Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz frakció szerint terelés az orosz diplomaták kiutasítása, a költségvetés helyzetéről és a be nem tartott ígéretekről így nem kell beszélni. A KDNP pedig a lépés beláthatatlan következményeitől tart. Oroszország a földgáz és kőolaj importban továbbra is megkerülhetetlen, és egy elhamarkodott diplomáciai lépés könnyen a magyar családok energiaszámláin csapódhat le, fogalmaztak. Pozitívan értékelte Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai válság rendezésében közvetítő Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai látogatását, tudatta az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Az említett amerikai képviselők látogatásának eredményeit pozitívan értékelték, és a munkát ezen a csatornán, mint ahogy egyébként néhány másikon is, folytatják, mondta Yuri Usakov, a két vezető mintegy egy órás telefonbeszélgetéséről beszámolva. Putyin kijelentette Trumpnak, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be napirendelőt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett a vállalásra, miszerint 10 településenként évente 1 milliárd forintot a falvak használhatnak fel saját céljaikra. A kormányfő úgy vélekedett, a korábbi jobb és baloldali pártok is megosztották a társadalmat a városok és falvak mentén, de ennek véget kell vetni, hiszen egy országban élünk. Az országgyűlés megszavazta azt a több mint 200 oldalas javaslatot, amely a közigazgatásban megszünteti a vármegye, valamint a főispán kifejezéseket, újra megyék lesznek és kormány megbízottak. Emellett a mindenkori kormányfő miniszterelnöki illetménye bruttó 3,8 millióról 2,5 millió forintra csökken, ha az illető egyben országgyűlési képviselő is. Hivatalos látogatása Németországba utazik az országgyűlés elnöke csütörtökön, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Forsthofer Ágnes vitaindító beszédet mond a Konrád Adenauer alapítvány rendezvényén, emellett találkozik Julia Klöcknerrel, a Bundestag elnökével, valamint több rangos politikussal. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal 2024 és 26 közötti kommunikációs költései miatt hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen. Mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra, a Launch Design Kft. És a Newland Media Kft. Alkotta Balási Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál. Ez a teljes költségvetésének több mint negyede. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Óra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Ez Péter Fiatilla, a szervezet elnöke közölte az MT megkeresésére. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja levelet intézett a többi EP képviselőhöz, amelyben azt írta, véleménye szerint Magyarországon egyre súlyosabb antidemokratikus folyamatok zajlanak. A Tisza kormány alkotmányos puccsot hajtott végre, és lebontja a demokráciát, írták. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
1: A mohácsi csata történeti előzményeiről beszélgetünk Bészabó János történésszel, korszak egyik hazai kutatójával. Több könyve jelent meg a mohácsi tragédia kapcsán. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Az 1510-es évek azért is jelentettek fordulópontot, mert első Szelim lett az Oszmán Birodalom uralkodója, és ez hatással volt a Magyar Királyságra is.
2: Ez így van. Az 1510-es években az Oszmán Birodalomban Szelim szultán uralkodott, és ő egy nagyszabású új politikát vitt végbe. Szakított apjának Bajazidnak a békés, befelé koncentráló politikájával, és hatalmas hódító háborúkba vezette a birodalmat keleten. Egyrészt a perzsa sakh, a szafavida sakh ellen, így aztán Örményország és Észak-Irak területe az oszmán birodalomhoz került, mert az oszmánok legyőzték a perzsákat, illetve délebre az egyiptomi mameluk birodalom ellen, amit teljes egészében felszámoltak és meghódítottak, tehát ennek köszönhetően az oszmán birodalomhoz csatolták a mai Szíriát, Libanont, Jordániát, Izraelt és Egyiptomot, meg Szaúd-Arábia lakható részeit.
1: Tehát szuperhatalommá vált.
2: Igen, méghozzá nagyon rövid idő alatt, 1-2 év alatt sikerült véghez vinni ezt az óriási hódítás sorozatot, és ez le is zárult nagyjából 10 évvel Mohács előtt, tehát utána voltak ugyan emésztési gondjai az oszmán birodalomnak, de hát 1527-re megduplázódtak a birodalom pénzügyi bevételei.
1: Ugyanakkor hódító szándékkal jelentek meg a külpolitikában, nemzetközi szinten, és talán ezt a magyarok nem ismerték fel idejében.
2: Hát a magyarokban nagyon komoly aggodalom volt már Szelim szultán uralkodása alatt, főleg amikor kiderült, hogy mennyire sikeres hadvezér és hódító. És nagyon szerettek volna Szelimmel békét kötni, és az 1519-ben sikerült egy fegyverszünet kötése, csak hát ő 20-ban meghalt, és a korabeli diplomáciai szokások szerint, mivel az nemzetközi szerződéseket uralkodók kötötték, ezért az uralkodók életére szólt, tehát automatikusan megszűnt a fegyverszünet az Oszmán Birodalom és a Magyar Királyság között azzal, hogy meghalt a szultán, és hát ezt második Lajos magyar király úgy kommentálta, hogy a szultánnal együtt sírva szállt a béke is ebben a felállásban. És nagyon érdekes volt azt látni, hogy az új szultán, akiről azt gondolták, hogy ő egy békés természetű, nem annyira harcias, nem annyira hódítókedvű személyiség, ez pont azért, mert ez volt a híre, erős bizonyítási kényszert érzett, hogy rácáfoljon erre, mert ez őt ugye nem tette volna alkalmas oszmán uralkodóvá, tehát neki azonnal reagálni kellett bármilyen külső ingerre, és miután az apjának a keleti háborúi nagyon népszerűtlenek voltak, mert ugye muszlimok ellen folytak ezek a harcok, ezért ő egy politikai váltást hajtott végre, tehát Európa felé fordult, a keresztények ellen fordult egyrészt, másrészt meg ugye itt voltak azok a tüskék a köröm alatt, amit még a dédapja hódító Mehmed ott hagyott, tehát a Ródosz szigetén a johannita lovagok, akik kalózkodtak az oszmán vizeken, a Magyar Királyság, akinek bejárása volt a Balkánra. Szóval, hogy voltak itt még elintézendő ügyek, és akkor tulajdonképpen így választottak egy szimbolikus célpontot, Nándorfehérvárt, amit még hódító Mehmednek sem sikerült elfoglalni, úgyhogy ennek a megszerzése nagyban emelte az ifjú szultán tekintélyét.
1: Az 1510-20-as években Mátyás halálát követően a jogálló korban milyen volt a magyar költségvetés helyzete?
2: A magyar költségvetés az alapvetően nagyon hasonló jeleket mutatott az egész 15. század során, tehát úgy tűnik, hogy nem nagyon találtak ki új bevételi forrásokat az állam számára, a királynak voltak birtokai, meg voltak mindenféle olyan királyi jövedelmei, amit még az Anjou-korban állapítottak meg, hogy abból bevétele van a kincstárnak, és ami ehhez képest újdonság volt, az az 1 forintos hadiadó névre hallgató adónem, amit a török háborúk miatt kellett kivetni, és ugye ezt használta Mátyás is, néha évente többször is beszedte, meg ezt használták tovább a jagellók is, és hát itt is az volt a helyzet, hogy háborús években időnként többször is kivetették ezt az adót. A különbség csak az, hogy a jagellók ehhez mindig összehívtak egy országgyűlést, és annak rendje módja szerint megszavaztatták az adókivetést. De érdemi változást az állami bevételekben nem tudunk kimutatni. Ami megváltozott, az a háborús terhelés volt. Tehát a 10-es évektől kezdve állandósult a hadi állapot a déli határon. Ugye akkor volt jó pár év, amikor nem volt hivatalos megállapodás az Oszmán Birodalommal, aztán 21-től pedig újra hadi állapotban van az ország, és ennek köszönhetően a haderőt azt rendszeresen le kell küldeni minden évben a déli határvidékre, mert nem lehet tudni, hogy mi fog történni. Ilyenkor más költségei vannak a végvárok fenntartásának, mert azokat időnként megostromolják, tehát el kell látni őket lőszerrel, utánpótlással, munícióval, helyőrséggel. Ez viszont deficitessé tette az állami költségvetést, amit hitelekkel kellett kipótolni. Tehát ez az, ami jól látszik, hogy nő a hitelállomány a költségvetésen belül. De félreértések elkerülése véget. A középkor az valahogy úgy volt kitalálva, hogy mindent ilyen kisüzemi szinten működtettek, a háborút is, tehát a hadba kellett vonulni, az néhány hetes időtartamra szólt a kötelezettség. Annyi idő alatt, 2-3 hónap alatt egy háborút megvívtak a középkorban. Ha egy háború 3 évig tartott, akkor az már hosszúnak számított, és mondjuk Nagy Lajos király, aki sose szenvedett pénzhiányban, 3 év után ő is befejezte a háborúit, mert az olyan költségeket és megpróbáltatásokat rót az államra, amire nem volt fölkészülve a költségvetés. Tehát amit ennyi idő alatt nem lehetett elintézni, azt inkább abba hagyták. De a török háborút nem lehetett abba hagyni, mert ez nem a magyarokon múlott, hogy zajlik a dolog, és ez egy adósságspirálba kergette az országot.
1: Miután első Szulejmán elfoglalta Nándorfehérvárt 1521-ben, azt követően a védelmi rendszer is összeomlott?
2: Hát azt követően a védelmi rendszert az oszmánok felszámolták. Tehát utána minden évben újabb és újabb várakat vesznek ostrom alá. Van úgy, hogy egy évben egy várat többször is megostromolnak. Előfordult az, hogy az első ostrom sikertelen volt, de a vár annyira megrongálódott, hogy az őrség inkább elhagyta, és a második ostromot már nem vállalták föl. Tehát, hogy a reorganizáció nem tudott olyan gyorsan haladni, mint ahogy az oszmánok támadták a védelmi rendszert. Tehát 26-ra gyakorlatilag az összes fontosabb dunamenti végvárat elfoglalták, és ugye volt egy nagyon fontos vár a Balkánon, Jajca. Azt megkörülvették és blokkád alatt tartották, tehát annak az ellátása, utánpótlással való felszerelése az mindig szabályos katonai expedíció keretében történt. Tehát egy hadsereget kellett oda küldeni, hogy bevigyék az ennivalót az őrségnek. Úgyhogy még ami megvolt, azt is csak nagy áldozatok árán lehetett tartani, és aztán 27-ben Jajca is elesik más után.
1: Ez azt jelenti, hogy elhibázott volt a védelempolitika? Egyáltalán volt-e védelempolitika?
2: Hát az, hogy ott voltak ezek a várak a délvidéken, ez a védelempolitika jele volt, és nem nevezném el hibázottnak. A probléma az az erőegyensúly megbomlásában rejlett. Tehát soha addig az oszmánok ilyen nagy nyomást nem gyakoroltak erre a védelmi rendszerre, és valójában ilyen léptékű háború, mint ami 21-ben kezdődött, az legfeljebb Mátyás uralmának elején volt, meg Hunyadi alatt volt, tehát az 1440-es, 50-es években, 60-as évek elején, de volt egy nagyon fontos különbség, amit el szoktunk engedni, nincs a látóterünkben, ugye mindig mi vagyunk a történet közepén, és mások meg nincsenek benne, hogy se Hunyadi, se Mátyás nem egyedül vívta a török ellenes háborúkat. Mindig voltak szövetségesei. Mátyásnak például Velence egy nagyon fontos szövetségese volt. A pápa is egy nagyon fontos szövetséges volt. Rendszeresen hirdette keresztes hadjáratokat. Ugye Hunyadi alatt a lengyelek voltak a szövetségeseink. Tehát, hogy mindig megoszlott. Mátyás alatt mondjuk Nagy István moldvai vajdára is lehetett számítani, és neki is voltak jelentős török ellenes sikerei. És még sokáig fönnállt az oszmánok hátában a karamáni emírség, ami szintén komoly problémát jelentett, és ha nem is mondom, hogy direkt szövetséges volt, bár a velenceiek kapcsolatban voltak Karamánnal, de hogy mindig megoszlottak az oszmán. Hiába volt a birodalom középen óriási, mindig meg kellett osztania az erőforrásait a különböző irányokba, a különböző ellenfelekkel szemben, és ez Magyarországot nagyon sokáig tehermentesítette. Az 1520-as évekre csak mi maradtunk. Minden ellenfelet kikapcsoltak, vagy úgy, hogy legyőzték őket, vagy úgy, hogy békét kötöttek velük.
1: De ugyanakkor az 1520-as években Európában is több konfliktus volt. Gondolok itt németországi parasztháborúra, francia ellentétekre.
2: Európa mindig is megosztott volt, és nagyon sok konfliktus volt folyamatosan a kontinensen. Olyan nagyon távoli segítségre a Magyar Királyság valójában sosem számíthatott, tehát tulajdonképpen a legtávolabb, meg a legnagyobb segítséget Zsigmond kapta még 1396-ban, mert itt voltak francia, meg burgundi lovagok, tehát egészen messziről is jöttek ebbe a keresztes hadjáratba. Egyszerűen a távolság okán a hatalmak egymással voltak elfoglalva, illetve a saját helyi konfliktusaikkal. Tehát egy Habsburg-Valois konfliktus az sokkal erősebb mozgósító erővel bírt, mint az, hogy majd a magyarokat kéne segíteni a Balkánon a törökök ellen, ami több ezer kilométerre van a felektől. Tehát a Mohácsi csata idején 5. Károly német-római császár a spanyol, a hispán királyságaiban tartózkodott, és Granadában élvezte a mézes heteket az ifjú feleségével. Most Granada azért nem a szomszédban van, tehát mire a levél oda jutott, már az is komoly távolság volt. Nem ez volt a segítség elmaradásának az oka, hanem az, hogy Itáliában is egy olyan háború dúlt, ami lekötötte az erőforrásokat.
1: Tehát a déli védvonal elvesztését követően, ha jól értjük a helyzetet, akkor a királyi tanács nem tudott időben egységes, ütőképes haderőt felállítani. Milyen volt a török haderő ezekben az években?
2: Felállították ezeket a haderőket, tehát hogy ez 1526-ban egy 7000 fős haderő vonul le Jajcához, hogy élelemmel lássa el a várat. A probléma az az volt magyar oldalról, hogy tudták, hogy ha ostrom alá vesznek egy török várat, mondjuk Nándorfehérvárt, ami egy kulcsvár, akkor nem elég annyi katonát oda vinni, amivel meg lehet ostromolni a várat. Oda akkor annyi katonát kell vinni, ami meg tud ütközni egy felmentő sereggel, mert ezt az oszmánok nem fogják tétlenül nézni. És mondjuk Nándorfehérvár esetében ez minimum az egész balkáni oszmán haderő, de lehet, hogy a szultán a fősereggel. Magyarán, ha a magyar hadsereg levonul Nándorfehérvárt ostromolni, akkor annak kb. Az a következménye, hogy Mohács az nem Mohácsnál van, hanem Nándorfehérvárnál, de hogy egy ilyen léptékű csatára lehetett számítani, és valóban egy ekkora hadsereget nem volt egyszerű összeszedni, ami mondjuk a siker reményében tudott volna várat is ostromolni, meg harcolni a szultáni sereggel. És akkor hát, hogy miért nem? Hát azért nem, mert a szultának páratlanul nagy hadserege volt. Tehát most a török kollégák legújabb vizsgálatai alapján valószínűsíthetjük, hogy az oszmán birodalom úgy, hogy a keleti tartományokból el se hozta a katonáit, tehát a meghódított keleti tartományokból, kb. 80 ezer embert tudott Magyarország ellen mozgósítani 1526-ban.
1: Tehát ez egy nagy szám volt.
2: Az egy nagy szám volt. A korban Európában a hadseregek 5-10 ezer fősek voltak. Ha már valakinek volt egy akkora hadserege, mint II. Lajosnak Mohácsnál, tehát 25-30 ezer katona, az nagyjából a csúcsát jelentette a korabeli viszonyok között a hadviselésnek. 1525-ben a döntő mérkőzés a franciák, Ferenc francia király és a Habsburgok között Páviánál úgy nézett ki, hogy mind a két oldalon volt egy ilyen 25-30 ezer fős hadsereg. És ez a korszak legnagyobb összecsapásai közé tartozik.
1: A mohácsi verességhez mennyire járult hozzá mondjuk a belső széthúzás az országban Mátyás halálát követően?
2: Ez egy kedvenc gondolata a magyar közgondolkodásnak, de hát az a helyzet, hogy volt egy kiváló fordítónk, Kulcsár úr, aki írt a Jagellókorról egy könyvet, és azt mondta, ebben van egy nagyon találó bekezdés, hogy ha valakit betemet a lavina, akkor ugye abból a szempontból, hogy belefulladt a hóba, mindegy, hogy volt-e tüdőbaja, vagy allergiás volt, vagy volt-e más problémája. A magyar királyságnak nem az volt a problémája, hogy a magyarok nem tudtak megegyezni, meg politikai belviszályok dúltak az országba. A magyar királyságnak az volt a problémája, hogy az oszmán birodalom volt a szomszédja, és az oszmán birodalom meg akarta támadni a magyar királyságot. És ugye az erőviszonyok pedig annyira egyenlőtlenek voltak, a sikeres ellenállásnak hosszú távon nem nagyon volt meg az esélye.
1: Ulászló királya választásának melyek voltak a fő okai? Hiszen ez is egy ilyen széthúzás eredményeként történt.
2: Hogy mondja, Mátyás nagy király volt, de nem szerette, ha ellent mondtak neki, úgyhogy ő nagyon meggyőzően tudott érvelni amellett, hogy a törvénytelen fiát Korvin Jánost kellene az utódjának megválasztani. Ezt amíg élt, mindenki meg is ígérte. Korvin János azonban egy rossz választás volt Mátyás halálakor, és ezt azért nagyjából mindenki tudta lévén, hogy Mátyás halálával szintén lejárt az összeszerződés, és mindenki benyújtotta a számlát, tehát Magyarország egy 4 frontos háborúba keveredett automatikusan a király halálával, és a résztvevők azok egyrészt a lengyel királyi családnak 2 tagja, az egyik egy lengyel herceg, a másik meg már cseh király Ulászló, aki szerette volna ugye visszaszerezni a saját cseh tartományait, amit Mátyás elhódított. A Habsburgok, akiknek van egy érvényes szerződése Mátyás halálára, amit Mátyás kötött velük, hogyha nincs törvényes fiú utódja, akkor rájuk száll a korona. És az oszmán birodalom, akivel Mátyás halála miatt is lejárt az aktuális fegyverszünet, és hát ők is próbálkoztak. Na most ebben a helyzetben, amikor az országot ilyen óriási ellenséges gyűrű veszi körül, akkor az egy nagyon logikus lépés volt, hogy az egyik ellenséget választották meg királynak. mert, sőt, ez duplán jól működött, mert egyrészt el lehetett hozni Mátyás Zsoldosait Csehországból, hogy a többiekkel harcoljanak, mondjuk a Habsburgokkal. Másrészt meg onnantól kezdve lehetett számítani a cseh segítségre is, tehát onnantól kezdve az a personálunió, amit Mátyás szeretett volna elérni a cseh királlyá választással, az automatikusan megvalósult. Tehát ugyanaz az államszövetség jött létre olyan formában, hogy Ulászlót választották. Tehát egy fronton felszabadultak az erőforrások, azt rá lehetett fordítani a lengyelekkel szemben, meg a Habsburgokkal szemben, és ráadásul egy jobb politikai konstellációba került az ország, mint korábban volt, mert Mátyás annyira rossz viszonyban volt az összes szomszédjával, hogy teljesen elszigetelte politikailag a Magyar Királyságot. Ugye a Jagelló dinasztia révén, meg a Lengyel-Litván államszövetséggel, meg Csehországgal normalizálódtak a viszonyok, és ráadásul ezt tovább vitték, mert az ifjú második Lajos Tulászló fiát összeboronálták egy Habsburg hercegnővel, akkor még nem lehetett tudni, ki kit fog feleségül venni, de mégse császár és Ulászló megegyeztek, hogy az unokáik össze fognak házasodni, és így lett az egyik unoka Mária 1521-ben Lajosnak a először ugye 1505-ben a jegyese, aztán 21-ben a felesége. Tehát ha nincs ez a nagyon nyomorult oszmán szomszédság, tehát a rossz szomszédság, majd azt török átok, ugye, akkor Magyarország külpolitikai helyzete ez rendkívül stabil lett volna Európában, hiszen a két legnagyobb és legerősebb dinasztia számított rokonnak és szövetségesnek a korban.
1: De említette második Lajost, ő 10 éves volt, amikor édesapja elhalálozott, tehát tulajdonképpen nagykorúságáig nemesekből, főpapokból álló tanács vezette az országot.
2: Sőt, az édesapja gyámokat jelölt ki neki, és az két külföldi uralkodó volt, a lengyel király meg a német-római császár. Elég érdekes politikai szituáció alakult ki. A magyar rendek, amint lehetett, és ez 15 éves korában a török támadáskor bekövetkezett, nagykorúsították Lajost, és onnantól kezdve a gyámoknak már nem volt beleszólása Lajosnak az ügyeiben.
1: A magyarok mennyiben készültek a Mohácsi csatára? Készültek-e, és hogyan, milyen módon?
2: Készültek, hát tudták, hogy jön a szultán, az már 25 decemberében megjött a hír, hogy várható egy támadás. Az volt a kérdés, hogy hova fognak betörni a törökök. Tavasszal országgyűlést tartottak, ott kimondták, hogy mindenki tartsa készenlétben a fegyvereseit, mert nyár közepén már táborba kell szállni. Követeket küldtek a külföldi udvarokba, hogy segítséget kérjenek. Követet küldtek Csehországba, a cseh korona országaiba, ahol a rendek néhány évvel korábban megígérték Lajosnak, hogy megsegítik, ha török támadás éri. Ugye ezek a hadseregek el is indultak Magyarországra, csak augusztus 29-éig nem tudtak csatlakozni a király seregéhez.
1: Mi volt ennek az oka?
2: Hát a távolság és az idő, tehát ezt pontosan lehetett tudni, mert hogy semmi nem történt később, mint 1521-ben, és 21-ből ismerjük a dátumokat. És van Brodaris István kancellártól egy levél, ami beleírja, hogy szeptember közepe előtt nem lesz akkora hadsereg, amivel a siker biztos reményében föl lehetne venni a harcot a törökökkel. Tehát kellett volna még 2-3 hét, hogy ez a hadsereg összegyülekezhessen. Na de hát ezt a törökök is tudták, ők megsiettek. Tehát pont ezért, hogy minél hamarabb sor kerüljön az összecsapásra, mert tudták, hogy minél hamarabb sor kerül az összecsapásra, annál kisebb erőt tud Lajos fölvonultatni ellenük.
1: Brodaris meg is írta a saját személyes tapasztalatait a harcról.
2: Igen, egy-két évvel később papírra vetette, és gyakorlatilag ez az egyetlen ilyen beszámolónk a keresztény oldalról. A résztvevők közül pedig sokan túlélték a küzdelmet, és sok mindenkinek lehetett volna mondandója az ott történtekkel kapcsolatban. Nincs szerencsénk, nem ismerünk ilyen szövegeket.
1: Az előzmények kapcsán sok mindenről szót ejtettünk. Ön szerint mi volt a fő oka, vagy mi volt az előzménye, közvetlen előzménye a csatának?
2: Tehát a török támadás, ami elől nem tudtak elhátrálni.
1: Próbálkoztak békeszerződésekkel a 20-as években a magyarok.
2: Igen, csak hát ugye kiderült, hogy a magyar oldalról az lett volna feltétel, hogy mindig is az lett volna feltétel, hogy a törökök adják vissza a várakat. Mert ha ez nincs, akkor ezt a király, ezt a békét nem tudja eladni otthon. A törököknek meg eszeágában nem volt visszaadni semmit sem. Tomori Pál, aki a déli határvédelemmel volt megbízva, ő azt javasolta a forrásaink szerint a királyi tanácsnak, hogy bármi áron kössenek békét, mert a harc az eléggé egyenlőtlen lenne. De úgy tűnik, hogy a hátában a nagyon hangos és felháborodott nemességgel a király bármi áron nem mert békét kötni az Oszmán Birodalommal.
1: Ennyire függött a király a nemességtől?
2: A nemesség nélkül nincs hadsereg. Tehát, hogy valójában az ország fegyveres ereje ők, és lehet békében kormányozni az országot, de háborús helyzetben a nemesség nélkül senki sem boldogul el.
1: A mohácsi tragédiát nevezhetjük így követően. Melyek voltak a fő következményei?
2: Vagy három fontos következményt érdemes talán említeni. Egyrészt, hogy a csatában meghal az az udvari elit, ami a Jagelló rendszernek a támasza volt. Tehát, hogy ott nagyrészt elpusztulnak, sok fontos szereplő elpusztul, ami hát egy új helyzetet teremt a
1: társadalmilag.
2: A társadalmilag a hatalmi elitben egy ürülés, megüresedés támad, és akkor oda azért majd kandidálnak mások, és meghal a király is, méghozzá úgy, hogy nincs fiúgyermeke. Tehát ezzel a dinasztia is kihal Magyarországon. Ez a csata legfontosabb következménye, mert hogy ezzel megint elindul a versengés a Jagellók trónjaiért, hogy ki legyen a király Csehországban, ki legyen a király Magyarországon. És Csehországban viszonylag egyszerű a helyzet, ott nagyon gyorsan érvényesítik a habsburgok a trónigényüket, nincs igazán komoly ellenjelölt. De a Magyar Királyságban ez másként van, mert az ország legtekintélyesebb, leghatalmasabb birtokosa, Szapolyai János, az túléli a csatát, ugye ő nem jut el Mohácshoz, és őt választják meg elsőként magyar királynak. Tehát itt kialakul egy versengés, és hát a nemesség többsége először Szapolyai mellé áll, de aztán 27-ben Ferdinánd a szerződésre hivatkozva megjelenik egy hadsereggel a Magyar Királyságban, és Szapolyai nem tudja megvédeni ezzel szemben a saját trónját, nagyon gyorsan elveszít két csatát, és Lengyelországba kénytelen menekülni, és ezek után a magyar nemesség meg felsorakozik Ferdinánd mellé. Tulajdonképpen racionálisan járnak el, mert mindig az erősebb mellé húznak, akitől azt remélik, hogy majd megvédi őket mindentől is, mert az lenne a király dolga. De ez a három dolog, hogy egyrészt van egy elit pusztulás, és a régi rendszer támaszai így kikerülnek a képből, hogy a dinasztiát le kell cserélni, és ez egy versengési helyzetet teremt, illetve, hogy hát több potens játékos van. Az osztrák főherceg ugye a bátyját Károly német-római császárt használja a segítséggyanánt, Szapolyai meg a vereség után a szultánnal egyezik meg. Na és ez az, ami aztán tartósítja a megosztottságot az országban.
1: Kedves hallgatóink, Bészabó János történésszel beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
0: Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya a családról elmélkedik. Tartsanak velünk!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket az előző alkalommal elkezdett családról. Azt állapítottuk meg első megállapításként, hogy a Szentírás ismeri a családot, beszámol a család eredetéről a Teremtés könyvének első két fejezetében, de tulajdonképpen magáról a családról olyan kimerítő tanítást nem láthatunk, nem olvashatunk a Szentírásban. Mégsem lehet azt mondani, hogy nem szól róla a Szentírás, hiszen fontosnak tartja, hogy a család az, mint egy megszentelt intézmény álljon az Úr előtt. Az Ószövetség egyébként is szeret mindent Isten szemüvegével nézni, így a családot is. Azt állítja a Szentírás, hogy a család Isten akarata. A kivonulás könyvének, 20. fejezetének, 12. verse a 10 szó, a 10 parancsolat, és ebben olvassuk a családra vonatkozó parancsot. Atyádat és anyádat tiszteld, hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyet majd adok neked. Ugyanebben a 10 szóban a ne törj házasságot parancs, a 20. fejezet 14. versben szintén fontos szerepet tölt be, a család egységét próbálja állítani, mint az Isten szándéka szerinti életet. Fontos és lényeges azt is hangsúlyozni, hogy a Szentírás szerint az Isten megáldja az igaznak a családját, vagyis gyermeke lesz. Zsoltárok könyve, 128. Zsoltár első verse. Vagy pedig a 127. Zsoltár harmadik verse, amely arról szól, hogy a gyermek Isten ajándéka. Van egy csodálatos történet Sámuel könyvének első fejezetében, amit érdemes fölidéznünk, mert olyan szépen leírja a történet azt, hogy nem elég a házasság, több kell, család kell. És a családban a gyermeknek is helye van. Sokak számára ismerős talán a történet, hogy van egy házaspár, Elkána és Hanna, megjegyzem, Elkánának van egy másik felesége is, akitől több gyermeke van. Hanna azonban úgy látszik, hogy képtelen a gyermekáldás elfogadására, nincs gyermeke. És éppen ezért nagyon szomorú és elkeseredett. Férje nagyon szereti mégis. Valami hiányzik az életéből. Hiába mondja neki Elkána, hát nem több vagyok én neked, mint 10 fiú, Sámuel első könyvének 8. fejezete. Hannának az elkeseredettségén ez nem segít. Valami másra is van szüksége. És éppen ezért könyörög a Szent Sátornál fiú gyermekért. Könyörög azért, hogy az Úr áldja meg őt, lehessen gyermeke. Érdemes egy kicsit ezt a pár szót, amit Hanna mond az Úrnak idézni is. 10. verstől az első fejezetben Hanna elkeseredettségében az Úrhoz könyörgött, és nagyon sírt. Fogadalmat tett, és így szólt. Seregek ura, ha tekintetbe veszed szolgálód nyomorúságát, és megemlékezel rólam, ha nem feledkezel meg szolgálódról, hanem megajándékozol egy fiúval, akkor az Úrnak szentelem. Olló ne érje a fejét. Megjegyzendő, hogy a főpap Héli ott van a Szent Sátornál is, látja az asszonynak a száj mozgását, de nem hallja az imáját, és ezért úgy gondolja, hogy részeg, de Hanna nem részeg, hanem elkeseredett és könyörgő. Amikor az Úr mégis meghallgatja az ő kérését, akkor ezt a gyermeket valóban az Úrnak ajándékozza. Magát a nevét is úgy nevezi el, olyan nevet ad neki, hogy Sámuel, az Úrtól könyörögtem ki. Amikor elérkezik a gyermek elválasztása, akkor elviszik őt is a Szent Sátorhoz, az egész család fölzarándokol az Úr elé. A gyermek még nagyon kicsi, mondja a Szentírás. Föláldozzák az áldozatot, és Hanna oda megy Élihez, Hélihez, és azt mondja, engedd meg, Uram, 26. verstől, amint igaz, hogy élsz, az az asszony vagyok, aki itt álltam melletted, és imádkoztam az Úrhoz. Ezért a fiúért imádkoztam, s lám, az Úr teljesítette kérésemet, amellyel hozzáfordultam. Ezért én is átengedem a fiamat az Úrnak egész életére, átengedem az Úrnak. És ott leborultak az Úr előtt. 28. verséig az első fejezetnek szól ez az imádság, ez a történet. Vagyis olyan szépen bemutatja a Szentírásnak ez a szakasza, hogy az Isten a családot férfi és nő és gyermekben foglalja össze. A család az Izrael törzsének az életében tulajdonképpen fontos szerepet tölt be. Egységként jelenik meg akkor például, amikor Noé elkészíti az ő bárkáját, és jön a vízözön ideje. A 7. fejezetben így fogalmazza meg az Úr az ő parancsát Noénak. Szállj be egész családoddal a bárkába. S Noé így is tesz, Teremtés könyvének 7. fejezete. Szintén parancs a család számára, hogy lakomát tartsanak, örüljenek egész családjukkal. Másodtörvénykönyv 14. fejezet 26. verse. Összejöjjön az egész család, együtt ünnepeljen, mondja a húsvéti lakomáról a másodtörvénykönyv 15. fejezetének 20. verse. Fontos megjegyzés az is, hogy a család a papságnál is, mint egység jelenik meg. Amit a pap az áldozatból kap, azt meg kell osztania saját családjával. Leviták könyvének 10. fejezetének 14. verse, a húst edd meg veled fiaid és leányaid is. Vagyis részesülnek az Úr asztaláról való áldozatból a családnak a tagjai is. Tulajdonképpen fontos a családi nevelés is a Szentírásban. Fedd meg a rossz útra tévedt önfejű fiút. Másodtörvénykönyv 21. fejezet 18. verse. beszél arról a család pusztító nyomorúságról, amely tönkreteszi a családot, a másodtörvénykönyv 28. fejezet 53. versében. Szóval a Szentírásban fontos a család még akkor is, ha teljes tanítást nem ad a családról. Az elkövetkezendő alkalommal majd onnan folytatjuk, hogy mennyire fontos a családfa, az Ószövetség a zsidóság történetében. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Deli Lajos atyát hallották a családról. Elköszön a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Országos Egyetemi Lelkészségi Referatúra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának támogatásával idén is megszervezi az egyetemisták hagyományos országos zarándoklatát Mátraverebély-Szentkútra szeptember 19-én és 20-án. A meghosszabbított jelentkezési határidő szeptember 10-e, azaz csütörtök. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a hatóságok értékelése szerint ők olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Részletekben nem bocsátkozott. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását, Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. A külügyminiszter nyilatkozatából a diplomáciai nyelvezet szabályai szerint az következik, hogy a 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott. Ezt mondta Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese az MT-nek. Kis Benedek József szerint a Tisza kormány teljesen jogosan utasított ki 10 orosz diplomatát, akik a közlemény alapján tehát diplomata fedésben lévő hírszerzők lehettek. A biztonságpolitikai szakértő az Indexnek azt mondta, mindez várható volt, hiszen az orosz hírszerzés régóta aktív Magyarországon, és már évekkel ezelőtt is indokolt lett volna a lépés. Oroszország kemény, és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, reagált Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő. Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, jelentette ki az ügyhöz kapcsolódóan az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz frakció szerint terelés az orosz diplomaták kiutasítása, a költségvetés helyzetéről és a be nem tartott ígéretekről így nem kell beszélni. A KDNP pedig a lépés beláthatatlan következményeitől tart. Oroszország a földgáz és kőolajimportban továbbra is megkerülhetetlen, és egy elhamarkodott diplomáciai lépés könnyen a magyar családok energiaszámláin csapódhat le, fogalmaztak. Pozitívan értékelte Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai válság rendezésében közvetítő Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai látogatását, tudatta az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Az említett amerikai képviselők látogatásának eredményeit pozitívan értékelték.

és a munkát ezen a csatornán, mint ahogy egyébként néhány másikon is, folytatják, mondta Jurij Uszakov, a két vezető mintegy egy órás telefonbeszélgetéséről beszámolva. Putyin kijelentette Trumpnak, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be napirend előtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett a vállalásra, miszerint 10 településenként évente 1 milliárd forintot a falvak használhatnak fel saját céljaikra. A kormányfő úgy vélekedett, a korábbi jobb és baloldali pártok is megosztották a társadalmat a városok és falvak mentén, de ennek véget kell vetni, hiszen egy országban élünk. Az országgyűlés megszavazta azt a több mint 200 oldalas javaslatot, amely a közigazgatásban megszünteti a vármegye, valamint a főispán kifejezéseket, újra megyék lesznek és kormány megbízottak. Emellett a mindenkori kormányfő miniszterelnöki illetménye bruttó 3,8 millióról 2,5 millió forintra csökken, ha az illető egyben országgyűlési képviselő is. Hivatalos látogatásra Németországba utazik az országgyűlés elnöke csütörtökön, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Forsthofer Ágnes vitaindító beszédet mond a Konrád Adenauer alapítvány rendezvényén, emellett találkozik Julia Klöcknerrel, a Bundestag elnökével, valamint több rangos politikussal. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal 2024 és 26 közötti kommunikációs költései miatt hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen. Mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra, a Launch Design Kft. És a Newland Media Kft. Alkotta Balási Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál, ez a teljes költségvetésének több mint negyede. Hatósági ellenőrzést indít a gondos óra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Ez Péterfi Attila, a szervezet elnöke közölte az MT megkeresésére. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja levelet intézett a többi EP képviselőhöz, amelyben azt írta, véleménye szerint Magyarországon egyre súlyosabb antidemokratikus folyamatok zajlanak. A Tisza kormány alkotmányos puccsot hajtott végre, és lebontja a demokráciát, írták. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként a Ciffer Sándor Galéria Derengő Valóság című kiállítására látogatunk, mely Nagy Ernő festőművész születésének 100. évfordulója alkalmából mutatja be az egri festőművész alkotói tevékenységét, majd egy matematikus mágusról, név szerint Dienes Zoltánról hallanak, s végül Bozók Ferenc atya olvassa fel Marinetti és Kálnoki László üvegkalapja című eszéjét. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Derengő valósága címe annak az emlékkiállításnak, amely Nagy Ernő festőművész születésének 100. évfordulójára nyílt meg, és még szeptember 27-ig várja a látogatókat Egerben a Ciffer Sándor galériában. A kiállítás kurátora Hászilasi Ágota művészettörténész. Nem kérdezem meg, mert nyilvánvaló, hogy a jubileum adta a kiállítás apropóját, de a címe miért derengő valóság?
1: Sokat gondolkodtunk rajta, hogy egyrészt ahhoz a lírai festészethez, amit Nagy Ernő képviselt, ahhoz illeszkedjen a kiállítás címe. Több verzióból ennek volt egy olyan szép dallama, ami azt a zeneiséget, ami az ő festészettel képvisel, szerintünk a legjobban lefedi. Megkonzultáltuk a családdal, több verzióból ezt választottuk ki. Az angol fordítása is egy kicsit inkább hangzásra ment, mert a derengő kifejezésnek, meg a valóságnak a keménysége, tehát a reality-nek a keménységét akartuk feloldani a glimmering kifejezéssel, ami inkább fénylőt vagy ragyogót jelent, de tulajdonképpen azt szerettük volna üzenni mind a két kifejezéssel, a magyar és az angol kifejezéssel is, hogy az a tájfestészet, ami Nagy Ernő művészetének a legjavát kiteszi, az nem egy reális, realisztikus világ, hanem mindig átszövi a fény, átszövi valami olyan formai átírás, ami líraivá teszi az ő művészetét.
0: A képeken főképpen Eger van megörökítve, egri utcarészletek, városképek. Ő csak ezt festette, vagy így lett összeválogatva az anyag?
1: Körülbelül egy 900 darabos hagyatékból válogattuk ki a munkákat. Nagyon jó fel van dolgozva az életmű, kivéve azokat a munkákat, amiket magánemberek vásároltak meg. Mert úgy tudjuk, hogy elég sokan és szívesen vásárolták ezeket a képeket, amivel úgy jó együtt lakni, és éppen a héten tettünk ki a múzeum honlapjára egy felhívást, hogy keressük azokat a magángyűjteményben vagy magántulajdonban lévő műveket, azoknak a fotóját és a adatait gyűjtenénk össze egy regiszterbe, amelyek nincsenek a látóterünkben, úgyhogy ezúttal is szeretném kérni a tulajdonosokat, hogy az adatokkal, az információ átadással segítsék a munkánkat. Valójában az ő életrajzát kéne talán elmondani hozzá röviden ahhoz, hogy megértsük, hogy miért Eger. És miért lehet azt mondani róla, hogy Eger festője, és hogyha Eger nem lenne, akkor ő se, az ő életművese ilyen lenne. Ő felnémeten született, ami akkor még ugye önálló település volt, és a felnémetiek ma is nagyon büszkék rá, tehát hidat neveztek el róla, most is épp a születésnapján volt egy szép ünnepség, és a 100 éves születésnapjára is a Bródy Sándor könyvtár támogatásával ünnepséget szerveztek még az év elején. Tehát felnémeten született, és onnan járt be a felsőbb iskoláiba, Egerbe. A liceumi kántortanítóképzőbe tanult, a középiskolás éveit ott töltötte, viszont mikor 18 éves korát betöltötte, akkor elvitték őt katonának, tehát nem tudta befejezni ezt a képzést. A rajzolással egyébként itt ismerkedett meg, igazán Hamza Tibor volt a tanára, akinek a nevét egyébként itt Egerben érdemes emlegetni és felkutatni az ő munkásságát, nagyon izgalmas lenne. Tehát akkor ő már rajzolgatott, de nem olyan célzattal talán, mert inkább a zene volt az, ami őt lekötötte. Szóval elvitték őt katonának, és nagyon hamar szovjet hadifogságba került, és Moszkva mellett volt egy hadifogoly táborban, ahol is 4 évet töltött.
0: Úgy tudom, hogy ott is festett?
1: Igen, ahogy elmeséli, tulajdonképpen jó, persze, feltételezés, de elképzelhető, hogy az, hogy ő azt épp lélekkel túlélte, vagy egyáltalán túlélte, az lehet, hogy annak is köszönhető, hogy ő ott rajzolgatott, a csajkáját kidíszítette, és ezt észrevették a szakácsok, és különféle kérésekkel fordultak felé, hogy kártyát rajzoljon nekik, vagy fesse le őket, vagy valami régi orosz realista festőnek a munkáit valahogy másolja le nekik, és akkor ezért ő egy kicsit több ennivalót kapott, tehát valahogy túlélte, és 4 év múlva ért haza, vagy jött haza, vagy engedték haza, és akkor megpróbálta folytatni az iskoláit, de a liceumban ezt a típusú iskolát már nem találta, mert akkor már túl voltunk az államosításon. Viszont a tanítóképző az továbbra is működött, és az utolsó évet ott végül is megcsinálta, leérettségizett, és utána ő a fényes szelek nemzedékének egy tipikus személyisége, ahol is a szegény sorsú, vagy paraszti, vagy munkás származású fiatalokat keresték, a tehetséges fiatalokat keresték, és így jutott be a képzőművészeti főiskolára előkészítővel, de itt ebben az összeállításban mindenféleképpen szerettük volna bemutatni, hogy nem ok nélkül. Viszont azt ő is többször elmondja, hogy egy olyan képzést kaptak, remek mestereik voltak, tehát akik ott maradhattak 49-50-es évek elején, tehát valójában a szociál indulásának a legdurvább évtizedeiben vagyunk, vagy éveiben vagyunk, amikor a tanárok sem taníthatták azt, amit szerettek volna hivatalosan. Szóval elvégzi a képzőművészeti főiskolát 53-ban, és nyilván akkor központilag volt elrendelve, hogy hova helyezik őket, hol kapnak munkát, és ő Budapesten semmiképpen nem szeretett volna maradni, és nagy szerencsére pont Egerbe helyezték vissza a családja közelébe, és akkor ő is a tanítóképzőben kezdett el dolgozni, de valahogy egyszer így említette, hogy de tulajdonképpen az a rajztanári állás már foglalt volt, mert Hamza Tibor még ott volt, és így átkerült középiskolába tanítani. Viszont történt egy olyan az életében, amit nem tudom, hogy jól meggondoltak-e. 1955-ben megházasodott, ez biztos, hogy jól meggondolta, mert tudjuk, hogy utána ez a szerelem ez egy életre szóló volt számukra. Viszont a Bazilikában volt a szertartás 1955-ben, és innentől kezdve valójában az összes iskolából kitiltották őt, és nem taníthatott. Tehát nem volt munkája.
0: Akkor miből élt?
1: Abból élt, hogy szerencsére kimondhatjuk a nevét, Strbák István volt akkor a moziüzemi vállalatnak a vezetője. Később a főiskola, tanárképző főiskola földrajztanszékén tanított, és meglehetősen magas rangú kommunista párt tag volt. És mégis mellé állt, és segítette őt, és ha nem is hivatalos munkaviszonyba véve őt, de ilyen külsős megbízásokkal moziplakátokat festett, ugyan kevesebbet keresett így vele, mint az iskolában, de tulajdonképpen megélt. És jött az 56-os esemény, és utána tulajdonképpen az Egri Főiskola rajztanszékének a tanári gárdája is ebből kifolyólag az 56-os eseményekhez kötődően, ugye voltak, akik akár börtönbe is kerültek a tanárok közül, és utána, amikor konszolidálódott a helyzet, akkor esélyt kapott arra, hogy a főiskolán tanítson. És Jakuba János volt akkor a tanszékvezető, akitől nagyon sokat tanult, és 57-58-tól egészen 1986-ig tanítottak. Hósi, mint tanárképző főiskola rajztanszékén, sokunkat tanította.
0: Téged is?
1: Igen. Igen, elmondhatom, hogy itt a városban nagyon sokan vagyunk, akiket ő még tanított. Valahol nyilván ezt a kiállítást, amikor szervezte, akkor nyilván benne volt ez a köszönet, a tisztelet. Tehát nem csak mint múzeológus nyúltam a témához, hanem nagyon érdekelt egyébként az ő személyisége abból a szempontból is, hogy mint tanár akkor, amit úgy érzékeltünk, vagy nem érzékeltünk az ő személyiségéből. Talán sok mindent most értettem meg.
0: Például?
1: azt, hogy ki, mikor, hol tanulja meg a művészetet, és milyen közegbe, és mik az első inspirációja a művészetről, azok aztán beégnek, és nagyon nehéz belőle kilépni. Tehát ő neki a első igazi művészeti élménye az a képzőművészeti főiskola 49-től 53-ig, amikor durván a szocialista realizmus világát kellett bekótolni ebbe a fiatal új nemzedékbe. Tehát ő neki polgári viszonya a művészethez nem volt. Ő hamarabb látta Moszkvában a képtárat, mint Budapesten. Szóval az az érdekes, hogy ő ebből mindig is szeretett volna kitörni, kereste a saját hangot. Én szerintem ez itt lent a leginkább, ami a saját hang, de a legtöbb művén úgy lehet érzékelni, hogy ők itt hárman, meg aztán utána a fiatal nemzedék, akik már 80-as években kerültek be a tanszékre tanítani, borzasztó nagy hatással voltak egymásra. Még az is lehet, hogy közösen jutottak el azokra az elvonatkoztatási szintekre, mint itt például ezeknél az akvarelleknél látjuk, amikor a líceum belsőt festették, mi ugyanezt festettük. Kiültünk a líceum folyosóra, és ugye valahol a képzésnek a nagy lényege az volt, hogy nézd meg, amit látsz, utána írd át, és csinálj belőle művet. Nem a naturalizmus volt a feladat, hanem egy kicsit átírva, elvonatkoztatva kellett gondolkodnunk az alkotás közben. Az absztrakt irányába nem igazán vittek el minket. Jó, mi persze rajztanárok lettünk, tehát mi belőlünk nem művészeket akartak akkor még nevelni. Ettől függetlenül egyébként nagyon nagy nevek jöttek ki abból a generációból, tehát a 70-es években ide került fiatalokból, ha csak egy Földi Pétert, vagy egy Makoldi Sándort mondunk, és a mi generációnk is a fiatal generációból és a tőlünk fiatalabb generációból is sokan váltak művészé, de szóval mi rajztanárképzőbe jártunk, valamennyi alkotást engedélyeztek, nyilván a küzdelmet a művel azt meg kellett élnünk ahhoz, hogy valahol tanítani tudjuk ezt a világot, át tudjuk adni a gyerekeknek, tehát látszódik a hatás, a közös gondolkodás a Blaskó Jánossal, Seres Jánossal, később Lóránt Jánossal, és ezt így tulajdonképpen szépen sorba lehet rakni az ő életművében.

0: Ami nekem a legmelegebb, és amit a legjobban szeretek a munkásságában, az a 70-es évek idején készült, falusi közegben megfestett, sötét tónusú akvarellák, amiből mindig kivilágít valami fény. A ház homlokzatának a fehér remeszelt, vagy a kemencének a fehér remeszelt felülete, vagy az útmenti kőkorlátoknak a kifehéredései, hogy mindig valami nagyon fontos fókuszra megszervezi, hogy a fény eljusson a felülethez, a motivumhoz, és ő így komponál. Tehát nekünk is így tanította, és a saját művészetében is mindig képet komponált, és nem egy az egybe. De a természetet mindenféleképpen, a látott valóságot mindig tiszteletben tartotta. Tehát Eger, onnan indultunk, hogy miért Eger. Tehát az egész életét szinte Egerben töltötte, ugye a 4 év orosz hadifogság, és nyilván a gyermekkor, ami felnémeten történt, de gyalog bejárt iskolába Egerbe, és a 4 év Budapest, ahol kollégista volt, ösztöndíjat kapott egyébként. Azért itt még szeretném elmondani, hogy a szülei nem nagyon örültek ennek. Főleg az édesapja volt az, aki nagyon számít a munkájára a földeken, a kis birtokon, otthon, felnémeten. És talán még itt azért fontos azt elmondani, hogy az a bázis, ami lehetővé tette, hogy ő tanuljon, az onnan ered, hogy amikor még nagyon kis gyerek volt, akkor az édesapja 5 évet eltöltött Kanadában. Hát az a generáció, aki ugye kitántorgott, ha nem is Amerikába, de Kanadába, hogy megélhetést keressen, szerette volna a családja is vele megy, de ők nem, tehát édesanyja nem akart. És így 4-5 év múlva visszajött egy kis összegyűjtött pénzzel Kanadából, és ebből földet, lovat, házat vett, amit aztán az 50-es években el is vettek, ha jól tudom. De ezen a kis földön neki dolgoznia kellett. Szóval a lényeg az, hogy ő neki minden nyáron, még a tanári állásából is minden nyáron menni kellett haza a felnémetre segíteni a földeken, betakarítani a termést. Tehát ő azért ebből a kétkezi munkáslétből, paraszti munkáslétből autentikusan kapott, tehát ő, amikor ezekről a dolgokról beszél, akkor tudja, miről üzen a jövőnek. Tehát Egerben élt. Fönt lakott a Leányka utcán, már amikor tulajdonképpen a főiskolai tanári életét élte, és elkészültek ott a Leányka utcán a városra néző kertelés ablakokkal a lakóházak, és ebből a perspektívából nagyon gyakran megfestette Eger, tehát abból egy hosszú-hosszú sorozata van. Ez a kiállításnak is egy exponált része, és a 90-es években, amikor már nyugdíjba ment, mert 89-ig tanított a főiskolán, 80-tól 86-ig tanszékvezetőként. Amikor nyugdíjba ment, akkor kezdte el a városról készíteni azt a nagyon szép akvarelsorozatát, ami egy olyan kb. 20 témát, minimum 20 témát lefed, elővéve és fókuszba állítva a legszebb épületeket, a legszebb barokk házakat, kis zugait, udvarait, templomait, belső tereit a városnak, amely sorozatot egyébként az önkormányzat még életében megvásárolt, és most a Dubó István Vármúzeum őrzi letétként, és a kiállításnak egy exponált helyen bemutatott sorozata. Amikor a kiállításban gondolkodtam, és tudtam, hogy a nyári turista szezonra fog elkészülni, akkor 2 gondolatom volt. Egyrészt a városlakóknak megmutatni ezt a világot, számukra otthonossá tenni ezt a kiállítást, és a külföldről, vagy a ország más részéről ide jövőknek is megmutatni ezeknek a képeknek a segítségével Eger szépségét. Úgyhogy a vendégkönyvi bejegyzések azt hiszem ezt visszaigazolták, hogy ez egy jó gondolat volt. A földszinten egyébként leginkább akvarellel készült munkái vannak. Ő nagyon jól akvarellezett. A következő téma, amit egyébként nagy szeretettel dolgozott fel, a környék. Tehát a város környéke télre le a Tiszapartig, és körülöttünk a hegyek, elsősorban a bükk vonulatai, a Szalajka völgy, ahova nagyon nagy szeretettel járt ki, és hozta, gyűjtötte onnan a motivumokat, és készültek hát valószínűleg a műteremben a végső megoldások, a festmények. Más talán a Tiszaparton készült akvarelljei, aminek egyébként olajképverzió is vannak, az ott készült akvarelljei fényözön. Már-már alig látszik a valós forma, gyönyörű szín foltok, amik a képekben azért mégiscsak valahol ott rejtik ezt a vízparti valóságot. Az emeleten pedig az olajképei kerültek, ott jobban lehetett a kronológiába helyezni az életművet, tehát a korai, nagyon korai, még a felnémeti élet motivumait, az aratást, a falusi udvart mutató képeiből is sokat válogattunk, és utána jönnek a tájképek a bükkben, a Szalajkában festett, vagy a Tiszaparton festett munkái, illetve ugye ő inkább tájképfestő volt, mint ugye az eddigi elemzésből kiderült, de néha festett portrét is, hát ha nem is 100%-ban, de nagy részt a családját festette, szeretett feleségéről egész fiatal koruktól végig láthatók a képek, egy-kettőt sikerült a kiáltásban is bemutatni, a gyönyörű szín fiatal életerőtől egészen a megőszülő, de még mindig sugárzó hölgy jelenik meg a képein, mindenhol a végtelen nagy szeretet, ami ott van a háttérben, kiolvasható a képekből. És a család, a lányok, az unokák, rengeteg van, úgyhogy a szép család az övé.
1: Nagy Ernő festőművészről, akinek Derengő Valóság című kiállítása szeptember 27-ig várja a látogatókat az Egri Ciffer Sándor Galériában. Házilasi Ágota művészettörténészt hallották.

0: Dienes Zoltán a matematika tanítás varázslója, leginkább játékos matematikájáról ismert. Karrierjét a matematika oktatás nemzetközi fejlesztésének szentelte. Oktatásának alapelve az volt, hogy már az általános iskola folyamán megtaníthatók a matematikai struktúrák alapelemei, játékok, történetek, tánc formájában. Nemzetközi hírnevének három fő pillére van. Széles körben publikált a matematika tanulás lélektanáról. Tanárok százaival és gyermekek ezreivel dolgozott személyesen minden kontinensen, tudást terjesztve, lelkesedést keltve, továbbá rengeteg játékos taneszközt fejlesztett ki. Ilyenek a logikai DNS készlet és a számrendszereket tanító DNS kockák, amelyek évtizedek óta megtalálhatók a jól felszerelt elemi iskolákban az egész világon. Hallgatóink közül is gondolom sokan emlékeznek még ezekre, de talán nem tudták, hogy kiről is kapták nevüket a matematikai játékok. A következő beszélgetésben a 110 éve született Dienes Zoltánról Görbe László piarista atyát, nyugalmazott matematika-fizika szakos tanárt hallják.
1: Dienes Zoltán 1916-ban született Magyarországon. Mivel az édesapja a Galilei körnek tagja volt, ezért ő fiatalon kikerült először Franciaországba.
2: Ez a tanácsköztársaság után.
1: Igen. Igen. És ennek következtében onnan települt haza édesanyjával. Mivel édesanyja katolikus volt, ezért egy idő után Budapestre kerültek, és 10 éves korában a budapesti piarista gimnáziumba iratkozott be, és itt lett piarista diák Dienes Zoltán.
0: Egy pillanatra álljunk meg, igaz, hogy sok katolikus vonás az életében, később már nem lesz Dienes Zoltánnak, de az édesanyja római katolikus volt, Dienes Valéria, igen. És talán aki még nem hallott róla, úgy is ismerhet őt, mint a Magasztalja lelkem az én uramat című magnifikált átirat költőjét.
1: Igen. Édesanyja az Gergely Valéria volt valójában, és később vette fel a férjének a nevét, a Dienes nevet, és úgy lett Dienes Valéria. Táncművész volt, és költő volt. Több imája is ismert a Dienes Valériának. Ő valóban katolikus volt, és igyekezett katolikus szellemben nevelni gyermekeit. Dienes Zoltán 15 éves korában dönt úgy, az édesanyja tudomásul vétele mellett, hogy kit költözik édesapjához Angliába, és onnantól kezdve szakad meg a piarista iskolával való kapcsolata.
0: Ahogy olvasgattam az ön életrajzát, nem volt ő egy csoda gyerek.
1: Nagyon érdekes a világ, tehát ő először franciául tanul meg, majd németül tanul meg, utántól meg magyarul. Utántól meg angolul, tehát 4 nyelvet tanul meg anyanyelvi szinten tulajdonképpen. Ez maga is olyan teljesítmény, amire manapság nem figyelünk oda eléggé. Nem volt különleges képességű, de azért szeretném mondani, hogy nagyon érdekes, hogy az akkor nagyon tehetséges és a matematikában az új gondolatokat hozó Ferenczi Zoltán a matematika tanára. Ő piarista volt, és őre emlékezik is, mint olyanra, aki őt a matematika felé indította tulajdonképpen. Ugye azért volt nagyon nehéz időnként, mert ugye neki nyelvi gondjai voltak, akár Angliába később, akár máshol, ahol ugye nem anyanyelvi szinten tudta a nyelvet.
0: És hol kötelezte el magát a matematikával?
1: Tulajdonképpen édesapja kötelezi el, amikor az egyetem befejezése után területet kellett változtatni, és akkor ő azt mondja, hogy a matematika felé induljon el, és próbáljon abból doktorálni, hogy ezen keresztül induljon el a karrierje. És tulajdonképpen ekkor kerül a pszichológiával és a matematika oktatással kapcsolatban.
0: Ez a DNS módszer létezik? Van ilyen? Mi a lényege akkor?
1: Tulajdonképpen Magyarországon Varga Tamás nevét kell említenünk, aki valójában a Dienes Zoltán féle úgynevezett játékos matematikai oktatásnak a hazai elterjesztője, illetve népszerűsítője. Dienes Zoltán valójában azt szerette volna elérni a gyerekeknél, hogy a különféle játékokon keresztül tanulják meg azokat a logikai kapcsolatokat és logikai fogalmakat, amelyeket első pillanatban nem érzékelünk, mint kapcsolatot, mégis kapcsolatnak kell neveznünk. Tehát ha az édesanyja elviszi a kisgyereket a boltba vásárolni, és a mama veszi a csokit a kisgyereknek, és később a kisgyerek meglátja a boltosnén, és akkor azt mondja, hogy csoki, az azt jelenti, hogy van egy függvényfogalom gyakorlatilag. Én plébános voltam Kecskeméten, és ez egyik ilyen 4 éves kis csemetét megkereszteltem, és hát bejött hozzánk, és akkor megbeszéltük a keresztelést, és meg. És akkor, amikor találkoztunk, akkor egyszer csak megszólalt: mama, keresztelkedjünk. Az a fogalom, függvényfogalom jött réte, itt van a papbácsi, őnek jó emléke volt, akkor csináljuk még egyszer.
3: Ez logika?
1: Ez egy logika. Mert nem csak logika, hanem egy függvénykapcsolat. Tehát nem veszük észre, hogy egy csomó olyan fogalmat tanulunk meg, amik elsősorban nem közvetlenül következik, hogy matematika, és mégis az.
0: A DNS módszer mikor került Magyarországra?
1: DNS Zoltán a 40-es évek után kezdi el tulajdonképpen azt a módszert kifejleszteni, azokat az eszközöket meg legyártatni, amelyekkel a gyerekekkel foglalkozik Amerikába, Kanadába, a világon, és onnantól, de ezek valóban kézzelfogható eszközök.
0: Persze emlékszünk rá a színes rudakra, különböző méret, különböző szín.
1: Varga Tamás nálunk az, aki népszerűsíti. De nem tagadja le, hogy ő a DNS-től veszi át, hogy valójában.
0: És volt valami akkoriban Magyarországon mozgalom ezt, vagy kampány az elterjesztésére?
1: Ugye szembe kell nézni, hogy a matematika oktatásban volt egy forradalom. Ugye 1957-ben, mikor az oroszok előtt lövik fel a Sputnikot, mint az amerikaiak, és az első űrhajós előbb megy föl, akkor Amerikában volt egy sok, hogy a matematika tanítást meg kell újítani, és ezekben a megújítási mozgalmakban kapott DNS Zoltán is nagyobb lehetőséget, hogy új módszerekkel hogyan tudjuk jobban oktatni a matematikát, és tulajdonképpen ebbe került ő is bele ebbe a helyzetbe.
0: De amit ő tanít, vagy akiket ő tanít, az az alap, a legkisebbek.
1: Én azt gondolom, hogy szembe kell nézni, hogy a matematikai oktatásnak az alapjait kellett Amerikában is megváltoztatni. Hát az európai oktatásban a matematikai oktatásnak igazából az alapja a százas számkörben való fejszámolásnak a megléte. Lassan ez kerül ki, mert mindenki a számítógépét nyomogatja be, azt, hogy 5 meg 7 az mennyi, és nem pedig fejben oldja ezt meg. Valójában ez egy más típusú logikus gondolkodásnak az elindítása volt a matematika oktatásban.
0: Azt tudom, hogy mindig vinni kellett, vagy bent hagytuk a dobozunkba, de hogy használtuk volna, az már kevésbé él benne.
1: Nyilván szembe kell nézni azt, hogy egy csomó helyzetben a oktatást végző pedagógusok nem tudtak arra a szintre el, hogy igazából megértsék a DNS módszernek a lényegét, és megértsék azt a matematikai, logikai kapcsolatrendszernek a birtoklását, aminek kapcsán játékosan lehet oktatni a matematikát.
0: Meddig lehet játékosan oktatni? Csak a legkisebbeknek, vagy följebb is?
1: Én azt gondolom, hogy a kérdés az, hogy hogyan adom el a matematikát. Tehát az egyik emelszintű csoport, amikor megköszönte a érettség előtt a tanításnak az első, amit megköszöntek, hogy én sohasem olvastam fő példát. Minden példát fejben mondtam. Hogy lehet ez? Tehát nyilván én készültem arra, és próbáltam mindig mesét mondani hozzá. Sose azt mondtam, hogy ezt a példa, hanem azt mondtam, hogy gondoljátok végig, hogyha elholdom ezt a ezért, akkor itt mennyi földet kell elholdani, hány autó kell. És abban a pillanatban elkezdte érdekelni a gyerekeket. Tudom-e úgy megfogalmazni, hogy az a példa valóságot takarja, vagy pedig csak olyan elméleti erőfeszítés lesz számunkra. Nagyon sokszor az a baj a matematikának, hogy elméleti erőfeszítés lesz, és nem pedig személyes élmény.
0: Ez biztos, hogy sokak mumusa a matematika, vagy a matematika óra. Mindig úgy utakat kell keresni a matematika tanításban is?
1: Szembe kell nézni, hogy a matematika egy olyan elméleti segédtudomány, a felmerülő problémáknak a megoldására ad segítséget. Tehát azzal, hogy például bejöttek a számítógépek, én még diákként halmazokról nem hallottam gimnáziumban. Se. Egyetemen hallottam először. De a halmazokat a kisgyerektől kezdve kell tanítani, mert a számítógép itt van. És a számítógép mindent halmazokkal dolgozik. Vagy ugye eljött a atomfizikai elmélet, amelyben szembe kell nézni, hogy egy valószínűségi leírást kell adni az atomfizikai világról. És ez meg egy valószínűségszámításnak a fontosságát jelenti. Ezeket kell most mélyebben kidolgozni, vagy kellett mélyebben kidolgozni.
0: Van még helye a mostani matematika tanításban a DNS féle készleteknek?
1: Azt mondom, hogy igen, de nyilván meg kell újítani, mert más élményekkel indulnak el a gyerekek. Tehát manapság valószínű azért lesz fontos, mert a gyerek nagyobb része nem találkozik a valósággal, tehát hogy 3 kockát fogjon meg, vagy 5 kockát fogjon meg, nem találkozik ennyire, hogy megszámolja. Most meg kell számolni. Tehát, hogy a megfoghatóság, a megtapasztalhatóság ugyanolyan fontos lesz a mai gyerek számára is.
0: Az volt nekem még az ő életében érdekes, és igen szerény az a megfogalmazás, hogy matematikus mágus, hogy ő nem csak Pápua-Guineában szülötteknek tanított matematikát, hanem értelmi fogyatékosoknak is, vagy az ő tanításukban használták az ő módszerét.
1: Hát nyilván szembe kell nézni azzal, hogy mindenki valamilyen szinten megtanítható. Tehát nyilván az értelmfogyatékos nem kell úgy mérni, ahogy egy tehetséges gyereket. De hogy a saját szintjén valamennyien szintre eljut, azt viszont díjazni kell.
0: Az elmúlt percekben Dienes Zoltán matematikusról, Görbe László piarista atyát, nyugalmazott matematika-fizika szakos tanárt hallották.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk hátralévő részében Bozók Ferenc atya olvassa fel saját írását.
1: Marinetti és Kálnoki László üvegkalapja. Marinetti üvegkalapját mesésnek és kényelmetlennek érezzük, mint szegény hamupipőke üvegcipellőjét. Kálnoki Lászlót olyannyira megihlette Filippo Tommaso Marinetti futurista költő üvegkalap ötlete, hogy abszurd, humoros hangulatú verset írt róla. Kálnoki az Üvegkalap című versét először az Élet és Irodalomban publikálta 1980. novemberében. Rangját jelzi, hogy verskötet cím is lett, mármint az Üvegkalap. Kálnoki lírájának jelentős stádiuma ez a kötet. Humoros, önironikus, nosztalgikus reflexió, multidézés. 1980-ban és 81-ben íródott verseket tartalmaz. Eme kötet darabjaiban bontakozik ki az összehasonlíthatatlanul Kálnoki Lászlós, groteszk, ironikus, időnként szürrealisztikus, és az örkényi abszurddal is kacérkodó és gyakran meditatív gondolati és képi világ, amelyben az öregedéssel, a múlt szirén hangjaival és az emberi egzisztencia törékenységével néz szembe szokásos, megbocsájtó, önfelmentő, humorban és öniróniában oldott hangján. A nagy alter ego írói alakmás, Homályoki Szaniszló, Kálnoki kosztolányis esti kornélsággal a polgárpukkasztás felé kikacsintó, dunántúli születésű pályatárs, ebben a kötetben nevesítve nem jelenik meg ugyan, de megszólalásaiban, bizonyos versek hangjában és egyedi látásmódjában mégis ott kísért. Az Üvegkalap kötet másik kulcsversében, Mi vagyok én, görbetükröt állít önmaga elé is, így alkot egy önironikus árzpoétikát. Önmagát úgy definiálja, mint aki lejárt belépője egy elmaradt előadásra. Nem csak önmagára gondol ilyen nosztalgikus, megbocsátó humorral. A Tubákolók című versben például az engri angol kisasszony apácák dohánypor szippantásait eme megbocsátható ártatlan szenvedélyüket menti fel gyengét szeretettel. A Könyvhéten című versben a költők szokott jól ismert szorongását közli. A poéta unottan langyosodó kólát iszogatva, mint a pók a pókháló közepén, várja, hogy végre odajöjjön hozzá valaki dedikálni. Látni való, hogy a 70. születésnapját ünnepelve Kálnoki mennyire képes volt kísérletezni, új költői hangokat és megszólalási lehetőségeket keresni. Nem véletlen, hogy éppen Marinetti humoros polgárpukkasztónak szánt Üvegkalap agyszüleménye lett a kötet címe. Idézet: Filippo Marinetti olasz futurista, később fasiszta költő, a 120-as éveiben divatba szerette volna hozni az Üvegkalapot. Hogy jó példával járjon elől, fuvatott is magának egyet a muránói üvegkutában, és viselte egy ideig. Sem az olasz irodalom történetében, sem az üvegipari szakkönyvekben, sem a divatlapoknak a férfi kalapokkal foglalkozó oldalain nem sikerült nyomára bukkannom, miért nem terjedt el az újszerű kalap divat, idézet bezárva. A vers a jól ismert kálnokisan elkalandozós, szándékosan fecsegős, a versnyelv és prózai megszólalás határán lebegő szövegvilágot kínálja az olvasónak. Itt azonban tartalmilag Kálnoki egy kissé, a szokásosnál is szórakozottabban, figyelmetlenül tájékozódott. Ugyanis, ha a széles körben nem is terjedt el, de az olasz, de még a magyar sajtóban is volt hatása Marinetti szokatlan ötletének. Marinettinek egyéb különös ötlete is voltak, például egy futurista szakácskönyv, melynek fő kuriózuma a rózsaleves, vagy egy alumínium nyakkendő viselése. Sőt, alumínium verses kötetet is megjelentetett. Marinetti 1933 áprilisában Budapesten is járt, és természetesen nem felejtette el különös, meglepő ötleteit népszerűsíteni. Itt említi alumínium könyvét is, mely krómozott filmlapokból áll, és időtálló lesz, nem fog egyhamar elrongyolódni. A korabeli magyar sajtóban visszhangra is talált Marinetti látogatása. Vasárnap Budapestre érkezett Marinetti szenátor, az Olasz Akadémia tagja, a futurizmus megteremtője. Délután a pesti Fassió székházában, a Fassió székháza, azaz olasz fasisztáknak a székháza volt, zsúfolt terem előtt mondott beszédet, írja az Est 1933 áprilisában. Az idézett tudósítás fotókat közöl Marinettiről, aki rögtönzött interjúban nyilatkozik az üvegkalapról. Igaz, hogy forradalmasítani akarja a férfi divatot? Kérdeztük tőle. De még mennyire? Ezen kívül szeretném egy kicsit fellendíteni a világ kalapiparát. Van ugyanis egy kitűnő kalapteóriám. Tessék a sútba dobni a mostani kalapokat. Színesítsük, tarkítsuk az utcát. A mai férfi kalapviselet elavult. Üveg, alumínium és cirok kalapokat kell viselni. Kalapra szükség van. Kalap nélkül az ember fél ember, régi kalapban, kemény kalapban pedig vaskalapos. És önnek milyen kalapja van, excellenza? Milyen kalapon van, milyen kalapon van? Fekete, puha kalapon. Miért kérdezi? Az alumínium nyakkendőről azt nyilatkozta, hogy 10 éven belül mindenki ilyet fog viselni, írja az Est. A temesvári hírlap több lapszámában is reagál a budapesti látogatásra. Említik, hogy Marinetti délelőtt üvegkalapot ajánl, délidőben plé kalapot, este pedig neoncső kalapot a láthatóság okán. Temesvári hírlap 1933. június 19. Teljes terjedelmében közlöm Fóti János újságírói nevén Ót parodikus bökversét, mely szintén azonnal reagál Marinetti ötletére, és szintén az üvegkalap címet viseli. E híren ne tessék nevetni, nem nélkülöz ez alapot, azt javasolja Marinetti, hogy hordjunk üvegkalapot. Ez indítványt én módosítom. Legyen inkább röntgen kalap, mely azt is megmutatja titkon, hogy mi van a kalap alatt. Írja a Pesti Hírlap 1903 áprilisi számában Fóti János. Marinetti budapesti látogatása olyannyira lázba hozta a honi sajtót, hogy nem csak számos cikk, fent említett vers, de több karikatúra is készült. Például Marinetti Budapesten címmel a látogatás emlékére. Új nemzedék 1933. április 15 évfolyam, 93. szám. Vagy Gáspár Antal rajz, amelyben egy asszony ezt kiabálja. Üvegruhát drótozni, fótozni, tessék. Pesti Hírlap vasárnapi 1933. május 7. A Borszem Jankó élszlap karikatúrája olyannyira ihletet kapott Marinettiről, hogy 20 humoros, kreatív kalap ötletet, kalap modellt közöl. Mülbeck Károly szintén rajzolt hasonlókat, az Új Idők című újság közölte. A teljesség igénye nélkül említem, hogy Marinetti kalaphóbortja mennyire foglalkoztatta a korabeli magyar sajtót. Említeteken kívül cikkezett róla a Tolnai Világlapja, a Nemzeti Újság és a Kolozsvári Keleti Újság is. Kálnoki a kötet címadásával kétséget kizáróan jelezte, hogy ez a Marinetti ötlet lesz a kötet motorja, reprezentatív verse, valamiféle eszenciája. Az üvegkalap egyszerre jelképezi a védtelenséget és a láthatóságot. Mesztelenné teszi a fejet. A kopaszok kopassága nyilvánvalóvá válik, a szép hajúak szép sörényét viszont lelapítja. A kalap hagyományosan a társadalmi státusz, a méltóság és a ránk zúduló természet, eső, hó, szél, nap, továbbá kiszámíthatatlanságok, például felettünk repülő madarak ürüléke ellen tökéletes védelmi eszköz. Ha ez az objektum üvegből van, elveszíti néhány funkcióját. Kiszolgáltatottá teszi a viselőjét, megizzad alatta a fej. A legkisebb ütésre is darabokra törik. Ez az emberi élet és a költői egzisztencia metaforája is lehetne. Kálnoki tréfás mentségeket hoz a termék bevezetése, népszerűsítése érdekében, de ne dőljünk be neki. Nem reklámozza, inkább leleplezi a kalap abszurditását. Például úgy népszerűsíti, hogy praktikus, mert éjjeli edénynek, lásd bilinek, és ivó edénynek egyaránt alkalmas az üvegkalap. Gusztus dolga. Kiváló megoldás, hogy vidéki író-olvasó találkozók után a vendégszálláson ágyunk alá tegyük, és ne kelljen téli fagyban, hálóinkben elvergődni az árnyékszékig. Nyári rekkenő hőségben pedig a forrásvíz alá tesszük, és már ihatjuk is a frissítő vizet. Ahogy a költő mondja, persze, ha adunk magunkra, másnap alaposan ki kellene mostunk az üvegkalapot, mielőtt a fejünkre tennénk. Mindazonáltal veszélyes is lehet, mert ha történetesen valakinek ráütnek a fejére, az üveg levághatja a fülét. Arról nem is beszélve, ha vaj van a fején, ne viseljen üvegkalapot, hirdeti egy korabeli élclap.
0: Marinetti és Kálnoki László Üvegkalapja című esszéjét Bozók Ferenc atya olvasta fel, és ezzel mai összeállításunk véget is ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. Köszönöm figyelmüket, és mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat e héten szombaton 21 óra 5 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Országos Egyetemi Lelkészségi Referatúra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának támogatásával idén is megszervezi az egyetemisták hagyományos országos zarándoklatát Mátraverebély Szentkútra szeptember 19-én és 20-án. A meghosszabbított jelentkezési határidő szeptember 10-e, azaz csütörtök. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az Élseki Palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a hatóságok értékelése szerint ők olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Részletekben nem bocsátkozott. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását, Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. A külügyminiszter nyilatkozatából a diplomáciai nyelvezet szabályai szerint az következik, hogy a 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott. Ezt mondta Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese az MT-nek. Kis Benedek József szerint a Tisza kormány teljesen jogosan utasított ki 10 orosz diplomatát, akik a közlemény alapján tehát diplomata fedésben lévő hírszerzők lehettek. A biztonságpolitikai szakértő az Indexnek azt mondta, mindez várható volt, hiszen az orosz hírszerzés régóta aktív Magyarországon, és már évekkel ezelőtt is indokolt lett volna a lépés. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, reagált Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő. Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, jelentette ki az ügyhöz kapcsolódóan az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz frakció szerint terelés az orosz diplomaták kiutasítása, a költségvetés helyzetéről és a be nem tartott ígéretekről így nem kell beszélni. A KDNP pedig a lépés beláthatatlan következményeitől tart, Oroszország a földgáz és kőolajimportban továbbra is megkerülhetetlen, és egy elhamarkodott diplomáciai lépés könnyen a magyar családok energiaszámláin csapódhat le, fogalmaztak. Pozitívan értékelte Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai válság rendezésében közvetítő Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai látogatását, tudatta az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Az említett amerikai képviselők látogatásának eredményeit pozitívan értékelték, és a munkát ezen a csatornán, mint ahogy egyébként néhány másikon is, folytatják, mondta Yuri Usakov, a két vezető mintegy egy órás telefonbeszélgetéséről beszámolva. Putyin kijelentette Trumpnak, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be napirend előtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett a vállalásra, miszerint 10 településenként évente 1 milliárd forintot a falvak használhatnak fel saját céljaikra. A kormányfő úgy vélekedett, a korábbi jobb és baloldali pártok is megosztották a társadalmat a városok és falvak mentén, de ennek véget kell vetni, hiszen egy országban élünk. Az országgyűlés megszavazta.

0: elutasította azt a több mint 200 oldalas javaslatot, amely a közigazgatásban megszünteti a vármegye, valamint a főispán kifejezéseket, újra megyék lesznek és kormány megbízottak. Emellett a mindenkori kormányfő miniszterelnöki illetménye bruttó 3,8 millióról 2,5 millió forintra csökken, ha az illető egyben országgyűlési képviselő is. Hivatalos látogatása Németországba utazik az országgyűlés elnöke csütörtökön, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Forsthofer Ágnes vitaindító beszédet mond a Konrad Adenauer alapítvány rendezvényén, emellett találkozik Julia Klöcknerrel, a Bundestag elnökével, valamint több rangos politikussal. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal 2024 és 26 közötti kommunikációs költései miatt hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen. Mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra, a Launch Design Kft. És a Newland Media Kft. Alkotta Balási Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál. Ez a teljes költségvetésének több mint negyede. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Óra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Ez Péterfi Attila, a szervezet elnöke közölte az MT megkeresésére. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja levelet intézett a többi EP képviselőhöz, amelyben azt írta, véleménye szerint Magyarországon egyre súlyosabb antidemokratikus folyamatok zajlanak. A Tisza kormány alkotmányos puccsot hajtott végre, és lebontja a demokráciát, írták. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban Zerkovics Béla, zeneszerző, színigazgató felvételeiből készült válogatással várjuk Önöket. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

papír előtte, s toll a kezembe, és semmi, de semmi sem jut az eszembe. Most hazudnom kéne, és hazudni fáj, de sajnos oly hatalmas úr a muszáj. Ha túl lesz az első kiábrándulásom, olvassa el újból-e pár sor írásom, majd megbocsájt nékem, sőt el is fele. Milyen szép lett volna, de jaj, nem lehet. Bözsi, ne sírjon!

Bözsi ne sírjon, Bözsikém drága, feledjen el. Mert szívem én nem vagyok méltó magához, jobb, ha ma megírom, mint holnap, ha átkoz. Mert magácska, mint a hó, olyan fehér, s én könnyelmű vagyok, meg léhal ledén. Én nem tudok szeretni hűséggel lágyan, mert rózsáról rózsára kerget a vágyam, csak kerüljön el inkább engem halál. Én jobb sorsra méltónak tartom. Hát Bözsi ne sírjon, Bözsikém drága, feledjen el. Ilyen az élet, Bözsikém édes,

Bözsi, ne sírjon, Bözsikém drága, feledjen el. Ma estére eljön, hogy karomba hújjon, s e levélke várja, majd ebből okuljon, mert várnak rám máshol a kis angyalok, hát elmegyek oda, én ilyen vagyok. S mi könnyezve gondol majd az elmúlásra, én ráparancsolok a cigány prímásra, hogy tegyen a hangszerére hangfogót, és tanulja meg ezt a kis búcsúzót. Bözsi, ne sírjon, Bözsikém drága, feledjen el. Ilyen az élet, Bözsikém édes, feledni kell.

Mikor minden kapu zárul, a sok séta téli fárul, nem csipog a sok fagyos felé. Ha minden pihen a házba, csak a zenés kávéházba, pikolózgassák a tarcmé. Mikor más már szövi álmát, feledve a napi lármát, én ilyenkor útnak indulok. Amikor

pipin a mágirá. Tetecski ballagom, az éjjel nappalunk, két jó cimbora, nem voltál még soha, mint én a hol.

a holdat soká nézem, holdkoros vagyok egészen, és ilyenkor nagyot mulatom. Rágjátok a primásra, ne hallgassatok ma másra, ma éjjel csak nékem húzzatok. Húzzátok a holdat éjjel, hozzatok sok

elárulom nagy titokba, hogy a közel hónapokba cserbe hagylak, jó öreg komár. Megnősül a züllött már,

egészen, csak egy keskeny ablakrésen, nem bánom, ha be is kandikálsz. Hiszen a te jelenléte használhat, de mit sem érte, kellő pillanatban.

ösmerém lelki világot, s te ösmerél engem. Elválaszthatatlanoknak neveztek az emberen. Hogyha a szemedbe néztem, lelked csak nekem virul, és ha kis kezedhez ért,

Nem tudom, miképpen történt, nem tudom, hová tűntél. Elszállt a tavasz, a nyár is, s itt az ősz közel a tél. Kertünk most szomorú árva, dalos madárkán szokott.

nem üres szavakkal, de sok más javakkal újíthatom meg a nő. Meglepem kanappal, egy modell darabbal, vagy kap egy szép karnő. Elviszem zserbóba, színházba, autóba, mindenképp kényeztetem.

egy kis nivelő, hogy szüljek ma úgy, mint az elő. Az egyik kocsmával, a másik kocsmába, törzsdál.

kaptam mára egy klub vacsorára kapukulcs vagy kimenő. Oly gyorsan leszárom, addig sorra járom, a sok elhagyott snő. Ma pesgőben úszunk, és a falra kúszunk,

az előtt. Az egyik kocsmával, a másik kocsmába, törzs kávéházamból, szelés kávéházba, azt mondják,

0: szép leány, a kis bizus, karcsú formás kis cicus, gödrös puncut arcocskáján rózsapír.
1: Szemben van egy szoba úr, civil csak nem hadnagy úr, beköltő az Isten adta verset ír.
0: Románcot, ódát, száz szonettet, madrigált, mert hát imádom Isten nőm nekem.
1: S mi

0: Négy óra múlt negyed öt, mikor a kislány bejött, és egy csésze kakaót reszketve kért.
1: S elütötte a hetet, sőt már fél nyolc lehetett, mikor az a kis uzsonna véget ért.
0: S hogy ízlet minden, abból sejtem én, csupán, hogy folytatása is következik.

0: addig járta a vizit, míg egy szép nap a gizit, az anyakönyvvezetőhöz elvivém.
1: Rég vagyunk már házasok, jókedvűek, boldogok, sokszor várunk vendégeket, ő meg én.
0: De boldogságunk akkor teljes, úgy bizár, ha az

0: Kapszászféle jót,
1: tortát, kompótot.

0: éjjel az omnibusz tetején. Emlékszel kicsikém, de csuda volt. Kislegény lakás, parfüm is brilliáns, hiába hatnak idegemre szem, hogy nincs alig edve.
1: Bomb és mamlogár, és autóvár sanyár, hogy vágy mész az omnicsek után.
0: Rügyeztek a fár,

apró legény, ma este munkába állsz. Mókáz neves, hogy pénzt keres, ha kell, a fejedre állsz. Most még tiéd mezős a rét, most még van játékszered, de este már a munka vár, kezdődik az életed.

szépet vágni, magaddal törődj csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, hű szeretőnek, ne higgy az eskünek.

Nem voltam én mindig szegény, jó anyám gonddal nevelt, ágyam fölött ő örködött, s altatódott.

Ő volt a fény, éltem egén, miként egy oltári szent. Te jött egy más komédiás, s ő már a másikkal. Jó kedvű volt, rád nem gondolt, jó anyád cserbe hagyott, de jó apád, vigyázz reád, ő lesz az őrangya. Hát tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacapni, sírni, ha kell, tanulj a rosszhoz is jó képet várni, magaddal törődj csak, már senki.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. szeptember 9-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Az éjszakás technikai segítséget Tompos Péternek köszönjük. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: A nap imája.
1: Engedd, hogy dicsérjelek téged, ó Szűz Mária. Engedd, hogy különleges módon dicsérhesselek téged. Engedd, hogy érted és csak érted éljek, dolgozzam, szenvedjek, lemondjak magamról és érted halljak meg. Engedd, hogy hozzád vezethessem az egész világot. Engedd, hogy neked még nagyobb, ha lehet, a legnagyobb magasztalást tudjam megadni. Engedd, hogy olyan tiszteletet tudjak neked megadni, amit még senki nem tudott. És engedd, hogy mások a te felmagasztalásod igyekezetében engem felülmúljanak, és utána én őket. És így ebben a nemes versenyben, a te tiszteletedben egyre jobban növekedjem, egyre erősebbé váljak. Úgy, ahogyan elvárja tőlem az, aki téged oly kimondhatatlan módon mindenki fölé rendelt. Egyedül benned olyan páratlan módon dicsőült meg az Isten, ahogyan más szentben nem. Érted teremtette Isten a világot. Érted hívott életbe engem is az Isten. Micsoda boldogság ez nekem. Engedd, hogy dicsérjelek, ó Szűz Mária!

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a hatóságok értékelése szerint ők olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Részletekben nem bocsátkozott. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását, Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. A külügyminiszter nyilatkozatából a diplomáciai nyelvezet szabályai szerint az következik, hogy a 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott. Ezt mondta Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese az MT-nek. Kis Benedek József szerint a Tisza kormány teljesen jogosan utasított ki 10 orosz diplomatát, akik a közlemény alapján tehát diplomata fedésben lévő hírszerzők lehettek. A biztonságpolitikai szakértő az Indexnek azt mondta, mindez várható volt, hiszen

Az orosz hészezés régóta aktív Magyarországon, és már évekkel ezelőtt is indokolt lett volna a lépés. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, reagált Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő. Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, jelentette ki az ügyhöz kapcsolódóan az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz frakció szerint terelés az orosz diplomaták kiutasítása, a költségvetés helyzetéről és a be nem tartott ígéretekről így nem kell beszélni. A KDNP pedig a lépés beláthatatlan következményeitől tart, Oroszország a földgáz és kőolajimportban továbbra is megkerülhetetlen, és egy elhamarkodott diplomáciai lépés könnyen a magyar családok energiaszámláin csapódhat le, fogalmaztak. Pozitívan értékelte Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai válság rendezésében közvetítő Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai látogatását, tudatta az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Az említett amerikai képviselők látogatásának eredményeit pozitívan értékelték, és a munkát ezen a csatornán, mint ahogy egyébként néhány másikon is, folytatják, mondta Yuri Usakov, a két vezető mintegy egy órás telefonbeszélgetéséről beszámolva. Putyin kijelentette Trumpnak, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be napirend előtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett a vállalásra, miszerint 10 településenként évente 1 milliárd forintot a falvak használhatnak fel saját céljaikra. A kormányfő úgy vélekedett, a korábbi jobb és baloldali pártok is megosztották a társadalmat a városok és falvak mentén, de ennek véget kell vetni, hiszen egy országban élünk. Az országgyűlés megszavazta azt a több mint 200 oldalas javaslatot, amely a közigazgatásban megszünteti a vármegye, valamint a főispán kifejezéseket, újra megyék lesznek és kormány megbízottak. Emellett a mindenkori kormányfő miniszterelnöki illetménye bruttó 3,8 millióról 2,5 millió forintra csökken, ha az illető egyben országgyűlési képviselő is. Hivatalos látogatása Németországba utazik az országgyűlés elnöke csütörtökön, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Forsthofer Ágnes vitaindító beszédet mond a Konrád Adenauer alapítvány rendezvényén, emellett találkozik Julia Klöcknerrel, a Bundestag elnökével, valamint több rangos politikussal. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal 2024 és 26 közötti kommunikációs költései miatt hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen. Mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra, a Launch Design Kft. És a Newland Media Kft. Alkotta Balási Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál. Ez a teljes költségvetésének több mint negyede. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Óra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Ez Péterfi Attila, a szervezet elnöke közölte az MT megkeresésére. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja levelet intézett a többi EP képviselőhöz, amelyben azt írta, véleménye szerint Magyarországon egyre súlyosabb antidemokratikus folyamatok zajlanak. A Tisza kormány alkotmányos puccsot hajtott végre, és lebontja a demokráciát, írták. Augusztusban 1,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak éves összevetésben, miközben az élelmiszerek átlagosan 1,4%-kal olcsóbbak lettek. Havi alapon 0,2%-os áremelkedést mért a KSH. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban, közölt az MT-vel az élő környezetért felelős minisztérium. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható, tette hozzá a tárca. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából

Leó pápa a Genazzano kegyhelyén, Máriában az üdvösség otthonra lel, Isten velünk van. 14. Leó pápa a nyugat-afrikai fiatalokhoz, legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi.

0: Leó pápa homíliája Genazzano kegyhelyén. Máriában az üdvösség otthonra lel, Isten velünk van. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leó pápa a Róma közeli Genazzano jó tanár szűzanya kegyhelyére látogatott, amelyet ágostorrendi szerzetesek gondoznak. Leó pápa szentmisét mutatott be rendtársai koncelebrálásával, majd aranyrózsát ajándékozott Szűz Máriának, végül pedig lelepezte azt a freskót, amely őt magát ábrázolja, imádkozva a kegykép előtt, ahogy ez szokássá vált az ide zarándokló pápa elődeinek példái nyomán. A Szentatya homíliája kezdetén felidézte első látogatását itt, a jó tanár szűzanyag egyhelyén, amelyet alig 2 nappal megválasztása után tett, amikor ezt írta a bazilika vendégkönyvébe.
1: Come ricorderete, già nei primi giorni del pontificato, ho sentito il dovere e un profondo desiderio di avvicinarmi a Genazzano, al santuario della Madonna di Buon Consiglio.
0: Pápaságom első napjainak, kötelességemnek és mély vágyamnak éreztem, hogy közel kerüljek a Genazzanói jótanár szűzanyag egyhelyéhez, aki egész életemben elkísért anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával, aki mindig is hitem középpontjában állt. Örömmel vagyok ismét itt, hogy veletek ünnepeljem a Szent Szűz születésének vigíliáját, és hogy a gyermek Máriára bízzam mindazt, ami megszületik ebben a szegény és nagyszerű emberiségben, amely oly törékeny, mint egy hajtás, mégis Isten hűségének jele, folytatta a pápa. Igen, Mária egy másfajta napnak a hajnala, egy olyan világi, amely végre megszabadult a gonosztól. Mi itt vagyunk mellette, az oltár körül, amelyről üdvösség köszönt ránk, ami átalakít minket, fiában a gyermekeit. Kérjük tőle az ő jó tanácsát, hogy befogadjuk az Isten ígét, hogy megőrizzük azt magunkban, és világra húzzuk bölcs döntések és hiteles megtérés által. A pápa szentmise bibliai üzenetét Villanovai Szent Tamás, ágostorrendi szerzetes és püspök segítségével értelmezte, aki életét a szegények szolgálatának szentelve mélyen behatolt a hit igazságába. A szent püspök képes volt meglátni Mária kicsinségének és úgymond peremre szorult helyzetének paradoxonát, amelyet az üdvösség rendjének középpontjába helyezett. Leó pápa feltette a kérdést. Milyen lehetett egy kislány születés a Joachim és Anna idejében? Villanovai Szent Tamás mélyen belemerült ebbe a témába. Sokszor elgondolkodtam, írja, és megkérdeztem magamtól, hogy az evangelisták, akik oly sokat beszéltek Keresztelő Jánosról és az apostolokról, miért mesélik el nekünk olyan szűkszavúan Szűz Mária történetét, aki élete eseményeiben és személyes mivoltában mindenki mást felülmúl. Megkérdezem, folytatja a szent püspök, miért nem hallottunk még fogantatásáról, születéséről, neveltetéséről, szokásairól, az őt ékesítő erényekről, arról, hogy milyen emberi kapcsolata volt fiával, hogyan viszonyult hozzá, hogyan élt az apostolokkal mennybe menetele után. Mindezek a dolgok fontosak voltak, és a hívek rendkívül állítottal olvasták volna őket, és az egyszerű emberek is gyönyörködtek volna bennük. Ó, evangélisták, hozzátok fordulok!
1: Perché avete tralasciato dettagli così gioiosi, così attesi, così piacevoli?
0: Miért fosztottatok meg minket hallgatásotokkal ilyen nagy örömtől? Miért hagytatok ki ilyen örömteli, oly régóta várt, oly gyönyörűséges részleteket? Leó pápa fontos jelzéseket talál a püspök szavaiban a hitünk számára. Először is, kérdezzük meg a Szentírást és szerzőit, vitassuk meg a szöveget, lépjünk párbeszédbe a Jelenések könyvének tanúival, mint barátokkal, ajánlotta a Szentatya. Valóban, szentek polgártársai vagyunk, és Istennek házanépe, ahogy Pál apostol tanítja, és magától Máriától tanuljuk meg a bölcsességet, amellyel Istennel beszélget, amikor kérdéseket tesz fel neki, értelmezi az eseményeket, őrzi és összekapcsolja azokat a szívében, ahogy Lukács evangélista beszámol róla. Máté evangélium azonban hallgatásával, mintha villanóvai Szent Tamást igazolná. Hallottuk a felolvasott evangéliumban, amin beszámol Mária jelenlétéről, aki maga egyetlen szót sem szól. Mégis Mária és a benne élő fia puszta jelenléte mozgatja az egész történetet, Józsefnek és egész háza népének a történetét. Mária jelenléte minőségi ugrást indít el a nemzetség történetében, mint egy váratlan újdonság, amely képes nem csak az új elvárásokat, hanem az ember kiszámítható viselkedését is módosítani. Amit József hall, amit eldönt és amit tesz, az voltaképpen válasz Istennek és a Máriában való jelenlétének, az ő abszolút különbözőségének, amely túlmutat minden lehetséges emberi elbeszélésen. Máriában az üdvösség otthonra talál. Isten velünk van. A villanóvai püspök így folytatja. Nos, ami az általam említett gondolatokat illeti, hogy miért nem írta könyvet a szűzony a tetteiről, mint ahogy Pál tetteiről tették, az egyetlen dolog, ami eszembe jut, mindez azért történt, mert a Szentléleknek így tetszett. Az evangelisták pedig ösztönösen hallgattak róla, egyszerűen azért, mert a szűzony a dicsősége, ahogyan a Zsoltárban olvassuk, teljesen benne volt Máriában. Vagy jobban elképzelhető a leírtaknál, mint ami elegendő lett történetének címbéri foglalataként, vagyis hogy Jézus tőle született.
1: Cos'altro vuoi sapere? Cos'altro cerchi nella Vergine? Ti basti sapere che è la madre di Dio.
0: Mit akarsz még tudni? Mit keresem még a szűzben? Elég, ha tudod, hogy ő Isten anyja. Kedves testvérek, folytatta Leó pápa, szédüljünk meg e nagy misztérium előtt, mert hiszen lehetetlen megszokni azt. Egy kislányka születését ünnepeljük, aki arra hivatott, hogy teremtőinek anyja legyen, az üdvözítő Istennek az anyja. Ő mégis egyszerűen gyermekként születik, akár csak a mi lánykáink és leány unokáink, kiket karjainkban tartunk. Nemes és magasztos címekkel illetjük őt, nagyasszony és királynő, de Isten útja egyszerűbb és csendesve volt és marad is, ám mégsem kevésbé erőteljes és kevésbé átformáló. Ez Jézus útja, aki az elsőszülött sok testvér között. Így Máriahoz hasonlóan mi is eleve arra vagyunk rendelve, hogy a fiú képmásához legyünk hasonlóak. Persze kegyelem által, de mégiscsak úgy, hogy az ő útját, az ő választását kívánjuk és részesítjük előnyben más utakkal szemben. Jézus Krisztusban Isten a legszerényebb történelmi körülményeket és a legszerényebb teremtményeket választotta, hogy kinyilvánítsa országának egyedülállóságát, amelyben az erőszakosnak nincs helye, és ahol a mindenhatóság maga a teremtés, a szolgálat és az életről való gondoskodás. Hosszú beszéde végén a Szent Atya hozzáfűzte még villanóvai Szent Tamás püspök szavait. Engedd szabadjára a képzeletedet, tágítsd ki megértésed határait, és fessél meg lelked mélyén egy olyan fiatal nőt, aki a legtisztább, a legokosabb, a legszebb, a legájtatosabb, a legalázatosabb, a legszelidebb, tele minden kegyelemmel, a legszentségesebb, minden erényelékes, minden karizmával feldíszített, Istennek teljesen tetsző. Tágíts ki őt, amennyire csak tudod, képzeld el, amennyire csak képes vagy rá. Szent Tamás erre a csodálatos képzelőerő gyakorlatra hív minket, és megjegyzi, a Szentlélek nem foglalta őt írásba, hanem arra várt, hogy te fessed meg őt belülről.
1: Cari fratelli e sorelle, è proprio così. Nella preghiera contemplativa prende forma ciò che il mondo non ci racconta, ma esiste già.
0: Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, pontosan így van. A szemlélődő imában az ölt testet, amit a világ nem tud elmondani nekünk, pedig már létezik, ami még láthatatlan, mégis egyfajta új erővel rendelkezik önmagában. Ez nem fantázia, hanem profécia. Nekünk pedig szükségünk van erre a proféciára napjainkban, a pusztítás és a bizonytalanság idején, hogy lássuk Isten munkáját és szolgáljuk azt. A Szent Mise olvasmányában a kicsiny Betlehemben Mikiás próféta megérezte a béke királyának felemelkedését, akinek köszönhetően végre biztonságban élhetünk a földön. És ma a Szent Mise első könyörgésében a kicsi Máriához fordulva azt kértük, hogy születésének ünneplése növelje a békénket. Igen, testvéreim, szeretnénk elképzelni a békét, szeretnénk kiszélesíteni a megértés határait, és lelkünkben megfesteni, hogy aztán felismerjük. Az már valójában létezik, hogy befogadjuk és szolgáljuk ezt a békét. Mindez Isten ajándéka, a feltámadott lehellete, a Szentlélek műve.
1: Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo.
0: Hagyjuk, hogy a béke növekedjen bennünk. Ki fog sarjadni a béke a világban? A jó tanács anyja pedig kísér minket ebben a küldetésünkben, zárta homíliáját 14. Leó pápa a Róma közeli Genazzano jó tanács bizonyna kegyhelyén bemutató Szent Mise során.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: 14. Leópápa a nyugat-afrikai fiatalokhoz. Legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. 14. Leó videó üzenettel fordult a szeptember 7-e és 12-e között megrendezett első nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőihez. A Szentatya arra buzdította a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok egy feláldozott nemzedék, hangsúlyozta, emlékeztetve őket arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte a fiatalokat, hogy építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között, senkit se rekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tegyenek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről.
1: Peace be with you.
0: Béke veletek! Ezekkel a szavakkal köszöntötte 14. Leó a nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőit. A Szentatya örömét fejezte ki, hogy videó üzenetével csatlakozhat az első alkalommal megrendezett találkozóhoz, és méltatta a térség püspöki konferenciáinak kezdeményezését, amelyek lelkipásztori prioritásai középpontjába helyezték a fiatalokat. A pápa meggyőződésének adott hangot, hogy az együtt töltött napok segítenek a résztvevőknek növekedni a hitben, ugyanakkor elmélyíteni azokat az értékeket is, amelyek a másokkal való találkozásból és a feléjük való nyitottságból fakadnak. 14. Leó nem hallgatta el azokat a nehézségeket sem, amelyekkel a nyugat-afrikai fiataloknak szembe kell nézniük. Sok válság sötétíti el látóhatárukat, a kételj, a bizonytalanság, és olykor a biztonság hiánya súlyos teherként nehezedik vállukra, és felboríthatja a jövőre vonatkozó terveiket.
1: At a time when so many crises seem to darken your horizon, I wish to encourage you to move forward without losing hope.
0: Arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy haladjatok előre, anélkül, hogy elveszítenétek a reményt, fordult hozzájuk a pápa. A Szentatya különösen is határozott üzenetet fogalmazott meg azokkal a véleményekkel szemben, amelyek szerint a mai afrikai fiatalok egy elveszett vagy feláldozott nemzedéket alkotnának. Nem vagytok egy feláldozott nemzedék, ahogyan azt sokan gondolhatják. Isten egyházának családjában ti vagytok Isten jelene, az egyház jelene, hangsúlyozta 14. Leó. A fiatalok előtt álló egyik nagy kihívás a pápa szerint az, hogy képesek legyenek együtt haladni, és ezáltal pozitív változást előidézni saját társadalmukban. Az együtthaladás pedig azt jelenti, hogy senki sem maradhat peremre szorult, kirekesztett. Ez különösen fontos egy olyan térségben, ahol különböző népek, kultúrák és vallási hagyományok élnek egymás mellett. 14. Leó ezért világos küldetést bízott a fiatalokra. Legyetek hídépítők népek, kultúrák és vallások között. Ehhez maga Jézus adja a példát. A keresztény embernek úgy kell élnie, ahogyan mestere és ura élt, aki senkit sem zárt ki útjából. Jézus felismerte Isten jelenlétét azokban is, akik a társadalom peremén éltek, sőt azokban is, akik nem tartoztak saját népéhez, emlékeztetett a Szentatya.
1: Cher jeune, je compte sur vous et je vous fais confiance. L'Église vous fait confiance.
0: Kedves fiatalok, számítok rátok és bízom bennetek, az egyház bízik bennetek, folytatta 14. Leó. A pápa arra kérte őket, hogy szavaikkal és tetteikkel erőteljes üzenetet közvetítsenek egy olyan világ számára, amelyet háborúk és különféle konfliktusok járnak át. Legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. A fiataloknak azonban ehhez meg kell tanulniuk felismerni azt is, mi az, ami valóban értékes, és mi az, ami csupán látszólag kínál boldogságot. Ne áldozzátok fel oly értékes fiatalságotokat a hamis élvezetek és a felszínesség oltárán, figyelmeztetett a pápa. 14. Leó ennek kapcsán saját, a 2025-ös ifjúsági világnapra írt üzenetéből idézett. A modern technológia és különösen a mobiltelefonok világára utalva rámutatott. Az ember legmélyebb kérdéseire nem ad választ a képernyők előtt töltött végtelen idő. Legmélyebb kérdéseink sem meghallgatásra, sem válaszra nem találnak mobiltelefonjaink végtelen görgetésében, amely leköti figyelmünket, miközben elménket fáradtan, szívünket pedig üresen hagyja. A valódi vágyakat nem lehet önmagunkba zárva, vagy túlságosan szűk körökben megvalósítani, figyelmeztetett.
1: La réalisation de nos désirs authentiques passe toujours par le fait de sortir de nous-mêmes.
0: Hiteles vágyaink beteljesedése mindig megköveteli, hogy túllépjünk önmagunkon. Videó üzenete végén 14. Leo Szűz Mária, a béke királynője oltalmába ajánlotta a nyugat-afrikai fiatalokat. Különösen azokra az országokra gondolt, amelyek időről időre összetett válságokkal kénytelenek szembenézni.
1: May she intercede with her son Jesus Christ for the integral human development of your dear nations.
0: A pápa azért fohászkodott, hogy Mária járjon közben fiánál, Jézus Krisztusnál, e nemzetek teljes körű emberi fejlődéséért. Végül Isten bőséges kegyelmét kérte a fiatalokra, a papságra és mindazokra, akik a fiatalok szolgálatában dolgoznak, majd apostoli áldását adta a találkozó résztvevőire. Az Úr őrizzen meg benneteket mindig szeretetében.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Országos Egyetemi Lelkészségi Referatúra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának támogatásával idén is megszervezi az egyetemisták hagyományos országos zarándoklatát Mátraverebély-Szentkútra szeptember 19-én és 20-án. A meghosszabbított jelentkezési határidő szeptember 10-e, azaz csütörtök. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a hatóságok értékelése szerint ők olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Részletekben nem bocsátkozott. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását, Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. A külügyminiszter nyilatkozatából a diplomáciai nyelvezet szabályai szerint az következik, hogy a 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott. Ezt mondta Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese az MT-nek. Kis Benedek József szerint a Tisza kormány teljesen jogosan utasított ki 10 orosz diplomatát, akik a közlemény alapján tehát diplomata fedésben lévő hírszerzők lehettek. A biztonságpolitikai szakértő az Indexnek azt mondta, mindez várható volt, hiszen az orosz hírszerzés régóta aktív Magyarországon, és már évekkel ezelőtt is indokolt lett volna a lépés. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fog adni, reagált Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő. Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, jelentette ki az ügyhöz kapcsolódóan az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz frakció szerint terelés az orosz diplomaták kiutasítása, a költségvetés helyzetéről és a be nem tartott ígéretekről így nem kell beszélni. A KDNP pedig a lépés beláthatatlan következményeitől tart. Oroszország a földgáz és kőolajimportban továbbra is megkerülhetetlen, és egy elhamarkodott diplomáciai lépés könnyen a magyar családok energiaszámláin csapódhat le, fogalmaztak. Pozitívan értékelte Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai válság rendezésében közvetítő Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai látogatását, tudatta az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Az említett amerikai képviselők látogatásának eredményeit pozitívan értékelték, és a munkát ezen a csatornán, mint ahogy egyébként néhány másikon is, folytatják, mondta Yuri Usakov, a két vezető mintegy egy órás telefonbeszélgetéséről beszámolva. Putyin kijelentette Trumpnak, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be napirendelőt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett a vállalásra, miszerint 10 településenként évente 1 milliárd forintot a falvak használhatnak fel saját céljaikra. A kormányfő úgy vélekedett, a korábbi jobb és baloldali pártok is megosztották a társadalmat a városok és falvak mentén, de ennek véget kell vetni, hiszen egy országban élünk. Az országgyűlés megszavazta azt a több mint 200 oldalas javaslatot, amely a közigazgatásban megszünteti a vármegye, valamint a főispán kifejezéseket, újra megyék lesznek és kormány megbízottak. Emellett a mindenkori kormányfő miniszterelnöki illetménye bruttó 3,8 millióról 2,5 millió forintra csökken, ha az illető egyben országgyűlési képviselő is. Hivatalos látogatásra Németországba utazik az országgyűlés elnöke csütörtökön, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Forsthofer Ágnes vitaindító beszédet mond a Konrád Adenauer alapítvány rendezvényén, emellett találkozik Julia Klöcknerrel, a Bundestag elnökével, valamint több rangos politikussal. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal 2024 és 26 közötti kommunikációs költései miatt hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen. Mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra, a Launch Design Kft. És a Newland Media Kft. Alkotta Balási Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál. Ez a teljes költségvetésének több mint negyede. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Óra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Ez Péter Fiatilla, a szervezet elnöke közölte az MT megkeresésére. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja levelet intézett a többi EP képviselőhöz, amelyben azt írta, véleménye szerint Magyarországon egyre súlyosabb antidemokratikus folyamatok zajlanak. A Tisza kormány alkotmányos puccsot hajtott végre, és lebontja a demokráciát, írták. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Sok szeretettel köszöntjük Ádám, Dorottya és Szergiusz nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Az Ádám héber eredetű bibliai név, jelentése ember. Más kutatás szerint a jelentése vörös, vörös földből való. A Dorottya görög eredetű név, jelentése Isten ajándéka. A magyar név a latin Dorotea változatból származik. A Szergiusz latin eredetű név, római nemzetség névből származik. Jelentése megőrző, gondozó, felügyelő, felvigyázó. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1552-ben a törökök 60-70 ezer fős hadserege megostromolta a Dobó István parancsnoksága alatt álló Egri várat. Az akkori naptár szerint szeptember 1-én. A mostani naptár szerint szeptember 9-én kezdődött a vár körbevétele, a támadások szeptember 16-án indultak meg a vár ellen, és október 17-én vonult el a török sereg. A körülbelül 2000 fős várőrség 5 hét alatt visszaverte a támadást, visszavonulásra kényszerítette a török sereget. Eger várának döntő szerepe volt a felvidék védelmében, a törökök csak 1596-ban tudták elfoglalni ezt a végvárat. 1969-ben határozatban rendelték el, hogy az egyházi szertartásokat szocialista ünnepségekkel kell helyettesíteni. Az egyházak befolyásának visszaszorítására az MSZMP-KB határozatot hozott az egyházi szertartások, így a keresztelő, az esküvő, a temetés szocialista ünnepségekkel való helyettesítésére. 1968-ban az Egyesült Államokban elkezdték építeni a Nimitzet, a világ legnagyobb repülőgép anyahajóját. A hajót Chester Nimitz flotta admirálisról nevezték el, aki 1945. december 15-e és 1947. december 15-e között irányította a tengerészeti hadműveleteket. Az építmény 91 ezer tonnás, atommeghajtású. 1828-ban megszületett Lev Tolsztoj, orosz író. Minden idők egyik legnagyobb regényírójának tekintik a Háború és béke és az Anna Karenina című művei miatt, melyeknek középpontjában az orosz élet realista ábrázolása áll. 1931-ben megszületett Latinovits Zoltán, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, színész király. Érdemes művész, a magyar színház művészet kiemelkedő egyénisége, posztumusz Kossuth díjas. Édesanyja Gundel Katalin a világ legendás vendéglátós familiája sarja. Második férjétől, Fren Reisz Istvántól születtek Latinovits féltestvérei, Bújtor István és Fren Reisz Károly. Építészdiplomát szerzett, majd a debreceni Csokonai Színházhoz szerződött. 1962-ben került a fővárosba, a Víg Színházhoz. Játszott és rendezett Veszprémben. Utoljára a Fővárosi Operett Színházban lépett fel. Szuggesztív indulatok, belső tűz, az érzelmek és az értelem harmóniájából fakadó alakábrázolás jellemezte művészetét. 1959-ben filmezett először. Több mint 50 filmben játszott, legemlékezetesebbet az Isten hozta őrnagyúr és a Huszárik Zoltán rendezte Szimbád szerepében alakított. Kiváló volt Adi, József Attila, I. és Gyula verseinek előadójaként is. Rendezőként is a megszállottság és a kérlelhetetlen igényesség jellemezte. Latinovits sokat viaskodott az akkori hatalom képviselőivel. Igazságkeresését, jobbító szándékát írásban is megfogalmazta a Kötszurkáló című önéletrajzi kötetében. A kortársak meg nem értése felőrölte idegeit. Máig vitatott, hogy a balatonszemesi vasútállomáson véletlen baleset történt-e vele, vagy öngyilkos lett. 1830-ban megszületett Tüköri Lajos, az 1848-49-es szabadságharc főhadnagya. A magyar szabadságharc főhadnagya a törökországi emigráció őrnagya, az olasz egyesítés mártírezredese. Az 1848-49-es években az első békési zászlóaljba került, amely az erdélyi harcokban szép sikereket ért el. Itt nevezték ki hadnaggyá, majd főhadnaggyá. A világosi fegyverletétel után a török hadseregbe lépett, ahol a krími háborúban tanúsított hősiességéért őrnaggyá nevezték ki. 1860-ban csatlakozott Garibaldihoz és a palermói felkeléshez. Palermo egyik főútvonalát róla nevezték el. 1831-ben megszületett Izsó Miklós szobrász, a 19. századi magyar szobrászat egyik legjelentősebb alakja. Izsó Miklós részt vett a szabadságharcban, világos után bújdosott. Bécsben és Münchenben tanult. Legismertebb műve a Búsuló juhász című zsánerszobra. Ezen kívül sok emlékművet készített, melyek közül kiemelkedik Csokonai szobra Debrecenben. Jelentősek híres kortársairól mintázott mellszobrai. A népéletből vett jeleneteket sok jelentős művében dolgozta fel. 1938-ban megszületett Bercelli István, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, baszbariton, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. 1951-ben megszületett Tordasi Ildikó, olimpiai bajnok vívó. Az MTK vörös meteor sportolója országos bajnokságokon 6 győzelmet szerzett, 3-3 egyéniben, illetve csapatban. Az 1976. évi montreali olimpián egyéniben arany, 1972-ben Münchenben csapattagként ezüst, 1976-ban Montreálban, majd 1980-ban Moszkvában bronzérmes lett. A világbajnokságokon 1971 és 82 között csapattagként összesen 1 arany, 7 ezüst és 1 bronzérmet szerzett. Az 1971. évi ifjúsági világbajnokságokon egyéni aranyérmes volt. Magyarországon 2-szer, 1973-ban és 1976-ban választották az év női sportolójává. 1957-ben megszületett Mucsi Zoltán, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész. 1941-ben megszületett Otis Redding, amerikai szól- és blues-énekes, aki 26 évet élt, mégis az amerikai könnyűzene egyik legismertebb alakja. 6 nagy lemeze jelent meg életében, majd halála után még 5 stúdióalbuma is megjelent. Harmadik lemeze az Otis Blue, Otis Redding Sing Souls, bekerült az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz listára. Repülőgép szerencsétlenség áldozata lett. 1982-ben megszületett Péter Szabó Szilvia, énekesnő, a Nox együttes egykori tagja. 1995-ben meghalt Móricz Virág, író. Móricz Zsigmond leánya és Móricz Lili testvére. 1936-ban megnyerte a Nyugat pályázatát Bukaresti éjszaka című novellájával. 1829-ben meghalt Vitkovics Mihály, az első író, aki magyar műveket fordított le idegen nyelvre. Nyelvújító, költő, meseíró volt. Vitkovics részt vett az MTA felállításának előkészítésében. Népdal kíséretei, szerb népdal és rege átdolgozásai az első eredmények a műfajban. Jó nevű ügyvédként került kapcsolatba több tekintélyes családdal, és kötött barátságot a pesti írókkal. Ő fordította szerb nyelvre Kármály József Fanni hagyományai című művét, és ezzel utat nyitott a magyar irodalom külföldi megismertetéséhez. 1866-ban meghalt Cucor Gergely költő és nyelvész, bencés tanár, akadémikus. Cucor 1845 és 66 között az akadémia megbízásából élete végéig kisebb-nagyobb megszakításokkal a magyar nyelv szótárának összeállításával foglalkozott. 1848 végén Kossuth hírlapjában kiadta királyellenes forradalmi versét, a Riadót. Ezért világos után 6 évi várfogságra ítélték. 1851-ben szabadult Kufsteinból. Ettől kezdve ismét a szótáron dolgozott, illetve a Nemzeti Színházban volt dramaturg. Munkássága kiterjedt történelmi, földrajzi és más tárgyú ismeretterjesztő művekre, fordításokra. A magyar romantikus nemzeti eposz egyik megteremtője. Főműve az Augsburgi ütközet, amely a kalandozó magyarok 901. évi győzelméről szól. Ódái és balladái a hazafias liberalizmus eszméit fejezik ki a romantika eszközeivel. 1948-ban meghalt Putnoki László vegyészmérnök, az üvegipar egyik európai szaktekintélye. Putnoki László egyetemi tanulmányait Karlsruhe-ban végezte, 1911-ben szerzett diplomát, 1913-ban pedig vegyészmérnöki doktori szigorlatot tett, közben több külföldi tudományos műhelyben is dolgozott. Hazatérése után a Budapesti Műegyetem elektrokémiai tanszékén kezdett dolgozni, ahol 1918-ban megbízták a szervetlen kémiai csoport megalakításával. Legfőbb tudományos eredményei az üvegféleségek előállítása és az üveggyártási problémák megoldása területén születtek. Tudományos munkássága mellett fontosnak tartotta a tanítást is, több tantervi reform készítésében vett részt. 1930-tól haláláig a legfelső bíróság vegyipari szakértője volt. 1984-ben meghalt Máté Péter, énekes, zeneszerző. 37 évesen szívroham következtében hunyt el. A 20. század egyik legkiemelkedőbb magyar zenei tehetsége volt. Feleségével, Dékány Zsaroltával, valamint az Express együttessel is dolgozott együtt. Életében mindössze 4 lemeze jelent meg, halála óta több mint 20. Elmegyek című dala Nikolász címmel Szilvi Vártan előadásában világsláger lett. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Miniszter nyilatkozatából a diplomáciai nyelvezet szabályai szerint az következik, hogy a 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott. Ezt mondta Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese az MT-nek. Kis Benedek József szerint a Tisza kormány teljesen jogosan utasított ki 10 orosz diplomatát, akik a közlemény alapján tehát diplomata fedésben lévő hírszerzők lehettek. A biztonságpolitikai szakértő az Indexnek azt mondta, mindez várható volt, hiszen az orosz hírszerzés régóta aktív Magyarországon, és már évekkel ezelőtt is indokolt lett volna a lépés. Oroszország kemény, és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, reagált Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő. Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, jelentette ki az ügyhöz kapcsolódóan az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz frakció szerint terelés az orosz diplomaták kiutasítása, a költségvetés helyzetéről és a be nem tartott ígéretekről így nem kell beszélni. A KDNP pedig a lépés beláthatatlan következményeitől tart, Oroszország a földgáz és kőolajimportban továbbra is megkerülhetetlen, és egy elhamarkodott diplomáciai lépés könnyen a magyar családok energiaszámláin csapódhat le, fogalmaztak. Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai válság rendezésében közvetítő Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai látogatását, tudatta az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Az említett amerikai képviselők látogatásának eredményeit pozitívan értékelték, és a munkát ezen a csatornán, mint ahogy egyébként néhány másikon is, folytatják, mondta Yuri Usakov, a két vezető mintegy egy órás telefonbeszélgetéséről beszámolva. Putyin kijelentette Trumpnak, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be napirend előtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett a vállalásra, miszerint 10 településenként évente 1 milliárd forintot a falvak használhatnak fel saját céljaikra. A kormányfő úgy vélekedett, a korábbi jobb és baloldali pártok is megosztották a társadalmat a városok és falvak mentén, de ennek véget kell vetni, hiszen egy országban élünk. Az országgyűlés megszavazta azt a több mint 200 oldalas javaslatot, amely a közigazgatásban megszünteti a vármegye, valamint a főispán kifejezéseket, újra megyék lesznek és kormány megbízottak. Emellett a mindenkori kormányfő miniszterelnöki illetménye bruttó 3,8 millióról 2,5 millió forintra csökken, ha az illető egyben országgyűlési képviselő is. Hivatalos látogatásra Németországba utazik az országgyűlés elnöke csütörtökön, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Forsthofer Ágnes vitaindító beszédet mond a Konrád Adenauer alapítvány rendezvényén, emellett találkozik Julia Klöcknerrel, a Bundestag elnökével, valamint több rangos politikussal. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal 2024 és 26 közötti kommunikációs költései miatt hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen. Mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra, a Launch Design Kft. És a Newland Media Kft. Alkotta Balási Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál. Ez a teljes költségvetésének több mint negyede. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. szeptember 9-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Vaszinger Jenőnek és Nátrán Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Somjó Zoltán Ima az emberért című versét Szegvári Menyhért mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Klever Szent Péterről emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is.
2: Magam is azt akartam kérdezni az imént, hogy akkor ez úgy is felfogható, ez a cikluskövetés, mint egyfajta szűrővizsgálat akár az endometriózis, vagy a endometriózis jelenléte szempontjából.
3: Igazából én úgy fogalmaznék, hogy látjuk a ciklus mintázatba, hogyha hormonális kibillenések vannak, és amikor mi ezt látjuk egy táblázatból, akkor azonnal jelezzük ezt a hölgynek, illetve megtanítjuk neki, hogy milyen, hogy kellene kinéznie ideális esetben a ciklusának, hogy a vérzéses napok száma mennyi kell, hogy legyen, mi az a maximális és minimális mennyiségű vér, ami kell, hogy ideális esetben távozzon az ő szervezetéből, hogyan látjuk meg az ő termékeny időszakát a ciklusában és a terméketlen időszakát a ciklusában, bekövetkezik-e az ovuláció, mint tüszőrepedés folyamata a ciklusában, hogyha bekövetkezik, akkor milyen körülmények között az ideális körülménye, vagy nem feltétlenül annyira ideális. Nagyon fontos mindig az, hogy az ovulációt követő napok száma mennyi, mert arról tudunk a progeszteron mennyiségére következtetni, de mi mindig csak azt tanítjuk meg a hölgyeknek, hogy mi az ideális cikluskép, és mi az, ami attól eltér, és hogyha eltér, akkor hívjuk be egyből a szakorvost. És elkezdődik egy életmódterápia.
2: És mi az ideális ciklus?
3: Ideális ciklus az mindig az, amikor 3 és 7 nap közötti ciklusokról, vérzéses napokról beszélgetünk. Ez a vérzés, ez mindig menstruációs vérzés kell, hogy legyen, és itt behoznék egy olyan fogalmat, hogy a cikluskövetésbe csak azt a vérzést nevezhetjük menstruációs vérzésnek, amit biztosan megelőz ovuláció. Ha nem előzi meg ovuláció, azt a vérzést nem hívjuk menstruációs vérzésnek, annak ellenére, hogy lehet, hogy ugyanolyan minőségű és ugyanolyan intenzitású, mint egyébként ez egy ovulációt követő vérzés, hivatalosan nem hívhatjuk menstruációnak. Tehát nekem mindig a menstruáció az az, amit ovuláció előz meg. Egy ideális menstruációs vérzés 3 és 7 nap közötti. Nem szeretjük, hogyha pecsételő vérzéssel kezdődik, mindig az élénk színű piros-vörös vérzéssel jó, hogyha indul. Nem társulhat hozzá olyan fájdalom, amire gyógyszert kell bevenni, vagy hány inger émeg, és tehát, hogyha valamelyik nap a ciklusban a hétköznapi életvitelt annyira korlátozza, hogy mondjuk gyógyszert kell rá bevenni, akkor az biztos, hogy orvosi kivizsgálást igényel. Ezután nézzük mindig a ciklus teljes hosszát, ami ideális esetben a FemHealth-nek a protokollja szerint 35-36 nap közötti. Ez a menstruációs vérzéstől a következő menstruációs vérzés megelőző napig tart. Nézzük mindig benne a nyák ciklust, hogy a nyák ciklus egy cikluson belül hány napig tart, az ideális esetben ilyen 5-7 napig kellene, hogy tartson. Ez egy úgynevezett fejlődő nyák mintázat kellene, hogy legyen, mert ez a fejlődés, ez a dinamikus fejlődés mutatja nekünk az ösztrogénnek a szintjének a fejlődését a szervezetben. Kell, hogy legyen benne ovuláció, tehát egyértelmű jelek kellenek, hogy legyenek benne az ovulációval kapcsolatban, és az ovulációt követő időszak a FEM-nek a módszere szerint minimum 9 napos kell, hogy legyen, és maximálisan 18 napos lehet. Tehát, hogyha 18 napnál hosszabb idő, akkor már várandóságról beszélünk.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most pedig hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Bag és 60 között a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányban a külső és a leálló sáv járható. Szintén az M3-as autópályán a Gyöngyös nyugat csomópontnál a Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladnak, a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud lehajtani. A 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közműjavítás miatt felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. Még mindig a 3-as főúton a 181-es és a 182-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot, ideiglenes buszmegállókat építettek ki. Miskolc belterületén a 3-as főúton a 183-as és a 185-ös kilométer között felmarták az aszfaltot, mái felé a külső sávot zárták le. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig építési munka miatt mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot a forgalom elől. A 26-os főúton Miskolc belterületén a 3-as kilométernél útépítési munka miatt lezárták a külső sávot mindkét oldalon. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma napközben napos idő várható, majd délután nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, egy érkező hidegfront hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz. Este északnyugaton az érkező hidegfront hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30 és 36 fokos kánikula várható. Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak elszórtan várható eső, zápor, északkeleten zivatar is kialakulhat. A szél északnyugatira, északira fordul. Országszerte élénk, főként délelőtt a Dunántúli középhegységben is a főváros tágabb környezetében erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 19 és 28 fok között alakul. Az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken a front hullámot vet, emiatt pedig sok lesz fölöttünk a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, délen és keleten zivatarok is kialakulhatnak. Jelentős mennyiségű csapadéknak is számottevő esélye van. Délen és keleten többfelé megélénkül az északi, északkeleti szél. Hűvös lesz, a maximumok mindössze 16 és 24 fok között alakulhatnak. Szombaton folytatódik a felhős idő több-kevesebb napsütéssel. Csökken azonban a csapadék esélye, napközben inkább csak kevés helyen eshet. Az északi a szelet élénklökések kísérik. Hajnalban általában 10 és 15, délután 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de lehetnek felhősebb időszakok. Kevesebb helyen kialakulhat zápor is. Az északi a szelet élénk széllökések kísérhetik. A minimum 8 és 15, a maximum 20 és 26 fok között alakul. Tart a parlagfű pollen szezon csúcsidőszaka, a parlagfű virágporának koncentrációja országosan a magas, nagyon magas tartományban alakul. A parlagfű pollen koncentrációja országosan magas, sokfelé nagyon magas szintet ér el, azonban továbbra is jelentősen elmarad a korábbi években megszokottól. A hét elején a meleg idő visszatértével a pollen koncentráció gyors emelkedését lehetett megfigyelni, a pollen terhelés ismét országszerte elérheti az erős tüneteket okozó nagyon magas szintet. Ma a Dunántúlon kialakuló zivatarok a tünetek eseti, rohamszerű fokozódását okozhatják. Felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szélben, különösen zivatarok közelében tartsák zárva az ablakokat. A csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes. A lágyszárú allergének közül alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a pázsitfű, az utifű, a kenderfélék, a libatopfélék, a lórom, az üröm, valamint a rézgyom és a szerbtövis pollen szemei is. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóraszáma országosan közepes, míg az epikokkum spóraszáma alacsony. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és napi pollen jelentést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Somlyó Zoltán, ima az emberért. Istenem, nagy harcokba keveredtem. Te látod, te hallod, hogy feljajdulok naponta, és iszony torzítja arcom, mit oly gonddal önképedre teremtél. Szépnek akartál, s szülő anyám is, és rút vagyok. Mert minden rútság, melyel a lelket az élet megkeni, feljön a mélyből, s az arcra vetül, s ott ül a szájvonalában, és a szemekből keserű mandola lesz, és tompa, és tömpe az orr. S így, ha az arc belefúl a sötétlő lélekmocsárba, és moszattal keveredik, eldurvul a lélek lenge harangja, a hang is. S Istenem, így kicsúfolva hova leszek? Utcán járhatok, kelhetek, elkerül engem az ember, s szívdobogást kap a régi kedves barát. Meg nem kérdi, hogy vagyok, s merre visz utam, hisz látja, hogy sírból jövök, s hogy semmi jót se tudok. Istenem, vedd ezt az átkot, e harcot le rólam. Add, hogy szívemből kifoljon a béna harag. Mindent, mi rossz s szomorító, jónak fogadjak, úgy sincs megnyugovás, minden hiába való. Istenem, add, hogy a sok-sok ember te földön lányam s fiamként figyeljem, s szeressem. Talán akkor megenyhül e lélek, s arcom, amelyet oly gonddal önképedre teremtél, kiszépül.
1: Somlyó Zoltán Ima az emberért című versét Szegvári Menyhért mondta el. Somlyó Zoltán költő, újságíró, műfordító, 1882-ben született. Somlyó György költő, műfordító apja, Somlyó Bálint filozófus esztéta nagyapja. Nagykanizsán végezte középiskoláit. Tanulmányai végeztével 1901-től címíró volt a Magyarország című lapnál, azután Fiuméban újságíró. 1903 és 1906 között katona volt. Visszatérve Budapestre a Magyar Nemzet munkatársa lett 1906-tól. 1909 és 1913 között a szegedi, pécsi, szabadkai szerkesztőségekben dolgozott. 1913-tól Újrapesten élt. A Pesti Hírlap, a Literatúra, a Pesti Napló munkatársa volt. Hányattatott élete költészetének tárgykörét, színvonalát, rendszerességét, közreadását is befolyásolta. Első versei a századvég népies szecessziós hangján szólaltak meg, hatottak rá a Holnap költői és Revicki Gyula. Több verse jelent meg a Nyugatban. Verseit áthatotta a bohém anarchizmus és a L'Arpour-L'Art szemlélet. Fordította Charles Baudelaire, Guy de Maupassant, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau és Gerhard Hauptmann műveit. Költészetének alaphangja a magányosság és reménytelenség érzése. 1937-ben hunyt el.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából

Leó pápa a Genazzano kegyhelyén, Máriában az üdvösség otthonra lel, Isten velünk van. 14. Leó pápa a nyugat-afrikai fiatalokhoz, legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi.

0: Leó pápa homíliája Genazzánok egy helyén. Máriában az üdvösség otthonra lel, Isten velünk van. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leó pápa a Róma közeli Genazzano jó tanár szűzanynak egy helyére látogatott, amelyet ágostor rendi szerzetesek gondoznak. Leó pápa szentmisét mutatott be rendtársai koncelebrálásával, majd aranyrózsát ajándékozott Szűz Máriának, végül pedig lelepezte azt a freskót, amely őt magát ábrázolja, imádkozva a kegykép előtt, ahogy ez szokássá vált az ide zarándokló pápa elődeinek példái nyomán. A Szentatya homíliája kezdetén felidézte első látogatását itt, a jó tanár szűzanynak egy helyén, amelyet alig 2 nappal megválasztása után tett, amikor ezt írta a bazilika vendégkönyvébe.
1: Come ricorderete, già nei primi giorni del pontificato, ho sentito il dovere e un profondo desiderio di avvicinarmi a Genazzano, al santuario della Madonna di Buon Consiglio.
0: Pápaságom első napjainak, kötelességemnek és mély vágyamnak éreztem, hogy közel kerüljek a Genazzanói jó tanár szűzanyag egyhelyéhez, aki egész életemben elkísért anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával, aki mindig is hitem középpontjában állt. Örömmel vagyok ismét itt, hogy veletek ünnepeljem a Szent Szűz születésének vigíliáját, és hogy a gyermek Máriára bízzam mindazt, ami megszületik ebben a szegény és nagyszerű emberiségben, amely oly törékeny, mint egy hajtás, mégis Isten hűségének jele, folytatta a pápa. Igen, Mária egy másfajta napnak a hajnala, egy olyan világi, amely végre megszabadult a gonosztól. Mi itt vagyunk mellette, az oltár körül, amelyről üdvösség köszönt ránk, ami átalakít minket, fiában a gyermekeit. Kérjük tőle az ő jó tanácsát, hogy befogadjuk az Isten ígét, hogy megőrizzük azt magunkban, és világra húzzuk bölcs döntések és hiteles megtérés által. A pápa szentmise bibliai üzenetét Villanovai Szent Tamás, ágostor rendi szerzetes és püspök segítségével értelmezte, aki életét a szegények szolgálatának szentelve mélyen behatolt a hit igazságába. A szent püspök képes volt meglátni Mária kicsinségének és úgymond peremre szorult helyzetének paradoxonát, amelyet az üdvösség rendjének középpontjába helyezett. Leó pápa feltette a kérdést. Milyen lehetett egy kislány születés a Joachim és Anna idejében? Villanovai Szent Tamás mélyen belemerült ebbe a témába. Sokszor elgondolkodtam, írja, és megkérdeztem magamtól, hogy az evangelisták, akik oly sokat beszéltek Keresztelő Jánosról és az apostolokról, miért mesélik el nekünk olyan szűkszavúan Szűz Mária történetét, aki élete eseményeiben és személyes mivoltában mindenki mást felülmúl. Megkérdezem, folytatja a szent püspök, miért nem hallottunk még fogantatásáról, születéséről, neveltetéséről, szokásairól, az őt ékesítő erényekről, arról, hogy milyen emberi kapcsolata volt fiával, hogyan viszonyult hozzá, hogyan élt az apostolokkal mennybe menetele után. Mindezek a dolgok fontosak voltak, és a hívek rendkívül állítottal olvasták volna őket, és az egyszerű emberek is gyönyörködtek volna bennük. Ó, evangélisták, hozzátok fordulok!
1: Perché avete tralasciato dettagli così gioiosi, così attesi, così piacevoli?
0: Miért fosztottatok meg minket hallgatásotokkal ilyen nagy örömtől? Miért hagytatok ki ilyen örömteli, oly régóta várt, oly gyönyörűséges részleteket? Leó pápa fontos jelzéseket talál a püspök szavaiban a hitünk számára. Először is, kérdezzük meg a Szentírást és szerzőit, vitassuk meg a szöveget, lépjünk párbeszédbe a Jelenések könyvének tanúival, mint barátokkal, ajánlotta a Szentatya. Valóban, szentek polgártársai vagyunk, és Istennek házanépe, ahogy Pál apostol tanítja, és magától Máriától tanuljuk meg a bölcsességet, amellyel Istennel beszélget, amikor kérdéseket tesz fel neki, értelmezi az eseményeket, őrzi és összekapcsolja azokat a szívében, ahogy Lukács evangélista beszámol róla. Máté evangélium azonban hallgatásával, mintha villanóvai Szent Tamást igazolná. Hallottuk a felolvasott evangéliumban, amin beszámol Mária jelenlétéről, aki maga egyetlen szót sem szól. Mégis Mária és a benne élő fia puszta jelenléte mozgatja az egész történetet, Józsefnek és egész háza népének a történetét. Mária jelenléte minőségi ugrást indít el a nemzetség történetében, mint egy váratlan újdonság, amely képes nem csak az új elvárásokat, hanem az ember kiszámítható viselkedését is módosítani. Amit József hall, amit eldönt és amit tesz, az voltaképpen válasz Istennek és a Máriában való jelenlétének, az ő abszolút különbözőségének, amely túlmutat minden lehetséges emberi elbeszélésen. Máriában az üdvösség otthonra talál. Isten velünk van. A villanóvai püspök így folytatja. Nos, ami az általam említett gondolatokat illeti, hogy miért nem írtak könyvet a szűzony a tetteiről, mint ahogy Pál tetteiről tették, az egyetlen dolog, ami eszembe jut, mindez azért történt, mert a Szentléleknek így tetszett. Az evangélisták pedig ösztönösen hallgattak róla, egyszerűen azért, mert a szűzony a dicsősége, ahogyan a Zsoltárban olvassuk, teljesen benne volt Máriában. Vagy jobban elképzelhető a leírtaknál, mint ami elegendő lett történetének címbéri foglalataként, vagyis hogy Jézus tőle született.
1: Cos'altro vuoi sapere? Cos'altro cerchi nella Vergine? Ti basti sapere che è la madre di Dio.
0: Mit akarsz még tudni? Mit keresem még a szűzben? Elég, ha tudod, hogy ő Isten anyja. Kedves testvérek, folytatta Leó pápa, szédüljünk meg e nagy misztérium előtt, mert hiszen lehetetlen megszokni azt. Egy kislányka születését ünnepeljük, aki arra hivatott, hogy teremtőinek anyja legyen, az üdvözítő Istennek az anyja. Ő mégis egyszerűen gyermekként születik, akár csak a mi lánykáink és leány unokáink, kiket karjainkban tartunk. Nemes és magasztos címekkel illetjük őt, nagyasszony és királynő, de Isten útja egyszerűbb és csendesve volt és marad is, ám mégsem kevésbé erőteljes és kevésbé átformáló. Ez Jézus útja, aki az elsőszülött sok testvér között. Így Máriahoz hasonlóan mi is eleve arra vagyunk rendelve, hogy a fiú képmásához legyünk hasonlóak. Persze kegyelem által, de mégiscsak úgy, hogy az ő útját, az ő választását kívánjuk és részesítjük előnyben más utakkal szemben. Jézus Krisztusban Isten a legszerényebb történelmi körülményeket és a legszerényebb teremtményeket választotta, hogy kinyilvánítsa országának egyedülállóságát, amelyben az erőszakosnak nincs helye, és ahol a mindenhatóság maga a teremtés, a szolgálat és az életről való gondoskodás. Hosszú beszéde végén a Szent Atya hozzáfűzte még villanóvai Szent Tamás püspök szavait. Engedd szabadjára a képzeletedet, tágítsd ki megértésed határait, és fessél meg lelked mélyén egy olyan fiatal nőt, aki a legtisztább, a legokosabb, a legszebb, a legájtatosabb, a legalázatosabb, a legszelidebb, tele minden kegyelemmel, a legszentségesebb, minden erényelékes, minden karizmával feldíszített, Istennek teljesen tetsző. Tágítsd ki őt, amennyire csak tudod, képzeld el, amennyire csak képes vagy rá. Szent Tamás erre a csodálatos képzelőerő gyakorlatra hív minket, és megjegyzi, a Szentlélek nem foglalta őt írásba, hanem arra várt, hogy te fessed meg őt belülről.
1: Cari fratelli e sorelle, è proprio così. Nella preghiera contemplativa prende forma ciò che il mondo non ci racconta, ma esiste già.
0: Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, pontosan így van. A szemlélődő imában az ölt testet, amit a világ nem tud elmondani nekünk, pedig már létezik, ami még láthatatlan, mégis egyfajta új erővel rendelkezik önmagában. Ez nem fantázia, hanem profécia. Nekünk pedig szükségünk van erre a proféciára napjainkban, a pusztítás és a bizonytalanság idején, hogy lássuk Isten munkáját és szolgáljuk azt. A Szent Mise olvasmányában a kicsiny Betlehemben Mikiás próféta megérezte a béke királyának felemelkedését, akinek köszönhetően végre biztonságban élhetünk a földön. És ma a Szent Mise első könyörgésében a kicsi Máriához fordulva azt kértük, hogy születésének ünneplése növelje a békénket. Igen, testvéreim, szeretnénk elképzelni a békét, szeretnénk kiszélesíteni a megértés határait, és lelkünkben megfesteni, hogy aztán felismerjük. Az már valójában létezik, hogy befogadjuk és szolgáljuk ezt a békét. Mindez Isten ajándéka, a feltámadott lehellete, a Szentlélek műve.
1: Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo.
0: Hagyjuk, hogy a béke növekedjen bennünk. Ki fog sarjadni a béke a világban? A jó tanács anyja pedig kísér minket ebben a küldetésünkben, zárta homíliája 14. Leó pápa a Róma közeli Genazzano jó tanács üzenete kegyhelyén bemutató Szent Mise során.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.

0: 14. Leópápa a nyugat-afrikai fiatalokhoz. Legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. 14. Leó videó üzenettel fordult a szeptember 7-e és 12-e között megrendezett első nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőihez. A Szentatya arra buzdította a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok egy feláldozott nemzedék, hangsúlyozta, emlékeztetve őket arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte a fiatalokat, hogy építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között, senkit se rekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tegyenek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről.
1: Peace be with you.
0: Béke veletek! Ezekkel a szavakkal köszöntötte 14. Leó a nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőit. A Szentatya örömét fejezte ki, hogy videó üzenetével csatlakozhat az első alkalommal megrendezett találkozóhoz, és méltatta a térség püspöki konferenciáinak kezdeményezését, amelyek lelkipásztori prioritásai középpontjába helyezték a fiatalokat. A pápa meggyőződésének adott hangot, hogy az együtt töltött napok segítenek a résztvevőknek növekedni a hitben, ugyanakkor elmélyíteni azokat az értékeket is, amelyek a másokkal való találkozásból és a feléjük való nyitottságból fakadnak. 14. Leó nem hallgatta el azokat a nehézségeket sem, amelyekkel a nyugat-afrikai fiataloknak szembe kell nézniük. Sok válság sötétíti el látóhatárukat, a kételj, a bizonytalanság, és olykor a biztonság hiánya súlyos teherként nehezedik vállukra, és felboríthatja a jövőre vonatkozó terveiket.
1: At a time when so many crises seem to darken your horizon, I wish to encourage you to move forward without losing hope.
0: Arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy haladjatok előre, anélkül, hogy elveszítenétek a reményt, fordult hozzájuk a pápa. A Szentatya különösen is határozott üzenetet fogalmazott meg azokkal a véleményekkel szemben, amelyek szerint a mai afrikai fiatalok egy elveszett vagy feláldozott nemzedéket alkotnának. Nem vagytok egy feláldozott nemzedék, ahogyan azt sokan gondolhatják. Isten egyházának családjában ti vagytok Isten jelene, az egyház jelene, hangsúlyozta 14. Leó. A fiatalok előtt álló egyik nagy kihívás a pápa szerint az, hogy képesek legyenek együtt haladni, és ezáltal pozitív változást előidézni saját társadalmukban. Az együtthaladás pedig azt jelenti, hogy senki sem maradhat peremre szorult, kirekesztett. Ez különösen fontos egy olyan térségben, ahol különböző népek, kultúrák és vallási hagyományok élnek egymás mellett. 14. Leó ezért világos küldetést bízott a fiatalokra. Legyetek hídépítők népek, kultúrák és vallások között. Ehhez maga Jézus adja a példát. A keresztény embernek úgy kell élnie, ahogyan mestere és ura élt, aki senkit sem zárt ki útjából. Jézus felismerte Isten jelenlétét azokban is, akik a társadalom peremén éltek, sőt azokban is, akik nem tartoztak saját népéhez, emlékeztetett a Szentatya.
1: Cher jeune, je compte sur vous et je vous fais confiance. L'Église vous fait confiance.
0: Kedves fiatalok, számítok rátok és bízom bennetek, az egyház bízik bennetek, folytatta 14. Leó. A pápa arra kérte őket, hogy szavaikkal és tetteikkel erőteljes üzenetet közvetítsenek egy olyan világ számára, amelyet háborúk és különféle konfliktusok járnak át. Legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. A fiataloknak azonban ehhez meg kell tanulniuk felismerni azt is, mi az, ami valóban értékes, és mi az, ami csupán látszólag kínál boldogságot. Ne áldozzátok fel oly értékes fiatalságotokat a hamis élvezetek és a felszínesség oltárán, figyelmeztetett a pápa. 14. Leó ennek kapcsán saját, a 2025-ös ifjúsági világnapra írt üzenetéből idézett. A modern technológia, és különösen a mobiltelefonok világára utalva rámutatott. Az ember legmélyebb kérdéseire nem ad választ a képernyők előtt töltött végtelen idő. Legmélyebb kérdéseink sem meghallgatásra, sem válaszra nem találnak mobiltelefonjaink végtelen görgetésében, amely leköti figyelmünket, miközben elménket fáradtan, szívünket pedig üresen hagyja. A valódi vágyakat nem lehet önmagunkba zárva, vagy túlságosan szűk körökben megvalósítani, figyelmeztetett.
1: La réalisation de nos désirs authentiques passe toujours par le fait de sortir de nous-mêmes.
0: Hiteles vágyaink beteljesedése mindig megköveteli, hogy túllépjünk önmagunkon. Videó üzenete végén 14. Leó Szűz Mária a béke királynője oltalmába ajánlotta a nyugat-afrikai fiatalokat. Különösen azokra az országokra gondolt, amelyek időről időre összetett válságokkal kénytelenek szembenézni.
1: May she intercede with her son Jesus Christ for the integral human development of your dear nations.
0: A pápa azért fohászkodott, hogy Mária járjon közben fiánál, Jézus Krisztusnál, e nemzetek teljes körű emberi fejlődéséért. Végül Isten bőséges kegyelmét kérte a fiatalokra, a papságra és mindazokra, akik a fiatalok szolgálatában dolgoznak, majd apostoli áldását adta a találkozó résztvevőire. Az Úr őrizzen meg benneteket mindig szeretetében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Lukács evangéliuma szerint Jézus nem csak boldogságot ígér, hanem figyelmeztet is. Négy olyan embercsoportról beszél, akik boldogok, és négy olyanról, akiknek a jaj szól. Ezzel azt mutatja meg, hogy Isten egészen másképp látja a dolgokat, mint ahogyan azt mi emberek megszoktuk. A világ azt tartja boldognak, aki gazdag, sikeres, tele van élményekkel, és sokan kedvelik, azaz népszerű. Jézus viszont azt mondja boldognak, aki szegény, éhezik, sír vagy üldözik, de csak akkor, ha mindezt Istenhez való hűsége miatt éli át. Az igazi boldogság nem attól függ, mi történik velünk, hanem attól, hogy kinek az oldalán állunk. Jézus tanítása szerint az örök boldogság, az üdvösség nem a földi sikerek jutalma, hanem annak a gyümölcse, hogy valaki Istenhez tartozik. Lehet valaki szegény, de boldog, ha bízik Istenben. Lehet valakinek gyász a szívében, de reményt tölti el, ha tudja, hogy Istentől kap vigasztalást fájdalmára. A jaj nektek kezdetű mondások nem fenyegetések, hanem figyelmeztetések. Jézus nem azt mondja, hogy rossz dolog jól lakottnak vagy elismertnek lenni, hanem azt, hogy ezek mulandó dolgok. Ha valaki csak ezekre építi az életét, akkor elveszítheti azt, ami örök. Jézus arra hív minket, hogy ne a világ elismerését keressük, hanem a mennyei Atya kedves gyermekei legyünk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 228-as, az Éneklőegyház énekes könyv 214-es számú énekének 1., 2., 3., illetve 5., 6., 8. és 11. verszaka. Végül a Szent vagy Uram 233 C éneke csendül fel. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent vagy Uram 228-as, az Éneklőegyház énekes könyv 214-es számú énekének 1., 2., 3., illetve az 5., 6., 8. és 11. számú éneke, végül pedig a Szent vagy Uram 233 C számú éneke hangzik el. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: A te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket. Kedves testvérek, a mai reggeli szentmisinket elhunyt Novák András és Molnár Margit jószülőkért ajánlom fel, és vejükért, Józsefért. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságot, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, Te megváltottál, és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Amen.
2: Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, ami a szüzeket illeti, nincs külön parancsom az Úrtól. Tanácsot azonban adok, mivel az Úr irgalma folytán hitelt érdemlek. Az a véleményem, hogy a ránk váró megpróbáltatások miatt ez az állapot ajánlható. Jó, ha így marad az ember. Felesége

0: hagy kötve, ne gondolj válásra. Feleség nélkül vagy, ne keres házastársat. De ha megnősülsz, nem vétkezel, és ha a leány férjhez megy, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban testi gyötrelmeik lesznek. Én pedig meg akarlak kímélni ettől titeket. Azt mondom tehát, testvérek, az idő rövid. Ezért akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt. Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből, és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, a Szent Lukács evangélista is írja, hozza a hegyi beszédet, de, hogy hallottunk, rövidebb formában hozza, nem 8 boldogságot, hanem 4-et, és mind a 4-nek a 4 ellentétjét is hozza. Az első dolog, amit úgy hát szerettem volna úgy aláhúzni, hogy ezek a boldogságok, mind a Lukácsi, meg a Máté evangelistái alapvetően Jézus Krisztusnak a jövőjét, meg a küldetését írják le. Tehát, hogy ez a benne teljesednek teljes mértékben. Ő az, aki ezeket megélte, és ő az a boldog, tehát akiről beszél itt Jézus Krisztus. És a második dolog, hogy ezek a boldogságok akarnak lenni egy vigasztalás minnyájunk számára, különösen azok számára, akik hát ezt élik meg. Bár általában, amikor valaki egy különböző szenvedésben részesül, szegénységben, hát itt hát éhezik, szomjazik, sír, szenved azért, mert mások gyűlölik őt, itt kicsit rosszul, hogy mondjam, hangzik, tehát egy kicsit ellen, tehát hogy logikátlan, hogy lehet boldog az, aki éppen ebben a helyzetben van. De hogyha belegondolunk, alapvetően ez a keresztény embernek az útja. Jézus Krisztus is, ahogy mondtam az előbb, ő az, aki ezt megélte, és hogyan érte el ezt a boldogságot Jézus Krisztus, milyen úton keresztül, hát a kereszten keresztül. halálon keresztül, a szenvedéseken keresztül. Ő az, aki alapvetően ezeket magára vállalta, azért, hogy megmutassa, hogy azt a boldogságot ezeken keresztül éri el az ember. Úgyhogy ez egy biztatás is együtt, nem csak egy vigasztalás mindnyájunk számára, hogy akármilyen szenvedésben, akármilyen nehézségben megyünk, vagy vagyunk, most ez az ígéret is van, ez a biztatás van, ez a vigasztalás van, hogy boldog vagy. Nem szabad megfeledkezni, hogy a mi végső célunk, ami boldoggá fog tenni bennünket, amire céloznak ezek a boldogságok, az a mennyország, az a végső célunk. Aggódhatunk, hogy minden rendben legyen a mi földi életünkben, és mindent megtehetünk érte, de az igazi boldogságunk nem az lesz, hogy gazdagok leszünk, hogy jól fogunk lakni, hogy egész életünkben csak nevetni fogunk, hogy mindenki hízeleg nekünk. Nem ezen áll az igazi boldogság, hanem a mennyek országába való jutásán. Tehát az az igazi boldogság, amire hív bennünket az Isten. És ez legyen különösen azok a testvérek számára, akik most szenvednek különböző okok miatt, egy biztatás, egy remény, hogy végül is minden elmúlik, de ez a boldogság, amit ígér Jézus Krisztus, az nem fog elmúlni. És ez a mi hitünk, ez a mi reményünk. Amen. Kérjük, kedves testvéreim, teljes szívünkből a mindenható Atya Istent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson.
2: Kegyelmével gazdagíts és állandóan vezesse az Anyaszent Egyházat, kérjük, Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket, a papokat és a szerzeteseket, kérjük, Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy elvezesse az Anyaszent Egyházban mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük, Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük, Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy minket szeretetének igaz tanúvá tegyen az emberek előtt, kérjük, Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, jusson el könyörgésünk felséget trónod elé. Ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatást. Krisztus, ami Úrunk által.
1: Amen.

0: hogy az én áldozatom is a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Levének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házjavára.
0: Istenünk, őszinte odaadás és békesség szerzője, add, hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképpen tiszteljük fölségedet, és a szent áldozatban való részesedés forrassza egyé szívünket. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Úrunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtson egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, én nem vagyok méltó, hogy hanem csak egy szó van, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te igéddel élteted, és szentségednek mennyei kenyerével táplálod híveidet. Add, hogy szeretett fiadnak ezek az ajándékai erősítsenek minket, és így életének mindig részeseivé legyünk, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
2: Jézusunk, lelkek körül pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Úrunk, mint árvák sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos szüzanya, a magyarok nagyasszonya közbeni járására. Adj nekünk, papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Gervasoni Michele, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás, a felolvasó Ferenczi Tamás volt, a technikai közvetítést Nátrán István irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Az Országos Egyetemi Lelkészségi Referatúra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának támogatásával idén is megszervezi az egyetemisták hagyományos országos zarándoklatát Mátra-Verebély-Szentkútra szeptember 19-én és 20-án a jövő hétvégén. A meghosszabbított jelentkezési határidő most csütörtök. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője közölte, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. A magyar hatóságok szerint a diplomaták a bécsi egyezmény alapján nem elfogadható tevékenységet folytattak, a kiutasítás azonban nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot a kormány, amelyben a helyi közösségek dönthetnek arról, milyen fejlesztésekre fordítsák a támogatást, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter szerint 10 településenként évente 1 milliárd forintos keretet biztosítanak, és nem Budapestről mondják meg, hogy mire költsék a pénzt. Bejelentette azt is, a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célzó javaslaton dolgoznak. Rekordot döntött az államháztartás havi hiánya augusztusban, 2311 milliárd 200 millió forintos mínuszt mért a pénzügyminisztérium, az első 8 hónapban pedig 5169 milliárd 100 millió forint volt a deficit. A kiugró augusztusi hiányból közel 2187 milliárd forintot az uniós helyreállítási programok előfinanszírozása okozott. Augusztusban 1,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest, júliushoz viszonyítva pedig 0,2%-os volt a növekedés, közölte a KSH. Az éves infláció júliusban 1%-kal alacsonyabb volt. Az augusztusi 1,3%-os infláció mértékével emelkednek az útdíjak jövőre. A személyautókra szóló éves országos matrica 62.560 forint lesz, a megyei matrica 7.280 forintba kerül majd, a pótdíjak is emelkednek. Üzemanyagárak az egekben, a költségvetési hiány elszabadult, újra adós rabszolgasága láthatáron, írta Orbán Viktor a Facebook oldalán tegnap. A Fidesz elnöke hozzátette, ez nem a magyarok napja volt. A Fidesz tavaly még azért gyalázta az ellenzéket, mert Brüsszelben kritizálták a magyar kormányt, ma pedig már Orbánék mószerolják a hazájukat Brüsszelben, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter szavai szerint ez abszolút kognitív disszonancia. Elmaradt az OECD átlagtól a magyar 15 évesek teljesítménye a 2025-ös PISA felmérésen, közölt az oktatási és gyermekügyi miniszter. A magyar diákok szövegértésből 452, matematikából 459, természettudományból pedig 480 pontot értek el, az OECD átlag 461, 463, illetve 486 pont volt, ismertette Landert Judit. Nem közlekednek a vonatok Miskolc és Hidasnémeti között mától pályakarbantartás miatt, szeptember 22-ig az utasokat pótló buszokkal szállítják, közölte a MÁV Inform. Vágányszabályozást végeznek a teljes vonalon 28 kilométeren, Novai Drány és Hidasnémeti között 1200 méteren sineket is cserélnek, több perccel csökken majd a menetidő, és kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felerősödik. A délnyugat felől érkező hidegfront ma még nem éri el a Dunától keletre lévő területeket, így annak felhőzete és az eső sem. A csúcsomérséklet délutánra 31-33 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Klável Szent Péter, jezsuita misszionárius. 1580. június 25-én született. Kartagénában halt meg 1654. szeptember 8-án. 74 évet élt. Földműves szülők gyermeke, aki a Szentkerességben a Juan Pedro Kláver nevet kapta. Egyszerűségben, de igen nagy vallásosságban éltek. 13 éves korában meghalt az édesanyja. Nem sokkal később elkezdte teológiai tanulmányait, közepes tehetség volt, de vas szorgalom jellemezte. 1602-ben felvételét kérte a jezsuita rendbe. A novícius évek után letette a fogadalmát, s 1605-ben elöljárói Mallorcába küldték, hogy ott tanuljon. Amikor 28 évesen hazakerült, azt kérte, hogy Kolumbia északi tájaira mehessen. Így aztán 1610. április 15-én elindult Amerikába, ahonnan soha többé nem tért vissza. Egyetlen nemes szél vezette. A néger rabszolgák között akarta hirdetni az evangéliumot. A néger rabszolgák térítését Alfonso de Sandoval atya kezdte el, és Cartagena feketéi között eredményesen dolgozott. Az igazi munka azonban Péterre várt. 1616-ban pappá szentelték, és most már teljes erővel dolgozhatott célkitűzéseinek megvalósításán. Afrikában összefogdosott és Amerikába hurcolt négereknek megdöbbentő sorsuk volt. A hosszú hajóúton egymás hegyén hátán korra, nemre, betegségre való tekintet nélkül szállították őket. Úgy bántak velük, mint az állatokkal. Amikor egy hajó megérkezett, Péter tolmácsai segítségével egy csónakban elébük hajózott, nem csak keresztvizet vitt, hanem orvosságot és gyümölcsöt adott, szeretetet és megértést nyújtott, ami mindennél többet ért. Majd amikor a kikötőbe hozták őket, gondoskodott hitoktatásukról, és 34 évi kartagénai működése alatt állandóan szemmel kísérte valamennyüket. Az emberiség legszégyenteljesebb tettei közé tartoznak a négerekkel szemben elkövetett kegyetlenségek. Ime, mire képes az ember, milyen kegyetlenségeket tud elkövetni, ha nem tartja meg a főparancsot, szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Az ember, akit Isten teremtett, bármilyen színű is, Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény, akinek emberi méltóságát minden körülmények között tiszteletben kell tartani. A négereket bányákban, mezőkön, erdőkben dolgoztatták. Rozzant tanyákon laktak, s a lehető legembertelenebb módon bántak velük. Péter is a legnagyobb szegénységben élt. Úgy szerették őt a négerek, mintha édesapjuk lett volna. Akiket tovább vittek, azokat megölelte, megcsókolta, áldásában részesítette. Egyedüli mentőangyaluk volt a szegény szerencsétleneknek. Egy-egy nagybőtben átlagosan 5000 négert is meggyóntatott, alig értve beszédüket. Sokszor képek és tolmács segítségét is igénybe vette. A betegápolás nagyon megviselte Pétert. A négerekkel való foglalkozás mellett maradt még ideje a kórházak, kaszárnyák, iskolák és a börtönök látogatására is. Nagyszerű emberkezelésével sokakat mentett meg az öngyilkosságtól. Élete vége felé keveset aludt, sokat vezekelt és szemlélődött. Misztikus volt, végül megbénult. Akkor szenvedéseit ajánlotta fel fekete híveiért. 1654. szeptember 7-én futótűzként terjedt el a hír, haldoklik a szent. A hír hallatára nem csak négerei futottak hozzá, de a püspök, a gazdagok, a szegények, s aki csak tehette, mind ott szorongott körülötte. Szeptember 8-án kisboldog asszony ünnepén fejezte be földéletét, hogy az örökké valóságba segítse azokat, akiket földéletében szolgált, s akik hasonló segítségre szorulnak. 1850. július 20-án avatták boldoggá, 1888. január 15-én pedig 13. Leó pápa a szentek sorába iktatta. Legtöbbször úgy ábrázolták a fekete missziók védőszentjét, hogy körülötte térdelnek fekete rabszolgák, akiket keresztel. Imádkozzunk azért, hogy szűnjön meg minden kegyetlenség, amit ember ember ellen elkövethet. És imádkozzunk azért, hogy minél több Klável Szent Péterhez hasonló lelkületű ember segítse a szenvedőket, a rászorulókat.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Engedd, hogy dicsérjelek téged, ó Szűz Mária. Engedd, hogy különleges módon dicsérhesselek téged. Engedd, hogy érted és csak érted éljek, dolgozzam, szenvedjek, lemondjak magamról és érted halljak meg. Engedd, hogy hozzád vezethessem az egész világot. Engedd, hogy neked még nagyobb, ha lehet, a legnagyobb magasztalást tudjam megadni. Engedd, hogy olyan tiszteletet tudjak neked megadni, amit még senki nem tudott. És engedd, hogy mások a te felmagasztalásod igyekezetében engem felülmúljanak, és utána én őket. És így ebben a nemes versenyben, a te tiszteletedben egyre jobban növekedjem, egyre erősebbé váljak. Úgy, ahogyan elvárja tőlem az, aki téged oly kimondhatatlan módon mindenki fölé rendelt. Egyedül benned olyan páratlan módon dicsőült meg az Isten, ahogyan más szentben nem. Érted teremtette Isten a világot. Érted hívott életbe engem is az Isten. Micsoda boldogság ez nekem. Engedd, hogy dicsérjelek, ó Szűz Mária.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Ma délelőtt 10 órától 14 óráig Woman Up üzleti inspiráció konferenciát tartanak a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében. A konferencia célja, hogy inspiráló előadásokkal, jó gyakorlatok bemutatásával és kapcsolatépítési lehetőségekkel támogassa a női vállalkozások fejlődését, valamint erősítse a vármegye határokon átívelő üzleti együttműködéseket. A konferencia meghívott vendége Kende Hofher Krisztina, aki a résztvevők előzetes szavazatai alapján a személyes márkaépítés témájában tart előadást. A programban inspiráló női vállalkozói történetek, kerekasztalbeszélgetés és kötetlen networking is helyet kap. Szintén ma lesz 19 órától a Bartakovics Béla Közösségi Házban Egerben a Balkán országainak legmagasabb csúcsain címmel Dóka Rihárd előadása. Jegyek elővételben kaphatók az Egri Kulturális és Művészeti Központ jegyértékesítési hálózatán és személyesen a Bartakovics Béla Közösségi Ház jegypénztárában 8 és 16 óra között. A jegyár 1100 forint. Szeptember 10-én 18 órai kezdettel jótékonysági pódiumbeszélgetést tartanak dr. Bagdi Emőkével a Gárdonyi Géza Színházban. Az est során fellép Malek Andrea énekesnő. A szervezők a rendezvény teljes bevételét a fogyatékkal élő egri gyermekek javára fordítják. Második alkalommal lesz Egri Ásványbörze szeptember 12-én és 13-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rendezvényközpontjában. Ásványok, drága kövek, különleges ékszerek, tudományos előadások és interaktív programok lesznek két napon át Egerben. Fedezzék fel az ásványok, drága kövek és a földtudomány izgalmas világát. Két napon át várnak a második Egri Ásványbörzén, ahol közel 908 négyzetméteres kiállító téren fedezhetik fel az ásványok, drágakövek és különleges ékszerek lenyűgöző világát. Lesznek válogatott kiállítók az ország minden részéről, csiszolt és nyers ásványok, különleges drágakövek, egyedi kézműves ékszerek természetes kövekkel, tudományos előadások és interaktív programok minden korosztálynak. Ezen kívül 3D természetfilmvetítés is lesz, valamint részt vehetnek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem természetföldrajzi és geoinformatikai tanszékének interaktív foglalkozásain professzor dr. Polgári Márta vezetésével. Továbbá érdekes földtudományi előadásokat is hallgathatnak. A rendezvény ideje alatt az Egri Govinda étterem friss vegetáriánus és vegán ételekkel várja a látogatókat. A felnőtt belépőjegy 1500 forint, a diák nyugdíjas 1000 forint, a rendezvény látogatása 6 év alatt pedig ingyenes. A belépőjegy minden előadásra és a 3D vetítésre is érvényes. A helyszín tehát az egyetem rendezvényközpontja, a Bartók Béla tér 4 szám alatt. Szeptember 13-án 16 órai kezdettel az Egri Dobótéren görög táncházban vehetnek részt. A táncházi hangulatról Szerentis Manzurakis, buzuki művész gondoskodik. Szeretettel várnak mindenkit. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak. További kellemes rádiózást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője közölte, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. A magyar hatóságok szerint a diplomaták a bécsi egyezmény alapján nem elfogadható tevékenységet folytattak, a kiutasítás azonban nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot a kormány, amelyben a helyi közösségek dönthetnek arról, milyen fejlesztésekre fordítsák a támogatást, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter szerint 10 településenként évente 1 milliárd forintos keretet biztosítanak, és nem Budapestről mondják meg, hogy mire költsék a pénzt. Bejelentette azt is, a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célzó javaslaton dolgoznak. Rekordot döntött az államháztartás havi hiánya augusztusban, 2311 milliárd 200 millió forintos mínuszt mért a pénzügyminisztérium, az első 8 hónapban pedig 5169 milliárd 100 millió forint volt a deficit. A kiugró augusztusi hiányból közel 2187 milliárd forintot az uniós helyreállítási programok előfinanszírozása okozott. Augusztusban 1,3%-kal emelkedett

0: az ellenzéket, mert Brüsszelben kritizálták a magyar kormányt, ma pedig már Orbánék mószerolják a hazájukat Brüsszelben, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter szavai szerint ez abszolút kognitív diszonancia. Elmaradt az OECD átlagtól a magyar 15 évesek teljesítménye a 2025-ös PISA felmérésen, közölt az oktatási és gyermekügyi miniszter. A magyar diákok szövegértésből 452, matematikából 459, természettudományból pedig 480 pontot értek el, az OECD átlag 461, 463, illetve 486 pont volt, ismertette Lannert Judit. Október 1-i hatállyal lemondott az Oktatási Hivatal elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról Brassói Sándor, közölte, hogy döntésének elsősorban emberi okai vannak. A távozó vezető 2020. szeptember óta állt a hivatal élén. Nem közlekednek a vonatok Miskolc és Hidasnémeti között mától pályakarbantartás miatt. Szeptember 22-ig az utasokat pótlóbuszokkal szállítják, közölte a MÁV Inform. Vágányszabályozást végeznek a teljes vonalon 28 kilométeren, Novai Drány és Hidasnémeti között 1200 méteren sineket is cserélnek, több perccel csökken majd a menetidő, és kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. Az Egyesült Államok az ukrajnai háború további elhúzódására számít, emiatt az Ukrajnának szánt hosszú távú európai támogatás fenntartását sürgeti. A kijevi vezetés támogató országok virtuális miniszter ülésén az amerikai hadügyminisztérium államtitkára azt mondta, Oroszország újraépíti erőit és védelmi ipari kapacitásait. Patriot rakétákat és egyéb légvédelmi eszközöket szállít Ukrajnának az Egyesült Királyság. A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint Nagy-Britannia 100 millió forintos légvédelmi csomagot állított össze. Több tucatnyi iráni légipari vállalatra vezetett be szankciót az Egyesült Államok az ország elleni gazdasági lépései részeként. A washingtoni pénzügyminisztérium közleménye szerint 36 vállalkozás esik az új büntető intézkedések hatálya alá. Leállítaná a kanadai Bombardier repülőgépeinek amerikai importját Donald Trump elnök, újabb fejezetet nyitva az Egyesült Államok és Kanada kereskedelmi vitájában. Szerintem ezek a gépek nem elég jók, és követeli, hogy a gyártó az Egyesült Államokban termeljen, ha hozzá akar férni az amerikai piachoz. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felerősödik. A délnyugat felől érkező hidegfront ma még nem éri el a Dunától keletre lévő területeket, így annak felhőzete és az eső sem. A csúcsomérséklet délutánra 31-33 fok körül alakul, de közel van már az a front tehát, amelyet évszakváltónak nevezhetünk. Híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. szeptember 9-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a

0: Hírszerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő és Nátrán István segítségét köszönjük. Rádiunk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adásban Orbán Anna Lilivel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szociálpedagógia szakos hallgatójával Domán Vivien beszélget nyári élményekről, feltöltődésről, illetve egy 5 napos női lelki gyakorlatról.
1: Az, hogy így az 5 napban így tényleg azt éreztem, hogy ilyen kis családdá alakultunk így a nővérekkel és ugye a lányokkal is együtt. Tehát a program mindegyik része más-mást adott, tehát a rózsafüzér imádság is olyan meghitt volt, hogy együtt mondtuk a szűzanyaszobornál vagy a kápolnában, de a szentség imádások is nagyon feltöltőek voltak, és az, hogy együtt vehettünk részt, hogy együtt lehetünk a Jóistennel, és hogy mindenki hozhatta a Jézus elé azt, ami őt foglalkoztatja. Együtt lehetünk ott Jézus előtt, és letehettük elé azokat a dolgokat, amik nekünk nehézséget okoznak, vagy amit szeretnénk, hogy megtegyen az életünkben, vagy csak rábízni az életünket.
0: 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunkban folytatjuk a beszélgetést Frangepán Ferenc egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével. Ajánlónkat hallják.
2: Tulajdonképpen azzal, hogy ő Ferdinándnak az oldalára áll, nem oldalt váltott, hanem végrehajtotta azt, ami a Váradi Egyezményben volt. Tehát a Váradi Egyezményben az volt, hogy Szapolyai halála után a trón teljes egészében, tehát magyarul az egész királyság fölötti uralom, az Ferdinánd kezébe kerül. És mivel Szapolyai János meghalt, ő nem azok közé a főurak és főpapok közé állt be, akik úgy gondolták, hogy a Váradi Egyezmény az nem érvényes, mert hogy közben Szapolyai Jánosnak megszületett Izabella királynétól a fia, János Zsigmond.
0: 9 óra után kilátó című regionális műsorunkban elsőként a Ciffer Sándor Galéria Derengő Valóság című kiállítására látogatunk, mely Nagy Ernő festőművész születésének 100. évfordulója alkalmából mutatja be az egri festőművész alkotói tevékenységét. Majd egy matematikus mágusról, Dienes Zoltánról hallanak, és végül Bozók Ferenc atya olvassa fel Marinetti és Kálnoki László Üvegkalapja című esszéjét. Ajánlunkban Görbe László piarista atyát, nyugalmazott matematika-fizika szakos tanárt hallják.
3: Dienes Zoltán 1916-ban született Magyarországon. Mivel az édesapja a Galilei Körnek tagja volt, ezért ő fiatalon kikerült először Franciaországba.
4: Ez a Tanács Köztársaság után.
3: Igen. És ennek következtében onnan települt haza édesanyjával. Mivel édesanyja katolikus volt, ezért egy idő után Budapestre kerültek, és 10 éves korában a Budapesti Piarista Gimnáziumba iratkozott be, és itt lett piarista diák.
0: Kisújszálláson 9 órakor Napról Napra című regionális műsorunk mai adásában az idén immár 4. alkalommal megrendezett Miskolci Árszakra Fesztiválról beszélget a szervezőkkel a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. A városnak és a programok felelőseinek is nagyon fontos az esemény, melyet minden évben nagy lelkesedéssel és szívvel lélekkel szerveznek meg. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a programsorozat idén 600 szereplő közreműködésével 10 nap alatt 54 színvonalas egyházi, kulturális és tudományos eseményt sorakoztat fel. A fesztivál küldetése nekünk is fontos, hiszen a rendezvény média támogatója a Szent István Rádió. Rövid ajánlunkban dr. Verhelyi Krisztina főszervező beszél.
5: Akármilyen körülmények vannak ma a világban, azért mindig van egy pont, ahol vissza lehet menni és erkölcsileg újjáépülni és elindulni. Tehát én nekem nagyon szívügyem ez az idei Arszakra Fesztivál, mert úgy érzem, hogy mindegyik magas színvonalú volt, de ez azt hiszem, hogy még jobban sikerült, mint az előzőek.
0: 10 órától kezdődik Szószóló című műsorunk. Mai adásunkban egy budapesti családot látogatunk meg. A 90 éves Benyus Sándornak és feleségének 10 gyermeke, 41 unokája van. Családi zenekarukkal sok helyre eljutottak. Erről és még sok mindenről vallanak a beszélgetésben. Ajánlunkban a családfő szólal meg.
6: Hogyha játékot szó szerint értjük, akkor több hangszer is játszani tudok, de zenélni, hegedülni tanultam, és zongorázni is egy kicsit.
0: Ezt követi a Lélekszava, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános folytatja elmélkedését a keresztény imádság fajtáiról. Ma a dicsőítő, a felajánló és az engesztelő imáról lesz szó. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk, melyben szüreti szokásokat és egy szőlőssütemény elkészítését ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süye Károlynét hallják.
7: Bármilyen gyümölcsel lehet gyümölcstortát csinálni, most a szőlőt javaslom, de legjobban a bogyós gyümölcsökből mutat. Na most, hogyha szőlőből készítünk, vagy más bogyós gyümölcsből, és mondjuk a születésnapra készül, akkor más színűből kirakhatjuk esetleg az ünnepeltnek a évszámát is, hogy hány éves. Itt viszont arra kell vigyázni, hogy a fordított tükörképét tegyük ki, mert mikor ráfordítjuk a tortára ezt, akkor a háta lesz az eleje, hogy így mondjam.
0: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Somlyó Zoltán Ima az emberért című versét Szegvári Menyhért mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően Klever Szent Péterről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeivel jelentkezünk. 13 órától hírek, majd kezdődik Nem középiskolás fokon című műsorunk, melyben a balladát, mint műformát mutatja be dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.

0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunk témája egy nyári női lelki gyakorlat lesz. Orbán Anna Lilivel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szociálpedagógia szakos hallgatójával Domán Vivien beszélget nyári élményekről, feltöltődésről, illetve egy ötnapos női lelki gyakorlatról, melyet a Don Bosco nővérek, az Egri Főegyházmegye területén szolgáló Szent Erzsébet nővérek lelki gyakorlatos házában szerveztek meg Sárospatakon. A szalézi nővérek lelki gyakorlatának mottója női szívvel színültig utalt a program céljára is. Találkozni a csendben is a közösségi programokon keresztül a szívünket teljesen betöltő Istennel, és elmélkedni arról, hogyan tudja az ember megtalálni a hivatását, illetve azt, mit álmodott életéről a Teremtő, úgy, hogy boldogan, tiszta szívvel megélhesse minden pillanatát. Orbán Anna Lili, egyetemista hallgató személyes élményeit hallják.

0: Sok szeretettel köszöntelek itt a Szent István Rádió mikrofonjánál. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Elérkezett a szeptember, ilyenkor az ember egy kicsit így számot vett a nyaráról, a pihenésről, de többeknek ez a feltöltekezésről és a visszatöltődésről is szólt, neked is. Hogyan telt az idei nyarad, milyen programokon vettél részt?
1: Igazán izgalmas nyaram volt. Voltunk így a családdal is több helyen otthon, közelben ilyen egynapos kirándulásokon. Számomra a nyárból a lelki gyakorlat maradt meg leginkább, amit Sárospatakon töltettünk a Don Bosco nővérekkel és a Szent Erzsébet nővérek társaságában. Nagyon sokat adott nekem, mert tényleg jó volt erre az 5 napra így elcsendesedni és átgondolni így a nyarat, az évet, illetve tervezni a jövővel kapcsolatban, mert azért sok kérdés felmerül így bennünk így az életünk során, és ez az 5 nap az pont jó volt arra, hogy csak a jó Istenre és az ő vele való kapcsolatra koncentráljunk.
0: Amikor a tanév zajlott, már akkor volt olyan gondolatod esetleg így a vizsgai időszak végén, vagy a tanév végén, amikor már az ember egy kicsit úgy megfárad a teendőktől, hogy szeretnél megpihenni is a nyaraláson, vagy esetleg az aktív kikapcsolódáson túl, tehát hogy lelkileg?
1: Igen, többször hallottam már erről a lelki gyakorlatról is, és úgy éreztem, egyik barátnőm is átküldte, hogy lenne kedvem menni, és úgy voltam vele, hogy több felől hallottam, erre így vágytam is valószínűleg így a lelkem mélyén, hogy legyen egy olyan pár nap, amikor így tényleg ki tudok kapcsolódni, úgyhogy igen, szerettem volna igen, egy olyat, amikor tudok pihenni lelkileg.
0: Milyen volt a tanév előtte neked? Nagyon húzós, aktív, hajtós évet zártál. Ugye az egyetemi lelkészségnek is a tagja vagy, igen. Tehát hogy több szálon mozog azért ott az egyetemen a tanulói életed is.
1: Igen, több gyakorlatunk volt így ebben az évben, szóval az azokra való felkészülés, a programtervek megírása, illetve maga a gyakorlat elvégzése, arra a reflexió megírása, ugye szintén nagyon sok idő és energia. Ugye emellett, hogy ott van az egyetemi lelkészség, és amit nagyon-nagyon szeretek, nagyon jó kis közösség van ott az egyetemi lelkészségben, és nagyon szeretek így segíteni így a programok szervezésében, vagy tényleg így a közösség tagja lenni. Így sűrű volt az év, de nagyon élveztem.
0: Milyen hivatásra készülsz, milyen szakon vagy? Ugye említetted, hogy már gyakorlati óráid is voltak ebben az évben.
1: Hát én szociálpedagógia alapszakon vagyok. Most voltam másodéves, ugye idén kezdtem a 3. évemet. Most már még több gyakorlatunk lesz. Már csak 1,5 évem van hátra. Úgyhogy izgalmakkal teli év elé nézek idén is. Úgyhogy várom már.
0: Hogy ezt a hivatást választottad pár évvel ezelőtt, mi vonzott a legjobban, hiszen ez egy olyan szakma, hivatás, ahol emberekkel fogsz foglalkozni elég intenzíven.
1: Igazából, amikor a pályaválasztás elé kerültem, nem volt, volt konkrét elképzelésem, csak végül arra a szakra nem jelentkezhettem, és így több okból kifolyólag, viszont érdeklődtem, meg beszélgettem így otthon is anyával, voltam nyílt napokon, és akkor egyszer így megtaláltam ezt a szociálpedagógia szakot, vagy így megtaláltuk, és az, hogy ugye én szeretek így emberekkel foglalkozni, és már akkor is vonzott az, hogy emberek között legyek, vagy hogy nekik tudjak segíteni, igazából ezért választottam azt, és ahogy így haladok előre így a képzésben, így egyre inkább érzem azt, hogy én tényleg emberekkel szeretnék foglalkozni, és különösen gyerekekkel nagyon szeretek lenni, mert most is múlt éven ugye kétfajta terepgyakorlatunk is volt, egyszer 9-eseknél, egyszer pedig 7-eseknél, és mind a kettő nagyon különböző volt, különböző létszám, de nagyon-nagyon elvesztem, és tényleg olyan jó meghallgatni őket, vagy így figyelni rájuk, mert volt egy olyan gyakorlatunk is, egy 3. gyakorlat, a családok átmeneti otthonában voltunk, és ott is ugye a gyerkőcöknek tartottunk több órás foglalkozás sorozatot, különböző játékokkal, ugye ilyen tehetségfejlesztés, vagy ilyen kreativitás fókusszal, és annyira érződött az, hogy ugye ők nagyon éheznek a figyelemre és a szeretetre, és szerintem igazából most így ez az, ami így bennem van, hogy odafigyelni azokra, akikről elfelejtkezünk, vagy így nincsenek annyira a középpontban, és rájuk figyelni, és velük beszélgetni.
0: mik a legnagyobb kihívásai egy ilyen hivatásnak, amire te készülsz? Most hogyan látod így még tanulóként a tanulmányaid alatt?
1: Számomra leginkább az, hogy így a túlzott bevonódás, vagy hogy tényleg az egyensúlyt megtalálni a munka és a otthoni lét között, mármint hogy így a magánélet és a munka között, mert azért így elsőként kint lenni ilyen helyszínen, így, hogy velük lenni, nagyon felemelő élmény volt, tényleg olyan volt, mint hogyha ilyen másik világba csöppentünk volna. Nagyon-nagyon sok boldogság, meg szeretet érződött a gyerekekből is, csak utána így átváltani, és ez volt az első olyan élményem, amikor így tényleg így hazamentem, vagy a koliból visszamentem, és így tényleg az, hogy így átfordítsam azt, hogy tapasztalatot, vagy a tanulságokat levonjam belőle, de hogy próbáljam megtalálni az egyensúlyt.
0: Így nyilván egy empatikus ember vagy te is, így meg főként keresztényként hozza ezt az ember magával, hogy érzelmileg nehéz egy-egy ilyen pillanat után újra a régi kerékvágásba visszakerülni mondjuk a tanulmányaiba, és gondolom ez tapasztalat is segít majd benneteket abban, hogy amikor már több egyére mész egy-egy ilyen rászoruló gyerkőchöz, vagy figyelemhiányoshoz, akkor már sokkal könnyebb lesz majd esetleg ezt egy picit így letenni, és aztán utána újra, újra felvenni. Most, hogy már ugye erről említést is tettem a hallgatóknak, hogy te hívő vagy, és így hívőként választottál egy olyan programot a nyárra, amely tényleg az elcsendesedésre is hívta a lányokat. Ez a szalézi nővéreknek a lelki gyakorlata volt Sárospatakon, amit a Szent Erzsébet nővéreknél szerveztünk meg, mondhatom ezt is, hiszen én is segíthettem a nővéreket, ezért mi ugye találkoztunk is ott ezeken a napokon. Amikor kiválasztottad ezt a lelki gyakorlatot, akkor cél volt, hogy azért egy teljes hetet el tudj tölteni a Jóistennel, illetve akár önmagaddal is, vagy igazániból mindegy volt neked, hogy hány napra tudsz, de hogy elcsendesednél.
1: Leginkább az, hogy tényleg egy lelki gyakorlat és egy ilyen lelki feltöltődésre vágytam szerintem, mikor így emellett a lelki gyakorlat mellett döntöttem, és az, hogy ugye amikor érdeklődtem, hogy milyen programok lesznek, és akkor küldted, hogy rózsafüzéri imádság, szentségimálás, szentmise, a lelki gyakorlat alatt ugye voltak ilyen elmélkedések is, hát leginkább ez az, ami vonzott, hogy itt tényleg így a Jóisten közelségében lenni, illetve az imádság által is még közelebb kerülni.

0: Orbán Anna Lilivel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szociálpedagógia szakos hallgatójával Domán Vivien beszélget.
1: A programnak a mottója női szívvel színültig, illetve tegyetek meg mindent, amit csak mond, ez a kánai mennyegzőre utal. Ugye a plakáton is ez volt látható, mennyiben szólított meg téged? Ugye mindannyian ismerjük a kánai mennyegző történetét, Jézus első csodája, de a szűzanya is fókuszba kerül ebben a történetben. Mit mond neked ez az ige szakasz, vagy hogyan érintett ez meg? Az embernek azért van egy első benyomása, amikor egy adott programnak a plakátját így megpillantja, vagy hogy mi is lesz a mottója, az érfonala.
2: Én mikor így jelentkeztem, akkor így annyira nem gondolkodtam el azon, hogy így ez pontosan mit jelenthet számomra, inkább így a lelki gyakorlat alatt fogalmazódott meg bennem az, hogy mi az, amit nekem jelent ez az ige szakasz, hogy tegyetek meg mindent, amit mond, és leginkább így azt tudnám mondani, hogy amikor tennünk kell valamit, de hogy igazából nem értjük, hogy ezt miért kell tennünk, akkor is megtegyük, és bízunk abban, hogy a jó Isten vezet minket, és ő kihozza belőle azt, amit nekünk szán. Még akkor is, hogyha mi nem értjük, úgyhogyha nekünk az nehéz.
1: 9 lány vett részt ezen a programon, és 4-en voltunk szervezők, plusz ugye a Szent Erzsébet nővérek is, tehát egy egész nagy csapat összegyűlt, mármint ezt így lelki gyakorlathoz képest mondom. Te hogyan élted meg így a közösségben való létet, hogy lányokkal együtt, többen, közösen, akár az előadások alatt is, a kiránduláson, szentségimádáson, ugye ez azért nem egy ilyen privát, személyesen vezetett lelki gyakorlat, hanem ennek tényleg az is a célja, hogy közösségben, saját kortársakkal tudjátok megélni azokat a kérdéseket, amelyek valószínűleg mindannyiótokban mozognak, csak ugye mindenkinek a saját élet állapota szerint. Ugye ez hogyan érintett téged? Milyen volt így a többi lányjal együtt lenni?
2: Nekem nagyon jó élmény volt, mert én egy barátnőmmel mentem, szóval őt ismertem, meg ugye Karolina nővért, meg ugye így téged így egy kicsit, és az, hogy ők így elkezdtek megérkezni a lányok, bemutatkoztunk egymásnak, hogy mindenki olyan kedves volt, olyan boldog, olyan szeretettel teljes, és hogy ez így az 5 napban ez így fokozódott, és így olyan volt, mint hogy egy ilyen másik világba csöppentünk volna így ebben az 5 napban, és már a kirándulás és a tengerszemezés olyan jó volt, hogy így próbáltunk így beszélgetni, hogy ki honnan jött, így a jó Istenről is, Jézussal való kapcsolatunkról, és az, hogy így az 5 napban így tényleg azt éreztem, hogy ilyen kis családdá alakultunk így a nővérekkel, veletek, és ugye a lányokkal is együtt. Én úgy érzem, hogy mindegyik, tehát a program mindegyik része más-mást adott, tehát a rózsafüzér imádság is olyan meghitt volt, hogy együtt mondtuk a szűzanya szobornál, vagy a kápolnában, de a szentségimádások is nagyon feltöltőek voltak, és az, hogy együtt vehettünk részt, hogy együtt lehetünk a jó Istennel, és hogy mindenki hozhatta a Jézus elé azt, ami őt foglalkoztatja. Együtt lehetünk ott Jézus előtt, és letehettük elé azokat a dolgokat, amik nekünk nehézséget okoznak, vagy amit szeretnénk, hogy megtegyen az életünkben, vagy csak rábízni az életünket.
1: Don Bosco nővéreknél nagyon fontos, illetve az őket segítő animátoroknál is, illetve szalézi munkatársaknál is, hogy több pillére legyen egy-egy ilyen programnak. Említed ugye itt a tengerszemhez való kirándulást is, ami egy kicsit így az oldódást, a játékos pillanatokat tudta hozni, illetve a mély imádságokat, aztán pedig az elcsendesedést. Hogyha egy picit visszamegyünk az első gondolathoz, ez a játékos, feloldódás, beszélgetés, ezekben te hogyan érzed magad, szeretsz-e így közösségi létben lenni, akár ennek ugye alapot már adhatott az egyetemi lelkészség is, tehát gondolom, hogy könnyen feloldottál, te is feloldottatok.
2: Igen, ugye ez nem is sikerült viszonylag hamar feloldódni, de szerintem érződött az, hogy mindenki vágyik a jó Isten közelségére, és szerintem ez az, ami így összekapcsolt bennünket így ebben az 5 napban, és ezért tudtam én is például személyesen így nagyon gyorsan kapcsolódni így a többi lányhoz, a nővérekhez is, mert szerintem fontos az, hogy hasonló értékrendűekkel legyünk, mert nekem úgy sokkal könnyebb volt így kapcsolódni hozzájuk, és ez amúgy nagyon nagy biztonságot adott, és tényleg jól éreztem ott magam, mert így biztonságban éreztem magam, és otthon.
1: Miért nehéz alapvetően így megnyílnunk a bennünk zajló folyamatokról, vagy akár a hitünkről is szerinted így a mindennapokban, hiszen most mondod ugye, hogy itt ez egy olyan védett közeg volt, úgy érezted, hogy ez könnyen sikerült a kapcsolódás az emberekkel, illetve a Jóistennel is, de ugye a mindennapokban. Hiszen ez sokszor kihívás alapvetően, most itt, hogyha nézzük a katolikus egyetemet is, a lelkészség is egy ilyen kis burok, ahol az ember megnyílhat. De alapvetően ez lehetne akár a mindennapokban is, de sokszor nem mindig sikerül, vagy nem merik felvállalni, hogy mi okozhatja ezt.
2: Szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hogy nagyon összetett, és szerintem ez így mindenki életében így más miatt nehéz. Most így beszélgettünk erről, hogy otthon éreztem magam így ebben a kis közösségben, amit kialakult a lelki gyakorlat alatt. Én például olyan vagyok, hogy így lelkemben így érzem, hogy hol tudok megnyílni, vagy hogy így hol tudom így megosztani így, ami bennem van, és hogy valamikor egyszerűen így az ember így érzi, hogy egyszerűen vagy megoszthatja a nehézségeit, vagy a hitével kapcsolat hitéről beszéljen másokkal, vagy egyszerűen így nem. Meg lehet amúgy sokszor így a félelem, ami így bennünk van, hogy majd mit gondolnak rólam.
1: Vagy mit szól a másik, igen.
2: Igen. Vagy hogy egyedül vagyok ezzel a problémával, vagy nehézséggel, és hogy szerintem félünk, mert félünk a csalódástól, vagy félünk attól, hogy így megosztjuk ezeket a nehézségeinket, de közben meg lehet, hogyha megosztjuk, akkor meg tudjuk azt, hogy igazából nem vagyunk ezzel egyedül, vagy hogyha úgy érezzük is, hogy egyedül vagyunk, lehet, hogy más tud hozzánk kapcsolódni egy hasonló nehézséggel, ami erőt tud adni.
1: Hogyha a második gondolathoz megyünk, így a mély Isten kapcsolat és az imádság felé, amely fontos pontja volt a programoknak. A mindennapokban voltak elmélkedések, volt rózsafűzér, szentségimádás és szentmise is. Ezekről mesélj egy kicsit, hogyha így sorba veszik őket, hogy neked ez mit adott? Szerinted milyen ez, mondjuk, ha az ember eljön ugye laikusként, hát minden nap lesz szentmise, minden nap lesz szentségimádás, de mert túl sok ez egy kívülálló számára, de te ugye megtapasztalhattad ennek a jótékony hatásait ott, úgyhogy most erről kérdeznélek, hogy ez hogyan érintett téged.
2: Hát nekem mindegyik program nagyon-nagyon sokat adott, vagy mindegyik program mindegyik része nagyon sokat adott, az elmélkedések, ugye az előadások után ugye volt lehetőségünk elvonulni ilyen kapott kérdésekkel elmélkedni, vagy akár csak így tényleg átgondolni a hallottakat. Nekem leginkább az, hogy így leülni Jézussal, a szűzanyával, és így ezeket így megbeszélni, vagy hogy itt tényleg így már az előadás alatt is sok dologhoz így tudtam így a gondolataimmal kapcsolódni, hogy mi az, amit így a saját életemre rá tudok így ahhoz tudok kapcsolni. És utána nekem az volt nagyon jó, hogy tényleg mindenki elvonult a maga kis biztonságos helyére, és akkor ott elmélkedett ezekről a gondolatokról. Nekem az, hogy az elmélkedések alatt leginkább az, hogy Jézussal így tudtam beszélni, mert szerintem így a rohanó hétköznapokban, vagy így a sok teendő mellett azért így nehéz megtalálni azt az időt, vagy azt a órát, vagy bármilyen nyugodt környezetet, vagy időtartamot, amikor így tudunk vele beszélgetni, és vele lenni, és nekem ez az, ami nagyon-nagyon sokat adott. A rózsafüzéri imádságok azok, szerintem az, hogy együtt mondtuk, az már maga az, hogy így érződött, hogy a szűzanya is ott van velünk, és velünk együtt mondja ő is a rózsafüzért. Nekem ez maga az, hogy együtt imádkoztunk, az volt egy nagyon-nagyon ilyen békét sugárzó élmény. Az egységi mellesőben nagyon jó volt az, hogy tényleg Jézus elé hozhattuk mindazt, ami az egész évben történt velünk, vagy azokat a nehézségeket, amiket még szerintem mi magunk sem beszélünk róla, vagy nem mondjuk el neki, és ő feltárja előttünk, hogy mi zajlik bennünk.
1: Azt gondolom, a szentségimádásnál meg a szentmisénél is úgy hagyni, hogy Jézus nézzen minket, ez nagyon fontos egy-egy ilyen programnál, hogy úgy megengedni, hogy az esendőségünkben lásson minket, hogy úgy visszacsupaszítani, hogy nem elfedni azokat a problémákat, nehézségeket, amikkel jöttünk, hanem úgy engedni minden hová, megérkezni az ő gyógyító szeretetét. Sokszor a Don Bosco nővéreket is úgy látják, hogy játszanak, futkároznak, a gyerekek között vannak, de alapvetően, mint bármely más szerzetes rendnél, náluk is nagyon fontos az imádságos jelenlét, ez Don Boscónak, a rendalapítójának is nagyon fontos volt. A gyakori gyónás hajnalma már felkelt, gyóntatott, szentmisét tartott, a gyakori szentáldozás erre mindig buzdította a fiatalokat. Tehát a nővéreknek is nagyon fontos, hogy a napjukban mindig jelen legyen a mindennapi szentmise és rózsafüzér, mert És itt átérnék a szűzanyával való kapcsolatra, mert a szűzanya nagyon erős közbenjárónk tud lenni. És nekem kifejezetten fontos volt, hogy most az egész lelki gyakorlat valahogy a nő köré épült. Egyrészt ez is, hogy ugye nőknek szólt, nők szervezték női résztvevőkkel, és hát a női témák ilyenkor azért erősebb hangsúlyt kaphatnak, vagy fókuszt kaphatnak, mint amikor mondjuk egy koedukált programon vesz részt az ember, hiszen azért nektek több ilyen programotok is van a lelkészségen, ahol fiúk is, lányok is részt vesznek, akár egy imaest, vagy bármely más program, amiket szerveztek. Milyen gondolatokkal érkezhet egy ilyen lelki gyakorlatra szerinted egy fiatal lány, most függetlenítve akár így tőled is. Ezt inkább biztatólag, aki majd hasonló programot keresne.
2: Szerintem leginkább olyan szempontból is nagyon jó elmenni, hogy tényleg hasonló értékrendű lányokkal, fiatal nőkkel együtt lenni, már egy nagyon-nagyon jó élmény, illetve szerintem így a jövőre vonatkozó terveink kapcsán érdemes így elmenni, mert tényleg, hogyha még nincs is konkrét elképzelésünk ugye jövőnkről, itt, ha még konkrét választ nem is kapunk, de az, hogy így elindulunk azon az úton, hogy elkezdünk vele foglalkozni, és hogy én például megtanultam azt, hogy erről merjek beszélni Jézussal, és merjek kérdezni tőle, és bízni. Úgyhogy szerintem, hogyha így valaki bizonytalan, vagy kérdésekkel tele van így a jövőjével kapcsolatban, mert szerintem ez a korosztály, ez így pont így ebben a korosztályban. Igen. Így ez az, ami így foglalkoztatja így a lányokat, a fiatal nőket, és hát én úgy érzem. És szerintem ezért nagyon érdemes rámenni, hogy tényleg elcsendesedni, gondolkodni, elmerkedni és beszélgetni erről Jézussal.
1: Hogyha még itt maradunk egy gondolatra, ugye minden egyes ilyen lelki gyakorlatnál azért felmerül a kérdés azokban, akik látnak egy ilyen plakátot, hogy mondjuk egy adott szerzetes rend szervezi, hogy ja, hát akkor ide olyan jöhet, aki olyan szerzetes akar lenni, mint ők. De ez egy tévhit, vagy egy olyan tabu, amit érdemes lebontani, hiszen igazániból itt kifejezetten a Don Bosco nővérek ezen lelki gyakorlatán is, ugye az évközbeninél is, illetve a nyárinál is, alapvetően azt keressük, hogy mi az Isten álma a mi életünkről. Lehet ez akár hivatásbeli, életállapotbeli, mindenhogyan lehet körbejárni ezt a kérdéskört. Ilyenekben esetleg segítette neked, segítettek-e esetleg az előadások vagy az imádságok abban, hogy egy picit úgy kikristályosodjon az utad további része, ahogyan így meg is fogalmaztad?
2: Viszonylag régóta vannak így álmaim, és szerintem az így az utóbbi időben erősödött, és szerintem ez a lelki gyakorlat is nagyon erősítette bennem ezt az álmot, hogy ezt én szeretném. Úgyhogy én egy megerősítést kaptam, de tényleg jó volt ezekről tanulni, meg tényleg a hivatásokról is hallani gondolatokat, mert egy lelki gyakorlat alatt nem csak azon van a fókusz, hogy valaki szerzetesi hivatást válasszon, ahogy említetted te is, hanem tényleg ugye van a házas hivatás, és hogy bármelyik hivatás, amire hívja a Jóisten, mindegyik nagyon gyönyörű, és hogy mindenkinek egyénileg tervezett valamit a Jóisten, amit meg fog valósítani az ő életében. Egyszerűen csak rá kell bíznunk azt, hogy ő vezet minket, és hogy ő megvalósítja azt, amit mi szeretnénk, hogyha az ő terve szerint való.
1: Igen, és azt gondolom, ezt a szerzetesek is mindig hangsúlyozzák, hogy akiben esetleg mozog, az a vágy, hogy szerzetes nővér legyen, mert ugye itt most egy női programról beszélgetünk, annak is érdemes egy ilyen lelki gyakorlat alatt, aminél mondjuk 5 nap alatt többször kerül szó akár a szerzetesi hivatásról, aztán többször a családi hivatásról. Tehát egy olyan embernek is, aki mondjuk a szerzetesi hivatásra hívást kap, vagy úgy kopogtat a Jóisten már halkan vagy hangosan a szívén, aztán hogy érdemes azt arra, hogy fülelni vagy meghallani. Szép dolog hallani a családi hivatásról is, hiszen egy saját magunk, amire igent mondunk, attól még a másik hivatást csodálni vagy szépnek tartani, az az egészséges. Tehát, hogy az az egészséges út, ha családosként tudom csodálni és szépnek tekinteni a szerzetesi életet. Szerzetesként viszont tudom becsülni, vagy szépnek és csodásnak tartani akár a házas hivatást is, okay, az ismerőseinket. A harmadik dolog, amit említettem itt a beszélgetésünk folyamán, az a csend kérdése volt. Talán ezt hagytam így a legvégére. Hát ez az a szó, vagy az a gondolat, ami hát nagyon sokakat megijeszt. Mit gondolsz erről?
2: Igen, a csend, ez tényleg így tud ijesztő lenni, mert főleg így ebben a felgyorsult világban, amikor tényleg így mindig történik valami, és mindig csináljuk a dolgainkat, és tényleg amikor eljön az a pont, hogy akkor csend, és tényleg van rá lehetőségünk, hogy elcsendesedjünk, akkor, amikor így a szívünk így elkezd beszélni, vagy így a lelkünk, és akkor így meghallani Jézus hangját, mert ő a csendben tud szólni hozzánk, ijesztő tud lenni, de ugyanakkor tanulni tudunk belőle nagyon sokat, hogy a feltár előttünk olyan dolgokat, amire figyelnünk kell, és ami által azt akarja, hogy fejlődjünk, mert ő folyamatosan készít bennünket mindig újabb és újabb dolgokra, és igenis meg kell találnunk így a csendre szánt időt a hétköznapjainkban is, és szerintem ez a lelki gyakorlat is segített abban, hogy arra figyeljek, hogy amikor van lehetőségem, akkor is csend van, vagy amikor így el tudok csendesedni, akkor igenis beszélni Jézus, és ha ez egy pár perc, akkor pár perc, ha több idő, fél óra, egy óra, akkor azt használjam fel arra, mert ez a jó Isten ajándéka, hogy beszéljek vele.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Orbán Anna Lilivel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szociálpedagógia szakos hallgatójával.
1: Ha most nem csak a lelki gyakorlatot veszük, hanem úgy az életedben így a csendnek a kérdését, neked ez hogy alakult ki, hogy mondjuk a mindennapjaidba tudod építeni, akár, ahogy mondod, csak egy-egy perc, de az Jézussal. Hiszen ez azért úgy nem jön önmagától, tehát néha az ember hiába jár mondjuk egy keresztény intézménybe, akár iskolába, kollégiumba, bárhova, nem magától értetődő, hogy tudunk csendben lenni. Tehát inkább a magától értetődő a másik pólus. A füles a fülbe, a telefon, a digitális zaj, vagy igazándiból a rendes zaj. A te életedben ez hogyan alakult ki, hogy ezért a mindennapokban te töltesz időt Jézussal, tehát alapvetően nem csak a lelki gyakorlaton, bár itt azért ugye intenzíven több idő is volt, tehát most ezt, hogyha konkrétumokat is mondunk a hallgatóknak, akár egy óra, másfél óra, akár a Szent Misén eltöltött egy óra, a szentségimádás csendjében eltöltött fél-fél óra.
2: Igen, amúgy rám is jellemző az, hogy amikor elcsendesítetnék, akkor én is ugye hozzá vagyok szokva ez a rovanó világhoz, meg az, hogy tényleg mindig hallok valamit, vagy mindig valamit csinálok, és hogy nekem is nehéz megtalálni, és szerintem ezzel sokan vagyunk így, hogy nem merünk, vagy egyszerűen így nem érezzük azt, hogy így szükségünk van a csendre, pedig de szükségünk van, és a csendben sem tudunk sokszor úgy szólni a jó Isten sem, hogy tényleg kérdezi tőle, de pont a csendnek az a szépsége, hogy valamikor nem tudunk mondani semmit, hanem csak vagyunk, és hagyjuk, ahogy a lelki, ahogy említetted korábban is, meg a lelki gyakorlaton is volt egy ilyen szentségimádás alkalmával is, hogy hagyjuk, hogy Jézus nézzen minket, hogy valamikor nem kell mondanunk semmit, mert Jézus lát minket, és amikor van időnk elcsendesedni, akkor próbáljunk meg csak itt tényleg csendben lenni, és figyelni, szemlélődni.
1: Beszélgetésünk vége felé közeledve még néhány témáról kérdeznélek téged, hogy hogyan tervezed ezt az ott tapasztalt hát élménydömpinget, mondhatjuk ezt is, hogy ezért 5 nap alatt nagyon sok gondolatot üzen a Jóisten, nagyon sok mindent elültet a szívedbe, szívünkbe. Hogyan tervezed ezt a továbbiakban továbbvinni, megélni? Tervezel-e esetleg még lelki gyakorlatra menni, vagy hogyan tovább a jövőben?
2: Hát egyelőre nagyon-nagyon szeretnék majd a jövő évi, ugyanígy a nyáron megrendezésre kerülő lelki gyakorlatra is elmenni, mert nekem nagyon sokat adott. Leginkább, amit hát szerintem azt viszem így erről a lelki gyakorlatról magammal, vagy azt hoztam, hogy időszállni Jézusra így a mindennapokban, és amikor tényleg sűrű napjaink vannak, akkor is megtalálni azt a pár percet, vagy fél órát, órát, amikor van rá lehetőségünk akár bemenni a bazilikába, bemenni egy templomba, vagy tényleg csak leülni vele, megszólítani őt, és hallgatni az ő szavát. Az, hogy időt szállni rá, illetve az, hogy a Jóisten szeretetét sugározni mások felé, és hogy mindenkire odafigyelni, és hogy mindenkit megszólítani, úgy, ahogy minket is megszólít ő, mert ő mindenkit hív, tényleg, és azokra is figyelni, akik lehet, hogy kicsit csendesebbek, vagy nem annyira szeretnének így középpontban lenni, mert Jézus mindenkit hív.
1: Te már alapvetően azért a Don Bosco nővéreket ismered. Volt-e olyan újdonság, ami nagyon megragadott így akár az ő hivatásukból, szerzetes rendjük történetéből, ugye Don Boscoval is megismerkedhettetek egy kicsit mélyebben, Mazzarello Máriával, illetve a Szent Erzsébet nővérek voltak a befogadó vendéglátók, az ő mindennapjaikba is egy kicsit betekintést nyerhettetek. Volt esetleg valami ilyen, ami megfogott, megragadott, és azt mondta, hogy hú, ezt még nem tudtam Don Boscóról, vagy ezt még nem tudtam Karolina nővérről, az, hogy ezekről osztanál meg valamit a hallgatókkal, hiszen ezért mindenkinek másképp él a szerzetesekről, aki mondjuk nem ismeri őket a mindennapokban. Hiszen itt te is megtapasztalhattátok őket tényleg húsvér valójában a 0-24-ben.
2: Igazából így én még nagyon sokat így nem tudtam így Don Boscóról, meg így erről a szerzetes rendről, mint hogy így jártam, ugye elmúlt évben is minden szeltán a Szent Misére oda, szóval így nagyon sokat találkoztam ugye nővérekkel, a kollégiumban, a segítőszűz már a kollégiumban, és szóval sokat találkoztam így a nővérekkel, és jó volt velük így mindig beszélgetni, de így a Don Bosco életéről hallottunk így az előadások során. nekem az maradt meg így, hogy átolvastam így a kis füzetemet, amit bejegyzeteltem, az nagyon jó volt így hallani, hogy tényleg őt is hívta, és hogy neki is volt egy tehetség, egy adottsága, amit mondott neki a Jóisten, hogy úgy használja, hogy látja benne azt, hogy ez a te adottságod, csak hogy tudnod kell használni, és hogy nekem ez, ami ilyen nagyon egy ilyen mély gondolat, szerintem sokat mondom, mert szerintem mindannyiunknak van olyan adottsága, amit lehet, hogy még mi magunk sem ismerünk fel sokszor, de a Jóisten azt tudja, hogy hogyan kell azt használnunk, és arra tanít, hogy ezt tudjuk használni. Igazából ugye a nővérek nagyon jó volt látni azt, hogy mindenki ilyen vidám, főleg Karolina nővér vidámsága, az így tényleg beragyog te így az 5 napot, úgyhogy szerintem ez, hogy így vidámnak lenni mindig. Jézus is, a Jóisten is boldogságra teremtett minket, úgyhogy szerintem ezt mondanám.
1: Panni, nagyon szépen köszönöm, hogy őszintén megosztottad a gondolataidat a nyári lelki gyakorlatról, amin részt vettél. Én buzdítom a hallgatókat arra, hogyha mozog bennük ez a vágy, hogy feltöltődhessenek, akkor akár igen, lehet ezt így nyáron is, de hát a jövő nyár az még nagyon messze van, úgyhogy lehetőség van évközben is, akár a Don Bosco nővérekkel is, de más szerzetes rendekkel is, nem csak lányoknak, hanem ugye fiúknak is részt venni ilyen alkalmakon, főként ezek ilyen havi rendszerességgel vannak, ezt úgy a szalézi nővérek kapcsán mondhatom, és mind a két nemnek külön-külön tartanak ilyet a szerzetesek vagy munkatársak, úgyhogy buzdítom a hallgatókat is, téged is, hogy egy-egy ilyen alkalomra érdemes elmenni, vagy akár egy teljes tanévre is elköteleződni. Van esetleg zárásként egy olyan gondolat, ami nagyon megragadott téged a lelki gyakorlat során, és a hallgatóknak a szívéhez üzennél vele, vagy így a tanév kezdésre van egy olyan ige szakasz, amit most esetleg olvastál mostanában, vagy üzent a Jóisten neked ezáltal, hiszen azért fontos kinyitnunk az Isten szavát számunkra. Nagyon fontos, hogy táplálkozzunk, töltekezzünk ebből, és persze az utána, ahogyan te is említetted, csendben egy kicsit úgy megérleljük. Vannak-e ilyen gondolatok, amit búcsúzásról szánnál?
2: Most így elsősorban ez a gondolat, hogy ami a lelki gyakorlat módtúja is volt, tegyetek meg mindent, amit mond. Szerintem ezt is nagyon így érdemes átgondolni, mert tényleg megtenni mindent, amit mond nekünk a Jóisten, lehet, hogy nem értjük, meg lehet, hogy nem mindig halljuk az ő hangját, de megtenni mindent tőlünk tehetünk, mert ő megteszi a többit, és ő segít nekünk. Illetve, ahogy utaztam föl Egerbe, voltnak nálam igeszakaszok, és húztam egyet, és az van rajta, hogy az igaz a hitből él. Úgyhogy szerintem az, hogy hinni és bízni a Jóistenben, bármilyen körülményben, és hogyha örömteli pillanataink vannak, akkor is ott lenni vele, hálásnak lenni, és hogyha nehézségeink vannak, akkor pedig hinni és bízni ő benne, hogy ő ott is ott van a nehézségeinkben, és mindenből a lehető legjobbat hozza ki.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Orbán Anna Lilivel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szociálpedagógia szakos hallgatójával, Domán Vivien beszélgetett nyári élményekről, feltöltődésről, illetve egy 5 napos női lelki gyakorlatról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Nátrán István nevében is. További kellemes rádiózást kívánunk!
3: Reggeli csevegő. Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Ha fénytelen az éjszaka, s a fáradt szív már semmit nem remél.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány kiutasított Magyarországról 10 orosz diplomatát, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. Az orosz külügyminisztérium szóvivője közölte, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. A magyar hatóságok szerint a diplomaták a bécsi egyezmény alapján nem elfogadható tevékenységet folytattak, a kiutasítás azonban nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Maria Zaharova ennél keményebb választ fogalmazott meg. Elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot a kormány, amelyben a helyi közösségek dönthetnek arról, milyen fejlesztésekre fordítsák a támogatást, jelentette be tegnap a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter szerint 10 településenként évente 1 milliárd forintos keretet biztosítanak, és nem Budapestről mondják meg, mire költsék a pénzt, ahogy a vállalásukban volt. Bejelentette azt is, a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célzó javaslaton dolgoznak. Rekordot döntött az államháztartás havi hiánya augusztusban, 2311 milliárd 200 millió forintos mínuszt mért a pénzügyminisztérium, az első 8 hónapban pedig 5169 milliárd 100 millió forint volt a deficit. A kiugró augusztusi hiányból viszont 2186 milliárd 900 millió forintot az uniós helyreállítási programok előfinanszírozása okozott. Augusztusban 1,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest, júliushoz viszonyítva pedig 0,2%-os volt a növekedés, közölte a KSH. Az éves infláció júliusban 0,1%-ponttal alacsonyabb, 1,2% volt. Az augusztusi infláció mértékével emelkedett

0: Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A magyar diákok szövegértésből 452, matematikából 459, természettudományból pedig 480 pontot értek el, az OECD átlag 461, 463, illetve 486 pont volt. Az Egyesült Államok az ukrajnai háború további elhúzódására számít, emiatt az Ukrajnának szánt hosszú távú európai támogatás fenntartását sürgeti. A kijevi vezetés támogató országok virtuális miniszterülésén az amerikai hadügyminisztérium államtitkára azt mondta, Oroszország újraépíti erőit és védelmi ipari kapacitásait. Patriot rakétákat és egyéb légvédelmi eszközöket szállít Ukrajnának az Egyesült Királyság. A londoni Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint Nagy-Britannia 100 millió fontos légvédelmi csomagot állított össze. Több tucatnyi iráni légipari vállalatra vezetett be szankciót az Egyesült Államok az ország elleni gazdasági lépései részeként. A washingtoni pénzügyminisztérium közleménye szerint 36 vállalkozás esik az új büntetőintézkedések hatája alá. Eszkalálódik a háború a Közel-Keleten. A Perzsa-öböl térségén kívül Jordánia és Szaúd-Arábia területén is támadásokról számoltak be. Iráni olajtankerek ellen hajtott végre légicsapást az Egyesült Államok, a támadásra adott válaszcsapás részeként az iráni forradalmi gárda két amerikai hajót támadott meg, közölt az MT. Irán ballisztikus rakétákkal támadott egy jordániai-amerikai támaszpontot is, írta meg a Reuters hírügynökség. Nem közlekednek a vonatok Miskolc és Hidas-Németi között pályakarbantartás miatt mától szeptember 22-ig az utasokat pótlóbuszokkal szállítják, közölt a MÁV Inform. Vágányszabályozást végeznek a teljes vonalon 28 kilométeren, Novai Drány és Hidas-Németi között 1200 méteren sineket is cserélnek, több perccel csökken majd a menetidő és kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. Eloltották a tüzet egyek külterületén a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol mintegy 50 hektáron nádas, cseri és bokros bozótos terület kapott lángra, közölte a katasztrófavédelem. A területet két természetvédelmi őr őrzi. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül, a délnyugat felől érkező hidegfront ma még nem éri el a Dunától keletre eső területeket, a csúcshőmérséklet 31-33 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

0: egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és a mai adásban folytatjuk tovább az egri püspökökről szóló történetünket. Aki ebben szokás szerint segítségemre lesz, az Buda Péter atya teológiai tanára, rádió elnöke. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az előző adásban Frangepán Ferenc egri püspök káoszos törökkori ittlétéről beszéltünk, illetve körülbelül ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy Szapolyai halála után ő diplomáciai és stratégiai okokból úgy döntött, hogy akkor itt az ideje oldalt váltani, és átállt Habsburg Ferdinánd oldalára. Az, hogy ő átáll, ennek volt-e valamilyen ilyen hivatalos megnyilatkoztatása, és egyáltalán ez az egész átállás, ez mit jelentett mondjuk akár az egyház megye, meg egyáltalán a katolikus egyház életében?
2: Azt hiszem, az előző adásban már beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen azzal, hogy ő Ferdinándnak az oldalára áll, nem oldalt váltott, hanem végrehajtotta azt, ami a Váradi Egyezményben volt. Tehát a Váradi Egyezményben az volt, hogy Szapolyai halála után a trón teljes egészében, tehát magyarul az egész királyság fölötti uralom, az Ferdinánd kezébe kerül. És mivel Szapolyai János meghalt, ő nem azok közé a főurak és főpapok közé állt be, akik úgy gondolták, hogy a Váradi Egyezmény az nem érvényes, mert hogy közben Szapolyai Jánosnak megszületett Izabella királynétól a fia, János Zsigmond, hanem ő úgy gondolta, hogy függetlenül attól, hogy született fia vagy nem született fia, a Váradi Egyezmény az egyértelműen azt mondja, hogy innentől kezdve Ferdinánd egész Magyarország királya. És ezért ő 1540-ben elmegy, és tulajdonképpen behódol Ferdinándnak szeptember 14-én, és arra hivatkozik, hogy ezzel ő az országnak a nagyobb veszedelmét kívánja megelőzni. Tehát ez egy teljesen normális politikai lépés volt, amire azt kell mondani, hogy tulajdonképpen ő hűséges volt Szapolyai Jánoshoz, mint halálig, ténylegesen, vállalva vele mindent, ugye emlékezhetnek az előző adásban, ő is kiközösítésbe esett Szapolyai Jánossal együtt, és ezt is mindent végig csinál Szapolyai János mellett, amíg Szapolyai János élt.
1: Igen.
2: És utána ment át Ferdinándhoz.
1: De hogyha ő például nem tesz egy ilyen gesztust, vagy egy ilyen kijelentést, hogy jó, akkor innentől fogva teljesítve a váradi békén, én akkor Habsburg Ferdinánd mellé állok, és válvetve őt követem, akkor mondjuk mi történhetett volna? Tehát, hogyha ő ennyire nyíltan nem jelenti be, hogy már pedig innentől fogva a Ferdinánd híve.
2: Hát akkor valószínű, hogy ő is összeállt volna azokkal a magyar figurakkal, akik Ferdinánd ellenesek, akik megvédik Ferdinánd seregével szemben Budavárát, és behívják a törököt.
1: Habsburg Ferdinánd mit szólt ehhez a lépéshez?
2: Teljesen normálisnak tartotta, úgyhogy ezzel semmi probléma nem volt. Sőt, ez az 1540-es ünnepélyes átállás, ami egyébként tehát nyilvánosan történt, azért, hogy mutassa, hogy igazából most ez a legjárhatóbb út a magyarság számára. Utána 1540. decemberében Szent István vértanú ünnepén, tehát december 26-án föl is szentelték egri püspökké. Ugye eddig ez hibázott neki, tehát elvileg már egri püspök volt, csak hát nem volt megerősítés, nem volt fölszentelve. Most viszont a Habsburg udvar segítségével mindez megtörténik, tehát mondhatjuk azt, hogy innentől kezdve ténylegesen, mint püspök, tehát fölszentelt püspökként látja a szolgálatát, és ezt az egri püspökséget Habsburg Ferdinánd is teljes egészében elismeri.
1: Tehát akkor gyakorlatilag 1540 decemberétől hivatalosan egri püspök, ő Egerbe élt eddig, vagy most már hivatalosan áttette a székhelyét, vagy ő is ilyen utazó püspök volt?
2: Hát ugye egyrészt nem nagyon tudta, tehát az Egervára már beszéltünk róla, és meg fogunk is beszélni, hogy eléggé kaotikus helyzetben van, tehát hogy éppen kiszerzi meg a várat. Tehát ő most Egerbe nem tud elmenni. Ennek igazából az oka az Perényi Péter lesz, de őről, amely még később fogunk beszélni, inkább maradjunk ott, hogy hogy azzal, hogy őt fölszentelik püspökké, egyben elrendelik azt is, hogy akkor püspöki szentmiséket mutasson be. Egyet az uralkodó jelenlétében kell, hogy bemutasson, egy másikat azt az egyházmegyében is, tehát Egerben, és egyet pedig egy szabadon választott templomban. Tehát ez is hozzájárul az ő szentmiséjéhez, püspöki szentmiséjéhez, és így aztán 1541. január 6-án Bécsújhelyen a király jelenlétében mutatta be az első püspöki szentmiséjét.

0: Arról, hogy ő Egrik püspöksége alatt, főleg ebben a kaotikus helyzetben, hiszen 1541 is tudjuk, hogy azért sajnos egy ilyen ominózus évszám ugye a magyarság történetében, milyen egyházmegyében kellett neki helyt állnia?
1: Hát olyan egyházmegyében, amit ő igazából nem is nagyon tudott fölkeresni, már csak azért sem, mert hogy a király őt fölhasználta. Ugye kiderült, hogy azért Frangepán Ferenc egy nagyon tapasztalt diplomata. Tehát ez már az életének a korábbi szakaszában is, amikor még Szapolyai János szolgálatában állt, tehát Szapolyai János bárhová küldhette Európába, követségbe, mindenhol megállta a helyét, és ezt a képességét Ferdinánd is használta, úgyhogy bár a püspök egészségi állapota nem volt a legjobb, tehát mondhatjuk azt, hogy betegeskedett, mindezek ellenére a király elküldi őt Regensburgba, az akkori birodalmi gyűlésre, hogy ott képviselje Ferdinándnak az érdekét és Magyarországnak az érdekeit, ahol egy nagyon komoly beszédet mondott a birodalmi rendek előtt. Tehát mint a német-római császárságról van szó. És ebben a beszédben kifejtette azt, hogy össze kell fogni Európa keresztény népeinek a török ellen, és fölhívja a figyelmet arra, hogy itt most igazából nem arról van szó, hogy meg kell bennünket, magyarokat menteni, hanem meg kell menteni az európai kereszténységet és az európai népeket a török támadástól, és igazából ő azt mondja, hogy nem is Magyarországot, hanem magát Németországot mentsétek meg Magyarországon. Tehát, hogy küldjenek egyrészt pénzsegét, meg katonaságot, és inkább Magyarország területén harcoljanak a törökkel, mert hogyha Magyarország elesik, akkor onnantól már a saját bőrükön fogják tapasztalni a töröknek a hadi potenciáját, és akkor ő is fölvetette azt, hogy ha Magyarország elesik, akkor a következő lépés az már Bécs, és utána ki tudja, hogy hol állnak meg.
0: Igen, ez amúgy olyan érdekes, és szerintem ez annyira sok mindenkit foglalkoztathat, hogy tulajdonképpen Magyarország mint egyfajta blokkád megállította, tehát megmentette Európát, ez tagadhatatlan tény. Történészek, történelem szeretők nem tesznek fel olyan kérdést, hogy mi lett volna, ha nem, mi lett volna, hogyha nincsenek egri hősök, meg stb. De szóval azért az biztos, hogy az ember, ahogy Európát járja, te is Péter, hogy én is, azért Magyarországon hány kastély és hány minden veszett oda, és hány vár veszett oda a török ostromok következtében, és azért ehhez képest milyen szép műemlékek vannak ugye ott, ahova a török nem jutott el.
1: Igen, és itt nem csak várokról kell beszélni, hanem középületekről, ugye, és hát
0: különösen iratokról, oklevelekről,
1: egyházi épületekről, tehát a templomokról. Ugye az Alföld az gyakorlatilag kipusztult, tehát mint egyházi középkori műemlékek, tehát egy hiány van. Igen. Tehát ami van, ugye az már a török utáni barokkorból származik, és ugye azokon a részeken, északon és Erdélyben maradtak meg azok az egyházi épületek is, amik a korábbi magyar egyháznak a termékei voltak, tehát románkori, gótikuskori székesegyházak, templomok, meg hát természetesen várok, középületek, városházák és így tovább. Tehát igen, mi tudjuk, hogy mit jelent az, hogy évtizedeken, sőt mondhatjuk azt, hogy szinte évszázadokon keresztül háborús viszonyok uralkodnak egy területen, micsoda pusztítással és rombolással jár ez. Ekkor még, tehát amikor ő Regensburgba megy, akkor tulajdonképpen a magyar királyság az még szinte csorbítatlanul megvan. Tehát tudjuk, hogy 1526 után csak a szerémséget, tehát a Dráva-Száva közét szállja meg a török, és pontosan akkor, amikor ő Regensburgba megy, hát ugye akkor kerekedik fel az újabb török haderő Szulajmán vezetésével, hogy részben a magyar fiúraknak a hívásának eleget téve betörjön újra az ország közepére, újra elfoglalja Budát, ugye 1541. augusztus 29-dik, megint ez az ominózus augusztus 29-e, amikor is a vár immár tartósan török kézbe került. 1526-ban is elfoglalták, kifosztották, de továbbra is a magyar királyság központja maradt, mert hogy a török kivonult az országból. 1541-ben, tehát miközben, ahogy mondom, Frangepán Ferenc éppen Regensburgba győzködi a birodalmi rendeket, hogy jöjjenek Magyarországra megvédeni saját magukat, az alatt a török megszállja az ország középső részét. Egyébként ez a beszéd ez olyan hatásos volt, hogy később, hát évtizedekkel később, de nyomtatásban is többször is kiadták.
0: Hát igen, mert gyakorlatilag még amikor ki lett mondva, sem biztos, hogy volt akkora súlya, mint amit utána a történelemmel átélt a magyar nép, és hogy valóban tényleg az, hogy állítsátok meg tulajdonképpen. Tehát tényleg az, hogy azért ezt valahol mindenki tudta, hogy itt tényleg, ha nem állítják meg, akkor mennek tovább, terjeszkednek, és csak a Jóisten tudja, hogy akkor mondjuk mi lett volna Európából, meg mondjuk vallási hovatartozásból.

0: Visszatérve Frangepán Ferencre, gyakorlatilag 1540 decemberétől ugye hivatalosan egri püspök, amennyit ő itt tartózkodott, tehát amikor éppen nem a diplomáciai kiküldetésén volt, akkor mondjuk az egri egyházmegyében milyen jelentős tettei voltak?
1: Tehát először is nem tudott eljönni Egerbe.
0: Tehát, egyáltalán nem is járt Egerben?
1: Nem tudott eljönni. Hát járt Egerben, még Szapolyai idejében.
0: Szapolyai idején.
1: Mert hogy abban az időben ugye Eger az Szapolyaihoz tartozott, de akkor még nem volt fölszentelt püspök. Most viszont már, hogy fölszentelt püspök, nem tudott jönni, ugyanis Egert megszállja Perényi Péter. Perényi Péter egy érdekes figura, aki ebben az időben már egyértelműen egyébként a luteránusokat támogatja. Valószínű, hogy ő maga is luteránussá vált, és ugye, mint luteránus, feljogosítva érzi magát arra, hogy a katolikus egyháznak a birtokait azt magánkézbe vegye. Többek között így történik, hogy sikerül neki megszerezni Egervárát, amiben egyébként szerepe volt még Turzuelek királyi helyt, a helytartónak is, aki Perényi Péternek a sógora volt. Tehát ilyen családi vállalkozásban sikerül neki megszerezni a várat, mondván, hogy a várban egyébként is csak néhány paraszt volt, tehát nem volt nagy ostrom, egyszerűen megszállja Egervárát, és mindezt arra hivatkozva teszi, hogy Eger, így, hogy Buda elesett, most már előlépett a végvári rendszer vonalába, hogy addig, amíg a határ az az Alduna meg a Dráva volt, addig ugye Eger elég messze volt a töröktől, de így, hogy Budát megszállta a török, és tudjuk azt, hogy a következő években majd a törökök tudatosan kiépítenek egy védőgyűrűt Buda körül azzal, hogy a környező várakat is igyekeznek elfoglalni. Tehát így most Eger nagyon komoly végvárra lépett elő, és ő igazából azt mondja, hogy az ország érdekében cselekedett, mert hogy ő volt az, aki tényleges katonaságot szerzett a várba, illetve ugye megbízza az emberét, Varkocs Tamást, hogy amikor ő nem tartózkodik Egerbe, akkor a várat azt mindenképpen tartsa meg a perényiek kezén, illetve hát a várban elindulnak az erődítési munkálatok. Most ahogyan most ismerjük az egri várat, az tulajdonképpen, vagy ami megmaradt belőle, az pontosan ebben az időben kezd el kialakulni. Ugye korábban az egri vár az egy egységes belterületű püspöki erődítmény volt, ami nem is volt kellőképpen megerősítve, inkább ilyen lovagvár magas falakkal, és ő volt az, aki a várat védhetőbbé igyekezett tenni, méghozzá azzal, hogy ugye a korábbi vár, ami egészen az Egerpatak fölötti sziklától, ugye az Almagyar dombon lévő úgynevezett külső várig egybefüggően tartott, azt ő ketté vágta. Úgyhogy a patak felüli oldal ez lett a belső vár, és a kevésbé védhető Almagyar dombi terület, amit most nem látunk, ugye az már nincs meg, azt felrobbantották, de lényeg az, hogy ketté vágja. Most mi volt útjában? A Székesegyház. Így van, úgyhogy minden további nélkül a Székesegyházat az egyszerűen ketté vágja, úgyhogy az a nagy, hatalmas, gótikus kiegészítés, ami készült a románkori Székesegyházhoz, abból kialakított egy ilyen szentélybástyát, egy belső bástyát a váron belül, ami a belső várnak a védelmét szolgálta, ugye egy árkot húzatott, setét kapu, és így tovább, ez már talán ismerős fogalom. Azon kívül pedig ágyúdombokat emeltetett, Varkocs Tamás megerősítette a bástyákat, ugye ezt majd később Dobó István fejezi be a dobóbástyának a megépítésével. Tehát valójában ekkor válik igazán erődítményé az egri vár. De ez komoly pusztítással jár.
0: Hát igen, meg ugye tereprendezéssel, átrendezéssel. Most tudod, mit jött eszembe, Péter atya, az megvan neked az egri csillagokból, hogy Gárdonyi milyen alakzatónak titulálta az egri várat?
1: Teknős béka.
0: Bizony. Igen, ez a teknős béka. És az, hogy azért most itt 1540-ben járunk, tehát nem tudom, hogy az egyházmegye mennyire volt gazdag, mennyire az egyházmegye dolga volt, vagy a király, vagy kinek a dolga volt ezt finanszírozni, mert mondjuk ez azért egy nagyon nagy volumenű beruházás volt.
1: Perényi Péter ennek a céljából lefoglalta az egri püspöki jövedelmeket.
0: Tehát itt ebben az időszakban 100%-ban az Egri vár felújítására ment az összes bevétel.
1: Meg a várkatonaságnak, meg azért gondolom Perényi azért saját zsebre is dolgozott.
0: Nyilvánvalóan, de mondjuk tehát egyházmegyei templom, egyéb fejlesztés valószínűleg nem valósult ebben az időszakban.
1: Nem. Tehát itt most tényleg erről van szó, hogy mondjuk Perényit lehet szidni egyébként.
0: Hát most jelen esetben azért ezzel elég jót tett.
1: De hozzá kell tenni, hogy ahhoz, hogy későbbiekben Eger védhető erődítményé vált, abban nagy-nagy érdeme van.
0: Abszolút, abszolút.
1: Igen, de ugyanakkor azért ő, hát egyéb dolgokban is, azzal, hogy más területeket is megszerzett, hogy fosztogatott, ezzel azért kivívta az uralkodónak a nem tetszését, és ennek az lesz a következménye, hogy Perényit elfogják. Uh-huh. Esztergomba is börtönbe vetik. Tulajdonképpen...
0: De a harácsolása, meg a fosztogatása miatt?
1: Igen, igen. Hát ugye Egervárat is úgy foglalt el, hogy neki ahhoz nem volt felhatalmazása. Hát,
0: tulajdonképpen ő például ezt az Egri vár fejlesztést is, ez ilyen önös érdekekből hajtotta végre. Az más kérdés, hogy azért ezzel ő akkor is jót tett, mert nyilván nem örök életűen, nem egy mindenhatóról beszélünk, hanem ezt felújította stratégiai célokból, és azért ennek utána mi az előnyét látok?
1: Az ország védelmének a szempontját helyezte előtérbe, hogy most már itt van a Budán a török, 100 kilométer légvonalba, és hát ugye ez már nagyon közeli. És Eger pedig nem alkalmas arra, legalábbis addig nem volt alkalmas arra, hogy ténylegesen várként funkcionáljon a török hadsereggel szemben.

0: Viszont az egyéb dolgai miatt a király elfogott, és ebben benne van Frangepán Ferenc is. Frangepán Ferenc nagyon érdekes, hogy milyen tanácsot adott Ferdinándnak, hogy ő átállt. De tudjuk azt, hogy egy csomó magyar fiúr nem állt át, hanem behívják a törvényet. Ezt is ismerjük az egri csillagokból is, hogy például Török Bálint azok közé tartozott, aki a törököt behívta, de hát ő maga is ráfaragott, mert ugye ennek cserébe ugye a török elvitte magával.
1: Bizony Konstantinápolyba.
0: Jedikulába.
1: A Héttoronyba, igen.
0: Héttoronyba, Jedikulába. Tehát a Frangepán Ferenc püspök azt tanácsolta Ferdinándnak, hogy úgy tudja az összes magyar urat a saját követésére bírni, hogy el kell fogni, 20-at le kell fejeztetni, a többi biztos, hogy akkor onnantól kezdve hűséges szolgája lesz. Egy főpaptól azért ez egy eléggé kemény mondás, úgyhogy nem is kell rajta csodálkozni, hogy utána ő maga is vétkesnek érezte magát Perényi Péter elfogásában, és lelkiismeret furdalása támadt, és ezért a pápához fordul, hogy orlozza föl minden szabálytalanság, irregularitás alól. Ebben benne volt az is, hogy hát így viselkedett Perényi Péterrel. Most mindezek ellenére Egervárát nem sikerül visszaszerezni, ugyanis bár 5 évig volt fogságban, ugye 1543-tól egészen 48-ig, Perényi Péter és Bécsújhelyben, és néhányszor levelet küldött Barkocs Tamásnak, hogy adja át a várat a Ferdinándnak, tehát hogy kerüljön királyi kézbe a vár. Barkocs Tamás azonban ezt nem hajtotta végre, mondván, hogy ezt a határozatot Perényi Péter egész biztos, hogy kényszer hatása alatt tette, tehát ő továbbra is megtartotta a Perényiek kezén a várat, és nem adta át a királynak.
1: És akkor gyakorlatilag ezek a felújítások, ezek mikorra fejeződtek be, erről van-e információ?
0: Hát ez itt a 40-es években folyamatosan folyt. Hát igazából az 1552-es ostromig folyamatosan zajlik a várnak az erősítése, majd ezzel kapcsolatban még a következő püspöknek is lesz dolga, Olá Miklósnak, de majd ezt nála fogjuk megtárgyalni. De a lényeg az, hogy elindul egy erődítési folyamat, ez hosszú-hosszú éveket vesz igénybe, és Barkocs Tamás ezt továbbra is folytatja, függetlenül attól, hogy a hűbérura, Perényi Péter, az a királynak a tömlöcében van Bécsújhelyen. De kanyarodjunk vissza Frangepán Ferenchez. Ugye innentől igazából már nem sok mindent tudott tenni, éppen azért, mert hogy az élete lassan a végéhez közeledett. Egyébként az, hogy a magyar rendeknek a Ferdinándhoz való átállítását szorgalmazta, erről a verencei követek is beszámolnak a levelezésükben, tehát ez nyomon követhető. És mivel Egervárát nem sikerült visszaszerezni, ezért Ferdinánd próbálja kárpótolni valamely spanyolországi javadalommal, amiből ő jövedelmet tud szerezni, de ugyanakkor azonban Frangepán Ferenc ezután már nem sok mindent tesz. 1543. januárjában már érzi, hogy lassan közeledik a halál, és 22-én végrendelkezik. Ekkor már nagyon beteg, tehát fizikailag, viszont az elméje teljesen épp, erről számolnak be a korabeli források. Úgyhogy Pozsonyban végrendelkezik, ugye akkor éppen Pozsonyban tartózkodik, és itt tulajdonképpen a vagyonának a jelentős részét azt az egri egyházra hagyja. Ez a végrendelet, ez hozzáférhető, úgyhogy lehet látni, hogy mikről is van itt szó. A könyveit, azon kívül az összes egyházi felszerelését, amelyben vannak gyertyatartók, ampolnák, aranytálcák, drágakövekkel kirakott mitrák, püspöksüvegek, nagyon értékes miseruhák, és így tovább. Ezeket mindet ráhagyja az egri egyházra. És utána pedig valamikor, a pontos dátumot, hogy melyik nap, azt nem tudjuk, de még a hónapban meghal. Ugye Várdai Pál esztergomi érsek január 28-án értesíti Ferdinándot arról, hogy Frangepán Ferenc elhunyt, és éppen ezért az már biztos, hogy valamikor 22-e és 28-a között fejezte be földi pályafutását. Ami még érdekes, hogy a halála előtt zenészeket rendelt. Zenészeket rendelt, és két napon keresztül zenéltetett magának.
1: Ott Pozsonyban?
0: Igen, ott Pozsonyban, mert hogy ő muzsika hangjai mellett kívánt eltávozni ebből a világból, tehát ezt kérte az Istentől, hogy muzsikával, ha már egyszer kiveszi a világból, akkor ő muzsika mellett szeretne eltávozni, és utána pedig ugye itt Pozsonyban temették el, ő azt kérte, hogy minden külső pompa nélkül a pozsonyi minorita templomnak a küszöbénél készítsenek neki sírt, és ott temessék el, és ez így is történt.
1: De Pozsonyhoz neki volt valamilyen kötődése, vagy éppen ott tartózkodott, és ott már olyan állapotban volt?
0: Ebben az időben Pozsony volt a Magyar Királyságnak a fővárosa, uh-huh. Budát már elfoglalta a török, és ő, mint azért a királynak fontos tanácsadója, ugye az akkori Magyar Királyságnak a fővárosában, Pozsonyban tartózkodott, ami egyébként ugye közel van Bécshez és Bécsújhelyhez, ahhoz a két központhoz, ahol viszont Ferdinánd szeretett tartózkodni, ha csak éppen nem menekült a török elől.
1: Igen, mert hogy ő a király tanácsosa is volt.
0: Igen. Tehát azzal, hogy átállt Ferdinánd oldalára, Ferdinánd ezt megbecsülte, és a tanácsosai között alkalmazta, meg hát láthattuk, hogy őt küldte a birodalmi rendeknek a gyűlésére, ugye a diétára, hát ez azt jelenti, hogy nagy bizalommal
1: volt. Ez egy nagy bizalom
0: volt,
1: így van. Tehát, hogy ez a tanácsosság, az egy testület, tehát, hogy ez egy több tagú társaságot feltételez.
0: Igen, de ez nem azt jelenti, hogy ők közösen tanácskoztak, hanem nagyon sokszor egyedül.
1: Bizonyos dolgokban.
0: Igen.
1: Egyiknek a tanácsát kérte ki, bizonyos dolgokban a másik tanácsát kérte ki.
0: Most nyilvánvaló, hogy Frangepán Ferenc elsősorban a magyarországi ügyeknek a szakértője volt.
1: Meg mondjuk egyházi ügyeknek, mert gondolom, hogy nem minden tanácsos volt kifejezetten egyházi ember, tehát akár civil tanácsosok is voltak.
0: Persze, de itt most elsősorban itt politikai kérdésekről van szó, és hát ő, aki korábban hosszú-hosszú időn keresztül kitartott Szapolyai János mellett, ismerte Szapolyai Jánosnak az egykori híveit is. Uh-huh. Tehát tudta, hogy kivel hogyan lehet bánni. Tehát nem véletlen, hogy azt tanácsolta, hogy kicsit meg kell ritkítani őket, akkor biztos, hogy Ferdinánd szolgálatára állnak. Amit utána ő már bánt, uh-huh. de hogy ilyen tanácsot adott, de akkor is ő jól ismerte a magyar arisztokráciának a helyzetét is, a magyar belső ügyeket, kikivel milyen kapcsolatban van.

0: Jó, tehát gyakorlatilag ő akkor 1543. január 28-án biztos, hogy halott, hiszen ekkor értesítette ugye Várdai Pál esztergomi érsek Ferdinándot. Az, hogy itt most nagy hirtelen kitettek a helyéről, azt mi tudjuk, hogy Olá Miklós volt a követője, de mondjuk mikor került ő az egri püspöki székbe?
1: Most egy interregnum következik, tehát egy olyan időszak, amikor nincs az egri egyházmegyének püspöke. Ugyanis a helyzet az, hogy továbbra sem tudja, ahogy az előbb említettük már, ugye Perényi meg Barkos Tamás miatt, Habsburg Ferdinánd továbbra sem tudja Egert megszerezni. Tehát ő szeretné, hogyha az királyi kézben lenne, pontosan azért, mert nagyon fontos végvár, tehát az országnak a sorsa múlhat rajta, és azért jobb szerette volna, hogyha ezt saját maga tudja irányítani. Azonban, ahogyan azt mondtam, nem következik be, még hosszú-hosszú éveken keresztül. És éppen ezért egri püspököt sem nevez ki, ennek pedig az az oka, hogy mivel az egri püspök nincs kinevezve, Perényit pedig fogságba vetette, így az egri püspökségnek a jövedelmeit megszerzi, azon célból, hogy ebből erősítse az országot a török elleni küzdelemre. Tehát magyarul az, ami korábban is megvolt már, még a polgárháború idején, hogy sem Szapolyai, sem Ferdinánd nem töltött be bizonyos püspöki székeket, mert ezeknek a jövedelme akkor a koronára szállt, abból vívták egymás ellen a polgár, részben ebből vívták a polgárháborújukat, most pedig ebből készülnek a török ellen. Tehát igazából Ferdinándnak nem volt érdeke pillanatnyilag betölteni az egri püspökséget, már csak azért sem, mert mondom, Eger maga sem volt az ő kezében. Viszont ez eléggé áldatlan állapotnak számított, ezért van az, hogy még az országgyűlések is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Tehát az 1545-ös országgyűlés törvénytelennek minősítette részben Perényinek az elfogatását, részben pedig azt, hogy az egri püspökség nincs betöltve. Sőt, a következő évben, 1546-ban a Pozsonyi Országgyűlésen a 45. törvénycikk kimondta, hogy a királynak kötelessége betölteni az egri püspökséget. Azonban Ferdinánd 1545-ben ezt nem hajtotta végre, még mindig várt vele. Úgyhogy ennek a következtében Eger továbbra is a védekezésre készül, püspök nélkül.
0: A Perényi Péter féle bebörtönzésnek mi a végkimenetele, erről tudunk-e valamit?
1: Igen, 1548-ban szabadon engedik Perényi.
0: Tehát itt 45-ben már az országgyűlés kifejezi ellenállását, vagy elégedetlenségét, és de attól még 3 évig bent tartják.
1: Így van, tehát 48-ban kiszabadul, sőt, az a helyzet, hogy mentességet kap ő is, családja is, párthívei is, tehát mondhatjuk így, hogy amnestiát hirdettek az egész klán számára, viszont utána meg már nem sokkal, 1549 márciusában meghal.
0: Meghal. Ezek olyan érdekesek, hogy valaki nagy végre valóban elfoglal egy pozíciót, vagy szabadul, általában nagyon sokszor előfordul, hogy utána sajnos utoléri a végzete. Visszatérve, itt vagyunk az 1545-ös országgyűlésnél, hogy már pedig ugye az egri többek között ez is sérelmezve van, hogy az egri püspöki szék azért ne legyen már üresen. Mikor történik változás, mikor kerül ide Olá Miklós?
1: Tehát 1548-ban kerül ide Olá Miklós, bár ő már szeretett volna korábban is jönni, csak ugye erre nem volt lehetőség.
0: És akkor itt 3 évig, Frangepán halála után 48-ig, akkor ki volt, aki intézte az egri egyházmegye ügyeit?
1: Perényi? Perényi, meg...
0: Hát de Perényi a börtönből?
1: Hát a Varkocs.
0: Ja, Varkocs
1: nem adta át, már mondtam, nem adta át a várat. Akkor sem, amikor Perényi üzente, hogy
0: én értem, hogy a várat, de az egri egyházmegye ügyeit is?
1: Igen, az a helyzet, hogy a legalábbis ami a vagyont illeti, azt ők beszedték.
0: Oké, na jó, tehát tulajdonképpen a Varkocs Tamás volt itt az egri egyházmegyének a mindenható atya, mondjuk ebben az interregnumban, mondhatjuk így?
1: Anyagi téren,
0: Anyagi téren, igen.
1: Egyébként pedig, hát az egyházi téren egyre inkább eluralkodik a káosz. Ugyanis mi történik? Arról, amiről már korábban is beszéltünk, ugye, hogy a reformáció pontosan az országnak ezen a területén erősödik meg talán a legjobban. Tehát itt az északi királyi városok, Kassa, Eperjes, Lőcse, Bártfa, ezek lesznek a reformációnak a központjai, és ebben az időben, ugye ebben egyébként benne van Perényi Péternek a keze is, hogy ő is támogatja őket. Érdekes az, hogy maga Melanchthon, Luther Mártonnak a követője, és mondhatjuk így, hogy a barátja, a fő ideológusa, maga is megemlékezik arról, hogy Perényi Péter a luteránusokat támogatja Magyarországon, tehát a luteri mozgalmat. És éppen ezért ez az időszak, amikor Perényi és Varkocs kezében van, hát ugye hivatalosan Perényi, gyakorlatilag Varkocs kezében van az egri vár, itt a Eger és környéke is egyre inkább protestánssá válik, és az északi városok is. Na most az a gond, hogy mivel tényleges püspök nincsen, tehát aki mondjuk így, hogy a szakrális hatalmat gyakorolná, nincs, aki szembeszálljon a protestantizmusnak a térhódításával. Nem véletlen, hogy pontosan itt az öt királyi város az, amely először fogalmaz meg luteránus hitvallást, és nyújt be hivatalosan a királynak. Ugye ez a Confessio Pentapolitana, tehát az öt városnak a hitvallása, pontosan innen indul az egri egyházmegye területéről. Ugye ez luteránus hitvallás, majd látni fogjuk, hogy a reformáció másik ágának, a kálvinizmusnak is ez a vidék, a mondjuk így, hogy a bölcsője, mert ott meg az egervölgyi hitvallás lesz az első kálvinista hitvallás, ami megjelenik így az országban. Tehát ebből is látszik, hogy az egri egyházmegye, tehát anyagi tekintetben nagyon-nagyon rossz helyzetben van, mert hogy az egyház vagyonát az gyakorlatilag világi hatalmak használják föl. Az más kérdés, hogy ennek a pénznek egy jó része végül megtérül, ahogy már korábban is említetted, hogy hát hosszú távon végül is a Eger várának a megerősítése, az hozzájárult ahhoz, hogy megmaradhasson a törökkel szemben a felvidék. Igen, de hát ugyanakkor viszont ugye nem jut egyházi dolgokra, illetve mivel nincsen tényleges püspök, de hát már Frangepán Ferenc sem volt olyan, aki ténylegesen el tudott volna jönni ide Egerbe, éppen ezért nem volt olyan, aki igazából irányítani tudta volna az egyházmegye lelki életét, és itt most kimondottan olyan szempontból, hogy meg tudta volna állítani a reformációnak az előre törését. Ugye láthattuk, hogy az előző püspökök is már próbálkoztak az itteni nagyobb hírű reformátoroknak a megfékezésével, száműzésével, börtönbe juttatásával, de most nincs olyan püspök, aki ezt meg tudná tenni, úgyhogy a reformáció az szabadon terjedhet. És nyilvánvaló, hogy az evangélikus testvéreink nyilván azt mondják, hogy azért, mert hogy hát az emberek nagy örömmel fogadták a katolikus egyházzal szemben ezt a szabadabb keresztény értelmezését a hitünknek. Biztos ez is benne van, mert ráadásul még az egyháziak közül is, tehát a papok és a szerzetesek közül is jó néhányan voltak, akik átvették a reformációnak, itt most elsősorban még ugye a luteri hitújításnak az eszméjét. Ugyanakkor pedig ugye mondhatjuk azt, hogy ahol erősebb volt a katolikus egyháznak a hatalma, tehát ténylegesen léteztek püspökök, ott a reformáció azért nem tudott olyan erővel megjelenni, mint az ilyen egyházilag elhagyatott vidékeken. Majd pont a következő püspök lesz az, aki ha nem is itt az egri egyházmegyében, hanem majd Esztergomban, nagyon komolyan ugye fölveszi a kesztyűt és szembeszáll a reformáció terjedésével, ugye ez lesz majd Olá Miklós.
0: Igen, ővele már csak a következő adásban foglalkozunk, hiszen ő azért tényleg egy emblematikus, nagyon különleges korszak egri püspöke volt.
2: A mai adásban Frangepán Ferenc egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. A magyar hatóságok szerint a diplomaták a bécsi egyezmény alapján nem elfogadható tevékenységet folytattak, a kiutasítás azonban nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője közölte, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot a kormány, amelyben a helyi közösségek dönthetnek arról, milyen fejlesztésekre fordítják a támogatást, jelentette be tegnap a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter szerint 10 településenként évente 1 milliárd forintos keretet biztosítanak, és nem Budapestről mondják majd meg, hogy mire költsék a pénzt. Bejelentette azt is, a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célzó javaslaton dolgoznak. Rekordot döntött az államháztartás havi hiánya augusztusban, 2311 milliárd 200 millió forintos mínuszt mért a pénzügyminisztérium, az első 8 hónapban pedig 5169 milliárd 100 millió forint volt a deficit. A kiugró augusztusi hiányból közel 2187 milliárd forintot az uniós helyreállítási programok előfinanszírozása okozta. Augusztusban 1,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest, júliushoz viszonyítva pedig 2,1%-os volt a növekedés, közölte a KSH. Az éves infláció a hetedik hónaphoz képest 0,1 százalékponttal emelkedett. Az augusztusi infláció mértékével drágulnak az útdíjak jövőre. A személyautókra szóló éves országos matrica 62.560 forint lesz, a megyei 7.280 forintba kerül majd, a pótdíjak is emelkednek. Az Egyesült Államok a múlt héten újrakezdte a Magyarországról és Lengyelországból amerikai bevándorlási vízumokra beadott kérvények feldolgozását, míg más országok jelentkezőire vonatkozóan továbbra is fenntartja a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését, jelentette a Reuters hírügynökség bennfentes forrásokra hivatkozva. Két forrás szerint a Fehérházból utasították a magyarországi és a lengyelországi külképviseleteket, hogy az ott beadott vízumkérvények kapjanak prioritást. Az Egyesült Államok az ukrajnai háború további elhúzódására számít, emiatt az Ukrajnának szánt hosszú távú európai támogatás fenntartását sürgeti. A kijevi vezetés támogató országok virtuális miniszteri ülésén az amerikai hadügyminisztérium államtitkára azt mondta, Oroszország újraépíti erőit és védelmi ipari kapacitásait. Patriot rakétákat és egyéb légvédelmi eszközöket szállít Ukrajnának az Egyesült Királyság. A londoni Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint Nagy-Britannia 100 millió fontos légvédelmi csomagot állított össze. Több tucatnyi iráni légipari vállalatra vezetett be szankciókat.

0: Donald Trump több elnöki rendeletben jelentette be az intézkedéseket, ezek szeptember 29-től lépnek hatályba. Leállítaná a kanadai Bombardier repülőgépeinek amerikai importját Donald Trump, újabb fejezetet nyitva az Egyesült Államok és Kanada kereskedelmi vitájában. Az amerikai elnök szerint ezek a gépek nem elég jók, és azt követeli, hogy a gyártó az Egyesült Államokban termeljen, ha hozzá akar férni az amerikai piachoz. Ma is jelentős fennakadásokkal üzemelnek a brit repülőterek, köztük a londoni Heathrow, ami Európa egyik legforgalmasabb csomópontja, írja a CNN. A káoszt az okozza, hogy meghibásodtak a légiforgalmi irányítás rendszerei, emiatt tegnap 1300 légijáratot kellett törölni. Eloltották a tüzet egyek külterületén a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol mintegy 50 hektáron nádas, cserj és bokros bozótos terület kapott lángra, közölte a katasztrófa védelem az MT-vel. A területet a Hortobágyi Nemzeti Park két természetvédelmi őre őrzi. Végül az időjárásról. Terült az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkült. A délnyugat felől érkező hidegfront ma még nem éri el a Dunától keletre eső területeket. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. 10 gyermeke született a budapesti Benyus Sándornak és feleségének Annának. A szülők zenéltek, zenélni tanították a gyerekeket, akik mind a 10 hivatásos zenészek lettek. Benyus testvérek kamarazenekar néven családi zenekart alapítottak, koncerteket adtak külföldi nyaralásaik során, itthon idős otthonok lakóit örvendeztették meg, börtönfalai közé vittek örömet a zene által, templomokban lépnek fel. A 90 éves családfőnek és feleségének 41 unokája van. Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült a házaspár 2025. augusztus 20-a alkalmából. A házaspárral, néhány gyermekével és unokájával Császi Erzsébet beszélgetett.
3: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy különleges családhoz jöttünk. Ők már 50 éve énekelnek együtt. Benyus Sándor és Benyus Sándorné alapították a családi együttest, aminek az a neve, hogy Benyus testvérek kamara együttes. 10 gyermekük született, és mind a 10 zenei pályára léptek, mind a 10 zenei diplomát szereztek. Tavaly a Benyus szülők megkapták a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést. Kezdjük az elején, kérdezzük a rangidős Benyus Sándort, hogyan is lépett zenei pályára, milyen hangszeren játszik.
4: Hogyha játékot szó szerint értjük, akkor több hangszer is játszani tudok. De zenélni, hegedülni tanultam, és zongorázni is egy kicsit.
3: Gyermekkorában kezdett el hegedülni, tanulni.
4: Én Széchenyben születtem Dunkorán, és ott kocsmában volt, szépen szólt a cigányzene. Volt egy zongoratanár Széchenyben, úgy tudom. Hegedűből nem tudok, hogy volt-e vagy nem. De volt egy cigánybanda, akik mindig jártak névnapokon, születésnapokon, hát ebből értek körülbelül. Mentek házhoz, zenéltek, ház előtt megálltak, és akkor ebből értek. Be a cigánybandában, azt hiszem, így mondják, ugye? Be a kontrás. Egyedül a szemű ismerte a kottát. Áldja meg az Isten az öreg Zsolnai bácsit, és hozzánk ő ismert a blokk hegedű iskolát. Az én nővérem az korábban elkezdett már tanulni. A bátyám is tanulgatott egy kicsit, mindegyik hegedült egy kicsit. De hát még csak nagyon-nagyon alsó amatőr szinten. És ott volt a hegedű, kézbe vettem, én is elkezdtem, és akkor Zsolai bácsi, akkor próbáljuk meg. Úgyhogy én a blokk iskolát, azt a hegedűsök tudják, hogy micsoda, azt én végig játszottam. Úgy, hogy nem a kísérlet, hanem a kontrázást csinálta hozzám, és szíványosan. Ez volt az első kezdő lépésem mondjuk ott a zenébe. Akkor utána, amikor Esztergomba kerültem gimnáziumba, ferenceseknél végeztem, akkor valahogy ott belekerültem a sodorásba. A hegedűt vittem magammal, volt a ő bátyuskája.
3: A feleségére gondol, Annára.
4: Igen, aki most már a szógorom. És ő hegedült, és akkor mondta, hogy akkor hozassam már én

0: és hogy hozzak már föl nekem is a hegedű veszélyseimből. Valahogy így kezdődött nekünk azt hiszem a közös zenélés, ami viszont már egy komolyabb szinten történt, mert a Klinda Karcsi bácsi, ő, aki a Székesegyháznak volt a orgonistája, ő viszont hegedűs is volt, méghozzá nem is akar milyen, és ő járt oda be a kollégiumba, és ott tanultunk mi együtt hegedülni. Ez nem zenei gimnázium volt, hanem általános gimnázium a ferenceseké. A zene maga az engem kezdetül fogva nagyon-nagyon énekel. Nem tudom, azt mondom, hogy örököltem. Van egy képem a édesapámról, aki semmilyen hangszeren nem játszott. Azt hiszem, hogy fiatalkorában, vagy gyerekkorában dobolt. A rádiókat le kellett adni, ez még a Rákosi időkben volt, hogy nehogy itt valaki az a piszkos nyugati rádiót hallgasson valaki véletlenül. Böböldének hívtuk mi. Egy ilyen hangszóró volt, ahol mindenhova bevezettek. Ezen este akkor ment sorozatba Menuhinnak hangversenyeiből adott a rádió. Ezeket én végighallgattam. Kérdezi, hogy kitől örökölhette majd a zenei adottságot, hajlamot az egészre. Lehet, hogy édesapám volt, ő, aki azt hittem, hogy már régen horkol és halaszik, hát nem horkolt, hanem mikor véget ért a Bach szóló szonáta, végül azt mondta, hogy de szép volt. Itt kezdődött nekem valahol azt hiszem a zenének a mélyebb befogadása. Közben hát én akkor már csináltam a Zsoldai bácsival, Isten nyugasztalja meg a zenét, tehát hegedűs voltam. Én szeretnék zenei pályára menni. Hát az nem volt, mert éppen úgy történt, az mentem Esztergomba, mert csak oda vettek föl gimnáziumba. Idegen voltam, osztályidegen úgy éppen. Apám egy iparos volt, de valahogy nem passzolt a dolgokba. Nekem megmondták az utolsó 8. koromban, hiába akarok gimnáziumba menni, én nem fogok tudni sehova.
1: De mégis Esztergomba került.
0: Abba az évben történt a megegyezés az államegyház között, és akkor kapta vissza az egyház a 8 gimnáziumot. Mint hogy előtte én meghívásnak éreztem, pap szerettem volna lenni. Mi jártunk oda állandóan a ferencesekhez, elhurcolták a ferenceseket. A Széchenyi rendház egy nagy, hatalmas, nagy ősi, ott még Rákóczi Ferenc is megfordult a oratóriumba. Úgy nézik, hogy engem sehova nem veszek föl, és miután a ferencesekhez én pap szerettem volna akkor már lenni, akkor elhatároztam. Mikor visszakapták a gimnáziumot, akkor automatikusan nekem küldték a behívót, hogy akkor jelentkezzem Esztergomba. Így tudtam elvégezni a középiskolát. Közben ott Esztergomba, hát összejöttem a leendő feleségemnek a bátyjával, osztálytársak voltunk, és jó barátok. Én behúztam neki egy akkorát, hogy nyoma maradt még a érettségén, és attól kezdve jó barátok lettünk. Ott mi zenéltünk. Esztergomba voltak fiatal zongorista gyerekek is, együtt muzsikáltak, és a Klinda Karcsi bácsi bejárt hozzánk, és rajta keresztül valahogy itt a közös zenélés valahol nekem mindig indult. Utána, amikor eljöttem, bizonyítványom se volt olyan, hogy hajde, észékű fölvettek volna valahova. Azon kívül egyház gimnáziumból nem olyan szívesen vettek fel akkor abban az időben. Ez 50-ben volt. Akkor volt az, hogy elfelészkedtem valahol, üvegtechnikus vagy fővérék készítő. Emellett az egész beletekint a zene továbbra is hiányzott. És akkor kezdtem előről, meghallgattak, hogy hanyadikban, azt hiszem, hogy 7. vagy nem tudom melyikbe vettek föl. Tervem volt, hogy én szeretnék zenei pályára maradni. 20 éves korban eldönteni az, hogy szeretnék zenei pályára menni a mai felkészítési technika mellett, hát ez kicsit azt hiszem, ugye nehezen képzelhető el. Az késő lett volna. De az elején a iránti kapcsolatom megmaradt.
1: Mely években járunk most, az 50-es években?
0: 55-ös évek. Közben megismerkedtünk a mellettem ülővel, és össze is házasodtunk. Barátomnak a húga volt, és közben jöttek a gyerekek. És akkor az volt, hogy nekem nem jött ki jó a lépés. Hát akkor a gyerekeknek miért ne? Úgyhogy velük nagyon korán, még beszélni jóformán alig tudtak, akkor már elkezdtünk valamilyen hangszeren. De az automatikus volt. Mert ugye én azért szoktam játszogatni, zongorázni is csináltam, és akkor jöttek oda, persze egy gyerek az érdeklődik minden után, nézi, hogy ez micsoda, és valahogy így kezdődött el. És az egyik elkezdte, a másik, neked volt a mondásod, azt hiszem, Mancsa, én is. Első szavar szemezés, hogy én is. Így ezzel az én issel, így sorba mindegyik bekapcsolódott ezzel az én issel. Annyira, hogy Péter, vagy nem is tudom melyik, vagy Zoli, vagy nem tudom melyik, ő akkor 4 éves volt, vagy nem tudom, és volt itt egy valami nemzetközi kiállítás, fuvola. Tomi volt az, igen, Tomi. Blokkföltével kezdtük, a Furujával kezdtük először, és akkor meg elég jó, mert annyira, hogy oda meghívták őt, és ott játszott is ezen a elég nagy sikerrel. Nagyjából ezekből a apró kis dolgokból tevődött össze, hogy ragadt rájuk, mint kutyára a bogancs. A zenével is körülbelül így voltak. Ezt csinálta akkor én is. Ő is csinálta, és utána, ha már ketten voltak, én nekem heppen volt az, hogy a kamara, az együtt zenélés. Akkor Mihályt már kétbe tudtam venni a hangszert, és meg tudott húzni egy üres húrt, akkor már én beállítottam, és ezeket én applikáltam a bizonyos könnyebb darabokat, amiket ők is könnyen tudnak venni, ahhoz a kísérleteket eleinte még én applikáltam. Hát a koroknak megfelelően. Ebből kezdődött. Utána jött az a bizonyos dolog, amit az Ancsáról mondtam, hogy én is ezt csinálja, akkor én is csinálom. És akkor ő is csinálta, és akkor elkezdődött, akkor zenéljünk együtt. Először Furujával, és később Hegedűvel. Hagyj, menjek ki végig, ez egy több évtizedes időszak volt, hogy sikerült elérni oda, hogy utána komolyan nekifogtak, csinálták, és a kamarát, mint ami gyerekkorban már a vérükben volt, meg a fülükben. Úgyhogy egyszerűen természetesnek vették, hogy így zenégessünk. A többi az már csak hozzátevődött.
1: Megkérdezzük Benyus Sándorné Annát, és neki hogy indult a zenei pályafutása?
2: A bátyám hegedült, és akkor én is elkezdtem hegedülni, ennyi.
1: Ez elég küzdelmes volt, mert úgy olvastam, hogy Egerből járt fel Budapestre hegedülni, hát, tanulni.
2: Ez egy olyan mellék dolog. Csak azért volt, hogy összeházasodjunk. Meg hogy koncertekre jártunk. Nem, hát utána lekötöttek a gyerekek, hát hogy jöttek sorba, de folytatás, amit a férjem kihagyott, hogy kicsikkel már elkezdtek kamarázni, és zongoratanárnők mondta, hogy gyertek ide karácsony ünnepséget, mondjuk akkor még Kádár idő. És akkor még nem volt olyan nyilvános, hogy kereszténységünket megvalljuk, de ő mondta, hogy menjünk karácsony ünnepség, jó, fölvállalta. Mentünk, és akkor valahogy híre terjedt, és akkor egyre többen meghívtak. Ilyen kicsik voltak akkor még, amikor elkezdték a Sanyit, meg a két kicsi még nem is volt. Akkor, mikor már ők is felnőttek, már annyira, hogy meg tudták fújni a kürtöt. Még kicsik voltak, és meghívtak kórházba, beönünket elfekvőbe, börtönbe, még Olaszországban is voltunk börtönbe. A mi időkben nem úgy volt, hogy rácsodálkoztak a sok gyerekre, hanem megítéltek minket. Mikor született egy-két-három gyerek, akkor már fel voltak háborúra. Milyen felelőtlenek vagyunk, úgyhogy senkitől nem kértünk semmit. Voltuk, hogy Szent József, segíts testi-lelki ügyeinkben, mert ő jó. A gyereknevelésben meg a szűzanyát kértük, úgyhogy senkinek semmi panaszunk nem volt. De valahogy a Jóisten úgy csinálta a dolgokat, hogy amire szükségünk volt, idézőjelben véletlenül mindent megkaptunk. Egyszer kint voltunk Olaszországban, és nem volt kenyerünk, tudjátok. És akkor egy olasz házas pár hozott oda kenyeret. Szóval ilyen apró csodákat éltünk meg családostul, és ez erősítette a hitünket is, nem csak a miinket, de azt, hogy azt tapasztaltuk, hogy tényleg állandóan a tenyerén hordott, még ha valamit kértünk, és lehet, hogy rögtön nem kaptuk meg, de mire odaértünk, hogy szükségünk van rá, akkor mindent megkaptunk, amire szükségünk volt. Valahogy úgy, most is úgy élem meg, hogy én valahogy szeretem ezt az egyszerűséget. Vélemben én hordott, hogy mindennek örülni kell, mindenért hálát adni, és még azt, hogy minden embert szeretni, hogy benne legyen az ember gondolatában az, hogy Isten és ember szeretet, és ezt továbbadni az embereknek. Ez a zenén keresztül könnyen megy. Józsefet kértem, hogy adjon munkát, és adott munkát, és mikor munkát kaptam, akkor meg hálát adtam, hogy kaptam munkát, és akkor egyszer mondták, mert esténként mindig mondtuk a rózsafüzet, és mondták a gyerekek, anyu, éma, te jó ég, nem fogom befejezni a munkámat, még reggelig se, de hát nem akartam nekik nevet mondani, és ilyen kettőre befejeztem.
1: És még gyakorolt is a gyerekekkel a zenét.
2: Hát, tudom, hogy mit, hogy csináltam, de tényleg így volt. De nem mondom nekik, a férjem vidékre járt dolgozni, a zenemű kiadónál dolgozott, és az volt, hogy mivel otthon dolgoztam, azért külön hálát adok, hogy a gyerekeknek haza tudtak jönni. Nem kellett menni ide csavarogni, oda csavarogni, hanem volt egy otthonuk, ahol váltuk őket haza. Mikor vacsoráztak, vagy valami, akkor nekik rendet kellett csinálni, úgyhogy így besegítettek, és így ezt a segítő készséget, meg ezt a egymásra utaltságot átvették, és tovább is adták a tesóknak. Nevelték is az öcsüket, mert 20 év volt köztük.
1: Önnek is a zenéhez kötődött a munkája. Mivel foglalkozott?
2: Ott a másolás korrektúra, meg a régi kottákat átérni modern kottafejekre. Tulajdonképpen ez olvasószerkesztő.
1: Olvasószerkesztőként dolgozott, szintén a zenemű kiadónál.
2: Az a legfontosabb, hogy otthon.
1: Most 4 generáció van jelen, a legidősebb Benyus Sándor, aki az előbb szólt, és a legfiatalabb pedig a dédunoka, ő pedig még csecsemő. Még a létszámról nem is beszéltünk, a Benyus testvérek 10 vannak, és 41 gyermekük van, és 11 dédunokájuk. A legkisebb az 3-4 hete született, Rafaelnek hívják. Folytassuk a rangidős Benyus Sándorral a beszélgetést. Igen, ő az első szülött. Hogyan emlékszik gyermekkorára, a családi életre, a zenélésre?
3: Arra emlékszem, hogy élmény volt hangszeren játszani. Nekem az olyan izgalmas, meg játékos feladat volt, hogy a hangszeren a hangokat, ahogy így előcsalni, és az valamilyen hangzássá formálódik, az egy ilyen különleges élmény volt. Hát ez az élményt igazából mai napig is emlékszem, amikor valami a darabot játszottam, amely olyan különleges harmóniák voltak, akkor úgy mégis álltam egy harmóniánál, és akkor, ahogy hatott rám, úgy próbáltam úgy mélyebben megélni. Meg arra is emlékszem, hogy amikor gondom, bajom volt, vagy mit tudom én, valami rosszul ment, és akkor leültem a zongorához, és akkor nekiálltam mindenfélét játszani, és akkor az valahogy olyan békét tudott nekem adni.
1: A zongora mellett nagy bőgőzni is tanult, és a Váci Zeneművészeti Szakgimnázium bőgőtanára, korepetítor, karmester. Hogyan tudja átadni a diákoknak a zene szeretetét?
3: Elsősorban úgy, hogy őket megpróbálom szeretni, mert az a legeslegfontosabb, hogy érezzék, hogy szeretve vannak. Azt gondolom, hogy az én zene szeretetemet próbálom átadni, fölfedeztetni velük, hogy a darabban milyen szépségek vannak, akár harmóniai, ritmikai, vagy a kifejező erő, ami egy dallamban úgy megformálódik. Én azt gondolom, hogy talán ezen keresztül meg tudom szeretetni velük, meg hát főleg a sikerélményeken keresztül, hogyha adok neki technikához valamiféle kulcsot, hogy lehet egy nehezebb rész megoldani, az olyan sikerélmény, amikor azt meg tudja valósítani.
1: Nem tudom, hogy ön tartja egybe a családi kórust, illetve a családi zenekart, a kamara együttest, itt csütörtökönként próbálnak mindig délelőtt, erre ráér mindenki.
3: Úgy alakítottuk ki, hogy csütörtökönként lehetőleg mindenki ráérjen. Az, hogy ki tartja egybe, közösen tartjuk egybe, abszolút, ők tartanak meg engem, és ezt szerintem oda-vissza egy mindenkiért, mindenki egyért. Konszenzus alapján próbáljuk eldönteni a dolgokat. Vannak helyzetek, amikor én megpróbálom összefoglalni a különböző elképzeléseket, összvér megoldás, vagy van olyan megoldás, ami lehetőleg mindenkinek a legjobb. Nem mindig sikerül ez, de hát ez a szándék, hogy egyfajta ilyen végső konszenzus azért ki tudjon alakulni.
1: A sorban a negyedik gyermek, Bocsákné Benyus Anna gyermekei közül elhozott 2, Vajnai Bocsák Kingát és Bocsák Balást is. Ő hegedű tanár, a Szent István Király Zeneiskola tanára. Ön hogyan emlékszik vissza a gyermekévekre, a zenélésre?
4: Inkább játék volt nekünk, mint munka, egy ilyen közösségi élmény, aminek egy jó hozadéka volt, hogy jól is szólt, amit játszottunk. Voltak ilyen könnyedebb műfajú zenék is, találtunk, vagy kaptunk ilyen kottákat. Ilyet játszottunk, hogy ott blattoltunk, énekeltünk hozzá, zenéltünk, zongoráztunk, hogy bohóckodtunk együtt, és ezek nagyon jó élmények voltak.
1: A gyermekeik hogyan követték önt? Az önök családjában is mindennapos volt a zene?
4: Igen, nálunk is mindenki tanul zenét, még most is. Nagyobbak mások éve éneket is tanulnak, mert már a hangszeres zenét beletiskolát kijárták. Nálunk most a legkisebb 12 éves múlt, ő most kürtöl és zongorázik, de mindenki zenél, és néha volt, hogy nekünk is sikerült együtt zenélni, meg énekelni, de én nem voltam annyira elszánt, mint a szüleim, hogy ebből ilyen komolyabb együttest csináljunk.
1: De hát tagja a családi kamaraegyüttesnek.
4: Igen. Nekem még az a különleges, hogy a férjem is zenész, úgyhogy mind a ketten hegedűsök vagyunk.
1: A fellépésekről kérdezem a testvéreket. Sokat szerepeltek itthon és külföldön is. Kalandos útjaik is voltak, amikor egy mikrobusszal elindultak külföldi kirándulásra, és végül fellépés is lett belőle. Kozmáné Benyus Kinga válaszol.
5: Első alkalommal Franciaországba mentünk ki az édesanyámnak a nővéréhez, aki vizitációs apáca volt, és lerobbant az autónk, 10 napig voltunk szervizben, és akkor volt az ötlet, hogy menjünk el utca zenélni. Ez egy különleges élmény volt, hogy így végigvonultunk Sanyi a bőgővel, mi a hangszerekkel, és hogy elég bátrak leszünk-e, hogy így kiállunk. Hát így együtt sokkal könnyebb, meg kell, hogy mondjam, hogy azért így tizen kiállni sokkal könnyebb, mondjuk, mint egyedül. És az nagyon nagy élmény volt az első ilyen, hogy az emberek így érdeklődve nézték, és hát így sikerünk volt, úgymond. És emiatt később is, amikor már így mentünk mondjuk Olaszországba csak úgy nyaralni, akkor sokszor mondjuk, ugye azért az elég drága volt a benzére, és mondjuk ezzel szereztük a pénzt, hogy esténként így kiálltunk, zenéltünk, és akkor rengetegen hallgattak minket, úgyhogy ezt nagyon élveztük. Ennek egy külön hangulata volt.
1: Vargáné Benyus Bernadett.
6: Hát a hangversenyek most számomra mindig egy ünnep, tehát amikor együtt vagyunk, az mindig egy csoda. Ugyanúgy gyerekkorunkban is, mint most is. Tehát az, hogy együtt vagyunk, és tényleg ott vagy a Szent Élek, ott vagy Jóisten, és ez csodaként éljük meg.
1: Ön Brácsán játszik, és melyik iskolában dolgozik?
6: Patrona Hungária Katolikus Iskola Központ. Nekem meg az is könnyebbség a tanítást, illetőleg, hogy a húgom, a Gertrud is, meg a Kinga is ott tanít, és ott is együtt csináljuk a zenekart, és hát itt nekünk nagyon-nagyon jó az, hogy együtt tudunk dolgozni, és ugyanezt a zene szeretetet tovább tudjuk adni a ottani gyerekeknek, és látom rajtuk is, hogy ragadós ez a öröm, meg ez az elszántság, és a gyerekek önként és örömmel jönnek, tehát hogy elmarad egy zenekari próbálkozni, megkérdezik, hogy lehet az, hogy elmarad, tehát hogy nem az van az, hogy jönni kell órára, hanem hogy úgy bennük vannak, hogy mikor lesz zenekari tábor, tehát hogy valahogy az, hogy mi kaptunk egy ajándékot a szüleinktől, hogy ez itt tovább megy így a növendékek felé.
1: Musné Benyus Gertrud csellón játszik, és együtt dolgoznak az iskolában. Önnek mit jelent a zene?
7: Egyrésztről feltöltődés, hatalmas örömforrás, és hát ahogy a Sanyi mondta, ez tényleg így van, hogy az ember az érzéseit annyira jól bele tudja adni, kifejezni, és magamnak is egyfajta segítség, de hogyha az ember ezt még szépen tudja csinálni, másoknak is így ezzel tud adni.
1: Milyen együttest vezetnek az iskolában? Kérdezzük Kozmáné Benyus Kingát. Ő hegedűn játszik, és szintén az iskolában tanít.
5: A zeneiskolai vonózenekart együtt csináljuk hárman.
1: Milyen műveket játszanak?
5: Ez nagyon vegyes. Klasszikus műveket is játszunk, Mozartot, Handelt, de belekerülnek mesezenék is, Disney zenék is. Egy kicsit a gyerekeknek az igényei, az próbálunk alakulni.
1: Benyus Péter a legkisebb a 10 gyermek közül, és ő elhozta a kisfiát, a lassan 3 éves Benyus Mihály Rubent. Az édesapa hogyan emlékszik a családi zenekarra, a zenélésekre?
3: Nekem most így hirtelen visszajut azok a közösség, élmény, játékosság, meg eszembe jut, ahogy gyakoroltak velem. Akkor ugyan nem fogtam föl, de hogy rengeteget foglalkoztak velem otthon. Az édesanyám nagyon sokat gyakorolt, így a zongora, kürt kapcsán, de a kamarabetanításnál, a kamaradaraboknál ott kaptam egy-egy nagy tesót, aki bevállalt engem a hisztém ellenére, mert azért ezt hozzáteszem, hogy persze gyerekként nem mindig voltam lelkes. Tehát volt bennem néha dac, meg ellenállás, de ott a koncerteken legtöbbször tényleg feltöltülés volt, meg élmény. Hogy őszintén legyek, akkor nem biztos, hogy felfogtam, hogy milyen csodának a részese vagyok. Bár mióta vannak gyerekeim, talán még 68-an, de hogy 20-as éveim után kezdtem el így felfogni, hogy mekkora csodának a részese vagyok. Nagyon természetes volt ez a nagy család, az együttzenélés.
8: hozzá tud szokni az ember a jóhoz, és nem tűnik föl neki, ez egy nagy kegyelem és ajándék. Alapvetően szeretek zenélni is, de hogy néha azért munkának veszem, tehát hogy néha azért van egy-két koncert, amikor úgy csak éljen túl, mert nem vagyok olyan állapotban fizikailag, lelkileg, de hogy akkor is hat rám a zene. És hogy vannak ilyen nagyon nagy imádságba torkolló akár koncert, akár a szimfonikus zenekarban is, amikor tényleg így ilyen lelki élmény, valami katarzist élek meg, és gyakorlatilag ilyen gyógyulás és lelki gyógyulás, meg akár egy Istennel való lelki egy találkozás, Isten tapasztalatot is meg tud élni az ember. Én megmondom őszintén, nem emlékszem, hogy én mit akartam, hogy akartam. Én akkor nem fogtam föl, mert pici voltam. Így felnőttként azért ez egy nagyon-nagyon dolog, hogy diplomás, meg konzis zenészek egy 3-4 éves fiúcskát befogadtak, és együtt léptehettem föl velük. Én akkor ezt nem fogtam föl. A kezdet-kezdetén én ütöztem, aztán elkezdtem zongorázni, egy évet tanultam hegedülni, a nővérem által. Egyébként megvannak azok az élmények, amikor volt egy-egy hegedű óra, tehát ezek nem tűntek el. A hegedűtől, tehát ez kicsit megkopott, de ezek is jó élmények voltak. A zongora az természetes volt, és a kürtőt azért kezdtem el, mert végén ketten fiúk vagyunk, a legkisebb bátyámat valamilyen szinten utánoztam, vagy így felnéztem rá, vagy így követtem, és hát elkezdett kürtölni, és nekem is tetszett, és úgy adta magát, hogy akkor én is kürtölök, és akkor elkezdtem én is kürtölni, de nem éreztem azt, hogy nekem azt mondják, kürtölni kell, vagy ezt is azt kell csinálni, hanem úgy áradtam a lehetőségekkel.
1: A családi szimfonikus zenekaron kívül még másik zenekarnak is tagja.
8: Hát én a Bunafoki Doknányi Zenekarba kürtölök, és a Ferencvárosi Erdemérő Zeneiskolában tanítok. Emellett néha szoktak hívni ide-oda egyéb ilyen helyre kisegíteni zenekarozni.
1: Bocsák Balázs, ő a nagyszülőknek az unokája. Hány éves?
9: 27 vagyok most már.
1: És milyen hangszeren játszik?
9: Én hegedülök, hegedültem, ahogy veszik múlt időben. Most már az aktív tanulást már befejeztem, de továbbra is így a közös szereplések alkalmával szoktam zenélni, meg itt a egyetemi templomnak a szimfonikus zenekarában is beszoktam állni, segítenem, amikor ráérek is időm engedi, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy eljutottam arra a szintre, hogy ezt probléma nélkül megtehetem.
1: A csütörtöki próbák hogy szoktak zajlani?
9: Azon mi nem veszünk részt, azokon a próbákon csak a szüleink próbálnak együtt. Azt nem tudom, mennyire volt már róla szó, de van egy ilyen unokák kórusa, a szerveződés is, és a próbái ezek inkább ilyen random jelleggel történnek, tehát amikor éppen koncertek előtt vagy, esetleg amikor éppen ráérünk, akkor így megbeszéljük az időpontokat, összejövünk, és akkor egyik próbálunk. Tehát mi úgy rendszeresen nem járunk össze, de rendszertelenül úgy egy évben azért elég sokszor összejön egy ilyen próba, mert szerencsére van rá igény meg szükség.
1: Olvastam, hogy karácsonykor hatalmas koncert adtak, azon részt vettek az unokák is.
9: Igen, mi is részt vettünk. Van egy nagyon jó bejáratotodik az ilyen koncertekre. Általában úgy szoktunk kezdeni, hogy így a szüleink kamaraegyüttese előad pár nagyon profi és igényes számot. Az csak zenei szám, akkor utána az idősebb unokák felvonulnak, és akkor így együtt zenével meg énekkel előadunk szintén egy komolyabb darabokat, és akkor a végén pedig a kisebbek is feljönnek a színpadra, és akkor velük együtt egy ilyen, hát nem gyerekdalok, mert azért át van dolgozni ezek rendesen, de hogy a számukra is élvezhető és előadható műveket adunk elő még a végén, és akkor itt szokott összejönni egy ilyen karácsonyi koncert.
1: Mi az, ami összetartja a családot 50 éven át? Mucsné Benyus Gertrúd válaszol.
10: Azt hiszem az, hogy igazából nagyon szeretjük egymást, és hogy mondjuk nagyon sok közös örömben és élményben volt részünk. Igaz, hogy voltak összetűzések, meg súrlódások, de hogy ezek is inkább így megerősítették, azt hiszem, így a kapcsolatot közöttünk. És igazából most így rácsodálkozok, hogy ennyi évtized után is, hogy ennyire erős kapcsolat. Nehéz is megfogalmazni, vagy nem is tudom igazán megmondani, hogy mitől, de ez csak érzi az ember, hogy egyszerűen így szeretünk együtt lenni, és hogy felelősséget érzünk egymásért. És hát biztos, hogy ez a jó Istennek az ajándéka és a kegyelme. És hát azt hiszem, hogy a szüleinknek is nagyon köszönhetjük.
1: Bocsák Balázs.
9: Én csak annyit akartam ezt hozzátenni, hogy úgy érzem, hogy én egy másik generációnak vagyok már a része, és egy másik generáció tagjaként azt érzem, hogy jelenleg a fiatalság egyik legnagyobb problémája az, hogy nagyon nehezen talál erős és stabil gyökereket. Nagyon nehéz hova kötődni. Én nem fogtam fel kiskoromban, de szerencsére most már úgy jó pár éve ennek úgy egészen tisztában vagyok, hogy mekkora hatalmas ajándék volt az, hogy mi így tudtunk felnőni. Egy nagy családnak vagyok a része, most már 80-an vagyunk körülbelül, és az, hogy mi egy ilyen nagyon stabil, nagyon támogató és nagyon fix hátterünk van, ahova mindig jó visszacsatlakozni, és minden egyes találkozás egy ajándék, és a legjobb barátaim többsége családtagokból áll, tehát hogy olyan szintű hátterünk van, és olyan biztonságos közegnek lehetünk a tagjai, amit, hogyha körbenézek is most már a munkahelyen, meg korábban a gimnáziumban is, meg az egyetemen is megnézem a fiatalokat, és hogy nem rendelkeznek ilyen háttérrel a fiatalok is. Szerintem hatalmas kegyelem az nekünk, hogy ilyen összetartó közösségben lehetünk, és hogy tényleg azt élem meg, hogy itt teljes elfogadás, szeretet, és egy ilyen nagyon biztonságos közeg van. Nem tudom azt eddig hangsúlyozni, hogy mennyire sokat ad még mindig, hogy nem érzem azt a nyomást a munkahelyen, az egyetemen, az összes ilyen, hogy mondjam, világi közegben, hogy nekem ott bármit is muszáj teljesítenem, mert tudom, hogy mindig van hova visszatérnem, és tudom, hogy van egy közeg, ami bármit is leszek, el fog fogadni, és bármit is leszek, ott fog állni mögöttem. Ez hatalmas kincs.
1: Hogyan tudták megvalósítani ezt a nevelést, hogy ennyire összetart a család?
2: Én mondtam, nem tudok gyereket nevelni, mondtam a Szuzonyának, mert köpönyed alá, mert én nem tudom, és segített. Ennyi. A Szent Család az, akit mindig kértünk, hogy segítsen. Munka előtt a Szent Józsefet, utána meg elmondani a hálát.
1: Otthon is minden nap imádkoztak, minden nap hálát adtak, kértek.
2: Igen, igen, igen. Minden este rózsafogyat. Úgy volt, hogy csengettünk, hogy nem volt kötelező, hanem úgy volt, hogy csengett is este, vacsora után is. Az azt jelentette, hogy ima. Aki bújt, aki nem bújt, nem bújt, jött, de mindenki jött.
1: Bocsákné Benyus Anna.
4: Édesanyáik, a Téges Szűzanyára bíztak bennünket, hogy nagyon sokszor mentünk ilyen Mária zarándok helyekre. Ezek akár ilyen nyaralásban is, meg ilyen közös utazásokban, tehát voltunk Medjugorjéban, Lourdesban, Fatimában is elindultunk, de nem érkeztünk meg, de voltunk Monte Chiariban is, nagyon sok Mária zarándok helyen Magyarországon is, és ezek is mind-mind nagy közös lelkiélményt adtak nekünk, és mi is átéltük azt, hogy a szüleink a Szűzanyára, meg a Jóistenre bíznak bennünket, és ezt mi is így megpróbáljuk így csinálni saját gyerekeink felé, mert az ember nap mint nap szembesül azzal, hogy én ehhez kicsi vagyok.
1: Benyus Péter.
8: Még ez a rózsafűzér, ez most már nagyon kibővült. A Covid óta volt, hogy online kezdtünk el együtt imádkozni, és gyakorlatilag szerintem azóta minden este, egy-két este talán kimaradt valamilyen ünnep miatt, de minden este 8-kor a nagyszülők elindítják a Viber hívást, és aki tud, az becsatlakozik, és most már nem csak a gyerekek imádkoznak együtt, hanem az unokák, már a dédunoka is már mondja ott az üdvözeléget, és ez is egy ilyen összetartó kapocs.
1: Kozmáné Benyus Kinga.
11: Hogy még nekem az nagyon sokat ad otthonról, ezt anyuéktól nagyon megtanultuk, hogy bárkinek bármi problémája, vagy vizsga, vagy bármi volt, akkor mindig mentünk a Szűzanyaszobor elé, és imádkoztunk, és ez a mai napig így van, hogy ugye megvan a Viber csoportunk, és akkor valaki írja, hogy államvizsga, akármi baj van, tényleg, és akkor mindenki kérlek, hogy imádkozzatok, és ugye ez a mai napig megvan, és ez is valahogy egy, amit így Balázs is mondott, hogy egy annyira egy olyan pont, ez a családi fészek, vagy hogy mondjam, hogy az ember olyan bizalommal adja oda a problémáit is, az örömeit is, mert azok ugyanígy ugye a Viber csoportban így megjelennek, hogy ez egy biztonságot ad az embernek. Ezt is anyuéktól tapasztaltuk meg. Ugye ők előre ezt nem látták, hogy ez lesz a családból, hanem ők egy picit azt, amit így kaptak, ahogy alakult az életük, ezt ilyen szépen a Jóisten kezében élték meg. Tehát, hogy nem a körülményeket próbálták meg mindig változtatni maguk között, hanem ami volt, azt próbálták meg a Jóistenben megélni. Tehát, hogy ezt egy kicsit arra szeretnék utalni, hogy nem biztos, hogy mindenkinek így sikerül ez, hogy akkor most neki, tudom én, sok gyereke van, vagy nagy családja, de ugyanezeket a dolgokat akár kis családban is tovább lehet vinni, vagy bármi, akár mondjuk, mint a nővérünk, hogy ő szerzetes lett, ő így adja tovább az életét, és hogy valahogy mi ezt tapasztaltuk meg, hogy így bármi történik velünk, hogy az Istenbe helyezhetjük így az életünket, meg csak vele kell közösen megosztani az életet.
1: Vargáné Benyus Bernadett.
6: Hogyha jön valami esemény, váratlan esemény, hogy általában az ember negatívként gondol rá, mondjuk az a ferences lelkiség is úgy bennük, hogy ajándékként tekintenek mindenre. Tehát amire más azt mondja, hogy fú, mekkora kudarc, ők az ajándékot látják, hogy azt kapták Istentől. Állandóan hála van szívükbe, és én szerintem ez nagyon fontos. Nálam úgy éreztem, hogy kudarca, hogy én gyereket nevelek. Anyuhoz felmentem, és kérdeztem, hogy anyu, te ezt mégis hogy csináltad? Mondom, hogy az egész éjszakát végig sírom. Azt mondja, hát én is ezt csináltam. Na, elmentem a nagymamához, mondom, nagymama, te ezt hogy csináltad? Azt mondja, hát ugyanígy. Tehát az, hogy tényleg az ember pontosan tudja azt, hogy magamtól nem vagyok képes semmire, és talán pont azért tudja Isten kezébe tudja helyezni a gyerekeit, és a, hát ugyan mindennapokat, tehát de muszáj, mert a mi kezünkben hozzájön, de Istennek minden olyan csodává válik. Igen, ezt tanultuk az anyutól is, aputól is, meg a ő szülei is. Igen, tehát hogy nekik is volt gyökerük, tehát ők is van ahonnét táplálkozzanak.
0: A hittel kapcsolatban a hitet nem lehet erőltetni, mert akkor diktatúra lesz belőle. A hitet csak megélni lehet, és előélni mások előtt. Csak úgy érvényes.
12: Vajnai Bocsák Kinga ül mellettünk, és egy pici babával érkezett. Hogy hívják a kisfiút?
13: Kornélnak hívják, és már 8 hónapos nagyfiú.
12: Ön is bekapcsolódott a családi zenekarba, vagy énekarba, melyikbe?
13: Igen, hát az utóbbi időben kezdett kicsit így kibővülni, eddig leginkább csak énekeltünk, mi unokák, de most az utóbbi időben most már zenélünk is egy-egy fellépésen, úgyhogy most már mondhatjuk, hogy mindkettő.
12: Milyen fellépésekről emlékezne meg?
13: Hát most itt a legutóbbi kettő volt egy Veresegyházán, meg egy a MOM kulturális központban.
12: És miket énekeltek?
13: Most már éneklünk olyan darabokat is, amiket az unokatestvérünk, a Sivadó Zsófi írt. Nekem azok a személyes kedvenceim, de egyébként éneklünk John Rattertől darabokat, tehát elég vegyes ez a paletta is. De ez is folyton változik egyébként, hogy így bővítjük a repertoárt.
12: Milyen hangszeren játszik?
13: Én is hegedűrét tanultam sokáig, most már az aktív éveimet én is magam mögött hagytam, de zenekarba szívesen zenélek, úgyhogy most főleg az ének. Most magánénekre is járunk páran a testvéreimmel, úgyhogy így próbáljuk magunkat fejleszteni ezen a téren is.
12: Amikor tavaly megkapták a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést, akkor mi volt az indoklás? Mi hangzott el, hogy miért kapták azt a nagy elismerést?
14: Valaki azt mondta, hogy hallott minket egyik karácsonyi koncerten, és nagyon meghatódott, és akkor ő terjesztette elő.
0: Miért így alakult a dolog? Hát először voltak a hegedűsök, mert én magam hegedűs, ő is hegedűs volt. De később ugye jött a kamara, valami más hangszer is. És az első, ami a legegyszerűbb a gyerekeknél, fújja volt, blokkflőte. És akkor már volt egyfajta fúvós, volt egy vonós, igen, de ennek kéne alja is, hát akkor te próbálj csellózni. Így kezdett lassan alakulni, és akkor jól oda valami, hát valami fújnátok egy kicsit. És akkor hát a legszebb, így jön be, ezt már ők intézték a gyerekek, fölhívták a konzit, hogy lehet-e fölvételizni. De először is mi mondtuk, hogy menjetek el, kellenek ide kürtösök, ugye? Valamikor. Pidi, szóval körülbelül így alakult, és így bővült, és így lett akkora állam, mint ami ennél.
14: A Sönnyi nagyon szerint nem mondta, hogy ő vezető, karmesteri diplomája is van, szóval elvileg ő vezeti a Domoszkot is, meg a BTK-t.
0: Sanyinak van egy amerikai diplomája, karmesteriből, meg egy magyar is. Mert itt is az olyan diplomázat.
14: Csak ő nem mondja, de...
12: Most mondták a szülei, hogy van egy amerikai diplomája és karvezetésből. Hogyan végzett külföldön?
3: Amikor már zeneakadémiára jártam, karmesterképzőre, akkor valahogy adódott egy olyan lehetőség, hogy kiutazhatok Amerikába 2 évre ösztöndíjjal. Kerestek egy olyan magyar muzsikust, aki ott szívesen tanulna. Módos Gellért volt, aki ennek az alapítványnak vagy a pályázatnak a fő mozgatója volt. Kitalálta, hogy ezeket a támogatókat, amerikai gazdag embereket meghívja arra, hogy támogassák magyar muzsikusoknak a tanulmányát, úgyhogy akkor ki tudtam menni 2 évre. Én azért karácsonykor meg nyáron azért hazajöttem, mert itt azért vártak rám, és akkor tudtunk akkor is együtt muzsikálni, de a lényeg az, hogy Amerikában akkor volt lehetőségem zongorát tanulni, a karmesterséget tanulni, és ott el is tudtam helyezkedni egy zenekarba, és akkor a végén egy ilyen master degree diplomát kaptam, ezzel is gazdagodott a világlátásom, rálátásom, a más megközelítésekkel találkoztam, és ezeket kicsit igyekeztem hazahozni, és itt egy kicsit hasznosítani, amennyit itt a családi körbe is. Nem tudom, hogy ezt a többiek hogy élték meg. A kitüntetéssel kapcsolatban van egy régi ismerősünk, aki eljött a egyik koncertünkre, és akkor ott szembesült vele, hogy ez milyen rendkívüli dolog, és akkor úgy kérdezgetett, hogy egyáltalán ekkora család még valahol az országban van, ahol ennyien muzsikálnak, meg ennyire összetartanak, és ő egészen fantasztikusnak találta, és akkor úgy érezte, hogy ez azért ez nagyobb nyilvánosságot kíván, hogy ezt az emberek megismerjék, mert azért ebből sokan meríthetnek, és akkor arra gondolt, hogy fölterjeszt minket ilyen díjra, nem is minket, hanem hát az a szüleinket, meg ezáltal az egész családot, hogy megismerjék az emberek, hogy ilyen van, azért nem kell, hogy vég alá rejtsék, ő így mondta. És akkor ez a felterjesztés kapcsán tök örömmel fogadták ezt a felterjesztést, és támogatták, és akkor hát csodálkozva hallgattuk, hogy megkapták édesanyáink ezt a nagy elismerést, és boldogok voltunk.
15: Bernadettnek hozzáfűzni valója.
6: Tehát, hogy azért az édesanyám, az édesap az egész életüket, tehát minden pillanatukat ugye hát a családba fektették, és úgy gondolom az, hogy megkapták ezt a díjat, hogy ez egy kicsikét visszatükröz abból a befektetett energiából valamit, és példaként is állhatnak a fiatal családosok elé, akik nem igazán tudják, hogy hogy kezdjék az életüket, hogy ezt lehet jól csinálni, és ezt szántsák kell hozzá, ami azért bennünk volt, és tehát a mai napig bennük van, tehát ahogy úgy odafigyelnek mindenkire, és amilyen szeretettel csinálják a dolgokat, hogy ez...
15: Hat testvér van jelen az interjú, négyen hiányoznak. Beszéljünk róluk is.
16: Hát a legidősebb nővérünk nincs itt, a Hedvig, ő fuvolatanár a Weine Leo zeneiskolában. Tomi bátyánk, ő oboatanár, szintén a Weine Leo zeneiskolában, ő sincs most sajnos itt. Mária, ő a szociális testvér, egyébként hegedű tanár, de ő most ilyen formában nem dolgozik. És János, kürtös öcsénk, aki az operaháznak a kürtöse, és Concerto Budapestben kürtöl. És van egy kvintettjük is, akikkel nagyon sokféle előadnak, az In Medias Brass.
15: Még Sándor nem beszélt a Don Bosco együttesről.
3: Ez az együttes, hogyha ezt így lehet nevezni, az gyerekkorunkhoz kötődik. Dauner János atya volt az, aki alapította ezt a ének és zenekart, aminek mi elég gyorsan a részesei váltunk, mind a hányan, az egész család bekapcsolódott ebbe a közös muzsikálásba. Itt is megtapasztaltuk János bácsin keresztül azt a vidámságot, meg azt a szeretetet, amit már otthon nagyon is megéltünk, de itt azt is megtapasztaltuk, hogy van egy olyan közösség, ahol minket nem ugyan különcnek néznek, meg nem olyan furcsa figuráknak, hanem olyanoknak, akik értékes tagjainak a közösségnek, és hálás érzés volt bennünk, hogy minket így elfogadtak. És a zenekarnak a tagjai voltunk, énekeltünk, muzsikáltunk bennem. Aztán volt egy idő, amikor Jándor bácsi annyira gyenge és idős lett, hogy átadta a énekzenekarnak a vezetését, és továbbra is működik. Gyakorlatilag ez most az 50 éves jubileumát ünnepeltük ennek az énekzenekarnak. Kórus vezetésbe Bakonyi Marton Katalin kapcsolódott be. Én a zenekart vezetem, de persze nagyobb műveknél akkor az énekzenekarnak a összmunkáját irányítom. De nagyon sok segítő van. Hát nyilván már háttér imádság is, mert van egy kis ima közösség, aki folyamatosan imádkozik ezért a közösségért. Nyilván mi magunk is valamennyire ezt megtesszük. Tehát az ima háttér, a elfogadás, egymás támogatás, azt hiszem, hogy ami az 50 évet fémjelzi. És hát köszönhető tényleg ott is az alapítóknak, Dauner János atyának, és örülünk annak a szalézi háttérnek, amire az egész épül. Az a vidámság, az a jó kedv, ami János bácsit is jellemezte, és igyekszük ezt a szalézi lelkiséget megőrizni. Annak külön örülünk, hogy a családban a húgomnak a fia Balázs, ő például szalézi pap lesz. Ez valami hihetetlen nagy öröm, hogy egy ilyenfajta kapcsolódás is van.
12: Budapesten voltunk, és a Benyus testvérek kamarazenekar tagjaival beszélgettünk. Több mint 50 év alapította Benyus Sándor és Benyus Sándorné a zenekart. 10 gyermekük játszik benne, akik mindannyian zenei pályára léptek, számos unoka, és most majd a dédunokák is bekapcsolódnak lassan a zenekarba.
17: A Benyus házaspárral, néhány gyermekével és unokájával Császi Erzsébet beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Folytatjuk a keresztény imádság fajtáiról szóló elmélkedésünket. Ma a dicsőítő, a felajánló és az engesztelő imáról lesz szó. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

A dicsőítő imádságban a Istent azért dicsérjük, ez a legtökéletesebb imaforma, mert van. Nem a különböző ajándékaiért, jó téteményeiért, hanem azért, mert az Isten Isten. Ez teljesen önzetlen imaforma, önmagáért énekli Istent, és azért dicsőíti őt, mert van ismételten. Dicsőítő imák a Szentírásból bőségesen vannak, de az Efezusi levél Isten dicsőítő himnusza az első fejezetben, a Kolosszei levél Istent és hát főleg Krisztus dicsőítő himnusza ugyancsak az első fejezetben, a Filippiekhez írt levél második fejezetéből, a 6-tól a 11. versig terjedő rész, aminek az a lényege, ami az egész életünk célja és lényege kell, hogy legyen, hogy Jézus Krisztus az Úr, hogy ezt hirdessék a mennyben, a földön, az alvilágban, az egész földkerekségen. Dicsőítő ima, a Szent Háromság dicsőítése, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké, amen. A liturgiában a glória, amit nem csak a szentmiség alkalmával, hanem otthonainkban is nyugodtan imádkozhatunk, különösen közösségben, családként, gondoljunk például a karácsonyra is, de a vasárnapokra is, és ha lehet hétköznap is, de egyénileg magányunk keserűségét is megédesíthetjük azzal, hogy Istent magasztaljuk. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Nem csodálatos ez, testvéreim? És hát ott van a szűzanyának a dicsőítő, magasztaló imája, mely az egyház esti dicsérete, vesperása, vecsernyéje is lett. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Közbevetőleg mondom, az a keresztény ember, az az igazán hívő ember, aki kegyelmi életet él. Az él kegyelmi életet, aki folyamatosan növekedni, gazdagodni akar, felnőtté, éretté válni, és egyesülni Istennel, már itt a föld életben. Erre adnak nekünk példát, és ezért adnak nekünk segítséget a szentek, hogyha közbejárásukat kérjük. Folytatva még az imaformákat, ott van éppen a dicsőítést, folytatva a felajánlás, hogy felajánljuk magunkat személyesen, a házasságunkat, a családunkat, az Isten szolgálatára. Történhet ez úgy, hogy Jézus Krisztus szolgálatára például a szűzanya által, vagy felajánljuk magunkat a szűzanyának, szűzanyám szeblőtelen szíve, teljesen és örökre neked ajánlom és szentelem magamat, neked adom testemet, lelkemet, értelmemet, akaratomat, minden testi és lelki képességemet, életemet, hivatásomat, jövőnemet és mindenemet, amim csak van. És természetesen a Szent Háromság egészének is felajánlhatjuk magunkat. Az engesztelés pedig azt jelenti, hogy mi bűnösök sokszor arra gondolunk, hogy imádkozunk a bűneink bocsánatáért, kérjük a Jóisten, de az engesztelésben mások bűneiért imádkozunk. Persze emellett vállalatunk böjtöket, önmegtagadást, de végezhetünk imákat. És itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy mi van akkor, hogyha nincs kedved imádkozni. 11. Kelemen imáját hadd tegyem közkincsé a tisztelt rádióhallgatók számára.
Amikor valamiért nehezedre esik imádkozni esetleg, bár neki készülsz az imádságnak, oda térdelsz vagy odaülsz, és mégsem jönnek szavak az ajkadra, akkor megpróbálkozhatsz 11. Kelemen pápa 1721-ben írt imájával. A kötött imák, melyekből bőven áll rendelkezésünkre, egyébként is nagyon serkentőek lehetnek, növelhetik bennünk a vágyat, hogy jobban Istenbe ágyazottan éljünk, és ha kötött imákat ismerünk, és minél többet tudunk is mondani, saját szavainkkal is könnyebben tudunk majd imádkozni. 11. Kelemen pápa imája a keresztény élet számos területét, fontos tárgykörét érinti, akár reggeli imádságként is mondhatjuk. Uram, hiszek benned, növeld a hitemet, bízom benned, erősítsd meg bizalmamat, szeretlek, add, hogy egyre jobban szeresselek, bánom bűneimet, erősítsd bánatomat. Imádlak téged, életem teremtője, sóvárgok után a legvégső célom, dicsérlek téged, szüntelen segítőm, szólítalak, szerető védelmezőm. Vezess bölcsességeddel, fenyíts meg igazságosságodban, vigasztalj meg irgalmasságodban, védelmez erőddel. Felajánlom neked, Uram, gondolataimat, rád irányuljanak, szavaimat te rólad szóljanak, tetteimet tükrözzék irántad való szeretetemet, szenvedéseimet viseljem őket a te nagyobb dicsőségedre. Azt akarom, amit te akarsz, azért, mert te akarod, úgy, ahogy te akarod, addig, ameddig te akarod. Uram, világosíts meg értelmemet, erősíts meg akaratomat, tisztíts meg szívemet, tegyél szenté engem. Segíts megbánni múltbeli bűneimet, és ellenállni a jövendő kísértéseknek. Segíts emberi gyengeségeim fölé emelkedni, és megerősödni kereszténységemben. Add, hogy szeretni tudjalak, én Uram, én Istenem, és hogy annak lássam magam, ami valójában vagyok. Zarándok ebben a világban. Zarándok vagyok, keresztény, akinek tisztelnie és szeretnie kell azokat, akikkel kapcsolatba kerül, akikért felelősséget visel, barátaimat és ellenségeimet egyaránt. Segíts, hogy szelídséggel úrrá legyek a dühön, nagy lelkűséggel a kapzsiságon, lelkesedéssel a kedvetlenségen. Segíts, hogy magamról elfeledkezzem és kinyújtsam a kezem mások felé. Tégy körültekintővé a tervezésben, bátorrá a kockázatvállalásban. Tégy türelmessé a szenvedésben, szerényé a jó módban. Tégy figyelmessé az imában, mértéktartóvá az evésben, ivásban, szorgalmassá a munkában, kitartóvá a jó szándékban. Legyen tiszta a lelkiismeretem, a magaviseletem hibátlan, a beszédem fethetetlen, az életem rendezett, segíts észrevenni gyengeségeimet. Add, hogy megbecsüljem irántam való szeretetedet, megtartsam törvényedet, és végül eljussak az üdvösségre. Taníts meg rá, hogy ez a világ elmúlik, hogy a valódi jövőm a mennyország boldogsága, hogy földi életünk nem sokáig, az eljövendő élet pedig örökké tart. Segíts, hogy az ítélettel való illő félelemmel, de a jóságodba vetett nagy bizalommal készüljek a halálra, vezess biztosan át a halálon a menny végtelen örömébe, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: 11 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksi atomerőmű, eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés miatt, jelentette be a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök a posztban hozzátette, jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak. Bős Nagymaros idején Ausztria kifejezetten neheztelt Magyarországra, miért környezetvédelmi aggályok miatt meghiúsította a beruházást. Most viszont a paksi fenékküszöb esetében Bécs már a modern, atomenergiaellenes és szigorúan zöld uniós tagállam szerepéből bírálja a magyar kormány engedélyek nélküli egyoldalú meder módosítását, írja a Világgazdaság. Hosszú távú szakmai együttműködésről kötött megállapodást Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa, és Dmitro Lubinec, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa. Közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter tegnap. Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Maria Zaharova közölte, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot a kormány, amelyben a helyi közösségek dönthetnek arról, milyen fejlesztésekre fordítják a pénzt, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter ismertetése szerint 10 településenként évente 1 milliárd forintos keretet biztosítanak, és nem Budapestről mondják majd meg, hogy mire kell költeni a pénzt. Bejelentette azt is, hogy a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célzó javaslaton dolgoznak. Rekordot döntött az államháztartás havi hiánya augusztusban. 2311 milliárd 200 millió forintos mínuszt mért a pénzügyminisztérium, az első 8 hónapban pedig 5169 milliárd 100 millió volt a deficit. A kiugró augusztusi hiányból viszont 2186 milliárd 900 millió forintot az uniós helyreállítási programok előfinanszírozása okozott. Augusztusban 1,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest, júliushoz viszonyítva pedig 2,1%-os volt a növekedés, közölte a KSH. Az éves infláció júliusban 1,2% volt, 1%-kal tehát még alacsonyabb. Az augusztusi infláció mértékével emelkednek jövőre az útdíjak, a személyautókra szóló éves országos matrica 62.560 forint lesz, a megyei 7.280 forintra drágul majd, a pótdíjak is emelkednek. Az Egyesült Államok a múlt héten újrakezdte a Magyarországról és Lengyelországból amerikai bevándorlási vízumokra beadott kérvények feldolgozását, míg más országok jelentkezőire vonatkozóan továbbra is fenntartja a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését, jelentette a Reuters hírügynökség bennfentes információkra hivatkozva. Két forrásuk szerint a Fehérházból utasították a magyarországi és a lengyelországi külképviseleteket, hogy az ott beadott vízumkérvények kapjanak prioritást. Az Egyesült Államok az ukrajnai háború további elhúzódására számít, emiatt az Ukrajnának szánt hosszú távú európai támogatás fenntartását sürgeti. A kijevi vezetés támogató országok virtuális miniszteri ülésén az amerikai hadügyminisztérium államtitkára azt mondta, Oroszország újraépíti erőit és védelmi ipari kapacitásait. Patriot rakétákat és egyéb légvédelmi eszközöket szállít Ukrajnának az Egyesült Királyság. A londoni védelmi miniszter

0: Az Egyesült Államok leállította számos kanadai alkoholos ital, motor és tejtermék importját, írta meg a BBC. Donald Trump több elnöki rendeletben jelentette be az intézkedést, ezek szeptember 29-től lépnek hatályba. Leállítaná a kanadai Bombardier repülőgépeinek amerikai importját is az amerikai elnök. Végül az időjárásról. Derült az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé élénk. A délnyugat felől érkező hidegfront ma még nem éri el a Dunától keletre eső területeket. A csúcshőmérséklet 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.
3: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
4: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A következő percekben a szürethez kapcsolódva néhány népszokást idézünk fel, valamint egy szőlős sütemény receptjét is megismerhetik. Süje Károlyné Klárika nénit hallják.
5: Mindennapi életünkhöz, az étkezéseinkhez, a szokásainkhoz, hát így három olyan dátumot említek, ami a szürethez kötődik, és ez azért három nap, mert ugye tájegységenként változik a szüret napja, és hát ma már talán nem tartják ezt ilyen pontosan be, de én gyerekkoromban nem kezdhetett senki hamarabb azon a szőlődombon, hamarabb szüretelni egy-két nappal se, amikor kezdődött a szüretnapja, akkor mindenki akkor ment egyszerre, úgyhogy nehéz is volt szüretelőket találni, mert mindenki egyszerre ment ki a szőlőhegyre. Tehát így október 15 Szent Teréz napja a szüretnapja, de ugyanígy október 18-a Szent Lukács napja szintén, és október 21-ét Orsolya napját is mondják még a szüretnapjának. Ilyenkor már ugye az állatok is bekerülnek a legelőről, így a október 20-a Szent Vendel, a pásztorok védőszentje, október 26-a Demeter vagy Dömötör napja, ezt pedig a juhász újévnek is hívják, ilyenkor ugye elszámolnak a juhászok a gazdának, behajtják őket a hegyről, vagy ahol éppen legeltették őket, és elszámolnak, hogy mennyi volt a szaporulat, mennyi maradt meg, milyen hozadékot hoztak, mennyi volt a gyapjú, meg egyebek, tehát ez annyira nem értek, de ez egy nagyon elszámolós időszaka volt a gazdák felé, a juhászoknak. És hát október, mondjuk az öregedés korának is, ugye az október elseje az idősek világnapja is egybe. Hát már csak az ősz szó, az őszül, ez is egy érdekes kifejezése. Hát az őszhaj azért több, mint egy hajszínváltás, mert komoly belső átalakulást is eredményez, hogyha már valakinek őszül a haját, ezt magamról tudom a legjobban. Elég gyorsan kezdtem őszülni, de nem korán, azért azt mondanám, de amikor őszülni kezdtem, azért az elég rohamos volt. És találtam egy Vörös Sándor verset, aminek az a címe, hogy Marasztaló, néhány sora. Ezt szeretném még megosztani kedves rádióhallgatókkal. Ó, ne vidd el két szemeddel a napsugarat, ne menj, várj még, mert a tájék sötétben marad. És hát még egy jeles évfordulót nem mondtam, hogy Simon Judit

tanulás is ebbe az időszakba. Emlékezzünk rá, ez egy terményjósló idő volt, ami azt jelentette, ha szép idő volt azon a napon, a következő évben jó termés volt várható. Hát úgy legyen, hogy most is jó termés legyen várható, és már azért láthatjuk a határba, hogy nagyon sok felé vetnek. Van olyan növény, ami már kikelt, így a repszint is már láttam a földön, hogy már olyan ezüstös zöld színben van az a tábla, ahova repcét vetettek. Ugye, az elmúlt adásokban többször foglalkoztunk a befőzéssel, a piacot, a kínálatokkal, de már befőzésről nem szeretnék, mert a múlt héten befejeztem. Az utolsó dolgokat is elraktam, kivéve még a birsalma sajtot, mert a birsalmának még jó, ha érik, már most kezd igazán úgy sárgulni. Na, kivételesen az van a kertemben birsalma, úgyhogy ezt nem a piacon kell vásárolnom. Viszont eszembe jutott egy szőlős zselés torta, amit már sajnos elég régen készítettem, de ennek a csinyát, binyát pedig Anna nagynénémtől tanultam meg, és hát ezzel a recepttel neki szeretnék egy kis emléket hagyni majd, mert teljesen azóta, amikor ő elmondta, hogy hogyan készíti, én is mindig úgy csináltam, és mindig sikert aratott a család és a vendégeim körébe is. Anna néném Csorba Józsefné született Boros Anna, édesapám húga Szuhakálóba, híres sütőasszony hírében állott. Rengeteg lakodalomba, keresztelőre sütött süteményeket és különleges tortákat, ami különböző alakokat formáltak, így például könyvalakú, emeletes rokokó ruhás mennyasszonyi tortát sütött, én is ilyet kaptam tőle, meg se ettük, az hónapokig a szekrény tetején volt. Akkor ahova kisbaba született, oda kádas fürdőzőbabát vitt, vagy pólyásbabát formát sütött, és hát különböző formákat, én ezekre emlékszem. Nagyon nagy türelme volt mindehhez, ahogyan most 93. évében is nagy türelemmel viseli a mindig tevékenykedő asszony az ágyhoz kötöttségét egy miskolci szeretett otthonba. Mindig csodáltam a türelmét, és ahogy legutóbb meglátogattam, megtapasztaltam ismét. Kérdeztem, hogy mit tetszik egész nap csinálni. Azt mondja, hát imádkozom, már más nem tudok. Nem hallok jól, nem látok, nem tudok felkelni. De arca sugárzott a belső nyugalomtól, és hát tényleg ezzel a recepttel szeretnék nagynéném előtt tisztelegni, és az ő emlékét továbbvinni akár írásba is, és most ezt a zselés gyümölcsös torta receptet szeretném elmondani. De már egyszer én beszél, nem is egyszer, kétszer is beszéltem már Anna nénémről, egyszer a nonpluszultráról, és egyszer pedig a húsvéti kalácsról, hogy ő hogyan tett rá a kalácsra a linzer tésztából azokat az eszközöket, a kínzó eszközöket, amivel Krisztust a keresztfára szegezték. Ha jól emlékszem, erre a két alkalommal biztos, hogy említettem

0: Én nekem, tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem.
1: Most pedig szeretném elmondani ennek a receptjét. Ez ugyan több fázisból készül ez a torta. Először is a torta alapot mondom el. Ez egy piskóta torta. Attól függ, hogy milyen nagyságú edénybe fogjuk belerakni, tepsibe vagy kör alakú kapcsos formába, vagy akár egy lábasba, ha nincs valakinek kör alakú torta formája, akkor lábasba ugyanúgy meg lehet sütni. És hát a tojás mennyiség természetesen attól függ, hogy mekkora tepsibe akarjuk ezt elkészíteni. Tehát én most csak olyan alapot mondom, hogy egy tojáshoz szükséges egy evőkanál víz, egy evőkanál cukor és egy evőkanál liszt. Most ha kapcsos formában, ugye ez nem olyan túl nagy, vagy egy lábasba sütjük, akkor elegendő hozzá egy 4 tojás, de ha már egy nagy gáztepsibe, akkor a duplája, 8 tojás minimum kell hozzá. Először is a tojás sárgáját szétválasztjuk a fehérjétől. A fehérjét beletesszük egy olyan tálba, amiben föl tudjuk verni a tojásfehérjét. Hát én már csak robotgéppel szoktam, tehát habverővel verem föl, viszont mielőtt elkezdem verni, hozzáteszem ugyanannyi kanál vizet a fehérjéhez, mint ahány tojást tettem bele. Már ezt is mondtam, hogy csodálkoztam mindig, hogy tudom a vizet úgy felverni keményre, de sikerül. És akkor együtt felverem keményre, és utána teszem hozzá egyenként az egy-egy kanál kristálycukrot, és mindaddig verem, amíg egyáltalán érződik a cukor, hogy ropog a fogam alatt, néha megkóstolom, hogy elegendő, vagy jól felvertem-e már, meg elolvadt-e a cukor. Itt jegyzem meg, hogy Anna nényém férje, Józsi sógor verte mindig a habot. Ő nem látott jól, de ülve szintén nagy türelemmel jó keményre verte mindig a tojáshabját, és hát állítom, ha nem duplája is, de jóval több lett neki, mint amit robotgéppel föl lehet verni. Ugyan ő keverte ki a krémeket, még akkor is, amikor már volt elektromos habverőjük, akkor is ő verte ezt. Tehát visszatérek ahhoz, hogy tehát hozzáadtuk a kanalanként a kristálycukrot, és ezzel addig verjük, amíg teljesen sima nem lesz. Ezt követően már fakanállal dolgozunk, nem a habverővel, hogy ne törjön a tojáshab. A habverésnél még azt szeretném elmondani, hogy a habverőt mindig egy irányba forgatjuk, mert ha össze-vissza járkálunk az edénybe vele, akkor azokat a kis hólyagocskákat, amiket a tojásfehérjéből képződik, azt szétzúzzuk, és akkor összeesik jobban a hab. Tehát mindig én az óramutató járásának megfelelően szoktam keverni.
2: Így kerül bele a kellő levegő mennyiség.
1: Igen, mert attól lesz finom, hogyha jó levegős, de ugyanígy, mikor hozzáöntöm egyenként a tojássárgáját, azt is mindig csak egy irányba keverem, tehát maradok az óramutató járására. Hozzászitálom a lisztet, de ez sem egyszerre, hanem szinte kanalanként, vagy 2 kanalanként teszem hozzá, és akkor sütőpapírral bérel tepsibe, vagy tortaformába öntjük. Előmelegített sütőbe 200 fokon tűpróbáig sütjük, tehát közben nem kell kinyitogatni a sütőt, mert könnyen összeesik a piskóta, tehát már csak a sütés körülbelül 3/4 részébe szabad kinyitni, akkor megnézhetjük, vagy ha valakinek olyan a sütője, hogy nem egyenletesen süt, akkor megfordítjuk, hogy a másik oldala is ugyan olyan szépen süljön. Tehát akkor egy nagy tűvel megnézzük, ha nem ragad már rá a tészta, akkor jó lesz a piskótánk. Amíg sül a piskóta, akkor elkezdjük elkészíteni először is a gyümölcs zselét, amihez hozzávalóként 3 púpos evőkanál étkezési zselatinra van szükségünk, és 1 liter szűrt gyümölcslére, ez alma vagy szőlő, a szőlőből lehet a piros is, vagy a fehér szőlőnek a leve. Rossos levet nem ajánlok hozzá, mert akkor nem lesz szép áttetsző a zselatinos gyümölcskocsonyánk. És hát ezt egy 2 literes lábasba először belerakom a zselatint, kevés lével először nagyon simára keverem, és apránként folyamatosan kevergetés mellett adom hozzá a többi levet, és akkor lángelosztót használok, amikor felteszem a gázra, és kevergetés mellett felmelegítem a zselatinos folyadékot, de nem forralom fel, csak felmelegítem, amikor már teljesen egyforma, és akkor már ugye kisült a piskótán, kivettük a tepsiből, mert ugyanabban a tepsibe kell berakni a zselatinos gyümölcslevet, amiben készítettük, mert akkor lesz egy forma tökéletes a nagyság. Ha a kerekbe, akkor kerek, tehát más tepsit ne használjunk, csak azt, amiben sütöttük, és akkor ezt a tepsit egy picit bevizezzük, és cellofánpapírt, amit szintén, tehát akkor a cellofánt vágunk, amilyen a tepsink, és azt is bevizezzük, és szépen belesimítjuk ebbe a tepsibe, de úgy, hogy legyen pereme is, mert majd ebbe öntjük a zselatinos gyümölcslevet. Először csak az egyharmadát öntjük bele, és betesszük a hűtőszekrénybe dervedni. Itt arra vigyázunk, hogy egyenes legyen a ne valamilyen másik lábasra tegyük, és az egyik oldalon elbillen, mert ugye lefolyik, akkor nem lesz egyforma, tehát egy sima területre tegyük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni, addig elkészítjük a belevaló gyümölcsöt, tehát bármilyen gyümölcsen lehet gyümölcstortát csinálni, most a szőlőt javaslom, de legjobban a bogyós gyümölcsökből mutat, és azt olvastam, illetve hallottam, hogy kivit ne használjunk, amikor zselatinnal, mert abból olyan anyagokat von ki a zselatin, ami nem jó az egészségünkre. Tehát pontosan nem tudom megmondani, de ezt így olvastam, meg hallottam. Mert nem lesz csúnyább, mert én is tettem már az előtt kivit bele, tehát nem az, hogy összehúzza a kivit vagy valami, de azt nem javasolják a szakértők. Hát én azóta nem szoktam használni, mert mondjuk az is mutatós, hogy fölvágjuk a kivit, olyan szép a erezete, a magháza, és nagyon jól néz ki, de ez esetleg nem lenne. Na most, hogyha szőlőből készítünk, vagy más bogyós gyümölcsből, és mondjuk a születésnapra készül, akkor más színűből kirakhatjuk esetleg az ünnepeltnek a évszámát is, hogy hány éves. Itt viszont arra kell vigyázni, hogy a fordított tükörképét tegyük ki, mert mikor kifordítjuk majd, vagy ráfordítjuk a tortára ezt, akkor a háta lesz az eleje, hogy így mondjam, és ezt úgy szoktam csinálni, hogy papírból kivágom a számot, amire éppen szükségem van, és azt fordítva teszem rá a tortára, és akkor annak mentén rakom ki, vagy magam elé teszem fordítva, és akkor úgy jobban látom. Hát lehet, hogy néhány számnál lesz könnyebb megcsinálni, de vannak olyan számok, aminél ez a biztos siker, hogyha kirakjuk magunk elé, vagy arra, és akkor úgy rakjuk. Amikor megdermed, persze, akkor kell ezt szépen így rárakni, és akkor kitöltjük a többi részét más színű gyümölccsel, ha ilyen évszámosat rakunk. Ha pedig nem, akkor bárhogy szórhatjuk vegyesen is, hát, vagy egyszínű, vagy amilyen éppen szőlünk, vagy málnánk, vagy eper, vagy bármi van, az epret érdemes elvágni, mert az nagy szemű, és azt viszont úgy csináljuk, hogy az alja legyen lefelé, mert akkor az nagyon jól fog mutatni majd, mikor megfordítjuk. És akkor ráöntjük a maradék zselatinos levet, ami többnyire nem szokott megdermedni ez alatt az idő alatt, de ha mégis kezdene már egy kicsit kocsonyásodni, akkor lassú tűzön melegítsük át újra, és akkor óvatosan öntsük rá, mert ha egyszerre zúdítjuk rá, akkor hiába dolgoztunk ott a számokkal, az szépen szét fogja mosni. Tehát nagyon óvatosan kezdjük a sarkánál, és akkor az szépen úgy belefolyik. Ajánlom ezt is esetleg töltsés segítségével tölteni, mert akkor biztos nem fog úgy rázúdulni, és akkor lesz szép egyforma, és akkor ismét visszatesszük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni. Ez alatt, ha még dermed, elkészíthetjük a hozzávaló krémet, vagy a piskótára először krém kerül, utána megy a legutoljára a zselatinos gyümölcs rá. Ehhez egy nagyon könnyű krémet készítünk, hát egy negyed kiló margarinhoz vagy vajhoz 20 deka porcukorot használunk, ezt habosra keverjük, és mielőtt ezt kikeverjük, elkészítünk 4 deci tejbe egy vaníliás vagy egy tejszínes pudingot. Ehhez nem szoktam színes csokoládé vagy puncsos pudingot használni, csak ezt a világosokat, és jó keményre főzzük ezt a pudingot. Azért is nem fél liter tejet mondtam, hanem csak 4 decit. Vagy ha fél liter tejbe, akkor tehetünk bele másfél pudingport, vagy még akár 2 is, és ehhez csak nagyon kevés cukrot teszünk, nem annyit, amennyit előír a recept. Amikor jó keményre megfőztük, akkor a lábasba hagyjuk, és kis porcukorral megszórjuk a tetejét, ez azért kell, hogy ne bőrösödjön meg, és akkor még ezután én folpakot szoktam rárakni, ez biztos garantálja, hogy nem fog megbőrösödni, mert ha már kezd a teteje bőrösödni, és akkor közbe kavargatjuk, akkor ilyen csomós lesz, amikor készítjük. Ja, akkor kikeverjük a margarinnal vagy vajjal a porcukrot jó simára habosra, és amikor meghűlt ez a pudingunk, akkor kanalanként tesszük hozzá és verjük tovább. Ne egyszerre tegyük bele, mert akkor túrós lesz a krémünk, és nem is lesz olyan jó állagú, meg hát nem is lesz olyan szép, és akkor ha meg véletlenül mégis csomósra sikerülne a pudingunk készítése, mert akadt már nekem is olyan, akkor pedig szitán át szoktam törni ugyanúgy, mint a túrót, hogy ne legyen, mert akkor meg sokkal finomabb lesz. És ha kihűlt, akkor a piskótára rákenjük a krémet, és akkor óvatosan ráborítjuk a megdermedt gyümölcsös zselét, és én a celofánt csak akkor szoktam leszedni róla, mielőtt szeletelem. És akkor így nem kell takargatni a hűtőszekrénybe, mert nyilván vissza kell tenni a hűtőszekrénybe, nem kell takargatni, hogy mert rajta maradt az a celofán, és akkor már akkor tálcára rakom, és hát ha kerek formába tesszük, ugye akkor átlósan vágjuk, és körcik alakú szeleteket kapunk, viszont körcik szeleteket, vagy háromszög alakú szeleteket lehet a négyzet, vagy téglalap alakú tortából is készíteni. Én ezt úgy szoktam, hogy kimérem, hogy hány centi hosszú a tepsi, és akkor tudom, egy 10-12 centinként bejelölöm a távolságot, és akkor egyenlő szárú háromszögeket vágok belőle, és akkor az egyiknek fönt lesz a talpa, a másiknak alul, és akkor így gazdaságosan szépen föl lehet vágni, és amikor a tányéra kerül, ugyanolyan, mintha egy kerek tortából raktuk volna, és csak praktikusáként mondtam el, hát próbáljuk ki most még szőlővel ez, de fagyasztott gyümölcsel is el lehet készíteni, és nagyon mutatós és nagyon finom torta lesz. Több helyre vittem már ilyet, akár esküvőre is, és mindig tényleg megdicsérték, és nagy sikere volt ennek a zselés gyümölcs tortának. Könnyű is, nem olyan túl krémes. Na most ahhoz, hogy könnyű krémünk legyen, használhatunk maszkarpónét is, amihez nem is fontos, hogy puding legyen, hanem hát most az árakat nézve majdnem, hogy ez a legolcsóbb, főleg ha akkor vásároljuk, mikor akció van, és azért ki figyeli az akciós vásárlási lehetőségeket, azért láthatja, hogy szinte havonta van a mascarpone valamelyik üzletbe. Most is van olyan, ahol lehet vásárolni, és abból lehet könnyű krémet, ahol tehetünk egy kis vanília aromát, vagy vaníliás cukrot, vagy vanília rudat, tehát nem fontos hozzá főzni, ha gyorsabban akarjuk elkészíteni, de ahhoz azért ajánlott, hogy egy fél kiló legalább legyen a mascarpone, hogy azért ne csak éppen meglássa az a piskóta a krémet, hanem egy kicsit vastagabb legyen. Próbálják ki, sok szerencsét kívánok hozzá.
2: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
3: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából

Leó pápa a Genazzano kegyhelyén, Máriában az üdvösség otthonra lel, Isten velünk van. 14. Leó pápa a nyugat-afrikai fiatalokhoz, legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi.

0: Leó pápa homíliája Genazzano kegyhelyén. Máriában az üdvösség otthonra lel, Isten velünk van. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leó pápa a Róma közeli Genazzano jó tanár szűzanya kegyhelyére látogatott, amelyet ágostor rendi szerzetesek gondoznak. Leó pápa szentmisét mutatott be rendtársai koncelebrálásával, majd aranyrózsát ajándékozott Szűz Máriának, végül pedig lelepezte azt a freskót, amely őt magát ábrázolja, imádkozva a kegykép előtt, ahogy ez szokássá vált az ide zarándokló pápa elődeinek példái nyomán. A Szentatya homíliája kezdetén felidézte első látogatását itt, a jó tanár szűzanyag egyhelyén, amelyet alig 2 nappal megválasztása után tett, amikor ezt írta a bazilika vendégkönyvébe.
1: Come ricorderete, già nei primi giorni del pontificato, ho sentito il dovere e un profondo desiderio di avvicinarmi a Genazzano, al santuario della Madonna di Buon Consiglio.
0: Pápaságom első napjainak, kötelességemnek és mély vágyamnak éreztem, hogy közel kerüljek a Genazzanói jótanár szűzanyag egyhelyéhez, aki egész életemben elkísért anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával, aki mindig is hitem középpontjában állt. Örömmel vagyok ismét itt, hogy veletek ünnepeljem a Szent Szűz születésének vigíliáját, és hogy a gyermek Máriára bízzam mindazt, ami megszületik ebben a szegény és nagyszerű emberiségben, amely oly törékeny, mint egy hajtás, mégis Isten hűségének jele, folytatta a pápa. Igen, Mária egy másfajta napnak a hajnala, egy olyan világi, amely végre megszabadult a gonosztól. Mi itt vagyunk mellette, az oltár körül, amelyről üdvösség köszönt ránk, ami átalakít minket, fiában a gyermekeit. Kérjük tőle az ő jó tanácsát, hogy befogadjuk az Isten ígét, hogy megőrizzük azt magunkban, és világra húzzuk bölcs döntések és hiteles megtérés által. A pápa szentmise bibliai üzenetét Villanovai Szent Tamás, ágostor rendi szerzetes és püspök segítségével értelmezte, aki életét a szegények szolgálatának szentelve mélyen behatolt a hit igazságába. A szent püspök képes volt meglátni Mária kicsinységének és úgymond peremre szorult helyzetének paradoxonát, amelyet az üdvösség rendjének középpontjába helyezett. Leó pápa feltette a kérdést. Milyen lehetett egy kislány születés a Joachim és Anna idejében? Villanovai Szent Tamás mélyen belemerült ebbe a témába. Sokszor elgondolkodtam, írja, és megkérdeztem magamtól, hogy az evangelisták, akik oly sokat beszéltek Keresztelő Jánosról és az apostolokról, miért mesélik el nekünk olyan szűkszavúan Szűz Mária történetét, aki élete eseményeiben és személyes mivoltában mindenki mást felülmúl. Megkérdezem, folytatja a szent püspök, miért nem hallottunk még fogantatásáról, születéséről, neveltetéséről, szokásairól, az őt ékesítő erényekről, arról, hogy milyen emberi kapcsolata volt fiával, hogyan viszonyult hozzá, hogyan élt az apostolokkal mennybe menetele után. Mindezek a dolgok fontosak voltak, és a hívek rendkívül állítottal olvasták volna őket, és az egyszerű emberek is gyönyörködtek volna bennük. Ó, evangélisták, hozzátok fordulok!
1: Perché avete tralasciato dettagli così gioiosi, così attesi, così piacevoli?
0: Miért fosztottatok meg minket hallgatásotokkal ilyen nagy örömtől? Miért hagytatok ki ilyen örömteli, oly régóta várt, oly gyönyörűséges részleteket? Leó pápa fontos jelzéseket talál a püspök szavaiban a hitünk számára. Először is, kérdezzük meg a Szentírást és szerzőit, vitassuk meg a szöveget, lépjünk párbeszédbe a Jelenések könyvének tanúival, mint barátokkal, ajánlotta a Szentatya. Valóban, szentek polgártársai vagyunk, és Istennek házanépe, ahogy Pál apostol tanítja, és magától Máriától tanuljuk meg a bölcsességet, amellyel Istennel beszélget, amikor kérdéseket tesz fel neki, értelmezi az eseményeket, őrzi és összekapcsolja azokat a szívében, ahogy Lukács evangélista beszámol róla. Máté evangélium azonban hallgatásával, mintha villanóvai Szent Tamást igazolná. Hallottuk a felolvasott evangéliumban, amin beszámol Mária jelenlétéről, aki maga egyetlen szót sem szól. Mégis Mária és a benne élő fia puszta jelenléte mozgatja az egész történetet, Józsefnek és egész háza népének a történetét. Mária jelenléte minőségi ugrást indít el a nemzetség történetében, mint egy váratlan újdonság, amely képes nem csak az új elvárásokat, hanem az ember kiszámítható viselkedését is módosítani. Amit József hall, amit eldönt és amit tesz, az voltaképpen válasz Istennek és a Máriában való jelenlétének, az ő abszolút különbözőségének, amely túlmutat minden lehetséges emberi elbeszélésen. Máriában az üdvösség otthonra talál. Isten velünk van. A villanóvai püspök így folytatja. Nos, ami az általam említett gondolatokat illeti, hogy miért nem írta könyvet a szűzony a tetteiről, mint ahogy Pál tetteiről tették, az egyetlen dolog, ami eszembe jut, mindez azért történt, mert a Szentléleknek így tetszett. Az evangélisták pedig ösztönösen hallgattak róla, egyszerűen azért, mert a szűzony a dicsősége, ahogyan a Zsoltárban olvassuk, teljesen benne volt Máriában. Vagy jobban elképzelhető a leírtaknál, mint ami elegendő lett történetének címbéri foglalataként, vagyis hogy Jézus tőle született.
1: Cos'altro vuoi sapere? Cos'altro cerchi nella Vergine? Ti basti sapere che è la madre di Dio.
0: Mit akarsz még tudni? Mit keresem még a szűzben? Elég, ha tudod, hogy ő Isten anyja. Kedves testvérek, folytatta Leó pápa, szédüljünk meg e nagy misztérium előtt, mert hiszen lehetetlen megszokni azt. Egy kislányka születését ünnepeljük, aki arra hivatott, hogy teremtőinek anyja legyen, az üdvözítő Istennek az anyja. Ő mégis egyszerűen gyermekként születik, akárcsak a mi lánykáink és leány unokáink, kiket karjainkban tartunk. Nemes és magasztos címekkel illetjük őt, nagyasszony és királynő, de Isten útja egyszerűbb és csendesebb volt és marad is, ám mégsem kevésbé erőteljes és kevésbé átformáló. Ez Jézus útja, aki az első szülött sok testvér között. Így Máriahoz hasonlóan mi is eleve arra vagyunk rendelve, hogy a fiú képmásához legyünk hasonlóak. Persze kegyelem által, de mégiscsak úgy, hogy az ő útját, az ő választását kívánjuk és részesítjük előnyben más utakkal szemben. Jézus Krisztusban Isten a legszerényebb történelmi körülményeket és a legszerényebb teremtményeket választotta, hogy kinyilvánítsa országának egyedülállóságát, amelyben az erőszakosnak nincs helye, és ahol a mindenhatóság maga a teremtés, a szolgálat és az életről való gondoskodás. Hosszú beszéde végén a Szent Atya hozzáfűzte még villanóvai Szent Tamás püspök szavait. Engedd szabadjára a képzeletedet, tágítsd ki megértésed határait, és fessél meg lelked mélyén egy olyan fiatal nőt, aki a legtisztább, a legokosabb, a legszebb, a legájtatosabb, a legalázatosabb, a legszelidebb, tele minden kegyelemmel, a legszentségesebb, minden erényelékes, minden karizmával feldíszített, Istennek teljesen tetsző. Tágíts ki őt, amennyire csak tudod, képzeld el, amennyire csak képes vagy rá. Szent Tamás erre a csodálatos képzelőerő gyakorlatra hív minket, és megjegyzi, a Szentlélek nem foglalta őt írásba, hanem arra várt, hogy te fessed meg őt belülről.
1: Cari fratelli e sorelle, è proprio così. Nella preghiera contemplativa prende forma ciò che il mondo non ci racconta, ma esiste già.
0: Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, pontosan így van. A szemlélődő imában az ölt testet, amit a világ nem tud elmondani nekünk, pedig már létezik, ami még láthatatlan, mégis egyfajta új erővel rendelkezik önmagában. Ez nem fantázia, hanem profécia. Nekünk pedig szükségünk van erre a proféciára napjainkban, a pusztítás és a bizonytalanság idején, hogy lássuk Isten munkáját és szolgáljuk azt. A Szent Mise olvasmányában a kicsiny Betlehemben Mikiás próféta megérezte a béke királyának felemelkedését, akinek köszönhetően végre biztonságban élhetünk a földön. És ma a Szent Mise első könyörgésében a kicsi Máriához fordulva azt kértük, hogy születésének ünneplése növelje a békénket. Igen, testvéreim, szeretnénk elképzelni a békét, szeretnénk kiszélesíteni a megértés határait, és lelkünkben megfesteni, hogy aztán felismerjük. Az már valójában létezik, hogy befogadjuk és szolgáljuk ezt a békét. Mindez Isten ajándéka, a feltámadott lehellete, a Szentlélek műve.
1: Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo.
0: Hagyjuk, hogy a béke növekedjen bennünk. Ki fog sarjadni a béke a világban? A jó tanács anyja pedig kísér minket ebben a küldetésünkben, zárta homíliáját 14. Leó pápa a Róma közeli Genazzano jó tanács üzonnyal kegyhelyén bemutató Szent Mise során.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.

0: 14. Leópápa a nyugat-afrikai fiatalokhoz. Legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. 14. Leó videó üzenettel fordult a szeptember 7-e és 12-e között megrendezett első nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőihez. A Szent Atya arra buzdította a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok egy feláldozott nemzedék, hangsúlyozta, emlékeztetve őket arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte a fiatalokat, hogy építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között, senkit cserekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tegyenek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről.
1: Peace be with you.
0: Béke veletek! Ezekkel a szavakkal köszöntötte 14. Leó a nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőit. A Szent Atya örömét fejezte ki, hogy videó üzenetével csatlakozhat az első alkalommal megrendezett találkozóhoz, és méltatta a térség püspöki konferenciáinak kezdeményezését, amelyek lelkipásztori prioritásaik középpontjába helyezték a fiatalokat. A pápa meggyőződésének adott hangot, hogy az együtt töltött napok segítenek a résztvevőknek növekedni a hitben, ugyanakkor elmélyíteni azokat az értékeket is, amelyek a másokkal való találkozásból és a feléjük való nyitottságból fakadnak. 14. Leó nem hallgatta el azokat a nehézségeket sem, amelyekkel a nyugat-afrikai fiataloknak szembe kell nézniük. Sok válság sötétíti el látóhatárukat, a kételj, a bizonytalanság, és olykor a biztonság hiánya súlyos teherként nehezedik vállukra, és felboríthatja a jövőre vonatkozó terveiket.
1: At a time when so many crises seem to darken your horizon, I wish to encourage you to move forward without losing hope.
0: Arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy haladjatok előre, anélkül, hogy elveszítenétek a reményt, fordult hozzájuk a pápa. A Szent Atya különösen is határozott üzenetet fogalmazott meg azokkal a véleményekkel szemben, amelyek szerint a mai afrikai fiatalok egy elveszett vagy feláldozott nemzedéket alkotnának. Nem vagytok egy feláldozott nemzedék, ahogyan azt sokan gondolhatják. Isten egyházának családjában ti vagytok Isten jelene, az egyház jelene, hangsúlyozta 14. Leó. A fiatalok előtt álló egyik nagy kihívás a pápa szerint az, hogy képesek legyenek együtt haladni, és ezáltal pozitív változást előidézni saját társadalmukban. Az együtthaladás pedig azt jelenti, hogy senki sem maradhat peremre szorult, kirekesztett. Ez különösen fontos egy olyan térségben, ahol különböző népek, kultúrák és vallási hagyományok élnek egymás mellett. 14. Leó ezért világos küldetést bízott a fiatalokra. Legyetek hídépítők népek, kultúrák és vallások között. Ehhez maga Jézus adja a példát. A keresztény embernek úgy kell élnie, ahogyan mestere és ura élt, aki senkit sem zárt ki útjából. Jézus felismerte Isten jelenlétét azokban is, akik a társadalom peremén éltek, sőt azokban is, akik nem tartoztak saját népéhez, emlékeztetett a Szent Atya.
1: Cher jeune, je compte sur vous et je vous fais confiance. L'Église vous fait confiance.
0: Kedves fiatalok, számítok rátok és bízom bennetek, az egyház bízik bennetek, folytatta 14. Leó. A pápa arra kérte őket, hogy szavaikkal és tetteikkel erőteljes üzenetet közvetítsenek egy olyan világ számára, amelyet háborúk és különféle konfliktusok járnak át. Legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. A fiataloknak azonban ehhez meg kell tanulniuk felismerni azt is, mi az, ami valóban értékes, és mi az, ami csupán látszólag kínál boldogságot. Ne áldozzátok fel oly értékes fiatalságotokat a hamis élvezetek és a felszínesség oltárán, figyelmeztetett a pápa. 14. Leó ennek kapcsán saját, a 2025-ös ifjúsági világnapra írt üzenetéből idézett. A modern technológia, és különösen a mobiltelefonok világára utalva rámutatott. Az ember legmélyebb kérdéseire nem ad választ a képernyők előtt töltött végtelen idő. Legmélyebb kérdéseink sem meghallgatásra, sem válaszra nem találnak mobiltelefonjaink végtelen görgetésében, amely leköti figyelmünket, miközben elménket fáradtan, szívünket pedig üresen hagyja. A valódi vágyakat nem lehet önmagunkba zárva, vagy túlságosan szűk körökben megvalósítani, figyelmeztetett.
1: La réalisation de nos désirs authentiques passe toujours par le fait de sortir de nous-mêmes.
0: Hiteles vágyaink beteljesedése mindig megköveteli, hogy túllépjünk önmagunkon. Videó üzenete végén 14. Leó Szűz Mária a béke királynője oltalmába ajánlotta a nyugat-afrikai fiatalokat. Különösen azokra az országokra gondolt, amelyek időről időre összetett válságokkal kénytelenek szembenézni.
1: May she intercede with her son Jesus Christ for the integral human development of your dear nations.
0: A pápa azért fohászkodott, hogy Mária járjon közben fiánál, Jézus Krisztusnál, e nemzetek teljes körű emberi fejlődéséért. Végül Isten bőséges kegyelmét kérte a fiatalokra, a papságra és mindazokra, akik a fiatalok szolgálatában dolgoznak, majd apostoli áldását adta a találkozó résztvevőire. Az Úr őrizzen meg benneteket mindig szeretetében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Somlyó Zoltán, ima az emberért. Istenem, nagy harcokba keveredtem. Te látod. Te hallod, hogy feljajdulok naponta, és iszony torzítja arcom, mit oly gonddal önképedre teremtél. Szépnek akartál, s szülő anyám is, és rút vagyok. Mert minden rútság, melyel a lelket az élet megkeni, feljön a mélyből, s az arcra vetül, s ott ül a szájvonalában, és a szemekből keserű mandola lesz, és tompa, és tömpe az orr. S így, ha az arc belefúl a sötétlő lélekmocsárba, és moszattal keveredik, eldurvul a lélek lenge harangja, a hang is. S Istenem, így kicsúfolva hova leszek? Utcán járhatok, kelhetek, elkerül engem az ember, s szívdobogást kap a régi kedves barát. Meg nem kérdi, hogy vagyok, s merre visz utam, hisz látja, hogy sírból jövök, s hogy semmi jót se tudok. Istenem, vedd ezt az átkot, e harcot le rólam. Add, hogy szívemből kifoljon a béna harag. Mindent, mi rossz s szomorító, jónak fogadjak, úgy sincs megnyugovás, minden hiába való. Istenem, add, hogy a sok-sok emberte földön lányam s fiamként figyeljem, s szeressem. Talán akkor megenyhül e lélek, s arcom, amelyet oly gonddal önképedre teremtél, kiszépül.
1: Somlyó Zoltán Ima az emberért című versét Szegvári Menyhért mondta el. Somlyó Zoltán költő, újságíró, műfordító, 1882-ben született. Somlyó György költő, műfordító apja, Somlyó Bálint filozófus, esztéta nagyapja. Nagykanizsán végezte középiskoláit. Tanulmányai végeztével 1901-től címíró volt a Magyarország című lapnál, azután Fiuméban újságíró. 1903 és 1906 között katona volt. Visszatérve Budapestre a Magyar Nemzet munkatársa lett 1906-tól. 1909 és 1913 között a szegedi, pécsi, szabadkai szerkesztőségekben dolgozott. 1913-tól újra Pesten élt. A Pesti Hírlap, a Literatúra, a Pesti Napló munkatársa volt. Hányattatott élete költészetének tárgykörét, színvonalát, rendszerességét, közreadását is befolyásolta. Első versei a századvég népies szecessziós hangján szólaltak meg, hatottak rá a Holnap költői és Revicki Gyula. Több verse jelent meg a Nyugatban. Verseit áthatotta a bohém anarchizmus és a L'Arpoudlár szemlélet. Fordította Charles Baudelaire, Guy de Maupassant, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau és Gerhard Hauptmann műveit. Költészetének alaphangja a magányosság és reménytelenség érzése. 1937-ben hunyt el.

0: A nap imája.
1: Engedd, hogy dicsérjelek téged, ó Szűz Mária. Engedd, hogy különleges módon dicsérhesselek téged. Engedd, hogy érted és csak érted éljek, dolgozzam, szenvedjek, lemondjak magamról és érted halljak meg. Engedd, hogy hozzád vezethessem az egész világot. Engedd, hogy neked még nagyobb, ha lehet, a legnagyobb magasztalást tudjam megadni. Engedd, hogy olyan tiszteletet tudjak neked megadni, amit még senki nem tudott. És engedd, hogy mások a te felmagasztalásod igyekezetében engem felülmúljanak, és utána én őket. És így ebben a nemes versenyben, a te tiszteletedben egyre jobban növekedjem, egyre erősebbé váljak. Úgy, ahogyan elvárja tőlem az, aki téged oly kimondhatatlan módon mindenki fölé rendelt. Egyedül benned olyan páratlan módon dicsőült meg az Isten, ahogyan más szentben nem. Érted teremtette Isten a világot. Érted hívott életbe engem is az Isten. Micsoda boldogság ez nekem. Engedd, hogy dicsérjelek, ó Szűz Mária.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Az Országos Egyetemi Lelkészségi Referatúra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának támogatásával idén is megszervezi az egyetemisták hagyományos országos zarándoklatát Mátra-Verebély-Szentkútra a jövő hétvégére, azaz szeptember 19-ére és 20-ára. A meghosszabbított jelentkezési határidő ez a hét csütörtök, tehát szeptember 10-e. A tervezett program szerint majd szombaton 9 óra 30 perckor gyülekező a Salgótarján Zagyvapálfalvai Jézus Szíve templomnál, 9 óra 45 perckor indulás Mátra-Verebély-Szentkútra, érkezés délután, majd a szálláshelyek elfoglalása a zarándokházban, 18 órától szentmise, este 7-től vacsora, majd 8:45-től 10 óráig dicsőítő imaest, szentségimádás. Vasárnap aztán 8 órakor reggeli, a délelőtt folyamán szentgyónási lehetőség és katekézis, 11 órától szentmise és körmenet, 13 órakor ebéd, búcsúzás. A részvevőktől a szervezők 7000 forint hozzájárulást kérnek fejenként. Az oda- és visszautazás mindenkinek magának kell megoldania, természetesen a lelkészségek szervezhetik tagjaik számára. Szombaton útközben mindenkinek magának kell gondoskodni az étkezéséről, szombaton este a zarándokok már kapnak vacsorát, illetve vasárnap reggelit, valamint ebédet. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a napokban tartotta őszi rendesülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően idén ősszel is kihelyezett ülést tartott,

országos minisztráns találkozó, illetve a május 21-i országos papi találkozó Győrben. A szervezők bátorítják az egyházi intézményeket és közösségeket, hogy kapcsolódjanak a hivatás évéhez saját programokkal és tematikáikkal. Október 23-án, az 1956-os forradalom 70. évfordulóján méltó ünnepség keretében emlékeznek meg a forradalom áldozatairól az MKPK tagjai. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik majd Budapesten az egyetemi templomban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 30 évvel az 1996-ban megjelent Igazságosabb és testvériesebb világért című körlevele után újra társadalmi témájú körlevelet ad ki, melynek bemutatója október 19-én lesz. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai idén novemberben ad limina látogatást tesznek Rómában, melynek keretében 14. Leó pápa is fogadja a püspökök testületét. 2026-ban, tehát még idén, és ráadásul ebben a hónapban, szeptember 18-a és 20-a között lesz a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a Kattás, az idei esemény házigazdája Kaposvár. A fesztivál központi programjai a teremtésvédelem, a család és a kultúra témája mentén szerveződnek, jelmondata pedig igazságosabb és testvériesebb világot. Idén ismét emelkedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre felvettek száma. A 2026-27-es tanévet 4660 hallgató kezdheti meg alapmester vagy osztatlan képzésben, ami 611 fővel, azaz mintegy 15%-kal több, mint az előző évben, tájékoztat az MKPK. Idén november 21-én a Bokcsarnokban rendezik meg a Forráspontot. A 2018 óta megszervezett ifjúsági rendezvényen 2023-ban Ferenc pápával is találkozhattak a jelenlévők. A szervezők idén novemberben is zenés dicsőítéssel, tanúságtételekkel, szentségimádással és szentmisével várják a gimnazista és egyetemista korú fiatalokat. Ezen a hétvégén, szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást. A Mindenki Születésnapja esemény fő célja az élet megünneplése, a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők szeretnének minél nagyobb társadalmi egységet elérni a magzat életvédelmében. A Mindenki Születésnapja séta szombaton 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program várja az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében, tájékoztat a Magyar Kurír. Idén, szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Res András Eger baktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részételével. A délután 4 órakor kezdődő szentmisét pedig főtisztelendő Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri misék után körmenet és agapé is lesz, mindenkit szeretettel várnak. A diósgyőri római katolikus templom és környéke ismét otthont ad a már hagyományos diósgyőri Mária búcsúnak. Az ünnepi alkalom szeptember 13-án délelőtt 10:30-kor a diósgyőri országzászló felvonásával kezdődik, majd a menet Mária énekeket énekelve a plébánia udvarára vonul. 11 órakor Szmutku Róbert nagybányai esperes plébános celebrálja az ünnepi szentmisét, melyet követően körmenetet tartanak a templom körül. A 14 órakor kezdődő délutáni programot a Miskolci Mazsorett együttes felvonulása nyitja meg, majd a diósgyőri óvodák, iskolák gyerekeinek műsorát követően fellépnek a Színvavölgyi Néptánc műhely álmi utánpótlás csoportjai, a Zenita zenével az ifjú tehetségekért alapítvány énekes növendékei, valamint a Ködmön formációs táncegyüttes. A kulturális programot a Latin Project koncertje zárja. A hagyományoknak megfelelően a plébáni előtt egésznapos kirakodóvásár és vidámpark is várja a látogatókat. A búcsú 18 órakor a templomban szentmisével zárul. Salkaházi Sára a szociális testvért 20 éven, 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában, szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 évben vajon hányan választották őt védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társaság.

0: az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban részesülnek. Vívitányban szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása alkalmából 15 órától keresztutat végeznek a Kálvária dombon, ezt követően 16 órai kezdettel szentmisét végeznek a Vívitányi Szent Anna templomban, mindenkit sok szeretettel várnak. Szeptember 19-én szombaton 18 órától bibliai dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttese ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Arszakra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Szeptember 21-én lesz az Aviai Nagyszentterész harmadik egyházzenei találkozó Ináncson, a program 13 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobor atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az Egri főegyházmegyében több települése is ellátogat. Father John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobor atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. John Baptist Basobor atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődik, másnap 16-án Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra, szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart, szeptember 21-én hétfőn Miskolcra várja a híveket a Diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, míg aztán 22-én kedden 17 órától az Egri Ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának ezer éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye ezer éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is hív. Egy különleges ünnepi előadással is készülnek 300 színjátszó részvételével. A családi nap programjának főhelyszíne a Püspöki Palota közvetlen környezete és kertje lesz. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiunk pedig külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt: boldogok vagytok ti, szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Mikor értem már meg végre, illetve mikor teszem meg egészen emberi életem alapjává azt, ami a keresztség és a hit által bennem végbe ment? Én, a természet rendjében élő ember részesedtem abba a természet fölötti állapotban, mely Jézus feltámadásával és a Szentlélek kiárasztásával alakult ki, jelent meg a földön. A keresztségben Krisztus isteni életéből részesedtem, de magamra öltöttem az ő halálának és föltámadásának képét is. Ez a kép hatékony, működő valóság, mert természet fölötti átalakulást hoz létre bennem. Tehát létem legmélyén átléptem a természetes, azaz halálra, kárhozatra hajló létből az örök, Isten szent háromságos életéből való részesedése rendelt létembe. Ami végbe ment bennem az érzékelhetőség határán túl, személyes, halhatatlan lelkem mélyén, annak kell megnyilvánulnia a tudatos létemben, abban az alapvető irányulásban, hogy azt keresem, ami odafönt van, vagyis a természet fölötti és az örök, múlhatatlan értékeket, nem pedig azt, ami mulandó. Ez az odafönt való nem térre vonatkozik, hanem az értékek örökké valóságára utal. Ezt keresi, belső figyelemmel ezen csüngeni minden áldott nap és minden éjszaka. Ez felel meg új természet fölötti természetemnek. Ez a normális. Ez a természetes Isten fiúi természetem számára. Csak ezután és ezekből következnek az erkölcsi teendők, amelyeket az apostol a továbbiakban felsorol. Folytsátok el tagjaitokban, ami földies. A paráznaságot, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás. És ne hazudjatok. Mindez a második kőtáblára írt parancs betartása, amely tulajdonképpen az első kőtáblára írt parancs kifejtése, részletezése. Én vagyok a te urad, Istened. Ne legyenek tehát idegen isteneid, vagyis bálványaid. Itt elfojtásról van szó, de ez csak a harmadik és a legkülső valóság. Újra és újra figyelnem kell a sorrendre. Az első. Isten Jézus Krisztusban fölvett isteni természetének szintjére a kegyelem által. A második. Ennek az új természetnek az a tendenciája, a maga természetest kibontakozása, ha arra figyelek, ami az egy szükséges. Vagyis tudatosítom, alapvető életdöntéseimben megcélzom Isten életét bennem, s az én életemet Istenben. A harmadik. Elfojtani, levágni, leszakítani a vadhajtásokat, melyek a régi, megromlott természetemből hajtanak ki. Így növekszik benned Istennek örök életre rendelt gyermeke, akinek a mai evangélium boldogságai szólnak.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Ježiš uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, lebo vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi. Veď to isté robili aj otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svojho útechu. Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, čo teraz smiete, lebo budete žialiť a plakať. Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Pélas pe ande kodol gyessa, ke ávri gélas pe poplajte rúdilpes, a eráti kodolasa na csárdas, ke rúdíjas ledévles. Kanazori szájlasz, angliák hárdasz, peszke szittyárden, hajábri uladasz maskár lende, desudújen, kasz apostol engeák hárlasz. Le Simones, kasz keo Petroán avdasz, hajle Andreasos, kodoleszke Prales, le Jákobos, le Jankos, le Filipos, le Bertalanos, le Máteos, le Tomásos, le Jákobos, le Alfeuseske Sávez, hajle Simones, kaskeo Zelóto ánavdas, le Júdásos, le Jákobesko Sávez, hajle Iskáriote Júdásos, kon Purradí kergyilas. A tuncsi tényleg élasz lenca, fej barimál, haj torgyilas pela mája koágor, peszke szityár denca maskar le budzséne, kon avile andae júdea, haj andae Jeruzsálemo, andae tíluszeszki, haj andale szidoneszki phúva, szave pasa e dária pasionas, ke avile te asunen leszki vorba, haj te sasztjár ellen anda pengo naszváipe. Kon kathár le biúzseste szaszle már hime, sa sasztile. Budzséne szityár dasz, leszketaj unzsár lasz lesz, ke bári zór laza lasz pe anda leszte, haj szakonesz sasztjár dasz.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangelium nach Lukas. Er richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte: Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch beschimpfen und euch in Verruf bringen, um des Menschensohnes willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag, euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Aber weh euch, die ihr reich seid, denn ihr habt keinen Trost mehr zu erwarten. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Weh euch, wenn euch Menschen loben, denn ebenso haben es ihre Väter mit falschen Propheten gemacht. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Klável Szent Péter, jezsuita misszionárius. 1580. június 25-én született. Kartagénában halt meg 1654. szeptember 8-án. 74 évet élt. Földműves szülők gyermeke, aki a Szentkerességben a Juan Pedro Kláver nevet kapta. Egyszerűségben, de igen nagy vallásosságban éltek. 13 éves korában meghalt az édesanyja. Nem sokkal később elkezdte teológiai tanulmányait, közepes tehetség volt, de vas szorgalom jellemezte. 1602-ben felvételét kérte a jezsuita rendbe. A novícius évek után letette a fogadalmát, s 1605-ben elöljárói Mallorcába küldték, hogy ott tanuljon. Amikor 28 évesen hazakerült, azt kérte, hogy Kolumbia északi tájaira mehessen. Így aztán 1610. április 15-én elindult Amerikába, ahonnan soha többé nem tért vissza. Egyetlen nemes szél vezette, a néger rabszolgák között akarta hirdetni az evangéliumot. A néger rabszolgák térítését Alfonso de Sandoval atya kezdte el, és Cartagena feketéi között eredményesen dolgozott. Az igazi munka azonban Péterre várt. 1616-ban pappá szentelték, és most már teljes erővel dolgozhatott célkitűzéseinek megvalósításán. Afrikában összefogdosott és Amerikába hurcolt négereknek megdöbbentő sorsuk volt. A hosszú hajóúton egymás hegyén hátán korra, nemre, betegségre való tekintet nélkül szállították őket. Úgy bántak velük, mint az állatokkal. Amikor egy hajó megérkezett, Péter tolmácsai segítségével egy csónakban elébük hajózott, nem csak keresztvizet vitt, hanem orvosságot és gyümölcsöt adott, szeretetet és megértést nyújtott, ami mindennél többet ért. Majd amikor a kikötőbe hozták őket, gondoskodott hitoktatásukról, és 34 évi kartagénai működés alatt állandóan szemmel kísérte valamennyüket. Az emberiség legszégyenteljesebb tettei közé tartoznak a négerekkel szemben elkövetett kegyetlenségek. Ime, mire képes az ember, milyen kegyetlenségeket tud elkövetni, ha nem tartja meg a főparancsot, szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Az ember, akit Isten teremtett, bármilyen színű is, Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény, akinek emberi méltóságát minden körülmények között tiszteletben kell tartani. A négereket bányákban, mezőkön, erdőkben dolgoztatták. Rozzant tanyákon laktak, s a lehető legembertelenebb módon bántak velük. Péter is a legnagyobb szegénységben élt. Úgy szerették őt a négerek, mintha édesapjuk lett volna. Akiket tovább vittek, azokat megölelte, megcsókolta, áldásában részesítette. Egyedüli mentőangyaluk volt a szegény szerencsétleneknek. Egy-egy nagybőtben átlagosan 5000 négert is meggyóntatott, alig értve beszédüket. Sokszor képek és tolmács segítségét is igénybe vette. A betegápolás nagyon megviselte Pétert. A négerekkel való foglalkozás mellett maradt még ideje a kórházak, kaszárnyák, iskolák és a börtönök látogatására is. Nagyszerű emberkezelésével sokakat mentett meg az öngyilkosságtól. Élete vége felé keveset aludt, sokat vezekelt és szemlélődött. Misztikus volt, végül megbénult. Akkor szenvedéseit ajánlotta fel fekete híveiért. 1654. szeptember 7-én futótűzként terjedt el a hír, haldoklik a szent. A hír hallatára nem csak négerei futottak hozzá, de a püspök, a gazdagok, a szegények, s aki csak tehette, mind ott szorongott körülötte. Szeptember 8-án kisboldog asszony ünnepén fejezte be földéletét, hogy az örökké valóságba segítse azokat, akiket földéletében szolgált, s akik hasonló segítségre szorulnak. 1850. július 20-án avatták boldoggá, 1888. január 15-én pedig 13. Leó pápa a szentek sorába iktatta. Legtöbbször úgy ábrázolták a fekete missziók védőszentjét, hogy körülötte térdelnek fekete rabszolgák, akiket keresztel. Imádkozzunk azért, hogy szűnjön meg minden kegyetlenség, amit ember ember ellen elkövethet. És imádkozzunk azért, hogy minél több Kláber Szent Péterhez hasonló lelkületű ember segítse a szenvedőket, a rászorulókat. Thank you.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: időben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Ádám, Dorottya és Szergiusz nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Az Ádám héber eredetű bibliai név jelentése ember. Más kutatás szerint a jelentése vörös, vörös földből való. A Dorottya görög eredetű név jelentése Isten ajándéka. A magyar név a latin Dorotea változatból származik. A Szergiusz latin eredetű név római nemzetség névből származik. Jelentése megőrző, gondozó, felügyelő, felvigyázó. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1552-ben a törökök 60-70 ezer fős hadserege megostromolta a Dobó István parancsnoksága alatt álló Egri várat. Az akkori naptár szerint szeptember 1-én. A mostani naptár szerint szeptember 9-én kezdődött a vár körbevétele, a támadások szeptember 16-án indultak meg a vár ellen, és október 17-én vonult el a török sereg. A körülbelül 2000 fős várőrség 5 hét alatt visszaverte a támadást, visszavonulásra kényszerítette a török sereget. Eger várának döntő szerepe volt a felvidék védelmében, a törökök csak 1596-ban tudták elfoglalni ezt a végvárat. 1969-ben határozatban rendelték el, hogy az egyházi szertartásokat szocialista ünnepségekkel kell helyettesíteni. Az egyházak befolyásának visszaszorítására az MSZMPKB határozatot hozott az egyházi szertartások, így a keresztelő, az esküvő, a temetés szocialista ünnepségekkel való helyettesítésére. 1968-ban az Egyesült Államokban elkezdték építeni a Nimitzet, a világ legnagyobb repülőgép anyahajóját. A hajót Chester Nimitz flotta admirálisról nevezték el, aki 1945. december 15-e és 1947. december 15-e között irányította a tengerészeti hadműveleteket. Az építmény 91 ezer tonnás atommeghajtású. 1828-ban megszületett Lev Tolsztoj, orosz író. Minden idők egyik legnagyobb regényírójának tekintik a Háború és béke és az Anna Karenina című művei miatt, melyeknek középpontjában az orosz élet realista ábrázolása áll. 1931-ben megszületett Latinovits Zoltán, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, színész király. Érdemes művész, a magyar színház művészet kiemelkedő egyénisége, posztumusz Kossuth díjas. Édesanyja Gundel Katalin a világ legendás vendéglátós famíliája sarja. Második férjétől, Fren Reisz Istvántól születtek Latinovits féltestvérei, Bújtor István és Fren Reisz Károly. Építészdiplomát szerzett, majd a Debreceni Csokonai Színházhoz szerződött. 1962-ben került a fővárosba, a Víg Színházhoz. Játszott és rendezett Veszprémben. Utoljára a Fővárosi Operett Színházban lépett fel. Szuggesztív indulatok, belső tűz, az érzelmek és az értelem harmóniájából fakadó alakábrázolás jellemezte művészetét. 1959-ben filmezett először. Több mint 50 filmben játszott, legemlékezetesebbet az Isten hozta Őrnagy úr és a Huszárik Zoltán rendezte Szimbád szerepében alakított. Kiváló volt Adi, József Attila, I. és Gyula verseinek előadójaként is. Rendezőként is a megszállottság és a kérlelhetetlen igényesség jellemezte. Latinovits sokat viaskodott az akkori hatalom képviselőivel. Igazságkeresését, jobbító szándékát írásban is megfogalmazta a Kötszurkáló című önéletrajzi kötetében. A kortársak meg nem értése felülrölte idegeit. Máig vitatott, hogy a balatonszemesi vasútállomáson véletlen baleset történt-e vele, vagy öngyilkos lett. 1830-ban megszületett Tüköri Lajos, az 1848-49-es szabadságharc főhadnagya. A magyar szabadságharc főhadnagya a törökországi emigráció őrnagya, az olasz egyesítés mártír ezredese. Az 1848-49-es években az első békési zászlóaljba került, amely az erdélyi harcokban szép sikereket ért el. Itt nevezték ki hadnaggyá, majd főhadnaggyá. A világosi fegyverletétel után a török hadseregbe lépett, ahol a krími háborúban tanúsított hősiességéért őrnaggyá nevezték ki. 1860-ban csatlakozott Garibaldihoz és a palermói felkeléshez. Palermo egyik főútvonalát róla nevezték el. 1831-ben megszületett Izsó Miklós, szobrász, a 19. századi magyar szobrászat egyik legjelentősebb alakja. Izsó Miklós részt vett a szabadságharcban, világos után bújdosott. Bécsben és Münchenben tanult. Legismertebb műve a Búsuló juhász című zsánerszobra. Ezen kívül sok emlékművet készített, melyek közül kiemelkedik Csokonai szobra Debrecenben. Jelentősek híres kortársairól mintázott mellszobrai. A népéletből vett jeleneteket sok jelentős művében dolgozta fel. 1938-ban megszületett Bercelli István, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, baszbariton, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. 1951-ben megszületett Tordasi Ildikó, olimpiai bajnok vívó. Az MTK Vörös Meteor sportolója országos bajnokságokon 6 győzelmet szerzett, 3-3 egyéniben, illetve csapatban. Az 1976. évi montreali olimpián egyéniben arany, 1972-ben Münchenben csapattagként ezüst, 1976-ban Montrealban, majd 1980-ban Moszkvában bronzérmes lett. A világbajnokságokon 1971 és 82 között csapattagként összesen 1 arany, 7 ezüst és 1 bronzérmet szerzett. Az 1971. évi ifjúsági világbajnokságokon egyéni aranyérmes volt. Magyarországon 2-szer, 1973-ban és 1976-ban választották az év női sportolójává. 1957-ben megszületett Mucsi Zoltán, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész. 1941-ben megszületett Otis Redding, amerikai szól- és blues-énekes, aki 26 évet élt, mégis az amerikai könnyűzene egyik legismertebb alakja. 6 nagy lemeze jelent meg életében, majd halála után még 5 stúdióalbuma is megjelent. Harmadik lemeze az Otis Blue, Otis Redding Sing Souls, bekerült az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz listára. Repülőgép szerencsétlenség áldozata lett. 1982-ben megszületett Péter Szabó Szilvia, énekesnő, a Nox együttes egykori tagja. 1995-ben meghalt Móricz Virág, író. Móricz Zsigmond leánya és Móricz Lili testvére. 1936-ban megnyerte a Nyugat pályázatát Bukaresti éjszaka című novellájával. 1829-ben meghalt Vitkovics Mihály, az első író, aki magyar műveket fordított le idegen nyelvre. Nyelvújító, költő, meseíró volt. Vitkovics részt vett az MTA felállításának előkészítésében. Népdal kíséretei, szerb népdal és rege átdolgozásai az első eredmények a műfajban. Jó nevű ügyvédként került kapcsolatba több tekintélyes családdal, és kötött barátságot a pesti írókkal. Ő fordította szerb nyelvre Kármály József Fanni hagyományai című művét, és ezzel utat nyitott a magyar irodalom külföldi megismertetéséhez. 1866-ban meghalt Cucor Gergely költő és nyelvész, bencés tanár, akadémikus. Cucor 1845 és 66 között az akadémia megbízásából élete végéig kisebb-nagyobb megszakításokkal a magyar nyelv szótárának összeállításával foglalkozott. 1848 végén Kossuth hírlapjában kiadta királyellenes forradalmi versét, a Riadót. Ezért világos után 6 évi várfogságra ítélték. 1851-ben szabadult Kufsteinból. Ettől kezdve ismét a szótáron dolgozott, illetve a Nemzeti Színházban volt dramaturg. Munkássága kiterjedt történelmi, földrajzi és más tárgyú ismeretterjesztő művekre, fordításokra. A magyar romantikus nemzeti eposz egyik megteremtője. Főműve az augsburgi ütközet, amely a kalandozó magyarok 901. évi győzelméről szól. Ódái és balladái a hazafias liberalizmus eszméit fejezik ki a romantika eszközeivel. 1948-ban meghalt Putnoki László vegyészmérnök, az üvegipar egyik európai szaktekintélye. Putnoki László egyetemi tanulmányait Karlsruhe-ban végezte, 1911-ben szerzett diplomát, 1913-ban pedig vegyészmérnöki doktori szigorlatot tett, közben több külföldi tudományos műhelyben is dolgozott. Hazatérése után a Budapesti Műegyetem elektrokémiai tanszékén kezdett dolgozni, ahol 1918-ban megbízták a szervetlen kémiai csoport megalakításával. Legfőbb tudományos eredményei az üvegféleségek előállítása és az üveggyártási problémák megoldása területén születtek. Tudományos munkássága mellett fontosnak tartotta a tanítást is, több tantervi reform készítésében vett részt. 1930-tól haláláig a legfelsőbb bíróság vegyipari szakértője volt. 1984-ben meghalt Máté Péter, énekes, zeneszerző. 37 évesen szívroham következtében hunyt el. A 20. század egyik legkiemelkedőbb magyar zenei tehetsége volt. Feleségével, Dékány Saroltával, valamint az Express együttessel is dolgozott együtt. Életében mindössze 4 lemeze jelent meg, halála óta több mint 20. Elmegyek című dala Nikolász címmel Szilvi Vártan előadásában világsláger lett. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, közölt a kormányzati kommunikáció az MT-vel. Az első csomag a századvéggel foglalkozik, azt mutatja meg, milyen kormányzati döntések és megbízások alapján milyen konstrukciókban kerülhetett a szervezethez közpénz. Hangsúlyozták, a miniszterelnökség felülvizsgálja az elmúlt 16 év 3000-es kormányhatározatait, és ahol a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, megszünteti azt. Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksi atomerőmű, eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés miatt, jelentette be a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök a posztban hozzátette, jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak. Bős Nagymaros idején Ausztria kifejezetten neheztelt Magyarországra, miért környezetvédelmi aggályok miatt meghiúsította a beruházást, most viszont a paksi fenékküszöb esetében Bécs már a modern, atomenergia ellenes és szigorúan zöld uniós tagállam szerepéből bírálja a magyar kabinet engedélyek nélküli egyoldali meder módosítását, írja az üggyel kapcsolatban a Világgazdaság. Hosszú távú szakmai együttműködésről kötött megállapodást Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa, és Dmitro Lubinec, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa. Közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be tegnap Orbán Anita külügyminiszter. Az orosz külügyminisztérium szóvivője Maria Zaharova közölte, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. A magyar hatóságok szerint a diplomaták a bécsi egyezmény alapján nem elfogadható tevékenységet folytattak, a kiutasítás azonban nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke elutasította Magyarországnak az Európai Bizottság azon döntés elleni keresetét, hogy az EU az európai bankokban tárolt, de az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközökből származó nyereséget Ukrajna védelmére fordítsa. Az indoklás szerint ez nem tartozik a hatáskörébe. A magyar kormány még 2024-ben nyújtotta be a keresetet. Elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot a kormány, amelyben a helyi közösségek dönthetnek arról, milyen fejlesztésekre fordítják a támogatást, jelentette be tegnap napirend előtt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter ismertetése szerint 10 településenként évente 1 milliárd forintos keretet biztosítanak, és nem Budapestről mondják meg, mire költsék a pénzt, ahogy az a korábbi vállalásokban is szerepelt már. Bejelentette azt is, a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célzó javaslaton dolgoznak. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium az MT-vel. Közel 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd 400 millió forintot biztosítottak. Nádasné Rab Henriett foglalkoztatáspolitikai helyettes államtitkár kiemelte, a diák munkának a gyakorlatszerzés mellett szocializációs szerepe is van. Nem közlekednek a vonatok Miskolc és Hidasnémeti között pályakarbantartás miatt, mától szeptember 22-ig az utasokat pótlóbuszokkal szállítják, közölte a MÁV Inform. Vágályszabályozást végeznek a teljes vonalon 28 kilométeren, Nova Idrány és Hidasnémeti között 1200 méteren sineket is cserélnek. Több perccel csökken majd a menetidő, és kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. Fásítási programot indít a kormány, jelentették be a Facebookon. A cél, hogy olyan erdőket hozzanak létre, amelyek évtizedek múlva is ellenállnak a szárazságnak, megőrzik a vizet és élőhelyet nyújtanak. A program része, hogy visszanemtérítendő támogatást biztosítanak a tulajdonosoknak, hogy földterületükre erdőket telepítsenek. Eloltották a tüzet reggelre Egyek külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Mintegy 50 hektáron nádas, cseri és bokros bozótos terület kapott lángra, közölte a katasztrófavédelem az MT-vel. A területet a Hortobágyi Nemzeti Park két természetvédelmi őre őrzi tovább, nehogy újra felcsapjanak a lángok. Magyarország jelenleg egyébként a legveszélyeztetettebb az erdőtüzek tekintetében egész Európában. Végül az időjárásról: derült az ég, csapadék nem hullik, a szél sokfelé élénk, a délnyugat felől érkező hidegfront ma még nem éri el a Dunától keletre eső területeket. A csúcshőmérséklet 31-33 fok körül alakul. Holnap majd borultabb időben lesz részünk, esetleg némi esővel. Híreinket hallották.
2: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.

műfajt is, a népbaladákat Európa szerte. A parasztság olyan témákat dolgozott fel és adott tovább szájról szájra, ami foglalkoztatta őket, ami megoldandó vagy megszívlelendő tanulságként nehezedett rájuk. A népballada tehát, mint általában a ballada műfaj, tragédia dalban elbeszélve, ahogy Gregus Ágost meghatározta. Persze vannak vígballadák is, ironikusak, pajzán témájúak is. A ballada gyűjtés a 19. század irodalomtudósait foglalkoztatta leginkább. Uralkodó művekben a szerelmi téma, a szegény gazdag ellentét, a bűn és bűnhődés gondolata. Ezek a rövid zenés táncos művek még régebbi időkre nyúlnak vissza, sokszor a hős énekek történetei élnek tovább bennük. Ezek a kis remek művek erkölcsi példázatok, melyek kifejezik az adott közösség értékítéletét. Arany János a skót és székely népbaladákat tekintette mintának, amikor saját maga is alkotott ilyen jellegű, de eredeti műveket. Őt nevezzük a balladaírás Shakespeare-jének. Tehát létezik a népballada és a műballada fogalma is. A népballadák tehát irodalmunk különleges kincsei, amelyek visszatükrözik a középkori ember gondolkodását, szokásait, életmódját, történelmét. Nem szabad elfelejtenünk őket. Most pedig hallgassunk meg néhányat ezek közül.

Révészek nótája. Csillagom révészem, vigyáltal a Dunán. Uramtól maradott subám, neked adom. Nem visztek át, nem bizén, mert nagy zaj mén a Dunán, mert nagy zaj mén a Dunán. Csillagom révészem, vigyáltal a Dunán, uramtól maradott lovam, neked adom. Nem visztek át, nem bizén, mert nagy zaj mén a Dunán, mert nagy zaj mén a Dunán. Csillagom révészem, vigyáltal a Dunán, uramtól maradott magam, neked adom. Át is viszlek a Dunán, aranyszőrű paripán, megölellek a partján. Lédecről származik ez a kis ballada. Szolga és asszonya. Csillagom asszonyom, füzes ki engemet, én szolgám, ne hagyj itt engemet, odadom, odadom sok fókagulyámat, nem köl nekem, nem köl a te fókagulyád. Itt van az esztendő, füzes ki engemet. Én szolgám, ne hagyj itt engemet. Odadom, odadom ládabeli kincsem, nem köl nekem, nem köl ládabeli kincsed. Itt van az esztendő, füzes ki engemet. Én szolgám, ne hagyj itt engemet. Odadom, odadom, az hajadon lányom. Nem köl nékem, nem köl az hajadon lányod. Itt van az esztendő, füzes ki engemet. Én szolgám, ne hagyj itt engemet. Odadom, odadom, magamat ajánlom. Csillagom asszonyom, eddig is ezt vártom. Cinege madár. Hunháltál zéje, cinege madár. Rózsám ablakjába gyönge violám. Mély nem gyütté béhá, cinege madár. Féltem az urattól, gyönge violám. Nincs itthon az uram, cinege madár. Litvai erdőbe hídakat csinál. Jó lova van annak, hamar hazaér. Jaj, lösznéköm rózsám, hogyha nálad ér. Hunhátáz éjjel, cinöge madár, rózsám ajtajába gyönge violám. Mé nem gyütté béhá, cinöge madár, féltem az urattól, gyönge violám. Nincs itthon az uram, cinöge madár, litvai erdőbe hídakat csinál. Jó lova van annak, hamar hazaér, jaj, lösz nekem rózsám, hogyha nálad ér. Hunhátáz éjjel, cinöge madár, rózsám ágya előtt gyönge violám. Mé nem gyütté béhá, cinöge madár.

Féltem az urattó, gyönge violám. Nincs itthon az uram cinöge madár, litvai erdőbe hídakat csinál. Ha úgy félsz, minek élsz, cinöge madár? Távozz tőlem, van már, aki vélem hál. Ez a ballada hosszú hátról származik.

párja vesztett Gerlice. Búsan búgó Bús Gerlice kedves társát elvesztette. Elrepül a zöld erdőbe, de nem szálla a zöld ágra, hanem szálla aszú ágra. Aszú ágát kopogtatja, kedves társát síratgatja. Társam, társam, édes társam, soha nem lesz olyan társam, mint te voltál, édes társam. Búsan búgó Bús Gerlice elrepül-e messze földre, zöld buzába, de nem száll a zöld buzába, hanem száll a konkolyágra. Konkolyágát kopogtatja, s kedves társát síratgatja, társam, társam, édes társam, soha nem lesz olyan társam, mint te voltál, édes társam. Búsan búgó Bús Gerlice elrepül-e messze földre folyóvízre, de nem iszik tiszta vizet. Ha iszik is, felzavarja, s kedves társát siratgatja. Társam, társam, édes társam, soha nem lesz olyan társam, mint te voltál, édes társam. A ballada Kolozsvárról származik. Falba épített feleség. Hova mégy 12 kőmélyes? Elmenjünk, elmenjünk, hogyha dolgot kapnánk. Jertek, megfogadlak, hogy építsétek fel Magos Déva várát. Egy véka arannyal, két véka ezüsttel, három véka rézzel. Hozzá is fognának Magos Déva várhoz, de kit délelőtt raktak, délután megomlott. Kit délután raktak, az éjjel megomlott. Arra tanakozik 12 kőmélyes, amiknek ide jön előbb felesége, azt a taj fogjuk meg, tűzzel égessük meg, azt a taj fogjuk meg, tűzzel égessük meg. A szép fehér hammát mészközi keverjük, Magos Déva várát azzal fölépítsük. Istenem, Istenem, adj egy sötét erdőt, hogy hadd térjen vissza asszony feleségem. Azt is adott Isten, mégsem tére vissza, Jó napot, kőmélyes Kelemen, Isten hozott, Isten, asszony feleségem. Eljöttem látogatásodra, eljötté fejedvesztésére. De azt én jól tudom, hogy tük, úgy estesztek, hogy embert megöltök, avval pénzt kerestek. Aljavval megfogták, nyakát ketté vágták, tűzzel megégették. A szép fehér hammát mészközé keverik. Avval fölépíték Magas Déva várát. Arra kifizeték egy véka arannyal, két véka ezüsttel, három véka rézzel. Elindul haza kőmélyes Kelemen, kérdi a leánya, apám, édesapám, hol van édesanyám? Elmaradt messzére, hazajön estére. Este es eljöve, mégsem jöve haza, kérdi a más leánya. Apám, édesapám, hol van édesanyám? A te édesanyád a nagy kőfal közt áll. Ezt a balladát Gyergyófalun gyűjtötték.

Rossz feleség. Jöjjön haza édesanyám, mert beteg az édesapám. Vár, lányom, egy kicsit, hadd táncoljak egy kicsit, mindjárt én is menyek, egyet-kettőt fordulok, mindjárt otthon leszek. Jöjjön haza édesanyám, dörgölje meg édesapám, vár, lányom, egy kicsit, hadd táncoljak egy kicsit, mindjárt én is menyek, egyet-kettőt fordulok, s mindjárt otthon leszek. Jöjjön haza édesanyám, gyóntassuk meg édesapám, vár, leányom, egy kicsit, hadd táncoljak egy kicsit, mindjárt én is megyek, egyet-kettőt fordulok, s mindjárt otthon leszek. Jöjjön haza édesanyám, már meghódt az édesapám. Vár, lányom, egy kicsit, hadd táncoljak egy kicsit, mindjárt én is menyek, egyet-kettőt fordulok, s mindjárt otthon leszek. Jöjjön haza édesanyám, temessük el édesapám. Mondd meg, akik viszik, hogy kert mellett ne vigyék, mert horgas a karja, megakad a karóba, visszajöjj a nyakamba. Jöjjön haza édesanyám, eltemették édesapám. Jaj, jaj, lepedőm, szép fehér lepedőm. Már én urat még kapok, de lepedőt nem szabok, mert én fonni nem tudok, lepedőt sem csinálok. A balladát Kászonújfaluban gyűjtötték. Szálláskereső Jézus. Adj Isten jó estét, dúsgazdag vendéglős! Adná-e te szállást a Jézus Krisztusnak? A Jézus Krisztusnak az ő érdeméért. Nem adhatok szállást a Jézus Krisztusnak, mert gyűnnek ma nékem dúsgazdag vendégim, azok ő belőle nagy csúfot űznének. Menj el, Péter, menj el a város végére. Ott lakik ott vagyon árva özvegyasszony. Ott lakik ott vagyon árva özvegyasszony. Adj Isten jó estét, Veronika asszony. Adná-e te szállást a Jézus Krisztusnak? Adná-e te szállást a Jézus Krisztusnak? Miért ne adnék szállást a Jézus Krisztusnak? A Jézus Krisztusnak az ő érdeméért. A Jézus Krisztusnak az ő érdeméért. Van nékem kis házam, három vetött ágyam, bele lefekhetik, amellikbe tetszik, bele lefekhetik, amellikbe tetszik. Lefeküdt a Jézus az egyik szép ágyba, Szent Péter megvárta, míg Jézus elalszik. Szent Péter megvárta, míg Jézus elalszik. A fejénél fölkelt ragyogó napvilág, a lábánál fölkelt tündöklő hódvilág. A lábánál fölkelt tündöklő hódvilág. Ezt a balladát Pécsett gyűjtötték. Gőgös feleség. Szegény legény voltam, gazdagjánt vettem. A gazdag leánynak kedvit nem lelhettem. Feleségem kincsem, mondj uradnak ingem. Én bizony sohasem teljes életemben, mert apám házánál nagyobb urak jártak, őköt sem imádtam, s téged sem imádlak. A városba mentem, rojtoskendőt vettem, ruhát, avval hazamentem, a kezibe tettem. Feleségem kincsem, mondj uradnak ingem, én bizony sohasem teljes életemben, mert apám házánál nagyobb urak jártak, őköt sem imádtam, s téged sem imádlak. A vásárba mentem, piros csizmát vettem, avval hazamentem, az asztalra tettem. Feleségem kincsem, mondj uradnak ingem, én bizony sohasem teljes életemben, mert apám házánál nagyobb urak jártak, őköt sem imádtam, s téged sem imádlak. Az erdőbe mentem, somfa veszőt szedtem, avval hazamentem, a padalát öttem. Feleségem kincsem, mondj uradnak ingem, én bizony sohasem teljes életemben, mert apám házánál nagyobb urak jártak, őköt sem imádtam, s téged sem imádlak. Veszőm elég apám, hátához vagdosám, uram vagy, holtomig uracskám. Ez a kis ballada Kecsett Kisfaludból származik. Virágok vetélkedése. A búzamezőben háromféle virág, a legelső virág a szép búzavirág, a második virág a szép szőlővirág, a harmadik virág a szép szegfűvirág. Felele néki a szép búzavirág, szebb vagyok, jobb vagyok annyival náladnál, mert ingemet visznek az oltárhelyre, ott ingem neveznek Jézus szentestinek. Felele nékiek a szép szőlővirág, szebb vagyok, jobb vagyok annyival náladnál, mert ingemet visznek az oltár szegibe, ott ingem neveznek Jézus szentvérinek.
felele nékiek a szép szegfűvirág. Szebb vagyok, s jobb vagyok annyival náladnál, mert ingem leszednek, koszorúba kötnek, legények, leányok kalapjukba tesznek, kevélyen viselnek, pokorra vettetnek. A ballada Kászonújfaluban született.

rabének. Elvetötték néköm a világhálóját, ki is fogtak engem, mint aszféle árvát. Bevetöttek engem a sötét tömlöcbe, még aszonták néköm, veszek ott törökre. Megfogott engömet torontál vármügye, le is tötte testöm a sütét tömlöcbe. Az én vetött ágyam az börtönfeneke, beszélgető társam az börtön teteje. Az kígyók és békák gyertyavilágítóm, az ajtó benyitó hajnali harangszó. Itten a törvénybe 15-en vannak, mind a 15-en rólam tanácskoznak. A 16. levelemet írja, a 17. nevemet diktálja. Te huncut bestia, ne diktáld nevemet, úgy is tudják az én gyászos életömet. Testvérök, testvérök, de hűtlenek vattok, ilyen sorsaimba mög se látogattok. Haza fogok menni, majd jó fogok lönni, testvéri hűségtök meg fogom köszönni. Becskereki utca ki van flasztérozva, az alatt jár sírva sok jó édesanya. Ne sírj, édesanyám, így kell ennek lönni, a sok rosszaságé így kell megszenvedni. Azt kérdezi anyja, az ő édesanyja, mikor lesz cenéköd hazagyüvetelőd? Akkor lesz én nekem hazagyüvetelőm, mikor eszöm búza, száz köröztött teröm. Mert már el is veszött a börtönöm kúcsa, nem is szabadulok én mög innen soha. Hely, de megkerül még a börtönöm kúcsa, mög is szabadulok innen még valaha. Magyar Szent Mártonból származik a ballada. Bárólány és juhász. Arra alá a szendrei határba egy nagy házfa kivirágzott magába. Egy nagy házfa kivirágzott magába, alatta egy juhászlegény tanyája. Éjfél után egyet ütött az óra, még akkor is szépen szól a furuja, behallik a nagy kastély udvarába, ébren van a szendre báró leánya. A kisasszony így sóhajt föl magába, miért is lettem szendre báró leánya, miért is lettem szendre báró leánya, lettem volna juhászlegény babája. Szendre báró fölül a pej lovára, kivágtat a közelebbi tanyára. Megkérdi a legidősebb juhásztól, nem látta-e szendre báró kisasszonyt. Báró uram, megmondom az igazat. A bolytárom három napja oda van, a bolytárom három napja oda van. Bizonnyal a kisasszony is vele van. Megvan már a szendre báró leánya. Megtalálták csipkebokor aljába. Megtalálták csipkebokor aljába. Megtalálták juhászlegény karjába. Szendre báró hintót küld a lányáért, 9 zsandárt meg a juhászbojtárért. Előbb hozzák a kisasszonyt hintóba, utána a juhászlegényt vasalva. Jaj, de szépen kifaragták azt a fát, amelyikre majd a juhászt akasztják. Fújja a szél gyócsüngit, gyócsgatyáját, miért szerette szendre báró leányát. A balladát tácról gyűjtötték.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Servet zenekar muzsikál, mely moldvai autentikus csángó népzenét játszik. A Servet szó jelentése ünnepi szőttes, melyet templomban, jeles napokon, esküvőkön és ünnepekkor hordtak a moldvai magyarok. A zenekar tagjai a Kárpát-medence különböző településeiről érkeztek Budapestre, és mindannyian kicsikoruk óta foglalkoznak népzenével. A pusztinai Kovács Krisztián gyermekkora óta furulyázik, énekel, és élteti azokat a szokásokat, melyeket a csángó közösségben megtanult, a Zeneakadémia népzenetanszakán végzett. Markó Botonda már a marosi nagybánya szülötte, a kobzájátszó Molnár Bálint jessegi származású fiatalember, aki a moldvai kobozjáték szerelmeseként alázattal viszi tovább a moldvai zenészek hagyatékát. A következő percekben a Servet zenekar 2017-ben megjelent Csángó zene című albumáról hallanak válogatást. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Servet zenekar 2017-ben megjelent Csángó zene című albumáról hallottak válogatást. A műsort Vasvári Bernadett készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai nap bemondóját Domán Vivient hallják. A mai nap hírszerkesztője Debnár Ádám, a zenéket Vasvári Bernadett válogatja, a technikai pultot pedig Kvasszinger Jenő és Nátrán István kollégáim kezelik. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan híreket hallanak, majd könyvjelző című nyelvápoló és könyvajánló műsorunk szól. Ezután Neuma című műsorunkkal várjuk Önöket. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunk szól. Míg kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkkal várjuk Önöket. 15 órakor híreket mondunk, majd a Magyar Katolikus Rádió portré műsorát hallgathatják meg. Ezután a Hitvalló szó, amelyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Szűz Mária istenanyaságáról és példájáról elmélkedik. 16 órakor a hírek után gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Adásunk tartalmából betekintést teszünk az egerszóláti szőlőültetvényekre. Ezután csili paprikákat kóstolunk. Ajánlunkban Koletán Gergely, a csili járt tulajdonosa nyilatkozik a csili paprikák változatos ízvilágáról.
3: De ilyen fantáziára bízott dolog, tehát valamikor valami így megtámadja a fejemet, hogy ilyen fajta ízvilágban még nem dolgoztam, még nem mozogtam, legyen ez akár egy keletiesebb ízvilágú dolog, hogy ne csak ezeket a hagyományosabb ilyen magyaros ízeket, de ugyanúgy az olasz világ felé, ahol inkább paradicsom alapon dolgozunk, és klasszikus ugye ilyen oregános bazsalikomos fűszerezést adunk neki, de ahogy mondtad, a gyümölcsökkel is nagyon szeretünk dolgozni, tehát egy áfonya például egy rántott sajt mellé, vagy egy vadétel, ez az eleve is nagyon-nagyon jól passzol, és akkor én meg úgy kísérletezgettem itt a fűszerezéssel, hogy lehet ezt úgy kombinálni a csilivel, hogy meglegyen az ereje is, de azért a gyümölcsnek is átjöjjön az íze.
2: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek szólnak. 18 órakor rózsafűzérimádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai alkalommal az EGRI Lajosvárosi Plébánia rózsafűzérima csoportja vezet. Ezután híreket mondunk, majd Kláver Szent Péter élettörténetét ismerteti a néhai Katona István EGRI segédpüspök. Ezután Homa János hétvégi gondolatait ismételjük meg. 19 órakor a hírek után Iránytű című műsorunk szól. Ebben Reimann Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével hívunk meg mindenkit egy háromállomásos templom túrára, amely most pénteken 16 órától kezdődik, illetve a Mimi applikációt is a hallgatók figyelmébe ajánljuk. Ezután esti mese szól a legkisebbeknek. Ebben Benedekelek, a Farkas és a Róka című meséjével kívánunk jó éjszakát a kisebbeknek. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba porosztói plébános a keresztény imádság fajtáiról elmélkedik. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. A 20 órási hírek után műsorismertetéssel várom Önöket, addig is maradjanak velünk.

0: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
1: 14 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, közölt a kormányzati kommunikáció az MT-vel. Az első csomag a századvéggel foglalkozik, azt mutatja meg, milyen kormányzati döntések és megbízások alapján, milyen konstrukciókban kerülhetett a szervezethez közpénz. Hangsúlyozták, a miniszterelnökség felülvizsgálja az elmúlt 16 év 3000-es kormányhatározatait, és ahol a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, megszünteti azt. Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksi atomerőmű, eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés miatt, jelentette be a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök a posztban hozzátette, jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak. Bős Nagymaros idején Ausztria kifejezetten neheztelt Magyarországra, miért környezetvédelmi aggályok miatt meghiúsította a beruházást, most viszont a paksi fenékküszöb esetében Bécs már a modern, atomenergia ellenes és szigorúan zöld uniós tagállam szerepéből bírálja a magyar kabinet engedélyek nélküli egyoldali meder módosítását, írja az üggyel kapcsolatban a Világgazdaság. Hosszú távú szakmai együttműködésről kötött megállapodást Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa, és Dmitro Lubinec, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa. Közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be tegnap Orbán Anita külügyminiszter. Az orosz külügyminisztérium szóvivője Maria Zaharova közölte, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. A magyar hatóságok szerint a diplomaták a bécsi egyezmény alapján nem elfogadható tevékenységet folytattak, a kiutasítás azonban nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke elutasította Magyarországnak az Európai Bizottság azon döntés elleni keresetét, hogy az EU az európai bankokban tárolt, de az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközökből származó nyereséget Ukrajna védelmére fordítsa. Az indoklás szerint ez nem tartozik a hatáskörébe. A magyar kormány még 2024-ben nyújtotta be a keresetet. Elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot a kormány, amelyben a helyi közösségek dönthetnek arról, milyen fejlesztésekre fordítják a támogatást, jelentette be tegnap napirend előtt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter ismertetése szerint 10 településenként évente 1 milliárd forintos keretet biztosítanak, és nem Budapestről mondják meg, mire költsék a pénzt, ahogy az a korábbi vállalásokban is szerepelt már. Bejelentette azt is, a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célzó javaslaton dolgoznak. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium az MT-vel. Közel 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd 400 millió forintot biztosítottak. Nádasné Rab Henriett foglalkoztatáspolitikai helyettes államtitkár kiemelte, a diák munkának a gyakorlatszerzés mellett szocializációs szerepe is van. Nem közlekednek a vonatok Miskolc és Hidasnémeti között pályakarbantartás miatt, mától szeptember 22-ig az utasokat pótlóbuszokkal szállítják, közölt a MÁV Inform. Vágályszabályozást végeznek a teljes vonalon 28 kilométeren, Nova Idrány és Hidasnémeti között 1200 méteren sineket is cserélnek. Több perccel csökken majd a menetidő, és kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. Fásítási programot indít a kormány, jelentették be a Facebookon. A cél, hogy olyan erdőket hozzanak létre, amelyek évtizedek múlva is ellenállnak a szárazságnak, megőrzik a vizet és élőhelyet nyújtanak. A program része, hogy vissza nem térítendő támogatást biztosítanak a tulajdonosoknak, hogy földterületükre erdőket telepítsenek. Eloltották a tüzet reggelre Egyek külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Mintegy 50 hektáron nádas, cseri és bokros, bozótos terület kapott lángra, közölte a katasztrófa védelem az MT-vel. A területet a Hortobágyi Nemzeti Park két természetvédelmi őre őrzi tovább, nehogy újra felcsapjanak a lángok. Magyarország jelenleg egyébként a legveszélyeztetettebb az erdőtüzek tekintetében egész Európában. Végül az időjárásról. Holnap több-kevesebb napsütés előfordulhat, de megnövekszik a felhőzet. Szorványosan eső, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-17, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok

0: mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
2: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai alkalommal Szabó Magda, Abigail című kisregényéről beszélgetünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntelek ismét mikrofonunknál. Milyen művet hoztál most a hallgatóinknak? Annyit elárulhatok, hogy kedveled ezt az írót, ezt az írónőt?
1: Igen, most Szabó Magdának az Abigail című kisregényét hoztam, és valóban kedvelem Szabó Magdának a munkásságát. Már a rádióhallgatók is több beszélgetésben hallhatták, hogy különböző regényeiről beszélgettünk. Szerintem azért már jó néhány művéről beszélgettünk, és az alapján szerintem így többször kiemeltük, hogy valóban nagyon szeretem az ő írói munkásságát.
0: És az érdekesség az, hogy az elmúlt években, elmúlt időszakban, amióta gyakrabban beszélgetünk így a könyvajánló műsorunkban, szép számmal hoztál Szabó Magdától olvasmányajánlót. Ezt az is indokolja, mert tényleg mindenkinek lehet ajánlani, tehát ő nem réteg író, fogalmazhatunk így, hanem valóban azt hiszem, hogy bármelyik korosztálynak odaadható egy-egy műve, és említetted egyszer, hogy ő neki újra kiadták azért a műveket, új borító, megtaláljuk azért a könyvespolcokon, a könyvesboltok könyvespolcain kiemelt helyen. Ma egy olyan művét hoztad, amit azt gondolom, hogy minden magyar ember ismer. Vajon miért mondhatom ezt?
1: Reméljük, hogy minden magyar ember ismeri. Hát azt gondolom, hogy azért, mert hát, hogy Szabó Magdáról valaki beszélget valakivel, akkor talán ez a leggyakrabban előkerülő műve. Egyébként érdekes, hogy még sosem beszéltünk itt a rádió mikrofonjai előtt erről, pedig tényleg Szabó Magda kapcsán a legismertebb, a legnépszerűbb, és mondhatjuk azt, hogy már több mint 50 éve töretlen a népszerűsége, hiszen 1970-ben jelent meg, és nem tudom hány kiadást ért meg, de nagyon sokat, hiszen az elmúlt években, amikor megjelentek különféle kiadóknál a Szabó Magda életművek, most ugye legutóbb a Jaffa kiadónál jelent meg így az életmű sorozat, abban is megjelent, előtte az Európa kiadónál is, sőt, ha visszagondolunk, vagy a kicsit idősebbek visszagondolnak, ők nagy valószínűséggel még a Pöttyöskönyv sorozatban olvasták el először.
0: És ilyen Pöttyöskönyv sorozatos könyvet már ajánlottál a hallgatóinknak. Most az jutott eszembe, hogy így hozzuk az Abigail című művet, hogy mi egy kicsit így a visszájáról, a fordítottjáról hoztuk Szabó Magdának a munkásságát, hiszen olyan klassz, hogy olyan műveit hoztad az utóbbi időszakban, amelyek kevésbé ismertek, és egy teljesen más arcát mutattad meg a hallgatóinknak. Nagyon jó könyvek voltak azok, amelyeket ugye már hoztunk, tényleg azért sok Szabó Magda műről beszélgettünk, viszont most elérkezünk egy olyanhoz, ami úgymond egy ilyen alapmű, használhatom ezt a fogalmat, és szeretik is az emberek, és a mai napig szeretik forgatni, és szívesen megveszik a gyerekeiknek is, de azt azért hozzátehetjük, hogy valójában azért a népszerűségét megemelte nyilván a belőle készült filmnek az elkészülte is, ugye?
1: Biztos vagyok benne, hogy igen. Hogy kicsit visszautaljak arra, amit mondtál, hogy egy másik könyvét is, az Állarcos Bált is egyszer hoztuk, ami szintén a Pöttyöskönyv sorozatban jelent meg először. Nyilván a Pöttyöskönyv sorozatban az ifjúsági regények jelennek meg, és mind a kettő megjelent, és az Állarcos Bál mégis úgy sokkal inkább háttérbe szorult. Tudomásom szerint azt, vagy nem tudom, megfilmesítették-e. De népszerű film biztos, hogy nem készült róla. Az Abigailt nyilván én is többször láttam már életem során. Gyerekkorunkban is nagyon sokszor ment a tévébe, meg szerintem most is. Tehát aki tévénéző, azoknak többsége nagy valószínűséggel már látta. De az, hogy ennyire népszerű, szerintem

0: talán azzal is magyarázható, hogy mindenkinek szól és kortalan. Tehát lehet, hogy 1970-ben íródott, de nem a 70-es évek világáról, hanem egy jóval korábbi világról, tehát egy generációval az előtti világról, de a mai olvasót is ugyanúgy meg tudja szólítani. Tehát egy olyan témát dolgoz fel, egy olyan stílusban írja meg a könyvet, és olyan témát, tehát egy olyan stílusban meséli el a történetet, mutatja be a szereplőket, és tényleg a kommunikáció is annyira egyszerű a regényben, hogy mindenkinek szól. Tehát nem egy nehéz olvasmány. De és azt mondjuk, hogy ifjúsági regény, igen, valóban ifjúsági regény, de ugyanúgy a felnőtteknek is szól. Tehát én azt gondolom, hogyha egy idősebb olvasó a kezébe veszi, hogyha valakinek esetleg kimaradt az életéből, mindegy, hogy hány éves, akkor is nyugodt szívvel tudom neki ajánlani.
1: Azt elmondhatom, hogy én a filmet azt hamarabb láttam, de valahogy az ember egyszerűen csak találkozik vele az életében. Tényleg, ahogy említed, szinte minden évben műsorra tűzi valamelyik tévécsatorna. És az első ilyen döbbenetem az volt, hogy nem Abigail a főszereplő lány, vagy nem ő a címszereplő, hanem már itt is indul egy csavar, hogy na akkor ki is Abigail, mesélj a történésről.
0: Igen, valóban a cím az hogy Abigail, de nem Abigail a főszereplő, sőt nagyon sokáig nem is tudjuk, hogy ki Abigail. Sejtelmes az egész, hogy legyen benne valami, ami úgy mozgatja az olvasónak a fantáziáját, hogy meglegyen az a kíváncsiság. És talán nagyon sokan vagy nagyon sokunkkal, nagyon sok emberrel megtörtént az, hogy olvassa, és végén rájött, hogy nem az az Abigail, akire gondolta, hogy ő Abigail. Egyébként a történet középpontjában egy kislány áll, egy 15 éves kislány, Vitai Georgina, aki 1943-ban a II. Világháború idején bekerült egy lánykollégiumba, mégpedig a Matula kollégiumba, ami egy zárt nevelőintézet volt, és az édesapja azért vitte oda, mert hát ugye a háborús események következtében azt szerette volna, hogy egyetlen lánya, akinek az édesanyja már korábban meghalt, biztonságban legyen. És Georgina megérkezésével az internátusban kezdődik lényegében az eseménysorozat, és az ő barátnői először ellenségeink keresztül nagyon sok mindent megismerhetünk így az intézményről, és az ő és a velük kapcsolatos események során jutunk el a lényegében oda, hogy megtudjuk, hogy ki is az a címszereplő, és egyébként egy nagyon érdekes cselekménysort boncolgat, és azért már így szerintem több műsorban, több könyv kapcsán beszélgettünk Szabó Magdának így az életéről, hogy ő miket is csinált, hogyan élt, és más regényeiből akár a Führerlisztből is tudjuk, hogy ugye ő is egy református kollégiumban tanult, mégpedig ugye ő a debreceni Dóciban. Tehát azért nagyon sok párhuzamot lehet így találni a kettő történés között. Valószínűleg a saját tapasztalataiból nagyon sokat merített, hiszen Szabó Magda tudjuk, hogy tanár volt, és ő az írásaiban nagyon sokszor tanítani akar minket. És ő ezt 1970-ben írta, amikor azért már jó néhány év távlatában voltak számára ezek az események. Nyilván az emlékek változnak, megszépülnek, fikció is van benne természetesen, de azért mégis el tudjuk képzelni, hogy milyen világ volt az. Tehát még most így több mint 80 év távlatából is, hogyha kézbe vesszük a könyvet, akkor úgy az ő leírásai alapján és tényleg a párbeszédek segítségével el tudjuk képzelni magunkat, hogy ott vagyunk. Tehát szerintem szerintem nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy mint ahogy nagyon sokszor egy könyv lehetőséget ad számunkra arra, hogy egy másik világba belecsöppenjünk, hogy itt belecsöppenjünk abba, hogy mégis hogyan éltek ezek a lányok, és mit éltek meg, és hogy milyen konfliktusok, milyen barátságok szövődtek, és hogyan tudta őket így összekovácsolni ez a zárt rendszer.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmány ajánlónkat Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Mai alkalommal Szabó Magda, Abigail című regényéről beszélgetünk.
1: Az ugye elmondható, hogy azzal indul a történet, hogy megérkezik gyakorlatilag Georgina ebbe az intézménybe, ebbe az iskolába, és ez a hely, ez nagyon más attól, ahonnan ő jön. És ugye hát egy olyan alapkonfliktust ez indít el, hogy azért ez egy nagyon zárt és nagyon szigorú intézmény. Majd erről is beszélünk, hogy akkor ez milyen volt és hogyan indult ott az ő élete. De azt elmondhatjuk, hogy igazándiból háború ide vagy oda, de az ember ugyanolyan érzéseket, érzelmeket él meg. A háború alatt is lettek szerelmesek az emberek, a háború alatt is voltak barátságok és voltak cívódások. És háború ide vagy oda, de ez a kislány bekerül egy teljesen más környezetbe, teljesen más szabályrendszerrel, ezért itt ez az emberi oldala nagyon erősen jelen van, miközben egyáltalán nem elhanyagolható, hogy háborúban állunk. Na milyen is volt ez az intézmény? A Matula, ugye említetted, hova érkezik?
2: Egy nagyon szigorú intézmény volt. Ugye Georgina az intézménybe kerülése előtt egy polgári életet élő családból származott, tehát egy polgári világból, ha járt iskolába, járt, voltak barátnői, nem kellett egyenruhát hordani, meg volt egy szabadsága. És akkor, amikor az édesapja elvitte a kollégiumba, a bentlakásos intézménybe, az internátusba, akkor szembesült azzal, hogy szabályok vannak. Egyenruhát kell viselni. Megmondják, hogy mit kell csinálni. Napirend van. Alkalmazkodni kell másokhoz. Nagyon sok mindenkihez kell alkalmazkodni. El kell viselni azt, hogy mit gondolnak róla mások. El kell viselni azt, hogy nem minden úgy történik, ahogy ő szeretné. El kell viselni azt, hogy sokszor valamit ő nem szeretne megcsinálni, mégis meg kell, és hogy korlátozzák az ő szabadságát. És ő ezt először egy óriási tragédiaként éri meg, majd ahogy haladunk előre az eseményekben, azért felfedezhető az, hogy azért ő is így átgondolja, hogy ez érte van. Tehát, hogyha most is, ma már azért nem olyan sok lánynevelő iskola van az országban, ahol tényleg csak lányok vannak, de azért a közelmúltban még azért jó néhány ilyen iskola volt, akár Egerben is volt, ugye, lányiskola, hogy azért az utóbbi idők, vagy a jelen lányiskolái már kevésbé szigorúbbak, mint ezek voltak, de azért itt a 40-es évek szabályrendszere, az még a 20-as, 30-as években kialakult szabályrendszernek a folytatása, ahol azért egy sokkal konzervatívabb világ volt, és ott tényleg a nevelők azok felelősséget éreztek a gyerekekért, és tudták, nyilván itt a nevelők is elég konzervatív szemlélettel rendelkeztek, mint ahogy minden ilyen iskolában kellett, hiszen a jó nevelőnek megvolt, hogy milyennek kell lenni, és mindez a nevelés érdekében volt, amit nyilván gyerekként sokszor az ember nem úgy érez. Tehát akár most mi is, hogy így beszélgetünk, mi is egyházi iskolába jártunk, bár ugye mi nem lányiskolába jártunk, de én mondjuk laktam lánykollégiumba, és ott is voltak szabályok, és sokszor nehéznek tűnt, hogy korlátoznak minket, megmondják, hogy mikor mit kell csinálni, tényleg alkalmazkodni kell szabályokhoz, de utólag felnőtt fejjel az ember sokszor átértékeli ezeket, hogy ez mindez értünk volt. És így tényleg az elmúlt években, ahogy szoktam így találkozni, beszélgetni olyanokkal, akikkel így együtt éltünk éveket, senki nem azt mondja, hogy milyen rossz volt. Hanem mindig arról beszélünk, hogy milyen jó volt. Tehát sokszor ugye saját életünkön keresztül megtapasztaljuk azt, hogy ami a jelenben olyan teher, az hosszú távon értünk van, és azért van, hogy mi azok legyünk, akik vagyunk.
1: És nagyon sokszor ugye a szerénységre és a takarékosságra éppen, hogy a háború árnyékában kerül sor, ugye itt a zárt szigorú szabályok kapcsán mondom ezt még el. Arra lettem figyelmes így a történet kapcsán, hogy mindenki tud azonosulni vele, habár nem mindannyian jártunk egy ennyire zárt, szigorú szabályok mentén működő iskolába, vagy zárt intézménybe, de valahogy egy idő után annyira be tud szippantani ez az olvasmány, hogy elkezd mindenkinek felsejleni, ami úgy Szabó Magdának így a titka, hogy a tanároknak a jellemében vannak szigorúbbak, van, aki kenyérre kenhető, aki minden bánatát ismeri a gyerekeknek egy nézésükből, van, aki segíti őket, hogy egy picit könnyebben elviselhető legyen ez a szigor. Vannak barátságok, vannak viták, és hogy ez az iskolai környezet is fel-fel sejlik nekünk is. És amit te is mondtál, hogy mindannyian úgy emlékszünk vissza, hogy milyen jó volt, hogy egy-egy ilyen emlékre, hogy egy kicsit ilyen nosztalgikus is, mikor az ember kezébe veszi már, mint felnőtt fejjel, mert hogy alapvetően az Abigailről tudom, hogy vannak iskolák a mai korban, ahol ez kötelező olvasmány, éppen azért, mert gyerekeknek szól, gyerekekről szól valamilyen szempontból, de attól függetlenül bármely felnőtt is a kezébe vehet, és ez egy nagyon jó olvasmány. Mit lehet még tudni a műről? Tudsz esetleg olyanról mesélni nekünk, hogy milyen volt a fogadtatása, hogyan indult az Abigailnek a karrierje gyakorlatilag? Ez hol helyezkedik el az írónőnek a munkásságában? Hiszen sokszor olyan alapnak vesszük, hogy már sokat beszéltünk az írónő életútjáról, de nem hanyagolható el azért egy-egy rövid információ erről.
2: Így van, az Abigail az ő írói munkásságának az első felére tehető. Jó néhány évig azért nem írhatott, és utána, amikor külföldön megjelent az ő népszerűsége, annak következtében Magyarországon is lehetőséget kapott arra, hogy megjelenjenek az írásai, és ő már egy ismert, népszerű író volt, amikor megjelent ez az írása. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy nagyon hamar népszerű lett, hiszen ha valaki már nem első könyves szerző, hanem már többedik könyves, és már több írói díjat is magáénak tudhatott ekkor, őt sokkal könnyebben eladják a könyvesboltok. Bár ugye, amikor ez a könyv megjelent, akkor nem úgy volt, mint most, hogy rengeteg kiadó, hanem akkor volt a kiadó, aki kiadta ezt a könyvet. Tehát akkor sokkal jobban azért átlátható volt a könyvpiac. Mert azért szerintem már nagyon sokszor említettük, hogy manapság átláthatatlan a könyvpiac. Szabó Magdának az írói munkásságának a jelentős része egy olyan világban volt, amikor még nem volt ennyire átláthatatlan. Sőt, hogyha megjelent valami, akkor az megjelent az újságokban, írtak róla, készítettek vele beszélgetéseket. Őt egyébként nagyon szerették az újságírók, és így ennek köszönhetően mai szóval élve mondhatjuk azt, hogy nagyon jó volt a reklám a könyv körül. És nagyon hamar megfilmesítették, valószínűleg annak is köszönhető, hogy a könyv még népszerűbb lett, meg ugye megfilmesítés is azért történt, hiszen már népszerű volt a könyv, és akár a 70-es években is nagyon kelendő volt egy olyan téma, ami mindenkinek szól. Tehát, hogy az akkori kor olvasói elvárása, mondhatjuk ezt, hasonló volt, mint akár mostani is, hogy az emberek olyan műveket kerestek, ami mindenkinek szól, vagy amivel tudnak azonosulni. És azért, ahogy te is említetted, hogy ezzel a diákok is tudnak azonosulni, de a felnőttek is, hiszen hogyha nem is aktív diákokról van szó, hanem csak múltban levő diákokról, akkor is azért az emlékképek azért mindenkinek hozzájárulnak. És végül is ez egy olyan téma, ami mit lehetett politikailag korrekten kezelni, fogalmazhatjuk meg így is, tehát az aktuál politika mentesen játszódik ez a történet, hiszen ez a második világháború alatt játszódik, és nem a háborús vonal van a középpontban. Tehát itt tényleg a cselekmény középpontjában az iskola belső ügyei vannak, és ennek köszönhetően mondjuk azt, hogy az akkori kor kultúrpropagandájának a szemében is ez egy olyan könyv volt, amelyet nem korlátoztak.
1: Azt ugye említetted, hogy Szabó Magda írásai között tényleg nyomon követhetjük az életének mozzanatait, és gyakorlatilag ő egy tanárember maradt akkor is, amikor tollat ragadott. Tudunk-e itt kiemelni kifejezetten olyanokat, amely párhuzam így a leírtak és a valóság között? Ugye egyet már említettél, hogy ő maga is egy ilyen hasonló intézménybe járt. Van-e esetleg gondolatunk arról, hogy valószínűleg ezeket a tanárfigurákat nyilván az ő tanárai is ihlették?
2: Igen, illetve a diák karakterek között is vannak párhuzamok, hiszen hogyha akár a Führerlisre gondolunk, most ugye azért említem meg újra a Führerlist, mert ha esetleg valaki nem tudja, akkor Szabó Magdának az a regény szól lényegében az életéről, tehát ez egy ilyen önéletrajzi írás, némi fikcióval, tehát abból tudunk meg talán legtöbbet Magdáról, hogy ki is volt Magda, és abban nagyon sokat ír az iskolás éveiről, a latin tanulásról, hogy hiszen ugye ő latin magyar szakos tanár volt, és ugye azt is tudjuk, hogy hamarabb tudott latinul beszélni, mint magyarul, és akkor hát a szomszédok mindig elszörnyűködtek, amikor hallották őt latinul kiabálni, hogy megszállta az ördög ezt a gyereket. Hát tudjuk, hogy nem szállta meg, csak ugye az édesapjának köszönhetően ő elég hamar megtanult latinul, és pont, hogyha a két kötetet párhuzamba állítanánk, akkor látnánk így legjobban a párhuzamokat, hogy milyen olyan diákkarakterek vannak, akik valószínűleg lehetnének ezek a személyek, de ugyanígy a tanároknál is, hiszen Szabó Magdának is voltak kedvenc tanárai, meg kevésbé kedvenc tanárai is, és azért a Führerisben is olvashatjuk, hogy vannak olyan tanárok, vagy voltak olyan tanárok az életében, akiknek a megítélése úgy változott az idők során, hiszen azért több évig jártak ezekbe az intézményekbe, és nem mindegy, hogy valakivel milyen volt az első tapasztalat, és utána hogyan formálódtak ezek a személyiségek. De ugye Szabó Magda nagyon jó a jellemábrázolásokban, és hogy hogyan bontja ki egy adott embernek a személyiségét, és hogy hogyan írja le a karaktereket. És itt a tanári karon belül is lehet látni, hogy akinek először a megítélése lehet, hogy kevésbé volt pozitív, az utána hogyan változik, vagy minek kell ahhoz történni, hogy megváltozzon róla az elképzelése, vagy a véleménye, és fordítva is, hogy mondjuk valakihez úgy kötődött, vagy valakit úgy nagyon szeretett, és mondjuk csalódott benne. Ezt szerintem teljes mértékben lehet így párhuzamba állítani, meg hát ugye alapvetően az iskola struktúrája, meg ez a református vonal, hiszen a református iskolák nagyon szigorú iskolák voltak, és ez teljes mértékben megjelenik, és én azt gondolom, hogy egy bármilyen ilyen zárt intézményt az ember csak akkor tud ilyen jól, ilyen részletesen leírni, bemutatni, hogyha egy ilyenben élt. Tehát kívülről nem tudjuk elképzelni, mi történik egy ilyen iskolában, hogyha nem éltük át személyesen. Mert azért annyi sok részletet leír, annyi sok mindenre kitér, annyi sok mindenről beszélnek, annyira részletes a leírás, hogy ez nagyon nehéz lenne elképzelni, hogyha nem lennének benne a személyes kötődések.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó Magda, a Bigél című kis regényéről beszélgettünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Egyszerű zenei eszközök különleges jelentéssel ruházhatják fel a kompozíciót. A 17.-18. századi zeneesztétika elméletírói és komponistái a hangközök, dallamok, ritmikai eszközök, harmóniafordulatok és hangnemek szimbolizmusának valóságos szótárait dolgozták ki. A hangnem választás jelentősége részben a 19.-20. századi zenében is megmaradt. Alan Walker, Liszt Ferenc életének és művészetének egyik legnagyobb kutatója, 3 kötetes monográfiájában utal egy-egy hangnem jelentőségére a romantikus zeneszerző életművében. Jó néhány példát sorol fel arra, hogy az istenes, mennyei, paradicsomi és az üdvösséggel kapcsolatos témákhoz Liszt következetesen a fizdúrt választja. Éppen Olivier Messiaen L'Ascension, Mennybe menetel című művét elemeztem és mutattam be önöknek a Neuma adásaiban, amikor rádöbbentem, hogy Liszt után bő fél évszázaddal a francia komponista is a fizdúrt kapcsolja a menny gondolatához. Ám nála egy újabb elem is kapcsolódik a hangnem affektusához. Az extázis. Jó példa volt erre egy korábbi adásomban a Le Banquet Céleste, vagyis a Mennyei Lakoma című 1928-ban született orgonaműve. A kompozíció mottójául Messiaen Szent János evangéliumának egyik versét választotta. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. De hiszen e szentírási verset rendszeresen énekeljük áldozás alatt. A tridenti liturgia a pünkösd utáni 9. vasárnapra osztotta be a kommunió antifónához. Latinul így hangzik: Qui manducat carnem meam, et bibit sanguinem meum, in me manet, et ego in eo dicit dominus. Gyönyörű 5. tónusú dallam hordozza a szöveget.

Az Éneklőegyház énekeskönyv 596. tétele az egyházi évben általánosan használható kommunióként ajánlja a magyar változatot, amelyet szép 8. tónusú típus antifóna dallamra ültettek. A 23/22. Zsoltár kapcsolódik hozzá, gazdagítva hitünket és gondolatainkat.

Halleluja. A te vesződ és pásztorbotod, megvigasztal engem, asztalt terítesz nekem, hogy

Olivier Messiaen egész életét végig kísérik az oltári szentségről és az áldozásról szóló kompozíciók. A Le Banquet széles születése után 4 évvel, 1932-ben szimfonikus zenekarra komponálta az Hymne au Saint-Sacrement című művét. Himnusz az oltári szentséghez. E művel búcsúzom. A francia rádió szimfonikus zenekarát Myung Woon Chung vezényli. Isten áldja Önöket, viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Berendelték Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatót a kormányülésre, hogy az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről tárgyaljanak, közölte a kormányülést megelőzően közzétett videójában Magyar Péter. A miniszterelnök egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az véleménye szerint egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne a magyar kutakon, mivel a MOL és más hálózatok beszüntetnék az importot. A kormányfő beszámolt arról is, hogy holnap Pozsonyba utazik a visegrádi négyek találkozójára, amelyel a szlovák elnökség megkezdi munkáját. Elmondása szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök az ír kormányfőt is meghívta a csúcsra. Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a Paks atomerőmű a Duna alacsony vízszintje miatt. Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés okán, jelentette be a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök a posztban hozzátette, jó lenne, ha az osztrákok aszbesztügyben lennének ilyen aktívak. Hosszú távú szakmai együttműködésről kötött megállapodást Juhász Imre az alapvető jogok biztosa és Dmitro Lubinec, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa. Közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be tegnap Orbán Anita külügyminiszter. A magyar hatóságok szerint a diplomaták a bécsi egyezmény alapján nem elfogadható tevékenységet folytattak, a kiutasítás azonban nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője azonban azt közölte, Moszkva kemény választ fog adni a lépésre. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke elutasította Magyarországnak az Európai Bizottság azon döntése elleni keresetét, hogy az EU az európai bankokban tárolt, de az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközökből származó nyereséget Ukrajna védelmére fordítsa. Az indoklás szerint ez nem tartozik a hatáskörébe. A magyar kormány még 2024-ben nyújtotta be a keresetet. A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, közölte a kormányzati kommunikáció az MT-vel. Az első csomag a század véggel foglalkozik, azt mutatja meg, milyen kormányzati döntések és megbízások alapján, milyen konstrukciókban kerülhetett a szervezethez közpénz. Hangsúlyozták, hogy a miniszterelnökség felülvizsgálja az elmúlt 16 év 3000-es kormányhatározatait, és ahol a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, megszünteti azt. A Nébih laboratóriuma megerősítette a baromfipestis jelenlétét két fülöpházi broiler csirke állományban, ahol összesen mintegy 220 ezer madarat tartanak. A fertőzés miatt az állományok felszámolását elrendelték, és 3 kilométeres védő, valamint 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki. A hatóság szerint Magyarországon évtizedek óta nem volt ilyen megbetegedés, ezért a baromfi tartókat fokozott járványvédelemre és a vakcinázási előírások betartására kérik. Fásítási programot indít a kormány, jelentették be a Facebookon. A cél, hogy olyan erdőket hozzanak létre, amelyek évtizedek múlva is ellenállnak a szárazságnak, megőrzik a vizet és élőhelyet nyújtanak. A program része, hogy vissza nem térítendő támogatást biztosítanak a tulajdonosoknak, hogy földterületükre erdőket telepítsenek. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben a nyár végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium az MT-vel. Közel 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd 400 millió forintot biztosítottak. Nádasné Rab Henriett foglalkoztatáspolitikai helyettes államtitkár kiemelte, a diákmunkának a gyakorlatszerzés mellett szocializációs szerepe is van. Nem közlekednek a vonatok Miskolc és Hidasnémeti között pályakarbantartás miatt mától szeptember 22-ig az utasokat pótlóbuszokkal szállítják, közölt a MÁV Inform. Vágányszabályozást végeznek a teljes vonalon 28 kilométeren, Novaidrány és Hidasnémeti között 1200 méteren sineket is cserélnek. több perccel csökken majd a menetidő, és kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. Végül az időjárásról. Holnap több-kevesebb napsütés előfordulhat, de megnövekszik a felhőzet, így inkább a ború lesz a jellemző. Szorványosan eső, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat majd, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-17, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Németh László bíboros belgrádi érsek szeptember 7-én tölti be 70. életévét. A kerek évforduló alkalmából beszélgetek vele.

0: országok, ahol egy püspök van, és van még belőlük még pár dolog, fejből nem tudom az egészet, meg lehet nézni utána. Minden esetre sokkal kevesebb, mint ország, mert akárhogy számítjuk, még az EBSZ-nek is 54 vagy 55 ország a tagja, tehát itt sokkal kevesebb a püspöki konferencia, a másik, hogy a közép-ázsiaiak, azok FABC-hez tartoznak, az ázsiai püspöki konferenciák federációhoz tartoznak, igen. Tehát nem ide, tehát az a Türkmenisztán, Kazaksztán, meg Uzbekisztán, minden, az oda tartoznak, tehát ott egy bizonyos értelemben az egy európai vonal, hogy így mondom, mi ide tartozunk, ők oda tartoznak.
1: Igen. Hát az is kevesebb, mert a öt skandináv országnak egy püspöki konferenciája
0: van. És nekünk is a Szent Cyril és Metód, vagy négy ország van egyben. Tehát ez világos, hogy akkor nem lehet, tehát a konferenciák száma esik ilyen értelemben. Tehát az egész dolog abban van, hogy bizonyos kulturális körökben van, és csak ott, ahol erősen diaszpóra, kisebbség a katolikus egyház, ott vannak különböző országok összecsatolva egy konferenciába. Úgyhogy ez az a skandináv, tehát az észak-európai püspöki konferencia, meg a miénk Szent Cyril és Metód, ez a két nagy ilyen konglomerátum. Igen. Európában, a többiek azok nagy ízben saját nevükön futnak. És
1: ez a hat egy ország, egy püspökség tagságát, hogy próbáljátok úgy módosítani, hogy nem mindig ugyanaz ember legyen 35 éven keresztül tag?
0: Hát ezt nem lehet változtatni, csak a kérdés abban van, hogy ők ne legyen teljes jogú, passzív választási joguk. Tehát az, hogy ne lehessen őket mindegy beválni, ne legyen mindenki jelölt a hatból, minden választáskor.
1: Jelölt mire?
0: Akármilyen feladatra.
1: Tisztségre.
0: Vagy tisztségre. Mert ez most úgy van, hogy épp olyan jogú jelöltek a tisztségre, mint például a francia püspöki konferencia elnöke, vagy az olasz.
1: Igen, Olaszországban
0: 250 püspök van, és Luxemburgnak van egy, és épp olyan joga van mindenhez, mint a... Tehát teljesen más a felfogása egy püspöknek, aki egy konferenciát vezet, ahol tényleg vannak püspökök, mint aki egyedül csinál mindent.
1: Igen.
0: És erről van szó, hogy a gondolat az, hogy ezek a kicsik önmaguk között választanak egy képviselőt, aki minden választáskor képviseli ezt a hat püspökséget, amely egyben állami is és püspökség is. Tehát ezek hozzátartoznak ehhez, tehát finomítani egy kicsit a rendszeren, hogy...
1: Ez egy terv tulajdonképpen, ez most napirenden van.
0: Ez már olyan értelemben terv, hogy még nincs a statutumban, mert várunk a statutumot, változtatni kell mindenképpen, és van egy csoport, azok a tanulmányi csoportok közül, amelyeket Ferenc pápa alapított a 23-as szinódus után, az első része után, ott pont a konferenciákról van szó. Tehát egy bizonyos alapot adni, amit mondtam, a döntéshozatal, a statutumok, a konferenciáknak a működése, feladata, a különböző kihívások, amik ma hozzátartoznak együttműködés konferenciák között. Ez mind benne van ebben a tanulmányi csoportban, és addig még a tanulmányi csoport nem teszi közzé az eredményét, a munka eredményét, addig egyelőre most mindenféle ilyen statutum átdolgozás vagy újítás pihen. Várjuk a római eredményt, és azt is várjuk, hogy utána a pápa mit fog ezzel csinálni. Ez igen. Is egy olyan dolog, hogy lehet, hogy ezt megvárjuk, hogy 28-ban akkor a nagy egyházi gyűlésen, ami előre van látva 28-on, akkor lesz erről döntve, de lehet az is, hogy a pápa már elő fog dönteni. Tehát ez egy olyan dolog, hogy nagyon sok ilyen nyitott kérdés van, és ez visszavezethető Ferenc pápának a felfogásához, hogy kell egyházat vezetni. Ő mindig is azt mondta, hogy én nem döntéseket, hanem folyamatokat indítok el. Tehát nagyon sok mindenről döntött, ez másra tartozik, de ő itt jutott, azt mondja, az én feladatom folyamatokat indítsak el, és utána meglátjuk, hogy az egyház élő közössége milyen folyamatokat fog kiragadni, melyikeket fog vezetni, melyek fognak elhalni, mert nem fontosak.
1: Igen.
0: De ez benne van a dologban. Tehát a legfontosabb neki mindig az volt, hogy az egyház, mint egy élő szervezet, Isten népe, állandóan mozgásban, úton van, és ez azt jelenti, hogy állandóan valami történik, valami változik, hogy ne legyen állandó, tehát azt mondjuk, hogy most elértük a maximumot, és ezt kell megőrizni most örökre.
1: Hogyan lehet érthető módon leírni, kategorizálni Európa térképén a katolikus

0: egyházat 2026-ban. Milyen blokkokat, földrajzi egységeket tudnál úgy külön választani, és hol mik a erények, és mik a fő gondok?
1: Hát sokféle, az a fontos, hogy milyen kritériumot választ az ember, hogyha Európát akarja valahogy analizálni és felosztani, vagy csoportokra osztani. Tehát a nyelv kérdés az is nagyon fontos, azt tudjuk, hogy az már úgy, ahogy van, létezik. Egy nagyon erős új blokk épült fel 2000-es évektől kezdve, ez pedig a lengyel nyelvű blokk, ugyanis Lengyelországnak van most a szláv országok közül a legfejlettebb katolikus teológiája, és Ukrajnából, Fehér Oroszországból, még Moldáviából is, és Oroszországból is természetesen. Sokan tanultak és tanulnak Lengyelországban, tehát Lengyelországban fejezik a noviciátust a szerzetesek, az ausztrál bíboros, a görög katolikus, a bicsok, az is Lengyelországban fejezte a kiképzését.
0: Tehát a belgrádi érsek is ott tanult.
1: Hát én is ott tanultam, de én nem tartozok ebbe a folyamatban, mert én még a régi kommunista időben. Hát én arra akartam rámutatni, hogy a változások után a lengyel egyház hihetetlen nagy szerepet játszott a katolikus élet és katolikus egyház újraépítésében a volt a Szovjetunió területén, és ez az, ami fontos. Például 21-ben, amikor megválasztottak alelnöknek, én utána sikerült elérnem, hogy 22-től volt lengyel nyelv is a szimultán fordításban, mert most van francia, olasz, spanyol, angol, ez a négy nyelv, és a németek néha, hogyha akarnak, mert a német elnök az csak németül tud.
0: Igen.
1: A Betzing az csak valójában németül tud, angolul nagyon gyöngén, úgyhogy akkor a német egyház, mivel hogy van nekik anyagi forrásuk, akkor fizetnek külön fordítókat, az, hogy legyen németül is. De ez is egy nevetséges dolog, mert franciául valójában csak Franciaország beszél.
0: Meg Belgium, meg Svájc.
1: Hát jó, de nem egyedüli nyelv.
0: Ja,
1: tehát igen. Nem úgy van, hogy csak azon a nyelven beszélnek le, hogy tudnak mindegyik más nyelven is beszélni, ha akar. Tehát ilyen. Spanyolország is Európában csak Spanyolország. De azért, amikor megszüntettük a spanyolt és bevezettük a lengyelt, a spanyolot ugrált meg pattogat, úgyhogy nem tudta felfogni, hogy Európában senki menjen Dél-Amerikába, ha akar pont spanyolul beszélni. Ezek olyan gondolatok, amit én így mondhatok finoman, de ők nem nagyon tudják elfogadni, mert ez azt jelenti, hogy fel kell adni
0: a kényelmes pozíciót.
1: Több száz éves tradíciót, hogy mi voltunk a megmondó emberek, úgyhogy mit tudtunk dönteni, hogy mit akarunk, meg úgy beszéltünk, ahogy akartunk. Mindenesetre 39 jelenlevő elnökből 10 tudtak lengyelül, 22-től, most is úgy van, hogy a Ukrajnából jövő képviselők, azok mind beszélnek lengyelül. Fehér oroszországi konferencia elnöke ugyancsak ott tanult. Észtországi elnök ugyancsak lengyelül beszél.
0: Gondol, Litván is tud lengyelül.
1: Litván nem tud lengyelül.
0: Nem?
1: Litván csak angolul tud. Amerikai angol tud, úgyhogy ez van. Meg a saját anyanyelvét. Úgyhogy
0: értem, tehát ez akkor ez a lengyel.
1: Ez az egyik a nyelv. Másik az értékek. Ahogy bemutatják. És itt az értékekre nem arra gondolok, hogy valaki evangélium elleni dolgokat
0: nem, hirdetne, de a prioritások.
1: Mire helyezi a hangsúlyt? Tehát milyen problémák azok, amelyek fontosak? Legyen az szó például a nyugati egyházok közül, nyugat-európai egyházok közül, sok helyen a nők kérdése, például csak vegyünk egy kérdést, nők kérdése az fontos, és az inkluzivitás, tehát a nyitottság mindenki számára. Tehát az inkluzivitás alatt mindenképpen ott vannak a LGBTQ közösségnek a jogai, és nem is annyira a jogai, hanem a méltósága. Tehát, hogy fogadjuk el őket is, mind aktív tagjai az egyháznak, és hogy lehet velük kommunikálni, hogy lehet jobban becsatolni az egyházi életbe. És a harmadik kérdés, ami nagyon fontos, ez a házasság, tehát az újra házasultak szentségi élete. Ez a három másképp van teljesen nyugaton értékelve, mint bizonyos volt kommunista országokban.
0: Beleértve a lengyel blokkot.
1: Mindent. Tehát mondjuk a volt kommunista országokat, ez itt most inkább azt mondom, nem is közép-európai, hanem volt kommunista országokban. Tehát ez antropológiai kérdés valójában, tehát hogy látjuk az embert, mi az embernek a teljessége. Tehát ha valaki, például az Amoris Laetitia azt mondja, hogy férfi és nő, ez a házasság, ami az egyház tanítása szerint van, ez érvényes egész Európára. De már a finomítás már ott van, hogy akkor a nem házasság, hanem életközösség is van. És nem csak házasság. Az életközösség az már nyitott mindenkire, hogy úgy mondanánk, bizonyos felfogás szerint nyugaton. És még a közép-európai országokban az államok olyan törvényeket hoznak. Tehát vannak ilyen kapcsolatok, amelyeket az állam elismer, és ad bizonyos jókat.
0: Igen.
1: Tehát az egyház itt mondhat, amit akar, az egyháznak a tanítása biztos, hogy nem mérvadó, se itt, se ott. Tehát se a volt kommunista országok területén, se Nyugat-Európában, mert a politikának és a társadalmi fejlődésnek megvannak a saját adottságai, amely teljesen más irányba megy. Sokkal kirívóbb az LGBTQ elfogadása, amely nyugaton sokkal nyitottabb, mint a volt kommunista országokban. Én ezt azzal magyarázom, hogy a volt kommunista országokban az ortodox felfogás és világnézet erősebben jelen van, mint nyugaton. És az ortodox világfelfogás az nem, hogy nem veszi komolyan ezt a kérdést, hanem abszolút elzárja ennek a kérdésnek a tárgyalását. Tehát ez nem téma. Ezt ki kell zárni, mert ez mind kezdődik attól, hogy ez nem normális, perverz, természetellenes, meg hasonló, tehát ezzel nem kell foglalkozni. A házasság terén, pedig az újraházasulták terén, egyszerűen itt is megvan ez a vonal, hogy amíg Ferenc pápa és bizonyos nyugati egyházak azt szorgalmazzák, hogy hogy lehetne ezeket az embereket segíteni, mert arról van szó, hogy tehát az egyháznak a feladat nem az, hogy kizárjon, hanem hogy befogadjon, akkor ezt lehet az Amoris Laetitia szabálya alapján, bizonyos elvek alapján, hogy hogy lehet közeledni ezek az emberekhez. Addig nagyon sok közép-európai ország ezt abszolút a priori kizárja. Uh-huh. Tehát itt csak egy dolog van, vagy rendezed a szentség életben vagy, és akkor járulhatsz a szentségekhez, vagy abszolút nem járulhat szentségekhez. Tehát ez egy olyan dolog, ami nem tudom, hogy hogy lehet visszavezetni teljesen a jézusi tanításhoz, amikor ő elég soha valójában erről nem nagyon beszélt. Tisztelte a házasságot, és tisztelte a hűséget, és erről sokat beszélt, szeretett, meg hasonló dolgok. De mivel a házasság nem volt úgy ismert, mint ma, legyünk őszinték, akkor nem is nagyon foglalkozott ezzel. Tehát ez, van az egyháznak egy feladata, hogy foglalkozzon ezzel, de az egyháznak a fő feladata az, amit az egyház törvénykönyv utolsó kánonja van, salus animarum, a lelkek megváltása vagy üdvözítése az egész egyház feladata. És minden törvény, ami előtte van, csak annak szolgál, hogy hogyan tudjuk az embereket segíteni ezen az úton. Mert az üdvösséget mindenki maga nyeri el, a közösség az nagyon fontos, mert segíthet, és imádkozik érted, és támogat, de a végén mindenki egyedül állott az Úr előtt, és ő fog felelni érte.
0: A papság, a szerzetesek létszáma Európában drasztikusan fogyott az elmúlt évtizedekben, a templomlátogatottság is, Skandinávia, francia terület, német terület, mindegyikre megvannak a saját gondjai, problémái, de gondolom én mindenhol megvan az az egészséges kovász, elkötelezett keresztény réteg, amely ígéret a jövőre. Szabad temetni, vagy nem szabad temetni a kereszténységet Nyugat-Európában?
1: Nem temetném sehol se, se Nyugat, se Közép, se Kelet-Európában. A kereszténység mindig is, amióta megjött, vagy megérkezett Európában, mondjuk ezt így 2000 évvel ezelőtt, mindig is jelen volt, és szerintem jelen is lesz. Változik a formája, a jelenlét formáját. Amikor azt mondjuk, hogy hanyatlik, akkor össze, mivel hasonlítjuk össze? Vagy mihez hasonlítjuk, hogy mikor volt magasan? Akkor, amikor kötelező volt vasárnap menni templomba, és ha nem menti, akkor kizárt a közösség, mert faluban mindenki tudta, ott voltál, vagy nem voltál, vagy államilag is büntetett volt. Tehát vannak ilyen dolgok, amik hozzátartoznak a kultúrához, és nem a valláshoz. Tehát vallásos kultúra volt, hogy templomba elmész, mert illet. Ma sokkal tudatosabban kell dönteni, ez az egyik dolog. Másik dolog, amit nem szabad elfelejteni, hogy a vallásosságnak is vannak különböző formái. Tehát mi Európában a jólétnek köszönhetően egy hihetetlen liberális olyan értelemben, vagy vallás nélküli társadalomba torkolódtunk, ezek a különböző társadalmi dolgok, számítsuk a 68-as egyetemista nyugtalanságokat, ha szabad ezt így mondani, tüntetéseket, és az utána következő nagy ideológiai változásokat. Nem szabad elfelejteni ugyancsak azt is, hogy tudatosan is vallás ellenes, agnosztikus volt nagyon sokszor a kultúránk Európában, és ez már a francia forradalomtól is jelen van. De azt is tudni kell, hogy soha nem voltak az emberek annyira vallásosak, mint ahogy a számok mondják. Ha annyira vallásos lett volna Franciaország, akkor nem tudnám elképzelni, hogy a nagy francia forradalom akkor a templomírtást végzett. Vagy a Spanyolország annyira katolikus lett volna a 36-tól 39-ig, akkor nem hiszem, hogy annyi ezer szerzetest, meg papot, meg mindenkit kivégeztek volna, meg világiatok. Most sorozatban gyártjuk a boldogokat és a szenteket a spanyol polgárháború idejéből, ami mutatja, hogy nem volt ez annyira pont katolikus az az ország, és most sem annyira katolikus. Vannak katolikusok, és hála Istennek. Tehát én nem temetném el az egész dolgot. A másik dolog a gazdasági kérdés. Templomok fenntartása az egy őrült drága dolog. És ha nincsenek hívők, akkor minek a templom? 12-13 táján beszélgettünk először nagy Becskereken a templomokról. Annyit sikerült, hogy volt, 2 évvel ezelőtt volt egy nagy konferenciánk, 56 templom van a délvidéken, amelyek hívők nélkül vannak és esnek szét, katolikus.
0: Óriási méretű templomok, egykor is vált települések.
1: Ez az. És most mi van, hogy mondják, patriotizmus az, hogy ott tovább esnek szét, és nem szedjük őket szét. Mert eladni őket mi nem tudjuk mi nyugaton, mert nincs ember.
0: Hát igen.
1: Semmilyenféle ember nincs, nem persze. Csak, hogy nem katolikus hívő, hanem az emberek mennek el.
0: Igen.
1: Módos, valamikor 4000 lakos, most 1000 hívő, 1000 ember van, nem hívő, 1000 ember, abból van egy 10 katolikus. Többi pedig hitetlen, vagy tehát nem hitetlen olyan rossz értelemben, hanem vallás nélkül, tehát egy indiferens emberek. Különleges helyzet a holland egyház helyzete, amely a II. Vatikáni zsinat utáni 10 évben az abszolút zárt konzervatív felfogásból a szuperliberális lett. Tehát a 69-ben például a Verbita rendvezetősége egy káptalanon, tartományi káptalan döntött, hogy többet nem fogadnak hivatásokat. Már a missziós gondolat meghalt. Az a gyarmatosító hatalmaknak a kézben-kézben járó vallási elnyomásnak a jele volt a missziológia, meg a misszió, és azt nem kell többet. Úgyhogy ez változott. Tehát biztos, hogy sokkal nyitottabb most mindenféle lelki igényre a holland egyház is. De a holland egyház oda jutott, amit Jézus is mondott, hogy kicsi közösség. Tehát Jézus sohasem ígérte, hogy mindenki keresztény lesz, meg katolikus, meg mit tudom én, meg minden faluba kell, hogy legyen templom. Mi több, amikor a szamáriai nővel beszélgetett, az olyan nem kell templom. Minek? Ti azt mondjátok, hogy Szamária, mi azt mondjuk, hogy Jeruzsálembe, és eljön az idő, mikor nem kell. És ezt nem veszünk sohasem komolyan, hanem mindenki a saját emberi hűségának a megvalósítására nagyobb és nagyobb székesegyházat akart építeni. Ennek az ideje elmúlott, tehát ez emberi probléma, nem vallási, emberi probléma, ugyanis mikor járom a világot, látom, hogy a világ legtávolabbi részein is mindig vannak olyan hű, nagy katolikus lelkek, amelyek megalomán projekteket valósítanak meg, csak azért, mert tudnak elég pénzt összegyűjteni. Tehát ez egy hihetetlen dolog, hogy mennyire ördögi ez a dolog, amely félrevezeti a katolikus embereket, hogy minél nagyobb, minél szebb. Tehát bizonyos értelemben értem, mert Istennek a legjobbat, legszebbet akarjuk adni, de mikor az ember elmegy Szentpéter bazilikába, azt mondja, ma ezt lehetetlen volna megcsinálni.
0: Hát egy elefántcsomparti elnök megpróbálta, megcsinálni. És fölépített egy nagyobb
1: hasonlót, igen,
0: templomot, mint ami a Szentpéter, de kong az ürességtől, azt hiszem.
1: Abszolút, igen.
0: Németországról szóljunk még, meg Ausztriáról, nagyon jól ismert az osztrák egyházat, felkipásztorkodtál is ott, és a rendet történetében is átélted ezt a szekularizációs apályt, ami a hivatásokat meg a papi utánpótlást érinti. Osztrák kereszténység.
1: Na most egy kitérnek erre a hivatások kérdésére, mert az egy nagyon fájó pontja az európai egyháznak. Nagyon sokszor, amikor hivatásokról beszélünk, akkor a papi szerzetesi hivatásokra gondolunk, mint az egyházban az lenne a legnagyobb probléma, mondjuk bizonyos értelemben. Szerintem a hivatások sokasága az első apostoli egyházban sokkal nagyobb volt. És nagyon kevés apostol mellett rengeteg más ember volt, aki szervezte az egyházat, és az egyház növekedéséhez hozzátett. Ilyen értelemben világos, hogy a 2000 év folyamata, amit nem lehet csak úgy lesöpörni az asztalra, oda vezetett, hogy az eukarisztia köré építjük az egyházat, ami nagyon fontos és igazi, Jézustól jön az egész. A kérdés az, hogy milyen sűrűn, és mennyi helyen a eukarisztia. Tehát ez egy olyan
2: fejlő... Minden 10 faluban egy.
1: Na látod, ez már volt akkoriban, tehát ez egy nagyon racionális hozzáállás volt, mint hogyha a mai időket néznénk. Ma sajnos vannak, akik 20 falut vezetnek papok, Európában is már. Az osztrák egyház az külön, mint a német, tehát sokkal emberibb vonásai vannak, kevésbé strukturált, mint a német, és kevésbé racionálisan dönt dolgokról, hanem inkább még benne van ez az érzelmi hozzáállás.
2: Népi vallásosságnak
1: a megőrzése, ez nagyon fontos. És a különböző karizmák felismerése Ausztriában kb. Épp olyan szinten van, mint Németországban. Habár az osztrák egyháznak kevesebb pénze van, és ezért kevesebb a fizetett munkása. Tehát a német egyház az teli van, a második legnagyobb
0: munkaadó
1: Németországban az állam után, ami ugyancsak felveti a kérdést, hogy ez kell-e ez. Nem volna ennyi pénz, mi lenne? Tehát a szinodális út, amelyet ők tartottak, most már évek óta tartanak, azt már elérte a több mint 10 millió eurót. Tehát annyiba kerül ez a nagy folyamat, melyik egyház tudja ezt magának még megengedni. Igen. Másrészt pedig pozitívan nézve, hála Istennek, hogy van egy német egyház, mert előre dolgoznak. Tehát ők teológusaik, a jogászaik, azok állandóan fúrják, faragják az ügyet, és abból nagyon sokszor jó dolog is kijön. Tehát én nekem az a felfogásom, hogy használjuk ki azt, amit ők kidolgoznak, a pozitív elemeket, többi az úgyis le fog kopni. Kell egy kis idő, nagyon sokszor, mivel nekünk véges az életkorunk, mi mindent meg akarnánk oldani most gyorsan és egyből. Ezek folyamatok. Ferenc pápa egy nagyon relax módon nézett ezekre a dolgokra, hogy jó, van egy folyamat, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Nem muszáj, hogy lássam én is a végét a folyamatnak, de ez kell egy nagyság. Itt használnám a Szentléleknek a nevét, hogy a Szentlélek vezet, az generációkon áthidalva vezeti az egyházat, és nem csak egy zárt 20 éves ciklusban.
3: Köszönöm a hallgatók figyelmét, Németh László belgrádi érsekkel beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
4: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
5: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2021. június 9-én elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Szűz Mária istenanyaságáról és példájáról elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Most arra keressük közösen a választ, hogy mit jelent nekünk, nektek Mária, mennyiben tekinthető ma is példaképnek, mit jelent a helyes Mária tisztelet, vagy mit gondoljunk a Mária jelenésekről, a Máriához kapcsolódó csodákról. Először is arra kérlek benneteket, hogy vegyétek számba, ti hol találkoztatok, vagy találkoztok Mária képekkel, ábrázolásokkal, Mária poszterekkel?
4: Hát például a kollégiumban a képek, a kápolnában.
5: Én dédmamámnál is, vagy akár gyertyán láttam már.
6: Az én nagymamámnak is van egy ilyen medálja, ami Máriát ábrázolja, úgyhogy nála is, hát illetve először a templomokban találkoztam Máriával, valamint a szent képeken.
2: Mária alakja megjelenik kisméretű, hordozható tárgyakon, ékszerként viselhető kiegészítőkön is, ugye nem csak szobrokon, képeken. Szerintetek a tárgyak viselője vajon mit fejezhet ki Máriás darabjaival?
5: Nyilván a vallást, meg a világnézetét egy embernek, de ugyanakkor lehet, hogy valami személyes dolgot jelent számára. Biztonságot ad neki.
6: Lehet, hogy ezek a tárgyak segítik, át a mindennapok nehézségein erőt adnak.
2: Viki?
4: Hát egy végső célban emlékezteti erre, egy jó irányra például.
2: Igen, én támaszul segítségül szolgálhat sokunk számára. Mária alakja akár egy ékszeren, egy medálon. Ti egyébként viseltetek, vagy viseltek valamilyen keresztény jelképet magatokon? Vagy van a személyes környezetetekben egy-egy ilyen jelzésértékű hitünkre utaló tárgy?
6: Hát ugye a kollégiumi szobákban is találkozhatunk Mária képpel, vagy a folyosón, illetve nekem van egy karkötőm, ami fából készült, és egy kis Mária medál van rajta.
2: Gabi?
5: Nekünk is van otthon, vagy a családban hasonló tárgyunk, úgyhogy ott már találkoztam vele.
4: A kollégiumi szobákban a kereszt van a falon.
2: Talán ti is láttatok, hallottatok már a csodás éremről. Ez egy Máriát ábrázoló kegytárgy, kegyérem, amely birtokosának személyes tulajdonát képezi, és a tulajdonos általában magával is hordja ezt a tárgyat. A kegytárgyak, így a kegyérem is alapvetően az egyéni vallásosság áhítatát elősegítő dolog. Szoros értelemben kegyelmeket közvetít ez az érem, melyen általában Jézus, a boldogságos Szűz Mária, a szentek képei vagy egy keresztény szimbólum szerepel. A csodás kegyérmet Labouré Szent Katalin kapta, akinek 1830. novemberében a szűzanya megjelent, és megbízást adott neki, hogy készítessen érmet az itt megadott minta szerint. Azt mondta a szűzanya neki, hogy akik ezt viseli, nagy kegyelmet fognak kapni. Két év múlva aztán a párizsi érsek jóvá hagyta a szűzanya szándékát, a jelenést, és használatát, az érem viselését az egyház is aztán jóvá hagyta, sőt a szűzanya megjelenésének napját emlékünneppé rendelte. Luca, kérlek, olvasd fel Labouré Szent Katalin vallomását a csodás érméről.
6: A szent szűz félgömbben állt, hófehér ruhája a hajnalpapír színében játszott. Kezében egy kisebb gömböt ajánlott fel Istennek. E gömb jelenti az egész világot és minden egyes embert. A szűzanya ujjain égköves gyűrűk fényt sugároztak a földre. Ezek a kegyelmeket jelentik, melyeket azokra árasztok, akik kérik. Majd eltűnik a kis gömb. A szent szűz anyai szeretettel tárja kezét a föld felé, alakja köré ovális keret képződik a felírással. Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögjé rettünk, akik hozzád menekülünk. Készítes érmeket erre a mintára. Akik bizalommal hordják, sok és nagy kegyelemben részesülnek. Hallom a megbízást, majd megfordul a kép. Nagy M betűt látok kereszttel, alatta a két szent szív, Jézusít a viskoszorúval és Máriái törrel átszúrva. Az egészet 12 csillag veszi körül. Amikor arra gondolok, hogy nem kell le ide is felírás, hallom a feleletet, az M és a két szív eleget mond. Ezzel a jelenés véget ért.
2: Kegyérmeket, rózsafűzért, szentképeket sokan viselnek, sokunk környezetében találhatunk ilyen tárgyakat. Az, hogy ezek a tárgyak kegytárgyak, vagy egy amulett szerepét töltik-e be tulajdonosuk életében, hogy kegytárgyak maradnak-e, vagy varázseszközökké, amulettekké válnak, hogy Isten felé vezetik-e viselőjüket, vagy babonasság maradnak, nagymértékben éppen viselőjük szándékán lelkületé múlik. Mit gondoltok az autók visszapillantó tükrére akasztott rózsafűzéreket, tekinthetjük-e kegytárgyaknak, vagy inkább az amulettek szerepét töltik be?
6: Szerintem egy rózsafűzér az inkább kegytárgy, mert szerintem jobban kapcsolódik a valláshoz, mint egy amulett a keresztény valláshoz.
2: Szerintetek mikor funkcionál ez a rózsafűzér kegytárgyként ott ennek az autósnak, a sofőrnek az életében? Hát szerintem itt a tárgynak a használata sokat erre elárul róla.
5: Hogyha tényleg imádkozni szeretne.
2: Igen. Mondjuk ezt vezetés közben én nehezen tudom elképzelni, hogy valaki mosogatja a kezében, de egyébként mosogatás nélkül is lehet rózsafűzért mondani, akkor az egy kegytárgy. És mikor amulett? Szerintem nagyon sok esetben egyébként inkább amulett. Amikor teljesen mindegy, hogy egy bólogató kutya van az autóban, nem, vagy egy nem tudom, ilyen illatosító, vagy egy rózsafűzér, csak egy ilyen díszítő funkciót lát el. Esetleg, ahogy így említettétek, Isten azzal a szándékkal teszik oda, hogy itt van ez egy, talán még egy megszentelt rózsafűzér is, biztosan megvéd majd bennünket a karamboltól, a szerencsétlenségtől. Ugye, akkor inkább ebbe az amulett kategóriába tartozik. Mi lehet a különbség amulett és kegytárgy között? Itt már a Luca utalt rá, a Gabi is. Nehéz ezt megfogalmazni, de próbáljuk meg, tegyünk rá kísérletet.
6: Hát az amulett az inkább vagy a pogánsághoz, vagy valami teljesen más valláshoz kapcsolódik, és nem a kereszténységhez.
2: Jól látjuk, hogy valóban nem könnyű különbséget tenni amulett és kegytárgy között, különbséget tenni az isteni kegyelemben, a szentek közbenjárásában való bizakodás és a babonaság között. A tisztánlátást segíti a katolikus lexikon szócikke, amely a következőket írja az amulettről. Viki, felolvasnád nekünk?
4: Az amulettek viselői mágikus erőt, oltalmazó vagy szerencsét hozó varázserőt tulajdonítanak a tárgyaknak.
2: Ugye az amulett egyfajta varázstárgy, amivel én magam varázsolhatok, befolyásolhatom az égi erőket, hatalmakat, végeredményben én leszek általuk a saját szerencsém megalkotója. A kegytárgyak, vagy az előbb említett kegyérem ezzel szemben a tisztelőjét, viselőjét mindig Istenhez vezeti. Elősegíti az egyéni áhítatot, sajátos feltételek mellett kegyelmet közvetítenek ezek a tárgyak. Ez a fajta tisztelet, áhítat nem alkalmas Isten befolyásolására. Sokkal inkább arra tanít meg minket, hogy alázatosan és hittel megnyíljunk Isten akarata felé. Ezáltal el tudjuk fogadni Isten ajándékait, üdvösségre vezető kegyelmét. A csodás érem viselőinek nem azt ígéri a szűzanya, hogy a meghatározott fohász elmondásával, mint egy varázsigével Isten meggyógyítja őket, megoldja a problémáikat, vagy megváltoztatja az életüket. Épp ellenkezőleg a szűzanya Isten kegyelmét ígéri azoknak, akik kérik azt. Azok számára szól az ígéret, akik nem önmaguk erejében, hanem Isten szeretetében bíznak. Akik mernek ráhagyatkozni, a szűzanyához hasonlóan, Isten akaratára, tervére. A csodás érme, a kegyhelyek látogatása, a zarándokutak, az áltatosságok nem ígérik, hogy Isten beteljesíti vágyainkat, elképzeléseinket, Isten megoldja nehézségeinket. Sőt, ha megnézitek a csodás érme hátoldalát, ott van rajta a kereszt jele, valamint Mária is Jézus szenvedő szíve. Ez bizony figyelmeztetés számunkra is. Nehézségeinket, szenvedéseinket, problémáinkat nekünk is a Mesterhez és Szent Anyához hasonlóan hordoznunk kell. De nem egyedül, hanem velük együtt. Az élet megpróbáltatásait velük közösen cipelhetjük. hiszen Jézus a mi szenvedésünket is a kereszttel együtt a vállára vette. Isten szabadító erejében bízva, mondhatjuk Jézussal együtt szorongatott élethelyzetükben: Abba, Atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat, a szenvedés kehét, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Azt mondhatjuk tehát, hogy alapvetően nem magában, a tárgyban kell a különbség okát látni, hogy valamit amuletnek vagy kegytárgynak tekintünk, hanem annak viselőjében, a tulajdonosának a lelkületében.

0: Ti milyen mai élő vagy régebben élt nőkre tekintetek fel? Kik a példaképeitek, kik azok a nők, akik példájukkal segítenek benneteket?
1: Hát nekem édesanyám és a nagymamám, mert ugye én csak tőlük látom ezt az anyai képet, és egy kicsit talán bennük is megtalálom számomra Szűz Máriát, úgyhogy én mindenképpen rájuk tekintek példaképként.
0: Gabi?
2: Én is ugyanígy édesanyámra tekintek példaképként, mint Luca.
0: Szerencsések vagytok. Viki?
3: Én is szintén édesanyukámra és a nővéremre tekintek példaképként.
1: Én még talán Liziói kis szenterészt mondanám, mert őt választottam védőszentemnek, amikor bérmálkoztam, és nagyon sok ponton tudok az életével azonosulni, és sok hasonló dolog történt velem is az életben, mint vele. És szerintem ő egy csodálatos nő volt.
0: Szentek mindig a segítségünkre jönnek. Úgy azt gondolom, hogy szerintem Szent Erzsébet mindnyájunk számára egy nagyon kedves szent. Szerintem még egy ilyen izgalmas nő alak a Merici Szent Angéla, ilyen nagy utazó nő.
1: Szent Johanna esetleg?
0: Az egyház azért, hogy mindig segítségünkre van, nagyszerű asszonyokat tár elénk. Azt gondolom, hogy manapság egy fiatal lánynak nagyon nehéz azonosulnia egyébként Mária alakjával. Holott sajátos élethelyzetéből adódóan talán éppen a fiatal nőkhöz áll a legközelebb. Szerintem, ha megnézzük Mária ábrázolásait, képeit, azt, hogy hogyan látta őt a történelem során az egyház, a hívek közössége, akkor talán közelebb kerülünk az ő példájához, és talán jobban tudunk azonosulni is vele. Arra kérlek benneteket, hogy elevenítsétek fel ezeket az ábrázolásokat. Milyennek látjuk, milyennek látjátok Máriát a képek alapján?
2: Édesanyaként vagy királynőként is szokták ábrázolni. Ugye fiatalnak ábrázolják, szépnek tekintik.
1: Szerintem egy kicsit csodálatos és természetfeletti. Az arcvonása is olyan tökéletesek, és a kisugárzása is olyan mágikus.
0: Jó szeme van a Lucának, észrevette, hogy Máriának valami különlegessége van.
3: Hát olyan kiemelkedően erős és szép kisugárzása van.
0: Milyen szerepekben látjuk őt a képeken?
1: Láthatjuk őt Magyarország királynőjeként, a Szent Anna templom a koltárképein.
0: Igen, ott általában mit csinál, milyen szituációban van jelen?
1: Az édesanyjával együtt tanul.
3: Vagy pedig a köpenye alatt húzódnak meg az emberek.
0: No, egészen jól összeszedtük, hogy Máriának minden sokféle arcát ismerjük, és minden arcából azt mondtátok, hogy sugárzó szépség, ami egészen különleges báj és erő árad. A képeken találkozunk Máriával, tehát mint Madonna, akár úgy is, mint egy szoptató édesanya. Láthatjuk őt, mint Regina, mint egy királynő, de látjuk őt az angyali üdvözlet jelenetében szolgáló lányként, a vizitáció jelenetében pedig segítőként. Látjuk őt imádkozni és tanulni, fájdalmasan sírni piétaként, vagy segítő, közbenjáró szentként is. Milyen élethelyzetek azok, amelyekben azonosulni tudnátok Máriával?
1: Feltekintettünk rá a szerelem miatt, mert kapcsolata Józseffel egészen különleges, és József tényleg igazán szereti, és szerintem csodálatos ez a bizalom, ami közöttük van, hogy József elfogadja Máriát, és bár nem azonnal, de hisz neki a természet feletti történések ellenére is, mert azért ez nem mindennapi, hogy ugye fiút fogan, és szerintem azért ehhez nagyon nagy bizalom és szeretet kell.
0: Mária és Szent József a szerelmeseknek egy abszolút mintaként szolgálhat. Különösen ez a lányok számára lehet szerintem érdekes, hogy vajon találnak egy olyan partnert, aki Szent Józsefhez hasonlóan őket tényleg függetlenül önmagukért tudja szeretni. Milyen más szerepekben tudunk azonosulni Máriával?
2: Igen, mondott az ismeretlenre, és ugye ezzel kockáztatta a jövőjét, úgyhogy szerintem ez egy elég bátor cselekedet volt tőle.
3: Vagy például a tanulásban, mert bátorító látni, hogy Máriának is tanulnia kellett, hiszen ő sem született zseninek, és nem csak otthon, hanem a háztartásban és a gyereknevelésben is bölcs volt, és Jézus rábízta a születő egyházat is.
0: Mit tanulhatunk tőle imádság tekintetében? Hogyan imádkozik Mária?
1: Ő folyamatosan párbeszédben van Istennel, és mindig készre odafigyelni. Mindig meghallja a szavát. Elfogadja Isten akaratát.
0: Igen, igen. Ez tennem egy nagyon fontos mondat, amit a Luca mondott, hogy a szűzanya nem úgy imádkozik, nem azért imádkozik, hogy az ő személyes akaratát már pedig igenis teljesítse a Jóisten, mert ő egyébként is milyen jó fej volt, hogy a Szent fiát a méhébe fogadta, ugye? Mégis is mondhatná ezt is. Hanem mindig kész arra, hogy elfogadja Isten akaratát. Aztán látjuk őt királynőként. Ugye mi szerintem legutoljára óvodában szeretünk volna királynők lenni, de akkor nagyon. Mégis talán így mond nekünk Mária királynőként is valamit. Hogy lehetünk mi most királynők? Milyen lenne egy jó királynő most?
3: Felelősségteljes, odafigyelő, gondoskodó.
0: Ugye őt úgy is tiszteljük, mint magyarok nagyasszonyát. És ugye az az érdekes, hogy kvázi úgy tekintünk rá, mint Magyarország királynőjére. És a király személye mindig az, aki kifejezi az ország egységét. És így Máriára tekinthetünk úgy is, mint aki kifejezi az ország egységét, de legalábbis megteremti az országért cselekvő felelősséget érző emberek közösségét. Ebben egészen biztos vagyok. Aztán van említette itt, aztán a Viki, a Mária ábrázolásoknál, hogy van egy olyan típus, ez a köpönyeges Madonna, amikor a Mária szép nagy köpönyege alá behúzódnak az emberek. Mit fejezhet ki ez a kép?
1: Az ő segítőkészségét. A nőkhöz különösen a segítőhivatások állnak közel, például a tanítónő, óvónő, orvos vagy ápolónő, és Mária az, aki figyel másokra, észreveszi mások nehézségeit, problémáit, és hatékonyan ő maga segít, mint amikor Erzsébethez utazott látogatóba, vagy hídként közvetíti, és közbejár, mint a kánai menyegzőm.
0: Tehát Máriától tanulhatunk, hogy segíthetünk úgy is, hogy mi magunk adjuk meg a segítséget, de segíthetünk úgy is, hogy mint egy híd, ugye megteremtjük a tényleges segítő és a rászorult között a kapcsolatot. Közbejárunk érte. Aztán említettétek, Mária nagyon-nagyon sok képen talán leginkább anyaként ismerjük. Milyen anya lehetett Szűzanya? Mi az, amit tanulhatunk tőle?
2: Minden képes volt feltenni a gyermekéért és a családjáért. Ott hagyta otthonát is, amikor Egyiptomba kellett menekülnie kis Jézus miatt. És ugye végig kíséri a fia útját küldetésért, és akkor is, amikor nem érti őt, mindig segít neki.
0: Igen, ugye nem is tudom, hogy talán ez az egyetlen olyan kapcsolat az életünkben, ez az anya-gyermek kapcsolat, amikor valóban képesek vagyunk teljesen lemondani önmagunkért egy másik személy javára. És a Szűzanyától ezt is nagyon szépen láthatjuk, ahogy ő végig kíséri Jézus útját, végig segíti őt. És az az érdekes, hogy akkor is, amikor nem érti, hogy ugye amikor a 12 éves Jézus ott a templomban van, és a Mária úgy érzi, hogy nagyon nem ott van, ahol neki lennie kellene, mert hogy miért nincs ott a szoknyája mellett, miért nem tud róla. Tehát nem is érti, amit akkor ott Jézus beszél és tanít a zsinagógában, mégis elfogadja. Azért látja Mária, hogy Jézusnak sok rajongója van, nagy rajongótábora van, de nagyon komoly ellenfelei is. És egészen biztos, hogy benne, hogy nagyon nehéz volt elfogadnia Jézusnak a szenvedését is. Itt említettem, hogy van egy ilyen képtípus, ilyen szerepe Máriának, amikor ő nem boldog anya, nem a mennyek királynője, hanem nagyon-nagyon esendő ember. Melyik ez a kép?
1: Hát amikor kétségbe esve keresi a 12 éves Jézust a jeruzsálemi zarándoklat forgatagában, vagy amikor végig kíséri fia szenvedés történetét, és végig ott van vele a keresztúton.
0: Illetve van egy ilyen képtípus, ez a Piéta, ugye ismerjük a híres képet is, vagy szobrot is, alkotást, amikor a Szűzanya ugye a halott Jézust tartja az ölében. Úgyhogy látjuk, hogy Mária a fájdalomban is velünk van, teljes emberként, anyaként éli át a mi fájdalmunkat is. A nehéz pillanatokban is így aztán igazi barátnőre lelhetünk benne. Hiszen ebben a fájdalomban benne van mindnyájunk félelme, mindnyájunk ki, akik féltjük szeretteinket, és ezzel nem csak szeretteinket, hanem a kapcsolatainkat, vagy a családunk egységét. Mária alakja itt a képek segítségével szépen megelevenetett előttünk, egészen élőve, élővé varázsoltuk itt az ő alakját. Talán ő is helyet kap a szobánk falán, mint nagy ideál, talán befogadjuk őt az otthonunkba. János apostol ír evangélium a végén Jézus utolsó rendelkezéséről, ez így szól. Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához. Asszony, nézd, ő a te fiad. Aztán tanítványhoz fordult. Nézd, ő a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Azt mondja János apostol, hogy házába fogadta őt a tanítvány. Azt gondolom, éppen erről kell, hogy szóljon a mi Mária iránti tiszteletünk is. A Mária képek és szobrok, a rózsafűzér használata, a csodálatos érmék viselése. Mária befogadását kell, hogy megjelenítsék. Nem is annyira az otthonunk falai között, hanem sokkal inkább a szívünkbe, a Máriával való azonosulásunkat kell, hogy kifejezze. Azt kell, hogy kifejezzék ezek a tárgyak, hogy olyanokká akarunk válni, mint Mária, mert ő a mi ikonunk, a mi segítő példaképünk, keresztény és női identitásunk formálója. Amikor felveszünk egy Máriás érmét, vagy kezünkbe veszünk egy rózsafűzért, akkor ennek bizony többet kell jelentenie annál, mint hogy kifejezzük vele hitünket, vagy biztosítjuk vele Mária védelmét, pártfogását. Valójában Mária alakját kell magunkra öltenünk. Olyanná kell válnunk, mint Mária. Ahogy ti is mondtátok, Mária segít bennünket tiszta és igaz szerelmessé, édesanyává, gondoskodó királynővé, közösségszervezővé, a család összetartójává, bölcsé és felelős vezetővé válnunk. És velünk van a szenvedésben és a halálunk óráján is. Adásunk végén, megköszönve a hallgatók figyelmét, Sík Sándor versével köszöntjük a szűzanyát.
2: Sík Sándor, áldott az asszonyok között. Mentére már húzódott az ösvény, Galileának napasszalt a földjén, és kivirágzott lépteid nyomán, bokavérző hegyes tartomány. A sziklák Isten várt a szurdokán, tejarcú rózsát hajtott a bogáncs. A kősziklából csorgó mész fakadt, a ciszternákban élő vízű patak. És a porszemecskék még sarudra lestek, tücsök módjára muzsikálni kezdtek. Karjaid összefonva kebleden, mentél és mosolyogtál édesdeden. Mérhetetlenül mély volt és komoly, és mondhatatlan édes e mosoly. Mentél, fölötted a hallgatag égbolt. A csepp angyalok, mint a rendelés szólt. Elkuporodtak a sziklák közébe, újacskáikat ajakukra téve. A titokzatos hang is hallgatott, a lélek, aki megárnyékozott. S néva volt még ő is, az egyetlen, szíved alatt élő érthetetlen. Mentél magad, és nem sejtette senki a titkot, amely mindent belengi. Erzsébet sem, a meghitt asszony testvér, még az sem, aki árva tűz helyednél. Vírasztja jöttöd, az elgyűrűzött, hogy áldott vagy az asszonyok között.
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
5: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
6: Berendelték Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatót a kormányülésre, hogy az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről tárgyaljanak, között a kormányülést megelőzően közzétett videójában Magyar Péter. A miniszterelnök egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az véleménye szerint egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne a magyar kutakon, mivel a MOL és más hálózatok beszüntetnék az importot. A kormányfő beszámolt arról is, hogy holnap Pozsonyba utazik a Visegrádi négyek találkozójára, amellyel a szlovák elnökség megkezdi munkáját. Elmondása szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök az ír kormányfőt is meghívta a csúcsra. Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a Paks atomerőmű a Duna alacsony vízszintje miatt. Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés okán, jelentette be a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök a posztban hozzátette, jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak. Hosszú távú szakmai együttműködésről kötött megállapodást Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa, és Dmitro Lubinec, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa. Közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, jelentette be tegnap Orbán Anita külügyminiszter. A magyar hatóságok szerint a diplomaták a bécsi egyezmény alapján nem elfogadható tevékenységet folytattak, a kiutasítás azonban nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője azonban azt közölte, Moszkva kemény választ fog adni a lépésre. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke elutasította Magyarországnak az Európai Bizottság azon döntése elleni keresetét, hogy az EU az európai bankokban tárolt, de az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközökből származó nyereséget Ukrajna védelmére fordítsa. Az indoklás szerint ez nem tartozik a hatáskörébe. A magyar kormány még 2024-ben nyújtotta be a keresetet. A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, közölte a kormányzati kommunikáció az MT-vel. Az első csomag a századvéggel foglalkozik, azt mutatja meg, milyen kormányzati döntések és megbízások alapján, milyen konstrukciókban kerülhetett a szervezethez közpénz. Hangsúlyozták, hogy a miniszterelnökség felülvizsgálja az elmúlt 16 év 3000-es kormányhatározatait, és ahol a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, megszünteti azt. A Nébih laboratóriuma megerősítette a baromfi pestis jelenlétét két fülöpházi broiler csirke állományban, ahol összesen mintegy 220 ezer madarat tartanak. A fertőzés miatt az állományok felszámolását elrendelték, és 3 kilométeres védő, valamint 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki. A hatóság szerint Magyarországon évtizedek óta nem volt ilyen megbetegedés, ezért a baromfi tartókat fokozott járványvédelemre és a vakcinázási előírások betartására kérik. Fásítási programot indít a kormány, jelentették be a Facebookon. A cél, hogy olyan erdőket hozzanak létre, amelyek évtizedek múlva is ellenállnak a szárazságnak, megőrzik a vizet és élőhelyet nyújtanak. A program része, hogy vissza nem térítendő támogatást biztosítanak a tulajdonosoknak, hogy földterületükre erdőket telepítsenek. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben a nyár végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium az MT-vel. Közel 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd 400 millió forintot biztosítottak. Nádasné Rab Henriett foglalkoztatáspolitikai helyettes államtitkár kiemelte, a diákmunkának a gyakorlatszerzés mellett szocializációs szerepe is van. Nem közlekednek a vonatok Miskolc és Hidasnémeti között pályakarbantartás miatt mától szeptember 22-ig az utasokat pótlóbuszokkal szállítják, közölt a MÁV Inform. Vágányszabályozást végeznek a teljes vonalon 28 kilométeren, Novaidrány és Hidasnémeti között 1200 méteren síneket is cserélnek, több perccel csökken majd a menetidő és kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. Végül az időjárásról. Holnap több-kevesebb napsütés előfordulhat, de megnövekszik a felhőzet, így inkább a ború lesz a jellemző. Szorványosan eső, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat majd, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-17, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. híreinket hallották.
7: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
8: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
9: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
8: Nem csak katolikusoknak.
9: keresztényélet.hu.
10: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
7: Reklámot hallottak.

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket az adás szerkesztője, Drimba Miranda. Önök a Szent István Rádió Értékadó című műsorát hallják, melyben kitekintést teszünk az egerszóláti szőlőültetvényekre és a helyi borkészítésre. Ezt követően csilipaprikákat fogunk kóstolni. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.
0: Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Első vendégünk a stúdióban Berényi József, az Egerszól, az első szóláti borhez Kft. Üzemeltetője, birtokigazgatója. A soron következő riportunknak a célja az, hogy ellátogatunk gondolatban Egerszólátra, és bemutatjuk az ottani szőlővidéket, az ottani szőlészetet, illetve az Egerszól borászatot. Kezdőkörben akkor kérem Önt, hogy számoljon be arról, hogy hogyan indult ez a vállalkozás.
2: A vállalkozás az 2017-ben indult a tulajdonos úrral, Dobos Attilával, aki úgy gondolta, hogy elvégzi a szőlészborász egyetemet, vagy főiskolát, és szőlőterületeket kezd el vásárolni itt az Egri borvidéken, és azon belül is Egerszóláton. Miért pont Egerszólát? Az Attila a Szent Andrá pincében volt gyakornok, ott végezte a gyakornoki munkáját, és akkor tetszett meg neki ez a vidék, ez az Egerszalók, Egerszólát, és akkor kezdett el így a határban járni-kelni, és meglátta azt az ültetvényt, vagyis azt a területet, ahol most a Egerszól felépült, az Egerszól borászat, és onnantól kezdve pedig ott vásárolt 25 hektár szőlőt.
1: Jelenleg milyen területein dolgoznak most Egerszólátnak, melyek azok a dűlők, ahol az ültetvények találhatóak?
2: Ahol maga a borászat felépült, az a nagy határdűlő. Azon kívül, ami még megvásárolt szőlőterület, és talán a hallgatók számára is ismert lehet, dr. Gál Lajos szőlészborásztól vásárolt kántortag, ami nagyon híres, őnek is híres volt az olasz rizling, és mi is szeretnénk, hogy híres legyen róla az olasz rizlingünk, és még egy dűlünk van, a Csutaj. Tehát ez a három dűlővel rendelkezünk, azért ezek elég nagy dűlők, tehát ez a három kiteszi ezt a 25 hektárt.
1: Most jelenleg milyen szőlőfajtákat termesztenek?
2: Úgy néz ki a palettánk,

0: fehér szőlőfajtában olasz rizling, zengő, háslevelé chardonnay, vörös szőlőfajtában kék frankos, pinot noir, cabernet sauvignon, merlot és blauburger.
1: Ha arra gondolunk, hogy most a nyári szezon vége felé vagyunk, de most a nyáron volt egy igen jeles rendezvény, mégpedig a Vino Borkóstoló augusztus 12-től 17-ig. Milyen tapasztalatok voltak, mennyire voltak érdeklődőek a fogyasztók?
0: Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó rendezvény volt. Nem sok van az egri borvidéken, de amit megtartunk, azt én úgy gondolom, hogy nagyon magas színvonalon kell megtartani és továbbvinni a jövőben is. Van mit behozni, nem csak az egri borvidéknek, hanem a magyarországi borfogyasztóknak is, de én úgy veszem észre, hogy egyre többen kíváncsiak a jó borok iránt, és kóstolják a jó borokat. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy egy jó véleménnyel tudok lenni a rendezvényről. Ha gazdaságilag kérdezzük, akkor mindig jó, ha többen vannak.
1: Én egy nagyon laikus borfogyasztó vagyok. Számomra, ami leginkább érdekes vagy izgalmas egy borban, az inkább a palack és a címke, ami úgy megszólít elsőre. Milyen marketing tervekkel készülnek?
0: Palack az egy bevált palack, az egy burgundi palackot használunk, ebből is két fajtát. Isten igazából ezt minden borászat az első körben eldönti, és onnantól kezdve pedig maga a gépsora, meg minden úgy van felállítva, hogy ezekkel a palackokkal tud normálisan dolgozni. Ezek szerintem egy ilyen standard palackok, ezek nagyon jól beváltak már a magyarországi borkészítésben. A címke pedig egy egyértelmű, letisztult, nem túlzottan sok információt tartalmazó címke, de ami kell, az rajta van. Ez pedig szerintem sokkal jobban megfogja a fogyasztónak a kíváncsiságát, vagy a szemét, ahogy ránéz a címkére. Könnyen olvasható, jól értelmezhető, és a névben is, hogy Eger szól, próbáltunk kicsit már a külföldi vendégek felé kacsingatni, mégpedig azzal, hogy tudják, értik, és ez a mostani gazdasági helyzetben, borgazdasági helyzetben nagyon sokat számít, mert az a tapasztalatunk, hogy sokkal jobban tudnak azonosulni a borral, hogyha tudnak mellé egy nevet társítani.
1: Azért itt az egri borvidéken számos borász üzemel. Hogyan lehet egyedivé válni ennyi bor mellett?
0: Meg kell találni azokat a fajtákat, amivel egyedi tudsz lenni. Itt értem például az olasz rizlinget, Szólátról, tehát azzal egyértelműen egyediek vagyunk, és megpróbálni kicsit kísérletezni, akár itt mondhatnám a Liana Pezsgőnket, ami olasz rizling zengő házasításából van, tehát ez se sok embernek van, akinek van olasz rizling, de az, hogy zengő van mellett, olyan senkinek nincs, tehát ezzel is különleges vagy, és az, hogy minőség és tiszta borokat készítesz.
1: Vannak-e a Egerszólnak jövőbeli tervei, vannak-e olyan rendezvények, ahol szeretne a borászat megjelenni, vagy bármilyen olyan program, amivel hívnák a vendégeket?
0: Igen, ezek mindig terve vannak, szeretnénk fejlődni. Isten igazából ki szeretnénk használni az adottságait a borászatnak, mert nagyon szép helyen van, nagyon szép panorámával. Gondolkozunk fesztiválokban, és persze részt venni azon az eseményeken, amik az egri borvidéken megtartanak.
1: Bármi olyan érdekesség vagy kuriózum történt-e az Egerszól életében? Voltak-e kihívások?
0: Mint kezdő borászat, szerintem mindenki el tudja mondani, hogy vannak kihívások. Tehát, hogy megépült a borászat, amíg nem épült meg a borászat, addig ugye bérfeldolgozásban voltunk, tehát azért ezek nagy kihívások a borászat életében, mert mindenki szeretné egy helyen tudni, egy helyen kezelni a borait, és szeretné, hogy olyan megfelelő körülmények között tudjanak azok a borok pihenni. Ezt mondanám a legnagyobb kihívásnak, utána pedig az átköltözés, mikor megépült a borászat, és azért átmozgatni ennyi bort, azért az nem volt egyszerű.
1: Szoktak esetleg borkóstolókat tartani? Vagy bemutatókat?
0: Igen, benne van a palettánkban, tehát nagyon sokat járunk az ország minden részére. Ez abból is származik, hogy részt veszünk más boros rendezvényeken is az országban, és persze a borászatban is benne van a portfólióban a borkóstoló.
1: És ezen felül még éttermet és panziót is üzemeltetnek?
0: Nem. A szállás része az benne van a hosszú távú terveinkben, de étteremmel nem fogunk foglalkozni. Ez kiajánlás alapon megy, tehát catering céggel dolgozunk.
1: Szeretne bármi mást még megosztani a céggel kapcsolatban? Bármi olyan, ami egyediség, különlegesség esetleg, hogyha szeretnének, nem tudom, hogy bővülni szeretnének, vagy vannak-e ilyen, hogy mondjuk egy másik tájegységen megjeleníteni a borokat?
0: Bővülni bővülünk, itt amit mondtam a szállással. Ami kimagasló szerintem az a panorámánk, és a panorámánk mellett az, hogyha valaki kilátogat hozzánk, nagyon szép és tiszta borokat tud kóstolni. És a külföldi megjelenéssel pedig visszük Eger Szólátnak a hírét.
1: Eger Szólát mitől híres, vagy mitől egyedi Eger Szólát? Ha odalátogat egy turista, akkor a borturizmuson kívül mi olyan dolog van, amit érdemes megtekinteni Eger Szóláton?
0: Isten igazából egy nagyon szép csendes kis falu, nagyon szép tájakkal. Tehát ugyanúgy a szőlősdombok mellett a természet minden részét fel tudja fedezni, tehát biciklizni, túrázni nagyon kellemes. Amint említettem, nagyon szép csendes falu, tehát pihenni, kikapcsolódni, kicsit regenerálódni el tud jönni az ember. Most már ott vagyunk mi, úgyhogy tud nagyon jó borokat fogyasztani, és azért a következő falu a Szalók, ahol pedig ott van a termálvíz, és kis pihenéssel, kikapcsolódással tudja lezárni esetleg a napját a kedves vendég.
1: Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna kérdezni, hogyha bármi eszébe jutott, amit még megosztana a hallgatókkal.
0: Jöjjenek el és kóstoljanak minél több jó bort az Egri borvidékről.
1: Köszönöm, akkor a továbbiakban sok sikert kívánok a cégnek, és jó egészséget a dolgozóknak.
0: Köszönjük szépen, és örülünk, hogy meghívtak minket a rádióba. Köszönöm.
1: Nagyon szívesen.

Még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: A következő percekben egy egri csili termesztő mutatja be vállalkozását. Köszöntöm a stúdióban Koletán Gergelyt, a Chiliárd tulajdonosát. Beszélgetésünkben kezdésképpen a vállalkozás kezdetéről számoljunk be a hallgatóknak. Hogyan kezdődött ez a gondolat, hogy elindul a Chiliárd? Mi volt a kezdő lépés?
1: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Isten igazából a Chiliárd maga ez egy hobbiból, szerelemből indult vállalkozás, ami ugye maga a csípős ízek és így a csípős szószok szeretete keltette életre. De egyébként a rövid történet egy eléggé speciális dolog, ugye én kint éltem Írországban 8 évig, és az ottani csili kínálathoz hozzászokva, ami egy nagyon-nagyon széles kínálat volt, illetve egy mexikói leányzónak köszönhetően, aki akkoriban a párom volt, nagyon-nagyon megszerettem a csípős szószokat, és miután hazaköltöztem, szembesültem vele, hogy itthon azért elég szűk a kínálat ezekből a termékekből, és Isten igazából csak saját magamnak akartam először pótolni azokat az ízeket, amiket odakint megszoktam, és hát ugye ebből szépen fejlődött ki, hogy nem csak magamnak, egyre többet kellett vinni a barátoknak, családtagoknak egy-egy grillezés alkalmából, és miután így igazolódott, hogy egész finomak, amiket kotyvasztok, így lett vállalkozás belőle már 10 évvel ezelőtt.
0: 10 év, ez azért egy elég nagy időintervallum, és említésre méltó az, hogy a nagyszülőknek a telkén indult el a Chiliárdnak a kezdő lépése. Ez azért egy nagyon-nagyon nagy családi érték is, nem csak gazdasági érték, de hogy családi érték is, hogy a nagyszülőkre való tekintettel megőrizni a telket, és ott elindítani a vállalkozást. Mit mondanak a nagyszülők most?
1: Sajnos már csak föntről néznek minket, de azért a vállalkozásnak az elején, ugye a kis telekről azt tudni kell, hogy én gyerekként ott nőttem föl. Tehát az a tipikusan az a telek volt, ahova nagypapám még biciklivel minden nap kiártak, ugye az összes kis virág, gyümölcsök, minden ott a patikán, ott a helyén nagyon szépen összerendezett kis telek volt, és amíg én kint éltem Írországban, ugye hát ők már megöregedtek, és nem tudták gondozni a telket, a földet, és amikor hazaköltöztem, hát kilátogattam megnézni, hogy mi a helyzet, és egyszerűen annyira összeszorult a szívem, amikor láttam, hogy ugye a gazdagyom átvette annak az emlékeimben tényleg gyönyörű szép teleknek a hatalmat átvette ugye a természet, és ott, ahogy ott ültem, ott elhatároztam, hogy én ezzel a területtel valamit mindenképpen szeretnék kezdeni. A csili szeretete, meg ugye a nekem ízlő és megfelelő csili szószoknak a hiánya, összekapcsolva ugye ezzel a földterülettel, ami adott volt, így kezdtem el ott a vállalkozást, de kedves drága nagypapám, ugye ő még tovább élte, az elején az első 5 évet még végig tudta kísérni a vállalkozáson, de nagyon régen nem járt kint a telken, és ugye én mindig fényképeztem, mutattam neki, hogy éppen miket csináltunk, hogy alakítottuk a földet, de ilyen könnyes szemmel nézegettem mindig, és ő látszott, hogy annyira boldog volt, hogy valaki foglalkozik az ő kis becses telkével, úgyhogy szerencsére ez egy ilyen plusz indítatás volt, meg egy plusz erős érzelmi érték nekem, hogy ezen a területen tudom az én vállalkozásomat csinálni, hogy gyakorlatilag minden egyes nyári szünetet töltöttem kisgyerekként.
0: A chili paprika, mint növény, milyen gondozást igényel? Mire kell odafigyelnie egy termelőnek?
1: Nagyon hasonlít ugye a rendes, hagyományos, nem csípős paprikákhoz. Kicsit a tápanyag felvétele azért más, mert ugye magának a termésnek a mérete is ez a kicsi a bors, de erős, tehát ugye egy TB paprika vagy egy KP paprikához képest azért kisebbek a termések rajta. De Isten igazából nagyon hasonlít, szomjasak, nagyon-nagyon szeretnek inni, ami ugye ezekben a mostani a szájos nyarakon ez egy nagyon erőteljes kihívás, hogy megfelelő mennyiségben tudjuk őket locsolni. De rengeteg kötözéssel jár, mert ugye ők is hajolnak lefelé. Szoktam említeni, hogy a tavaly évben 2,5 kilométer kötöző zsinort használtunk a paprikák kötözéséhez. Ezek olyan méteres darabokra vágva, ez ugye egy egész szép feladat tud lenni. Amit nagyon szeretnek, az a meleg, abból nincs hiány, de ugye azért a fóliasátor alatt, amikor ez 50 fok fölé kúszik a hőmérséklet, akkor azért el szoktam csodálkozni rajta, hogy mi az, amit ebben ennyire szeretnek ezek a paprikák, amikor én egy negyed óra után már azért szédelekbe szoktam kijönni a fóliasátorból. Ugyanúgy, mint bármiféle ilyen haszon növényeket gyomlágatjuk, kötözgetjük, a kártevőktől azért próbáljuk őket óvni, amennyire lehet biomódon. módszerekkel. Sajnos a poloska nem érzi a csípőset például, és ugyanúgy, ahogy a paradicsomokat is meg szokták szívogatni, és csúnya foltot hagynak rajta, úgy a világ legcsípősebb paprikáját ugyanúgy megdésmálják és megkóstolják, és hiába mi emberek izzadunk tőle, és tényleg szinte tüzet okádunk tőle, ők csemegézgetnek rajta, úgyhogy ezekre kell figyelni. De a legnagyobb kihívás ugye mostanában sajnos tényleg az a meleg és a szárazság, a napégés, ezektől árnyékoló hálóval óvni őket.
0: Milyen paprikafajtákat termesztetek? Hányféle chili paprika létezik?
1: Hogy hányféle létezik, ez a megszámlálhatatlan kategória. Most már lassan annyiféle alfajaik, meg változataik, meg ilyen-olyan keresztezések léteznek már, hogy az tényleg több ezerre tehető, ugye a egész pontos megnevezésű fajtáik. De Isten igazából mi úgy szoktuk, hogy ugye különböző erősségi szinteknek a kedvenc paprikáit szoktuk ugye termeszteni, ez teljesen a halapenyótól, ami nagyjából így a zöldhegyes erőshöz mérhető csípőségi szintben. Onnan indulunk, és akkor megyünk föl hát egészen teljesen a Guinness rekorder, tehát a világ legcsípősebb paprikájáig. Általában minden szezonban, ami standard termékeinkhez, amiket felhasználunk, az egy olyan 5-6 fajta chili paprika, de én minden évben elcsábulok, és mindig van egy-két különlegesség, amit azért, mert jó néz ki, meg tetszik, meg nem kóstoltam, úgyhogy minden évben van egy-két ilyen kis meglepetés, 10-20-30 tövecske, amik inkább az én kis hobbiaim miatt nevelgetjük őket. Neked hát a kislányomnak mindig megvannak a kis saját ilyen szivárvány színű csiliai, amit egyébként ő kapálgat, ő kötözget, tehát az teljesen egy külön kis kertrésze van a most már 8 éves nagyobbik lányomnak, aki szintén hát nem eszi meg a csípőset, de mivel szép szivárvány színű, meg jól néz ki, azért ő is büszkén szokta mesélni az iskolába, hogy már most ő is chili paprikákat termeszt, és segít apának, és csináljuk együtt.
0: Most jelenleg hányféle terméket forgalmaztok?
1: Jelenleg 19, ami már hivatalos, és most két újdonság van éppen ilyen tesztelés alatt, úgyhogy ahhoz képest, hogy az elején háromféle termékkel indult el a történet, ahhoz képest elég szépen felépült a szortiment, és még az a úgymond különlegesség csilisként ezt így mondani, hogy körülbelül a fele az, amelyik inkább a nem csípős, vagy egyáltalán nem csípős, vagy éppen, hogy csak a pikáns kategóriába tartozik, tehát nem csak ezeket a láva erősségű, tényleg nagyon-nagyon-nagyon csípős dolgokat termesztjük, és nem csak ezekkel dolgozunk, de próbálok azért azokra is gondolni, akik esetleg a gyerekeknek tudjunk adni, vagy a csípőst nem kedvelőket is ki tudjuk szolgálni.
0: Ugye többféle termék is létezik, és hogy nem csak a chili paprika az alapanyag, hanem akár áfonya, vagy méz, vagy tokai. Hogyan lehet ezeket az ízeket kikísérletezni, vagy hogyan indul be egy újfajta verzió?
1: Igazából szeretem a hasamat, és indul el az összes történet, tehát az összes szósz, az összes hagymalekvár, amit csinálunk, az mindegyik saját magamnak, a saját asztalomra készül első körben, és hogyha ott jól vizsgázik, akkor kerülhet csak föl ugye kereskedelmi forgalomba is, de ilyen fantáziára bízott dolog, tehát valamikor valami így megtámadja a fejemet, hogy ilyen fajta ízvilágban még nem dolgoztam, még nem mozogtam, legyen ez akár egy keleti ilyesebb ízvilágú dolog, hogy ne csak ezeket a hagyományosabb ilyen magyaros ízeket, de ugyanúgy az olasz világ felé, ahol inkább paradicsom alapon dolgozunk, és klasszikus, ugye ilyen oregánus bazsalikomos fűszerezést adunk neki, de ahogy mondtad, a gyümölcsökkel is nagyon szeretünk dolgozni, tehát egy áfonya például egy rántott sajt mellé, vagy egy vadételhez az eleve is nagyon-nagyon jól passzol, és akkor én meg úgy kísérletezgettem itt a fűszerezéssel, hogy lehet ezt úgy kombinálni a csilivel, hogy meglegyen az ereje is, de azért a gyümölcsnek is átjöjjön az íze. Tehát igazából rengeteg kísérletezés, rengeteg olyan adag, amit sajnos ki kell önteni, mert ez nem megfelelő még, vagy egy kicsit átdolgozgatni, és akkor szó szerint ilyen kis grammonként írogatjuk fel, hogy akkor ebből a fűszerből kicsit többet, ebből kevesebbet, kóstoltatjuk ilyenkor a baráti körrel, a családdal, mindenkivel próbáljuk a véleményeket beszedni, és ez alapján egy kicsit finomítani rajta, hangolgatni rajtuk, így születnek. Tehát általában mindegyik úgy indul, hogy valami szöget üt a fejembe, hogy akkor én ebbe az irányba szeretnék valami újdonságot csinálni, és addig úgyse tudok nyugodni, amíg az nem lesz finom.
0: Hogyha az ételekről beszélünk, akkor milyen ételekhez ajánlottak? Melyik terméket, melyik ételhez tudnád elképzelni?
1: Pont ez a ez a lényege ugye a szortimentemnek, hogy gyakorlatilag szinte mindenhez tudjak valamit mondani. Tehát ugye az elején, amikor elindult ugye a történet, akkor igazából volt ilyen kis karikázott savanyúság, az eléggé adta magát, hogy az mondjuk egy húsétel mellé oda le tudjuk tenni. Volt egy barbecue szószom, ami szintén ugye a húsokhoz való, meg volt egy halapenyús, lájmos szószom, ami pedig a savanykásságaim miatt inkább egy ilyen salátás, halételes, egy ilyen friss ízvilágot kölcsönzött, de mára pont ezért, hogy tényleg mindenkinek az ízlése szerint tudjunk nyújtani valamit, tehát a tokai aszus mézes hagymalekvár például úgy született, hogy egy Libamáj fesztiválra elhívtak valamikor, és ugye a hivatalos, úgymond hivatalos bora a Libamájnak az a tokai aszú, a méz megint passzol hozzá, akkor csináltunk oda egy hagymalekvárt, eredetileg csak arra az egy rendezvényre, de olyan sikerült, hogy akkor azt is bevettük az állandó szortimentbe, megtartottuk, de ugyanígy alakultak a keleties ízvilágú dolgaink, hogy akik inkább ezeket az ázsiai ízeket keresnék, egy szójaszósz alapú fermentált fekete fokhagymás kört és szószt készítettünk oda, de ha mondjuk ez a tipikus ilyen barbecue-s vonalra is csináltunk csípős szószt is, ugye halapenyós barbecue-t, amivel egy grillezéskor, egy smokeres sütéskor tudjuk a húsokat ízesíteni, de annak csináltam például barbecue-ból egy olyan verziót is, ahol bacon-t juharszirupban főzünk ki, és a végén még fagylalthoz való karamell szószt is adunk hozzá, tehát egy ilyen nagyon extrémen hangzó, de nagyon kis sejmes ízvilágú szószt készítettünk ezzel, amit például a gyerekek nálunk kifejezetten szeretik. Úgyhogy én úgy szoktam, hogy tényleg ez a cél, hogy mindenkinek tudjunk valamit kínálni. Egyszer egy esküvőre például esküvőre sajt tortához rendeltek az áfonyás ribizlis nem csípős szószomból egy nagyobb mennyiséget, hogy azzal akarnak főzni. Ez az egyik legextrémabb, hogy egy esküvői desszerthez egy csilistől rendellek szószt, de állítólag finom volt, és a lagzi is sikeresen zajlott, úgyhogy még akár az édességek mellé is lehet párosítani egy-kettőt.
0: Szóba került az, hogy már 10 éve működik ez a vállalkozás. Mit mondhatunk el az évekről, hogy átlagosan mennyi paprikát lehet megtermelni?
1: Ebben leginkább ugye a hely, maga a telek mérete, ami szabja a határt, illetve ugye a felhasználási mennyiség, de olyan szépen dinamikusan, főleg az elején, mert a legelső évben volt, az még tényleg csak ilyen próbaként, hobbiként, ott 27 tővel indultunk, a következő évben már 450 volt, aztán az utáni szezonban 1000+ darab, a tavalyi évben 6500 tő csilink volt, ugye vegyesen az összes csípősebb, nem csípősebb, az már azért egy elég szép ipari mennyiség, arról már azért tonna számra születeltük és raktuk el ugye a mélyhűtőkbe, vagy a savanyítós hordókba fermentálni esetleg a paprikákat, hogy ugye az év közben a szezonalitást ki tudjuk küszöbölni. Ugye általában a szület az ilyen augusztustól, az első fagyig, ami általában októberben meg szokott jelenni, addig tart a születi szezon, és muszáj vagyunk úgy bekészletezni, hogy ezt a következő születig tudjuk használni, ezért duruzsolnak a fagyasztók, bugyognak a hordók, úgyhogy így ilyenkor pakoljuk be őket.
0: A Chiliart, mint cég, hogyan viszonyul a fenntarthatósághoz? Mennyire törekszik arra a cég, hogy fenntartható legyen, illetve hogy a környezetvédelmet hogyan tudja képviselni?
1: Szerencsére én magam is így állok vele, hogy ez az egy bolygó van, és szeretném megőrizni én is a gyerekeknek, meg az ő gyerekeinek, és így tovább. Tényleg tudatosan is próbálunk odafigyelni akár a növénytermesztés részénél, tehát minimális vegyszerhasználattal, ugye ez nem csak a talaj és a környezet miatt, hanem maga a termékben is, azért vegyszermaradványokat nem nagyon szeretnék látni, illetve ugye még a vásárolt alapanyagokkal is úgy vagyunk, hogy szinte mindegyiket, amit ugye elérhető magyar piacon, azt országon belül, tehát magyar termelőktől szoktuk vásárolni ezeket a dolgokat, meg amikor lehet, akkor magyarországi vagy Magyarországon készült márkákat használunk, illetve magát a növénytermesztés részén is azért amit lehet visszaforgatunk, mulcsolunk, akkor ugye az elhalt növényeket, azokat komposztáljuk, azok utána nagyon jó kis tápanyag lesz a következő években a következő generációs csiliknek. Az üzemben is próbálunk mindent úgy használni, hogy a lehető legkevesebb szeméttel járjon a dolog. De egyébként még kaptam is nem olyan rég a cégtársam, nekem van egy társam, aki az Opternek a tulajdonosa, és ők csinálnak ilyen karbonlábnyom mérést, úgyhogy nem olyan rég kaptam egy ilyen oklevelet, hogy konkrétan a cégnek mekkora is a karbonlábnyoma, de szépen mutatott az oklevél, úgyhogy Szerencsére nem én vagyok közel sem a legszennyezőbb vállalkozás. Próbálunk tényleg törekedni rá. Szerintem fontos, mert eléggé cudarul állunk azért ezzel a fenntarthatósággal és környezetvédelemmel. Szerintem már egy kicsit késő is, vagy hát jó, soha nem késő, de sokkal hamarabb kellett volna elkezdeni tömegességvel odafigyelni az embereknek, és akkor nem jutottunk volna ide, ahol most tartunk, hogy a szikla széréről kell valahogy ezt a bolygót visszatámasztani a normális kerékvágásba. De hát reméljük, hogy okos az ember, és meg fogjuk tudni ezt is oldani. Ha már félig elrontani sikerült, akkor teljesen megjavítani, és hát ha sikerülni fog.
0: Vannak-e olyan termelői piacok, ahol megjelentek? Tehát vannak-e olyan rendezvények, ahol kitelepül a Csiliárd?
1: Szoktunk menni, igen, szeretjük is kifejezetten a termelői piacokat, főleg ott az ottani vásárlókat, meg hogy meg tudjuk kóstoltatni. Tehát ugye a Chili az annyira egy nehéz róla úgy véleményt alkotni, hogy tényleg a csípőség tűrése minden embernek más. Tehát szoktam mondani, hogy van, akinek a tej is csípős, van, aki meg tényleg ilyen teflon szájú, hogy bármit el tud viselni, és ezért tényleg sokkal-sokkal könnyebb úgy, hogy megkóstolják a termékeket. És akkor egy kitelepülésnél ugye csípőségi sorrendben a nem csípőstől a nagyon erősig szoktunk kipakolni, és akkor úgy szépen mindenki elindul a létrán, és ki saját tűrő képességéhez képest, ameddig eljut, és tudnak kóstolni. De nagyon szeretem ezeket a piacokat, főleg, ahogy mondtam, az emberek miatt. Kicsit szeszélyes üzleti szempontból, egy kicsit szeszélyes, mert jön egy eső, és akkor ugye egy üres piac van, ha nagyon messzire megyünk el, és mondjuk most a nyáron ez fordult elő, hogy nem az eső miatt, hanem annyira nagyon meleg volt, hogy az emberek már nem mozdultak ki. Tehát úgymond egy kicsivel rizikósabb üzleti szempontból, mint hogyha egy boltnak a polcain találhatók a termékek, mert oda, ha esik, ha fúj, oda be tudnak menni az emberek, de azért más a vásárló közösség, meg sokkal több véleményt tudok megkapni, egy nagyon ösztönző tud lenni, amikor egy jó sikerült termelői piacról hazamegyek, akkor mindig ilyen széles mosolyjal tele energiával, mert jönnek, megkóstolják, hú, de finom, nem ettem még ilyen jót, és ezek rengeteg erőt tudnak adni a folytatáshoz, meg úgy megerősítik, hogy jó az a vonal, ahol járok, úgyhogy így a személyem nagyon-nagyon-nagyon szereti ezeket a piacokat, és egyébként eléggé a reneszánszukat élik, tehát elég sok termelői piacot lehet találni. Szoktunk is járni, nem csak Heves megyében, ugye akár hát a Dunántúra és a Sopronba is voltunk idén, tehát elmegyünk bármerre, hogyha épp arra adódik egy olyan lehetőség, meg azért a nagyobb rendezvényeken is, Egerben mindenképpen, ugye akár a boros rendezvényeket, de ha most azt nézzük, a augusztus 20-án például fent a Magyar Ízek utcáján voltunk Pesten a Várkert Bazárnál, három nagyon kellemes napot eltöltve, aztán a tűzijátékot megnézve, vagyis most az elejére esett a tűzijáték, és utána volt két napig még a rendezvény nyitva. Úgyhogy szeretünk megjelenni mindenfelé, reklám marketingileg is azért egy jó dolog, mert látják, beszélnek róla, megkóstolják, elmondják az ismerősöknek, tehát ezekből azért sok internetes webshopos vásárló is lehet.
0: Vannak-e jövőbeli tervek, célkitűzések, amiket el akar élni a Csiliárd?
1: Tervek mindig vannak, tervek nélkül nem tudnánk előre haladni, én pedig szeretnék előre haladni. Isten, igazából most a fókuszomat egy ideje próbálom arra áthelyezni, hogy egy kicsit külföld felé szeretnék kacsintani, kicsit szeretném úgy megerősíteni, hogy egy félig meddig több lábon állva. Magyarországon vagyunk már bent nagyobb retail üzletekben, ahol egész évben kaphatóak a termékeink, meg ugye járunk rendezvényekre, illetve a webshopon keresztül azért ott eléggé szépen tudjuk árulni a csiliszószokat. De ezen dolgozok most, hogy a jövő évre legkésőbb azért egy-két legalább környezőbeli országban úgy tudjuk megvetni a lábunkat, hogy ott is ilyen stabil, biztos partnereket találjunk. Aztán hát minél nagyobbra, minél több felé szeretném eljuttatni ezeket az ízeket. Reméljük, hogy sikerülni fog.
0: Jutott-e bármi olyan gondolat az eszedbe, amit esetleg megosztanál a hallgatókkal, vagy bármi olyan, ami nyilvános történet? Esetleg egy kellemes történet, így a elmúlt 10 évből voltak-e ilyen kellemesebb pillanatok?
1: Rengeteg. Ezekből nagyon-nagyon sok jó történet van, Isten, igazából itt válogatni lehetne belőle, ugye. Ez egy nagyon komoly kaland volt számomra, meg még mindig is az, tehát tényleg azt megélni, hogy így a saját hobbimat, a saját szeretetemet tudtam úgy átformálni, hogy ez lett a megélhetés, ez egy szerintem egy nagyon áldott és nagyon hálás szituáció, amiben benne vagyok, mert általában azért valljuk be, az emberek úgy mennek hétfő reggelente dolgozni, hogy lógatják az orrukat, hogy már megint menni kell, megint valakinek a szekerét tolni, megint valamit csinálni. Én azért nagyon szerencsésnek érzem magamat, hogy amiből a kenyerünket keressük, az lényegében a hobbim, és 10 év után is szeretettel tudom csinálni. Amit úgy üzennék, meg ilyen nem kliséként szállom, de hogy nem szabad megérni attól, hogyha van valami vágyad, és ezt szeretnéd megvalósítani. Tényleg rengeteg munkával, mert mi is nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgozunk, de ha valaki valamit elhatároz és oda teszi magát, akkor szerintem akármennyire is nehezek a körülmények, akármennyire is nem a legkönnyebb világot éljük, azért meg lehet ezeket az álmokat valósítani, és onnantól pedig, hogyha abban tölti az ember a mindennapjait, amit szeret, akkor az sokkal könnyebb ez a dolgos hétköznapok története, úgyhogy én azt javasolnám, hogy nem csak a csilipapri, meg nem csak erről, hanem hogyha bárkinek van valami olyan vágya, amit szeretne esetleg megélhetésé fordítani, akkor merjenek, nem szabad szerintem félni, kihívások vannak, de az meg olyan jó érzés, amikor egy kihívást megoldasz, akkor utána a sikerélmény az pedig kárpótol mindenféle erőfeszítésért, úgyhogy én azt hagynám itt a hallgatóknak, hogy merjenek és próbálkozzanak, és keressenek olyan dolgokat, amik boldoggá teszi őket, mert azért ez több, mint fél egészség, hogyha boldogan tudunk élni a mindennapokban.
0: Úgy összességében a magyar üzleteknek a polcain csilipaprika, hogy magyar termékként szereplő csilipaprika viszonylag kevés van, tehát hogy főleg az, hogy valaki Egerben csilipaprikát termeszt és árusítja, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon olyan piaci rés, amire jól ráéreztél, hogy ez egy hiánypótló termék volt, mert nem igazán van akkor konkurencia, vagy kevés.
1: Szerencsére sajnos az attól függ, hogy melyik szempontból nézem, mert ugye engem is ez ösztökélt, hogy nem volt, tehát ez volt az egyik indító motor nálam, hogy ugye csak az a bizonyos, ami az az Izmos István, amiből minden háztartásban van, de sokak szerint kicsit sós, de nekem is van a hűtőmben egyébként, de azért a kínálatnak tehát nem ennyiből áll, hogy darált csili paprika, tehát ez a csilik világa, ez egy nagyon hatalmas és iszonyatosan komplex ízekkel rendelkező dolog, viszont azért ezt pozitívan mondanám el, hogy ezek a tényleg nagy multik, a nagy retail áruház láncok, ahol szoktunk ugye mindannyian vásárolni. Itt egyre inkább figyelnek erre. Tehát azt veszem észre, hogy az elmúlt években egyre inkább trend lett náluk, hogy próbálják beengedni a magyar termelőket, akár a kis termelőket is, akár csak egy ilyen kis regionálisan, tehát hogyha egy országos üzletház láncnak csak a helyi 4-5-6-7 boltjába is, de betenni a hazai ízeket. Amikor én ezt elkezdtem, ez szinte a lehetetlen kategória volt, tehát egyszerűen nem létezett a nagy multiknál ez a fogalom, hogy termelői árut meg magyar árut tegyünk a polcokra, de ez az elmúlt években tényleg nagyon-nagyon sokat változott, és szerintem ez egy iszonyatosan jó dolog, és egy pozitív dolog. Nem csak nekünk termelőknek, akik így egy szélesebb piacot vagyunk képesek elérni a termékekkel, hanem a vásárlóknak is, mert azért valljuk be, akik hozzám hasonlóan készítik kézzel termesztik az alapanyagot, és legyen ez méz, vagy lekvár, vagy bármiféle dolog, ami termelői módon készül, azért abban mindig jobban benne vannak az ízek, az nincs agyonlocsolva tartósítószerekkel, ízfokozókkal, színezékekkel, stb. Amíg sajnos azért elég sok nagyipari termékben ez standard, és kevesebb benne a jó, mint a rossz, de ugye azok vagyunk, amit megeszünk, szokták mondani, és azért nem mindegy, hogy mérgezzük magunkat, vagy pedig tényleg olyan minőségű táplálékot viszünk be, amivel az egészségünket is meg tudjuk őrizni, és ez szerencsére a retail láncok is egyre inkább biztosítanak rá lehetőséget. Nem egyszerű bekerülni így a másik oldalról, mert azért nagyon sok mindenek meg kell felelni, tehát egy termelői piacra azért sokkal könnyebb engedélyeztetés téren kikerülni, azért egy nagy retailben ott azért sokkal komolyabb előírásokat kell betartani, akár a nébik felé, fogyasztóvédelem felé, stb., hogy az a higiénia meglegyen, ami szükséges egy ilyen dologhoz, de nem lehetetlen, tehát én is édesanyám konyhájából indultam, ugyanúgy a bableveses fazékba kezdtük el főzni az első szószokat, miután a bableves is csípős lett, mert valamennyi maradt benne, tehát innen indult a történet, mára pedig már most egy 200 plusz négyzetméteres zöldségfeldolgozó üzemben készítjük a dolgokat, apránként teljesíteni kell ezeket a lépéseket, követeléseket, és akkor lehet teljesíteni bőven azt, ami egy retail polcra való bejutáshoz szükséges. Meg hát azért onnantól az érzés is, azért emlékszem, amikor nekem bekerültek oda a termékek, azért az iszonyatosan jó volt besétálni egy nagy boltba és látni, hogy amikkel én ott verejtékezve dolgozok, az onnan visszaköszön a polcra, és nem egyszer volt, hogy a polc végéből csak úgy figyelgettem, hogy megy oda vásárló, megnézik, leveszegetik, és akkor meg igen, olyan jó esett, hogy na jó, ezt sikerült elérni, úgyhogy ezek nagyon jó érzési dolgok.
0: Hálásan köszönöm, hogy befáradtál ide a stúdióba, és a további munkádhoz sok sikert és jó egészséget kívánok.
1: Én köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon jót beszélgettünk, és a hallgatókat is még egyszer üdvözlöm, remélem találkozni fogunk egy rendezvényen, vásáron, piacon, nyugodtan jöjjenek oda hozzánk, és kóstolják meg a termékeket.

0: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
1: Kedves hallgatóink! Elhangzott az Értékadó című gazdasági műsorunk. Vendégeink voltak Berényi József, az Egerszól, az Első Szóláti Borház Kft. Üzemeltetője, birtokigazgatója, Koletán Gergely, a Csiliárd tulajdonosa. Köszönöm, hogy velünk tartottak. További tartalmas időtöltést és kellemes rádiózást kívánunk mindnyájuknak. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Drimba Miranda. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat megismételjük vasárnap 17 óra 15 perckor.
0: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. 9. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust. Színes programokkal készül a Gyöngyösi Vahot Sándor Városi Könyvtár. Kezdetét vette a 11. vármegyei baleset helyszínelő verseny Miskolcon. Ezek majd műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Kilencedik alkalommal rendezték meg nemrég a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust, amelynek ezúttal Miskolc és Sárospatak adott otthont. A magyarság önismeretével és a magyarság kép változásaival foglalkozó tanácskozás sárospataki programjában a Tokaj hegyaljához szorosan kötődő borkultúra is kiemelt szerepet kapott. A kongresszus jelentőségéről professzor dr. Andrea Zeidlert, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnökét hallják.
2: A társaságnak természetesen nagyon fontos ez a kongresszus, ez hozzátartozik a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság aktivitásához, hogy minden 5 évben megrendezzük, és 21-ben nem tudtuk megrendezni a Covid miatt és egyéb dolgok miatt, úgyhogy ez most nekünk külön öröm, hogy kvázi 10 év után, Pécs után először tudjuk újra megszervezni. Hogy mi a jelentősége, mi a fontossága, mi egy nemzetközi társaság vagyunk, és ugye ilyenkor tudunk összejönni a külföldi kutatókkal, ilyenkor jönnek az egész világról ide kollégáink, és ilyenkor alakulnak ki nagyon értékes párbeszédek, ezért nagyon fontos nekünk. Ez a kérdés, ez nem csak most, és nem csak ma, és nem csak ebben az évben fontos, hanem ez mindig nagyon fontos, nem? Hogyha kiindulunk az egyén, tehát magunkból kiindulunk, hát mi is állandóan feltesszük azt a kérdést, hogy kik vagyunk, ki vagyok. És ez ugyanígy van a társadalomban is, és ugyanígy van a tudományokban is. Tehát én magam a humántudományokból indulok ki, irodalomtörténész vagyok, és több nyelvűséggel foglalkozom, tehát a Habsburg Monarchia irodalmával, ott ez mindig egy nagy kérdés volt, hogy ki a magyar, ki a német nyelvű, ki a szlovák, stb. Tehát ezek visszatérő kérdések, és minden korszak másként értelmezi, és ezen a kongresszuson nagyon jó, hogy nem csak magyar kutatók vannak itt, akik természetesen egész más kiinduló ponttal rendelkeznek, tehát másként látják ezeket a kérdéseket, mint akár egy külföldi kutató, vagy egy még távolabbi kontinensről érkező kutató, úgyhogy ez a párbeszéd, ez nagyon fontos, és ebből kialakul egy majd reméljük, egy szép kép, amit közösen el tudunk fogadni. Sárospatakra azért is esett a választás, mert itt nagyon erős a kulturális örökség szak, és a társaságunknak nagyon erős kapcsolatai vannak a Sárospataki Egyetemhez is, és a Miskolci Egyetem, hát az egy nagy egyetem, az könnyebben be tud fogadni, majdnem 400-an vagyunk a kongresszuson, és ott könnyebben el tudtuk nyilván helyezni az embereket, nagyon sok előadóterem van, nagyon nagy, jó infrastruktúra, itt is gyönyörű minden, csak hát sokkal kisebb, nem tudom, hogy lenne ilyen kapacitása, de nekünk fontos volt ez a kettős hely választás, és Sárospatakot minden esetre szerettük volna bemenni a kultúrája miatt, az európaisága miatt, a humán tradíciója miatt, és az egyik szimpózión, ami pont most zajlik, az ugye a borászatról szól, a bor tradícióról, ezek nagyon fontosak szinte ebben a tekintetben, hogy a külföld hogy látta a régen és ma Magyarországot. Tehát a bor az egy nagy szerepet játszott ebben.
1: A Gyöngyösi Vahot Sándor Városi Könyvtár rég nem csak a csendes olvasás és a könyves polcok helyszíne. Szeptemberben igazi programdömpinggel készül az intézmény. Érkezik egy guruló történelemóra a Rákóczi buszképében, emerülhetünk a Mohácsi csata rejtélyeiben, és még a reformkori tárogatók hangja is felcsendül. Winkler Bálint helytörténészt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
3: Pásztorfúrója és tárogató, mint ősi hangszer, és mondtam a Rákóczi buszt, akkor menjünk a következő programra, ez az úgynevezett tárogató. Ez egy nagyon szép ősi hangszer. Gyönyörű hangja
4: Csodálatos.
3: Van. Hogy fér meg egymással most ez a történet, és akkor ez a program miről fog majd szólni?
5: A tárogató előadó Köböl Gábor Bátony terenyéről érkezik, aki tárogató művész és hagyományőrző, és ő fogja ismertetni ennek a hangszernek a történetét, ő fogja megszólaltatni feltehetően a régi tárogatót és az új tárogatót, hiszen fontos tudni, hogy ezt is a Rákóczi év kapcsán hívtuk meg ezt az előadónkat, mert a tárogató a Rákóczi korban nyúlik vissza a története. Az akkori török síp volt a tárogató, mely egyben harci síp is volt, vagy harci hangszer, illetve emellett még a szórakozás és a mulatozásnak is egy fontos hangszere volt. De az, hogy lesz ebből majd sunda tárogató, az a tárogató, amit ma ismerünk, erről majd Köböl Gábor fog beszélni szeptember 16-án szerdán, szintén 5 órakor. Ez az előadás is ingyenes, és mindenkit várunk erre is szeretettel.
3: Azt hiszem, hogy a legkardinálisabb dologhoz érkeztünk, ugye Rákóczi évforduló van, ez az úgynevezett Rákóczi busz guruló történelem óra. Ennek mondjuk bővebben szeretnék tudni a részleteiről, mert ez egy mozgó kiállítás.
5: Igen.
3: És akkor beszéljünk már erről, hogy ez mit jelent, mikor lesz, és amit csak tudni lehet róla, talán ez már regisztrációval is.
5: Ez már regisztrációhoz kötött.
3: Akkor kérlek, hogy mutasd be a programot, Bálint.
5: 2026 Rákóczi 350 évként ismeretes, hiszen 1676-ban született a vezérlő fejedelem II. Rákóczi Ferenc Borsi kastélyban, ami ma a Felvidéken található Sárospataktól mindössze 2 kilométerre. Ott van egy múzeum, a Borsi Kastély Múzeum, amely útjára bocsátott egy guruló múzeumot. Nem példanélkül álló ez előttünk, hiszen 2023-ban már járt Gyöngyösön egy guruló múzeum, a Petőfi busz. Nagyon nagy sikere volt, hiszen 3 napon keresztül várta a vendégeket, és az utolsó napon is nem mindenki tudta megtekinteni. Ez a busz egy, mint már szó volt róla, egy interaktív múzeum, elsősorban gyerekeknek, középiskolásoknak és általános iskolásoknak hozták létre, de nagyon nagy szeretettel várjuk a családokat, nagyobb csoportokat is, és itt fontos megjegyezni, hogy nagyobb csoportok esetében a részvétel regisztrációhoz kötött, amelyet a Vahot Sándor Városi Könyvtár telefonszámán, e-mail címén, vagy pedig Facebook Messenger üzenetben lehet lefoglalni.
3: És akkor mondjunk már határidőket is, mert hogy meddig lesz ez az autóbusz itt, és hol fog ez állni?
5: A Petőfi busz 3 napig volt, a Rákóczi busz csak 1 napig lesz, szeptember 19-én szombaton. Reggel 9 órától délután 16 óráig lesz itt a busz. Helyileg a könyvtár előtt, illetve a polgármesteri hivatal előtt, hát a Gyöngyös főtéren, Gyöngyösi főtéren, főtér 10 előtt.
1: Ma reggel kezdetét vette a 11. vármegyei baleset helyszínelői verseny, amelynek célja a rendőri szakmai tudás elmélyítése és a szakma presztízsének emelése. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság által meghirdetett szakmai megmérettetést a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság szervezte meg. A rendezvény elméleti része a Miskolci Vizsgaközpontban indult, ahol a résztvevők számot adtak elméleti felkészültségükből. Délelőtt 10 órától a program már a Szirma Besenyőn található kiképzőközpontban folytatódott, ahol a gyakorlati feladatokat hajtották végre az egyenruhások. A látványos és életszerű szituációk nem csak a szakmai fejlődés okán jók, hanem egyben felkészülés.

0: egy kreszteszttel, majd egy szakmai tesztet kellett kitölteni mindenkinek. Mai nap folyamán pedig, tehát gépjárműves ügyességi pályán vesznek részt, illetve lesz egy olyan kreált baleseti helyszín, ahol a szakmai tudásukat szintén meg kell mutatniuk. Elsősorban szakmai tudásukat kell figyelembe venni a pontozás során. Itt az ügyességi verseny kapcsán, amikor a gépjárműves pályán vesznek részt, akkor itt a gyorsaság, illetve a pontosság ugyanolyan szempont. A verseny során az egyik legfontosabb szempont a pontozás során az a szakmai felkészültség, valamint a gyorsaság, nyilván az idő is számít. Előfordulnak a verseny során, hogy hasonló szakmai tudással rendelkeznek kollégák, és pont egyenlőség van, ilyenkor a gyorsaság dönt.
1: Előző éveknek mik a tapasztalatai, milyen presztízse van annak, hogyha itt valaki nyer?
0: A kollégák nagyon készülnek erre a versenyre. Minden felkészülést megelőzi az, hogy a kapitányságok szintjén is az ott dolgozók között külön van egy ilyen helyi szelektáló verseny. A kapitányságok legjobbjai vannak most itt a Vármegyéből, és csapatversenyről van szó, tehát a kettő legjobb, aki a legjobb eredményt éri el a mai napon, az országos versenyen fogja képviselni majd Vármegyénket.
1: Vannak titkos favoritok? Van olyan, aki mindig nyer?
0: Ez nagyon változó, viszont van olyan kolléga, aki már több mint 10 éve részt vesz ezeken a versenyeken, és több alkalommal képviselte is már Vármegyénket országos megmérettetésen, valamint szintén jó eredményeket szoktak, tehát dobogós helyen szoktunk végezni, nagyon gyakran az országos versenyeken is.
1: Akkor ez jó hírét kelti a borsodi rendőröknek is?
0: Azt gondolom, hogy a felkészültségük azt mutatja országos szinten, hogy a Borsod megyeiek a legjobbak közé tartoznak.
1: A bűnmegelőzési bizottság szokott ehhez hasonló más versenyeket is tartani?
0: Mi jelenleg ugye a közlekedés rendészetet képviseljük, és a Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottságot. Az ő rendezvényeik is szintén hasonló versenyeken, tehát ők is meg szoktak jelenni.
1: Még be tudnám mutatni a munkájukat, a bizottságnak a munkáját?
0: A Balesetmegelőzési Bizottság több tagból áll, nem csak hivatásosok, hanem civilek is tagjai a bizottságnak. Az elsődleges feladatuk, nyilván ahogy a nevéből is adódik, a balesetmegelőzéssel kapcsolatos kampánytevékenységek. Ez magában foglalja akár a mai napon ennek a versenynek, illetve más szakmai versenyeknek is a megszervezését, valamint olyan kampánytevékenységet folytatnak akár iskolákban, tanintézmények, de ugyanígy a felnőttek, illetve minden közlekedő vonatkozásában, ami a baleset megelőzés szolgálja.
1: Végezetül ön szerint mára várható eredmény?
0: Természetesen a mai napon úgy fogjuk zárni, igaz, hogy sokáig itt leszünk, hogyha arra vonatkozik a kérdés. Ez a verseny 4-5-6 óráig délután el szokott húzódni, de a végén egy eredményhirdetéssel zárjuk.
1: Igen, erre gondoltam, hogy a teszt eredményeket azért időbe telik, amíg átnézik.
0: Természetesen ez folyamatban párhuzamosan történik a többi versenyszámmal egy időben.
2: Végül az időjárásról. Holnap több-kevesebb napsütés előfordulhat, de megnövekszik a felhőzet. Szorványosan eső, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-17, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 9-én szerdán.
3: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. 4000-nél is több új hallgatóval kezdi meg az új tanévet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, fejlődő infrastruktúrával és erősödő európai kapcsolatokkal. Sikeres nyári szezon és jubileumi Vidor Fesztivál után kezdődik az új évad a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. Megnyílt Válóczi Majorkata kiállítása a Bartakovics Béla Közösségi Házban, Egerben. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A tanév kezdés és a beiskolázás eredményeiről, a növekvő hallgatói létszámhoz és az egyetemi feladatokhoz igazodó infrastruktúrális fejlesztésekről, az intézmény európai szerepvállalásáról számolt be az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora, dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona a mai napon.
2: Nagyon sokszínű most ez az idei tanévkezdés.
3: Igen, elmondhatjuk, hogy nagyon eredményes tanévkezdés előtt állunk. Három területet foglaltam össze, a beiskolázást, a megújuló infrastruktúránkat, illetve a harmadik egy Európai Egyetemi Szövetségben végzett munkánkat. Nagyon örülünk annak, hogy soha nem látott érdeklődés tapasztalható most az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem iránt, hiszen több mint 4000 új hallgatót fogadunk, és a teljes hallgatói létszámunk pedig várhatóan meghaladja a 10 000 főt. És külön öröm az is számunkra, hogy nemzetközi vonzerőnk is erősödik, 128 új külföldi hallgató érkezett hozzánk 32 országból, és az önfinanszírozó nemzetközi hallgatók száma közel megduplázódott tavalyhoz képest. Közben folyamatosan fejlesztjük az egyetem infrastruktúráját, új képzéseket indítunk, korszerű oktatási és kutatási teret hozunk létre. Fontos célunk az, hogy hallgatóink szakmailag magas színvonalú, emberléptékű és támogató egyetemi környezetben tanulhassanak. A harmadik terület ez az EUGIFT Európai Egyetemi Szövetségben végzett munkánkról szólt. Itt egyre erősebb nemzetközi szerepet vállalunk, közös képzések kialakításában veszünk részt, egyetemünk felel a szövetség virtuális kampuszának a létrehozásáért, közös képzésekben dolgozunk, mesterképzésekben, sőt egy közös doktori iskola megvalósításán is a 7 európai országgal, amely Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Németország, Portugália, Románia és ugye Magyarország. És ha egy mondatban össze szeretném foglalni a mai sajtótájékoztató tartalmát, akkor azt mondhatom, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ma egy növekvő, megújuló, Európához egyre erősebben kapcsolódó egyetem, amely az örökség, érték, jövő gondolatát, vagy jelmondatát, amelyet a 250 éves jubileumunk óta magunkénak vallunk, tehát ennek a gondolatát a mindennapi munkájában is megkívánja valósítani.
2: A gólyáknak az első hét az mindig izgalmas, de egyben egy kicsit félelmetes is. Ezt próbálják megkönnyíteni egy úgynevezett gólyahéttel. Ennek a kicsúcsosodása a Veni Sancte Szent Mise, tanévnyitó Szent Mise. Ez is nagyon fontos az önök számára is, az egyetem számára is, hogy egy közös Szent Misével kezdődjön meg ez az év.
3: Igen, nagyon fontos. Mióta katolikus egyetem vagyunk, minden évnyitót szentmisével, Vieni Sanctival kezdünk. Fontos, hogy az ideérkező első éves hallgatóink érezzék azt, hogy a katolikus egyetemnek van egy identitása, egy katolikus identitása. Várunk minden hallgatót az egyetemünkre, azt is, aki katolikus vallású, azt is, aki más felekezetű, de azt is, aki nem gyakorolja a vallását és még kereső. Azt várjuk el tőlük, hogy tiszteletben tartsák azt a katolikus identitást, amelyet az egyetem magáénak vall, és amelyet a Ex Corde Ecclesiae Szent II. János Pál pápa kinyilatkoztatásában is olvashatunk. Egyre több olyan esemény van az egyetemen, amely megnyilvánul keresztény programok formájában, zarándokutakban, vagy egyéb események formájában, de mindamellett azt szeretnénk, hogyha ez a katolikus identitás, ez a mindennapokban is a lelkekben megnyilvánulna. Ha valaki megkérdezné, hogy mit is értünk ez alatt, az igazság keresését, a katolikus egyetem munkatársainak, polgárainak, oktatóinak, hallgatóinak kell, hogy a felkészültség, a tisztesség, a jó szándék, a becsület az a mindennapok része legyen. Fontos az, hogy hogy bánunk egymással. Az a fokmérője egy egyetemi közösség létezésének és mindennapi munkájának. Az egyetemünknek a hallgatóközpontúság az mindig is egy fontos eleme volt, egy fontos része, és mióta katolikus egyetem vagyunk, ez még inkább erősödött. Arra törekszünk, hogy a szeretet az itt legyen közöttünk, hiszen a gondviselő Isten áldása is ott van, ahol a szeretet jelen van.
1: Sikeres nyári szezon és jubileumi Vidor Fesztivál után kezdődik az új évad a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. A Hősök évadában többek között a Pál utcai fiúk, a Kivilágos kivirratig és a La Mancha lovagja is színpadra kerül. A gyermekeket is több új előadással várják, az egyik produkció pedig különleges meglepetést is tartogat számukra. Az idei évad ráadásul szintén jubileumi, hiszen 45 éve alakult meg a Nyíregyházi Színház önálló társulata. Kírják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója mesél a részletekről.
4: Az előadásokat, amik bekerültek, 102%-os nézettséggel fogadta a közönségünk, gyakorlatilag minden előadásunkon teltház volt, és a visszajelzések is nagyon jók voltak, tehát akár a díjazottak kiválasztása szempontjából, de úgy általában is elégedettek voltak a nézőink az előadásokkal. A másik pedig a főtéri programok, elsősorban a nagyszínpadi koncertek, ahol a korábbi évekhez hasonlóan igyekeztem úgy kiválasztani a fellépőket, hogy ezek minden korosztály számára megfelelő szórakozást nyújtsanak. És azt hiszem, hogy ez a 25. jubileumi fesztiválnál különösen jól sikerült. Ahogy én kaptam visszajelzéseket, mindenki megtalálta a kedvére való fellépőt. A Hősök évada az onnan indult, mert több előadásunkban is a hősök a legfontosabbak, a Pál utcai fiú, La Mancha lovagja. És hát ahogy elhangzott az évadnyitón, a Kapu Tibor is a Nyíregyháza hőseként egy kicsit csatlakozik ehhez az évadhoz, az Űrmese című produkció kapcsán. Ettől teljesen függetlenül a 45. évfordulóját ünnepeljük a Móricz Zsigmond Színház önálló társulatának a megalapításának. Ez pedig a Kivilágos kivirattig című Móricz művel fogunk emlékezni, ami szerintem egy nagyon méltó módja annak, hogy az ő szakmai munkáját megünnepeljük.
1: Még itt címmel nyílt kiállítás a Bartakovics Béla Közösségi Házban Egerben. Az alkotó az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum Művész tanára, aki már 1999 óta tanít az intézményben, valamint számos kiállítást rendezett már. Válóczi Major Kata törekszik arra, hogy diákjai számára is inspiráló ötleteket tudjon nyújtani. A kiállításon a nonfiguratív alkotások átmenetet képeznek a lírai absztrakció, valamint a gesztusfestészet között. Célja a szabad önkifejezés. A tárlatot szeptember 27-ig tekinthetik meg az érdeklődők, mondta el rádiónknak az alkotó, Válóczi Major Kata festő, művésztanár.
5: A Mígi című kiállításom akril festékkel készültek. Nem csak akril, hanem én használok az akril festéken kívül akril sprét, illetve lehet látni a képek felületén, hogy sokkal pasztúzusabb, vastagabban kerül rá festék. Itt még homokot, fehér homokot, plextolt akrilt keverek össze, és akkor ilyen rétegeket hozok létre, és vászonra készülnek ezek az alkotások. Ez az üzenet azért érdekes, mert tényleg rólam szól. És a Még itt cím is erre, hogy még itt vagyok, még alkotok, még itt van, még megmutatom magam, még van bennem ihlet, van bennem alkotásvágy. Nagyon sok, illetve legtöbb kép valamilyen benyomás, valamilyen impresszió útján készül. Ez lehet egy utazás, lehet egy látok valamit, lehet egy érzés, jó, rossz, ami történik velem. Tehát gyakorlatilag mindent itt vetítek le, ami az életemben történik. Van, igen, hát a színeknek mindig van jelentése, meg van hangulata. Nagyon szeretem ezeket a kontrasztos megoldásokat, a komplementer színpárokat, a kéket, a kék színt, amit nagyon ritkán hagyok ki a képeimből. Minden színnek van jelentése és üzenete, hiszen ott van a színszimbolika, a színeknek a harmóniája, erről rengeteget lehetne beszélni, van üzenete. Igen, de inkább a néző dönti el. Tehát ezek olyan jellegű képek, hogy megnézi a látogató vagy a néző, és biztos, hogy elindít benne valamit, a saját gondolatait, és nekem ez is célom. Egy az, hogy átadom, illetve rábízom a nézőre, hogy mit lát még ebben. Ez nagyon szubjektív egyébként, hogy az ember mit akar megmutatni. Mi az, amit szeretne, hogy lássák a többi ember is. Tehát ez egy nagyon belső világ, egy nagyon belső utazás. Igazából ami nekem fontos, hogy láttassam magam ilyen téren, az alkotásaim útján, és ennek a szépségét átadjam, vagy ennek a... Ez jó a szemnek, jó az embernek látni ilyen színes dolgokat, alkotásokat. Inkább az, hogy tényleg megmutatkozzam, és megmutassam magam ilyen téren.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Az Országos Egyetemi Lelkészségi Referatúra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának támogatásával idén is megszervezi az egyetemisták hagyományos országos zarándoklatát Mátra-Verebély-Szentkútra a jövő hétvégére, azaz szeptember 19-ére és 20-ára. A meghosszabbított jelentkezési határidő ez a hét csütörtök, tehát szeptember 10-e. A tervezett program szerint majd szombaton 9 óra 30 perckor gyülekező a Salgótarján Zagyvapálfalvai Jézus szíve templomnál, 9 óra 45 perckor indulás Mátra-Verebély-Szentkútra, érkezés délután, majd a szálláshelyek elfoglalása a zarándokházban, 18 órától szentmise, este 7-től vacsora, majd 8:45-től 10 óráig dicsőítő imaest, szentségimádás. Vasárnap aztán 8 órakor reggeli, a délelőtt folyamán szentgyónási lehetőség és katekézis, 11 órától szentmise és körmenet, 13 órakor ebéd, búcsúzás. A részvevőktől a szervezők 7000 forint hozzájárulást kérnek fejenként. Az oda- és visszautazás mindenkinek magának kell megoldania, természetesen a lelkészségek szervezhetik tagjaik számára. Szombaton útközben mindenkinek magának kell gondoskodni az étkezéséről, szombaton este a zarándokok már kapnak vacsorát, illetve vasárnap reggelit, valamint ebédet. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a napokban tartotta őszi rendesülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően idén ősszel is kihelyezett ülést tartott, amelynek ezúttal a Kaposvári Egyházmegye Bárdudvarnokon található Porta Pacis lelki gyakorlatos ház adott otthont. A püspökök megköszönték Bábel Balázs 27 éves szolgálatát a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye élén, egyúttal örömmel köszöntötték Palánki Ferenc kinevezett érseket, Isten áldását kérve szolgálatára. A püspökök testülete döntése értelmében az Országos Lelkipásztori Intézetet a következő 5 évben is Fábri Kornél vezeti. A püspök marad a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok magyar küldöttje is. A hivatás éve országos megnyitójára december 12-én, 13-án, Rábaket helyen és Szombathelyen kerül sor. A tematikus év kiemelt eseményei lesznek az április 17-én Mátra-Verebély-Szentkúton megrendezendő országos minisztráns találkozó, illetve a május 21-i országos papi találkozó Győrben. A szervezők bátorítják az egyházi intézményeket és közösségeket, hogy kapcsolódjanak a hivatás évéhez saját programokkal és tematikáikkal. Október 23-án, az 1956-os forradalom 70. évfordulóján méltó ünnepség keretében emlékeznek meg a forradalom áldozatairól az MKPK tagjai. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik majd Budapesten az Egyetemi Templomban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 30 évvel az 1996-ban megjelent Igazságosabb és testvériesebb világért című körlevele után újra társadalmi témájú körlevelet ad ki, melynek bemutatója október 19-én lesz. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai idén novemberben ad limina látogatást tesznek Rómában, melynek keretében 14. Leó pápa is fogadja a püspökök testületét. 2026-ban, tehát még idén, és ráadásul ebben a hónapban, szeptember 18-a és 20-a között lesz a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a Kattás, az idei esemény házigazdája Kaposvár. A fesztivál központi programjai a teremtésvédelem, a család és a kultúra témája mentén szerveződnek, jelmondata pedig igazságosabb és testvériesebb világot. Idén ismét emelkedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre felvettek száma. A 2026-27-es tanévet 4660 hallgató kezdheti meg alap, mester vagy osztatlan képzésben, ami 611 fővel, azaz mintegy 15%-kal több, mint az előző évben, tájékoztat az MKPK. Idén november 21-én a Bokcsarnokban rendezik meg a Forráspontot. A 2018 óta megszervezett ifjúsági rendezvényen 2023-ban Ferenc pápával is találkozhattak a jelenlévők. A szervezők idén novemberben is zenés dicsőítéssel, tanúságtételekkel, szentségimádással és szentmisével várják a gimnazista és egyetemista korú fiatalokat. Ezen a hétvégén, szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást. A Mindenki Születésnapja esemény fő célja az élet megünneplése, a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők szeretnének minél nagyobb társadalmi egységet elérni a magzati életvédelmében. A Mindenki Születésnapja séta szombaton 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program várja az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében, tájékoztat a Magyar Kurír. Idén, szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Res András Eger baktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részételével. A délután 4 órakor kezdődő szentmisét pedig főtisztelendő Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri misék után körmenet és agapé is lesz, mindenkit szeretettel várnak. A diósgyőri római katolikus templom és környéke ismét otthont ad a már hagyományos diósgyőri Mária búcsúnak. Az ünnepi alkalom szeptember 13-án délelőtt 10:30-kor a diósgyőri országzászló felvonásával kezdődik, majd a menet Mária énekeket énekelve a plébánia udvarára vonul. 11 órakor Smutku Róbert nagybányai esperes plébános celebrálja az ünnepi szentmisét, melyet követően körmenetet tartanak a templom körül. A 14 órakor kezdődő délutáni programot a Miskolci Mazsorett együttes felvonulása nyitja meg, majd a diósgyőri óvodák, iskolák gyerekeinek műsorát követően fellépnek a Színvavölgyi Néptánc Műhely Álmi utánpótlás csoportjai, a Zenita zenével az ifjú tehetségekért alapítvány énekes növendékei, valamint a Ködmön formációs tánc együttes. A kulturális programot a Latin Project koncertje zárja. A hagyományoknak megfelelően a plébáni előtt egésznapos kirakodóvásár és vidámpark is várja a látogatókat. A búcsú 18 órakor a templomban szentmisével zárul. Salkaházi Sára a szociális testvért 20 éven 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros Esztergom budapestiesek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 évben vajon hányan választották őt védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban részesülnek. Vívitányban szeptember 14-én Szentkereszt felmagasztalása alkalmából 15 órától keresztutat végeznek a Kálvária dombon. Ezt követően 16 órai kezdettel szentmisét végeznek a Vívitányi Szent Anna templomban. Mindenkit sok szeretettel várnak. Szeptember 19-én szombaton 18 órától Bibliai Dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttes ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Arszakra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Szeptember 21-én lesz az Aviai Nagy Szent Teréz harmadik egyházzenei találkozó Ináncson, a program 13 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobor atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az Egri főegyházmegyében több települése is ellátogat. Father John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobor atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. John Baptist Basobor atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődik, másnap 16-án Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra, szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart, szeptember 21-én hétfőn Miskolcra várja a híveket a Diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, míg aztán 22-én kedden 17 órától az Egri Ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának ezer éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye ezer éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is hív. Egy különleges ünnepi előadással is készülnek 300 színjátszó részvételével. A családi nap programjának főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje lesz. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiunk pedig külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Az Egri főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Trimba Miranda, Debnár Ádám és Kriston Tamás. Búcsúzik a szerkesztő, bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Immár 10. alkalommal rendezte meg a Nyírsport ESE a Sóstó Kupa nemzetközi strandbirkózó versenyét Nyíregyházán. Alaposan átalakult a nyíregyházi kék cápák férfi kosárlabda csapatának játékos kerete. Elrajtolt a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó bajnokság. Évnyitott tartott a debreceni sportiskola. Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösen is teret hódít. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Immár 10. alkalommal rendezte meg a Nyírsport ESE a Sóstó Kupa nemzetközi strandbirkózó versenyét Nyíregyháza és a Sóstó Gyógyfürdő támogatásával. A szabolcsi csapatok mellett Hajdunánásról, Tiszacsegéről, valamint Kassáról is érkeztek versenyzők. A Nyírsport ESE 4 indulója közül mindannyian éremmel tértek haza. Juhász Dániel mind az U18-as, mind pedig a felnőtt korosztályban dobogóra állhatott. Alaposan átalakult a nyíregyházi kék cápák férfi kosárlabda csapatának játékos kerete a nyári szünetben. A távozó vezetőedzőt, Merin Mehmedovicsot, a nyíregyházi Takács Máté követte a kispadon. Most őt hallják.
2: Mindenképpen Nyíregyházát szeretnénk képviselni, egy agresszív, fizikális védőcsapatot szeretnék pályára vinni, akik a városért, a szurkolókért és a csapatért küzdenek. Ebben a periódusban csak is magunkkal foglalkozunk, ami jellemző lesz az egész szezonra, csak a saját munkánkkal, a saját dolgainkkal fogunk foglalkozni, de mindenképpen szeretnénk megcélozni egy rájátszást.
1: A keret legrutinosabb játékosa Bazsó Bruno, akire csapatkapitányként egyfajta mentor szerep is hárul az öltözőben és a pályán.
3: Sajnos csak én tudtam maradni, hiányozni fognak a srácok, azért elég jó összhang volt így köztünk. Ez most egy új év, igazából teljesen új lesz a csapat, fiatalítunk, sok nyíregyházi, én is igazából már a sokadik szezonomat töltöm itt, én szeretek itt lenni, úgyhogy ez is egy döntő ok volt azért, hogy itt maradjunk, illetve próbálok segíteni a csapatnak mindenben, hogy elérjük a céljainkat. A hajtósok az edzések, igazából már Takit is ismerem régebbről, ugye ő is már dolgozott Nyíregyházán, úgyhogy vele is könnyen megtaláltuk a közös hangot. Reméljük a legjobbakat, és megyünk előre, minél többet szeretnénk nyerni, és megtenni mindent a céljön kereléséért.
1: A 25 esztendős egyes és kettes poszton bevethető Kopácsi Ákos több mint 130 első osztályú mérkőzéssel a háta mögött kölcsönbe érkezett a kék cápákhoz.
4: A Honvédban már elég sokat lehúztam, úgy éreztem, hogy egy új impulzus van szükségem, és úgy érzem, hogy itt Nyíregyházan nagy szerepet kínáltak nekem, és remélem ezzel majd tudok is élni. Nagyon lendületes fiatal csapatunk van, mindenki éhes, úgy érzem, egy nagyobb szerepre. Tényleg mindenki keményen oda tette magát, jó a ritmusunk. Brunóval ugye már igen játszottam egy évet, még ugye Pesten. Nyilván Brunót is azért jól ismerem, ő is oda teszi magát ahhoz képest, hogy talán ő kirúg egy kicsit így korban tőlünk, a fiatalabbaktól, de ő is azért benne volt ebben a munkában.
1: Elrajtolt a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó bajnokság 2026-27-es idénye. Jászai Mennyhértet, Nyíregyháza sportért felelős alpolgármesterét hallják.
5: Több ezer ember sportolt több száz alkalom, tehát fantasztikus monstre sorozat jövő év májusáig fog tartani, és egy rendkívül megújult környezetben tudjuk ezeket megszervezni a műfős pályákkal, lehet parkolni, tehát itt tulajdonképpen este 10-ig egy nagyon rendkívül intenzív sportélet folyik.
1: Az október végi őszi zárásig 650 kispályás meccset láthatnak az érdeklődők. Az országban is a legnagyobbak közé tartozó rendszeres szabadidősport rendezvénysorozat több ezer amatőr futballista számára kínál mozgási lehetőséget a Nyíregyházi Városi Stadionban, ahol komfortos körülmények várják a játékosokat és az érdeklődőket. Mint a sorozat főszervezője Dajka László elmondta, a korábbinál is nagyobb volt az érdeklődés a csapatok részéről a 64. idény előtt.
0: Olyan csúcsot döntött most a csapatoknak a száma, hogy ez már a végső határokat feszegeti, hiszen azért egy idő után le kellett zárnunk majd azt a lehetőséget, hogy újabb csapatok jöjjenek, de most jelen pillanatban 108 csapattal fogjuk elindítani a bajnokságot, és hát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 28 településről jön ide hozzánk csapat, mellette természetesen a Zömét Nyíregyháza adja, és óriási meglepetés volt, hogy rögtön az elején Hajdú-Bihar megyéből és két csapat Hajdunánásról nevezett, egy az Öregfők első osztályba, egy pedig a F csoportba nevezett, és ez azt jelenti, hogy jó a híre a bajnokságunknak, és én bízom benne, hogy ez így lesz majd a zárásnál is.
6: A korábbi nyíregyházi játékos Gráf Mihály túl a 69. életévén is oszlopos tagja a 100 év Öregfiúk gárdájának. A bajnokság legidősebb átlag életkorú együttese szerinte jóval több egy futballcsapatnál.
7: Tavaly harmadik helyezést értünk el, előző évben megnyertük. Most nem tudom, hogy fogunk szerepelni, de az a helyzet, hogy a szenior csoportban itt már 35 év fölöttiek is játszhatnak. Tehát mi vagyunk a legöregebbek, de a legjobban szeretjük szerintem a focit a mai napig. Mi tényleg egy család vagyunk. Mi minden évben többször is összejövünk, ha nincs is bajnokság, most is alakuló. Hát hogy is mondjam, gyűlés, ami étel-ital. A gyerekek is kijárnak már, hát én is a fiammal is már egy csapatban játszok, már ő is elmúlt 40, és már ő is öreg fiúkban van.
6: Évnyitót tartott a napokban a debreceni sportiskola. Pincés Tamást, a Díjesi Debrecen operatív igazgatóját hallják.
8: Valahogy úgy kell az edzéseket is, és úgy kell a szakmai tartalmakat is kialakítani, hogy élvezzék a gyerekek a mozgást, és ne a telefon előtt töltsék a szabadidejüket, hanem akkor jöjjenek ide, sportoljanak velünk, érezzék magukat egy közösségbe. Én azt gondolom, hogy ez egy szép kihívás lesz mindenki számára a közeljövőben.
6: Tavasszal 130 óvodás rúgott labdába a Díjesi Debrecen labdarúgó szakosztályának Ovifoci fesztiválján. A rendezvény célja évről évre, hogy megszerettessék a mozgást a legkisebbekkel, és versenyzési lehetőséget biztosítsanak azoknak, akik tehetségesek és érdeklődnek a sport iránt. A Díjesi Debrecen évnyitó rendezvényén az új generációk nevelése mellett a generációk közötti hatékony kommunikációs téma volt. A szakemberek szerint a szervezet feladatai az elmúlt években jelentősen kibővültek, ezért tevékenységüket 5 fő terület köré szervezték. A versenysport, a szabadidősport, a multisport, a sporttudomány és egészségügy, valamint az esélyegyenlőség köré. Becski András ügyvezetőt hallják.
9: A DSI Debrecen az most már sokkal több, mint az a szakosztályi rendszer, amivel elkezdtünk régen dolgozni, hiszen számos egyéb program, gondolok itt a városi úszásoktatásra, a Mozdulj Debrecen koordinációra, a különféle segítségelérő gyerekekkel kapcsolatos programokra, rendezvényekre, tehát nagyon-nagyon sok olyan területe van most már a DSI Debrecennek, amivel foglalkozni kell.
6: Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely gyöngyösen is teret hódít. A mozgás a delfinúszáshoz és a szabadtűdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. A részletekről Szalai Nikolett úszót hallják.
10: Először fontos, hogy ellazuljunk. Minél tovább a víz alatt tudjunk lenni. Tulajdonképpen a mozgás egy sima delfinúszásnak lehet mondani. Ahhoz hasonlítható, és maga így az egész sellőzés a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. Ez tavaly március 30-ától indult, és már jó páran elvégezték ezt, és én idén augusztusban a haladót is el fogom végezni. Tulajdonképpen maga a monofinuszonium, ez ilyen körülbelül 2-2,5 kilós lehet, a ruha az meg maga, tehát ilyen könnyű, mivel fürdőruhaanyag. Én elvégeztem ugye a haladó, mint a kezdő és a közép sellőúszás tanfolyamot, lebegni kellett tudni, pár hószt úszni kellett, és egyéb koreográfiákat kellett megtanulni. Erre a tanfolyamra 12 éves kortól lehetett jelentkezni, Jávor Tíme az oktatóm, ő egyébként az első magyarországi padi sellőúszás oktató, én nagyon sokat köszönhetek neki, és alapfeltétel a jó úszni tudás és a vízbiztonság. Ezt is tanuljuk az elején, hogy ilyen relaxációs légzéssel minél tovább a víz alatt tudjunk maradni. Mi nem sportszerűen űzzük ezt, tehát Fogalmam sincs egyébként, hogy hány percig tudnék a víz alatt lenni most jelenleg, de ezt lehet gyakorolni, és lehet tovább bővíteni a tüdőkapacitást. Pár hónappal ezelőtt gyakoroltam, de egyébként nyaranta szoktam lemenni a strandra, akkor ott az 50-es medencében inkább ott gyakorlom. Ez egy rendkívül fura dolog, ha azt lehet mondani, mivel ilyet még szerintem senki nem látott. Ez az elmúlt egy-másfél évben indult el Magyarországon, tehát csodálkoznak. Csodálkoznak az emberek. A sellőúszás ez nem nevezhető úgymond sportnak. Nem olyan sport, hogy mint a szabadtüdős búvárok, hogy ebből verseny is van. Ez szórakoztatás. Tehát vannak, akik művészként űzik, ez például az oktatóm is egyfajta művész is.
6: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 18 óra.
2: Kedves hallgatóink, a mai napon az Egri Lajos városi plébánia rózsafűzéri ma csoportja vezeti a rózsafűzér ájtatosságot.

0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermekekért.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben imádkozzunk egy kórházban fekvő nagymamáért. Ugyanebben a tizedben egy fiatalasszony és egy fiatalember megtéréséért kérjük a szűzanya közbenjárását.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy keresztmama kéri a szűzanya oltalmát keresztgyermekeire.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben imádkozzunk egy kismama és magzata egészségéért. Ugyanebben a tizedben egy nagymama kéri a szűzanya közbenjárását unokáiért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: és meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja.
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a

0: Rózsafüzér imádságot közvetítettünk élőben rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az EGRI Lajosvárosi Plébánia Rózsafüzér ima csoportja vezetett. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa videóüzenettel fordult az ezekben a napokban zajló első nyugat-afrikai ifjúsági napok résztvevőihez. A Szentatya arra buzdítja a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok feláldozott nemzedék, hangsúlyozta üzenetében a pápa, emlékeztetve a fiatalokat arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte őket, építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között, senkit se rekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tenyerek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről. Közzétették 14. Leó pápa e-havi ima szándékát. A Szentatya szeptemberben arra hívja a katolikusokat, imádkozzanak a víz iránti törődésért, hogy a vizet igazságosan és fenntarthatóan kezeljék, hogy minden ember számára a termékenység, a felfrissülés és a remény forrása lehessen. A pápa ima világhálózat által készített videóban Leó pápa hangsúlyozza, a víz határok nélküli jog, mely oltja a szomjat, táplálja a földet és begyógyítja a sebeket, a keresztények számára pedig Isten kegyelmének és irántunk való szeretetének, valamint a keresztségben történő megújulásnak a jelképe. Berendelték Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatót a kormányülésre, hogy az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről tárgyaljanak, közölte a kormányülést megelőzően közzétett videójában a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyértelművé tette, nem vezetnek bevédett árat, mert az véleménye szerint egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne a magyar kutakon, mivel a MOL és más hálózatok beszüntetnék az importot. A kormányfő beszámolt arról is, hogy Pozsonyba utazik a Visegrádi négyek találkozójára, amellyel a szlovák elnökség megkezdi munkáját. Elmondása szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök az ír kormányfőt is meghívta a csúcsra. Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksói atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés okán, jelentette be a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök a posztban hozzátette, jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak. Hosszú távú szakmai együttműködéssel kötött megállapodást Juhász Imre az alapvető jogok biztosa és Dmitro Lubinec, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa. Közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. Az Európai Unió luxemburgi székelyű törvényszéke elutasította Magyarországnak az Európai Bizottság azon döntése elleni keresetét, hogy az EU az európai bankokban tárolt, de az unió szankciók nyomán befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközökből származó nyereséget Ukrajna védelmére fordítsa. Az indoklás szerint ez nem tartozik a hatáskörébe. A magyar kormány még 2024-ben nyújtotta be a keresetet. Közel 65 milliárd forint forrás biztosítottak többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és média figyelése a korábbi Orbán kormányok által 2014 és 22 közötti titkosított kormányhatározatok, amelyeket most hozott nyilvánosságra a Tisza kabinet. A kormány.hu oldalon az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok közül 13-at tettek közzé. A kormányzati kommunikáció közlése szerint a most nyilvánosságra hozott első csomag a század véggel foglalkozik. Végül az időjárásról. Több-kevesebb napsütés majd előfordulhat, de megnövekszik a felhőzet, és inkább a borúj lesz a jellemző. Szorványosan eső, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Klável Szent Péter, jezsuita misszionárius. 1580. június 25-én született. Kartagénában halt meg 1654. szeptember 8-án. 74 évet élt. Földműves szülők gyermeke, aki a Szentkerességben a Juan Pedro Kláver nevet kapta. Egyszerűségben, de igen nagy vallásosságban éltek. 13 éves korában meghalt az édesanyja. Nem sokkal később elkezdte teológiai tanulmányait, közepes tehetség volt, de vas szorgalom jellemezte. 1602-ben felvételét kérte a jezsuita rendbe. A novícius évek után letette a fogadalmát, s 1605-ben elöljárói Mallorcába küldték, hogy ott tanuljon. Amikor 28 évesen hazakerült, azt kérte, hogy Kolumbia északi tájaira mehessen. Így aztán 1610. április 15-én elindult Amerikába, ahonnan soha többé nem tért vissza. Egyetlen nemes szél vezette, a néger rabszolgák között akarta hirdetni az evangéliumot. A néger rabszolgák térítését Alfonso de Sandoval atya kezdte el, és Cartagena feketéi között eredményesen dolgozott. Az igazi munka azonban Péterre várt. 1616-ban pappá szentelték, és most már teljes erővel dolgozhatott célkitűzéseinek megvalósításán. Afrikában összefogdosott és Amerikába hurcolt négereknek megdöbbentő sorsuk volt. A hosszú hajóúton egymás hegyén hátán korra, nemre, betegségre való tekintet nélkül szállították őket. Úgy bántak velük, mint az állatokkal. Amikor egy hajó megérkezett, Péter tolmácsai segítségével egy csónakban elébük hajózott, nem csak keresztvizet vitt, hanem orvosságot és gyümölcsöt adott, szeretetet és megértést nyújtott, ami mindennél többet ért. Majd amikor a kikötőbe hozták őket, gondoskodott hitoktatásukról, és 34 évi kartagénai működés alatt állandóan szemmel kísérte valamennyüket. Az emberiség legszégyenteljesebb tettei közé tartoznak a négerekkel szemben elkövetett kegyetlenségek. Ime, mire képes az ember, milyen kegyetlenségeket tud elkövetni, ha nem tartja meg a főparancsot, szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Az ember, akit Isten teremtett, bármilyen színű is, Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény, akinek emberi méltóságát minden körülmények között tiszteletben kell tartani. A négereket bányákban, mezőkön, erdőkben dolgoztatták. Rozzant tanyákon laktak, s a lehető legembertelenebb módon bántak velük. Péter is a legnagyobb szegénységben élt. Úgy szerették őt a négerek, mintha édesapjuk lett volna. Akiket tovább vittek, azokat megölelte, megcsókolta, áldásában részesítette. Egyedüli mentőangyaluk volt a szegény szerencsétleneknek. Egy-egy nagybőtben átlagosan 5000 négert is meggyóntatott, alig értve beszédüket. Sokszor képek és tolmács segítségét is igénybe vette. A betegápolás nagyon megviselte Pétert. A négerekkel való foglalkozás mellett maradt még ideje a kórházak, kaszárnyák, iskolák és a börtönök látogatására is. Nagyszerű emberkezelésével sokakat mentett meg az öngyilkosságtól. Élete vége felé keveset aludt, sokat vezekelt és szemlélődött. Misztikus volt, végül megbénult. Akkor szenvedéseit ajánlotta fel fekete híveiért. 1654. szeptember 7-én futótűzként terjedt el a hír, haldoklik a szent. A hír hallatára nem csak négerei futottak hozzá, de a püspök, a gazdagok, a szegények, s aki csak tehette, mind ott szorongott körülötte. Szeptember 8-án kisboldog asszony ünnepén fejezte be földéletét, hogy az örökké valóságba segítse azokat, akiket földéletében szolgált, s akik hasonló segítségre szorulnak. 1850. július 20-án avatták boldoggá, 1888. január 15-én pedig 13. Leó pápa a szentek sorába iktatta. Legtöbbször úgy ábrázolták a fekete missziók védőszentjét, hogy körülötte térdelnek fekete rabszolgák, akiket keresztel. Imádkozzunk azért, hogy szűnjön meg minden kegyetlenség, amit ember ember ellen elkövethet. És imádkozzunk azért, hogy minél több Klável Szentpéterhez hasonló lelkületű ember segítse a szenvedőket, a rászorulókat.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg Homa János hétvégi levelét.
2: Kedves hallgatóink! A megújuló Egri Gárdonyi Géza Színház október végén mutatja be stúdió színpadán Sánta Ferenc zseniális művét, az ötödik pecsétet. A cselekmény 1944 őszén, a II. Világháború utáni nyilas hatalom átvétel időszakában játszódik. Budapest egyik kiskocsmájában a nehéz idők ellenére minden este összegyűlik egy pár fős, kisemberekből álló asztaltársaság, akik a mindennapi életük nagy kérdéseiről beszélgetnek. A téma a Borjúsz egy kiváló elkészítése, de óvatosan szót ejtenek arról is, hogy hogyan lesz ezután. Egyik este váratlanul csatlakozik hozzájuk egy civil ruhás nyilas, aki művészi fényképésznek adja ki magát. Éppen akkor veti fel Gyurica, az órás, a megszokott gúnyos hangnemében azt az erkölcsi kérdést, hogyha társainak módjukban állna haláluk után újjászületni, kinek az életét választanák? A gazdag zsarnokét, vagy a tisztességes rabszolgájét? Ahogy Gyurica mondja, a zsarnok Tomóceusz Katatikinek, aki nagyon régen élt, mindene megvolt, pénze, hatalma, ágyasai. És ez az ember mérhetetlenül visszaélt pozíciójával, durván bánt alattvalóival. Erre gyugyó a példa. A rabszolga, akinek kivágták a nyelvét, mert egyszer véletlenül elmosolyodott. A rabszolgától elvették a lányát és a kisfiát, kiszúrták a felesége szemét, és ezt hogyan bírta ki? Volt egy elmélete, amit minden este elmondott magának. Nyomorult rabszolga vagyok, meggyötörhetnek, megalázhatnak, kiszúrhatják a szememet, elvehetik a gyermekeimet, megölhetik a feleségemet, de mégis nekem a legjobb, mert mindezeket a szörnyűségeket nem én követtem el. A kisemmizettek, a megkorbácsoltak közé tartozom ugyan, de a lelkiismeretem tiszta, és ez az, ami a legtöbb. Gyurica úr kérdésére tehát, hogy a társai kinek a sorsát választanák, a zsarnokét vagy a megnyomorítottét, senki nem tudja egyértelműen a választ. Egyedül a fényképészt választja Gyügyut, a rabszolgát. De Gyurica nem hiszi ezt el neki, mire a fényképész felháborodottan távozik. A békés asztaltársaság nyugovóra tér, nem sejtve azt, hogy másnap már a nyilasok kínzókamrájában elkerülhetetlenül el kell dönteniük, hogy melyik oldalra állnak, ugyanis a fényképész hamis vádakkal feljelentette őket. Kínozzák, megverik a négy férfit, majd egyetlen feltétellel szabadon engedik őket, ha egy kikötözött halálán lévő, vérbefagyott, a nyilasok ellen szegülő férfit felpofoznak. Béla a kocsmáros, Kovács az asztalos és Király a könyvügynök nem tudják megtenni. Itt bizonyítják be, hogy ők a szerencsétlen, de tiszta lelkű Gyügyút választják. Mind a hárman halálukat lelik. Gyurica viszont megteszi. Igaz, pár pillanatig habozik, de a gyerekeire gondolva megteszi, őt szabadon engedik. Kedves hallgatóink! A kérdés pedig, hogy adott esetben zsarnokká vagy áldozattá válunk, itt van mindennapi életünkben. Nem egyszer kerülünk szembe ezzel a problémával. Aki elolvassa Sánta Ferenc az ötödik pecsét című könyvét, vagy megnézi Fábri Zoltán filmjét, a mű által jobban megismeri önmagát. Az alkotás hatására elgondolkozik azon, hogy magától adódik-e, hogy mi jó emberek vagyunk, ha inkább szenvedünk, mint sem, hogy szenvedtetünk. Egyáltalán bűne a bűn akkor, ha az elkövető nem ismer lelkiismeret furdalást. Hazudok-e akkor, ha azt mondom, hogy inkább én szenvedek, mint sem, hogy másoknak okozzak szenvedést? Ha elsőre egyszerű kérdésnek tűnnek is ezek a műhatására, akkor is alaposan elgondolkodunk a kérdéseken. Hiszen mindannyiunkban van zsarnoki természet, és ugyanígy van szolgai alázat is. Amint már mondtam is, az Egri Színház stúdió színpadán mutatják majd be Sánta Ferenc művét, az 5. pecsétet. Mint írják, ez az előadás moralitás játék két felfogásban. A kérdés, meddig vagyunk készek megalkudni, és mi az, amit soha nem adhatunk fel? Vagy még egyszerűbben megfogalmazva, minek jobb lenni, lelkiismeretlen elnyomónak, vagy lelkiismeretes elnyomottnak? A Létmányi Attila által rendezett darabban szerepel Baranyi Péter, Baráth Zoltán, Rákosi L. Ancsa, Balog András, Dér Gabi, Tóth Levente, Nagy Adrien, Simon András, Boros Bence, Balog Zsolt és Németh Kristóf. Kedves hallgatóink, tehát akkor most Tomóceusz Katatiki vagy Gyugyú? A válasz nem egyszerű. Sok olyan élethelyzet adódik, melyben el kell döntenünk, milyen szerepre vállalkozunk. Magunk alá gyűrünk-e másokat, vagy mások szolgálatát választjuk helyette. Az ember magas erkölcsi mércével mérettetik meg. Az 5. pecsét pedig arra késztet bennünket, hogy elgondolkozzunk ezen. Vannak idők egy társadalom életében, amikor lehetetlenné válik semlegesen létezni. Azt hiszem, most is ilyen napokat élünk. És hogy el ne felejtsem, a műben bibliai részletek is felelhetőek, sőt a cím is bibliai. Szent János apostol és evangelista Jelenések könyvéből való, ahol ezt olvashatjuk, és amikor felnyitotta az 5. pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkét, akik megölettek.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott Homa János hétvégi levele.

0: Múzsa. Kultúra és közösség.
1: 19 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Berendelték Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatót a kormányülésre, hogy az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről tárgyaljanak, közölte a kormányülést megelőzően közzétett videójában a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az véleménye szerint egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne a magyar kutakon, mivel a MOL és más hálózatok beszüntetnék az importot. A kormányfő beszámolt arról is, hogy Pozsonyba utazik a visegrádi négyek találkozójára, amellyel a szlovák elnökség megkezdi munkáját. Elmondása szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök az ír kormányfőt is meghívta a csúcsra. Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksói atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés okán, jelentette be a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök a posztban hozzátette, jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak. Hosszú távú szakmai együttműködéssel kötött megállapodást Juhász Imre az alapvető jogok biztosa és Dmitro Lubinec, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa. Közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke elutasította Magyarországnak az Európai Bizottság azon döntése elleni keresetét, hogy az EU az európai bankokban tárolt, de az unió szankciók nyomán befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközökből származó nyereséget Ukrajna védelmére fordítsa. Az indoklás szerint ez nem tartozik a hatáskörébe. A magyar kormány még 2024-ben nyújtotta be a keresetet. Közel 65 milliárd forint forrás biztosítottak többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelése a korábbi Orbán kormányok által 2014 és 22 közötti titkosított kormányhatározatok, amelyeket most hozott nyilvánosságra a Tisza kabinet. A kormány.hu oldalon az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok közül 13-at tettek közzé. A kormányzati kommunikáció közlése szerint a most nyilvánosságra hozott első csomaga század véggel foglalkozik. A felerősödött szél újra felszította lángokat a Hortobágyi Nemzeti Parkban, egyek külterületén délutánig 7 hektár égett le, közölte a katasztrófavédelem a honlapján. Később már az egyeki önkéntes, valamint a Mezőkövesdi, a Tiszaújvárosi, a Füzesabonyi, a Hajdúszobosztói, a Debreceni és a Püspökladányi hivatásos tűzoltók is a helyszínen voltak, hogy a tűz kiterjedését drónnal derítsék fel. A Nébik laboratóriuma megerősítette a baromfipest is jelenlétét két fülöpházi broiler csirke állományban, ahol összesen mintegy 220 ezer madarat tartanak. A fertőzés miatt az állományok felszámolását elrendelték, és 3 kilométeres védő, valamint 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki. A hatóság szerint Magyarországon évtizedek óta nem volt ilyen megbetegedés, ezért a baromfi tartókat fokozott járványvédelemre és a vakcinázási előírások betartására kérik. Fásítási programot indít a kormány, jelentette be a kabinet a Facebookon. A cél, hogy olyan erdőket hozzanak létre, amelyek évtizedek múlva is ellenállnak a szárazságnak, megőrzik a vizet és élőhelyet nyújtanak. A program része, hogy vissza nem térítendő támogatást biztosítanak a tulajdonosoknak, hogy földterületükre erdőket telepítsenek. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium az MT-vel. Közel 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd 400 millió forintot biztosítottak. Nádasné Rab Henriett foglalkoztatáspolitikai helyettes államtitkár kiemelte, a diák munkának a gyakorlatszerzés mellett szocializációs szerepe is van. Nem közlekednek a vonatok Miskolc és Hidasnémeti között pályakarbantartás miatt szeptember 22-ig, az utasokat pótlóbuszokkal szállítják, közölte a MÁV Inform. Vágányszabályzást végeznek a teljes vonalon 28 kilométeren, Novaidrány és Hidasnémeti között 1200 méteren síneket is cserélnek, több perccel csökken majd a menetidő és kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. Végül az időjárásról. Több-kevesebb napsütés majd előfordulhat, de megnövekszik a felhőzet, és inkább a borúj lesz a jellemző. Szorványosan eső, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internetkapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.
7: Indul az iránytű.
8: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
9: Sziasztok!
10: Sziasztok!
9: Sziasztok!
11: Szeretettel köszöntelek titeket, a most következő műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Vendégünk lesz Reimann Zoltán, miskolcváros civil referense. Beszámolunk arról, hogy templomos túrával folytatódik a belvárosi helyismereti séta Miskolcon. Erre hívunk meg titeket, tartsatok velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Zoli, a stúdióban, szervusz.
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
0: Pénteken templomokat lehet megismerni, miskolci templomokat. Ez a túra még mielőtt erre eltérnénk, nem az első lesz, ez egy sorozat, ugye? Mesélj a kezdetekről.
1: Igen, van egy új, ott kezdődik a történet, hogy van egy új miskolci applikáció, ez a Mimi névre hallgat, és a Play Áruházból ingyenesen lehet tölteni, bárki letölteti, és ennek van a különböző menüpontja. Az egyik menüpontja a kalandor menüpont, és a kalandor menüpontban helyismereti sétákat lehet tenni. Tehát ki vannak jelölve a pontok, ahol el lehet sétálni, ott van egy rövid bemutatás az épületnek vagy a helyszínnek, és akkor így gyakorlatilag idegenvezető nélkül egy jó pár tematikával be lehet járni a várost. Na most úgy gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha ezt élőben is megcsinálnánk. Volt egy első séta, egy belváros sétánk, azzal a Szerelmesek hídjától lementünk a Manny szoborig, színvateraszt, aztán fel a Három Rúzsánál, fel a egészen a Aranyszarvas gyógyszertárig, ez volt az első része ennek. Most arra gondoltunk, hogy egy más tematikát, nagyon nagy sikere volt egyébként, tehát körülbelül 90 ember jött el erre a sétára, ami óriási szám, és akkor már az a nagyon meleg volt. Viszont akkor nem volt más program, most viszont rengeteg program van akkor, amikor lesz ez a második rész. Viszont ez is egy nagyon érdekes séta lesz. Három templomot, három belvárosi templomot fogunk bejárni. Ugye a zsinagógával fogunk kezdeni, ami önmagában is nagyon különleges, hiszen nagyon nem lehet olyan sokszor bejutni a zsinagógába, bár most pont a Sólet Fesztiválon be lehetett menni egyébként a hétvégén, de be is fogja neki mutatni a gyülekezet és a zsinagóga történetét a főrabbi Markovics Zsolt, úgyhogy abban a szerencsében lesz részünk. Utána átmegyünk a belvárosi református templomba, és ott én fogok beszélni a templom történetéről. Beszélünk a Eszter legendáról, megnézzük Bató Istvánnak a végrendeletét, és hát még van egy függőben lévő részlet, az egy kicsit nehézkes lenne, tehát a lehetőség lenne arra, hogy felmenjünk a híres Eszter harang.

0: nyitotta meg, úgyhogy ide a könyvtárba is betekintést nyerünk, úgyhogy így fog összeállni ez a túra pénteken.
1: Ez az applikáció, amit említettél a beszélgetésünk elején, ezeket a templomokat is tartalmazza? Tehát ha valaki nem erre a túrára jut el, hanem szeretné megnézni ezeket az épületeket, akkor megteheti és kap segítséget?
0: Igen, sőt nem csak ezeket a templomokat, hanem még további templomokat is bejárhatunk vele. Csak úgy döntöttünk, hogy ketté fogjuk venni ezt a belvárosi túrát. Ugye most, ahogy említettem, a zsinagóga lesz, a belvárosi református templom és az evangélikus templom. Legközelebb pedig, ha minden jól megy, a most még felújítás alatt lévő ortodox templomba, a minorita templomba, illetve hát harmadiknak valószínűleg a Nagyboldogasszony székesegyházba, a görög katolikus székesegyházba fogunk ellátogatni. Ezeket az applikációban is végig lehet járni, és lehet róluk értékes vagy érdekes információkat olvasni.
1: Hozzánélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Reimann Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével beszélgetünk. Templom túrára hívjátok, ha hívhatjuk így ezt a túrát, a hallgatóinkat is. Hol lesz a gyülekező, és hány éves korosztályt vártok? Tehát például nagyokat kell sétálni, hogyha valaki esetleg nem tud annyira mozogni, ő is mehet?
1: Igen, hát a zsinagógánál lesz ugye a találkozó 16 órától. Három helyszínen megyünk, ami nincs messze egymástól. Tulajdonképpen 600 méterre van vagy 500 méterre van a zsinagóga az evangélikus templomtól. Nagyon járkálni ott nem fogunk, tehát főleg inkább leülni. Tehát egy-egy jó nagy pihenő után azt a kis távolságot szerintem bármelyik korosztály meg tudja tenni. Persze várjuk igazából a 0-tól 99 éves korig várunk mindenkit nagy szeretettel. Nyilvánvalóan az idősebb generációt fogja érdekelni ez a történet. Hát ugyanúgy, ahogy az első résznél is inkább az idősebb generáció volt jelen, de nagyon sok 30-30 év alatti és 30-40 év közötti fiatal is volt, sőt volt, aki kisgyermekkőccel érkezett, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, és azért is, mert ezek nagyon, nagyon ritkán tudunk bemenni ezekre a zsinagógába is, nagyon ritkán tudjuk megnézni Batú Istvánnak a végrendeletét, beleolvasni akár, illetve hát érdekességeket arról a református templomból, és az evangélikus templom meg amúgy is egy olyan kicsit olyan zártabb, ugye eleve ott, ugye látjuk a tornyát mindig, de valahogy a belső udvaron kicsit elbújva, kicsit olyan misztikus az a templom nekem, ahová kicsit nehezebb bejutni, és hát ugye nagyon sok a római katolikusok vagyunk, és hát már csak azért sem jutunk el ezekbe a templomokba.
0: Mit vigyen magával, aki erre a túrára benevez?
1: Hát érdeklődést és jó kedvet, igazából azon kívül, vagy esetleg némi folyadékot, bár most már szerencsére nem lesz annyira meleg, mint az első eseményen volt. Nem kell hoznia semmit. Ja, bocsánat, de hogy nem. Nagyon fontos az útlevelét. Aki az első túrán volt, az kapott egy kis útlevelet. És azt mindenképpen hozza magával, mert azt alá kell írnom, hogy a végén a nagy sorsolásra bekerüljenek alapba az ő neve is. Illetve aki volt olyan is, aki nem jutott útlevélhez és ott volt, annak viszek most pótlólag útlevelet. És hát aki még nem volt az első, annak pedig új útlevet adunk. Tehát senki nem marad útlevél nélkül, úgyhogy de akinek van, az mindenképpen hozza magával.
0: Mesélj erről a nyereményjátékról, mit lehet nyerni, és hány túrát kell teljesíteni?
1: Hát ez úgy van egyébként, hogy tehát aki a Mimi applikációban regisztrál, az minden túra után részt vesz egy sorsoláson. Tehát a múltkor is volt egy sorsolásunk, meg is volt a nyertese. Hát tulajdonképpen ilyen marketing eszközöket, azt hiszem ilyen telefontartót, be lehet állítani a telefont, és közben nézni egy filmet. Akkor volt benne egy Miskolc kitűző, volt benne az egyik könyvem, a Soltész Nagy Kálmáról szóló könyvem, tehát ilyen kis Miskolcról.

0: Miskolcos ajándékcsomagot kap, és a végén pedig mindenki belekerül a kalapba, akinek van útlevele, de aki a Mimi applikáción keresztül regisztrál, annak annyiszor pluszba kerül még bele a neve ebbe a kalapba, ahányszor ő a Mimi applikáción keresztül regisztrál. Tehát ezért érdemes regisztrálni, mert egyrészt az adott túra után is lesz egy nyereményjáték, és amikor a végén összegezzük az egészet, és a végén 5 alkalom lesz egyébként, akkor pedig duplán, vagy ahányszor a Mimiben regisztrált, annyiszor többször, akár 5-ször többször belekerülhet ebbe a kalapba a neve, és az már tényleg értékes könyvcsomag, vagy valamilyen csomag lesz, amit majd akkor fogunk összeállítani. Úgyhogy érdemes regisztrálni a Mimi applikáción keresztül, de érdemes csak úgy eljönni, mert akkor is részt vesz a sorsoláson.
1: Tehát most szeptember 11-én 16 órától kezdődik ez a túra, ez már a második lesz a sorban. Mikor lesz a harmadik, amit már említettünk, vagy érintettünk egy kicsit, tehát amikor a Minorita templomot is megnézzük, meg a Görög templomot?
0: Az nem a harmadik lesz, nem akartunk két templomosat egymás után. Az egy kicsit ilyen kulturális. Nagy vonalakban már az is megvan egyébként, de még ezzel nem egyeztettünk senkivel. De mivel 4 szem közt vagyunk, így elmondhatom, hogy valószínűleg a Zenepalotta, a Báb Színház és végül a Géniusz Könyváruház lesz, ahol külön kedvezményt is fognak kapni arra az alkalomra majd a látogatók, de ez még nincs leegyeztetve, ez valamikor október elején lesz valószínűleg ez a túra. Ez ilyen kis kulturális séta lesz, és valószínűleg utána lesz a második templomos túránk, vagy az utolsó lesz a második templomos túránk, ezt még döntöttük el, de az biztos, hogy a következő ez a kulturális tematikájú lesz.
1: Mikor lesz a vége, tehát ez az 5, ebben az évben befejezitek ezt az 5 túrát?
0: Meglátjuk, hogy fér bele a naptárba. Most is egyébként, ugye ilyenkor szeptemberben nagyon sok rendezvény van, most is próbáltuk ugye a naptárhoz úgy igazítani, hogy minél jobban elkerülje a többi eseményt, ami a városban vagy a vármegyében van, de nem lenne esetben sikerült, például most is ugye azért van egy kis ütközésünk az Arszakrával is, úgyhogy meglátjuk, hogy fér bele a naptárba. Hát tulajdonképpen, hogyha azt nézzük, hogy ez a második, ugye októberben harmadik, hát egyszerűen nem hiszem, inkább én ezt ilyen január-februárra kitolnám, mert decemberre már nem szerencsés, tehát akkor már rengeteg rendezvény van, lehet, hogy már novemberben is, de vagy 3-4 alkalom biztos, hogy lesz ezzel együtt, az elsővel együtt ebben az évben, tehát ezen kívül még szerintem 2-szer nekiindulunk majd valamilyen tematikával Miskolc belvárosának, vagy akár majd meglátjuk, hogy Lilafürednek, vagy akár, hogy akárhol is, de biztos, hogy lesz még valami.
1: Nem csak az Arszakrával, hanem a Cinefesttel is egy kicsit úgy ütközik, de ez talán lehetőség is, mert nem csak miskolciaknak szól ez a túra, ugye?
0: Igen, abszolút, tehát mindenkit szeretettel várunk, ugye nem csak az a cél, hogy a miskolciak megismerjék, hanem az ide látogató turisták is. A Cinefest az szerencsére az inkább esti program, bár hát igen, már délután is, és főleg ugye a pénteki napon, de hát azért reméljük, hogy eljönnek sokan, és ugye az Arszakról lesz hétfőn egy ilyen zarándoklat is, ahol én szeretnék elmenni a Diósgyőri kezdettel, az is egy nagyon szép túra lesz, úgyhogy az egy kicsit még passzol is egyébként ebbe a profilba talán, hogy most itt részletesebben megnézzük ezt a 3 templomot.
1: Zene után folytatjuk.

0: Reimann Zoltán, Miskolcváros civil referense a vendégünk, és 11-én pénteken 16 órától három templomot tekinthetnek meg hallgatóink is. Ezekről a templomokról és a zsinagógáról néhány szót, mit érdemes tudnunk így kettcsinálóként?
1: Igen, hát ugye mindegyik, gyakorlatilag ugye ezek a templomok, a zsinagógó is a 19. század végén épült. Ugye a belvárosi református templom az a gyakorlatilag a türelmi rendelet után, hiszen ugye volt egy olyan türelmi, volt az ellenreformáció után egy olyan időszak, amikor nem épülhetett római katolikus templomon kívül más az országban, de ugye 1781-ben volt ez a türelmi rendelet, és utána ugye épülhettek templomok, ugye a belváros református templomnak különböző feltételeket teljesíteni kellett először is. Kellett több mint 100 családnak az aláírása, hogy megépülhessen a templom, nem épülhetett tornya, nem nyílhatott közvetlenül az utcára, tehát voltak ilyen kategóriák, aminek meg kellett felelnie, és hát azért volt nagyon fontos ez a templom, mert akkor már a reformátusok, és akkor még a reformátusok óriási többségben voltak Miskolcon, és hát ugye a Deszka templom és az Avasi református templom kevés volt nekik, úgyhogy dupla miséket kellett tartani vasárnap, így ezt enyhítőleg kezdték el építeni. Ugye a zsinagóga az, ahogy mondtam, a 19. század végén épült, és hát egy nagyon híres budapesti építész volt az építője, és ugye azt gondolom tudják sokan, hogy kettő zsinagóga is volt egy időben Miskolcon. Ugye 1963-ban bontották le, a háborúban megsérült a másik zsinagóga, ez a Kandó Kálmán szakközépiskolával szemközt van az a parkoló, a zeneiskola mellett, az valahol ott volt ez egy nagyon szép templom, zsinagóga volt az is, de azt le kellett bontani, úgyhogy ez egy zsinagógánk volt, ugyanis hát Miskolcon nagyon nagy történelmi múltja van a zsidóságnak, hiszen többször is, 1850-ben és 1920-ban is Miskolc városának lakosságának 20%-át tették ki a zsidó vallásúak, és ugye ők építették gyakorlatilag a főutcának a 60-70%-át, az épületeinek a 60-70%-át, hiszen náluk volt a pénz, ők voltak a kereskedők, ők kereskedtek borral, meg minden egyéb mással is egyébként. És hát miután ők eltűntek sajnos a második világháborúban, ugye a vészkorszak, ahogy ők nevezik, gyakorlatilag ebből a 10.000 fős, mert akkor kb. 10-12.000 zsidó volt Miskolcon, ebből sajnos gyakorlatilag egy 1.000 fő volt, aki túlélte ezt az időszakot, és annak is abból is jó pár százan kivándoroltak az Egyesült Államok vagy Izraelbe, úgyhogy egy nagyon kis zsidó közösségünk van jelen pillanatban is, akik egyébként nagyon komolyan hápolják a múltjukat, és hát nagyon vigyáznak az identitásukra. A belvárosi evangélikus templom ugye az a Lutherházban van ott a Városház téri után. Hát az evangélikusoknak is ugye gyakorlatilag a 18. század elejétől jelentek meg városunkban, inkább németek voltak, vagy akár felvidékiek, akik ezt a vallást gyakorolták. Ugye ezt a templomot is a 18. században építették. Ami érdekesség egyébként, hogy ugye volt nekünk egy evangélikus jogakadémiánk is Miskolc város történetében, aki Eperjesről költöztek ide, egy nagy múltú jogakadémia, ami ugye a második világháború után szűnt meg egy rendelet következtében, és hát például Csengei Gusztáv, akinek a szobra megtalálható a templom előtt, ő is egy híres oktatója volt. A Csengei Gusztáv volt például, kevesen tudják, talán a ballag már a Véndiák meghonosítója Magyarországon, ez egy német ballagó nóta volt, és azt ültette át a magyar köztudatba. Úgyhogy igazából a magáról az evangélikusokról én sem tudok olyan sokat, és mondom, ez azért egy kicsit fúj, mert nekem a három gyerkőcöm az a Kossuthba jár, és hát mind a három, ugye az evangélikus egyház tartja fent az iskolát, és hát egy kicsit azért nekem olyan titokzatosak, de gyönyörű szép maga a templom, nagy a templom, és hát ahogy mondtam, a könyvtáruk az első volt, az első közkönyvtár volt Magyarországon, úgyhogy hát ez nagyon különlegessé teszi számomra ezt az egész előadást majd meghallgatni, és hát még mindenképpen hozzá kell tennem, hogy nagyon nyitottan állt hozzá mindenki az egész túra lebonyolításához, és hát külön megtisztelő az, hogy azt mondta Meleg Attila vezető lelki pásztor a belvárosi református templomban, hogy nyugodtan vezessem én, vagy mondjam, beszéljek én a templomnak a történetéről.
0: Menjünk tovább akkor a következő túrára is, tehát a másik három templomot is néhány szóban, tehát például a görög templomról mit érdemes tudnunk?
1: Hát a görögkatolikus közösség is egy érdekes történet. Ugye hát a görögkatolikusoknak a magja, vagy a központja ugye Görömbölyön volt található, hiszen ott a ruszin kisebbség az, akik ezt a vallást gyakorolták. Hát nyilván Miskolcra is költöztek a görögkatolikusok. Egy nagyon érdekes történet is volt az 1700-as évek végén. Akkor a tapolcai apátság a munkácsi püspökséghez került, akik görögkatolikusok voltak. És hát a munkácsi püspökség, vagyis hát a tapolcai apátságnak a területe volt Mincent is. És ezáltal jogot formáltak arra, hogy azt a mincenti templomot, azt görögkatolikussá tegyék. Tehát, hogy gyakorlatilag el akarták venni a katolikus egyháztól. Ebből óriási botrány lett egyébként, és a végül érvek és ellenérvek, hiszen gyakorlatilag görögkatolikusok alig voltak a városban. Meghagyta a tapolcai apátság kegyurának a munkácsi püspökséget, de a mincenti templomot nem engedte, hogy görögkatolikussá tegyék. Úgyhogy volt egy ilyen kis melléktörténet. De maga a Nagyboldogasszony székesegyház ugye az a 20. század elején épült, és hát egy csodálatos templom egyébként az is, hiszen ugyanilyen kis ikonok vannak benne, mint az ortodox templomban, és hát ugye most már nem is olyan régen, nem tudom pontosan a dátumát, de ugye székesegyházi rangra emelkedett, egy gyönyörű szépen fel van újítva, ilyen angyalszárnyuk, ugye fentről nézzük, akkor ilyen angyalszárnyuk lengik körül, körbe van kerítve, tehát egy nagyon szép, és most már helytörténeti emlék, hát gyakorlatilag most már több mint 100 éves az a templom is. Hát a Minorita templomról ugye azt nagyon sokan ismerik, ugye a egykori Nagyboldogasszony, érdekes, hogy a székesegyháznak is ez a neve, a Nagyboldogasszony templomnak a helyére épült, amit ugye egy 1544-es török csapás semmisített meg azon a területen, és hát ugye a minoriták a ellenreformáció idején 1715-6 környékén vették birtokba a területet, és 1734-ben azt hiszem akkor szentelték fel, akkor építették újjá ezt a templomot, és hát azóta is a minoriták vezetésével működik ez a közösség. Hát az is egy csodálatos templom, a belső része is nem olyan régen megújult, úgyhogy azt is mindenképpen javaslom mindenkinek a megtekintés. Egyébként úgy volt, hogy az első körben a minoritába is megyünk, azon csúszott el a dolog, hogy Szalkai atya mondta, hogy a pénteki napon, az iskolakezdés után már ott nekik 3:30-tól 7:00 folyamatosan vannak gyerkőcök, és hogy az nekik nem jó, úgyhogy ezért majd őket egy szombati napon fogjuk meglátogatni, de a szombati nap például nem jó ugye a zsidó közösségnek, úgyhogy gyakorlatilag így el lesz osztva ez a dolog. Az ortodox templom szintén egy csodás templomunk, az pedig ugye jelen pillanatban nem látogatható még, felújítás alatt van. Krankül József parókus úrral beszéltem, és hát ő azt mondta, hogy hát reméli, hogy pár hónapon belül már el kellett volna, hogy készüljenek, de sajnos még szárad, nagyon nehezen szárad a belső rész, ugye teljes restaurálás és renoválás alatt van a belső rész, illetve a tetőszerkezetet is cserélik, úgyhogy ők is azért mondták azt, hogy most nem jó, de hogyha idén nem is, akkor megvárjuk mindenképpen az ortodox templomot, és akkor jövő év elején fogunk ellátogatni a másik három állomás helyre.
0: Mondjuk el még egyszer az applikációt, amin keresztül még több információt szerezhetnek ezekről a templomokról is hallgatóink.
1: Igen, az a Mimi applikáció. Ez egy ilyen kis Miskolc embetűs egyébként a Google Play-ben, ezt mindenki letöltheti mindenféle díjazás nélkül, tehát ingyenes az applikáció. Nagyon sok információ vannak benne, hírek vannak, időjárás. Eleve a Minap oldaláról a cikkek azok abszolút rögtön átmennek a Mimi oldalára is, tehát friss híreket is olvashatunk folyamatosan, és hát van benne egy kalandor menüpont, ahol lehet a városban ilyen sétákat tenni. Szóval innen lehet letölteni, és ott van egy felület, amit rögtön kidob, hogyha az ember letölti. Ha ott regisztrál, akkor minden óra után sorsoláson vesz részt, külön sorsoláson, tehát ezzel ez a plusz, hogyha valaki a Mimi applikáción keresztül regisztrál, de amúgy a Facebook oldalon is mindenhol terjesztem egyébként, most a harmadik videó fog holnap kimenni. Videót is, eseményt is készítettem, tehát hogyha elismeretését a templomos túra néven beírja valaki a Google keresőbe vagy a Facebookon, akkor ki fogja dobni, ott is lehet, meg lehet jelölni, hogy érdekel, vagy ott leszek, tehát az a felület is él, de egyszerűen aki azt mondja, hogy én nem jelölöm meg sehol, és nem regisztrálok sehol, de eljövök, ő is megteheti. Szeptember 11-én, most pénteken 16 órakor találkozunk a zsinagógánál, és hát Markovics Zsolt főrabbi úr lesz az első előadó, ő fogja nekünk a zsidóság történetét és a zsinagóga történetét elmondani.
0: Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Reimann Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével beszélgettünk. Belvárosi helyismereti sétára hívtunk meg titeket. Szeptember 11-ére templomokat nézhettek meg, és ismerhettek meg sokkal jobban. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Esti mese.
1: Kedves gyermekek! Ma este Benedekelek a Farkas és a Róka című meséjével kívánunk nektek jó éjszakát!

0: Benedek Elek, világszép nátszál kisasszony. A farkas és a róka. Réges-régen a farkas meg a róka nagy erős barátságban, skomaságban voltak. Erdőmezőn együtt jártak, egymást el nem hagyták. Noha együtt jártak, egyszer együtt is estek bele egy verembe. Orgonáltak, ordítoztak szegények, de senki lélek nem jött arra felé. Nap-nap után, éjszaka-éjszaka után múlt. Majd megvesztek a nagy éjségben, mert sehogy sem tudtak kiszabadulni. Egyszer egyet gondol a rókakoma, s mondja a farkasnak. Valamit mondok, farkaskoma. Mit, rókakoma? Azt, hogy állj fel a két hátsó lábadra, hadd lám, milyen magas vagy. Én azt hiszem, mondja a ravasz róka, hogy magasabb vagy te a medvénél is, de még az oroszlánnál is. Tetszett a farkasnak ez a hízelkedő beszéd, felállott a két hátúsó lábára, jól kinyújtózkodott, hogy minden csontja ropogott belé. Azt mondja neki a róka. Ennyi, farkaskomám, mi jutott eszembe? Kimegyek a veremből, s kihúzlak téged is. Rókakoma, ne bolondozz, mert nyakon váglak, mondja a farkas. Már hogy tudnál te innen kimenni? Hát jól van, csak engedd meg, hogy a válladra álljak. Ha nem is tudok kimenni, legalább megnézem, hogy milyen idő van odakünn. Jól van, a farkas megengedi, hogy csak álljon a vállára a róka. Hiszen a rókakomának sem kellett több. A farkas válláról nekirugaszkodott, kiugrott a veremből, s azzal utcu neki, vesd el magad. Egy szó nem sok, annyit sem szólt a farkasnak. Elszaladt a faluba, ott aztán addig settenkedett, amíg egy lútpajtába be nem surrant, s nagy lagzit csapott ottan. Noha nem mégis eszébe jutott farkaskoma, mit neki is egy lútcombot. Oda kullogott a veremhez, s mondott a sopánkodva szomorú pofával. Hely, farkaskoma, de megjártam. Bementem a faluba, hogy neked ludat hozzak, de amikor éppen beállítottam a ludak közé, és megcsíptem egy ludat, a gazda rajtam ütött, s csak ez a lúdcom maradt a szájamban. Látod, farkaskoma, én ezt is neked hoztam. Ugye jó komád vagyok?
1: Jó vagy jó, mondja a farkas. Hanem ha még jobb akarsz lenni, nyújtsd be a farkacs, húzd ki engem innen.
0: Jaj, lelkem, komám, azt én nem tehetem, mert gyenge farkam töviből kiszakadna. De meg a nyakadat is kitörhetnéd, úgy visszaesnél. Ha nem, hozok majd egy fagaljat, s azzal kihúzlak.
2: Elszalad a róka, s hoz két gajat, egy erősebbet, s egy gyengébbet. Először a gyengébbet nyújtotta be, s amint a farkas belekapaszkodott, nagyot rántott rajta. A gaj ketté törött, s a farkas úgy visszaesett, hogy csak úgy nyekkent. Ordított a farkas keserves kinnyában, a róka pedig akkorát kacagott, hogy az erdő is csengett belé. Akkor aztán benyújtotta mégis az erősebb ágat, s azon kihúzta a farkast. Mikor mind a ketten kint voltak, mondja a róka.
1: Gyere, komám, a faluba, az imént, ahogy bejártam, láttam, hogy egy háznál lakodalom van. Gyere, mulassunk mi is, eleget szomorkodtunk. Bemennek a faluba, el a lakodalmas házhoz. Hát ott éppen javában áll a lakodalom. Húzzák a cigányok, járják a legények s leányok. Ennél jobb alkalmat kívánva sem kívánhattak volna. Besurrantak a kamarába, ott nekiestek a sok jó disznóhúsnak, szalonnának s minek. De még a boros hordónak is. Ettek, ittak, táncoltak. A más világon sem lehetett volna jobb dolguk. Hanem egyszer csak a róka észreveszi, hogy amíg ők lakmároztak, valaki rájuk zárta a kamara ajtaját. Nem szólt semmit a farkasnak, hadd egyék, igyék. Ő azonban egy vasszeget keresett, s azzal elkezdett ásni a fal tövében. Kérdi a farkas.
3: Mit csinálsz, rókakoma?
1: Felelt a róka. Úgy szagolom, farkaskoma, hogy itt csörögefánk van elásva. Ez ám csak az igazi jó borkorcsolya.
2: A farkas csak hagyta, hogy keresse a csörögefánkot, ő meg ivott tovább. Aztán ismét elkezdett táncolni, és hívta rókakomát, hogy táncoljon ő is. Eleget csendesítette a róka, hogy ne táncoljon, ne ordítson, mert még meghallják a vendégek, s bizony csúfot látnak, de a farkassal nem lehetett bírni. Táncolt, dajnált, kúrjongatott, verte össze a bokáját, s a tenyerét, nagyokat rikkantott.
3: Nye, kedvem, nye!
2: Hanem a ravasz rókakoma mindegyre kifordult a keze közül, s ásta tovább a lyukat. Amikor aztán kész volt a lyukkal, ő is táncolni kezdett egész kedvéből. Nagyobbakat kúrjongatott még a farkasnál is.
1: No, meg is hallották bent a lakodalmas népek. Kérdik egymástól. Ugyan kiordítozhatod a künn?
2: Az egyik egyet mond, a másik mást mond. Egyszer aztán mindazt mondják, hogy az csak farkas lehet, ilyen-olyan teremtette.
1: Gyerünk, táncoltassuk meg!
0: fölfegyverkeznek, ki baltára, ki puskára, ki kétágú vasvillára. Kinyitják a kamara ajtaját. S hát csak ugyanott van a farkas, még mindig táncol, ordít, veszettül. Uccu, kisurran a róka a lyukon, bújik utána a farkas is, de már az nem fért ki a lyukon. Súp-súp, ütötték, verték, ahogy csak győzték. Aztán egyet gondolt farkaskoma, mégiscsak visszahőkölt a lyuktól, s kiszaladt az ajtón. Ez alatt a róka már messzi járt a falutól, s amint ment, mendegélt az úton, egyszer visszapillant, s látja, hogy jön egy szekér utána, s a színig tele van hallal. Fogja magát, s lefekszik az út közepén, behunja a szemét, kinyújtózkodik, mintha meg volna dögölve. Odaér a kocsi, látja a gazdája a döglött rókát, szépen felveszi, s feldobja a kocsi tetejébe. Egyéb sem kellett a rókának. Amíg az ember szép csendesen ment, mendegélt az ökrök mellett, neki esett a halaknak. Jó lagzit csapott, s még egy csomó halat ölbe kapott. Azzal leugrott a kocsiról, s más irányban elkullogott. Még egy jó hajításnyira sem ment, hát jött szembe vele a farkas, letört derékkal, szomorú pofával.
3: No, róka koma, te beadtál nekem?
1: Mit? Még te beszélsz? Pattogott a róka. Nem mondtam, hogy ne ordíts annyit.
3: Igaz, igaz, mondta a farkas.
0: Kibékültek, megint nagy barátságot kötöttek, s mentek tovább. Az ám, de a farkas meglátja a sok halat a rókánál, s kérdi tőle.
3: Hát ezt a sok halat hol fogtad, róka koma?
1: Hol-e? A vízben, farkas koma.
3: Ugyan bizony, hogy fogtad?
1: Hogy-e? Hát haláztam.
3: Ennyi, róka koma, taníts meg engem is a halászatra.
1: No, ez ugyan nem nagy mesterség, elmégy a jégre. A farkadat beledugod egy légbe, s amikor jól rágyülnek a halak, szépen kihúzod.
0: Elmennek a jégre. Ott mindjárt találnak is egy léket. A farkas bedugja a farkát. Ott ül egy kicsit, aztán akarja kihúzni, mert érezte már, hogy nehéz.
1: Az ám, nehéz volt, mert már kezdett odafagyni.
0: Farkas koma, még ne húzd ki, várd meg, amíg többen lesznek rajta. Amikor aztán egészen odafagyott a farka, biztatta a róka.
1: Na most, édes komám, húzzad! Húznám, koma, húznám, de nem bírom. Az jó, mondja a róka, bizonyosan sok hal van rajta. No csak, komám, neki húzzad, ahogy bírod!
0: Nagyokat nyögött a szegény farkas, csurgott róla a verejték, de csak nem tudta kihúzni a farkát.
1: Tű, aki áldója van, mondja a róka, baj van, koma, akármi legyek, ha oda nem fagyott a farkad.
3: Jaj,
1: ordított a farkas, mit csináljak? Tudod mit, farkas koma, én majd elrágom a farkadat.
3: De már azt nem engedem, mondja a farkas, inkább pusztuljak el.
1: Hát jól van, koma, én másképp nem segíthetek rajtad, Isten áldjon.
0: Alig, hogy elment a róka, asszonyok jöttek a jégre ruhával, hogy kimossák a léken. Meglátják a farkast messziről, kiabálnak, hát ha elszalad. De bizony a farkas nem szaladt el. Közelebb mennek, s akkor látják, hogy oda van fagyva.
1: Bezzeg most neki bátorodtak az asszonyok. Oda mennek, s széklábával meg súlykolóval ütik-verik a farkast. De már ezt a farkas sem vette tréfára. Neki rugaszkodott egész erejéből, beleszakadt a farka a jégbe, s azzal utcu neki úgy elszaladt, mintha kivették volna a szemét.
0: Ez alatt a róka túljárt árkombokron, s amint ment, mendegélt, egy gödörhöz ért. Ez a gödör tele volt pozdorjával, s róka koma fogta magát, belefeküdt, jól meghengergőzött benne, hogy a sok fehér pozdorjától a szőre sem látszott. Aztán elnyúlt, mintha agyon volna verve. Éppen arra kullog a farkas, meglátja a rókát, s kérdi.
3: Hát téged mi lelt, róka koma?
1: Ugyan ne kérdezd, farkas koma, nem látod-e minden csontomat úgy összetörték, hogy kilóg a szőröm közül?
3: No, mondja nagy búsan a farkas, én is a légben hagytam a farkamat.
0: Róka koma pedig nyögött keservesen.
1: Jaj, csontom, de összetörének!
0: A bolond farkasnak megesett a szíve rajta.
3: No, ne jajgass, róka koma, mondta neki. Menjünk, valahol az erdőben meghúzódunk, leheveredünk, s majd meggyógyulunk.
0: De a róka csak tovább nyögött, jajgatott.
1: Jaj, lelkem komám, farkas komám, mennék én, de nem tudok.
3: Jól van, jól, majd vezetlek én.
1: De mikor a lábamra sem tudok állani?
3: No, ha nem tudsz, hát ülj fel a hátamra, én majd elviszlek.
0: Azzal felvette a rókát a hátára, s cipelte nagy keservesen. Amint ment, mendegélt a farkas, elkezdi a róka mondani magában csendesen.
4: Vert viszen veretlent, vert viszen veretlent.
0: Visszafordítja fejét a farkas, s kérdi. Mit pusmogsz magadban, róka koma?
4: Azt mondtam, hogy veretlen visz vertet, veretlen visz vertet.
0: No, gondolja magában a farkas, bizonyosan csengett a fülem, s nem jól hallottam. De alig megy tovább, a róka csak megint mondja magában.
4: Vert viszen veretlent, vert viszen veretlent.
0: Megint visszafordul a farkas, s kérdi. Mit pusmogsz te magadban, róka koma?
4: Csak úgy mondogatom magamban, farkas koma, veretlen visz vertet, veretlen visz vertet.
0: De ilyen-olyan teremtette, ordított a farkas. Mindent jól hallotta, megint bolondá tettél?
2: S azzal úgy lehajította a hátáról a rókát, hogy az csak úgy megnyekkent belé.
0: Ebb legyen a te komád, hallod-e? Én többet nem!
2: De bezzeg vége volt a nagy barátságnak, s a komaságnak. Szudarul összeverekedtek. Aztán az egyik ment jobbra, a másik balra. Azóta jár ez a példabeszéd. Eljátszotta, mint a róka a komaságot.
5: Kedves gyermekek, ma este Benedekelek, a Farkas és a Róka című meséjét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
6: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
7: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Folytatjuk a keresztény imádság fajtáiról szóló elmélkedésünket. Ma a dicsőítő, a felajánló és az engesztelő imáról lesz szó. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

A dicsőítő imádságban a Istent azért dicsérjük, ez a legtökéletesebb imaforma, mert van. Nem a különböző ajándékaiért, jó téteményeiért, hanem azért, mert az Isten Isten. Ez teljesen önzetlen imaforma, önmagáért énekli Istent, és azért dicsőíti őt, mert van, ismételten. Dicsőítő imák a Szentírásból bőségesen vannak, de az Efezusi levél Isten dicsőítő himnusza az első fejezetben, a Kolosszei levél Istent és hát főleg Krisztus dicsőítő himnusza ugyancsak az első fejezetben, a Filippiekhez írt levél második fejezetéből, a 6-tól a 11. versig terjedő rész, aminek az a lényege, ami az egész életünk célja és lényege kell, hogy legyen, hogy Jézus Krisztus az Úr, hogy ezt hirdessék a mennyben, a földön, az alvilágban, az egész földkerekségen. Dicsőítő ima, a Szent Háromság dicsőítése, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. A liturgiában a glória, amit nem csak a szentmiség alkalmával, hanem otthonainkban is nyugodtan imádkozhatunk, különösen közösségben, családként, gondoljunk például a karácsonyra is, de a vasárnapokra is, és ha lehet hétköznap is, de egyénileg magányunk keserűségét is megédesíthetjük azzal, hogy Istent magasztaljuk. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Nem csodálatos ez, testvéreim? És hát ott van a szűzanyának a dicsőítő, magasztaló imája, mely az egyház esti dicsérete, vesperása, vecsernyéje is lett. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Közbevetőleg mondom, az a keresztény ember, az az igazán hívő ember, aki kegyelmi életet él. Az él kegyelmi életet, aki folyamatosan növekedni, gazdagodni akar, felnőtté, éretté válni, és egyesülni Istennel, már itt a föld életben. Erre adnak nekünk példát, és ezért adnak nekünk segítséget a szentek, hogyha közbejárásukat kérjük. Folytatva még az imaformákat, ott van éppen a dicsőítést, folytatva a felajánlás, hogy felajánljuk magunkat személyesen, a házasságunkat, a családunkat, az Isten szolgálatára. Történhet ez úgy, hogy Jézus Krisztus szolgálatára például, a szűzanya által, vagy felajánljuk magunkat a szűzanyának, szűzanyám szeblőtelen szíve, teljesen és örökre neked ajánlom és szentelem magamat, neked adom testemet, lelkemet, értelmemet, akaratomat, minden testi és lelki képességemet, életemet, hivatásomat, jövőmet és mindenemet, amim csak van. És természetesen a Szent Háromság egészének is felajánlhatjuk magunkat. Az engesztelés pedig azt jelenti, hogy mi bűnösök sokszor arra gondolunk, hogy imádkozunk a bűneink bocsánatáért, kérjük a Jóisten, de az engesztelésben mások bűneiért imádkozunk. Persze emellett vállalatunk böjtöket, önmegtagadást, de végezhetünk imákat. És itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy mi van akkor, hogyha nincs kedved imádkozni. 11. kelemen imáját hadd tegyem közkincsé a tisztelt rádióhallgatók számára.
Amikor valamiért nehezedre esik imádkozni esetleg, bár neki készülsz az imádságnak, oda térdelsz vagy odaülsz, és mégsem jönnek szavak az ajkadra, akkor megpróbálkozhatsz 11. Kelemen pápa 1721-ben írt imájával. A kötött imák, melyekből bőven áll rendelkezésünkre, egyébként is nagyon serkentőek lehetnek, növelhetik bennünk a vágyat, hogy jobban Istenbe ágyazottan éljünk, és ha kötött imákat ismerünk, és minél többet tudunk is mondani, saját szavainkkal is könnyebben tudunk majd imádkozni. 11. Kelemen pápa imája a keresztény élet számos területét, fontos tárgykörét érinti, akár reggeli imádságként is mondhatjuk. Uram, hiszek benned, növeld a hitemet, bízom benned, erősítsd meg bizalmamat, szeretlek, add, hogy egyre jobban szeresselek, bánom bűneimet, erősítsd bánatomat. Imádlak téged, életem teremtője, sóvárgok után a legvégső célom, dicsérlek téged, szüntelen segítőm, szólítalak, szerető védelmezőm. Vezess bölcsességeddel, fenyíts meg igazságosságodban, vigasztalj meg irgalmasságodban, védelmez erőddel. Felajánlom neked, Uram, gondolataimat, rád irányuljanak, szavaimat te rólad szóljanak, tetteimet tükrözzék irántad való szeretetemet, szenvedéseimet viseljem őket a te nagyobb dicsőségedre. Azt akarom, amit te akarsz, azért, mert te akarod, úgy, ahogy te akarod, addig, ameddig te akarod. Uram, világosíts meg értelmemet, erősíts meg akaratomat, tisztíts meg szívemet, tegyél szenté engem. Segíts megbánni múltbeli bűneimet, és ellenállni a jövendő kísértéseknek. Segíts emberi gyengeségeim fölé emelkedni, és megerősödni kereszténységemben. Add, hogy szeretni tudjalak, én Uram, én Istenem, és hogy annak lássam magam, ami valójában vagyok. Zarándok ebben a világban. Zarándok vagyok, keresztény, akinek tisztelnie és szeretnie kell azokat, akikkel kapcsolatba kerül, akikért felelősséget visel, barátaimat és ellenségeimet egyaránt. Segíts, hogy szelídséggel úrrá legyek a dühön, nagy lelkűséggel a kapzsiságon, lelkesedéssel a kedvetlenségen. Segíts, hogy magamról elfeledkezzem és kinyújtsam a kezem mások felé. Tégy körültekintővé a tervezésben, bátorrá a kockázatvállalásban. Tégy türelmessé a szenvedésben, szerényé a jómódban. Tégy figyelmessé az imában, mértéktartóvá az evésben, ivásban, szorgalmassá a munkában, kitartóvá a jó szándékban. Legyen tiszta a lelkiismeretem, a magaviseletem hibátlan, a beszédem fethetetlen, az életem rendezett, segíts észrevenni gyengeségeimet. Add, hogy megbecsüljem irántam való szeretetedet, megtartsam törvényedet, és végül eljussak az üdvösségre. Taníts meg rá, hogy ez a világ elmúlik, hogy a valódi jövőm a mennyország boldogsága, hogy földi életünk nem sokáig, az eljövendő élet pedig örökké tart. Segíts, hogy az ítélettel való illő félelemmel, de a jóságodba vetett nagy bizalommal készüljek a halálra, vezess biztosan át a halálon a menny végtelen örömébe, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa videóüzenettel fordult az ezekben a napokban zajló első nyugat-afrikai ifjúsági napok résztvevőihez. A Szentatya arra buzdítja a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok feláldozott nemzedék, hangsúlyozta üzenetében a pápa, emlékeztetve a fiatalokat arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte őket, építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között, senkit se rekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tenyerek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről. Közzétették 14. Leó pápa e-havi ima szándékát. A Szentatya szeptemberben arra hívja a katolikusokat, imádkozzanak a víz iránti törődésért, hogy a vizet igazságosan és fenntarthatóan kezeljék, hogy minden ember számára a termékenység, a felfrissülés és a remény forrása lehessen. A pápa ima világhálózat által készített videóban Leó pápa hangsúlyozza, a víz határok nélküli jog, mely oltja a szomjat, táplálja a földet és begyógyítja a sebeket, a keresztények számára pedig Isten kegyelmének és irántunk való szeretetének, valamint a keresztségben történő megújulásnak a jelképe. Berendelték Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatót a kormányülésre, hogy az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről tárgyaljanak, közölte a kormányülést megelőzően közzétett videójában a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az véleménye szerint egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne a magyar kutakon, mivel a MOL és más hálózatok beszüntetnék az importot. A kormányfő beszámolt arról is, hogy Pozsonyba utazik a Visegrádi négyek találkozójára, amellyel a szlovák elnökség megkezdi munkáját. Elmondása szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök az ír kormányfőt is meghívta a csúcsra. Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksói atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés okán, jelentette be a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök a posztban hozzátette, jó lenne, ha az osztrákok azbesztügyben lennének ilyen aktívak. Hosszú távú szakmai együttműködéssel kötött megállapodást Juhász Imre az alapvető jogok biztosa és Dmitro Lubinec, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa. Közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke elutasította Magyarországnak az Európai Bizottság azon döntése elleni keresetét, hogy az EU az európai bankokban tárolt, de az unió szankciók nyomán befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközökből származó nyereséget Ukrajna védelmére fordítsa. Az indoklás szerint ez nem tartozik a hatáskörébe. A magyar kormány még 2024-ben nyújtotta be a keresetet. Közel 65 milliárd forint forrás biztosítottak többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre a korábbi Orbán kormányok által 2014 és 22 közötti titkosított kormányhatározatok, amelyeket most hozott nyilvánosságra a Tisza kabinet. A kormány.hu oldalon az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok közül 13-at tettek közzé. A kormányzati kommunikáció közlése szerint a most nyilvánosságra hozott első csomaga század véggel foglalkozik. A felerősödött szél újra felszította lángokat a Hortobágyi Nemzeti Parkban, egyek külterületén délutánig 7 hektár égett le, közölte a katasztrófavédelem a honlapján. Később már az egyeki önkéntes, valamint a Mezőkövesdi, a Tiszaújvárosi, a Füzesabonyi, a Hajdúszobosztói, a Debreceni és a Püspökladányi hivatásos tűzoltók is a helyszínen voltak, hogy a tűz kiterjedését drónnal derítsék fel. A Nébik laboratóriuma megerősítette a baromfipest is jelenlétét két fülöpházi broiler csirke állományban, ahol összesen mintegy 220 ezer madarat tartanak. A fertőzés miatt az állományok felszámolását elrendelték, és 3 kilométeres védő, valamint 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki. A hatóság szerint Magyarországon évtizedek óta nem volt ilyen megbetegedés, ezért a baromfi tartókat fokozott járványvédelemre és a vakcinázási előírások betartására kérik. Fásítási programot indít a kormány, jelentette be a kabinet a Facebookon. A cél, hogy olyan erdőket hozzanak létre, amelyek évtizedek múlva is ellenállnak a szárazságnak, megőrzik a vizet és élőhelyet nyújtanak. A program része, hogy vissza nem térítendő támogatást biztosítanak a tulajdonosoknak, hogy földterületükre erdőket telepítsenek. Végül az időjárásról. Több-kevesebb napsütés majd előfordulhat, de megnövekszik a felhőzet, és inkább a borúj lesz a jellemző. Szorványosan eső, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Az est hangjai.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban, a mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Vasvári Bernadett válogatja. A technikai pultot pedig Somogyi Márton kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélőkönyvek szól. Mark Twain a Huckleberry Finn kalandjai című regényének negyedik részét Kovács Máté előadásában hallják. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk szól. 21 órakor a hírek után Sziluett című női magazinunk szól. Ebben a magyar királynékről szóló sorozatunk következő részét hallják. Tirsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval ezúttal Merániai Gertrúd életéről és a hozzá kapcsolódó legendákról beszélget, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Majd a Remény hírnökei című műsorunk szól. Ebben a Mindszenti 50 egy életút a történelem sodrában című EGRI konferenciáról hallanak. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után a Napverse szól, majd Szószóló című műsorunk következik. Ebben egy budapesti családot látogatunk meg, a 90 éves Benyus Sándornak és feleségének 10 gyermeke, 41 unokája van. Családi zenekarukkal sok helyre eljutottak, erről és még sok mindenről vallanak a beszélgetésben. Majd a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Kormos Csaba porosztói plébános a keresztény imádság fajtáiról elmélkedik. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló következik. Ebben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival Szűz Máriáról elmélkedik. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel várom Önöket. Tartsanak velünk addig is!

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének negyedik részét Kovács Máté előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
2: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Kelj fel! Mi a fenét csinálsz te itt?
1: Kinyitottam a szemem. Körülnéztem, és próbáltam rájönni, hol is vagyok. Már napfölkelte után voltunk, és aludtam, mint a bunda. A papa előttem állott. Nagyon savanyú hangulatban, igen macskajajosan festett.
0: Mi csinálsz azzal a puskával?
1: Kérdezte. Úgy véltem, semmit sem tud arról, hogy mit művelt az éjjel, azért azt mondtam, valaki be akart jönni, azt lestem.
0: Miért nem ébresztettél föl engem?
1: Én próbáltam, de nem akartál fölébredni. Meg sem otszantál.
0: Na jó. Most ne pofálsz, hanem úsgyi. Nézd meg, nincs-e hal a horgon reggelire. Pillanat múlva én is ott vagyok.
1: Kinyitotta az ajtót, és én igyekeztem a folyópartja felé. Egész csomó faág és egyéb holmi úszott rajta, meg egy csomó fakéreg darabka. Ebből már láttam, hogy a folyó áradóban van.
0: Ha a városban lettem volna, csuda jó dolgom lehetett volna. Ez a júniusi áradás mindig szerencsét hozott nekem. Amint megindul az áradás, jön a sok ölfa, úszadékfa, egész szálfák néha, sokszor 10-12 is összekötve, és az embernek nincs más dolga, mint kihalászni és eladni a fűrésztelepen.
1: Végigmentem a parton. Egyik szememmel a papára ügyelve, a másikkal meg a folyóra vigyázva, hogy nem hoz-e valamit. Egyszerre csak úszik ám lefelé egy csónak. Remek darab. 4-5 méter hosszú, olyan büszkén táncolt a vízen, mint egy hattyú. Én meg fejest ugrottam a partról, mint egy béka, csak úgy ruhástul, és a csónak után iramodtam. Gyanakodtam, hogy talán fekszik benne valaki, mert gyakran csinálják, hogy beugrassák az embert. Megvárják, amíg nagy üggyel bajjal kihúzza a csónakot, aztán a képébe röhögnek. De ebben nem volt senki. Rendesen épített csónak volt. Fölmásztam rá, és kieveztem a partra. Gondoltam, az öreg örülni fog, ha meglátja, mert 10 dollárt úgy megért, mint semmit. De amikor partra értem, az öregnek még nyoma sem volt. És mikor bekormányoztam egy kis öbölbe, ami egészen olyan volt, mint egy rejtekhely benőve iszalaggal és indával, jobb gondolatom támadt. Jól elrejtem, és nem az erdőbe lógok el, hanem lemegyek a folyón vagy 50 mérföldre, és ott tábort ütök.
0: Az még mindig jobb, mint gyalogszerrel kóborolni.
1: Egészen közel voltam a kaibához, és gondoltam, meghallom, ha az öreg közeledik. Elrejtettem a csónakot, aztán kibújtam, és kinéztem a fűzfák mögül.
0: Hát nem ott volt az öreg pár lépéssel lejjebb az ösvény, és éppen megcélzott egy madarat?
1: De látni nem látott meg semmit. Ahogy odaértem, igyekeztem sietést mutatni. Leszidott, hogy olyan lassú vagyok, de azt mondtam, beleestem a folyóba, azért maradtam el. Tudtam, hogy kérdezősködni fog, ha meglátja a lucskos ruhámat. 5 durbincsot leakasztottunk a horogról, és hazamentünk. Reggeli után leheveredtünk, mert az éjjeli hec miatt mind a ketten kivoltunk merülve, és azon törtem a fejem, hogyan ejthetném módját, hogy az öreg és az özvegy nyomomat veszítse. Az sokkal biztosabb lenne, mintha a jó szerencsémben bíznék, hogy majd csak akkor fedezik fel a szökésemet, amikor én már jó messze járok, hiszen sok minden jöhet közbe. Jó ideig nem jutott eszembe semmi. Az öreg egyszer-másszor fölkelt, megivott egy korsó vizet, és aztán megszólalt.

0: Ha legközelebb valaki ide tolja a képét, ugrasz föl. Annak a fráternak nem főtt jobban a feje. Le kellett volna lőnöm. Legközelebb fölébresztesz, hallod? Aztán leejtette a fejét, és újra elaludt. De amit mondott, azzal világosságot gyújtott bennem. Most már tudtam, mit kell csinálnom, hogy senki se keressen. 12 óra tájban fölkeltünk, és elindultunk a part mentén. A folyó erősen dagadt, és tele volt uszadékfával. Egyszer egy egész tutaj úszott felénk. 9 összekötözött szálfa. A csónakkal rámentünk, és a partra kormányoztuk. Aztán megebédeltünk. Bárki más megvárta volna a holnapot, hogy még többet halásszon ki, de ez nem volt a papa gusztusa szerint. 9 szálfa elég volt neki egy időre. Ezzel ment át a városba, hogy elkótya vetjéje. Így hát engem bezárt, és neki indult a ladikkal elvontatni a tutajt. 3:30 körül lehetett, és úgy véltem, este előtt nem jut vissza. Vártam, amíg elég messze jut, aztán nekiestem a fűrésznek. Még át se ért a túlsó part, amikor én már kívül voltam. A ladik apró foltnak látszott csak a vízen lefelé. A lisztes zsákot levittem a csónakhoz. Félrehúztam az indákat, és beraktam a szalonnát meg a pálinkás korsót szintén. Elvittem a cukrot, a kávét és az egész muníciót. Elvittem a folytást, beraktam a kannát, a kondért, a tepsit, 2 pokrócot, plétányért, az öreg fűrészt. Elvittem a horgokat és a gyufát és mindent, ami valamit ért. Alaposan kirámoltam a kunyhót. Egy balta jó lett volna, de nem volt más, mint az aprító fejsze. Azt pedig tudtam, miért nem viszem el. Kivettem még a puskát is, és azzal készen voltam. A földet alaposan végig szántottam, amerre kivittem az egész betyárbútort, különösen a lyuknál, ahol mindent ki kellett húzgálni. Ahogy lehetett, rendbe hoztam kívülről. Beszórtam homokkal, és eltüntettem a fűrészport. Aztán a kivágott szölöp darabot visszatettem. 2 követ alája dugtam, egyet pedig megtámasztottam, hogy jobban tartson, mert ott egy kicsit el volt görbülve, és nem ért el egészen a földig. Ha valaki 1,5 méterről nézte, és nem tudta, hogy el van fűrészelve, észre sem vette volna. Amellett ez volt a kunyhó hátsó része, és az ördögnek se jut eszébe odadugni az orrát. A csónakig gyepen kellett járni, ott nem hagytam nyomot. Széjjel néztem, kiálltam a partra, és átpislantottam a másik partra. Minden csöndes volt. Vettem a puskát, és bementem egy darabon az erdőbe. Lőttem egy pár madarat. Egyszerre elém akadt egy elvadult disznó valamelyik tanyáról. A disznók könnyen elvadulnak, ha elkóborolnak. Lelőttem ezt a példányt, és a kunyhóhoz cipeltem. Fogtam a fejszét, és bezúztam vele az ajtót. Alaposan elláttam a dolgát a deszkának. Aztán fogtam a disznót, bevittem a szobába egész az asztalig. Ott átvágtam a torkát a fejszével, és ledobtam a földre, hadd vérezzen. Földet mondok, mert csak ugyan föld volt, jó keményre döngölt, és nem volt rajta deszkapadló. Aztán egy ócskazsákot megraktam kővel, amennyit elbírtam, és a disznótól elindulvást végighurcoltam a fák közt, le a folyóig, és ott bedobtam a vízbe. Látni lehetett, hogy valamit elhurcoltak erre. Szerettem volna, ha Tom Sawyer itt van, mert tudtam, neki kedvére van az ilyen móka, és csuda ötletei támadnak. Senki sincs, aki ilyesmiben le tudná pipálni. Végül kitéptem egy csomót a hajamból. Jól bevéreztem a fejszét, a hajfürtöt ráragasztottam, és a fejszét a sarokba dobtam. A disznót meg a kabátomhoz szorítottam, hogy a vére ne csöpöghessen. Lecipeltem a ház alá, és a folyóba süllyesztettem. De még valami más is eszembe jutott. Visszamentem a csónakhoz, fogtam a lisztes zsákot meg az ócska fűrészt, és bevittem a házba. A zsákot visszavittem a helyére. A fűrészsel lyukat hasítottam az oldalába. Kés vagy villa nem volt, a papa mindent bicskával intézett el. Aztán a zsákot elvittem a ház mögé, jó 100 méterre a fűszfák között, ahol egy sekély tó van, vagy 5 mérföld széles, tele kákával és költés idején vadkacsával. A túlsó partján egy patak folyt ki belőle, egészen más irányba, mint a folyó. A liszt kifolyt a zsákból, és vékony nyomot hagyott egészen a tóig. Útközben eldobtam a papa köszörűkövét is, mintha elvesztették volna. Aztán a lisztes zsák hasadékát elkötöttem, hogy ne folyjon tovább, és visszavittem a csónakba. Ekkora már sötétedni kezdett. A csónakot levittem a part mellett egy darabon, és ott, ahol a fűzfák a víz fölé hajoltak, megvártam a hold felkeltét. Oda kötöttem egy fűzfához, és eszegélni kezdtem. Aztán leheveredtem a csónakban, hogy elszíjak egy pipa dohányt, és kiterveljem, hogy mi lesz most. A kővel megrakott zsáknyomát követni fogják a partig, morfondíroztam. Aztán csákjákkal fogják keresni a hullámat a folyóban. A lisztnyomot pedig követni fogják a tóig, és a patak mentén fognak a rablók után cserkészni, akik megöltek engem. A folyón csupán a hullámat fogják keresni, semmi mást. Ebbe is hamarosan beleunnak, és hamarosan elfelejtik az egészet. Így hát akárhol felüthetem a sátorfámat. A Jackson-sziget megfelel nekem. A szigetet jól ismerem, és oda a kutya se jön. Amellett onnét éjszaka átevezhetek a városba, és beszerezhetek mindent, ami kell. A Jackson-sziget az akkurátus hely nekem. Eléggé ki voltam fáradva, és azon vettem magam észre, hogy alszom. Mikor fölriadtam egy percig, nem tudtam, hol vagyok. Fölültem, és egy kicsit zavarodottan körülnéztem, aztán emlékezni kezdtem. A folyó tengernyi nagy volt. A hold úgy világított, hogy meg tudtam volna számolni a mellettem némán feketén elúszó szálfákat több száz méterre a parttól. Minden halálos néma volt, és a sötétségből meg a levegő szagából ítélve jó későre járhatott. Jó, kinyújtóztam, ásítottam egyet, és már éppen el akartam oldani a csónakot, amikor meghallottam valamit a vizen túl. Füleltem. Hamarosan rájöttem, mi az. Az a szabályos időközönként ismétlődő tompa zaj hallatszott, amit a villában mozgó evező csap ilyen csöndes éjszakán. Kikukucskáltam a fűzfa ágai közül, és megpillantottam a csónakot. Nem tudtam, hányan lehetnek benne. Felém közeledett, és mikor egy vonalba ért velem, láttam, hogy csak egy valaki ül benne. Eztán a papa, gondoltam, bár őt még nem vártam volna. A víz sodra levitte jóval az én rejtek helyem alá, de aztán a part menti csendes vízben visszaelvezett, és olyan közel ment el mellettem, hogyha kidugom a puskacsövet, elérem bele. Mégiscsak a papa volt. És úgy látszik, józan volt. Legalábbis az evezése azt mutatta. Nem vesztegettem az időt. A következő percben már csurogtam is lefelé a folyó sodrában, egész csöndben, de sebesen, a part árnyékában maradva. Így csurogtam 2,5 mérföldet, aztán jól beveztem a folyó közepe felé, mert közeledtem a kompátkeléshez, és ott megismerhettek volna. Bejutottam az uszadékfa közé. Ott elengedtem a csónakot, és leheveredtem benne. Kellemes pihenés esett benne, és a pipa is igen ízlett, ahogy a felhőtleneget szemléltem. Irtó mélynek látszik az égbolt, amikor az ember háton fekve nézi a holdfényben. Eddig észre se vettem. És milyen messzire el lehet hallani a vizen éjszaka. Hallottam az emberek beszélgetését a kompnál. Aztán a beszéd lassan-lassan elmosódott, már nem értettem a szavaikat, csak az zümmögést hallottam, és hébe-hóba egy-egy távoli nevetést. Már jóval lejjebb voltam, mint a komp. Fölültem, és megpillantottam a Jackson-szigetet, vagy 2,5 mérfölddel lejjebb, sűrűn benőve fákkal. Úgy jött szembe velem, mint egy nagy széles gőzhajó, aminek kioltották a lámpásait. A csúcsán lévő zátonyból semmi se látszott. Az egész víz alatt volt. Hamarosan odaértem. Úgy húztam el a csúcsnál, mint a nyíl. Csak úgy ragadt a víz. Aztán holt vízbe jutottam, és kikötöttem az Illinois felé néző parton. Bekormányoztam a csónakot egy kis öbölbe, amit már régebben ismertem. Úgy kellett széttolni az ágakat, hogy bejussak, és amikor bent voltam, senki se láthatta, hogy oda bent egy csónak van. Fölmentem a sziget csúcsra, leültem egy fatörzsre, és néztem a hatalmas folyót, a feketén úszó szálfákat. Már szürkült az ég alja, visszamentem hát az erdőbe, és lefeküdtem szundítani egyet reggeli előtt. Amikor fölébredtem, a nap már olyan magasan járt, hogy legalább 8 óra lehetett. A fűben hevertem kellemes árnyékban. Minden fáradtságom elmúlt, jól éreztem magam, és elégedett voltam. Egy-két helyen áttűzött a nap a lombok között, de javarészt nagy fák állottak körös körül, és alattuk szinte fél homály volt. A virágon semmit sem akarózott csinálni, s nagyon kellemesen éreztem magam. Nem volt kedvem fölkelni reggelit főzni. Megint elszundikáltam, és egyszer csak hallom följebb a folyón. Bum! Megfordultam, felkönyököltem és hallgatóztam. Rövidesen megint hallottam. Fölugrottam és kinéztem a levelek közt. Hát csak látom, hogy valami füst gomolyog a vizen, úgy a komp tájékán. És látni lehetett a gőzkompot is tele néppel. Most már tudtam, mit jelentsen ez. Bum! Láttam a fehér füstöt elválni a komp oldaláról. Ágyúztak, hogy a holttestem feljöjjön a víz tetejére. Tisztességesen megéheztem, de nem mertem tüzet gyújtani. Féltem, hogy észrevehetik a füstöt. Így csak üldögéltem. Figyeltem az ágyú füstöt, és hallgattam a dörgéseket. A folyó itt legalább 1 mérföld széles volt, és egy ilyen nyári reggelen mindig nagyon mutatós. Egész kellemesen telt volna az időm azzal, hogy figyeljem, milyen buzgón keresik földi maradványaimat, ha lett volna harapnivalóm. Aztán eszembe jutott, hogy ilyenkor kenyérbe higanyt szoktak tenni, és vízre teszik, mert az ilyen mindig odaúszik, ahol a hulla van, és megáll fölötte. Majd figyelni fogom, gondoltam, s ha erre kerül valamelyik, nem hagyom hiába úszkálni. Átmentem a sziget Illinois csúcsára. Megnézni, mit hoz a szerencse, és nem is csalódtam. Csak ugyan jöttem lefelé egy jó nagy cipó. Majdnem el is kaptam egy hosszú bottal, de megcsúsztam és elúszott. Persze oda mentem, ahol a folyó sodra a legközelebb visz a parthoz. Ennyi eszem már volt. Rövidesen egy másik hajókázott lefelé, és ezt már sikerült kihalászni. Kivettem belőle a higanyt és beleharaptam. Finom pékkenyér volt, amit az úri népek szoktak enni, nem olyan korpás kukoricakenyér. Jó helyre akadtam a gajak között. Leültem egy fatörzsre, kenyeret majszoltam, és igen elégedetten figyeltem a kompot. De hirtelen eszembe jutott valami. Hát ha az özvegy vagy a tiszteletes vagy valaki imádkozott, hogy ez a kenyér rám találjon. És tényleg itt van. Bizonyos, hogy van hát valami a dologban. Vagyis ha az özvegy vagy a tiszteletes imádkozik valamért, az teljesül. Persze ilyen magamfajta csavargóknak nem sikerül. Rágyújtottam a pipámra. Füstöltem egy darabig, és figyeltem őket. A komp az árral úszott, és tudtam, hogy ha ideér, még azt is megnézhetem, ki van rajta, mert ugyanolyan közel fog elúszni, mint a kenyér. Mikor a közelembe ért, kioltottam a tüzet a pipámból. Oda mentem, ahol a cipót kihaláztam, és lekushattam egy ledőlt fatönk mögé, ahol a fa elágazott. Remekül láttam mindent. A hajó olyan közel úszott el, hogy ha kirakják a pallót, partra sétálhattak volna. Majd mindenki ott volt a hajón. Papa, Thatcher bíró, Becky Thatcher, Joe Harper, Tom Sawyer, az öreg Polly néni és Sid és Mary, és még sokan. Mindenki a gyilkosságról beszélt, de a kapitány közbeszólt.
1: Figyeljenek csak! Itt ér a folyósodra a parthoz. Hát, ha partra vetette a hullát, és megakadt a rekedtjében a víz szélén. Remélem, így van.
0: Én reméltem, hogy nem. Mind oda csődültek, és kihajoltak a korláton. Majdnem belelógtak a képembe. És némán figyeltek, majd kinézték a szemüket.
2: Én pompásan láttam őket, de ők nem láthattak engem.
0: Aztán a kapitány elkiáltotta magát.
1: Vigyázz!
0: És az ágyú akkorát bömbölt pont az orrom előtt, hogy majd megsüketültem és megvakoltam a füsttől, úgyhogy azt hittem végem van. Ha lett volna egy-két golyó is a csőben, azt hiszem meglelték volna a hullát, amit kerestek.
2: Komoly bajom nem történt, hál' Istennek. A hajó továbbúszott, és a sziget hajlatánál eltűnt a szemem elől. Időnként hallottam az ágyú dörgést, de mind távolabb és távolabb, és úgy egy óra múlva az is megszűnt. A sziget 3 mérföld hosszú volt. Úgy véltem, lemennek a végéig, és ott abba hagyják. De nem. Az alsó csúcs alatt megfordultak. Fölfelé mentek a Missouri oldalon lévő ágban, egyszer-egyszer ágyúztak is. Átmentem arra az oldalra, és megint figyeltem őket. Mikor a sziget felső csúcsához értek, abba hagyták a lövöldözést, és visszamentek a városba.
1: Most már minden rendben volt. Ezután senkinek se jutott eszébe utánam kutatni. Kihordtam a holmit a csónakból, és rendes tábort ütöttem a sűrűben. A pokrócokból sátorfélét vertem, hogyha eső jön, ne ázzanak meg a holmik. Fogtam egy harcsát, és a fűrésszel fölvágtam a hasát. Naplemente felé tüzet raktam, és megvacsoráztam. Aztán újra kivetettem a horgokat, hogy legyen hal reggelire is. Mikor besötétedett, a tábortűz mellett üldögéltem pipázgatva, és igen elégedett voltam, de lassanként kezdtem árván érezni magam. Kimentem a parthoz, és a víz csobogását figyeltem, meg a csillagokat számolgattam, vagy az uszadékfát és az úszó száfákat. Aztán lefeküdtem. Nincs jobb mód elűzni az unalmat, ha az ember egyedül érzi magát. Ez így tartott 3 nap és 3 éjjel. Semmi különbség nem volt. Mindig ugyanaz. De a következő nap elindultam fölkutatni a szigetet. Én voltam az úr rajta, az enyém volt az egész, hogy úgy mondjam, és meg akartam nézni, mi van rajta. De leginkább az időmet akartam agyonütni. Sok szamócát találtam, igen finom érettet és édeset. Vadribizlit és zöldmálnát is, és már éretlen szedret is lehetett találni. Idővel mind nagyon jól fog jönni, gondoltam. Addig kóboroltam az erdő mélyén, amíg úgy véltem, már nem lehettem messzi a sziget alsó végétől. A puska velem volt, de semmi nem akadt puska végre. Inkább önvédelemből vittem magammal, vagy talán majd visszafelé lövök valami vadat. Egyszer majd ráléptem egy jókora kígyóra, amint a fű között siklott. Én utána megpróbáltam lövésre kapni, és addig-addig kergettem, amíg beleszaladtam egy tábortűz még füstölgő hamvába. A szívem majd a torkomba ugrott. Körül sem mertem nézni, hanem felhúztam a puska kakasát, és lábújhegyen visszairamodtam, amilyen gyorsan csak tudtam. Minduntalan megálltam egyet csalitnál, és hallgatóztam, de úgy ziháltam, hogy nem hallottam semmit. Még odébb mentem, megint hallgatóztam. Aztán megint és megint. Ha egy fatörzset láttam, embernek véltem. Ha egy ágrecsent a lábam alatt, mintha a frász tört volna ki. Mikor visszaértem a táborhoz, igen szudarul éreztem magam. Sok idő nincs fejtörésre, mondottam magamnak. Mindent behordtam a csónakba. A tüzet eltapostam, és a hamut szétszórtam, mintha valami tavalyi tábor volna, és fölmásztam egy fára.

0: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának negyedik részét Kovács Máté előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Most elhangzott adásunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2: Kapcsolj rá! Zenei a szállítás fiatal.

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
1: 21 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Berendelték Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatót a kormányülésre, hogy az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről tárgyaljanak, közölte a kormányülést megelőzően közzétett videójában a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az véleménye szerint 1-2 héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne a magyar kutakon, mivel a MOL és más hálózatok beszüntetnék az importot. A kormányfő beszámolt arról is, hogy Pozsonyba utazik a Visegrádi négyek találkozójára, amellyel a szlovák elnökség megkezdi munkáját. Elmondása szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök az ír kormányfőt is meghívta a csúcsra. Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksói atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés okán, jelentette be a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök a posztban hozzátette, jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak. Hosszú távú szakmai együttműködéssel kötött megállapodást Juhász Imre az alapvető jogok biztosa és Dmitro Lubinec, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa. Közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke elutasította Magyarországnak az Európai Bizottság azon döntés elleni keresetét, hogy az EU az európai bankokban tárolt, de az unió szankciók nyomán befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközökből származó nyereséget Ukrajna védelmére fordítsa. Az indoklás szerint ez nem tartozik a hatáskörébe. A magyar kormány még 2024-ben nyújtotta be a keresetet. Közel 65 milliárd forint forrás biztosítottak többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre a korábbi Orbán kormányok által 2014 és 22 közötti titkosított kormányhatározatok, amelyeket most hozott nyilvánosságra a Tisza kabinet. A kormány.hu oldalon az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok közül 13-at tettek közzé. A kormányzati kommunikáció közlése szerint a most nyilvánosságra hozott első csomaga század véggel foglalkozik. A felerősödött szél újra felszította lángokat a Hortobágyi Nemzeti Parkban, egyek külterületén délutánig 7 hektár égett le, közölte a katasztrófavédelem a honlapján. Később már az egyeki önkéntes, valamint a Mezőkövesdi, a Tiszaújvárosi, a Füzesabonyi, a Hajdúszobosztói, a Debreceni és a Püspökladányi hivatásos tűzoltók is a helyszínen voltak, hogy a tűz kiterjedését drónnal derítsék fel. A Nébik laboratóriuma megerősítette a baromfipest is jelenlétét két fülöpházi broiler csirke állományban, ahol összesen mintegy 220 ezer madarat tartanak. A fertőzés miatt az állományok felszámolását elrendelték, és 3 kilométeres védő, valamint 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki. A hatóság szerint Magyarországon évtizedek óta nem volt ilyen megbetegedés, ezért a baromfi tartókat fokozott járványvédelemre és a vakcinázási előírások betartására kérik. Fásítási programot indít a kormány, jelentette be a kabinet a Facebookon. A cél, hogy olyan erdőket hozzanak létre, amelyek évtizedek múlva is ellenállnak a szárazságnak, megőrzik a vizet és élőhelyet nyújtanak. A program része, hogy vissza nem térítendő támogatást biztosítanak a tulajdonosoknak, hogy földterületükre erdőket telepítsenek. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium az MT-vel. Közel 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd 400 millió forintot biztosítottak. Nádasné Rab Henriett foglalkoztatáspolitikai helyettes államtitkár kiemelte, a diák munkának a gyakorlatszerzés mellett szocializációs szerepe is van. Nem közlekednek a vonatok Miskolc és Hidasnémeti között pályakarbantartás miatt szeptember 22-ig, az utasokat pótlóbuszokkal szállítják, közölte a MÁV Inform. Vágányszabályzást végeznek a teljes vonalon 28 kilométeren, Novaidrány és Hidasnémeti között 1200 méteren síneket is cserélnek, több perccel csökken majd a menetidő és kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. Végül az időjárásról. Több-kevesebb napsütés majd előfordulhat, de megnövekszik a felhőzet, és inkább a borúj lesz a jellemző. Szorványosan eső, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
5: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Sziluett című női műsorunk mai adásában szeretettel köszöntöm Tircsné dr. Propper Valéria, nyugdíjas könyvtárigazgatót, és ígéretünk a szíven folytatjuk tovább beszélgetésünket a magyar királynékről. Egészen pontosan a mai adásunk egy királynéről fog szólni, Merániai Gertrúdról. Nagyon sok érdekességgel érkezett ide hozzám a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójába. Akkor most hallgatjuk figyelemmel és szeretettel, hogy milyen érdekességeket is gyűjtött össze ezzel a királynénkkal kapcsolatosan.
6: Mielőtt a királynéval kapcsolatos legendákat kezdeném el önöknek mesélni, engedjék meg, hogy egy mottót olvassak föl, illetve ennek a mai előadásnak egy Széchenyi Istvántól vett idézettel szeretném a hangulatát megteremteni. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Merániai Gertrúd, vagy Gertrúdis, hogy ki, mikor nevezte Gertrúdnak és Gertrúdisnak, majd visszatérek rá, mert ez is nagyon érdekes momentum a magyar történelemnek, illetve a magyar irodalomnak. Merániai Gertrúdis második Endre királyunknak volt a felesége, méghozzá az első felesége. Endre királyunknak három felesége volt egyébként, mert meghaltak a királyi hölgyek. Merániai Gertrúdis az a királynénk és az az anya, akinek két lánya és három fiú gyermeke született, az egyik leánya pedig nem más, mint a mi Árpádházi Szent Erzsébetünk, a bizonyos rózsás szentünk. A fia pedig nem más, mint a későbbi negyedik Béla királyunk, a tatárjárás utáni második honalapítónak hívott és tisztelt királyunk. A királynéink életével, illetve életének legendáival kapcsolatban óhatatlan, hogy a királyi férjről, a magyar királyról is beszéljek, hiszen azért lett királynéja a magyar királyságnak, mert egy árpádházi király választotta. Merán egyébként a mai Dalmácia, Isztriai félsziget, Dél-Tirol területére tehető és tengermelléket jelent. Egy hercegség volt a középkorban, politikailag nagyon jelentős hercegség. Gertrúdisnak az idősebbik nővére, a világhíresen szép Ágnes, például a francia királynak lett a felesége, kisebbik húga Hedvig pedig Sziléziai Henriknek lett a felesége, és később Sziléziai Hedvig néven szentté avatták. Róla ugye azért nem beszéltünk, mert egyébként nem magyar származású szent. Nos, Gertrúdis is minden valószínűség szerint nagyon szép lehetett, de hogy hihetetlenül okos és talpra esett, az minden valószínűség szerint, mert nagyon nagy befolyással bírt Endrére, akinek ugye a felesége lett 1203-ban. Endre akkor árpádházi herceg volt, és a bátyja uralkodott, első Imre királyunk. Az apa nem más, mint harmadik Béla. Tehát harmadik Béla királyunk két fiáról van szó. Amikor a Endre és Gertrúdis házassága megkötetett, néhány hónappal később Endre haddal, seregekkel támadt bátyja ellen, Imre királysága ellen. A közvélemény egyébként már ezt a Endreféle támadást is Gertrúdis számlájára írta.
5: És miért?
6: mert úgy gondolták, hogy az idegenből, Meránból tulajdonképpen német származású feleség biztathatta az addig békésen élő Endre herceget a bátyja ellen. És ekkor következett be a magyar történelemnek az az érdekes eseménye, amelyet egyébként Tanmor egy csodálatos festményen örökített meg, hogy Imre király egyedül, fegyvertelenül megjelent öccse fegyveres udvarában vagy seregei között, és ezzel a megjelenésével tulajdonképpen leszerelte a Endre mellé állt nemes urakat, akik meghatódva és magukba szállva a király békét szerző szándékaitól gyakorlatilag hazatértek. Imre Endrét egyébként börtönbe vetette, Gertrudiszt pedig hazazavarta a meráni udvarba. Ez volt a büntetésük a lázadás miatt. Csak sajnos a magyar történelem úgy alakult a továbbiakban, hogy két év múlva, 1204-ben, 5-ben Imre király meghalt, és harmadik László néven megkoronázott kiskorú gyermeke is meghalt Bécsben. És megint

0: Vatta jobban a királyi birtokokat és javakat a saját híveinek, illetve a Meránból a magyar királyságba utazott híveknek, mint más királyné tette majd a későbbiekben. De ha végighallgatják, hogy az egyik öccse, Bertold, kalocsai érseke, majd erdélyi vajda címet kapta, a másik testvére, Bamberg püspöke lett, a harmadik testvére Isztria grófja címet, hát akkor mégiscsak elgondolkozhatunk rajta, hogy igencsak maga felé és a maga nemzete és népe felé hajlott a királynénak a keze. Nagyjából 10 évig élt Endre királynéjaként Gertrudis, amikor Endre király Halicsban hadakozott és harcolt, és 1213-ban 6. Lipót osztrák herceg látogatásra érkezett a magyar királyságba, és a hercegnek a tiszteletére a Pilisben egy vadászatot rendeztek. És ekkor következett el a magyar történelemben a magyar urak számára az a pillanat, amikor a gyűlölt és megvetett német meráni származású királyné, kijutva a királyi várfalak és a királyi testőrök védelméből a Pilisben meggyilkolták. Tehát ő az a királynénk, aki ellen a magyar történelem első, mondhatjuk azt, hogy politikai gyilkosságát elkövették.
1: És ezt örökíti meg Katona József a Bánkbán című művében.
0: Így van, majd erről a későbbiekben mesélek. Péter Ispán, Kacsis Nembéli Simon és Bánkbán veje Simon követték el tevőlegesen ezt a gyilkosságot vagy merényletet. Nem lehet tudni, sőt minden valószínűség szerint azt lehet gondolni, hogy egyébként egy nagyon széleskörű összeesküvés történt a királyné ellen, mert mikor Endre visszatért az országba, akkor csak és kizárólag Péter Ispánon állt bosszút, őt végeztette ki. Péter Ispán volt az, aki a halálos döfést adta a királynénak, illetve ő tőle halt meg a királyné. Az összes többi nemes urat, aki részt vett az összeesküvésben, nem büntette meg Endre. Emiatt lehet arra következtetni, hogy valóban egy nagyon széles körű támadás volt már ez a királyné és a királyné környezetében lévő meráni urak és lovagok ellen.
1: Egészen pontosan mi volt a magyar főurak baja Gertrudisszal vagy Gertruddal, hiszen egy nemzet általában szereti a királynét és büszke rá.
0: Valószínűleg tényleg ez, hogy a magyar királyi birtokokat idegen nemeseknek adományozta el, illetve ez a királyné gyilkosság a korabeli krónikákban és korabeli hírlapokban, vagy 50 nyugat-európai hírlapban is fönt maradt és leírták, tehát Európa szerte nagyon nagy port vert föl ez a királynéi gyilkosság, és azzal magyarázták, szinte kivétel nélkül mindegyik nyugati krónika, hogy a magyarok mérhetetlen német gyűlölete vezetett a királynéi gyilkossághoz. Bánkbán szerepe, és Bánkbánt egyébként vagy 300 évvel később élt Valkai András nevű erdélyi történész helyezte előtérbe. Bánkbánnak minden valószínűség szerint nem volt szerepe egyébként az összeesküvésbe, csak a későbbi krónikák hozták előtérbe. A szerelmi szál pedig még később, tehát 1213 után, vagy 70 évvel itáliai krónikák találták ki. Egyébként úgynevezett vándormotívum ez, hogy Bánkbán nejét ugye elcsábították, stb. A későbbi adások során, majd vissza fogok még térni erre, hogy mit is jelent azt, hogy vándormotívum.

0: A királynéi gyilkossággal kapcsolatban egy Hermann von Altaich nevű Benedek rendi szerzetes leírásában maradt ránk az a Merániai János Esztergom érsekének latin nyelvű levele, amely tökéletesen bebizonyítja, hogy a latin és a magyar nyelv különbözősége, illetve az, hogy a latin nem használ vesszőket. A magyar nyelvben pedig a vesszőket, ha máshová helyezzük, akkor nagyon mást jelent a mondat, és nagyon-nagyon más értelme van. Ezt ennek a Benedek rendi szerzetesnek köszönhetjük, hogy a levél fönt maradt, amely egy Bocampangus de Sigma nevű itáliai retorika tanárnak annyira megtetszett, hogy 20 évvel később, 1235-ben megjelent retorika könyvében mintaként, ez egy szónoklat könyv volt, mintaként írta meg, és így maradt ránk, és innen tudjuk mi is. Megpróbálom úgy felolvasni a latin és a magyar a két különböző mondatot, hogy a kedves hallgatók érzékeljék, hogy a vesző mennyire más értelművé tesz egy magyar nyelvű mondatot. A királynét megölni nem kell. Félnetek, jó lesz. Ha mindenki egyetért, én nem, ellenzem. A másik mondat: a királynét megölni nem kell félnetek. Jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem ellenzem. A mondat ugyanaz, csak a vesszők vannak más helyen. És a két mondatnak ugye homlokegyenest más a jelentése. Az egyik mondat pontosan tiltja a királyné gyilkosságot, a másik pedig megengedi, sőt, fölszólít rá. Ilyen a magyar nyelv. Ilyen különleges és ilyen csodálatos. És a Merániai Gertrúddal kapcsolatos legendák, ugye ön is említette már, hogy ebből az eseményből írta Katona József a Bánkbán című drámát, méghozzá 1815-ben, amikor Kolozsváron a Magyar Színház kiírta drámapályázatát egy magyar dráma írására, és ezen a drámapályázaton nyert első díjat Katona József műve, bár nem mutatták be ekkor, 1833-ban volt az ős bemutatója a drámának, méghozzá Kassán, és ezen az ős bemutatón Melinda szerepét Dériné Szép Pataki Róza játszotta, aki ugye annak idején vándorszínész korában Miskolcon is nagyon sokat vendégszerepelt. A drámából egyetlen egy részletet szeretnék idézni, ami a királyné és Bánkbán közti viszonyt árulja el, de elárulja azt is, hogy Katona József mennyire tisztában volt a magyar jogrenddel és a magyar történelem jogával. Az idézet pedig így szól: nem úgy van, asszonyom, én urad, s bírád vagyok, míg a király odalészen, királyod is vagyok. Tehát a király távollétében, Endre király távollétében Bánkbán volt a király. Tehát a nádor, a bán betöltötte a királyi szerepet. Nos, a magyar színpadokon nem nagyon játszották a Bánkbán drámát érthető okokból, amelyből Erkel Ferenc írta csodálatos operáját, amelyet 1861-ben mutattak be a Nemzeti Színházban. És innentől kezdve nagyon legendákról fogok beszélni, mert vagy megtörtént, vagy nem, minden esetre a magyar lelkületre és a magyar történelemre és irodalomra nagyon jellemző legendákat fogok mesélni. A dátumra figyeljünk oda: 1861. Alig 10 évvel vagyunk a 48-as szabadságharc és az aradi vértanúk kivégzése és a szabadságharc vérbefolytása után, amikor Erkel megírja az operáját. Nagyon kemény cenzúra, és Erkel a legenda szerint József Károly főherceghez fordult engedélyért, hogy az operát bemutathassák. És hát a főherceg azt mondta, hogy jó, de miről szól? Ó, hát semmi különös, egy féltékenységi dráma, a férj megöleti felesége csábítóját és felbújtóját. Ó, hát rendben, ebben nincs semmi politika, de hát valamit azért mutasson már és játsszon már a operából, amikor Erkel elkezdte a Bordalt eljátszani. Ha férfi lelkedet egy hölgyre föltevéd, s az üdvösségedet könnyelműn tépi szét. Csak éppen azt nem tette hozzá, hogy az operában ez a bordal azért hangzik föl, mert az összeesküvék ezzel a mulató bordallal próbálták álcázni magát az összeesküvést. Nos, képzeljék el azt a jelenetet, amikor a szabadságharc leverése után 10 évvel a Nemzeti Színház színpadán felhangzik, hogy hazám, hazám, te mindenem, életem neked köszönhetem. Aranymezők, ezüst folyók, hős vértől ázottak, könyvtől áradók. Hát a kés megállt a levegőben, úgy gondolom, és jó néhány évtizedig nem mutatták be többet Erkel operáját. Az 1910-20-as években lehetett újra bemutatni. Gyakorlatilag azt mondhatjuk és hozzátehetjük, hogy Ferenc József halála után, hiszen a szabadságharc vérbefolytása tetszik, nem tetszik, de Ferenc József nevéhez kötődik. Ő engedélyezte a vérengzéseket és a kivégzéseket, és Ferenc József hosszú-hosszú uralkodása ideje alatt soha egyetlen egy gesztussal, egy szóval nem kért elnézést a magyar nemzettől a szabadságharc és a hősök kivégzése miatt. A kiegyezéskor sem, és később sem, soha egyetlen egy megbánó gesztust sem tett Ferenc József a magyarok felé. A színműnek, illetve a drámának valószínűleg a legnagyobb hatású előadása az 1848. március 15-én este történhetett, amikor a Nemzeti Színházban Bánkbán drámáját játszották, és Gertrúdi szerepében nem más, mint Laborfalvi Róza. Az én általam olyannyira szeretett Jókai Mór ekkor találkozott először Laborfalvi Rózával, mert a magyar drámairodalom legforradalmibb színműve abban a pillanatban valóban a Bánkbán volt, de a nézőtéren céhlegények, forradalmárok, a márciusi ifjak ültek, akik még ennél is forradalmibb gondolatokat követeltek, és megszakították a dráma előadását, és Jókait követelték a színpadra, aki bizony a 12 pontnak a szövegezője és írója is volt, és Jókai, amikor ment föl a színpadra, valószínűleg a világ legszebb Gertrúdiszával találkozott össze, Rózával, a miskolci születésű Benke Judittal, és amikor Laborfalvi Róza a forradalom jelképét, a kokárdát rátűzte Jókai vállára, gomb lukába, akkor csattant el nyílt színen az egész színház közönsége előtt az első csók, aminek aztán ugye következett maga a házasság. A legnagyszerűbb Gertrúdész alakítója az minden valószínűség szerint Jászai Mari volt. Az 1870-es években Kolozsváron adták elő és játszották Bánkbánt. Filmre legelőször Kertész Mihály 1914-ben vitte a történetet, még néma filmként. Kertész Mihály nem más, mint az az Oscar-díjas magyar filmrendező, aki többek között a Casablanca című csodálatos és soha el nem felejthető filmet is rendezte és alkotta. Maga Gertrúdis történetének a valósága az egyébként messze nem úgy történhetett, hogy Gertrúdis közreműködésével ugye öccse elcsábította Bánkbán feleségét. Bánkbánnak a második felesége egy spanyol származású hölgy volt. A krónikák szerint Tota nevezetű tüzesvérű és bővérű spanyol menyecske, akiről Kézai Simon jegyezte föl, hogy olyan világhíresen szép volt, hogy nála szebbet képzelni sem lehetett. Tehát minden valószínűség szerint maga a hölgy csábíthatta el a királyné öcsét. A királyné legfeljebb abban lehetett bűnös, hogy nem akadályozta meg a történéseket és az eseményeket. A krónikák szerint a feleséget megbüntette bánkbán, a csábítót pedig a szolgáival jól megverette. És a valóság semmit nem von le természetesen a drámának és az operának a csodájából és nagyszerűségéből, de ez lehetett a történelmi igazság. És ugye a elején is mondtam, hogy Gertrúd vagy Gertrúdis. Nagyon sok irodalomtörténészünk foglalkozott a bánkbánnal, mint drámával, mondani valójával, hatásával. Többek között Arany János is. És ő volt az, Arany János, aki következetesen Gertrúdist magyar nevén Gertrúdnak nevezte és hívta. Ezért szoktam én is Merániai Gertrúdként említeni ezt a magyar királynénkat. Erről a királynénkről szóló epizódunkat a bánkbánból vett idézettel szeretném zárni, és ezzel a gondolattal köszönök el a kedves hallgatóktól. Nincs a teremtésben vesztes csak én, nincs árva más több, csak az én gyermekem.
1: Tirsné doktor Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönjük szépen önnek ezt az előadást. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: a remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A lengyel mindszenti Stefan Wyszyński bíboros élete és emlékezete címmel tartott előadást Andrzej Kostecki domonkos szerzetes, a rend magyarországi előjárója Egerben a Mindszenti 50 egy életút a történelem sodrában című konferencián 2025-ben. Most ennek az előadásnak a szerkesztett változata hangzik el. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
0: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
2: Mindszenti bíboros, a Wyszyński bíboros, két közöbb kelet-európai országban vezették az egyházat, amelyek elviselték a kommunista uralom terrorját. Először már 1919-ben, vagy 1920-ban Lengyországban, majd 1945-ben, amikor a Sztálin beolvasztotta őket a saját birodalmába. Mindkét bíboros olyan országokban szolgált, amelyek büszkék voltak történelmi küldetésükre, mint az európai kereszténység védőbástyai, olyan nemzetekben, amelyek híresek voltak a keletről érkező barbár támadások elleni hatékony védekezésükről. A háború után mindkét bíboros azzal a dilemmával szembesült, hogy megőrizze az egyház függetlenségét a kommunista uralom alatt. A lengyel történészek, lengyel vagyok, bevallom, vagy már most félig magyar, de a lengyel történészek évekig azon tűnődtek, hogy miért volt Mindszenti sorsa olyan keserű, ha így lehet mondani. Ilyen keserű, és miért bizonyult a Wyszyński bíboros által követett út sokkal célra vezetőbbnek. Én most nem fogok választ adni, és nem is szeretnék hasonlítani, tehát ez más téma. Én csak ma a Wyszyńskire szeretnék koncentrálni. Az, amit lehet mondani, hogy ugyanaz, mint a Mindszenti, tehát az, hogy Wyszyński egy szegény paraszt családban született 1901-ben, egy Zuzela községben, ez ilyen picike falucska, egy a lengyel keleti részen, második gyermekként, hatan voltak a testvérek, utána még ketten. Édesapja kántor volt, vagy kántorként működött, azt jelenti, hogy sokat utaztak, tehát nehéz mondani, hogy volt saját földünk. Tehát utaztak, ez is egy kicsit kép utána a jövőben a Wyszyńskiről. 9 éves volt, mikor meghalt az édesanyja, és számára ez gondolom nagy tragédia volt. De ez is fontos pillanat, mert valahogyan befogadta az életébe, hogy a Szűz Mária most lesz az igi édesanyja, és ez is valahogyan követte halálig, és utána látni fogunk, hogy mennyire annyira fontos volt. Ilyen kis faluból már megjelenik Varsóban, a fővárosban, ott kezd itt járni az iskolába, utána kis szeminárium, és végül a papi szeminárium növendéke volt. Ez is fontos látni az ő életében, hogy egy nagyon vallásos családból származott. Tehát neki ez nem nagy dilemma volt, hogy ez a papi pálya, hogy ez neki való, vagy nem. Tehát nem kellett annyira lelkileg harcolni. Hosszú betegsége után, 24-ben pappá szentelték. Ez érdekes, hogy mikor egyedül volt szentelve, tehát az évtársai már korábban, és ilyen szerény körülmények szegény, egy seklestiben jut a püspök, aki szintén beteg volt, és a seklesti, és aki az volt, mondta, hát atya, inkább temetőbe kell menni, nem a templomba, nem vállalni ez a papi pályát. Tehát mennyire látszik, hogy tévedett, de jó szándéka volt. A pap szentelése után, tehát ő egy kicsit más lelkipásztori pályát vállalta, mint a Mindszenté, mert nem a apostoli munka annyira fontos volt elsősorban számára, csak bővítette tudását a Lublini Katolikus Egyetemen, kánonjogász volt, de a nagyon fontos a társadalmi egyház, társadalmi és szociális tanítás volt, tehát ez is jele volt az ő életében. 29-ben vitte meg a doktori diszertációját, a család, az egyház és az állam joga az iskolához, és ez gondolom valahogyan megmutatta az embereknek, hogy mi az, amit érdekel őt. Még ebben az évben, és ez is nagyon fontos volt számára, utána én egy éves utazásra ment, tehát akar látni az egyházakat az Európában, tehát ment Olaszországban, Ausztriában, Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, tehát hogy megtapasztaljon, hogy milyen ez az egyetemes egyház, és tehát nem csak kíváncsi volt, de folytatta tanításának fejlődést, tanulmányoztam. Persze jött a háború, tehát ez a szociális társadalmi tevékenységed a második világháború vihara szakította meg. Igen, még elfelejtettem, hogy a háború előtt mi már kezdett dolgozni, mint egy professzor, egy tanár. Egy szeminárium, ahol korábban tanult. A háború, ez nem könnyű dolog volt számára, mert 10 év alatt, mikor tanított, sok publikációt írt, és benne is sokat gyakran kritizálta a nácizmust, tehát és mikor jöttek a németek, tehát nagyon gyorsan kezdték keresni őt, tehát igazán 4-5 alatt rejtőzött el a Gestapo előtt, a németek előtt. Még a háború alatt már tudunk, varsói felkelés, tehát ott is dolgozott, katona lelkész vett részt ebben a felkelésben. Háború után visszament a saját egyház megyébe, a saját szemináriumba, amit újra kellett építeni, tehát fáradozott ezzel is, és gyorsan rektor is lett ennek a szemináriumnak. Ezzel, amit csinált, ez gondolom a társadalomban, az egyházban is, és nagy pozitív nyoma volt, mert 1946-ban a 12. Pius pápa püspöki nevezte ki, és a Lublini egyházmegyét bízta rá, és neki ez nagy öröm volt, mert már ismerte ezt a várost, ott tanult, ott volt az egyetemen, nagyon dolgozott a fiatalokkal, tehát ez a visszamenni jó volt neki. Jó kapcsolatban volt papjaival, híveivel, és lehet ez is egy oka van annak, hogy nagyon rövid idő alatt óriási népszerűséget tett szert hívei körében, és gondolom, hogy ez valahogyan pápa is nagyon látta, mert a Augustus Land bíboros primás halála után 1948-ban, tehát már két éves, lehet, ha így lehet mondani, püspök volt, mikor, és a püspöki kar legfiatalabb tagjaként ő lett a gnyeznai és varsói írság, és egyben a lengyel primás. 53-ban a pápa kinevezte bíborosnak. Persze ez ilyen időszak volt, hogy nem tudta utazni Rómába, tehát ez csak 57-ben, 4 évig kellett, hogy végre megkapjam a bíborosi kalapot. Lehet mondani, hogy egyházi karrier, de most kezdődik a legkeményebb időszak. Tehát a kinevezés után Wyszyński nagyon jól érezte, hogy a nehéz években a püspöki karnak egy hangon kellene szólnia, és arra törekedett, hogy a püspökök közötti egység megmaradjon, mert gondolta, hogy csak így lehet tárgyalni és beszélgetni a kommunistákkal. Tehát megmutatni, hogy köztünk egység van, az évek kemény feladatok elé állították, amit Magyarországon is már hangzott, a kommunista stratégia, ez volt, mi nevezünk, hogy ilyen szalami taktika, tehát mi szerint a meglevő társadalmi rendet fokozatosan kell átalakítani úgy, hogy megfeleljen a kommunista ideológiának, és Wyszyński, én gondolom, ez neki, ez már a magyarországi tapasztalata is volt, tehát látta, hogy mi volt itt, mi történt a mondjuk a Mindszenty Biborossal. Tehát tudta, mire képesek a kommunisták. Tehát valahogyan gondolta, hogy kellene kezdett beszélgetni, valahogyan tárgyalni. Tehát a lengyelországi katolicizmus védelmében ez nagyon fontos hangsúlyozni. Wyszyński prímás az engedés és a kompromisszum útjára lépett, és melynek egyik megnyilvánulás az úgynevezett megjegyezés volt, amit 1950. április 14-én jött létre. Mindszenty már a per után már ítélték, tehát ez érdekes, mert ez lehet mondani, hogy ő leült és kezdett tárgyalni a hatalommal, a kormánnyal, ez sok embernek ez egy botrány volt a püspöknek is, a papoknak, mert az emberek nem értették, tehát ez a politika volt, hogy a kommunistákkal nem szabad tárgyalni. Na de ő valahogyan ez megtett, és megpróbálta magyarázni. Tehát mi vezetett a megegyezéshez? A kezdetektől fogva azon az állásponton vagyok, hogy Lengyelország is vele együtt a Szent Egyház túl sok vért veszített a hitleri megszállás alatt ahhoz, hogy most megengedhetni a további virrontást. Minden áron, ezt próbáltam magyarázni, hogy minden áron meg kell állítani a lelki elvérzés folyamatát, hogy visszatérhessünk a normális élethez, amely nélkülözhetetlen a nemzet és az egyház fejlődéséhez, a hétköznapi élethez, mely Lengyelországban továbbra is nehéz. Nekem úgy tűnik, hogy a mondus vivendi pontjai lehetségesek és szükségesek, ha az egyház nem akar szembeállni az új formájában új és drasztikus megsemmisítéssel. Tehát ez az ő motivációja is, lehet mondani, hogy ez a 3 év, meglátjunk, ez fontos volt, mert megegyezéssel az egyház minden esetre egy bizonyos minimális szabadságot nyert, főleg pasztorális tekintetben, a hitoktatásban, a szerzetes rendek működésében, valamint a katolikus oktatási intézményekben. Ha meglátjunk, hogy 1950-ben mi volt Magyarországon, és most mit nyert Wyszyński ezzel. Ezzel is sikerült Wyszyński bíborosnak megállítani legalábbis egy rövid időre az egyházat, írt, nyílt támadásokat az állam részéről, a kapcsolatok normalizálódását. Tehát, mint mondtam, az egyház kapott 1-2 év aránylag szabad működést, a kommunisták viszont elvesztettek 3 évet arra, hogy ne számoljanak az egyházzal is, a primással. És igazán mikor már komoly csata kezdett, ez 1953-ban, ez már tudunk, meghalt a Sztálin, és egy kicsit változott a hangulat, olvadás kezdett Lengyelországban, utána 56-ban a Magyarország is, és más volt. De mondtam, ez az állam, a megállapodás, ez egy dolog, de ez persze Wyszyński is tudta, hogy ez csak időkérdés, mikor teljesen akarnak bezárni ezt a problémát Lengyelországban.

1953. szeptember 25-én kisebb este, tehát a bíboros már aludt, tehát elment aludni, mikor megjelent a rendőrség. Igazán az legérdekesebb az, hogy nem tudták vádolni semmivel. Az egyház Lengyelországban ezt tudni fog, hogy nagy áldozatot tett háború alatt, és utána, tehát nem volt semmiféle kapcsolódás a nácistákkal, a németekkel, vagy utána, és nehéz volt vádolni. Tehát jöttek, hogy bezárják, az, hogy igazán megfosztják a hivatalból a Wyszyńskit, a bíborost. Több helyre vitték, ahogyan látjunk, ez nagyjából egy évre, gyakran az egészségállapota miatt áthelyezték helyről helyre. Látjunk, hogy közel voltak ezek a határok, hogy igazán csend volt, tehát senki sem tudta Lengyelországban, hogy mi történt vele. Tehát nem is akarták nyilvánítással, igen, hogy az ügy nyilvános legyen, tehát valahogyan eltűnt. A primás valahon van, de senki sem tudja, hol, tehát ez is játék volt, hogy egy helyre vitték utána, amikor már gondolták, hogy ment hír, hogy a primás ott van, tehát vitték a másik helyre. Érdekes, itt 54 és 55 között Prudnikban volt, és itt kezdődik az én személyes kapcsolat a Wyszyński bíborossal, mert én Prudnikban születtem. Tehát ott, és emlékszem, van egy hely, egy kolostor, ahol bezártak egy évre, sőt, tehát volt ilyen szerencsém, hogy gyerekkoromban, mikor a bíboros visszajött látogatni ezt a helyet, és tartani egy misit, tehát még gyerekkoromban, nem mondtam, hogy találkoztam vele, de láttam idősebb bácsit, aki egy bíboros, egy primás. Itt is fontos fölemelni az, hogy ez a Wyszyńskinek teljes más helyzete volt, mint a Mincentinek. Tehát soha nem volt börtönben. Ez én szoktam hangsúlyozni. Soha nem volt börtönben. Nagyjából olyan őres kolostor épületekben volt a világ elől elrejtve, tehát a világ végén, ott valahol. Sőt, engedték is neki dolgozni, tehát sokat írt, olvasta, hozták a könyveket, tehát persze nem tudta senkivel találkozni, de semmiféle fizikai erőszakot nem alkalmaztak. Tehát be volt zárva, ennyi. Tehát volt lehetősége dolgozni is, gondolom, nagyon, nagyon szépen kihasználta. Lengyelország ugyanaz, mint magyar, 56, ez ilyen politikai alvadás, a kormány csere is valahogyan a hívek várták attól, hogy az új hivatal, új kormány visszahozza. Tehát október 28-án nagyjából egy időben, mint a Mindszenti visszatér varsói székvárosában. Tehát nehéz mondani, nem volt per, ott ült, becsukták, és az, hogy csend maradjon, hogy ne zavarjon, hogy a bíboros ne zavarjon. És érdekes, ez is nekem nagyon tetszik, mert igazán ez a kormánynak ez egy nagy kudarc volt, hogy egyszerűen csak becsukták a Wyszyńskit, mert a társadalomban fokozatosan megváltozott a Wyszyńskiről kialakult kép. Tehát eddig valahogyan a munkás kérdés ismerője, aki ilyen szociális tevékenységen foglalkozott, és egy tanár, egy kutatója volt, a kommunistákkal megállapodást aláíró egyház fő, amit néha árulónak is lehet nevezni. Érdekes, egy pár évig ő Rómában egy persona non grata volt, mert ez a vatikáni és egyházi politika volt, mint már mondtam, hogy kommunistákkal igazán nem szabad tárgyalni, nem szabad beszélgetni, megtéríteni kell őket.
Tehát ezt nem nagyon szívesen látták Wyszyńskit Rómában is, amit láttunk csak 53-ban, míg a fogság előtt kinevezték bíborosnak. Tehát ő ilyen egyházfő volt, de utána az, hogy becsukták, már a rendszernek áldozata lett. Tehát is a primás a börtön évek alatt vált fokozatosan a nemzet jelképes vezérévé.

0: A lengyel mindszenti, Stefan Wyszyński bíboros élete és emlékezete című előadás szerkesztett változatát hallották. Az előadó Andrzej Kostecki domonkos szerzetes, a rend magyarországi előjárója volt. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk az előadást. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
1: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa videóüzenettel fordult az ezekben a napokban zajló első nyugat-afrikai ifjúsági napok résztvevőihez. A Szent Atya arra buzdítja a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok feláldozott nemzedék, hangsúlyozta üzenetében a pápa, emlékeztetve a fiatalokat arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte őket, építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között, senkit se rekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tenyerek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről. Közzétették 14. Leó pápa e-havi ima szándékát. A Szent Atya szeptemberben arra hívja a katolikusokat, imádkozzanak a víz iránti törődésért, hogy a vizet igazságosan és fenntarthatóan kezeljék, hogy minden ember számára a termékenység, a felfrissülés és a remény forrása lehessen. A pápa ima világhálózat által készített videóban Leó pápa hangsúlyozza, a víz határok nélküli jog, mely oltja a szomjat, táplálja a földet és begyógyítja a sebeket, a keresztények számára pedig Isten kegyelmének és irántunk való szeretetének, valamint a keresztségben történő megújulásnak a jelképe. Berendelték Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatót a kormányülésre, hogy az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről tárgyaljanak, közölte a kormányülést megelőzően közzétett videójában a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az véleménye szerint egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne a magyar kutakon, mivel a MOL és más hálózatok beszüntetnék az importot. A kormányfő beszámolt arról is, hogy Pozsonyba utazik a Visegrádi négyek találkozójára, amellyel a szlovák elnökség megkezdi munkáját. Elmondása szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök az ír kormányfőt is meghívta a csúcsra. Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksói atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés okán, jelentette be a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök a posztban hozzátette, jó lenne, ha az osztrákok azbesztügyben lennének ilyen aktívak. Hosszú távú szakmai együttműködésről kötött megállapodást Juhász Imre az alapvető jogok biztosa és Dmitro Lubinec, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa. Közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke elutasította Magyarországnak az Európai Bizottság azon döntése elleni keresetét, hogy az EU az európai bankokban tárolt, de az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközökből származó nyereséget Ukrajna védelmére fordítsa. Az indoklás szerint ez nem tartozik a hatáskörébe. A magyar kormány még 2024-ben nyújtotta be a keresetet. Közel 65 milliárd forint forrás biztosítottak többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelése a korábbi Orbán kormányok által 2014 és 22 közötti titkosított kormányhatározatok, amelyeket most hozott nyilvánosságra a Tisza kabinet. A kormány.hu oldalon az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok közül 13-at tettek közzé. A kormányzati kommunikáció közlése szerint a most nyilvánosságra hozott első csomaga század véggel foglalkozik. A felerősödött szél újra felszította lángokat a Hortobágyi Nemzeti Parkban, egyek külterületén délutánig 7 hektár égett le, közölte a katasztrófavédelem a honlapján. Később már az egyeki önkéntes, valamint a Mezőkövesdi, a Tiszaújvárosi, a Füzesabonyi, a Hajdúszobosztói, a Debreceni és a Püspökladányi hivatásos tűzoltók is a helyszínen voltak, hogy a tűz kiterjedését drónnal derítsék fel. A Nébik laboratóriuma megerősítette a baromfipest is jelenlétét két fülöpházi broiler csirke állományban, ahol összesen mintegy 220 ezer madarat tartanak. A fertőzés miatt az állományok felszámolását elrendelték, és 3 kilométeres védő, valamint 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki. A hatóság szerint Magyarországon évtizedek óta nem volt ilyen megbetegedés, ezért a baromfi tartókat fokozott járványvédelemre és a vakcinázási előírások betartására kérik. Fásítási programot indít a kormány, jelentette be a kabinet a Facebookon. A cél, hogy olyan erdőket hozzanak létre, amelyek évtizedek múlva is ellenállnak a szárazságnak, megőrzik a vizet és élőhelyet nyújtanak. A program része, hogy vissza nem térítendő támogatást biztosítanak a tulajdonosoknak, hogy földterületükre erdőket telepítsenek. Végül az időjárásról. Több-kevesebb napsütés majd előfordulhat, de megnövekszik a felhőzet, és inkább a borúj lesz a jellemző. Szorványosan eső, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. 10 gyermeke született a budapesti Benyus Sándornak és feleségének Annának. A szülők zenéltek, zenélni tanították a gyerekeket, akik mind a 10 hivatásos zenészek lettek. Benyus testvérek kamarazenekar néven családi zenekart alapítottak, koncerteket adtak külföldi nyaralásaik során, itthon idős otthonok lakói törvendeztették meg, börtönfalai közé vittek örömet a zene által, templomokban lépnek fel. A 90 éves családfőnek és feleségének 41 unokája van. Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült a házaspár 2025. augusztus 20-a alkalmából. A házaspárral, néhány gyermekével és unokájával Császi Erzsébet beszélgetett.
3: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy különleges családhoz jöttünk. Ők már 50 éve énekelnek együtt. Benyus Sándor és Benyus Sándorné alapították a családi együttest, aminek az a neve, hogy Benyus testvérek kamara együttes. 10 gyermekük született, és mind a 10 zenei pályára léptek, mind a 10 zenei diplomát szereztek. Tavaly a Benyus szülők megkapták a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést. Kezdjük az elején, kérdezzük a rangidős Benyus Sándort, hogyan is lépett zenei pályára, milyen hangszeren játszik.
4: Hogyha a játékot szó szerint értjük, akkor több hangszeren is játszani tudok, de zenélni, hegedülni tanultam, és zongorázni is egy kicsit.
3: Gyermekkorában kezdett el hegedülni, tanulni.
4: Én Széchenyben születtem, Dugorad, és ott kocsóval voltam, szépen szólt a cigányzene. Volt egy zongoratanár Széchenyben, úgy tudom. Hegedűből nem tudok, hogy volt-e vagy nem. De volt egy cigánybanda, akik mindig jártak névnapokon, születésnapokon, hát ebből éltek körülbelül. Mentek házhoz, zenéltek, ház előtt megálltak, és akkor ebből éltek be a cigány bandában, azt hiszem, így mondják, ugye? Ebbe a kontrás. Egyedül a szemű ismerte a kottát. Áldja meg az Isten az öreg Zsolnai bácsit, és hozzánk ő ismerte a Blokk hegedű iskolát. Az én nővérem az korábban elkezdett már tanulni. A bátyám is tanulgatott egy kicsit, mindegyik hegedült egy kicsit. De hát még csak nagyon-nagyon alsó amatőr szinten. És ott volt a hegedű, kézbe vettem, én is elkezdtem, és akkor Zsolnai bácsi, akkor próbáljuk meg. Úgyhogy én a Blokk iskolát, azt a hegedűsök tudják, hogy micsoda, azt én végig játszottam. Úgy, hogy nem a kísérlet, hanem a kontrázást csinálta hozzá, szíványosan. Ez volt az első kezdő lépése mondjuk ott a zenébe. Akkor utána, amikor Esztergomba kerültem gimnáziumba, Ferenceseknél végeztem, akkor valahogy ott belekerültem a sodrásba. A hegedűt vittem magammal, volt a ő bátyuskája.
3: A feleségére gondol, Annára.
4: Igen, aki most már a szógorom. És ő hegedült, és akkor mondta, hogy akkor hozzassam már én is, hogy hozzak már föl nekem is a hegedű veszélyseimből. Valahogy így kezdődött nekünk, azt hiszem, a közös zenélés, ami viszont már egy komolyabb szinten történt, mert a Klinda Karcsi bácsi, ő, aki a Székesegyháznak volt a orgonistája, ő viszont hegedűs is volt, méghozzá nem is akar milyen, és ő járt oda be a kollégiumba, és ott tanultunk mi együtt hegedülni. Ez nem zenei gimnázium volt, hanem határoz gimnázium a Ferenceseké. A zene maga az engem kezdetül fogva nagyon-nagyon énekel. Nem tudom, azt hiszem, hogy örököltem. Van egy képem a édesapámról, aki semmilyen hangszere nem játszott. Azt hiszem, hogy fiatalkorában, gyerekkorában dobolt. A rádiókat le kellett adni, ez még a Rákóczi időkben volt, hogy nehogy itt valaki az a piszkos nyugati rádiót hallgasson valaki véletlenül. Böböldének hívtuk mi. Egy ilyen hangszóró volt, ahol mindenhova bevezettek. Ezen este akkor ment sorozatba Menuhinnak hangversenyeiből adott a rádió. Ezeket én végighallgattam. Kérdezi, hogy kitől örökölhette majd a zenei adottságot, hajlamot az egészre. Lehet, hogy édesapám volt, ő, aki azt hittem, hogy már régen horkol és halaszik, hát nem horkolt, hanem mikor véget ért a Bach szóló szonáta, végig azt mondta, hogy de szép volt. Itt kezdődött nekem valahol, azt hiszem, a zenének a mélyebb befogadása. Közben hát én akkor már csináltam a Zsoldai bácsival, Isten nyugasztalja meg a zenét, tehát hegedűs voltam. Én szeretnék zenei pályára menni. Hát az nem olyan, mert éppen úgy történt, az mentem Esztergomba, mert csak oda vettek föl gimnáziumba. Idegen voltam, osztályidegen úgy éppen. Apám egy iparos volt. De valahogy nem passzolt a dolgokba. Nekem megmondták az utolsó 8. koromban, hiába akarok gimnáziumba menni, én nem fogok tudni sehova.
5: De mégis Esztergomba került.
4: Abba az évben történt a megegyezés az államegyház között, és akkor kapta vissza az egyház a 8 gimnáziumot. Mint hogy előtte én meghívásnak éreztem, pap szerettem volna lenni. Mi bejártunk oda állandóan a Ferencesekhez, elhurcolták a Ferencesekhez. A Széchenyi rendház egy nagy, hatalmas, nagy ősi, ott még Rákóczi Ferenc is megfordult a oratóriumba. Úgy nézik, hogy engem sehova nem veszek föl, és miután a Ferencesekhez én pap szerettem volna akkor már lenni, akkor elhatároztam. Mikor visszakapták a gimnáziumot, akkor automatikusan nekem küldték a behívót, hogy akkor jelentkezzem Esztergomba. Így tudtam elvégezni a középiskolát. Közben ott Esztergomba, hát összejöttem a leendő feleségemnek a bátyjával, osztálytársak voltunk, és jó barátok. Én behúztam neki egy akkorát, hogy nyomom maradt még a érettségi rész. És attól kezdve jó barátok lettünk. Ott mi zenéltünk. Esztergomba, voltak fiatal zongorista gyerekek is. Együtt muzsikáltuk, és a Kündakarcsi bácsi bejárt hozzánk, és rajta keresztül valahogy itt a közös zenélés valahogy nekem mindjárt indult. Tehát amikor eljöttem, bizonyítványom se volt olyan, hogy hajde, észékű fölvettek volna valahova. Azon kívül egyházi gimnáziumból nem olyan szívesen vettek fel akkor abban az időben. Ez 50-ben volt. Akkor volt az, hogy elhagyom.

0: Akkor az volt, hogy nekem nem jött ki jó a lépés. Hát akkor a gyerekeknek miért ne? Úgyhogy velük nagyon korán, még beszélni jóformán alig tudtak, akkor már elkezdtünk valamilyen hangszeren. De az automatikus volt, mert ugye én azért szoktam játszogatni, zongorázni is csináltam, és akkor jöttek oda, persze egy gyerek az érdeklődik minden után, nézi, hogy ez micsoda, és valahogy így kezdődött el. És az egyik elkezdte, a másik, neked volt a mondásod, azt hiszem, Mancsa, én is. Első szavar szemezés, hogy én is. Így ezzel az én issel, így sorba mindegyik bekapcsolódott ezzel az én issel. Annyira, hogy Péter, vagy nem is tudom melyik, hogy egy Zsoli, vagy nem tudom melyik, ő akkor 4 éves volt, vagy nem tudom, és volt itt egy valami nemzetközi kiállítás, fuvola. A Tomi volt az, igen, Tomi. Blokkfőtével kezdtük, a Furujával kezdtük először, és akkor meg elég jó, mert annyira, hogy oda meghívták őt, és ott játszott is ezen a elég nagy sikerrel. Nagyjából ezekből a apró kis dolgokból tevődött össze, hogy ragadt rájuk, mint kutyára a bogancs. A zenével is körülbelül így voltak. Ezt csinálta akkor én is. Ő is csinálta, és utána, ha már ketten voltak, én nekem heppen volt az, hogy a kamara, az együtt zenelés. Akkor Mihályt már kétbe tudtam venni a hangszert, és meg tudott húzni egy üres húrt, akkor már én beállítottam, és ezeket én applikáltam a bizonyos könnyen darabokat, amiket ők is könnyen tudnak venni, ahhoz a kísérleteket eleinte még én applikáltam. Hát a koroknak megfelelően. Ebből kezdődött. Utána jött az a bizonyos dolog, amit az Ancsáról mondtam, hogy én is ezt csinálja, akkor én is csinálom. És akkor ő is csinálta, és akkor elkezdődött, akkor zenéljünk együtt. Először Furujával, és később Hegedűvel. Hagyd menjek ki végig, ez egy több évtizedes időszak volt, hogy sikerült elérni oda, hogy utána komolyan nekifogtak, csinálták, és a kamarát, mint ami gyerekkorban már a vérükben volt, meg a fülükben. Úgyhogy egyszerűen természetesnek vették, hogy így zenégessünk. A többi az már csak hozzátevődött.
1: Megkérdezzük Benyus Sándorné Annát, és neki hogy indult a zenei pályafutása?
2: A bátyám hegedült, és akkor én is elkezdtem hegedülni, ennyi.
3: Ez elég küzdelmes volt, mert úgy olvastam, hogy Egerből járt fel Budapestre hegedülni, hát, tanulni.
2: Ez egy olyan mellék dolog. Csak azért volt, hogy összeházasodjunk. Meg hogy koncertekre jártunk. Nem, hát utána lekötöttek a gyerekek, hát hogy jöttek sorba, de folytatás, amit a férjem kihagyott, hogy kicsikkel már elkezdtek kamarázni, és zongoratanárnők mondta, hogy gyertek ide karácsony ünnepséget, mondjuk akkor még Kádár idő. És akkor még nem volt olyan nyilvános, hogy kereszténységünket megvalljuk, de ő mondta, hogy menjünk karácsony ünnepség, jó, fölvállalta. Mentünk, és akkor valahogy híre terjedt, és akkor egyre többen meghívtak. Ilyen kicsik voltak akkor még, amikor elkezdték a Sanyit, meg a két kicsi még nem is volt. Akkor, mikor már ők is felnőttek, már annyira, hogy meg tudták fújni a kürtöt. Még kicsik voltak, és meghívtak kórházba, beönünket elfekvőbe, börtönbe, még Olaszországban is voltunk börtönbe. A mi időkben nem úgy volt, hogy rácsodálkoztak a sok gyerekre, hanem megítéltek minket. Mikor született egy-két-három gyerek, akkor már fel voltak háborúra. Milyen felelőtlenek vagyunk, úgyhogy senkitől nem kértünk semmit. Voltuk, hogy Szent József, segíts testi-lelki ügyeinkben, mert ő jó. A gyereknevelésben meg a szüzanyát kértük, úgyhogy senkinek semmi panaszunk nem volt. De valahogy a Jóisten úgy csinálta a dolgokat, hogy amire szükségünk volt, idézőjelben véletlenül mindent megkaptunk. Egyszer kint voltunk Olaszországban, és nem volt kenyerünk, tudjátok. És akkor egy olasz házas pár hozott oda kenyeret. Szóval ilyen apró csodákat éltünk meg családostul, és ez erősítette a hitünket is, nem csak a miénket, de azt, hogy azt tapasztaltuk, hogy tényleg állandóan a tenyerén hordott, még ha valamit kértünk, és lehet, hogy rögtön nem kaptuk meg, de mire odaértünk, hogy szükségünk van rá, akkor mindent megkaptunk, amire szükségünk volt. Valahogy úgy, most is úgy élem meg, hogy én valahogy szeretem ezt az egyszerűséget. Vélemben én hordott, hogy mindennek örülni kell, mindenért hálát adni, és még azt, hogy minden embert szeretni.

0: benne legyen az ember gondolatában az, hogy Isten és ember szeretet is, ezt továbbadni az embereknek. Ez a zenén keresztül könnyen megy. Szent Józsefet kértem, hogy adjon munkát, és adott munkát, és mikor munkát kaptam, akkor meg hálát adtam, hogy kaptam munkát, és akkor egyszer mondták, mert esténként mindig mondtuk a rózsafüzet, és mondták a gyerekek, anyu, én ma, te jó ég, nem fogom befejezni a munkámat, még reggelig se, de hát nem akartam nekik nevet mondani, és ilyen kettőre befejeztem.
1: És még gyakorolt is a gyerekekkel a zenét.
0: Hát, tudom, hogy mit, hogy csináltam, de tényleg így volt. De nem mondom nekik, a férjem vidékre járt dolgozni, a zenemű kiadónál dolgozott, és az volt, hogy mivel otthon dolgoztam, azért külön hálát adok, hogy a gyerekeknek haza tudtak jönni. Nem kellett menni ide csavarogni, oda csavarogni, ha nem volt egy otthonuk, ahol váltuk őket haza. Mikor vacsoráztak, vagy valami, akkor nekik rendet kellett csinálni, úgyhogy besegítettek, és így ezt a segítőkészséget, meg ezt a egymásra utaltságot átvették, és tovább is adták a tesóknak. Nevelték is az öcsüket, mert 20 év volt köztük.
1: Önnek is a zenéhez kötődött a munkája. Mivel foglalkozott?
0: Ott a másolás korrektúra, meg a régi kottákat átélő modern kottafejekre. Tulajdonképpen ez olvasószerkesztő.
1: Olvasószerkesztőként dolgozott, szintén a zenemű kiadónál.
0: Az a legfontosabb, hogy otthon.
1: Most 4 generáció van jelen. A legidősebb, Benyus Sándor, aki az előbb szólt, és a legfiatalabb pedig a dédunoka, ő pedig még csecsemő. Még a létszámról nem is beszéltünk. A Benyus testvérek 10 vannak, és 41 gyermekük van, és 11 dédunokájuk. A legkisebb az 3-4 hete született, Rafaelnek hívják. Folytassuk a rangidős Benyus Sándorral a beszélgetést. Igen, ő az első szülött. Hogyan emlékszik gyermekkorára, a családi életre, a zenélésre?
2: Arra emlékszem, hogy élmény volt hangszeren játszani. Nekem az olyan izgalmas, meg játékos feladat volt, hogy a hangszeren a hangokat, ahogy így előcsalni, és az valamilyen hangzássá formálódik, az egy ilyen különleges élmény volt. Hát ez az élményt igazából mai napig is emlékszem, amikor valami a darabot játszottam, amely olyan különleges harmóniák voltak, akkor úgy mégis álltam egy harmóniánál, és akkor, ahogy hatott rám, úgy próbáltam úgy mélyebben megélni. Meg arra is emlékszem, hogy amikor gondom, bajom volt, vagy mit tudom én, valami rosszul ment, és akkor leültem a zongorához, és akkor nekiálltam mindenfélét játszani, és akkor az valahogy olyan békét tudott nekem adni.
1: A zongora mellett nagy bőgőzni is tanult, és a Váci Zeneművészeti Szakgimnázium bőgőtanára, korepetítor, karmester. Hogyan tudja átadni a diákoknak a zene szeretetét?
2: Elsősorban úgy, hogy őket megpróbálom szeretni, mert az a legeslegfontosabb, hogy érezzék, hogy szeretve vannak. Azt gondolom, hogy az én zene szeretetemet próbálom átadni, fölfedeztetni velük, hogy a darabban milyen szépségek vannak, akár a harmóniai, ritmikai, vagy a kifejező erő, ami egy dallamban úgy megformálódik. Én azt gondolom, hogy talán ezen keresztül meg tudom szeretetni velük, meg hát főleg a sikerélményeken keresztül, hogyha adok neki technikához valamiféle kulcsot, vagy hogy lehet egy nehezebb rész megoldani, az olyan sikerélmény, amikor azt meg tudja valósítani.
1: Nem tudom, hogy ön tartja egybe a családi kórust, illetve a családi zenekart, a kamara együttest, itt csütörtökönként próbálnak mindig délelőtt, erre ráér mindenki.
2: Úgy alakítottuk ki, hogy csütörtökönként lehetőleg mindenki ráérjen. Az, hogy ki tartja egybe, közösen tartjuk egybe, abszolút, ők tartanak meg engem, és ezt szerintem oda-vissza egy mindenkiért, mindenki egyért. Konszenzus alapján próbáljuk eldönteni a dolgokat. Vannak helyzetek, amikor én megpróbálom összefoglalni a különböző elképzeléseket, összvér megoldás, vagy van olyan megoldás, ami lehetőleg mindenkinek a legjobb. Nem mindig sikerül ez, de hát ez a szándék, hogy egyfajta ilyen végső konszenzus azért ki tudjon alakulni.
1: A sorban a negyedik gyermek, Bocsákné Benyus Anna gyermekei közül elhozott 2, Vajnai Bocsák Kingát és Bocsák Balást is. Ő hegedű tanár, a Szent István Király Zeneiskola tanára. Ön hogyan emlékszik vissza a gyermekévekre, a zenélésre?
3: Inkább játék volt nekünk, mint munka. Egy ilyen közösségi élmény, aminek egy jó hozadéka volt, hogy jól is szólt, amit játszottunk. Voltak ilyen könnyedebb műfajú zenék is, találtunk, vagy kaptunk ilyen kottákat. Ilyet játszottunk, hogy ott blattoltunk, énekeltünk hozzá, zenéltünk, zongoráztunk, hogy bohózkodtunk együtt, és ezek nagyon jó élmények voltak.
1: A gyermekeik hogyan követték önt? Az önök családjában is mindennapos volt a zene?
3: Igen, nálunk is mindenki tanul zenét, még most is. Nagyobbak mások éve éneket is tanulnak, mert már a hangszeres zenével az iskolát kijárták. Nálunk most a legkisebb 12 éves múlt, ő most kürtöl és zongorázik, de mindenki zenél, és néha volt, hogy nekünk is sikerült együtt zenélni, meg énekelni, de én nem voltam annyira elszánt, mint a szüleim, hogy ebből ilyen komolyabb együttest csináljunk.
1: De tagja a családi kamaraegyüttesnek.
3: Igen. Nekem még az a különleges, hogy a férjem is zenész, úgyhogy mind a ketten hegedűsek vagyunk.
1: A fellépésekről kérdezem a testvéreket. Sokat szerepeltek itthon és külföldön is. Kalandos útjaik is voltak, amikor egy mikrobusszal elindultak külföldi kirándulásra, és végül fellépés is lett belőle. Kozmáné Benyus Kinga válaszol.
4: Első alkalommal Franciaországba mentünk ki az édesanyámnak a nővéréhez, aki vizitációs apáca volt, és lerobbant az autónk, 10 napig voltunk szervizben, és akkor volt az ötlet, hogy menjünk el utca zenélni. Az egy különleges élmény volt, hogy így végigvonultunk Sanyi a bőgővel, mi a hangszerekkel, és hogy elég bátrak leszünk-e, hogy így kiállunk. Hát így együtt sokkal könnyebb, meg kell, hogy mondjam, hogy azért itt 10-en kiállni sokkal könnyebb, mondjuk, mint egyedül. És az nagyon nagy élmény volt az első ilyen, hogy az emberek így érdeklődve nézték, és hát így sikerünk volt, úgymond. És emiatt később is, amikor már így mentünk mondjuk Olaszországba csak úgy nyaralni, akkor sokszor mondjuk, ugye azért az elég drága volt a benzére, és mondjuk ezzel szereztük a pénzt, hogy esténként így kiálltunk, zenéltünk, és akkor rengetegen hallgattak minket. Úgyhogy ezt nagyon élveztük. Ennek egy külön hangulata volt.
1: Vargáné Benyus Bernadett.
5: Hát a hangversenyek most számomra mindig egy ünnep. Tehát amikor együtt vagyunk, az mindig egy csoda. Ugyanúgy gyerekkorunkban is, mint most is. Tehát az, hogy együtt vagyunk, és tényleg ott vagy a Szent, tényleg ott vagy Jóisten, és ez csodaként éljük meg.
1: Ön Brácsán játszik, és melyik iskolában dolgozik?
5: Patrona Hungária Katolikus Iskola Központ. Nekem meg az is könnyebbség a tanítást, illetőleg, hogy a húgom a Gertrud is, mert a Kinga is ott tanít, és ott is együtt csinálják a zenekart, és hát így nekünk nagyon-nagyon jó az, hogy együtt tudunk dolgozni, és ugyanezt a zeneszeretetet tovább tudjuk adni a ottani gyerekeknek, és látom rajtuk is, hogy ragadós ez a öröm, meg ez az elszántság, és a gyerekek önként és örömmel jönnek, tehát hogy elmarad egy zenekari próbálkozni, meg kérdez, hogy lehet az, hogy elmaradt, tehát hogy nem az van az, hogy jönni kell órára, hanem hogy úgy bennük van meg, hogy mikor lesz zenekari tábor, tehát hogy valahogy az, hogy mi kaptunk egy ajándékot a szüleinktől, hogy ez itt tovább megy így a növendékek felé.
1: Musné Benyus Gertrud csellón játszik, és együtt dolgoznak az iskolában. Önnek mit jelent a zene?
6: Egyrésztről feltöltődés, hatalmas örömforrás, és hát ahogy a Sanyi mondta, ez tényleg így van, hogy az ember az érzéseit annyira jól bele tudja adni, kifejezni, és magamnak is egyfajta segítség, de hogyha az ember ezt még szépen tudja csinálni, másoknak is így ezzel tud adni.
1: Milyen együttest vezetnek az iskolában? Kérdezzük Kozmáné Benyus Kingát. Ő hegedűn játszik, és szintén az iskolában tanít.
4: A zeneiskolai vonózenekart együtt csináljuk hárman.
1: Milyen műveket játszanak?
4: Ez nagyon vegyes. Klasszikus műveket is játszunk, Mozartot, Handelt, de belekerülnek mesezenék is, Disney zenék is. Egy kicsit a gyerekeknek az igényei, azt próbálunk alakulni.
1: Benyus Péter a legkisebb a 10 gyermek közül, és ő elhozta a kisfiát, a lassan 3 éves Benyus Mihály Rubent. Az édesapa hogyan emlékszik a családi zenekarra, a zenélésekre?
7: Nekem most így hirtelen visszajut azok a közösség, élmény, játékosság. meg eszembe jut, ahogy gyakoroltak velem. Akkor ugyanilyen nem fogtam föl, de hogy rengeteget foglalkoztak velem otthon. Az édesanyám nagyon sokat gyakorolt, így a zongora kürt kapcsán, de a kamarabetanításnál, a kamaradaraboknál ott kaptam egy-egy nagy tesót, aki bevállalt engem a hisztém ellenére, mert azért ezt hozzáteszem, hogy persze gyerekként nem mindig voltam lelkes. Tehát volt bennem néha dac, meg ellenállás, de ott a koncerteken legtöbbször tényleg feltöltülés volt, meg élmény. Hogy őszinte legyek, akkor nem biztos, hogy felfogtam, hogy milyen csodának a részese vagyok. Bármióta vannak gyerekeim, talán még hatványozottan, de hogy 20-as éveim után kezdtem el így felfogni, hogy mekkora csodának a részese vagyok. Nagyon természetes volt ez a nagy család, az együttzenélés. Hozzá tud szokni az ember a jóhoz, és nem tűnik föl neki, hogy ez egy nagy kegyelem és ajándék. Alapvetően szeretek zenélni is, de hogy néha azért munkának veszem, tehát hogy néha azért van egy-két koncert, amikor úgy csak éljen túl, mert nem vagyok olyan állapotban fizikailag, lelkileg, de hogy akkor is hat rám a zene. És hogy vannak ilyen nagyon nagy imádságba torkolló akár koncert, akár a szimfonikus zenekarban is, amikor tényleg így ilyen lelki élmény, valami katarzist élek meg, és gyakorlatilag ilyen gyógyulás és lelki gyógyulás, meg akár egy Istennel való lelki egy találkozás, Isten tapasztalatot is meg tud élni az ember. Én megmondom őszintén, nem emlékszem, hogy én mit akartam, hogy akartam. Én akkor nem fogtam föl, mert hát pici voltam. Így felnőttként azért ez egy nagyon nagy dolog, hogy diplomás meg konzis zenészek egy 3-4 éves fiúcskát befogadtak, és együtt léptehettem föl velük. Én akkor ezt nem fogtam föl. A kezdet-kezdetén én ütöztem, aztán elkezdtem zongorázni, egy évet tanultam hegedülni, a nővérem által. Egyébként megvannak azok az élmények, amikor volt egy-egy hegedű óra, tehát ezek nem tűntek el. A hegedűtötás az kicsit megkopott, de ezek is jó élmények voltak. A zongora az természetes volt, és a kürtőt azért kezdtem el, mert végén ketten fiúk vagyunk, a legkisebb bátyámat valamilyen szinten utánoztam, vagy így felnéztem rá, vagy így követtem, és hát elkezdett kürtölni, és nekem is tetszett, és úgy adta magát, hogy akkor én is kürtölök, és akkor elkezdtem én is kürtölni, de nem éreztem azt, hogy nekem azt mondják, kürtölni kell, vagy ezt is azt kell csinálni, hanem úgy áradtam a lehetőségekkel.
1: A családi szimfonikus zenekaron kívül még másik zenekarnak is tagja.
7: Hát én a Bunafoki Doknányi Zenekarba kürtölök, és a Ferencvárosi Erdemérő Zeneiskolában tanítok. Emellett néha szoktak hívni ide-oda egyéb ilyen helyre kisegíteni zenekarozni.
1: Bocsák Balázs, ő a nagyszülőknek az unokája. Hány éves?
8: 27 vagyok most már.
1: És milyen hangszeren játszik?
8: Én hegedülök, hegedültem, ahogy veszük múlt időben. Most már az aktív tanulást már befejeztem, de továbbra is így a közös szereplések alkalmával szoktam zenélni, meg itt a egyetemi templomnak a szimfonikus zenekarában is beszoktam állni, segíteni, amikor ráérek is időm engedi, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy eljutottam arra a szintre, hogy ezt probléma nélkül megtehetem.
1: A csütörtöki próbák hogy szoktak zajlani?
8: Azon mi nem veszünk részt, azokon a próbákon csak a szüleink próbálnak együtt. Azt nem tudom, mennyire volt már róla szó, de van egy ilyen unokák kórusa szerveződés is, és a próbái ezek inkább ilyen random jelleggel történnek, talán amikor éppen koncertek előtt vagy, esetleg amikor éppen ráérünk, akkor így megbeszéljük az időpontokat, összejövünk, és akkor egyik próbálunk. Tehát mi úgy rendszeresen nem járunk össze, de rendszertelenül úgy egy évben azért elég sokszor összejön egy ilyen próba, mert szerencsére van rá igény meg szükség.
1: Olvastam, hogy karácsonykor hatalmas koncert adtak, azon részt vettek az unokák is.
8: Igen, mi is részt vettünk. Van egy nagyon jó bejáratotodik az ilyen koncertekre. Általában úgy szoktunk kezdeni, hogy így a szüleink kamara együttese előad pár nagyon profi és igényes számot. Az csak zenei szám, akkor utána az idősebb unokák felvonulnak, és akkor úgy együtt zenével meg énekkel előadunk szintén egy komolyabb darabokat, és akkor a végén pedig a kisebbek is feljönnek a színpadra, és akkor velük együtt egy ilyen, hát nem gyerekdalok, mert a világban dolgozik ezek rendesen, de hogy a számukra is élvezhető és előadható műveket adunk elő még a végén, és akkor így szokott összejönni egy ilyen karácsonyi koncert.
1: Mi az, ami összetartja a családot 50 éven át? Mucsné Benyus Gertrud válaszol.
9: Hát azt hiszem az, hogy igazából nagyon szeretjük egymást, és hogy
6: mondjuk nagyon sok közös örömben és élményben volt részünk.
9: Igaz, hogy voltak összetűzések, meg súrlódások, de hogy ezek is inkább így megerősítették, azt hiszem, így a kapcsolatot közöttünk. És igazából most így rácsodálkozok, hogy ennyi évtized után is, hogy ennyire erős kapcsolat. Nehéz is megfogalmazni, vagy nem is tudom igazán megmondani, hogy mitől, de azt, ezt csak érzi az ember, hogy egyszerűen így szeretünk együtt lenni, és hogy felelősséget érzünk egymásért. És hát biztos, hogy ez a jó Istennek az ajándéka és a kegyelme. És hát azt hiszem, hogy a szüleinknek is nagyon köszönhetjük.
1: Bocsák Balázs.
8: Én csak annyit akartam ezt hozzátenni, hogy úgy érzem, hogy én egy másik generációnak vagyok már a része, és egy másik generáció tagjaként azt érzem, hogy jelenleg a fiatalság egyik legnagyobb problémája az, hogy nagyon nehezen talál erős és stabil gyökereket. Nagyon nehéz hova kötődni. Én nem fogtam fel kiskoromban, de szerencsére most már úgy jó pár éve ennek úgy egészen tisztában vagyok, hogy mekkora hatalmas ajándék volt az, hogy mi így tudtunk felnőni. Egy nagy családnak vagyok a része, most már 80-an vagyunk körülbelül, és az, hogy mi egy ilyen nagyon stabil, nagyon támogató és nagyon fix hátterünk van, ahova mindig jó visszacsatlakozni, és minden egyes találkozás, egy ajándék, és a legjobb barátaim többsége családtagokból áll. Tehát, hogy olyan szintű hátterünk van, és olyan biztonságos közegnek lehetünk a tagjai, amit ha körbenézek is most már a munkahelyen, meg korábban a gimnáziumban is, meg az egyetemen is megnézem a fiatalokat, és hogy nem rendelkeznek ilyen háttérrel a fiatalok, és szerintem hatalmas kegyelem az nekünk, hogy ilyen összetartó közösségben lehetünk, és hogy tényleg azt élem meg, hogy itt teljes elfogadás, szeretet, és egy ilyen nagyon biztonságos közeg van. Nem tudom azt eddig hangsúlyozni, hogy mennyire sokat ad még mindig, hogy nem érzem azt a nyomást a munkahelyen, az egyetemen, az összes ilyen, hogy mondjam, világi közegben, hogy nekem ott bármit is muszáj teljesítenem, mert tudom, hogy mindig van hol visszatérnem, és tudom, hogy van egy közeg, ami bármit is leszek el fog fogadni, és bármit is leszek ott fog állni mögöttem. Ez hatalmas kincs.
1: Hogyan tudták megvalósítani ezt a nevelést, hogy ennyire összetart a család?
0: Én mondtam, nem tudok gyereket nevelni, mondtam a szüzonyának, mert nem tudom, és segített. Ennyi. A Szent Család az, akit mindig kértünk, hogy segítsen. Munka előtt a Szent Józsefet, utána meg elmondani a hálát.
1: Otthon is minden nap imádkoztak, minden nap hálát adtak, kértek.
0: Igen. Minden este rózsa. Úgy volt, hogy csengettünk, hogy nem volt kötelező, hanem úgy volt, hogy csengett is este, vacsora után is. Az azt jelentette, hogy ima. Aki bújt, aki nem bújt, nem bújt, jött, de mindenki jött.
1: Bocsákné Benyus Anna.
10: Édesanyáik a Téges Szüzanyára bíztak bennünket, hogy nagyon sokszor mentünk ilyen Mária zarándok helyekre. Ezek akár ilyen nyaralásban is, meg ilyen közös utazásokban, tehát voltunk Medjugorjéban, Lourdesban, Fatimában is elindultunk, de nem érkeztünk meg, de voltunk Monte Chiariban is, nagyon sok Mária zarándok hely Magyarországon is, és ezek is mind-mind nagy közös lelkiélményt adtak nekünk, és mi is átéltük azt, hogy a szüleink a Szűzanyára, meg a Jóistenre bíznak bennünket, és ezt mi is így megpróbáljuk így csinálni saját gyerekeink felé, mert az ember nap mint nap szembesül azzal, hogy én ehhez kicsi vagyok.
1: Benyus Péter.
11: Még ez a rózsafűzér, ez most már nagyon kibővült. A Covid óta volt, hogy online kezdtünk el együtt imádkozni, és gyakorlatilag szerintem azóta minden este, egy-két este talán kimaradt valamilyen ünnep miatt, de minden este 8-kor a nagyszülők elindítják a Viber hívást, és aki tud, az becsatlakozik, és most már nem csak a gyerekek imádkoznak együtt, hanem az unokák, már a dédunoka is már mondja ott az üdvözeléget, és ez is egy ilyen összetartó kapocs.
1: Kozmáné Benyus Kinga.
12: Hogy még nekem az nagyon sokat ad otthonról, ezt anyuiktól nagyon megtanultuk, hogy bárkinek bármi problémája, vagy vizsga, vagy bármi volt, akkor mindig mentünk a szűzanyaszobor elé, és imádkoztunk, és ez a mai napig így van, hogy ugye megvan a Viber csoportunk, és akkor valaki írja, hogy államvizsga, akármi baj van, tényleg, és akkor mindenki kérlek, hogy imádkozzatok, és ugye ez a mai napig megvan, és ez is valahogy egy, amit így Balázs is mond, hogy annyira egy olyan pont, ez a családi fészek, vagy hogy mondjam, hogy az ember olyan bizalommal adja oda a problémáit is, az örömeit is, mert azok ugyanígy ugye a Viber csoportban így megjelennek, hogy ez egy biztonságot ad az embernek. Ezt is anyuiktól tapasztaltuk meg. Ugye ők előre ezt nem látták, hogy ez lesz a családból, hanem ők egy picit azt, amit így kaptak, ahogy alakult az életük, ezt ilyen szépen a Jóisten kezében élt meg. Tehát, hogy nem a körülményeket próbálták meg mindig változtatni maguk között, hanem ami volt, azt próbálták meg a Jóistenben megélni. Tehát, hogy ezt egy kicsit arra szeretnék utalni, hogy nem biztos, hogy mindenkinek így sikerül ez, hogy akkor most neki, tudom én, sok gyereke van, vagy nagy családja, de ugyanezeket a dolgokat, akár kis családban is tovább lehet vinni, vagy bármi, akármi, akár mondjuk mint a nővérünk, hogy ő szerzetes lett, ő így adja tovább az életét, és hogy valahogy mi ezt tapasztaltuk meg, hogy így bármi történik velünk, hogy az Istenbe helyezhetjük így az életünket, meg csak vele kell közösen megosztani az életet.
1: Hargáné Benyus Bernadett.
5: Hogyha jön valami esemény, váratlan esemény, hogy általában az ember negatívként gondol rá, még az a ferences lelkiség is úgy bennük, hogy ajándékként tekintenek mindenre. Tehát amire más azt mondja, hogy fú, mekkora kutatszuk, az ajándékot látják, hogy azt kapták Istentől. Állandóan hála van szívükbe, és én szerintem ez nagyon fontos. Állandóan úgy éreztem, hogy kudarca, hogy én gyereket nevelek. Anyuhoz felmentem, és kérdeztem, hogy anyu, te ezt mégis hogy csináltad? Mondom, hogy az egész éjszakát végig sírom. Azt mondom, hát én is ezt csináltam. Na, elmentem a nagymamához, mondom, nagymama, te ezt hogy csináltad? Azt mondja, hát ugyanígy. Tehát az, hogy tényleg az ember pontosan tudja azt, hogy én magamtól nem vagyok képes semmire, és talán pont azért, hogy Isten kezébe tudja helyezni a gyerekeit, és a, hát ugyan mindennapokat, tehát de muszáj, mert a mi kezünkbe hozzájön, de Istenének minden olyan csodává válik. Igen, ezt tanultuk a anyutól is, aputól is, meg a ő szülei is. Igen, tehát hogy nekik is volt gyökerük, tehát ők is van ahonnét táplálkozzanak.
13: A hittel kapcsolatban a hitet nem lehet erőltetni, akkor diktatúra lesz belőle, a hitet csak megélni lehet, és előélni mások előtt. Csak úgy érvényes.
1: Vajnai Bocsák Kinga ül mellettünk, és egy pici babával érkezett. Hogy hívják a kisfiú?
14: Kornélnak hívják, és már 8 hónapos nagyfiú.
1: Ön is bekapcsolódott a családi zenekarba, vagy énekarba, melyikbe?
14: Igen, hát az utóbbi időben kezdett kicsit így kibővülni, eddig leginkább csak énekeltünk, mi unokák, de most az utóbbi időben most már zenélünk is egy-egy fellépésen, úgyhogy most már mondhatjuk, hogy mindkettő.
1: Milyen fellépésekről emlékezne meg?
14: Hát most itt a legutóbbi kettő volt egy Veresegyházán, meg egy a MOM kulturális központban.
1: És miket énekeltek?
14: Most már éneklünk olyan darabokat is, amiket az unokatestvérünk, a Sivadó Zsófi írt. Nekem azok a személyes kedvenceim, de egyébként éneklünk John Rattertől darabokat, tehát elég vegyes ez a paletta is. De ez is folyton változik egyébként, hogy így bővítjük a repertoárt.
1: Milyen hangszeren játszik?
14: Én is hegedűrét tanultam sokáig. Most már az aktív éveimet én is magam mögött hagytam, de zenekarba szívesen zenélek. Úgyhogy most főleg az ének. Most magánénekre is járunk páron a testvéreimmel, úgyhogy így próbáljuk magunkat fejleszteni ezen a téren is.
1: Amikor tavaly megkapták a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést, akkor mi volt az indoklás? Mi hangzott el, hogy miért kapták azt a nagy elismerést?
15: Valaki azt mondta, hogy hallott minket egyik karácsonyi koncerten, és nagyon meghatódott, és akkor ő terjesztette elő.
13: Miért így alakult a dolog? Hát először voltak a hegedűsök, én magam hegedűs, ő is hegedűs volt. De később ugye jött a kamara, valami más hangszer is. És az első, ami a legegyszerűbb a gyerekeknél, fújja volt, blokkflőte. És akkor már volt egyfajta fúvós, volt egy vonós, igen, de ennek kéne alja is. Hát akkor te próbálj csellózni. Így kezdett lassan alakulni. És akkor jó lenne valami, hát valami fújnátok egy kicsit. És akkor hát a legszebb, így jön be, ezt már ők intézték a gyerekek, fölhívták a konzit, hogy lehet-e fölvételizni. De először is mi mondtuk, hogy menjetek el, kellenek ide kürtösök, ugye? Valamikor. Pidi, szóval körülbelül így alakult, és így bővült, és így lett akkora valami, ami enni.
15: A Sönnyi nagyon szerint nem mondta, hogy ő vezeti, karmesteri diplomája is van, szóval elvileg ő vezeti a Domoszkot is, meg a BTK-t.
13: Sanyinak van egy amerikai diplomája, karmesteriből, meg egy magyar is. Mert itt is az ilyen diplomázat.
15: Csak ő nem mondja, de...
1: Most mondták a szülei, hogy van egy amerikai diplomája és karvezetésből. Hogyan végzett külföldön?
2: Amikor már zeneakadémiára jártam, karmesterképzőre, akkor valahogy adódott egy olyan lehetőség, hogy kiutazhatok Amerikába 2 évre ösztöndíjjal. Kerestek egy olyan magyar muzsikust, aki ott szívesen tanulna. A Módos Gellért volt, aki ennek az alapítványnak vagy a pályázatnak a fő mozgatója volt, kitalálta, hogy ezeket a támogatókat, amerikai gazdag embereket meghívja arra, hogy támogassák magyar muzsikusoknak a tanulmányát, úgyhogy akkor ki tudtam menni 2 évre. Én azért karácsonykor meg nyáron azért hazajöttem, mert itt azért vártak rám, és akkor tudtunk akkor is együtt muzsikálni, de a lényeg az, hogy Amerikában akkor volt lehetőségem zongorát tanulni, a karmesterséget tanulni, és ott el is tudtam helyezkedni egy zenekarba, és akkor a végén egy ilyen master degree diplomát kaptam, ezzel is gazdagodott a világlátásom, rálátásom, más megközelítésekkel találkoztam, és ezek egy kicsit igyekeztem hazahozni, és itt egy kicsit hasznosítani, amennyit itt a családi körbe is, nem tudom, hogy ezt a többiek hogy élték meg. A kitüntetéssel kapcsolatban van egy régi ismerősünk, aki eljött a egyik koncertünkre, és akkor ott szembesült vele, hogy ez milyen rendkívüli dolog, és akkor úgy kérdezgetett, hogy egyáltalán ekkora család még valahol az országban van, ahol ennyien muzsikálnak, meg ennyire összetartanak, és ő egészen fantasztikusnak találta, és akkor úgy érezte, hogy ez azért nagyobb nyilvánosságot kíván, hogy ezt az emberek megismerjék, mert azért ebből sokan meríthetnek, és akkor arra gondolt, hogy fölterjeszt minket ilyen díjra, nem is minket, hanem hát az a szüleinket, meg ezáltal az egész családot, hogy megismerjék az emberek, hogy ilyen van, azért nem kell, hogy vég alá rejtsék, ő így mondta. És akkor ez a felterjesztés kapcsán ők örömmel fogadták ezt a felterjesztést, és támogatták, és akkor hát csodálkozva hallgattuk, hogy megkapták édesanyáink ezt a nagy elismerést, és boldogok voltunk.
1: Bernadettnek hozzáfűzni valója.
5: Tehát, hogy azért az édesanyám, az édesapa az egész életüket, tehát minden pillanatokat ugye hát a családba fektették, és úgy gondolom az, hogy megkapták ezt a díjat, hogy ez egy kicsikét visszatükröz abból a befektetett energiából valamit, és példaként is állhatnak a fiatal családosok elé, akik nem igazán tudják, hogy hogy kezdjék az életüket, hogy ezt lehet jól csinálni, és ezt szántsák kell hozzá, ami azért bennük volt, és tehát a mai napig bennük van, tehát ahogy úgy odafigyelnek mindenkire, és amilyen szeretettel csinálják a dolgokat, hogy ez
1: 6 testvér van jelen az interjún, 4 hiányoznak. Beszéljünk róluk is.
6: Hát a legidősebb nővérünk nincs itt, a Hedvig. Ő fuvola tanár a Weine Leo zeneiskolában. Tomi bátyánk, ő oboa tanár, szintén a Weine Leo zeneiskolában. Ő sincs most sajnos itt. Mária, ő a szociális testvér. Egyébként hegedű tanár, de ő most ilyen formában nem dolgozik. És János, kürtös öcsénk, aki az operaháznak a kürtöse, és Concerto Budapestben kürtöl. És van egy kvintettjük is, akikkel nagyon sokfele előadnak, az In Medias Brass.
1: Még a Sándor nem beszélt a Don Bosco együttesről.
2: Ez az együttes, hogyha ezt így lehet nevezni, az gyerekkorunkhoz kötődik. Dauner János atya volt az, aki alapította ezt a ének és zenekart, aminek mi elég gyorsan a részesei váltunk, mind a hányan. Az egész család bekapcsolódott ebbe a közös muzsikálásba. Itt is megtapasztaltuk János bácsin keresztül azt a vidámságot, meg azt a szeretetet, amit már otthon nagyon is megéltünk, de itt azt is megtapasztaltuk, hogy van egy olyan közösség, ahol minket nem ugyan különcnek néznek, meg nem olyan furcsa figuráknak, hanem olyanoknak, akik értékes tagjainak a közösségnek, és hálás érzés volt bennünk, hogy minket így elfogadtak, és a zenekarnak a tagjai voltunk, énekeltünk, muzsikáltunk benne, aztán volt egy idő, amikor Jándor bácsi annyira gyenge és idős lett, hogy átadta a énekzenekarnak a vezetését, és továbbra is működik, gyakorlatilag ez most az 50 éves jubileumát ünnepeltük ennek az énekzenekarnak. Kórus vezetésbe Bakonyi Marton Katalin kapcsolódott be, én a zenekart vezetem, de persze nagyobb műveknél akkor az énekzenekarnak a összmunkáját irányítom, de nagyon sok segítő van, hát nyilván a háttér imádság is, mert van egy kis ima közösség, aki folyamatosan imádkozik ezért a közösségért. Nyilván mi magunk is valamennyire ezt megtesszük. Tehát az ima háttér, A elfogadás, egymás támogatás, azt hiszem, hogy ami az 50 évet fémjelzi, és hát köszönhető tényleg ott is az alapítóknak, Dauner János atyának, és örülünk annak a szalézi háttérnek, amire az egész épül, az a vidámság, az a jó kedv, ami János bácsit is jellemezte, és igyekszük ezt a szalézi lelkiséget megőrizni. Annak külön örülünk, hogy a családban a húgomnak a fia Balázs, ő például szalézi pap lesz. Ez valami hihetetlen nagy öröm, hogy egy ilyenfajta kapcsolódás is van.
1: Budapesten voltunk, és a Benyus testvérek kamara zenekar tagjaival beszélgettünk. Több mint 50 év alapította Benyus Sándor és Benyus Sándorné a zenekart. 10 gyermekük játszik benne, akik mindannyian zenei pályára léptek. Számos unoka, és most majd a dédunokák is bekapcsolódnak lassan a zenekarba.
16: A Benyus házaspárral, néhány gyermekével és unokájával Császi Erzsébet beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Folytatjuk a keresztény imádság fajtáiról szóló elmélkedésünket. Ma a dicsőítő, a felajánló és az engesztelő imáról lesz szó. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

A dicsőítő imádságban a Istent azért dicsérjük, ez a legtökéletesebb imaforma, mert van. Nem a különböző ajándékaiért, jó téteményeiért, hanem azért, mert az Isten Isten. Ez teljesen önzetlen imaforma, önmagáért énekli Istent, és azért dicsőíti őt, mert van, ismételten. Dicsőítő imák a Szentírásból bőségesen vannak, de az Efezusi levél Isten dicsőítő himnusza az első fejezetben, a Kolosszei levél Istent és hát főleg Krisztus dicsőítő himnusza ugyancsak az első fejezetben, a Filippiekhez írt levél második fejezetéből, a 6-tól a 11. versig terjedő rész, aminek az a lényege, ami az egész életünk célja és lényege kell, hogy legyen, hogy Jézus Krisztus az Úr, hogy ezt hirdessék a mennyben, a földön, az alvilágban, az egész földkerekségen. Dicsőítő ima, a Szent Háromság dicsőítése, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. A liturgiában a glória, amit nem csak a szentmiség alkalmával, hanem otthonainkban is nyugodtan imádkozhatunk, különösen közösségben, családként, gondoljunk például a karácsonyra is, de a vasárnapokra is, és ha lehet hétköznap is, de egyénileg magányunk keserűségét is megédesíthetjük azzal, hogy Istent magasztaljuk. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Nem csodálatos ez, testvéreim? És hát ott van a szűzanyának a dicsőítő, magasztaló imája, mely az egyház esti dicsérete, vesperása, vecsernyéje is lett. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Közbevetőleg mondom, az a keresztény ember, az az igazán hívő ember, aki kegyelmi életet él. Az él kegyelmi életet, aki folyamatosan növekedni, gazdagodni akar, felnőtté, éretté válni, és egyesülni Istennel, már itt a föld életben. Erre adnak nekünk példát, és ezért adnak nekünk segítséget a szentek, hogyha közbejárásukat kérjük. Folytatva még az imaformákat, ott van éppen a dicsőítést, folytatva a felajánlás, hogy felajánljuk magunkat személyesen, a házasságunkat, a családunkat, az Isten szolgálatára. Történhet ez úgy, hogy Jézus Krisztus szolgálatára például a szűzanya által, vagy felajánljuk magunkat a szűzanyának, szűzanyám szeblőtelen szíve, teljesen és örökre neked ajánlom és szentelem magamat, neked adom testemet, lelkemet, értelmemet, akaratomat, minden testi és lelki képességemet, életemet, hivatásomat, jövőmet és mindenemet, amim csak van. És természetesen a Szent Háromság egészének is felajánlhatjuk magunkat. Az engesztelés pedig azt jelenti, hogy mi bűnösök sokszor arra gondolunk, hogy imádkozunk a bűneink bocsánatáért, kérjük a Jóistent, de az engesztelésben mások bűneiért imádkozunk. Persze emellett vállalatunk böjtöket, önmegtagadást, de végezhetünk imákat. És itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy mi van akkor, hogyha nincs kedved imádkozni. 11. kelemen imáját hadd tegyem közkincsé a tisztelt rádióhallgatók számára.
Amikor valamiért nehezedre esik imádkozni esetleg, bár neki készülsz az imádságnak, oda térdelsz vagy odaülsz, és mégsem jönnek szavak az ajkadra, akkor megpróbálkozhatsz 11. Kelemen pápa 1721-ben írt imájával. A kötött imák, melyekből bőven áll rendelkezésünkre, egyébként is nagyon serkentőek lehetnek, növelhetik bennünk a vágyat, hogy jobban Istenbe ágyazottan éljünk, és ha kötött imákat ismerünk, és minél többet tudunk is mondani, saját szavainkkal is könnyebben tudunk majd imádkozni. 11. Kelemen pápa imája a keresztény élet számos területét, fontos tárgykörét érinti, akár reggeli imádságként is mondhatjuk. Uram, hiszek benned, növeld a hitemet, bízom benned, erősítsd meg bizalmamat, szeretlek, add, hogy egyre jobban szeresselek, bánom bűneimet, erősítsd bánatomat. Imádlak téged, életem teremtője, sóvárgok után a legvégső célom, dicsérlek téged, szüntelen segítőm, szólítalak, szerető védelmezőm. Vezess bölcsességeddel, fenyíts meg igazságosságodban, vigasztalj meg irgalmasságodban, védelmez erőddel. Felajánlom neked, Uram, gondolataimat, rád irányuljanak, szavaimat te rólad szóljanak, tetteimet tükrözzék irántad való szeretetemet, szenvedéseimet viseljem őket a te nagyobb dicsőségedre. Azt akarom, amit te akarsz, azért, mert te akarod, úgy, ahogy te akarod, addig, ameddig te akarod. Uram, világosítsd meg értelmemet, erősítsd meg akaratomat, tisztítsd meg szívemet, tegyél szenté engem. Segíts megbánni múltbeli bűneimet, és ellenállni a jövendő kísértéseknek. Segíts emberi gyengeségeim fölé emelkedni, és megerősödni kereszténységemben. Add, hogy szeretni tudjalak, én Uram, én Istenem, és hogy annak lássam magam, ami valójában vagyok. Zarándok ebben a világban. Zarándok vagyok, keresztény, akinek tisztelnie és szeretnie kell azokat, akikkel kapcsolatba kerül, akikért felelősséget visel, barátaimat és ellenségeimet egyaránt. Segíts, hogy szerítséggel úrrá legyek a dühön, nagy lelkűséggel a kapzsiságon, lelkesedéssel a kedvetlenségen. Segíts, hogy magamról elfeledkezzem és kinyújtsam a kezem mások felé. Tégy körültekintővé a tervezésben, bátorrá a kockázatvállalásban. Tégy türelmessé a szenvedésben, szerényé a jó módban. Tégy figyelmessé az imában, mértéktartóvá az evésben, ivásban, szorgalmassá a munkában, kitartóvá a jó szándékban. Legyen tiszta a lelkiismeretem, a magaviseletem hibátlan, a beszédem fethetetlen, az életem rendezett, segíts észrevenni gyengeségeimet. Add, hogy megbecsüljem irántam való szeretetedet, megtartsam törvényedet, és végül eljussak az üdvösségre. Taníts meg rá, hogy ez a világ elmúlik, hogy a valódi jövőm a mennyország boldogsága, hogy földi életünk nem sokáig, az eljövendő élet pedig örökké tart. Segíts, hogy az ítélettel való illő félelemmel, de a jóságodba vetett nagy bizalommal készüljek a halálra, vezess biztosan át a halálon a menny végtelen örömébe, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

0: Elhangzott a lélekszava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Berendelték Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatót a kormányülésre, hogy az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről tárgyaljanak, közölte a kormányülést megelőzően közzétett videójában a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az véleménye szerint egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne a magyar kutakon, mivel a MOL és más hálózatok beszüntetnék az importot. A kormányfő beszámolt arról is, hogy Pozsonyba utazik a visegrádi négyek találkozójára, amellyel a szlovák elnökség megkezdi munkáját. Elmondása szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök az ír kormányfőt is meghívta a csúcsra. Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksói atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés okán, jelentette be a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök a posztban hozzátette, jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak. Hosszú távú szakmai együttműködéssel kötött megállapodást Juhász Imre az alapvető jogok biztosa és Dmitro Lubinec, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa. Közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. Az Európai Unió luxemburgi székelyű törvényszéke elutasította Magyarországnak az Európai Bizottság azon döntése elleni keresetét, hogy az EU az európai bankokban tárolt, de az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközökből származó nyereséget Ukrajna védelmére fordítsa. Az indoklás szerint ez nem tartozik a hatáskörébe. A magyar kormány még 2024-ben nyújtotta be a keresetet. Közel 65 milliárd forint forrás biztosítottak többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és média figyelése a korábbi Orbán kormányok által 2014 és 22 közötti titkosított kormányhatározatok, amelyeket most hozott nyilvánosságra a Tisza kabinet. A kormány.hu oldalon az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok közül 13-at tettek közzé. A kormányzati kommunikáció közlése szerint a most nyilvánosságra hozott első csomaga század véggel foglalkozik. A felerősödött szél újra felszította lángokat a Hortobágyi Nemzeti Parkban, egyek külterületén délutánig 7 hektár égett le, közölte a katasztrófavédelem a honlapján. Később már az egyeki önkéntes, valamint a Mezőkövesdi, a Tiszaújvárosi, a Füzesabonyi, a Hajdúszobosztói, a Debreceni és a Püspökladányi hivatásos tűzoltók is a helyszínen voltak, hogy a tűz kiterjedését drónnal derítsék fel. A Nébik laboratóriuma megerősítette a baromfipestis jelenlétét két fülöpházi broiler csirke állományban, ahol összesen mintegy 220 ezer madarat tartanak. A fertőzés miatt az állományok felszámolását elrendelték, és 3 kilométeres védő, valamint 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki. A hatóság szerint Magyarországon évtizedek óta nem volt ilyen megbetegedés, ezért a baromfitartókat fokozott járványvédelemre és a vakcinázási előírások betartására kérik. Fásítási programot indít a kormány, jelentette be a kabinet a Facebookon. A cél, hogy olyan erdőket hozzanak létre, amelyek évtizedek múlva is ellenállnak a szárazságnak, megőrzik a vizet és élőhelyet nyújtanak. A program része, hogy visszanemtérítendő támogatást biztosítanak a tulajdonosoknak, hogy földterületükre erdőket telepítsenek. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium az MT-vel. Közel 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd 400 millió forintot biztosítottak. Nádasné Rab Henriett foglalkoztatáspolitikai helyettes államtitkár kiemelte, a diák munkának a gyakorlatszerzés mellett szocializációs szerepe is van. Nem közlekednek a vonatok Miskolc és Hidasnémeti között pályakarbantartás miatt szeptember 22-ig, az utasokat pótlóbuszokkal szállítják, közölte a MÁV Inform. Vágányszabályzást végeznek a teljes vonalon 28 kilométeren, Novaidrány és Hidasnémeti között 1200 méteren síneket is cserélnek, több perccel csökken majd a menetidő és kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. Végül az időjárásról. Több-kevesebb napsütés majd előfordulhat, de megnövekszik a felhőzet, és inkább a borúj lesz a jellemző. Szorványosan eső, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából

Leó pápa katekézise. Az emberi méltóság, adomány és felelősség. Ápolni kell. 14. Leó felhívásai. Védelmezzük minden ember méltóságát, és munkálkodjunk a békés együttélésért. Tadeusz Rozmus atya, Castel Gandolfói plébános a pápák nyári rezidenciája történetéről.

0: Leó pápa katekézise. Az emberi méltóság adomány és felelősség. 20 000 zarándok gyűlt egybe a szerdai általános kiallgatásra, amelyen Leó pápa folytatta a múlt héten megkezdett új sorozatát a Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció magyarázatáról.
1: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana, sottolinea che essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati.
0: Ennek első fejezete az emberi személy méltóságáról és felelősségéről szól, amelyek ugyan a leginkább tiszteletre méltó emberi értékek, de amelyek sohasem veszíthetik el kapcsolatukat isteni forrásukkal, hogy meg ne romoljon az emberi szív. Az az út, amely lehetővé tette számunkra, hogy nyilvánvalóvá tegyük az emberi méltóság alapvető jellemzőit és jogait, kétségtelenül az emberiség történelmének egyik legjelentősebb fejezetét képviseli. Az út azonban még nem ért véget, és foglalkozni kell a régi és az új ellentmondásokkal, amelyek megakadályozzák annak teljes körű megvalósítását. Indította katekézisét Leó pápa, jelezve, hogy az emberiség szellemi örökségét tovább kell vinni, egyúttal pedig meg kell tisztítani tévedéseitől. Az egyház mindehhez nyíltan felajánlja hozzájárulását, emlékeztetve arra, hogy az emberi méltóság magából a személy lényéből fakad. Leó pápának lehetősége volt megismételni ezt a nemidegében megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában. Isten minden embert eltervezett és akart, hogy közösséggel lépjen vele, másokkal és a teremtéssel. Méltósága nem a birtokolt képességeitől, gazdagságától, vagy betöltött szerepétől, illetve helyes vagy helytelen döntéseitől függ, hanem az egy ajándék, amely megelőzi és meghaladja őt, amelyet Isten helyezett belé, soha el nem múló szeretetének kifejezéseként. Az emberi lény végtelen méltósága tehát abban gyökerezik, hogy Isten képére alkotott teremtmény, aki képes megismerni és szeretni teremtőjét, továbbá ez a méltóság olyan szeretett terv és ajándék, amely túlmutat más teremtett valóságokon, amelyeket az ő gondjaira bíztak, hogy kormányozza és használja őket Isten dicsőségére.
1: Nella fede possiamo comprendere il fondamento ultimo della dignità della persona.
0: Hitben érthetjük meg a személy méltóságának végső alapját, mivel a fiú az atyai szeretete misztériumának kinyilatkoztatásával az embert is teljesen kinyilatkoztatja önmagának, és világossá teszi számára legfőbb hivatását. Utalt Leó pápa arra, hogy az ember önmagát és méltóságát csak is az ő teremtő Istennel való kapcsolatában ismerheti meg a maga teljességében. Az emberi személy mindig kapcsolatot, közösséget és részvételt jelent Istennel és másokkal, tehát gyermeki kapcsolatot az Atya Istennel, testvéri kapcsolatot Krisztussal és az egész emberiséggel. Kizárja az önreferenciális bezárkózást. Emberi személynek lenni azt jelenti, hogy önmagunkat másokkal megosztható ajándéknak tekintjük, miközben növekedünk és érlelődünk az elfogadásban, a kölcsönösségben és a szolgálatban. Ez a méltóság minden egyes ember felelősségére van bízva. Ugyanakkor szolidaritást és kölcsönös gondoskodást is igényel, legyőzve sok hamisítást és manipulációt, amelyek még mindig eltorzítják az emberi méltóságról alkotott felfogásunkat, és akadályozzák annak megvalósulását. Ugyanis a történelem során az emberi méltóság ellen hozott döntések miatt az ember ma is önmagában megosztottnak érzi magát, és ezért az egész emberi élet, mind egyéni, mind közösségi szinten a jó és a rossz, a fény és a sötétség közötti drámai küzdelem vonásait hordozza. Erre a törékeny és lehatárolt állapotra azonban reménnyel tekinthetünk, mert maga az Úr azért jött, hogy megszabadítsa és megerősítse az embert, belülről megújítsa és kiűzze e világ fejedelmét, aki a bűn rabságában tartotta őt.
1: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona e perciò vanno superate le visioni dualistiche.
0: A Gaudium et Spes Constitutio megerősíti továbbá, folytatta a pápa, hogy az emberi méltóság a személy teljességét érinti. Ezért le kell küzdeni a dualista szemléletet, hiszen az ember lélek és test egysége. A felfogás, amely a testet önkényesen eldobható tárgya fokozza le, mindig a személy méltóságának tagadását jelenti. Nem megengedett megvetni az ember testi életét, sőt, saját testünket jónak és tiszteletre méltónak kell tekinteni, éppen azért, mert Isten teremtette és arra rendeltetett, hogy az utolsó napon feltámadjon, gondosan ügyelve arra, hogy ne váljon a szív gonosz hajlamainak rabszolgájává, mivel mindannyian megsérültünk a bűnökben.

0: Dio, affrancandoci dalla paura e guidandoci verso la meta ultima.
1: A Szentlélek, aki Krisztusban életet ad, szabaddá tesz minket, és folyamatosan biztosítja Isten gyermeki méltóságunkat, megszabadít a félelemtől, és a végső cél a halálon túli teljes élet felé vezet, amelyet Krisztus ígért nekünk, mert csak ő benne talál igazi fényt az emberiség misztériuma. Tőle kapunk fényt a szenvedés és a halál titkára, és vele haladunk a feltámadás felé. Kedves testvéreim, Krisztus által és ő érte, Isten képére lettünk teremtve, amivel egyedülálló és eltörölhetetlen méltóságot kaptunk. Kötelezzük el magunkat amellett, hogy mindig előmozdítsuk és megvédjük ezt a méltóságot az evangélium fényével és erejével. Zárt a szerdai katekézisét Leó pápa.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Amen.

0: 14. Leó felhívásai. Védelmezzük minden ember méltóságát és munkálkodjunk a békés együttélésért. A pápa szeptember 9-én a szerdai általános audiencia végén különböző nyelvű zarándokcsoportokat köszöntött, és arra buzdította a híveket, hogy az evangélium fényében védelmezzék minden ember Istentől kapott méltóságát. Külön szólt a vallásközi párbeszéd és a békés együttélés fontosságáról, valamint imáiról biztosította a földműveseket és családjaikat. Az angol nyelvű hívek köszöntésekor a Szentatya külön üdvözölte az arab világ vallásközi párbeszéd és együttműködés platformjának irányító bizottságát. Megköszönte együttműködésüket a vallásközi és kultúraközi párbeszédet előmozdító Abdullah bin Abdulaziz király nemzetközi központtal,
1: and pray that your efforts to promote peaceful coexistence in the Arab region will indeed bear much fruit.
0: És azért imádkozott, hogy az erőfeszítéseik bőséges gyümölcsöt teremjenek az arab térség békés együttélése érdekében. A lengyel zarándokokat köszöntve Leó pápa megemlékezett a hagyományos aratási ünnepről, amelyet ezekben a napokban tartanak Lengyelországban. A zsoltáros szavaival adott hálát a föld terméséért. A föld meghozta gyümölcsét, megáld minket Isten, ami Istenünk.
1: Affidiamo al Signore il lavoro degli agricoltori, grazie al quale non ci manchi il pane quotidiano.
0: Az Úrra bízta a gazdák munkáját, amelynek köszönhetően nem hiányzik mindennapi kenyerünk, és Szűz Mária oltalmát kérte családjaikra és földjeikre. A horvát zarándokokat, köztük a horvát katonai ordinariátus jubileumát, római zarándoklattal is ünneplő híveket és papokat, akiket elkísért Jure Bogdán tábori püspök, 14. Leó arra buzdította, hogy hitükkel és cselekedeteikkel mutassák meg a világnak és a társadalomnak az élő Krisztus arcát, aki minden őt őszinte szívvel kereső ember elé siet. Leó pápa az olasz nyelvű hívekhez fordulva emlékeztetett.
1: Siamo stati creati a immagine di Dio. Impegniamoci a promuovere e difendere la dignità di figli di Dio con la luce e la forza del Vangelo.
0: Isten képmására teremtettünk. Kötelezzük el magunkat, hogy az evangélium fényével és erejével előmozdítjuk és védelmezzük Isten gyermekei méltóságát. 14. Leó végül gondolatban az idősek, a fiatalok, a betegek és az ifjú házasok felé fordult. A boldogságos Szűz Mária születésének előző nap ünnepelt liturgikus emléknapjára utalva azt kívánta, hogy Mária példája és anyai közbenjárása ösztönözze és kísérje életüket.
2: Tadeusz Rozmus atya, Castel Gandolfói plébános, a pápák nyári rezidenciája történetéről. Szeptember 5-én tartották Castel Gandolfo védőszentje, Szent Sebestyén ünnepét. A pápai nyári rezidencia tőszomszédságában idén is hívők és érdeklődők népes serege gyűlt össze az ünnepi szentmisére, valamint a védőszent erekéjét kísérő körmenet.

0: ünnepre. A megemlékezés kapcsán Tadeusz Rozmus atya a Castel Gandolfói apostoli palota múltjáról és történetéről számolt be a Vatikáni Rádiónak. Az elmúlt 400 esztendőben sok pápa választotta pihenőhelyéül a Rómától 30 kilométerre fekvő Barberini palotát. A helyiek nagyon ragaszkodnak a pápákhoz, kezdte beszámolóját Rozmus atya az apostoli palota tőszomszédságában álló villanovai Szent Tamás templom plébánosa. A pápák nyári rezidenciájául szolgáló Barberini palota egy 10 000 éve szunnyadó vulkáni kúpon a lenyűgöző szépségű Albanoi tópartján fekszik.
1: Il palazzo Savelli appena acquisito dalla Camera Apostolica per causa dei debiti diventò proprietà dello Stato Vaticano.
0: 8. Kelemen pápasága idején a római Savelli család óriási adóságot halmozott fel, ezért 1596-ban az apostoli kamara lefoglalta hőbérbirtokát. Tudósít Rozmus atya a palota születésének körülményeiről. 1624 és 1626 között 8. Orbán pápa kívánságára Carlo Moderno tervei alapján átépítették és kibővítették. Így vált a pápák nyári lakhelyévé. A krónikák szerint 1626. október 10-én a palota felavatása napján már pirkadatkor díszlövések dördültek el, és a pápai hintósor ünnepélyes menetben vonult Castel Gandolfóba. A különlegesen szép természeti környezetben fekvő épületegyüttest olyan rezidenciává alakították át, ahol a pápák kipihenhették fáradalmaikat. A környékbeli hegyoldalakat bükkös, szerint gesztenyés és tölgyes, sűrű lombkoronája borítja, és a tó környékén erdei ösvények kanyarognak. Egykor maguk a pápák rótták ezeket az utakat, mesélte Tadeusz atya, aki maga is gyakran sétál a közeli erdőkben. Úgy tartja, a mozgás a legjobb orvosság, s ha már egy gyönyörű tó ölelésében él, valóságos mulasztás lenne számára nem megmártózni benne, hiszen Isten adta jogunk és kötelességünk, hogy éljünk a természet szépségével, vallotta a lengyel származású plébános atya. Arról is mesélt, hogyan fürdőzik a helyenként 200 méteres mélységű tó vízébe, és hogyan úszik át az egyik partról a másikra, hogy felfrissüljön testben és lélekben. Az ide látogató turisták és zarándokok is éppen ezt a feltöltődést és békét keresik. Rendkívül sokan látogatják meg a plébániát is, még a nem hívők is szívesen betérnek a templomba, ami valódi lelki oázis számukra. Még azok is, akik távol érzik magukat az egyháztól, örömmel megállnak egy pillanatra, és imára kulcsolják a kezüket. Castel Gandolfo lakosai mélyen kötődnek a pápákhoz. Igazi kiváltságnak érzik azt, és büszkék arra, hogy a pápák közelében lakhatnak. Máig sokan felemlegetik, hogy 23. János pápa a várost járva egyszerűen csak belépett a családok otthonaiba, felemelte a konyhába a fazekak fedőjét. Látni akarta ugyanis, hogy szükség van-e a segítségre, és jut-e elég étel mindenkinek. 8. Orbán és 14. Kelemen pápák pedig örömmel szakították meg lovaglásaikat, hogy személyesen találkozzanak a helybéliekkel és a zarándokokkal, hogy elbeszélgessenek velük. A pápák sokat tettek a környék felvirágoztatásáért is, különösen 6. Pál és Szent II. János Pál. De olyanok is voltak, akik nem használták rendszeresen a Castel Gandolfói rezidenciájukat. Így 10. Ince és Ferenc pápa is, aki a Szent Márta házban töltötte nyarait. A távolmaradás azonban korán sem jelentette a nyaraló elhanyagolását. Ferenc pápa kezdeményezésére született a Borgo Laudato Si, mintagazdaság, azaz 55 hektárnyi birtok, amelynek gondozását kertészek végzik. A kert azon a helyen terül el, ahol egykor Domitianus császár villája állt, aki annak egyedülálló mikroklímája miatt választotta a helyszínt. Ferenc pápa eredeti szándéka az volt, hogy a Borgo Laudato Si a természet iránti tiszteletre és a testvériségre nevelje az emberiséget. A Barberini palota ma élénk, szellemi és spirituális műhely, ahol Leó pápa a pihenés és a sport mellett a vatikáni ügyeket is intézi. Diplomáciai látogatások, magánkihallgatások helyszíne, itt imádkozza a Szentatya a vasárnapi úrangyala imádságot. Igazi élő település ez. Leó pápa nagyon közel áll a helybéliekhez, tényleg felüdíti az emberek szívét. Nagyon szeretik őt szívélyessége miatt, meséli a pápai villa szomszédságában szolgáló plébános. Meghatódva emlékezik vissza arra az időszakra is, amikor a Barberini villa háborús menekültek menhelyeként szolgált.
1: Durante la Seconda Guerra Mondiale, 1944, il Papa Pio XII che aprì le porte dei giardini dando la possibilità agli sfollati.
0: A második világháború idején 1944-ben 12. Pius pápa megnyitotta a vatikáni kertek kapuit a menekültek előtt. Összesen mintegy 12 ezer embernek nyújtottak menedéket. A források szerint a pápai palotában, egészen pontosan a pápa hálószobájában 36 gyermek született, köztük egy ikerpár is. Az édesanyjuk úgy kívánta meghálálni a pápa vendégszeretetét, hogy tiszteletére gyermekeit Eugenio és Pius névre kereszteltette, mesélte Rosmus atya a Vatikáni Rádiónak. A pápa eredeti neve ugyanis Eugenio Pacelli volt, aki pápaként a Pius nevet vette fel.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2021. június 9-én elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Szűz Mária istenanyaságáról és példájáról elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Most arra keressük közösen a választ, hogy mit jelent nekünk, nektek Mária, mennyiben tekinthető ma is példaképnek, mit jelent a helyes Mária tisztelet, vagy mit gondoljunk a Mária jelenésekről, a Máriához kapcsolódó csodákról. Először is arra kérlek benneteket, hogy vegyétek számba, ti hol találkoztatok, vagy találkoztok Mária képekkel, ábrázolásokkal, Mária poszterekkel.
4: Hát például a kollégiumban a képek, a kápolnában,
5: én dédmamámnál is, vagy akár gyertyán láttam már.
6: Az én nagymamámnak is van egy ilyen medálja, ami Máriát ábrázolja, úgyhogy nála is, hát illetve először a templomokban találkoztam Máriával, valamint a szent képeken.
2: Mária alakja megjelenik kisméretű, hordozható tárgyakon, ékszerként viselhető kiegészítőkön is, ugye nem csak szobrokon, képeken. Szerintetek-e tárgyak viselője, vajon mit fejezhet ki Máriás darabjaival?
5: Nyilván a vallást, meg a világnézetét egy embernek, de ugyanakkor lehet, hogy valami személyes dolgot jelent számára. Biztonságot ad neki.
6: Lehet, hogy ezek a tárgyak segítik, által mindennapok nehézségein erőt adnak.
2: Viki?
4: Hát egy végső célban emlékezteti erre, egy jó irányra például.
2: Igen, én támaszul segítségül szolgálhat sokunk számára. Mária alakja akár egy ékszeren, egy medálon. Ti egyébként viseltetek, vagy viseltek valamilyen keresztény jelképet magatokon? Vagy van a személyes környezetetekben egy-egy ilyen jelzésértékű hitünkre utaló tárgy?
6: Hát ugye a kollégiumi szobákban is találkozhatunk Mária képpel, vagy a folyosón, illetve nekem van egy karkötőm, ami fából készült, és egy kis Mária medál van rajta.
2: Gabi?
5: Nekünk is van otthon, vagy a családban hasonló tárgyunk, úgyhogy ott már találkoztam vele.
4: A kollégiumi szobákban a kereszt van a falon.
2: Talán ti is láttatok, hallottatok már a csodás éremről. Ez egy Máriát ábrázoló kegytárgy, kegyérem, amely birtokosának személyes tulajdonát képezi, és a tulajdonos általában magával is hordja ezt a tárgyat. A kegytárgyak, így a kegyérem is alapvetően az egyéni vallásosság áhítatát elősegítő dolog. Szoros értelemben kegyelmeket közvetít ez az érem, melyen általában Jézus, a boldogságos Szűz Mária, a szentek képei vagy egy keresztény szimbólum szerepel. A csodás kegyérmet Labouré Szent Katalin kapta, akinek 1830. novemberében a szűzanya megjelent, és megbízást adott neki, hogy készítessen érmet az itt megadott minta szerint. Azt mondta a szűzanya neki, hogy akik ezt viseli, nagy kegyelmet fognak kapni. Két év múlva aztán a párizsi érsek jóvá hagyta a szűzanya szándékát, a jelenést, és használatát, az érem viselését az egyház is aztán jóvá hagyta, sőt a szűzanya megjelenésének napját emlékünneppé rendelte. Luca, kérlek, olvasd fel Labouré Szent Katalin vallomását a csodás érméről.
6: A szent szűz félgömbben állt, hófehér ruhája a hajnalpapír színében játszott. Kezében egy kisebb gömböt ajánlott fel Istennek. E gömb jelenti az egész világot és minden egyes embert. A szűzanya ujjain égköves gyűrűk fénycsugároztak a földre. Ezek a kegyelmeket jelentik, melyeket azokra árasztok, akik kérik. Majd eltűnik a kis gömb. A szent szűz anyai szeretettel tárja kezét a föld felé, alakja köré ovális keret képződik a felírással: ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörög érettünk, akik hozzád menekülünk. Készítes érmeket erre a mintára. Akik bizalommal hordják, sok és nagy kegyelemben részesülnek. Hallom a megbízást, majd megfordul a kép. Nagy M betűt látok keresztel, alatta a két szent szív, Jézusít a viskoszorúval és Máriái törrel rátszúrva. Az egészet 12 csillag veszi körül. Amikor arra gondolok, hogy nem kell le ide is felírás, hallom a feleletet, az M és a két szív eleget mond. Ezzel a jelenés véget ért.
2: Kegyérmeket, rózsafűzért, szent képeket sokan viselnek, sokunk környezetében találhatunk ilyen tárgyakat. Az, hogy ezek a tárgyak kegytárgyak, vagy egy amulett szerepét töltik-e be tulajdonosuk életében, hogy kegytárgyak maradnak-e, vagy varázseszközökké, amulettekké válnak, hogy Isten felé vezetik-e viselőjüket, vagy babonasság maradnak, nagymértékben éppen viselőjük szándékán lelkületé múlik. Mit gondoltok az autók visszapillantó tükrére akasztott rózsafűzéreket, tekinthetjük-e kegytárgyaknak, vagy inkább az amulettek szerepét töltik be?
6: Szerintem egy rózsafűzér az inkább kegytárgy, mert szerintem jobban kapcsolódik a valláshoz, mint egy amulett a keresztény valláshoz.
2: Szerintetek mikor funkcionál ez a rózsafűzér kegytárgyként ott ennek az autósnak, a sofőrnek az életében? Hát szerintem itt a tárgynak a használata sokat erre elárul róla.
5: Hogyha tényleg imádkozni szeretne.
2: Igen. Mondjuk ezt vezetés közben én nehezen tudom elképzelni, hogy valaki mosolgatja a kezében, de egyébként mosolgatás nélkül is lehet rózsafűzért mondani, akkor az egy kegytárgy. És mikor amulett? Szerintem nagyon sok esetben egyébként inkább amulett. Amikor teljesen mindegy, hogy egy bólogató kutya van az autóban, nem, vagy egy nem tudom, ilyen illatosító, vagy egy rózsafűzér, csak egy ilyen díszítő funkciót lát el. Esetleg, ahogy így említettétek, Isten azzal a szándékkal teszik oda, hogy itt van ez egy, talán még egy megszentelt rózsafűzér is, biztosan megvéd majd bennünket a karamboltól, a szerencsétlenségtől. Ugye akkor inkább ebbe az amulett kategóriába tartozik. Mi lehet a különbség amulett és kegytárgy között? Itt már a Luca utalt rá, a Gabi is. Nehéz ezt megfogalmazni, de próbáljuk meg, tegyünk rá kísérletet.
6: Hát az amulett az inkább vagy a pogánsághoz, vagy valami teljesen más valláshoz kapcsolódik, és nem a kereszténységhez.
2: Jól látjuk, hogy valóban nem könnyű különbséget tenni amulett és kegytárgy között, különbséget tenni az isteni kegyelemben, a szentek közbenjárásában való bizakodás és a babonaság között. A tisztánlátást segíti a katolikus lexikon szócikke, amely a következőket írja az amulettről. Viki, felolvasnád nekünk?
4: A amulettek viselői mágikus erőt, oltalmazó vagy szerencsét hozó varázserőt tulajdonítanak a tárgyaknak.
2: Ugye az amulett egyfajta varázstárgy, amivel én magam varázsolhatok, befolyásolhatom az égi erőket, hatalmakat, végeredményben én leszek általuk a saját szerencsém megalkotója. A kegytárgyak, vagy az előbb említett kegyérem ezzel szemben a tisztelőjét, viselőjét mindig Istenhez vezeti. Elősegíti az egyéni áhítatot, sajátos feltételek mellett kegyelmet közvetítenek ezek a tárgyak. Ez a fajta tisztelet, áhítat nem alkalmas Isten befolyásolására. Sokkal inkább arra tanít meg minket, hogy alázatosan és hittel megnyíljunk Isten akarata felé. Ezáltal el tudjuk fogadni Isten ajándékait, üdvösségre vezető kegyelmét. A csodás érem viselőinek nem azt ígéri a szűzanya, hogy a meghatározott fohász elmondásával, mint egy varázsigével Isten meggyógyítja őket, megoldja a problémáikat, vagy megváltoztatja az életüket. Épp ellenkezőleg, a szűzanya Isten kegyelmét ígéri azoknak, akik kérik azt. Azok számára szól az ígéret, akik nem önmaguk erejében, hanem Isten szeretetében bíznak. Akik mernek ráhagyatkozni, a szűzanyához hasonlóan, Isten akaratára, tervére. A csodás érme, a kegyhelyek látogatása, a zarándokutak, az áltatosságok nem ígérik, hogy Isten beteljesíti vágyainkat, elképzeléseinket, Isten megoldja nehézségeinket. Sőt, ha megnézitek a csodás érme hátoldalát, ott van rajta a kereszt jele, valamint Mária is Jézus szenvedő szíve. Ez bizony figyelmeztetés számunkra is. Nehézségeinket, szenvedéseinket, problémáinkat nekünk is a Mesterhez és Szent Anyához hasonlóan hordoznunk kell. De nem egyedül, hanem velük együtt. az élet megpróbáltatásait velük közösen cipelhetjük, hiszen Jézus a mi szenvedésünket is a kereszttel együtt a vállára vette. Isten szabadító erejében bízva, mondhatjuk Jézussal együtt szorongatott élethelyzetükben: Abba, Atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat, a szenvedés kehét, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Azt mondhatjuk tehát, hogy alapvetően nem magában, a tárgyban kell a különbség okát látni, hogy valamit amuletnek vagy kegytárgynak tekintünk, hanem annak viselőjében, a tulajdonosának a lelkületében.

0: Ti milyen mai élő vagy régebben élt nőkre tekintetek fel? Kik a példaképeitek, kik azok a nők, akik példájukkal segítenek benneteket?
1: Hát nekem édesanyám és a nagymamám, mert ugye én csak tőlük látom ezt az anyai képet, és egy kicsit talán bennük is megtalálom számomra Szűz Máriát, úgyhogy én mindenképpen rájuk tekintek példaképként.
0: Gabi?
2: Én is ugyanígy édesanyámra tekintek példaképként, mint Luca.
0: Szerencsések vagytok. Viki?
3: Én is szintén édesanyukámra és a nővéremre tekintek példaképként.
1: Én még talán Liziói kis szenterészt mondanám, mert őt választottam védőszentemnek, amikor bérmálkoztam, és nagyon sok ponton tudok az életével azonosulni, és sok hasonló dolog történt velem is az életben, mint vele. És szerintem egy csodálatos nő volt.
0: Szentek mindig a segítségünkre jönnek, hogy azt gondolom, hogy szerintem Szent Erzsébet mindnyájunk számára egy nagyon kedves szent. Szerintem még egy ilyen izgalmas nő alak a Merici Szent Angéla, egy nagy utazó nő.
1: Szent Johanna esetleg?
0: Az egyház azért, hogy mindig segítségünkre van, nagyszerű asszonyokat tár elénk. Azt gondolom, hogy manapság egy fiatal lánynak nagyon nehéz azonosulni egyébként Mária alakjával, holott sajátos élethelyzetéből adódóan talán éppen a fiatal nőkhöz áll a legközelebb. Szerintem, ha megnézzük Mária ábrázolásait, képeit, azt, hogy hogyan látta őt a történelem során az egyház, a hívek közössége, akkor talán közelebb kerülünk az ő példájához, és talán jobban tudunk azonosulni is vele. Arra kérlek benneteket, hogy elevenítsétek fel ezeket az ábrázolásokat. Milyennek látjuk, milyennek látjátok Máriát a képek alapján?
2: Édesanyaként vagy királynőként is szokták ábrázolni. Ugye fiatalnak ábrázolják, szépnek tekintik.
1: Szerintem egy kicsit csodálatos és természetfeletti, az arconása is olyan tökéletesek, és a kisugárzása is olyan mágikus.
0: Jó szeme van a Lucának, észrevette, hogy Máriának valami különlegessége van.
3: Hát olyan kiemelkedően erős és szép kisugárzása van.
0: Milyen szerepekben látjuk őt a képeken?
1: Láthatjuk őt Magyarország királynőjeként, a Szent Anna templomok oltárképein.
0: Igen, ott általában mit csinál, milyen szituációban van jelen?
1: Az édesanyjával együtt tanul.
3: Vagy pedig a köpenye alatt húzódnak meg az emberek.
0: No, egészen jól összeszedtük, hogy már minden sokféle arcát ismerjük, és minden arcából azt mondtátok, hogy sugárzó szépség, ami egészen különleges báj és erő árad. A képeken találkozunk Máriával, tehát mint Madonna, akár úgy is, mint egy szoptató édesanya. Láthatjuk őt, mint Regina, mint egy királynő, de látjuk őt az angyali üdvözlet jelenetében szolgáló lányként, a vizitáció jelenetében pedig segítőként. Látjuk őt imádkozni és tanulni, fájdalmasan sírni piétaként, vagy segítő, közbenjáró szentként is. Milyen élethelyzetek azok, amelyekben azonosulni tudnátok Máriával?
1: Feltekinthetünk rá a szerelem miatt, mert kapcsolata Józseffel egészen különleges, és József tényleg igazán szereti, és szerintem csodálatos ez a bizalom, ami közöttük van, hogy József elfogadja Máriát, és bár nem azonnal, de hisz neki a természet feletti történések ellenére is, mert azért ez nem mindennapi, hogy ugye fiút fogan, és szerintem azért ehhez nagyon nagy bizalom és szeretet kell.
0: Mária és Szent József a szerelmeseknek egy abszolút mintaként szolgálhat. Különösen ez a lányok számára lehet szerintem érdekes, hogy vajon találnak egy olyan partnert, aki Szent Józsefhez hasonlóan őket tényleg függetlenül önmagukért tudja szeretni. Milyen más szerepekben tudunk azonosulni Máriával?
2: Igen, mondott az ismeretlenre, és ugye ezzel kockáztatta a jövőjét, úgyhogy szerintem ez egy elég bátor cselekedet volt tőle.
3: Vagy például a tanulásban, mert bátorító látni, hogy Máriának is tanulnia kellett, hiszen ő sem született zseninek, és nem csak otthon, hanem a háztartásban és a gyereknevelésben is bölcs volt, és Jézus rábízta a születő egyházat is.
0: Mit tanulhatunk tőle imádság tekintetében? Hogyan imádkozik Mária?
1: Ő folyamatosan párbeszédben van Istennel, és mindig kész rá odafigyelni. Mindig meghallja a szavát. Elfogadja Isten akaratát.
0: Igen, igen. Ez tennem egy nagyon fontos mondat, amit a Luca mondott, hogy a szűzanya nem úgy imádkozik, nem azért imádkozik, hogy az ő személyes akaratát már pedig igenis teljesítse a Jóisten, mert ő egyébként is milyen jó fej volt, hogy a Szent fiát a méhébe fogadta, ugye? Mondjuk is mondhatná ezt is. Hanem mindig kész arra, hogy elfogadja Isten akaratát. Aztán látjuk őt királynőként. Ugye mi szerintem legutoljára óvodába szeretünk volna királynők lenni, de akkor nagyon. Mégis talán így mond nekünk Mária királynőként is valamit. Hogy lehetünk mi most királynők? Milyen lenne egy jó királynő most?
3: Felelősségteljes, odafigyelő, gondoskodó.
0: Ugye őt úgy is tiszteljük, mint magyarok nagyasszonyát. És ugye az az érdekes, hogy kvázi úgy tekintünk rá, mint Magyarország királynőjére. És a király személye mindig az, aki kifejezi az ország egységét. És így Máriára tekinthetünk úgy is, mint aki kifejezi az ország egységét, de legalábbis megteremti az országért cselekvő felelősséget érző emberek közösségét. Ebbe egészen biztos vagyok. Aztán van említette itt, aztán a Viki, a Mária ábrázolásoknál, hogy van egy olyan típus, ez a köpönyeges Madonna, amikor a Mária szép nagy köpönyege alá behúzódnak az emberek. Mit fejezhet ki ez a kép?
1: Az ő segítőkészségét. A nőkhöz különösen a segítőhivatások állnak közel, például a tanítónő, óvónő, orvos vagy ápolónő, és Mária az, aki figyel másokra, észreveszi mások nehézségeit, problémáit, és hatékonyan ő maga segít, mint amikor Erzsébethez utazott látogatóba, vagy hídként közvetíti, és közbejár, mint a kánai menyegzőm.
0: Tehát Máriától tanulhatunk, hogy segíthetünk úgy is, hogy mi magunk adjuk meg a segítséget, de segíthetünk úgy is, hogy mint egy híd, ugye megteremtjük a tényleges segítő és a rászorult között a kapcsolatot. Közbejárunk érte. Aztán említettétek, Mária nagyon-nagyon sok képen talán leginkább anyaként ismerjük. Milyen anya lehetett szűzanya? Mi az, amit tanulhatunk tőle?
2: Minden képes volt feltenni a gyermekéért és a családjáért. Ott hagyta otthonát is, amikor Egyiptomba kellett menekülnie kis Jézus miatt. És ugye végig kíséri a fia útját küldetésért, és akkor is, amikor nem érti őt, mindig segít neki.
0: Igen, ugye nem is tudom, hogy talán ez az egyetlen olyan kapcsolat az életünkben, ez az anya-gyermek kapcsolat, amikor valóban képesek vagyunk teljesen lemondani önmagunkért egy másik személy javára. És a szűzanyától ezt is nagyon szépen láthatjuk, ahogy ő végig kíséri Jézus útját, végig segíti őt. És az az érdekes, hogy akkor is, amikor nem érti, hogy ugye amikor a 12 éves Jézus ott a templomban van, és a Mária úgy érzi, hogy nagyon nem ott van, ahol neki lennie kellene, mert hogy miért nincs ott a szoknyája mellett, miért nem tud róla. Tehát nem is érti, amit akkor ott Jézus beszél és tanít a zsinagógában, mégis elfogadja. Azért látja Mária, hogy Jézusnak sok rajongója van, nagy rajongótábora van, de nagyon komoly ellenfelei is. És egészen biztos, hogy benne, hogy nagyon nehéz volt elfogadnia Jézusnak a szenvedését is. Itt említettem, hogy van egy ilyen képtípus, ugye ilyen szerepe Máriának, amikor ő nem boldog anya, nem a mennyek királynője, hanem nagyon-nagyon esendő ember. Melyik ez a kép?
1: Hát amikor kétségbeesve keresi a 12 éves Jézust a jeruzsálemi zarándoklat forgatagában, vagy amikor végig kíséri fia szenvedés történetét, és végig ott van vele a keresztúton.
0: Illetve van egy ilyen képtípus, ez a Piéta, ugye ismerjük a híres képet is, vagy szobrot is, alkotást, amikor a szűzanya ugye a halott Jézust tartja az ölében. Úgyhogy látjuk, hogy Mária a fájdalomban is velünk van, teljes emberként, anyaként éli át a mi fájdalmunkat is. A nehéz pillanatokban is így aztán igazi barátnőre lelhetünk benne. Hiszen ebben a fájdalomban benne van mindnyájunk félelme, mindnyájunk ki, akik féltjük szeretteinket, és ezzel nem csak szeretteinket, hanem a kapcsolatainkat, vagy a családunk egységét. Mária alakja itt a képek segítségével szépen megelevenedett előttünk, egészen élőve, élővé varázsoltuk itt az ő alakját. Talán ő is helyet kap a szobánk falán, mint nagy ideál, talán befogadjuk őt az otthonunkba. János apostol ír evangéliuma végén Jézus utolsó rendelkezéséről, ez így szól. Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához. Asszony, nézd, ő a te fiad. Aztán tanítványhoz fordult. Nézd, ő a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Azt mondja János apostol, hogy házába fogadta őt a tanítvány. Azt gondolom, éppen erről kell, hogy szóljon a mi Mária iránti tiszteletünk is. A Mária képek és szobrok, a rózsafűzér használata, a csodálatos érmék viselése. Mária befogadását kell, hogy megjelenítsék. Nem is annyira az otthonunk falai között, hanem sokkal inkább a szívünkbe, a Máriával való azonosulásunkat kell, hogy kifejezze. Azt kell, hogy kifejezzék ezek a tárgyak, hogy olyanokká akarunk válni, mint Mária, mert ő a mi ikonunk, a mi segítő példaképünk, keresztény és női identitásunk formálója. Amikor felveszünk egy Máriás érmét, vagy kezünkbe veszünk egy rózsafűzért, akkor ennek bizony többet kell jelentenie annál, mint hogy kifejezzük vele hitünket, vagy biztosítjuk vele Mária védelmét, pártfogását. Valójában Mária alakját kell magunkra öltenünk. Olyanná kell válnunk, mint Mária. Ahogy ti is mondtátok, Mária segít bennünket tiszta és igaz szerelmessé, édesanyává, gondoskodó királynővé, közösségszervezővé, a család összetartójává, bölcsé és felelős vezetővé válnunk. És velünk van a szenvedésben és a halálunk óráján is. Adásunk végén, megköszönve a hallgatók figyelmét, Sík Sándor versével köszöntjük a szűzanyát.
2: Sík Sándor, áldott az asszonyok között. Mentél, amelyre húzódott az ösvény, Galileának napasszalt a földjén, és kivirágzott lépteid nyomán, bokavérző hegyes tartomány. A sziklák Isten verte szurdokán, tejarcú rózsát hajtott a bogáncs. A kősziklából csorgó mész fakadt, a ciszternákban élő vízű patak. És a porszemecskék még sarúdra lestek, tücsök módjára muzsikálni kezdtek. Karjaid összefonva kebleden, mentél, s mosolyogtál édesdeden. Mérhetetlenül mély volt, és komoly, és mondhatatlan édes e mosoly. Mentél, fölötted a hallgatag égbolt. A csepp angyalok, mint a rendelés szólt. Elkuporodtak a sziklák közébe, újacskáikat ajakukra téve. A titokzatos hang is hallgatott, a lélek, aki megárnyékozott. S néva volt még ő is, az egyetlen, szíved alatt élő érthetetlen. Mentél magad, és nem sejtette senki, a titkot, amely mindent belengi. Erzsébet sem a meghitt asszony testvér, még az sem, aki árva tűz helyednél. Virrasztja jöttöd, az elgyűrűzött, hogy áldott vagy az asszonyok között.
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
5: Napbúcsúztató.
4: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a beszélőkönyvek folytatásos irodalmi műsorunkban Mark Twain a Huckleberry Finn kalandjai című regényének negyedik részét Kovács Máté előadásában hallják. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk szól. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően Szószóló című műsorunk következik. Ebben egy budapesti családot látogatunk meg, a 90 éves Benyus Sándornak és feleségének 10 gyermeke, 41 unokája van. Családi zenekarukkal sok helyre eljutottak, erről és még sok mindenről vallanak a beszélgetésben. Majd a Lélekszava egyházi kisztótárunkban Kormos Csaba poroszlói plébános a keresztény imádság fajtáiról elmélkedik. Hajnali 3 óra után a híreket követően a múltunk pillérei mai adásában Frangepán Ferenc egri püspökről folytatjuk a beszélgetést Budapéter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, Krész Beáta beszélget. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Krész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Így szól az Úr: emberfia, őrnek állítottalak Izrael háza mellé, hogy halld számból szavaimat és közvetítsd intelmeimet. Ha azt mondom az istentelennek: istentelen, meg kell halnod, és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen vétke miatt hal ugyan meg, de vérét tőled kérem számon. Olvasom Ezékiel próféta könyvében. Madame de Montespan figyelmeztette férjét, hogy azt hiszi, a király beleszeretett, majd azt sem titkolta előle, hogy immár nem kételkedhetik ebben a szenvedélyben, továbbá, hogy egy bizonyos ünnepséget, melyet a király adott, az ő kedvéért rendeztek, s határozottan unszolta, sürgette, esdekelve kérte férjét, hogy vigye magával Guyenne birtokaira, s hagyja ott, míg a király el nem feledi, és új szenvedélyre nem lobban. Nem tudta azonban rábírni Montespant, aki ezt csak hamar meg is bánta, és holtáig szerelmes volt feleségébe, és sokat szenvedett ezért, jól lehet a botrány kipattanása után nem akarta viszont látni többé, írja Saint-Simon emlékirataiban. A házastársaknak osztozniuk kell egymás gondjában. Ne szért legyenek egymás számára, melyen életük és tulajdonuk zátonyra fut, hanem olyanok legyenek, mint a béke sóvárgott kikötője. Az asszonyé a feladat természetes adottságából kifolyólag, hogy a férfi mellett szolgáló szeretettel álljon, hogy őt támogassa az élet fáradtságaiban, és hogy közös javaikat őrizze. De a férfi is legyen tudatában, mi az ő dolga. Ha a Szentírásban azt olvassuk, hogy a jó asszony kincshez hasonlítható, akkor ebben utalás van arra, hogy a férfi csak akkor szolgál rá erre a kincsre, ha megfelelő módon tiszteli, megbecsüli és szereti. Addurunk, hogy a szent család legyen példája a keresztény családoknak. Addurunk, hogy a házastársak esküjükhöz híven hűségesek legyenek, mint halálig. Kérünk téged, hallgass meg minket!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa videóüzenettel fordult az ezekben a napokban zajló első nyugat-afrikai ifjúsági napok résztvevőihez. A Szentatya arra buzdítja a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok feláldozott nemzedék, hangsúlyozta üzenetében a pápa, emlékeztetve a fiatalokat arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte őket, építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között, senkit se rekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tenyerek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről. Közzétették 14. Leó pápa e-havi ima szándékát. A Szentatya szeptemberben arra hívja a katolikusokat, imádkozzanak a víz iránti törődésért, hogy a vizet igazságosan és fenntarthatóan kezeljék, hogy minden ember számára a termékenység, a felfrissülés és a remény forrása lehessen. A pápa ima világhálózat által készített videóban Leó pápa hangsúlyozza, a víz határok nélküli jog, mely oltja a szomjat, táplálja a földet és begyógyítja a sebeket, a keresztények számára pedig Isten kegyelmének és irántunk való szeretetének, valamint a keresztségben történő megújulásnak a jelképe. Berendelték Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatót a kormányülésre, hogy az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről tárgyaljanak, közölte a kormányülést megelőzően közzétett videójában a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az véleménye szerint egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne a magyar kutakon, mivel a MOL és más hálózatok beszüntetnék az importot. A kormányfő beszámolt arról is, hogy Pozsonyba utazik a visegrádi négyek találkozójára, amellyel a szlovák elnökség megkezdi munkáját. Elmondása szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök az ír kormányfőt is meghívta a csúcsra. Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksói atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés okán, jelentette be a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök a posztban hozzátette, jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak. Hosszú távú szakmai együttműködéssel kötött megállapodást Juhász Imre az alapvető jogok biztosa és Dmitro Lubinec, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa. Közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke elutasította Magyarországnak az Európai Bizottság azon döntése elleni keresetét, hogy az EU az európai bankokban tárolt, de az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközökből származó nyereséget Ukrajna védelmére fordítsa. Az indoklás szerint ez nem tartozik a hatáskörébe. A magyar kormány még 2024-ben nyújtotta be a keresetet. Közel 65 milliárd forint forrás biztosítottak többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre a korábbi Orbán kormányok által 2014 és 22 közötti titkosított kormányhatározatok, amelyeket most hozott nyilvánosságra a Tisza kabinet. A kormány.hu oldalon az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok közül 13-at tettek közzé. A kormányzati kommunikáció közlése szerint a most nyilvánosságra hozott első csomaga század véggel foglalkozik. A felerősödött szél újra felszította lángokat a Hortobágyi Nemzeti Parkban, egyek külterületén délutánig 7 hektár égett le, közölte a katasztrófavédelem a honlapján. Később már az egyeki önkéntes, valamint a Mezőkövesdi, a Tiszaújvárosi, a Füzesabonyi, a Hajdúszobosztói, a Debreceni és a Püspökladányi hivatásos tűzoltók is a helyszínen voltak, hogy a tűz kiterjedését drónnal derítsék fel. A Nébik laboratóriuma megerősítette a baromfipestis jelenlétét két fülöpházi broiler csirke állományban, ahol összesen mintegy 220 ezer madarat tartanak. A fertőzés miatt az állományok felszámolását elrendelték, és 3 kilométeres védő, valamint 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki. A hatóság szerint Magyarországon évtizedek óta nem volt ilyen megbetegedés, ezért a baromfi tartókat fokozott járványvédelemre és a vakcinázási előírások betartására kérik. Fásítási programot indít a kormány, jelentette be a kabinet a Facebookon. A cél, hogy olyan erdőket hozzanak létre, amelyek évtizedek múlva is ellenállnak a szárazságnak, megőrzik a vizet és élőhelyet nyújtanak. A program része, hogy visszanemtérítendő támogatást biztosítanak a tulajdonosoknak, hogy földterületükre erdőket telepítsenek. Végül az időjárásról. Több-kevesebb napsütés majd előfordulhat, de megnövekszik a felhőzet, és inkább a borúj lesz a jellemző. Szorványosan eső, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének negyedik részét Kovács Máté előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
2: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Kelj fel! Mi a fenét csinálsz te itt?
1: Kinyitottam a szemem. Körülnéztem, és próbáltam rájönni, hol is vagyok. Már napfölkelte után voltunk, és aludtam, mint a bunda. A papa előttem állott. Nagyon savanyú hangulatban, igen macskajajosan festett.
0: Mi csinálsz azzal a puskával?
1: Kérdezte. Úgy véltem, semmit sem tud arról, hogy mit művelt az éjjel, azért azt mondtam. Valaki be akart jönni, azt lestem.
0: Miért nem ébresztettél föl engem?
1: Én próbáltam, de nem akartál fölébredni. Meg sem otszantál.
0: Na jó. Most ne pofálsz, hanem úsgyi. Nézd meg, nincs-e hal a horgon reggelire. Pillanat múlva én is ott vagyok.
1: Kinyitotta az ajtót, és én igyekeztem a folyópartja felé. Egész csomó faág és egyéb holmi úszott rajta, meg egy csomó fakéreg darabka. Ebből már láttam, hogy a folyó áradóban van.
0: Ha a városban lettem volna, csuda jó dolgom lehetett volna. Ez a júniusi áradás mindig szerencsét hozott nekem.
1: Amint megindul az áradás, jön a sok ölfa, úszadékfa, egész szálfák néha, sokszor 10-12 is összekötve, és az embernek nincs más dolga, mint kihalászni és eladni a fűrésztelepen. Végigmentem a parton. Egyik szememmel a papára ügyelve, a másikkal meg a folyóra vigyázva, hogy nem hoz-e valamit. Egyszerre csak úszik ám lefelé egy csónak. Remek darab. 4-5

0: gondolatom támadt. Jól elrejtem, és nem az erdőbe lógok el, hanem lemegyek a folyón vagy 50 mérföldre, és ott tábort ütök.
1: Az még mindig jobb, mint gyalogszerrel kóborolni.
0: Egészen közel voltam a kaibához, és gondoltam, meghallom, ha az öreg közeledik. Elrejtettem a csónakot, aztán kibújtam, és kinéztem a fűzfák mögül.
1: Hát nem ott volt az öreg pár lépéssel lejjebb az ösvény, és éppen megcélzott egy madarat?
0: De látni nem látott meg semmit. Ahogy odaértem, igyekeztem sietést mutatni. Leszidott, hogy olyan lassú vagyok, de azt mondtam, beleestem a folyóba, azért maradtam el. Tudtam, hogy kérdezősködni fog, ha meglátja a lucskos ruhámat. 5 durbincsot leakasztottunk a horogról, és hazamentünk. Reggeli után leheveredtünk, mert az éjjeli hec miatt mind a ketten kivoltunk merülve, és azon törtem a fejem, hogyan ejthetném módját, hogy az öreg és az özvegy nyomomat veszítse. Az sokkal biztosabb lenne, mintha a jó szerencsémben bíznék, hogy majd csak akkor fedezik fel a szökésemet, amikor én már jó messze járok, hiszen sok minden jöhet közbe. Jó ideig nem jutott eszembe semmi. Az öreg egyszer másszor fölkelt, megivott egy korsó vizet, és aztán megszólalt. Ha legközelebb valaki ide tolja a képét, ugrasz föl. Annak a fráternak nem főtt jobban a feje. Le kellett volna lőnöm. Legközelebb fölébresztesz, hallod? Aztán leejtette a fejét, és újra elaludt. De amit mondott, azzal világosságot gyújtott bennem. Most már tudtam, mit kell csinálnom, hogy senki se keressen. 12 óra tájban fölkeltünk, és elindultunk a part mentén. A folyó erősen dagadt, és tele volt uszadékfával. Egyszer egy egész tutaj úszott felénk. 9 összekötözött szálfa. A csónakkal rámentünk, és a partra kormányoztuk. Aztán megebédeltünk. Bárki más megvárta volna a holnapot, hogy még többet halásszon ki, de ez nem volt a papa gusztusa szerint. 9 szálfa elég volt neki egy időre. Ezzel ment át a városba, hogy elkótya vetjéje. Így hát engem bezárt, és neki indult a ladikkal elvontatni a tutajt. 3:30 körül lehetett, és úgy véltem, este előtt nem jut vissza. Vártam, amíg elég messze jut, aztán nekiestem a fűrésznek. Még át se ért a túlsó part, amikor én már kívül voltam. A ladik apró foltnak látszott csak a vízen lefelé. A lisztes zsákot levittem a csónakhoz. Félrehúztam az indákat, és beraktam a szalonnát meg a pálinkás korsót szintén. Elvittem a cukrot, a kávét és az egész muníciót. Elvittem a folytást, beraktam a kannát, a kondért, a tepsit, 2 pokrócot, plétányért, az öreg fűrészt. Elvittem a horgokat és a gyufát és mindent, ami valamit ért. Alaposan kirámoltam a kunyhót. Egy balta jó lett volna, de nem volt más, mint az aprító fejsze. Azt pedig tudtam, miért nem viszem el. Kivettem még a puskát is, és azzal készen voltam. A földet alaposan végig szántottam, amerre kivittem az egész betyárbútort, különösen a lyuknál, ahol mindent ki kellett húzgálni. Ahogy lehetett, rendbe hoztam kívülről. Beszórtam homokkal, és eltüntettem a fűrészport. Aztán a kivágott szölöp darabot visszatettem. 2 követ alája dugtam. Egyet pedig megtámasztottam, hogy jobban tartson, mert ott egy kicsit el volt görbülve, és nem ért el egészen a földig. Ha valaki 1,5 méterről nézte, és nem tudta, hogy el van fűrészelve, észre sem vette volna. Amellett ez volt a kunyhó hátsó része, és az ördögnek se jut eszébe odadugni az orrát. A csónakig gyepen kellett járni, ott nem hagytam nyomot. Széjjel néztem, kiálltam a partra, és átpislantottam a másik partra. Minden csöndes volt. Vettem a puskát, és bementem egy darabon az erdőbe. Lőttem egy pár madarat. Egyszerre elém akadt egy elvadult disznó valamelyik tanyáról. A disznók könnyen elvadulnak, ha elkóborolnak. Lelőttem ezt a példányt, és a kunyhóhoz cipeltem. Fogtam a fejszét, és bezúztam vele az ajtót. Alaposan elláttam a dolgát a deszkának, aztán fogtam a disznót, bevittem a szobába egész az asztalig. Ott átvágtam a torkát a fejszével, és ledobtam a földre, hadd vérezzen. Földet mondok,

0: mert csak ugyan föld volt, jó keményre döngölt, és nem volt rajta deszkapadló. Aztán egy ócska zsákot megraktam kővel, amennyit elbírtam, és a disznótól elindulvást végighurcoltam a fák közt, le a folyóig, és ott bedobtam a vízbe. Látni lehetett, hogy valamit elhurcoltak erre. Szerettem volna, ha Tom Sawyer itt van, mert tudtam, neki kedvére van az ilyen móka és csuda ötletei támadnak. Senki sincs, aki ilyesmiben le tudná pipálni. Végül kitéptem egy csomót a hajamból. Jól bevéreztem a fejszét, a hajfürtöt ráragasztottam, és a fejszét a sarokba dobtam. A disznót meg a kabátomhoz szorítottam, hogy a vére ne csöpöghessen. Lecipeltem a ház alá, és a folyóba süllyesztettem. De még valami más is eszembe jutott. Visszamentem a csónakhoz, fogtam a lisztes zsákot meg az ócska fűrészt, és bevittem a házba. A zsákot visszavittem a helyére. A fűrésszel lyukat hasítottam az oldalába. Kés vagy villa nem volt, a papa mindent bicskával intézett el. Aztán a zsákot elvittem a ház mögé, jó 100 méterre a fűszfák között, ahol egy sekély tó van, vagy 5 mérföld széles, tele kákával és költés idején vadkacsával. A túlsó partján egy patak folyt ki belőle, egészen más irányba, mint a folyó. A liszt kifolyt a zsákból, és vékony nyomot hagyott egészen a tóig. Útközben eldobtam a papa köszörűkövét is, mintha elvesztették volna. Aztán a lisztes zsák hasadékát elkötöttem, hogy ne folyjon tovább, és visszavittem a csónakba. Ekkora már sötétedni kezdett. A csónakot levittem a part mellett egy darabon, és ott, ahol a fűszfák a víz fölé hajoltak, megvártam a hold felkeltét. Oda kötöttem egy fűszfához, és eszegélni kezdtem. Aztán leheveredtem a csónakban, hogy elszíjak egy pipa dohányt, és kiterveljem, hogy mi lesz most. A kővel megrakott zsáknyomát követni fogják a partig, morfondíroztam. Aztán csákjákkal fogják keresni a hullámat a folyóban. A lisznyomot pedig követni fogják a tóig, és a patak mentén fognak a rablók után cserkészni, akik megöltek engem. A folyón csupán a hullámat fogják keresni, semmi mást. Ebbe is hamarosan beleunnak, és hamarosan elfelejtik az egészet. Így hát akárhol felüthetem a sátorfámat. A Jackson-sziget megfelel nekem. A szigetet jól ismerem, és oda a kutya se jön. Amellett onnét éjszaka átevezhetek a városba, és beszerezhetek mindent, ami kell. A Jackson-sziget az akkurátus hely nekem. Eléggé ki voltam fáradva, és azon vettem magam észre, hogy alszom. Mikor fölriadtam egy percig, nem tudtam, hol vagyok. Fölültem, és egy kicsit zavarodottan körülnéztem, aztán emlékezni kezdtem. A folyó tengernyi nagy volt. A hold úgy világított, hogy meg tudtam volna számolni a mellettem némán feketén elúszó szálfákat több 100 méterre a parttól. Minden halálos néma volt, és a sötétségből meg a levegő szagából ítélve jó későre járhatott. Jó, kinyújtóztam, ásítottam egyet, és már éppen el akartam oldani a csónakot, amikor meghallottam valamit a vizen túl. Füleltem. Hamarosan rájöttem, mi az. Az a szabályos időközönként ismétlődő tompa zaj hallatszott, amit a villában mozgó evező csap ilyen csöndes éjszakán. Kikukucskáltam a fűszfa ágai közül, és megpillantottam a csónakot. Nem tudtam, hányan lehetnek benne. Felém közeledett, és mikor egy vonalba ért velem, láttam, hogy csak egy valaki ül benne. Eztán a papa, gondoltam, bár őt még nem vártam volna. A víz sodra levitte jóval az én rejtek helyem alá, de aztán a part menti csendes vízben visszaelvezett, és olyan közel ment el mellettem, hogyha kidugom a puskacsövet, elérem bele. Mégiscsak a papa volt. És úgy látszik, józan volt. Legalábbis az evezése azt mutatta. Nem vesztegettem az időt. A következő percben már csurogtam is lefelé a folyó sodrában, egész csöndben, de sebesen, a part árnyékában maradva. Így csurogtam 2,5 mérföldet, aztán jól beveztem a folyó közepe felé, mert közeledtem a kompátkeléshez, és ott megismerhettek volna. Bejutottam az uszadékfa közé. Ott elengedtem a csónakot, és leheveredtem benne. kellemes pihenés esett benne, és a pipa is igen ízlett, ahogy a felhőtleneget szemléltem. Írtó mélynek látszik az égbolt, amikor az ember háton fekve nézi a holdfényben. Eddig észre se vettem. És milyen messzire el lehet hallani a vizen éjszaka. Hallottam az emberek beszélgetését a kompnál. Aztán a beszéd lassan-lassan elmosódott, már nem értettem a szavaikat, csak az ümmögést hallottam, és hébe-hóba egy-egy távoli nevetést. Már jóval lejjebb voltam, mint a komp. Fölültem, és megpillantottam a Jackson-szigetet, vagy 2,5 mérfölddel lejjebb, sűrűn benőve fákkal. Úgy jött szembe velem, mint egy nagy széles gőzhajó, aminek kioltották a lámpásait. A csúcsán lévő zátonyból semmi se látszott. Az egész víz alatt volt. Hamarosan odaértem. Úgy húztam el a csúcsnál, mint a nyíl. Csak úgy ragadt a víz. Aztán holt vízbe jutottam, és kikötöttem az Illinois felé néző parton. Bekormányoztam a csónakot egy kis öbölbe, amit már régebben ismertem. Úgy kellett széttolni az ágakat, hogy bejussak, és amikor bent voltam, senki se láthatta, hogy oda bent egy csónak van. Fölmentem a sziget csúcsra, leültem egy fatörzsre, és néztem a hatalmas folyót, a feketén úszó szálfákat. Már szürkült az ég alja, visszamentem hát az erdőbe, és lefeküdtem szundítani egyet reggeli előtt. Amikor fölébredtem, a nap már olyan magasan járt, hogy legalább 8 óra lehetett. A fűben hevertem kellemes árnyékban. Minden fáradtságom elmúlt, jól éreztem magam, és elégedett voltam. Egy-két helyen áttűzött a nap a lombok között, de javarészt nagy fák állottak körös körül, és alattuk szinte fél homály volt. A virágon semmit sem akarózott csinálni, és nagyon kellemesen éreztem magam. Nem volt kedvem fölkelni reggelit főzni. Megint elszundikáltam, és egyszer csak hallom följebb a folyón. Bum! Megfordultam, felkönyököltem és hallgatóztam. Rövidesen megint hallottam. Fölugrottam és kinéztem a levelek közt. Hát csak látom, hogy valami füst gomolyog a vizen, úgy a komp tájékán. És látni lehetett a gőzkompot is tele néppel. Most már tudtam, mit jelentsen ez. Bum! Láttam a fehér füstöt elválni a komp oldaláról. Ágyúztak, hogy a holttestem feljöjjön a víz tetejére. Tisztességesen megéheztem, de nem mertem tüzet gyújtani. Féltem, hogy észrevehetik a füstöt. Itt csak üldögéltem. Figyeltem az ágyú füstöt, és hallgattam a dörgéseket. A folyó itt legalább 1 mérföld széles volt, és egy ilyen nyári reggelen mindig nagyon mutatós. Egész kellemesen telt volna az időm azzal, hogy figyeljem, milyen buzgón keresik földi maradványaimat, ha lett volna harapnivalóm. Aztán eszembe jutott, hogy ilyenkor kenyérbe higanyt szoktak tenni, és vízre teszik, mert az ilyen mindig odaúszik, ahol a hulla van, és megáll fölötte. Majd figyelni fogom, gondoltam, s ha erre kerül valamelyik, nem hagyom hiába úszkálni. Átmentem a sziget Illinois csúcsára. Megnézni, mit hoz a szerencse, és nem is csalódtam. Csak ugyan jöttem lefelé egy jó nagy cipó. Majdnem el is kaptam egy hosszú bottal, de megcsúsztam és elúszott. Persze oda mentem, ahol a folyó sodra a legközelebb visz a parthoz. Ennyi eszem már volt. Rövidesen egy másik hajókázott lefelé, és ezt már sikerült kihalászni. Kivettem belőle a higanyt és beleharaptam. Finom pékkenyér volt, amit az úri népek szoktak enni, nem olyan korpás kukoricakenyér. Jó helyre akadtam a gajak között. Leültem egy fatörzsre, kenyeret majszoltam, és igen elégedetten figyeltem a kompot. De hirtelen eszembe jutott valami. Hát ha az özvegy vagy a tiszteletes vagy valaki imádkozott, hogy ez a kenyér rám találjon. És tényleg itt van. Bizonyos, hogy van hát valami a dologban. Vagyis ha az özvegy vagy a tiszteletes imádkozik valamért, az teljesül. Persze ilyen magamfajta csavargóknak nem sikerül. Rágyújtottam a pipámra. Füstöltem egy darabig, és figyeltem őket. A komp az árral úszott, és tudtam, hogy ha ideér, még azt is megnézhetem, ki van rajta, mert ugyanolyan közel fog elúszni, mint a kenyér. Mikor a közelembe ért, kioltottam a tüzet a pipámból. Oda mentem, ahol a cipót kihaláztam, és lekushattam egy ledőlt fatönk mögé, ahol a fa elágazott. Remekül láttam mindent. A hajó olyan közel úszott el, hogy ha kirakják a pallót, partra sétálhattak volna. Majd mindenki ott volt a hajón. Papa, Thatcher bíró, Becky Thatcher, Joe Harper, Tom Sawyer, az öreg Polly néni és Sid és Mary, és még sokan. Mindenki a gyilkosságról beszélt, de a kapitány közbeszólt.
1: Figyeljenek csak! Itt ér a folyósodra a parthoz. Hát, ha partra vetette a hullát, és megakadt a rekedtjében a víz szélén. Remélem, így van.
0: Én reméltem, hogy nem. Mind oda csődültek, és kihajoltak a korláton. Majdnem belelógtak a képembe. És némán figyeltek, majd kinézték a szemüket. Én pompásan láttam őket, de ők nem láthattak engem. Aztán a kapitány elkiáltotta magát.
1: Vigyázz!
0: És az ágyú akkorát bömbölt pont az orrom előtt, hogy majd megsüketültem és megvakoltam a füsttől, úgyhogy azt hittem végem van. Ha lett volna egy-két golyó is a csőben, azt hiszem meglelték volna a hullát, amit kerestek. Komoly bajom nem történt, hál' Istennek. A hajó továbbúszott, és a sziget hajlatánál eltűnt a szemem elől. Időnként hallottam az ágyú dörgést, de mind távolabb és távolabb, és úgy egy óra múlva az is megszűnt. A sziget 3 mérföld hosszú volt. Úgy véltem, lemennek a végéig, és ott abba hagyják. De nem. Az alsó csúcs alatt megfordultak. Fölfelé mentek a Missouri oldalon lévő ágban. Egyszer-egyszer ágyúztak is. Átmentem arra az oldalra, és megint figyeltem őket. Mikor a sziget felső csúcsához értek, abba hagyták a lövöldözést, és visszamentek a városba.
2: Most már minden rendben volt. Ezután senkinek se jutott eszébe utánam kutatni. Kihordtam a holmit a csónakból, és rendes tábort ütöttem a sűrűben. A pokrócokból sátorfélét vertem, hogyha eső jön, ne ázzanak meg a holmik. Fogtam egy harcsát, és a fűrésszel fölvágtam a hasát. Naplemente felé tüzet raktam, és megvacsoráztam. Aztán újra kivetettem a horgokat, hogy legyen hal reggelire is. Mikor besötétedett, a tábortűz mellett üldögéltem pipázgatva, és igen elégedett voltam, de lassanként kezdtem árván érezni magam. Kimentem a parthoz, és a víz csobogását figyeltem, meg a csillagokat számolgattam, vagy az úszadékfát és az úszó száfákat, aztán lefeküdtem. Nincs jobb mód elűzni az unalmat, ha az ember egyedül érzi magát. Ez így tartott 3 nap és 3 éjjel. Semmi különbség nem volt. Mindig ugyanaz. De a következő nap elindultam fölkutatni a szigetet. Én voltam az úr rajta, az enyém volt az egész, hogy úgy mondjam, és meg akartam nézni, mi van rajta. De leginkább az időmet akartam agyonütni. Sok szamócát találtam, igen finom érettet és édeset. Vadribizlit és zöldmálnát is, és már éretlen szedret is lehetett találni. Idővel mind nagyon jól fog jönni, gondoltam. Addig kóboroltam az erdő mélyén, amíg úgy véltem, már nem lehettem messzi a sziget alsó végétől. A puska velem volt, de semmi nem akadt puska végre. Inkább önvédelemből vittem magammal, vagy talán majd visszafelé lövök valami vadat. Egyszer majd ráléptem egy jókora kígyóra, amint a fű között siklott. Én utána megpróbáltam lövésre kapni, és addig-addig kergettem, amíg beleszaladtam egy tábortűz még füstölgő hamvába. A szívem majd a torkomba ugrott. Körül sem mertem nézni, hanem felhúztam a puska kakasát, és lábújhegyen visszairamodtam, amilyen gyorsan csak tudtam. Minduntalan megálltam egyet csalitnál, és hallgatóztam, de úgy ziháltam, hogy nem hallottam semmit. Még odébb mentem, megint hallgatóztam. Aztán megint és megint. Ha egy fatörzset láttam, embernek véltem. Ha egy ágrecsent a lábam alatt, mintha a frász tört volna ki. Mikor visszaértem a táborhoz, igen szudarul éreztem magam. Sok idő nincs fejtörésre, mondottam magamnak. Mindent behordtam a csónakba. A tüzet eltapostam, és a hamut szétszórtam, mintha valami tavalyi tábor volna, és fölmásztam egy fára.

0: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának negyedik részét Kovács Máté előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. 9. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust. Színes programokkal készül a Gyöngyösi Vahogy Sándor Városi Könyvtár. Kezdetét vette a 11. vármegyei baleset helyszínelő verseny Miskolcon. Ezek majd műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Kilencedik alkalommal rendezték meg nemrég a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust, amelynek ezúttal Miskolc és Sárospatak adott otthont. A magyarság önismeretével és a magyarság kép változásaival foglalkozó tanácskozás sárospataki programjában a Tokaj hegyaljához szorosan kötődő borkultúra is kiemelt szerepet kapott. A kongresszus jelentőségéről professzor dr. Andrea Zeidlert, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnökét hallják.
2: A társaságnak természetesen nagyon fontos ez a kongresszus, ez hozzátartozik a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság aktivitásához, hogy minden 5 évben megrendezzük, és 21-ben nem tudtuk megrendezni a Covid miatt és egyéb dolgok miatt, úgyhogy ez most nekünk külön öröm, hogy kvázi 10 év után, Pécs után először tudjuk újra megszervezni. Hogy mi a jelentősége, mi a fontosságát, mi egy nemzetközi társaság vagyunk, és ugye ilyenkor tudunk összejönni a külföldi kutatókkal, ilyenkor jönnek az egész világról ide kollégáink, és ilyenkor alakulnak ki nagyon értékes párbeszédek, ezért nagyon fontos nekünk. Ez a kérdés, ez nem csak most, és nem csak ma, és nem csak ebben az évben fontos, hanem ez mindig nagyon fontos, nem? Hogyha kiindulunk az egyén, tehát magunkból kiindulunk, hát mi is állandóan feltesszük azt a kérdést, hogy kik vagyunk, ki vagyok. És ez ugyanígy van a társadalomban is, és ugyanígy van a tudományokban is. Tehát én magam a humántudományokból indulok ki, irodalomtörténész vagyok, és több nyelvűséggel foglalkozom, tehát a Habsburg Monarchia irodalmával, ott ez mindig egy nagy kérdés volt, hogy ki a magyar, ki a német nyelvű, ki a szlovák, stb. Tehát ezek visszatérő kérdések, és minden korszak másként értelmezi, és ezen a kongresszuson nagyon, nagyon jó, hogy nem csak magyar kutatók vannak itt, akik természetesen egész más kiinduló ponttal rendelkeznek, tehát másként látják ezeket a kérdéseket, mint akár egy külföldi kutató, vagy egy még távolabbi kontinensről érkező kutató, úgyhogy ez a párbeszéd, ez nagyon fontos, és ebből kialakul egy majd reméljük, egy szép kép, amit közösen el tudunk fogadni. Sárospatakra azért is esett a választás, mert itt nagyon erős a kulturális örökség szak, és a társaságunknak nagyon erős kapcsolatai vannak a Sárospataki Egyetemhez is, és a Miskolci Egyetem, hát az egy nagy egyetem, az könnyebben be tud fogadni, majdnem 400-an vagyunk a kongresszuson, és ott könnyebben el tudtuk nyilván helyezni az embereket, nagyon sok előadóterem van, nagyon nagy, jó infrastruktúra, itt is gyönyörű minden, csak hát sokkal kisebb, nem tudom, hogy lenne ilyen kapacitása, de nekünk fontos volt ez a kettős hely választás, és Sárospatakot minden esetre szerettük volna bemenni a kultúrája miatt, az európaisága miatt, a humán tradíciója miatt, és az egyik szimpózión, ami pont most zajlik, az ugye a borászatról szól, a bor tradícióról, ezek nagyon fontosak szinte ebben a tekintetben, hogy a külföld hogy látta a régen és ma Magyarországot. Tehát a bor az egy nagy szerepet játszott ebben.
1: A Gyöngyösi Vahogy Sándor Városi Könyvtár rég nem csak a csendes olvasás és a könyves polcok helyszíne. Szeptemberben igazi programdömpinggel készül az intézmény. Érkezik egy guruló történelemóra a Rákóczi buszképében, emerülhetünk a Mohácsi csata rejtélyeiben, és még a reformkori tárogatók hangja is felcsendül. Winkler Bálint helytörténészt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
3: Pásztorfúrja és tárogató, mint ősi hangszer is mondtam a Rákóczi buszt, akkor menjünk a következő programra, ez az úgynevezett tárogató. Ez egy nagyon szép ősi hangszer. Gyönyörű hangja van. hogy fér meg egymással most ez a történet, és akkor ez a program miről fog majd szólni.
4: A tárogató előadó Köböl Gábor Bátony terenyéről érkezik, aki tárogató művész és hagyományőrző, és ő fogja ismertetni ennek a hangszernek a történetét, ő fogja megszólaltatni a feltehetően a régi tárogatót és az új tárogatót, hiszen fontos tudni, hogy ezt is a Rákóczi év kapcsán hívtuk meg ezt az előadónkat, mert a tárogató a Rákóczi korban nyúlik vissza a története. Az akkori török síp volt a tárogató, mely egyben harci síp is volt, vagy harci hangszer, illetve emellett még a szórakozás és a mulatozásnak is egy fontos hangszere volt. De az, hogy hogy lesz ebből majd sunda tárogató, az a tárogató, amit ma ismerünk, erről majd Köböl Gábor fog beszélni szeptember 16-án szerdán, szintén 5 órakor. Ez az előadás is ingyenes, és mindenkit várunk erre is szeretettel.
3: Azt hiszem, hogy a legkardinálisabb dologhoz érkeztünk, ugye Rákóczi évforduló van, ez az úgynevezett Rákóczi buszguruló történelem óra. Ennek mondjuk bővebben szeretnék tudni a részleteiről, mert ez egy mozgó kiállítás.
4: Igen.
3: És akkor beszéljünk már erről, hogy ez mit jelent, mikor lesz, és amit csak tudni lehet róla, talán ez már regisztrációval is.
4: Ez kötött. Már regisztrációhoz kötött.
3: Akkor kérlek, hogy mutasd be a programot, Bálint.
4: 2026 Rákóczi 350 évként ismeretes, hiszen 1676-ban született a vezérlő fejedelem II. Rákóczi Ferenc Borsi kastélyban, ami ma a Felvidéken található Sárospataktól mindössze 2 kilométerre. Ott van egy múzeum, a Borsi Kastély Múzeum, amely útjára bocsátott egy guruló múzeumot. Nem példanélkül álló ez előttünk, hiszen 2023-ban már járt Gyöngyösön egy guruló múzeum, a Petőfi busz. Nagyon nagy sikere volt, hiszen 3 napon keresztül várta a vendégeket, és az utolsó napon is nem mindenki tudta megtekinteni. Ez a busz egy, mint már szó volt róla, egy interaktív múzeum, elsősorban gyerekeknek, középiskolásoknak és általános iskolásoknak hozták létre, de nagyon nagy szeretettel várjuk a családokat, nagyobb csoportokat is, és itt fontos megjegyezni, hogy nagyobb csoportok esetében a részvétel regisztrációhoz kötött, amelyet a Vahot Sándor Városi Könyvtár telefonszámán, e-mail címén, vagy pedig Facebook Messenger üzenetben lehet lefoglalni.
3: És akkor mondjunk már határidőket is, mert hogy meddig lesz ez az autóbusz itt, és hol fog ez állni?
4: A Petőfi busz 3 napig volt, a Rákóczi busz csak 1 napig lesz, szeptember 19-én szombaton. Reggel 9 órától délután 16 óráig lesz itt a busz. Helyileg a könyvtár előtt, illetve a polgármesteri hivatal előtt, hát a Gyöngyös főtéren, Gyöngyösi főtéren, főtér 10 előtt.
1: Ma reggel kezdetét vette a 11. vármegyei baleset helyszínelői verseny, amelynek célja a rendőri szakmai tudás elmélyítése és a szakma presztízsének emelése. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság által meghirdetett szakmai megmérettetést a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság szervezte meg. A rendezvény elméleti része a Miskolci Vizsgaközpontban indult, ahol a résztvevők számot adtak elméleti felkészültségükből. Délelőtt 10 órától a program már a Szirma Besenyön található kiképzőközpontban folytatódott, ahol a gyakorlati feladatokat hajtották végre az egyenruhások. A látványos és életszerű szituációk nem csak a szakmai fejlődés okán jók, hanem egyben felkészülés szolgálnak az országos döntőre. A részletekről a rádiónknak Dzsupin Levente rendőrőrnagy, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság alosztályvezetője adott tájékoztatást.
5: A mai napon a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei balesetmegelőzési bizottság szervezésében a 12. vármegyei balesethelyszínelői versenyt fogjuk megtartani. A versenykiírás alapján a vármegyében az összes kapitányság legkiválóbb balesethelyszínelői helyi versenyek alapján nyerték el azt a lehetőséget, hogy részt tudjanak venni a megyei megmérettetésen. A mai verseny célja, hogy a balesethelyszínelők szakmai tudását összehasonlítsuk, és emeljük a balesethelyszínelői munka presztízsét ezáltal. Reggel 8 órakor kezdtük egy kreszteszttel, majd egy szakmai tesztet kellett kitölteni mindenkinek. Mai nap folyamán pedig, tehát gépjárműves ügyességi pályán vesznek részt, illetve lesz egy olyan kreált baleseti helyszín, ahol a szakmai tudásukat szintén meg kell mutatniuk. Elsősorban szakmai tudásukat kell figyelembe venni a pontozás során, Itt az ügyességi verseny kapcsán, amikor a gépjárműves pályán vesznek részt, akkor itt a gyorsaság, illetve a pontosság ugyanolyan szempont. A verseny során az egyik legfontosabb szempont a pontozás során az a szakmai felkészültség, valamint a gyorsaság, nyilván az idő is számít. Előfordulnak a verseny során, hogy hasonló szakmai tudással rendelkeznek kollégák, és pont egyenlőség van, ilyenkor a gyorsaság dönt.
6: Előző éveknek mik a tapasztalatai, milyen presztízse van annak, hogyha itt valaki nyer?
5: A kollégák nagyon készülnek erre a versenyre. Minden felkészülést megelőzi az, hogy a kapitányságok szintjén is az ott dolgozók között külön van egy ilyen helyi szelektáló verseny. A kapitányságok legjobbjai vannak most itt a Vármegyéből, és csapatversenyről van szó, tehát a kettő legjobb, aki a legjobb eredményt éri el a mai napon, az országos versenyen fogja képviselni majd Vármegyénket.
6: Vannak titkos favoritok? Van olyan, aki mindig nyer?
5: Ez nagyon változó, viszont van olyan kolléga, aki már több mint 10 éve részt vesz ezeken a versenyeken, és több alkalommal képviselte is már Vármegyénket országos megmérettetésen, valamint szintén jó eredményeket szoktak, tehát dobogós helyen szoktunk végezni nagyon gyakran az országos versenyeken is.
6: Akkor ez jó hírét kelti a borsodi rendőröknek is?
5: Azt gondolom, hogy a felkészültségük azt mutatja országos szinten, hogy a Borsod megyeiek a legjobbak közé tartoznak.
6: A bűnmegelőzési bizottság szokott ehhez hasonló más versenyeket is tartani?
5: Mi jelenleg ugye a közlekedés rendészetet képviseljük, és a Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottságot. Az ő rendezvényeik is szintén hasonló versenyeken, tehát ők is meg szoktak jelenni.
6: Még be tudnám mutatni a munkájukat, a bizottságnak a munkáját?
5: A Balesetmegelőzési Bizottság több tagból áll, nem csak hivatásosok, hanem civilek is tagjai a bizottságnak. Az elsődleges feladatuk, nyilván ahogy a nevéből is adódik, a balesetmegelőzéssel kapcsolatos kampánytevékenységek. Ez magában foglalja akár a mai napon ennek a versenynek, illetve más szakmai versenyeknek is a megszervezését, valamint olyan kampánytevékenységet folytatnak akár iskolákban, tanintézmények, de ugyanígy a felnőttek, illetve minden közlekedő vonatkozásában, ami a baleset megelőzés szolgálja.
6: Végezetül ön szerint mára várható eredmény?
5: Természetesen a mai napon úgy fogjuk zárni, igaz, hogy sokáig itt leszünk, hogyha arra vonatkozik a kérdés. Ez a verseny 4-5-6 óráig délután el szokott húzódni, de a végén egy eredményhirdetésre zárjuk.
6: Igen, erre gondoltam, hogy a teszt eredményeket azért időbe telik, amíg átnézik.
5: Természetesen ez folyamatban párhuzamosan történik a többi versenyszámmal egy időben.
1: Végül az időjárásról. Holnap több-kevesebb napsütés előfordulhat, de megnövekszik a felhőzet. Szorványosan eső, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-17, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 9-én szerdán.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióba.

Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.

0: A tanévkezdés és a beiskolázás eredményeiről, a növekvő hallgatói létszámhoz és az egyetemi feladatokhoz igazodó infrastruktúrális fejlesztésekről, az intézmény európai szerepvállalásáról számolt be az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora, dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona a mai napon.
1: Nagyon sokszínű most ez az idei tanévkezdés.
2: Igen, elmondhatjuk, hogy nagyon eredményes tanévkezdés előtt állunk. Három területet foglaltam össze, a beiskolázást, a megújuló infrastruktúránkat, illetve a harmadik egy Európai Egyetemi Szövetségben végzett munkánkat. Nagyon örülünk annak, hogy soha nem látott érdeklődés tapasztalható most az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem iránt, hiszen több mint 4000 új hallgatót fogadunk, és a teljes hallgatói létszámunk pedig várhatóan meghaladja a 10000 főt. És külön öröm az is számunkra, hogy nemzetközi vonzerőnk is erősödik. 128 új külföldi hallgató érkezett hozzánk 32 országból, és az önfinanszírozó nemzetközi hallgatók száma közel megduplázódott tavalyhoz képest. Közben folyamatosan fejlesztjük az egyetem infrastruktúráját, új képzéseket indítunk, korszerű oktatási és kutatási teret hozunk létre. Fontos célunk az, hogy hallgatóink szakmailag magas színvonalú, emberléptékű és támogató egyetemi környezetben tanulhassanak. A harmadik terület ez az EUGIFT Európai Egyetemi Szövetségben végzett munkánkról szólt. Itt egyre erősebb nemzetközi szerepet vállalunk, közös képzések kialakításában veszünk részt, egyetemünk felel a szövetség virtuális kampuszának a létrehozásáért, közös képzésekben dolgozunk, mesterképzésekben, sőt egy közös doktori iskola megvalósításán is a 7 európai országgal, amely Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Németország, Portugália, Románia és ugye Magyarország. És ha egy mondatban össze szeretném foglalni a mai sajtótájékoztató tartalmát, akkor azt mondhatom, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ma egy növekvő, megújuló, Európához egyre erősebben kapcsolódó egyetem, amely az örökség, érték, jövő gondolatát, vagy jelmondatát, amelyet a 250 éves jubileumunk óta magunkénak vallunk, tehát ennek a gondolatát a mindennapi munkájában is megkívánja valósítani.
1: A gólyáknak az első hét az mindig izgalmas, de egyben egy kicsit félelmetes is. Ezt próbálják megkönnyíteni egy úgynevezett gólyahéttel, ennek a kicsúcsosodása a Veni Sancte Szent Mise, tanévnyitó Szent Mise. Ez is nagyon fontos az önök számára és az egyetem számára is, hogy egy közös Szent Misével kezdődjön meg ez az év.
2: Igen, nagyon fontos. Mióta katolikus egyetem vagyunk, minden évnyitót Szent Misével, Veni Sanctéval kezdünk. Fontos, hogy az ideérkező első éves hallgatóink érezzék azt, hogy a katolikus egyetemnek van egy identitása, egy katolikus identitása. Várunk minden hallgatót az egyetemünkre, azt is, aki katolikus vallású, azt is, aki más felekezetű, de azt is, aki nem gyakorolja a vallását és még kereső. Azt várjuk el tőlük, hogy tiszteletben tartsák azt a katolikus identitást, amelyet az egyetem magáénak vall, és amelyet a Ex Corde Ecclesiae Szent II. János Pál pápa kinyilatkoztatásában is olvashatunk. Egyre több olyan esemény van az egyetemen, amely megnyilvánul keresztény programok formájában, zarándokutakban, vagy egyéb események formájában, de mind a mellett azt szeretnénk, hogyha ez a katolikus identitás, ez a mindennapokban is a lelkekben megnyilvánulna. Ha valaki megkérdezné, hogy mit is értünk ez alatt, az igazság keresését, a katolikus egyetem munkatársainak, polgárainak, oktatóinak, hallgatóinak kell, hogy a felkészültség, a tisztesség, a jó szándék, a becsület az a mindennapok része legyen. Fontos az, hogy bánunk egymással. Az a fokmérője egy egyetemi közösség létezésének és mindennapi munkájának. Az egyetemünknek a hallgatóközpontúság az mindig is egy fontos eleme volt, egy fontos része, és mióta katolikus egyetem vagyunk, ez még inkább erősödött.

0: Arra törekszünk, hogy a szeretet az itt legyen közöttünk, hiszen a gondviselő Isten áldása is ott van, ahol a szeretet jelen van.
1: Sikeres nyári szezon és jubileumi Vidor Fesztivál után kezdődik az új évad a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. A Hősök évadában többek között a Pál utcai fiúk, a Kivilágos Kivirrattig és a La Mancha lovagja is színpadra kerül. A gyermekeket is több új előadással várják, az egyik produkció pedig különleges meglepetést is tartogat számukra. Az idei évad ráadásul szintén jubileumi, hiszen 45 éve alakult meg a Nyíregyházi Színház önálló társulata. Kirják Robert, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója mesél a részletekről.
2: Az előadásokat, amik bekerültek, 102%-os nézettséggel fogadta a közönségünk, gyakorlatilag minden előadásunkon teltház volt, és a visszajelzések is nagyon jók voltak, tehát akár a díjazottak kiválasztása szempontjából, de úgy általában is elégedettek voltak a nézőink az előadásokkal. A másik pedig a főtéri programok, elsősorban a nagyszínpadi koncertek, ahol a korábbi évekhez hasonlóan igyekeztem úgy kiválasztani a fellépőket, hogy ezek minden korosztály számára megfelelő szórakozást nyújtsanak. És azt hiszem, hogy ez a 25. jubileumi fesztiválnál különösen jól sikerült. Ahogy én kaptam visszajelzéseket, mindenki megtalálta a kedvére való fellépőt. A Hősök évada az onnan indult, mert több előadásunkban is a hősök a legfontosabbak, a Pál utcai fiú, La Mancha lovagja. És hát ahogy elhangzott az évadnyitón, a Kapu Tibor is a Nyíregyháza hőseként egy kicsit csatlakozik ehhez az évadhoz, az Űrmese című produkció kapcsán. Ettől teljesen függetlenül a 45. évfordulóját ünnepeljük a Móricz Zsigmond Színház önálló társulatának a megalapításának. Ez pedig a Kivilágos Kivirattig című Móricz művel fogunk emlékezni, ami szerintem egy nagyon méltó módja annak, hogy az ő szakmai munkáját megünnepeljük.
1: Még itt címmel nyílt kiállítás a Bartakovics Béla Közösségi Házban Egerben. Az alkotó az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikum művész tanára, aki már 1999 óta tanít az intézményben, valamint számos kiállítást rendezett már. Válóczi Major Kata törekszik arra, hogy diákjai számára is inspiráló ötleteket tudjon nyújtani. A kiállításon a nonfiguratív alkotások átmenetet képeznek a lírai abstrakció, valamint a gesztus festészet között. Célja a szabad önkifejezés. A tárlatot szeptember 27-éig tekinthetik meg az érdeklődők, mondta el rádiónknak az alkotó, Válóczi Major Kata festő, művésztanár.
3: A Mígi című kiállításom akril festékkel készültek. Nem csak akril, hanem én használok az akril festéken kívül akril sprét, illetve lehet látni a képek felületén, hogy sokkal pasztúzusabb, vastagabban kerül rá festék. Itt még homokot, fehér homokot, plextolt akrit keverek össze, és akkor ilyen rétegeket hozok létre, és vászonra készülnek ezek az alkotások. Ez az üzenet azért érdekes, mert tényleg rólam szól. És a Mégi cím is erről, hogy még itt vagyok, még alkotok, még itt van, még megmutatom magam, még van bennem ihlet, van bennem alkotásvágy. Nagyon sok, illetve legtöbb kép valamilyen benyomás, valamilyen impresszió útján készül. Ez lehet egy utazás, lehet egy látok valamit, lehet egy érzés, jó, rossz, ami történik velem. Tehát gyakorlatilag mindent itt vetítek le, ami az életemben történik. Van, igen, hát a színeknek mindig van jelentése, meg van hangulata. Nagyon szeretem ezeket a kontrasztos megoldásokat, a komplementer színpárokat, a kéket, a kék színt, amit nagyon ritkán hagyok ki a képeimből. Minden színnek van jelentése és üzenete, hiszen ott van a színszimbolika, a színeknek a harmóniája, erről rengeteget lehetne beszélni, van üzenete. Igen, de inkább a néző dönti el. Tehát ezek olyan jellegű képek, hogy megnézi a látogató, vagy a néző, és biztos, hogy elindít benne valamit, a saját gondolatait, és nekem ez is célom. Egy az, hogy átadom, illetve rábízom a nézőre, hogy mit lát még ebben. Ez nagyon szubjektív egyébként, hogy az ember mit akar megmutatni. Mi az, amit szeretne, hogy lássák a többi ember is. Tehát ez egy nagyon belső világ, egy nagyon belső utazás. Igazából, ami nekem fontos, hogy láttassam magam ilyen téren, az alkotásaim útján, és ennek a szépségét átadjam, vagy ennek a... Ez jó a szemnek, jó az embernek látni ilyen színes dolgokat, alkotásokat. Inkább az, hogy tényleg megmutatkozzam, és megmutassam magam ilyen téren.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
4: Az Országos Egyetemi Lelkészségi Referatúra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának támogatásával idén is megszervezi az egyetemisták hagyományos országos zarándoklatát Mátra-Verebély-Szentkútra a jövő hétvégére, azaz szeptember 19-ére és 20-ára. A meghosszabbított jelentkezési határidő ez a hét csütörtök, tehát szeptember 10-e. A tervezett program szerint majd szombaton 9 óra 30 perckor gyülekező a Salgótarján Zagyvapálfalvai Jézus Szíve templomnál, 9 óra 45 perckor indulás Mátra-Verebély-Szentkútra, érkezés délután, majd a szálláshelyek elfoglalása a zarándokházban, 18 órától szentmise, este 7-től vacsora, majd 8:45-től 10 óráig dicsőítő imaest, szentségimádás. Vasárnap aztán 8 órakor reggeli, a délelőtt folyamán szentgyónási lehetőség és katekézis, 11 órától szentmise és körmenet, 13 órakor ebéd, búcsúzás. A részvevőktől a szervezők 7000 forint hozzájárulást kérnek fejenként. Az oda- és visszautazás mindenkinek magának kell megoldania, természetesen a lelkészségek szervezhetik tagjaik számára. Szombaton útközben mindenkinek magának kell gondoskodni az étkezéséről, szombaton este a zarándokok már kapnak vacsorát, illetve vasárnap reggelit, valamint ebédet. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a napokban tartotta őszi rendesülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően idén ősszel is kihelyezett ülést tartott, amelynek ezúttal a Kaposvári Egyházmegye Bárdudvarnokon található Porta Pacis lelki gyakorlatos háza adott otthont. A püspökök megköszönték Bábel Balázs 27 éves szolgálatát a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye élén, egyúttal örömmel köszöntötték Palánki Ferenc kinevezett érseket, Isten áldását kérve szolgálatára. A püspökök testülete döntése értelmében az Országos Lelkipásztori Intézetet a következő 5 évben is Fábri Kornél vezeti. A püspök marad a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok magyar küldöttje is. A hivatás éve országos megnyitójára december 12-én, 13-án Rábaketthelyen és Szombathelyen kerül sor. A tematikus év kiemelt eseményei lesznek az április 17-én Mátra-Verebély-Szentkúton megrendezendő országos minisztráns találkozó, illetve a május 21-i országos papi találkozó Győrben. A szervezők bátorítják az egyházi intézményeket és közösségeket, hogy kapcsolódjanak a hivatás évéhez saját programokkal és tematikáikkal. Október 23-án az 1956-os forradalom 70. évfordulóján méltó ünnepség keretében emlékeznek meg a forradalom áldozatairól az MKPK tagjai. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik majd Budapesten az egyetemi templomban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 30 évvel az 1996-ban megjelent Igazságosabb és testvériesebb világért című körlevele után újra társadalmi témájú körlevelet ad ki, melynek bemutatója október 19-én lesz. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai idén novemberben ad limina látogatást tesznek Rómában, melynek keretében 14. Leó pápa is fogadja a püspökök testületét. 2026-ban, tehát még idén, és ráadásul ebben a hónapban, szeptember 18-a és 20-a között lesz a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a Kattás, az idei esemény házigazdája Kaposvár. A fesztivál központi programjai a teremtésvédelem, a család és a kultúra témája mentén szerveződnek, jelmondata pedig igazságosabb és testvériesebb világot. Idén ismét emelkedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre felvettek száma. A 2026-27-es tanévet 4660 hallgató kezdheti meg alapmester vagy osztatlan képzésben, ami 611 fővel, azaz mintegy 15%-kal több, mint az előző évben, tájékoztat az MKPK. Idén november 21-én a Bokcsarnokban rendezik meg a Forráspontot, a 2018 óta megszervezett ifjúsági rendezvényen 2023-ban Ferenc pápával is találkozhattak a jelenlévők. A szervezők idén novemberben is zenés dicsőítéssel, tanúságtételekkel, szentségimádással és szentmisével várják a gimnazista és egyetemista korú fiatalokat. Ezen a hétvégén, szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást. A Mindenki születésnapja esemény fő célja az élet megünneplése, a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők szeretnének minél nagyobb társadalmi egységet elérni a magzat életvédelmében. A Mindenki születésnapja séta szombaton 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program várja az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében, tájékoztat a Magyar Kurír. Idén, szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Res András Eger baktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részételével. A délután 4 órakor kezdődő szentmisét pedig főtisztelendő Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri misék után körmenet és agapé is lesz, mindenkit szeretettel várnak. A diósgyőri római katolikus templom és környéke ismét otthont ad a már hagyományos diósgyőri Mária búcsúnak. Az ünnepi alkalom szeptember 13-án délelőtt 10:30-kor a diósgyőri országzászló felvonásával kezdődik, majd a menet Mária énekeket énekelve a plébánia udvarára vonul. 11 órakor Szmutku Róbert nagybányai esperes plébános celebrálja az ünnepi szentmisét, melyet követően körmenetet tartanak a templom körül. A 14 órakor kezdődő délutáni programot a Miskolci Mazsorett együttes felvonulása nyitja meg, majd a diósgyőri óvodák, iskolák gyerekeinek műsorát követően fellépnek a Színvavölgyi Néptánc Műhely Álmi utánpótlás csoportjai, a Zenita zenével az ifjú tehetségekért alapítvány énekes növendékei, valamint a Ködmön formációs tánc együttes. A kulturális programot a Latin Project koncertje zárja. A hagyományoknak megfelelően a plébáni előtt egésznapos kirakodóvásár és vidámpark is várja a látogatókat. A búcsú 18 órakor a templomban szentmisével zárul. Salkaházi Sára a szociális testvért 20 éven 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros Esztergom budapestiesek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 évben vajon hányan választották őt védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban részesülnek. Vívitányban szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása alkalmából 15 órától keresztutat végeznek a Kálvária dombon, ezt követően 16 órai kezdettel szentmisét végeznek a Vívitányi Szent Anna templomban, mindenkit sok szeretettel várnak. Szeptember 19-én szombaton 18 órától Bibliai Dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttes ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Arszakra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Szeptember 21-én lesz az Aviai Nagyszent Teréz 3. egyházzenei találkozó Ináncson, a program 13 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobor atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az Egri főegyházmegyében több települése is ellátogat. Father John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobor atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyének területén, és a Karizmatikus Megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizáció szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. John Baptist Basabor atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődik, másnap 16-án Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra, szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban a Római Katolikus Templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart, szeptember 21-én hétfőn Miskolcra várja a híveket a Diósgyőri Római Katolikus Templomba 18 órától, míg aztán 22-én kedden 17 órától az Egri Ciszterci Templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a Hegyközi Karizmatikus Megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is hív. Egy különleges ünnepi előadással is készülnek 300 színjátszó részvételével. A családi nap programjának főhelyszíne a Püspöki Palota közvetlen környezete és kertje lesz. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiunk pedig külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Trimba Miranda, Debnár Ádám és Kriston Tamás. Búcsúzik a szerkesztő, bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Immár 10. alkalommal rendezte meg a Nyírsport ESE a Sóstó Kupa nemzetközi strandbirkózó versenyét Nyíregyházán. Alaposan átalakult a nyíregyházi kékcápák férfi kosárlabda csapatának játékos kerete. Elrajtolt a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó bajnokság. Évnyitott tartott a debreceni sportiskola. Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösön is teret hódít. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Immár 10. alkalommal rendezte meg a Nyírsport ESE a Sóstó Kupa nemzetközi strandbirkózó versenyét Nyíregyháza és a Sóstó Gyógyfürdő támogatásával. A szabolcsi csapatok mellett Hajdunánásról, Tiszacsegéről, valamint Kassáról is érkeztek versenyzők. A Nyírsport ESE 4 indulója közül mindannyian éremmel tértek haza. Juhász Dániel mind az U18-as, mind pedig a felnőtt korosztályban dobogóra állhatott. Alaposan átalakult a nyíregyházi kékcápák férfi kosárlabda csapatának játékos kerete a nyári szünetben. A távozó vezetőedzőt, Merin Mehmedovicsot, a nyíregyházi Takács Máté követte a kispadon. Most őt hallják.
2: Mindenképpen Nyíregyházát szeretnénk képviselni, egy agresszív, fizikális védőcsapatot szeretnék pályára vinni, akik a városért, a szurkolókért és a csapatért küzdenek. Ebbe a periódusban csak is magunkkal foglalkozunk, ami jellemző lesz az egész szezonra, csak a saját munkánkkal, a saját dolgainkkal fogunk foglalkozni, de mindenképpen szeretnénk megcélozni egy rájátszást.
1: A keret legrutinosabb játékosa Bazsó Bruno, akire csapatkapitányként egyfajta mentor szerep is hárul az öltözőben és a pályán.
3: Sajnos csak én tudtam maradni, hiányozni fognak a srácok, azért elég jó összhang volt így köztünk. Ez most egy új év, igazából teljesen új lesz a csapat, fiatalítunk, sok nyíregyházi, én is igazából már a sokadik szezonomat töltöm itt, én szeretek itt lenni, úgyhogy ez is egy döntő ok volt azért, hogy itt maradjunk, illetve próbálok segíteni a csapatnak mindenben, hogy elérjük a céljainkat. A hajtósok az edzések, igazából már Takit is ismerem régebbről, ugye ő is már dolgozott Nyíregyházán, úgyhogy vele is könnyen megtaláltuk a közös hangot. Reméljük a legjobbakat, és megyünk előre, minél többet szeretnénk nyerni, és megtenni mindent a céljaink eléréséért.
1: A 25 esztendős egyes és kettes poszton bevethető Kopácsi Ákos több mint 130 első osztályú mérkőzéssel a háta mögött kölcsönbe érkezett a kékcápákhoz.
4: A Honvédban már elég sokat lehúztam, úgy éreztem, hogy egy új impulzus van szükségem, és úgy érzem, hogy itt Nyíregyházan nagy szerepet kínáltak nekem, és remélem ezzel majd tudok is élni. Nagyon lendületes fiatal csapatunk van, mindenki éhes, úgy érzem, egy nagyobb szerepre. Tényleg mindenki keményen oda tette magát, jó a ritmusunk. Brunóval ugye már igen játszottam egy évet, még ugye Pesten. Nyilván Brunót is azért jól ismerem, ő is oda teszi magát ahhoz képest, hogy talán ő kirúg egy kicsit így korban tőlünk, a fiatalabbaktól, de ő is azért benne volt ebben a munkában.
1: Elrajtolt a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó bajnokság 2026-27-es idénye. Jászai Mennyhértet, Nyíregyháza sportért felelős alpolgármesterét hallják.
5: Több ezer ember sportolt több száz alkalom, tehát fantasztikus monstre sorozat jövő év májusáig fog tartani, és egy rendkívül megújult környezetben tudjuk ezeket megszervezni, a műfős pályákkal lehet parkolni, tehát itt tulajdonképpen este 10-ig egy nagyon rendkívül intenzív sportélet folyik.
1: Az október végi őszi zárásig 650 kispályás meccset láthatnak az érdeklődők. Az országban is a legnagyobbak közé tartozó rendszeres szabadidősport rendezvénysorozat több ezer amatőr futballista számára kínál mozgási lehetőséget a Nyíregyházi Városi Stadionban, ahol komfortos körülmények várják a játékosokat és az érdeklődőket. Mint a sorozat főszervezője Dajka László elmondta, a korábbinál is nagyobb volt az érdeklődés a csapatok részéről a 64. idény előtt.
0: Olyan csúcsot döntött most a csapatoknak a száma, hogy ez már a végső határokat feszegeti, hiszen azért egy idő után le kellett zárnunk majd azt a lehetőséget, hogy újabb csapatok jöjjenek, de most jelen pillanatban 108 csapattal fogjuk elindítani a bajnokságot, és hát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 28 településről jön ide hozzánk csapat, mellette természetesen a Zömét Nyíregyháza adja, és óriási meglepetés volt, hogy rögtön az elején Hajdú-Bihar megyéből és két csapat hajdunánásról nevezett, egy az Öregfők első osztályba, egy pedig a F csoportba nevezett, és ez azt jelenti, hogy jó a híre a bajnokságunknak, és én bízom benne, hogy ez így lesz majd a zárásnál is.
6: A korábbi nyíregyházi játékos Gráf Mihály túl a 69. életévén is oszlopos tagja a 100 év öregfiúk gárdájának. A bajnokság legidősebb átlag életkorú együttese szerinte jóval több egy futballcsapatnál.
7: Tavaly harmadik helyezést értünk el, előző évben megnyertük. Most nem tudom, hogy fogunk szerepelni, de az a helyzet, hogy a szenior csoportban itt már 35 év fölöttiek is játszhatnak. Tehát mi vagyunk a legöregebbek, de a legjobban szeretjük szerintem a focit a mai napig. Mi tényleg egy család vagyunk. Mi minden évben többször is összejövünk, ha nincs is bajnokság, most is alakuló. Hát hogy is mondjam, gyűlés, ami étel, ital. A gyerekek is kijárnak már, hát én is a fiammal is már egy csapatban játszok, mert ő is elmúlt 40, és már ő is öreg fiúkban van.
6: Évnyitót tartott a napokban a debreceni sportiskola. Pincés Tamást, a Diesi Debrecen operatív igazgatóját hallják.
8: Valahogy úgy kell az edzéseket is, és úgy kell a szakmai tartalmakat is kialakítani, hogy élvezzék a gyerekek a mozgást, és ne a telefon előtt töltsék a szabadidejüket, hanem akkor jöjjenek ide, sportoljanak velünk, érezzék magukat egy közösségbe. Én azt gondolom, hogy ez egy szép kihívás lesz mindenki számára közeljövőben.
6: Tavasszal 130 óvodás rúgott labdába a Diesi Debrecen labdarúgó szakosztályának Ovi Foci Fesztiválján. A rendezvény célja évről évre, hogy megszerettessék a mozgást a legkisebbekkel, és versenyzési lehetőséget biztosítsanak azoknak, akik tehetségesek és érdeklődnek a sport iránt. A Diesi Debrecen évnyitó rendezvényén az új generációk nevelése mellett a generációk közötti hatékony kommunikációs téma volt. A szakemberek szerint a szervezet feladatai az elmúlt években jelentősen kibővültek, ezért tevékenységüket 5 fő terület köré szervezték. A versenysport, a szabadidősport, a multisport, a sporttudomány és egészségügy, valamint az esélyegyenlőség köré. Becski András ügyvezetőt hallják.
9: A DSI Debrecen az most már sokkal több, mint az a szakosztályi rendszer, amivel elkezdtünk régen dolgozni, hiszen számos egyéb program, gondolok itt a városi úszásoktatásra, a Mozdulj Debrecen koordinációra, a különféle segítségelélő gyerekekkel kapcsolatos programokra, rendezvényekre, tehát nagyon-nagyon sok olyan területe van most már a DSI Debrecennek, amivel foglalkozni kell.
6: Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely gyöngyösen is teret hódít. A mozgás a delfinúszáshoz és a szabadtűrős búvárkodáshoz áll a legközelebb. A részletekről Szalai Nikolett úszót hallják.
10: Először fontos, hogy ellazuljunk. Minél tovább a víz alatt tudjunk lenni. Tulajdonképpen a mozgás egy sima delfinúszásnak lehet mondani. Ahhoz hasonlítható, és maga így az egész sellőzés a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. Ez tavaly március 30-ától indult, és már jó páran elvégezték ezt, és én idén augusztusban a haladót is el fogom végezni. Tulajdonképpen maga a monofinuszonium, ez ilyen körülbelül 2-2,5 kilós lehet, a ruha az meg maga, tehát ilyen könnyű, mivel fürdőruhaanyag. Én elvégeztem ugye a haladó, a kezdő és a közép sellőúszás tanfolyamot, lebegni kellett tudni, pár hószt úszni kellett, és egyéb koreográfiákat kellett megtanulni. Erre a tanfolyamra 12 éves kortól lehetett jelentkezni, Jávor Tíme az oktatóm, ő egyébként az első magyarországi padi sellőúszás oktató, én nagyon sokat köszönhetek neki, és alapfeltétel a jó úszni tudás és a vízbiztonság. Ezt is tanuljuk az elején, hogy ilyen relaxációs légzéssel minél tovább a víz alatt tudjunk maradni. Mi nem sportszerűen űzzük ezt, tehát Fogalmam sincs egyébként, hogy hány percig tudnék a víz alatt lenni most jelenleg, de ezt lehet gyakorolni, és lehet tovább bővíteni a tüdőkapacitást. Pár hónappal ezelőtt gyakoroltam, de egyébként nyaranta szoktam lemenni a strandra, akkor ott az 50-es medencében inkább ott gyakorlom. Ez egy rendkívül fura dolog, ha azt lehet mondani, mivel ilyet még szerintem senki nem látott. Ez az elmúlt egy-másfél évben indult el Magyarországon, tehát csodálkoznak. Csodálkoznak az emberek. A sellőúszás ez nem nevezhető úgymond sportnak. Nem olyan sport, hogy mint a szabadtüdős búvárok, hogy ebből verseny is van. Ez szórakoztatás. Tehát vannak, akik művészként űzik, ez például az oktatóm is egyfajta művész is.
6: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Berendelték Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatót a kormányülésre, hogy az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről tárgyaljanak, közölte a kormányülést megelőzően közzétett videójában a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az véleménye szerint egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne a magyar kutakon, mivel a MOL és más hálózatok beszüntetnék az importot. A kormányfő beszámolt arról is, hogy Pozsonyba utazik a visegrádi négyek találkozójára, amellyel a szlovák elnökség megkezdi munkáját. Elmondása szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök az ír kormányfőt is meghívta a csúcsra.